0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Van már velem a stúdióban Zahovay Ádám, a magyar flag futball válogatott szövetségi kapitánya, és Horváth Kristóf, a flag futball válogatottunk koordinátora. Sziasztok, üdvözöllek titeket!
3: Köszönjük a meghívást!
2: De nagyon érdekes ez a téma számomra, mert a flag futballról azért itthon még szerintem viszonylag keveset tudunk, bár azért, ahogy utána néztem, már elég sok helyen vannak csapatok, vagy elég sok városban vannak csapatok, és azért a 2028-as Los Angeles-i olimpia programjában bekerült. Ugye az amerikaiak nyilván, mint házigazda, azért választhattak egy-egy sportágat, amit szeretnének a programba betenni, és a flag futball is így került be. Ti mikor ismerkedtetek meg ezzel a sportággal, és Magyarországra hogy került ez a sport?
4: Alapvetően a flag foci, mint olyan, az amerikai focinak egy testvér sportága, ugye emiatt jön a párhuzam, és Magyarországon egyébként ez az eleinte igazából képzésre használt ez a sport, tehát az volt a cél, hogy a fiatalokat még kontakt nélkül be tudjuk vonzani az amerikai foci világába, és ezzel egyébként egy utat nyissunk a fiatalabb generációnak is az amerikai fociba. Aztán amúgyan egyébként ennek a kompetitív része beindult, konkrétan amiatt, mert Los Angeles-en ugye olimpián szerepel, egy kicsit más hozzáállás volt szükséges. Én ekkor csatlakoztam be, én korábban egyébként 15-16 évet a szerelés és amerikai futballban edzősködtem, és aztán utána léptem át a flag foci válogatottnak az élére. Ez tavaly volt egyébként, amikor az első kontinens tornánkra, az első Európa-bajnokságra készültünk. Azért azt fel kellett ismerni viszonylag gyorsan, hogy ez egy nagyon más sport, mint amit egyébként az amerikai fociban megszoktunk. Nem csak a kontakt hiánya miatt, de taktikailag és sémában is egy nagyon más megállapításokra van szükség igazából a sportban. Ráadásul másfajta emberek tudják ezt igazán jól űzni. Úgyhogy egy nagyon izgalmas időszak volt az elmúlt egy év, amíg nagyjából az EB-re kijutottunk és ott szerepeltünk, amiben azért tanuljuk mi is még ezt a sportot, de egy nagyon jó hátszerünk van abban a szempontból, hogy új csapatok folyamatosan jelentkeznek a szövetségbe, és nem mellesleg a nemzetközi hírverés, amit egyébként tesz a Profiliga Amerikából, illetve nyilván a Nemzetközi Szövetség, az nagyban segíti a sportágat.
2: Kristóf, te hogy ismerkedtél meg a flag futballal?
5: Hogy Zahó említette, én is ezzel a felszereléses, szereléses változattal kezdtem el 2013-ba játszani, és mellette, ahogy mondta Zahó, hogy teljesen ilyen kiegészítő sportákként egyébként űztem, kiskoromtól kezdve a flag football, de ilyen rekreációs vonal volt még abban az időben, és ahogy pár éve belejelentve, hogy 28-ban akkor az LA olimpián sportákként fog debütálni, akkor szó szerint így ezt úgy kell képzelni, hogy nitrót rárakták a sportágra, de így nemzetközi szinten, ahogy mondja Zahó, teljesen megjelenés szempontból, támogatás szempontból, és alapvetően az, hogy a játékosokat is mennyire elkezdte érdekelni, jöjjenek akár a szereléses változatból, vagy éppen más sportágakból is, mert erre is van egyébként precedens, mindenkit elkezdett érdekelni a flag football és a benne rejlő lehetőségek.
2: Igen, egyébként ez érdekes, hogy mondjátok, hogy ez egy rekreációs sport volt, hogy utána néztem, 1940-es években alakult ki az Egyesült Államokban a II. Világháború környékén, és hát azóta most már itt teret hordít a világban, szóval mik a különbségek mondjuk az amerikai futballhoz képest, ugye már azért picit érintette Ádám is, ez mik a legnagyobb különbségek, hogy néznek ki a szabályok, picit erről meséljetek nekünk.
4: A sportágnak igazából az alapjai azok nagyon hasonlóak. Területszerzésről szól, és igazából kísérletekkel halad egy támadósor abba, hogy bejusson a végzónába, az endzomba, és ott touchdown szerezzen, talán ez a leginkább elterjedt kifejezés a laikusok körül. És igazából ez ugyanaz a flag fociban, és ugyanaz az amerikai fociban is. Ami változik, hogy nincsen semmiféle kontakt, mindenféle ütést, mindenféle kontaktot, azt nagyon erősen büntet a szabálykönyv. És emellett egy szűkebb pályán játszák kevesebben. Tehát mi 5v5 játszunk, a szerelés és amerikai foci pedig 11-11-ben játszik. Ez már alapvetően egyébként egy jóval pörgősebb és dinamikusabb sportágat hoz, ami kevesebb egyébként az a kvázi holtidő, vagy az olyan játékok, amik kevésbé érnek valamit, mert hogy egy támadósornak jóval kevesebb lehetőség.

0: férfiaknál, vagy a fiúknál, a hölgyeknél kisebb játékszerrel játszottak. Most viszont az utolsó World Games-en ott már egy ilyen flag futballra, zászlós focira kialakított labdával játszottak. Ez méretben kisebb, súlyban egy kicsivel nagyobb, de tényleg csak ilyen pár milligramra kell gondolni, pár gramra, de hatalmas különbséget jelent, sokkal jobban el lehet dobni, könnyebb elkapni a labdát, több látványos játékot fog eredményezni. Az emberek szerintem még olyanok is látták már Odell Beckham Junior elkapását jó 12 éve, hogy egy kézzel ugye lehúzta New Yorkban a labdát. Ebből sokkal többet fognak látni az olimpián pont emiatt a labda miatt.
1: Mivel ugye nincs kontakt, ezt ugye mondtátok ti is, azért ha jól látom, a felszerelés is teljesen más. Láttam videókat, fotókat, itt azért nincs ilyen melvédő, nincs sisak. Van valami speciális felszerelés, ami kell a flag futballhoz, vagy csak az a szalag, ami ugye rajta van a játékosokon?
2: Szerintem ez a sportágnak a nagy előnye egyébként. Nyilván ez egy tömegsport szeretne lenni, és Amerikában is ez volt a cél, hogy egy bizonyos szintig a szereléses focit csinálják, válvédőbe, sisakba, komoly ütközésekkel, egyébként sérüléssel is, és ezt szerették volna egy olyan irányba elmozdítani, amit egyébként tudnak koedukáltan űzni, tudnak úgy űzni, hogy az egyébként minimálisabb terhet rójon mondjuk a testre, és kizárólag egyébként a látványos elemeket átemelni, és emiatt nincsen válvédőnk, nincsen sisakunk, nincsen térdvédő és egyéb. Ezt konkrétan egy labdával és toplistipővel és azzal a zászlóval, ami a dolg az oldalán, le tudja hozni mindenki. És ez is a cél egyébként. Amerikában ennek alapvetően a parkban játszó fiatalokat szerették volna megtalálni vele, és jóval kevésbé azt, ami szervezett, gondolok itt az egyetemi focira, vagy gondolok itt a profi futballra. Sokkal inkább az volt a cél, hogy legyen valami, amit, hogyha lemegyünk szombaton a családdal dobálózni labdát, akkor tudjunk valamit csinálni együtt.
1: És ahogy mondtátok, szintén amiatt nyilván, hogy ezért nincs erős kontakt, vannak női csapatok is. Mekkora nagy a különbség manapság mondjuk a flag futballban a női és a férfi csapatok közötti, hogy látjátok?
2: Szerintem azért itt azt el kell mondani, hogy a női sport az egy nagyon-nagyon felfelé ívelő pályán van. És hogy nyilván egyébként, amikor megnéz egy ember egy világbajnokságot, akkor ott a női és a férfi csapatok között azért észreveszi a különbséget, de azt, amit egyébként a női csapatok felraknak, az már abszolút megsüvegelendő. Tehát most már tényleg ott tartunk, hogy bármelyik női válogatott az egyébként labdába rúg egyébként mondjuk férfiak ellen, de nyilván egyébként egy alacsonyabb szintet képvisel most még. Ugyanakkor azért azt látjuk nemzetközi szinten és magyar szinten is, hogy egyre több olyan lányt is érdekel ez a sport, és egyre többen jönnek bele abba a sportba, akik egyébként nagyon magas szintet képviselnek mondjuk atletizmusban is, és nagyon magas szintet képviselnek összességében a labdásportokban, hogyha egyébként ők kosaraznának, valószínűleg ott is világszinten tennék, de itt egyébként egy teljesen más sportban nagyon jól teljesítenek. És itt hozzá kell tenni egyébként, hogy ebben nagyon sokat segít az, hogy Amerikában most már sportösztöndíjat adnak egyetemen női flag futballban. Férfiben nincs ilyen, nőiben van. Ezzel is nyilván szeretnék duzzasztani azokat a játékosokat, akik akik erre reális célként tekintenek, és nem csak az olimpiát tudják kínálni, mint egy karrierutat, hanem egy amerikai diplomát is akár.
1: Mik azok a képességek, amik mondjuk a flat footballhoz kellenek? Gyorsaság, nem tudom, milyen képességek jók szerintetek?
2: Leginkább szerintem a gyorsaság és a robbanékonyság az, amiről elsősorban kell beszélnünk. A labdaérzék az nyilván európai szemmel a kereklabdából átnyargalni a tojáslabdába, az egy furcsa történet, de egyébként nem lehetetlen, és ugyanaz a labda elkapása, csak egy kicsit másfajta labdát kell elkapni. Ez mindenféleképpen kulcs, és talán tényleg az a robbanékonyság, amit ki kell emelni, hogy nagyon rövid idő alatt kell nagyon nagy sebességre szert tenni a pályán, hogy sikeres játékokat hozzunk össze. Sokkal kevésbé a fizikai erő, mint mondjuk az amerikai fociban, ahol egyébként a súly és az, hogy mondjuk milyen, hogy tudok megmozgatni mást, az egy nagy előny. Itt nálunk ez kevésbé fontos.
1: Mondtátok, hogy ugye 5-5 játékos van a pályán, itt hogy változnak a pozíciók? Itt is ugye beszélhetünk waterbackről, vagy azért itt picit máshogy helyezkednek el, vagy máshogy helyezkednek el ez a pozíciók?
2: Séma szinten egyébként legtöbbször van irányító, tehát azért arról beszélünk, hogy van valaki, aki jóval többször passzol, mint a többiek. Ugyanakkor azért a sportág sajátja, hogy jellemzően ez 1, 2 vagy 3 ember is passzol akár egy játékon belül, míg azért az amerikai fociban egy jóval tisztában letisztult pozícióról beszélünk, amikor azt mondjuk az irányító, jellemzően az a srác, aki egyébként inkább csak passzol, a lábaiban nem nagyon hiszünk. A modern flag fociban, és amerre megy a sportág, az abszolút a 2 vagy akár 3 irányítós játékok felé megy. Ez egyébként európai szemmel, ha valaki nem az amerikai focin szocializálódott, hanem mondjuk más sportágból érkezik, akkor sokkal inkább befogadható, mert nem is érti az ember egyébként, hogy miért csak egy passzal operálnak, hogyha van többre is lehetőség. És itt is ez az irány igazából, azt látjuk a sportág tetején, tehát mondjuk egy világbajnoki döntőben nagyjából nem volt olyan játék, amit a amerikai fociban megszokunk, hogy valaki megkapja a labdát, hátralép, elpasszolja valakinek. mindig volt benne valamilyen olyan extra, ami már egy flaghoz is sajátosság, és nem amerikai futballból érkezik.
1: Igen, mert ugye nemrég volt a világbajnokság ebben a sportágban, és ugye Ádám, te is úgy fogalmaztál, hogy

0: amerre tart ez a sportág. Hát nyilván itt is azért nagyon sok változás van az idő folyamán, mint a legtöbb sportágban, azért fejlődnek dolgok, vagy sporttudományos ismereteket bevonnak. Ti magatok, hogy képzitek a flag footballban magatokat, vagy mit tudtok figyelni, hogy tényleg merre tart ez a sportág, akár edzettségben, akár más módon?
1: Szerintem itt ami egyébként nagyon sokat hozzáad, azok a nemzetközi kapcsolatok. Igazából, amit mondjuk egy ilyen edzői körben ki tudtunk alakítani, itt nagyon pozitív az, hogy mennyire nyitott igazából az edzői társadalom. Még úgy is, hogy mondjuk Európán belül azért van rivalizálás csapatok között, de nincs olyan edző, aki ezen tudnánk úgy oda menni, hogy szia, abban segíts, hogy ezt megértsem, hogy miért csináljátok, vagy úgy. És nyilván azért itt nem fog nagy titkokat elárulni, de mégis segít betekintést nyerni. Úgyhogy ez szerintem egy abszolút kulcs. Illetve a másik, ami nagyon-nagyon pozitív, hogy rengeteg sémát, rengeteg irányt az interneten azért meg lehet látni, csak jól kell keresni hozzá. Rengeteg meccset kell nézni, rengeteg videót kell nézni ahhoz egyébként, hogy onnan elcsípjük azt a 3-4 dolgot, amit át tudunk emelni. És onnantól kezdve pedig egyébként, ami nem a séma része, hanem mondjuk a játékosok képzése, ott pedig azért ez egy robbanékony sport, ahol meg lehet nézni azt, hogy milyen időközönként, milyen outputot kell lerakni a pályára, milyen fontos irányváltások vannak benne, és azért az atlétika része az akkor onnantól már elég rendesen kiszámítható. Tehát a sporttudományi része az nagyon hasonló, mint egy kézilabdának, egy focinak, egy kosárlabdának, azt le lehet képezni, ami pedig a sportági sajátosság, abban tényleg az számít, hogy mennyi időt tud belerakni az ember a videózásba.
0: Krisztóf, te is jelen vagy a válogatott mellett, ilyen kapcsolatokra hogy lehet szert tenni, vagy hogy állítjátok össze egyébként akár a válogatott programját is?
2: Egyébként ez vicces, mert én annak idején, amikor elkezdtem önkénteskedni, így a flag válogatott, inkább a flag sportági szakág alatt, akkor én még az elején ezért a nemzetközi kapcsolatokért feleltem. Akkor még nagyon nem volt válogatott, inkább tervbe volt a válogatott, ez ilyen 23 ősze környékét kell elképzelni. És akkor az volt a cél, hogy alapvetően azt a hiányzó tudást Magyarországra, ugye a Magyar-Amerikai Futball Szövetség alatt vagyunk, mint sportági szakág, próbáltuk behozni ezt a hiányzó tudást, és akkor én azt vállaltam magamra, hogy majd ilyen edzői klinikeket, edzői, hát hogy szokták ezt mondani, ilyen
1: képzés,
2: workshopot fogunk Magyarországon csinálni, és ez volt az, amit szerveztünk, és azóta is próbálunk szervezni, legyen ez élőben, legyen ez online, mindig jöttek már olasz kollégák, de volt már az, hogy izraeli kollégákkal tudtunk együttműködni, és megosztani egymással a tudásunkat. Ádámék nagyon aktívak egyébként az eddig felépített kapcsolatoknak a további kiaknázásában, és úgy ismerkedtem meg, hogy alakult ez az egész, és én meg nagyon szerettem volna visszaadni a sportágnak és ennek a közösségnek, amitől annyit kaptam, viszont nem is azt éreztem, de én úgy éreztem, hogy inkább ezzel többet tudok segíteni, mint hogy játékosként próbáljam meg ezt az utat, és akkor azóta is így dolgozunk együtt. Van még mellettem egy társam, akivel így a flag válogatottat, mind a nőit, mind pedig a férfit próbáljuk egyengetni, és Ádámék munkáját a lehetőleg legkönnyebbé tenni, hogy csak is a taktikára és csak is a teljesítményre kelljen koncentrálni, a Gecser Máté. Vele szoktunk alapvetően rendezvényeket is Magyarországra hozni, hogyha ezek nemzetközi rendezmények, és próbáljuk a versenyeztetését a válogatottnak minél jobban megoldani, és teljesen önkéntes alapon.
0: És mennyire nyitottak erre a magyar kollégák, vagy akár edzői gárdát honnan tudtok toborozni, mert még a hagyományos magyar sportágak, vagy hagyományosan Magyarországon jelenlévő sportágak is sokszor panaszkodnak arra, hogy hát nincs elég edző, vagy nincs megfelelő edző, megfelelő képzésű edző, vagy edzőképzés. Szóval ti honnan tudtok toborozni edzői gárdát?
2: Egyébként ez nálunk is az elején azért nagy hiány volt, és inkább az volt a lényeg, hogy valaki olyat hozzunk, és Ádám személyében ezt megtaláltuk, olyat hozzunk, aki tényleg tanulni akar, és ennek fogja szentelni az idejét, és olyan hozzáálláson, és utána bele lehet tanulni egyébként. Ádám nagyon jó alapokat hozott például ugye a felszereléses változatból, amit át tudott rakni a flag footballra. Utána meg kellett találni Ádám mellé a segítőket, és ez itt is inkább az volt, hogy a karaktert néztük. Most már kijelenthetjük, hogy a szövetség támogatásával olyan edzőképzéseket tudunk biztosítani jövendőbeli edzőknek, amivel egy olyan alapot kapnak, hogy akár válogatott szinten, vagy akár otthon a klubcsapatukban tudnak segíteni, hogyha a flaget ki kell építeni abban a közösségben. Szerintem ez nagyon fontos, hogy az ország egész területén vannak most már csapatok, és tényleg az ország egész területéről kapunk szakembereket, akik bármikor elérik Ádámot tényleg. Ádám az, aki Ádámnak például a nemzetközi edzők, Ádám pedig a magyar edzőknek olyan, hogy a tudását meg tudja osztani, de ez egyébként oda-vissza megy ez a eszmecsere.
0: A Sportág magyarországi jelenlétéről majd még beszélünk a következő fél órában is, de még egyelőre maradjunk picit így nemzetközi vonalon, mert hát nyilván ugye sajtóhír volt pár napja, hogy NFL játékosok is bejelentkeztek, hogy szeretnének az olimpián részt venni, ugye flag futballban, és ugye nagyon sok sztárt láthatunk, hát láthatunk ugye a kosárlabdában és az NBA-ben mekkora sikere volt annak, hogy ott voltak a sztárok, szóval ez elég jó promó lehet ennek a sportágnak, hogy látjátok?
1: Hát ez mindenképp egy nehéz kérdés szerintem, hiszen azért az amerikai válogatott egy meglehetősen magas szintet képvisel, úgyhogy abban nincsenek jelenleg NFL sztárok. Ugyanakkor azért a sportág lefordíthatósága azért az nem az, hogyha berakjuk oda egyébként a nagyjából 0 kilométeres NFL sztárokat, akkor ők mindenképpen majd elit szintet képviselnek. Erre jó példa, hogy márciusban volt egy torna egyébként, ahol jelenlegi és korábbi NFL sztárok kettő csapatot alkottak, és a harmadik csapat pedig az amerikai nemzeti válogatott volt, és az amerikai nemzeti válogatott föltörölte velük a pályát, szó szerint. Volt egyébként olyan próbálkozás már a mostani VB-re is, hogy egy volt NFL irányító, Robert Griffin III, aki egyébként azért meglehetősen nagy szintet képviselt az NFL-ben is, megpróbált egyébként bejutni az amerikai válogatottban, nem sikerült neki, de ott azért próbálta arra kihegyezni, hogy erre ideje nem volt, és szerintem ez a kulcs, hogy egy NFL játékosnak lesz-e arra 3 vagy 4 hónapja, hogy beletanuljon egy ilyenbe, és nem feltétlenül csak az, hogy képzés szinten, hanem hogy a kémiát kiépítse a srácokkal, akik ott vannak. Ez lesz a nagy kérdés, mert amúgy nyilván hiperatlétákról beszélünk, az NFL tényleg a krémek krémje, főleg amerikai futballban, és nyilván emiatt egyébként flag futballban is, de az amerikai sportok között is. Ugyanakkor kémia nélkül ez nem fog működni, úgyhogy én arra számítok, hogy lesz azért 1-2, akár 3 olyan játékos, aki megjelenik majd, és egyébként magas szintet képvisel, és akár egy hónap képzés után is egyébként részt fog tudni venni mondjuk akár a VB-n, akár az olimpián, de ehhez azért az kell, hogy ők azt belepakolják a melót, és őszintén szólva itt a legnagyobb probléma az lehet, hogy a csapatok természetesen nyitott fülekkel hallgatják azt, hogyha a játékos szeretne elmenni és ott egyébként kipróbálni magát, de akkor nem biztos, hogy elnyitottak lesznek, hogyha 3-4 hónapot nélkülözniük kell ezt a játékost.
0: Na igen, ez is érdekes, amit mondasz, hogy mennyire lesz nehéz adaptálódni a két sporták között, vagy a sport között.
1: Vannak, amik könnyen lefordíthatóak, hogyha egy magas labdát földobnak, és azért fel kell menni, akkor vannak olyan játékosok az NFL-ben, akik ezt a világ legjobbjáként csinálják. De ott kell lenni ahhoz annál a pozícióban, ahonnan fel kell ugrania érte, és remélhetőleg nem csak ennyiből áll a feladata. Ez lesz szerintem inkább a nehéz. Az egyébként mindenképpen figyelemre méltó, hogy nem csak az amerikai válogatott van nyitva nekik, tehát minden egyes ország válogatottjába engedélyeznek egyébként egy olyan játékost, aki az NFL-ben játszik. És azért az nagy fegyvertény lehet, hogyha mondjuk megjelenik egy koreai válogatottban olyan, akinek mondjuk van koreai állampolgársága is. És azért Amerika bevándorlók országa is, ott azért vannak, akiknek egyébként így dual passzporttal megoldható ez a dolog. Mindenképpen ad egy értékes fűszert, de én azt érzem azért, hogy a marketing értékelnek jóval nagyobb lesz, mint a sport értéke.
0: Vagy mondjuk az is érdekes kérdés, hogy ezeknek a nagy sztároknak mennyire hiányzik az, hogy mondjuk még egy olimpián is részt vegyenek, nyilván presztízs, de ahogy te is mondtad, a csapatok sem feltétlenül fognak örülni, hogy a játékosaikat elengedik, vagy mondjuk nyilván sérülést szerezzenek egy olimpián. És ha jól olvasom, Patrick Mahomes is mondta, hogy inkább már a fiatalok menjenek majd az olimpiára, vagy maga elengedi a fiatalokat, szóval van, aki már azért visszakozik. Nem tudom, ezt hogy látjátok.
1: Leginkább szerintem majd ez annak lehet érdekes, aki mondjuk jelenleg egy csere irányító például. Tehát, hogy így őszintén szólva ő neki valószínűleg egy olimpiai arany, az nagyon sokat ad. Ugyanakkor például van a Cincinnati Bengals irányító, Joe Burrow, ő kijelentette, hogy neki ez legalább annyit jelentene egyébként, mint egy Super Bowl gyűrű. Na most a Super Bowl gyűrű az egy nagyon-nagyon-nagyon áhított ékszer. Úgyhogy ha egyébként például Burrow azt mondja, hogy igen, ő szeretne ebbe tenni, és most egyébként jelenleg ő flag ambassador, amúgy több helyen is, de hogyha azt mondja, hogy akkor meg szeretné érkezni az amerikai válogatottba, és abban rak energiát és időt, az egy elég nagy fegyvertény lehetne, például marketing és sport szempontból is.
0: Ami másik érdekes kérdés számomra, hogy ez is érdekes, hogy mennyire lenne mondjuk igazságos, hogy bekerülne egy NFL sztár, mert nyilván van, aki már így a flag futballra edzi magát évek óta, és eleve, úgy mondtátok, ugye 10 ember kerülhet be a válogatottba, szóval elég kevés a hely. Nyilván a válogatottakban, szóval mennyire lenne ez igazságos, hogy mondjuk egy NFL sztár elfoglalja egy olyannak a helyet, aki évek óta flag futballra edzésre ezzel foglalkozik.
1: Hát azért én azt gondolom, hogy a sport annál igazságtalanabb, hogy ilyen kérdéseket felvesen, nem morális aranyérmeket osztogatnak, és hogyha valaki azt mondja egyébként, hogy ő a jobb, akkor azt minden sportolónak egyébként be kell ismernie, hogy valóban jobb. És természetesen biztos nagyon fog fájni a szíve annak, aki mondjuk nem tudom, az elmúlt 10 évét beleölte abba, hogy egyébként olimpián szerepeljen, de a nap végén annak a legjobb 10-nek kell ott lennie, akik a legjobban és a legmagasabb szinten tudják képviselni a válogatottat. Biztos vagyok benne, hogy az amerikai kollégáknak is ez van a fejében. Ha valaki ezt meg tudja tenni úgy, hogy 2-3 hónapot készül, és ezzel is egyébként belekerül abba a top 10-be, akkor valószínűleg ott a helye.
0: Hogy látjátok, európai országok közül ki az, aki még mondjuk nagy konkurencia lehet, kikerülhet, szerezhet kótát az olimpiára, vagy akik már mondjuk akár előrébb tartanak nálunk flag futballban?
1: Jelenleg egyébként ugye az olaszoknak már megvan a kvótájuk. 6 csapat lesz kint az olimpián, az első európai csapat, aki kvótát szerzett, az olasz válogatott volt. Azért azt látjuk, hogy Németországban teljesen más erőforrásokból, teljesen más szinten tudják űzni ezt a sportot. Ugyanakkor azért a sportnak megvan az a kis kedvessége azért, hogy például az előző EB nagyon nem sikerült jól a németeknek, és most egyébként emiatt feküdtek rá, hogy a VB, ahol egyébként hazai pályán szerepeltek, kifejezetten jól sikerült. Vannak olyan válogatottak, mint például Svájc, akik egyébként szerintem több van bennük, mint amit mondjuk most mutattak a VB-n, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan érkeznek majd a következő EB-re. Ugyanakkor például az osztrákok, akik 2024-ben világbajnoki döntőt játszottak, az idei világbajnokság 15. helyét csípték meg 16 indulóból, amiből egy nem jelent meg. Úgyhogy nagyon-nagyon forgandó, azt gondolom, még most egy annyira frissen kialakuló sportágról beszélünk, hogy egy-kettő olyan ember, aki megérkezik egy válogatottba, az nagyon nagyot tud rajta fordítani, vagy hogyha jön kimarad, akkor nagyon nagyot tud veszíteni vele a válogatott. Úgyhogy nehéz most még ilyen teljesen egyértelmű erősorrendet felállítani, és ez van, hogy évekről is akár akkorát változhat, mint például, amit látunk az osztrák válogatottnál.
0: Igen, ez is érdekes, ugye 6-6 csapat kvalifikálhat női férfi vonalon, és ugye az Egyesült Államok rendező országként ugye már jelen van, a kanadai válogatott megszerezte már a kvótát női férfi oldalon is, ahogy említetted, ugye Olaszország is kint van, a férfi vonalon csak, ha jól tudom, Európából, szóval így borzasztóan nehéz kvótát szerezni, mi lehet a módja tényleg a kvótaszerzésnek, vagy a többi kontinens hogy áll ebben a tekintetben, akár Ázsia, akár Afrika, nem tudom, hogy látjátok így nemzetközi mezőnyt.
1: Alapvetően a mostani világbajnokságon például pont az afrikai résztvevő Nigéria nem tudott részt venni, emiatt nem tudjuk az ő erőviszonyukat. Azt gondoljuk, hogy nagyjából a mezőny közepébe tudtuk volna őket beelképzelni. Az ázsiai országok egyébként főleg Japán vezetésével kifejezetten magas szintet képviselnek, de azért ez a sportág még mindig egyébként az amerikai kontinensről szól elsősorban. Mexikó például nagyon nagy meglepetés, hogy még nincsen kvótával, pedig arra számítottunk egyébként, hogy ott lesznek. Amerika nyilván már ott van, Kanada már megszerezte, úgyhogy az a nagy kérdés szerintem, hogy ott mit tudnak még lemeccselni. Európában arra számítunk, hogy a következő Európa-bajnokságban mindenki oda fogja tenni magát azért, hogy esélye legyen a kvalifikációs tornán. Azzal számolunk, hogy a következő EB-n nagyjából a top 7-ben kell ahhoz lenni egyébként, hogy ez megtörténhessen.
0: A mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és továbbra is itt van velem szemben Zahovai Ádám, a magyar flag futball válogatott szövetségi kapitánya, és Horváth Kristóf, a flag futball válogatottunk koordinátora. Hát beszéltünk itt a flag futballnak a nemzetközi térhódításáról, illetve hogy az a Los Angeles-i olimpia programja lesz, de szerintetek miért a flag futball került be, és miért a hagyományos amerikai futball az olimpia programjába, hogy látjátok ezt?
2: Szerintem ennek eléggé egyszerű a magyarázata. Van az olimpiákon van egy felső határ sportolói számban, és hogyha azt nézzük, hogy egy tackle a felszereléses változatnál a minimum keret 40-45 főnél kezdődik, és ezen föl még 15-20 edző van, akkor már 60-65 főről beszélünk. Ha csak 8-10 csapat kvalifikálná magát, az is 6-700 fős pluszt jelentene. Még azért flag football, mi például 15 fős keretekkel szoktunk általában versenyeztetni, 12 játékos, 3 edző, 1 gyúró, mondjuk azok már 16 fő, de jóval kisebb terhet is rak a rendezőkre, és emellett szerintem a flag football egy sokkal elérhetőbb sportág mindenki által, mind a gyerekeknek, a szülőknek kevesebb terhet von rájuk, és emellett a sportolóknak is sokkal könnyebb ezt a sportágat elkezdeni.
0: Kristóf, te ezt is mondtad itt a szünetben, hogy szerinted az NFL sztárok majd nem adnak olyan sokat így a csapatokhoz, vagy az olimpiához, miért gondoltad így?
2: Szerintem azért is, mert hiába, ahogy Ádám is említette, ők a emberi teljesítő képességnek a csúcsát jelentik, azért, hogyha valaki 15-20 éven keresztül egy sportot űz, azt űzi, hogy hogyan kapja el a labdát, hogyan fut vele, és utána rögtön az első kontaktot keres, az első védőt, hogyha egy támadóról beszélünk. Ezt nagyon nehéz valakiből kiölni, és nagyon nehéz szerintem azt, hogy igen, itt szó szerint nem érhetsz a másikhoz, különben rögtön büntetéssel jár, és nem is kevés büntetéssel jár. Ezt a részét nagyon nehéz szerintem egy sportolónál megváltoztatni. Ez különböző sportákban is megfigyelhető szerintem.
0: Az olimpiai mozgalom számára egyébként különösen fontos, hogy olyan sportágakat rakjanak a programba, amivel ugye a fiatalokat be tudják vonzani. Ugye láthattunk erre példát a párizsi olimpián is. Mennyire népszerű a fiatalok körében a flag football, hogy látjátok, akár itthon, akár mondjuk nemzetközi viszonylatban?
1: Szerintem még mindenképpen épül. Tehát azt azért el kell mondani, hogy azra számítunk, hogy ez mondjuk Los Angelesig még felfele fog menni. Jelenleg egy jó helyen van, szerintem most összemosódik igazából egy fiatalnak az, hogy van egyébként flag foci, és mellette van az NFL, amit mondjuk követek, egy profi amerikai futballliga, ami nagyon nagy népszerűségnek van most az NFL minden tekintetben, mind a meccsek nézettsége szempontjából, mind a csapatok követői szempontjából, mind az egyáltalán, hogy mondjuk, ha az ember Budapest utcáin végig megy, akkor hány meszt, hány olyan sapkát, vagy bármit lát, ami egyébként csapathoz köthető. És szerintem most ennek van egy erős felfutása, és azt azért mindenképp hozzá kell tenni, hogy az NFL-nek abszolút érdeke az, hogy a csúcs produktum az biztosan a saját meccsei lesznek, de ahhoz, hogy ez tömegsport legyen, és hogy azt el tudja mondani egyébként, hogy mondjuk vannak csapatok Kínától, Brazílián át, nem tudom, Párizsig, ahhoz az kell egyébként, hogy a tömegsportba investáljon, és ezt meg is teszi egyébként. Tehát, hogyha például most a VB-t nézzük, akkor ott 6 olyan NFL csapatnak az aktivitásai voltak kint, akiknek erre nem volt egyébként szüksége, de mégis láttak abban fantáziát, hogy igenis álljanak mögé. Düsseldorfban konkrétan egy olyan komplexumban rendezték meg az egészet, amit egyébként a New England Patriots finanszírozott, hogy ezt felépítsék. Tehát ezek azok a dolgok, amik csak a legfelszínesebbek az NFL támogatásában a flag foci felé, és ebből jóval több lesz szerintem, ahogyan megyünk 2028 felé. Hogyha esetleg 2032-ben is olimpiai programon marad a flag foci, akkor pedig még inkább egy hosszantartó dologról beszélünk.
0: Pont erre akartam rákérdezni, ha már említetted ugye Brisbane-t is, hogy 28-ig biztosított a flag football szerepe, de mennyire látjátok a létjogosultságát a további olimpiákon ennek a sportágnak?
1: Hát most az iparági küszöb alól kiszülődő hangok azok eléggé azt mutatják egyébként, hogy Ausztráliában is ott lesz majd ez a sport. Nyilván ezt majd, amikor hivatalosan kikommunikálják, akkor hisszük el, de az biztos, hogy jelenleg van egy olyan irány az olimpiában, hogy próbálnak olyan sportágat, nem csak a fiatalok, de egyébként a nézőket is bevonza, és próbálnak az olyan sportágak felé nyitni, akik egyébként bevonzák ezt akkor is, hogyha mondjuk nem olimpián szerepelnek éppen. Úgyhogy ez azért mind arra mutat, hogy egyébként a flag football meg fog tudni maradni, és valószínűleg ehhez kell az, hogy egyébként egy nagyon szép Los Angeles-i eredményt mutassanak fel, ami nem feltétlenül az, hogy most milyen meccseket játszanak, hanem milyen képet látnak majd a nézők. És ezért van az egyébként szerintem többek között, hogy 6 csapat van ott, hogy tényleg a sportág tetejének a tetejét tudják mutatni, akik egyébként néző támogató és nézőknek látványos focit tudnak játszani.
2: Szerintem még fontos az, hogy az NFL idén már szervez Ausztráliában mérkőzést, tackle mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy az NFL nem szervezne oda mérkőzést, hogyha 32-ben Brisbane-ben nem lenne a flag football. Az olimpiai ötkarikás játékok programja, azért itt megvannak a kapcsolatok egymás között, hogy ezt hatékonyan tudják megoldani. Én is reménykedek abban, hogy ott lesz 32-ben, és csak Ádámra tudok visszacsatolni. Ez 28-ban az a 6-6 csapat, ez tényleg a legjobb minőséget fogja hozni ebben a sportágban.
0: És szerintetek ezt a 6 csapatot majd bővíthetik, vagy így kvótaszerzés szempontjából akár Brisbane-re?
1: Szerintem igen. Azért azt látjuk, hogy ahogy Kristóf is mondta, azért itt a logisztikai kereteket is meghatározták azt, hogy hány csapat lehet ott. Szerintem az is meghatározta egyébként, hogy mondjuk hány meccset tudnak játszani flag fociból és amerikai fociból egyébként, hogy összehasonlításképp. Én számítok arra, hogy többen lesznek ott, hogyha egyébként az ausztrai programban is szerepel. Nem gondolom, hogy 12 csapatig felmenne, de mondjuk egy 8-10 fős vagy 10 csapatos torna az egyébként már egészen jól mutatna.
0: Nyilván felmérik tényleg, hogy mennyire lesz sikeres így Los Angelesben. Ugye beszéltünk már így a kvótaszerzési lehetőségekről, egy picit érintettük a magyar válogatottat is. A magyar válogatott mikor érhet oda, hogy akár mondjuk kvótát szerezzen az olimpiára ebben a sportágban?
1: Hát erre a nagyon hivatalos válasz az, hogy természetesen bármikor, remélt, hogy a következő kontinens viadalon, Európa bajnokságon 2027-ben is lesz arra esélyünk, hogy kivívjuk magunkat a kvalifikációs tornára való bejutást. Én azt gondolom, hogy reális keretek között tényleg abban kell gondolkodnunk, hogy mi a következő, amit egyébként tudunk tenni érte, ez most jelenleg az Európa bajnokság. Ugyanakkor 2032 lehet nekünk az reálisan, amire egyébként lövünk, és nyilván az is egy nagyon-nagyon komoly befektetés minden időben, minden pénze, minden energiában egyébként, amit bele kell tennünk ahhoz, hogy erre esélyünk legyen. De ott egyébként nyilván lássuk meg, hogy következő Európa-bajnokságon hogyan tudunk női és férfi oldalon is szerepelni, de nem egy teljesen elborult gondolat az, hogy egyébként ott legyünk.
0: Ilyen szempontból akkor reméljük, hogy 1900, vagy már 2032-ben is, bocsánat, a olimpiai programban lesz, hát akkor lesz esélyünk tényleg kvótát szerezni. Ugye már részt vett a válogatott Európa-bajnokságon, ott milyen eredményeket értetek el?
2: Igen, tavaly Párizsban, a gyönyörű francia fővárosban voltunk Európa-bajnokságon. 15-ek lettünk, ez nem feltétlenül tűnik a legjobb eredménynek, viszont az újonc csapatok közül másodikok lettünk, és nagyon sok újonc csapat volt, a torna fele a csapatoknak újonc volt, és előttünk jóval régebb és komolyabb flag programokkal rendelkező válogatottak szerepeltek, és szerintem Ádám is meg tud ebben erősíteni. Voltak szép győzelmek, és voltak nagyon szoros mérkőzések olyan csapatok ellen, ahol már 10-15-20 éve vannak flag programok, mint például Izrael-el vívtunk nagyon jó találkozót, még hogyha ki is kaptunk tőlük, egy olyan eredmény volt az, hogy ezt a válogatottat tudtuk tartani végig, ami szerintem megsüvegelendő a srácok előtt és az edzői csapat előtt is.
0: Hát újoncok között ez a második hely, ez abszolút szépen mutat, vagy szépen csillog. Hogy kezdtetek neki a munkának? Mennyire volt nehéz összeállítani a válogatottat? Milyen jellegű munkát végeztetek? Hogy ment ez tényleg ilyen nulláról ennek a felépítése?
1: Az első, ami ehhez kellett, az nyilván egy nagy tryout, egy nagy kiválasztó edzés igazából, ahova, amit mikor meghirdettünk, akkor nagyjából 100 fő jelentkezett. Ők azért mondjuk olyan 95%-uk jelenleg amerikai focista volt, akik szerették volna kipróbálni magukat ebben a sportban, úgyhogy egyébként azt rekreációs jelleggel űzték, ahogy Kristóf is említette korábban. Közülük kellett egyébként folyamatos szűkítésre lejutnunk oda, hogy a 12 fős utazókeretet megtaláljuk Párizsban, erre nagyjából 5 edzőtáborunk volt, illetve egy edzőmérkőzésünk az akkor még VB ezüstérmes osztrák csapattal. Szerintem nagyon-nagyon sok tanulópénz volt ebben. Nem csak abban a szempontból egyébként, hogy milyen szűkítésekkel megyünk, de abban a szempontból is, hogy mondjuk mi az a séma, amire jól lehet építkezni, melyek azok a játékok, játékosok, akikkel egyébként ezt tudjuk űzni. Úgyhogy nagyon-nagyon rohamléptekben mentünk, és ennek egyébként azért azt gondolom, hogy valóban így visszatekintve már nem egy rossz eredmény ez a 15. hely Párizsban, viszont nagyon sokat benne hagytunk, és én tartom egyébként, hogy a következő EB-n ennél jóval jobban fogunk tudni szerepelni. Nyilván ezért dolgozunk mindannyian. Ugyanakkor azért azt is el kell mondani, hogy nyilván most egész Európa lázban ég, és azt is látjuk, hogy nem csak mi vagyunk az egyetlen olyan válogatott, aki nagyon nagy erőforrásokat mozgósít abba, hogy olimpiai kvótát szerezzen, vagy legalábbis szép eredményt hozzon az EB-n. Viszont mi vagyunk a magyarok, hogy egyébként ezt meg fogják tudni majd tenni, úgyhogy nagy magabiztossággal megyünk a 2025-es EB elé.
0: Európából kinek lehet még esélye? Említetted a németeket, hogy jó csapatuk van szerinted az olimpiára? Jutáshoz.
1: Szerintem a német, svájci, izraeli csapat mindenképpen jó eredményeket tud hozni. Aki egyébként minket újonc csapatként előzött, az egyébként Szlovénia volt, ahol kifejezetten jól teljesítettek. Én arra számítok, hogy ők egyébként jövőre is igazán jót fognak tudni képviselni. És könnyen lehet azért, hogy vannak olyan csapatok, akik mondjuk jelenleg nem feltétlen teljesítettek úgy. Mondok egy példát, például a szerbek egyébként nem voltak ott. Úgy, hogy azért egy kifejezetten jó játékerőt képviselnek. Viszont náluk a szereléses bajnokság, tehát az amerikai foci bajnokság az megszűnt most, és minden erőforrásokat a flag foci irányába viszik, és ennek biztos vagyok benne, hogy eredménye is lesz. Úgyhogy szerintem át fog rendeződni majd az erőviszonyok, vagy át fognak rendeződni, de azért vannak azok a csapatok, akik kvázi történelmileg is nagyon-nagyon jó erőt képviselnek, és megvannak azok a rutinos játékosaik, akik egyébként jó teljesítményt tudnak leadni.
0: És milyen helyezést céloztok meg 2027-re az EB-re? Van már valami a fejben, valami terv?
1: Én nézek a szakmai vezetés felé.
2: Hogy mondták régebben, hogy görbüljön, hogyha a gyereknek a jegyéről volt, szóval inkább legyen szögletes, de az lesz a lényeg, hogy minél jobb fejlődés mutasson a csapat, és előre tudjunk lépni. Ahogy Ádám említette, első alkalom, így visszagondolva, romantikusan tényleg nagyon jó volt, de hihetetlenül sok hibát követtünk el, mint szakmai, mint pedig játékos oldalon, ami szerintem ilyen első alkalomkor ez természetes, ezeket a hibákat kéne kijavítani a következő EB-re, és akkor azok, amit benne hagytunk, ahogy Ádám is fogalmazott, az nem lesz benne hagyva.
1: Én abszolút az egy számjegyű helyezést lőttem be magamnak, szerintem...
2: Nem akartam nyomást helyezni.
1: De szerintem az, ami egyébként nagy munkával reális, és onnantól kezdve igazából már bármi lehet.
0: Nyilván az is fél siker, hogy már látjátok, hogy hol voltak a hibák, már hogy tapasztalatszerzés szempontjából már azért voltatok kint egy Európa-bajnokságon. Milyen gyakran tud találkozni a válogatott, milyen gyakran tudnak együtt edzeni a srácok, milyen korosztályból áll, hogy áll össze a válogatottunk? Picit mutasd be nekünk.
1: Jelenleg egyébként 18 év felett tudnak a felnőtt játékosok a női, illetve férfi válogatottakba jelentkezni. Jellemzően egyébként ilyen évi 8-10 edzőtábort tudunk találkozni. Itt nyilván azért össze kell egyeztetni nem csak a flag football kuponapokkal, ahogyan jelenleg egyébként a sportág a kluboknak biztosít versenyeztetést, de egyébként a szereléses meccsekkel is, és az ottani válogatottal is össze kell egyeztetnünk. Ameddig még ennyire össze van forva a kettő sportág, addig ez valószínűleg így is marad. Én azt gondolom, hogy ilyen 10-11 edzőtábor lesz az, ami reális, mondjuk így hosszabb távon, és nagyjából ez a 4-6 olyan torna, amit egyébként be tudunk vállalni egy évben. Szerintem ez kell ahhoz, hogy mi versenyben tudjunk lenni mondjuk nagy válogatottakkal, akik lehet, hogy jóval nagyobb erőforrásokkal rendelkeznek, és jóval nagyobb merítéssel rendelkeznek, viszont nekünk a kémia az, ami egyébként tudja mi magunkra hajtani a vizet. Ahhoz viszont az kell, hogy minél többet találkozunk, és minél több kilométer legyen a srácokban egyszerre a pályán.
0: Mennyire nagy a harca a válogatottba való bekerülésért? Mert ha jól tudom, azért már van magyar bajnokság, vagy most nyáron azért voltak mérkőzések, és vannak, számos csapatunk is van egyébként itt Magyarországon.
1: Jelenleg 6 kupanapunk van egy évben, és nagyjából 20 olyan egyesület van, aki egyébként versenyez azért, hogy magyar bajnoknak mondhassa magát. Nagy a harc. Én nagyon örülök ennek. Említettük már, hogy 12 fős egy utazókeretünk. Most ott tartunk, hogy olyan 20-22 fő lesz az, akit egyébként tánkkerekként viszünk magunkkal a következő fél évre. Most hétvége lesz egyébként az első olyan, amikor ezt a vágást megejtjük. És nagyon nehéz dolgunk van edzőként, ami egy nagyon-nagyon jó dilemma, hogy kit tudunk egyébként berakni ebbe a 22 főbe, mert nyilván azzal, hogy nem csak az jár, hogy egyébként válogatottként egy nagyobb presztízs, hogy ott lehet, de egyébként különféle egyéb támogatásokat is szeretnénk nekik adni a dietetikustól kezdve a regenerációs szakemberen át a mentáltrénerig, és ehhez az kell egyébként, egy bizonyos szintet képviseljen valaki, ami most már szerencsére nem az, hogy automatikusnak vehető játékos szinten.
0: De ezek a válogatottak most már csak flag futballra edzenek, vagy azért van még átvedés az amerikai futball felé?
1: Férfiaknál szerintem nagyjából olyan 30%-os átfedésünk van, akik egyébként a szereléses focit is űzik egyébként válogatott szinten. Ez azért logisztikailag nehezebb. Női szinten egyébként nincsen jelenleg tekül válogatottunk, innentől kezdve a lányok kizárólag arra fókuszálnak, hogy a flag footballban minél jobban csiszolják önmagukat.
0: Azt mondtad, hogy azért szeretnétek így a sporttudományos ismereteket is bevonni így a válogatott köré. Mi minden kell, hogy azért csúcs teljesítményt érhessen el a csapat? Hogy látod?
1: Szerintem az egyik, ami nagyon fontos, hogy koordináljuk azt, hogy a srácok milyen munka, srácok, akik egyébként lehetnek lányok is, milyen munkát végeznek egyébként a táborok között. Mondjuk itt elsősorban atletikai oldalról gondolkodom, tehát hogy a sebességépítés hogyan zajlik, hogy egyébként hogyan zajlik a konditermi munkájuk. Ezt koordináljuk jelenleg, tehát erre van egy szakember, aki ebben segít minket. Dietetika és regeneráció, azt gondolom, hogy manapság már a sporttudománynak nem a csúcsa, hanem igazából már az alapelvárás, hogy egy sportoló odafigyeljen az étkezésére, az alvására, arra, hogy hogyan vizualizál, arra, hogy milyen munkát rak bele mondjuk a meccs előtt közvetlenül. Erre van egy szakemberünk, aki támogatja őket, és nagyon szeretnénk a jövőben dolgozni egyébként mentáltrénerrel, aki pedig akár egy-egyes segítséget, akár csapat segítséget tud abban adni, hogy a legmagasabb szintet tudják kihozni magukból a meccsnapokon is. Úgyhogy szerintem a sportszakmai oldal mellett igazából teljesen önkéntes alapon találtunk olyan szakembereket, akik nem csak magas szintet képviselnek, de hajlandóak ráadozni azt az időt és energiát, ami egy magyar válogatott szintjéhez szükséges.
0: Azt mondtad, hogy van már női válogatott, és a nők körében mennyire népszerű ez a sport?
1: Szerintem abszolút, és itt most nézek Kristófra azért, de én azt látom, hogy a lányok, akik ott vannak, akarják, csinálják. Azt is el kell mondani, hogy itt azért nyilván nagyobb részben vannak azok a lányok, akik semmiféle amerikai futball háttérrel nem rendelkeznek, viszont rendelkeznek mondjuk jó sportági alapokkal máshonnan. Kézilabdás lányok, kosárlabdás lányok, akik egyébként érkeztek, és várjuk is egyébként őket szeretettel úgy általában a sportba, mert ezek jó alapok arra, hogy valaki jó teljesítményt adjon le egy olimpiai sportágban, ahol reális esélye van arra, hogy olimpiai kvótáért küzdjön.
0: Kristóf koordinátori oldalról mekkora kihívás felépíteni egy ilyen válogatottat?
2: Alapvetően az a nehézség ennek a, ennek a programnak, meg ugye a sportágnak idehaza, hogy mindenki önkéntes alapon, teljesen amatőr státuszban végzi, Ádám is a munkám mellett, én is a munkám mellett, a hölgyek, a srácok, akik a válogatott magját képzik, ugyanúgy bemennek hétfőtől péntekig a 8-tól 4-es melójukba, és utána pedig hétvégén jönnek edzőtáborba, lenyomnak 2x2 edzést, utána pedig mondjuk elmegyünk egy rendezvényre, vagy egy megmérettetésre, és próbálunk a legjobb teljesítményt nyújtani, és ez nagyon, nagyon nehéz. Szerintem ez ami nagyon nehézé teszi ezt a részét a koordinálásnak, és az, hogy a sportág önfenntartó alapokon nyugszik jelenleg, külső segítség nagyon minimális, és így tényleg amit tudunk magunknak teremteni, abból próbáljuk ezt menedzselni. De ezért szép, mert tényleg erről szól az igazi sport szerintem, hogy ha valamit szeret az ember csinálni, azért megtesz mindent még a limitált lehetőségei mellett is.
0: Ilyenkor külön megsüvegelendő, hogy a civil szakma mellett még beleteszitek tényleg az energiát ebbe a sportba. Azt lehet tudni, hogy mivel foglalkoztok civilben?
1: Hát én nagy sörgyárnál vagyok, a marketingen egy csapatvezetője.
2: Nekem olyan szempontból jó, mert hogyha rendezvényeket kell szervezni a flag válogatottnak, akkor az nekem kicsit hazai pályán, én rendezvényiparral foglalkozom, abban a rendezvényekkel, mind céges, mind pedig sportrendezvényekkel foglalkoztam régebben.
0: Abszolút testhez álló. Hogy állítjátok össze a válogatottnak a következő hónapokra való programját, ha ezt lehet mondani, mert azért 27 is már hip-hop itt van, most már 26 felénél járunk, tehát hogy itt lesz az Európa-bajnokság ma holnap, szóval hogy állítjátok össze a hátralevő hetek hónapok programját?
2: Alapvetően egy egész éves programmal érkezünk a srácoknak. Már azt tudják előre, hogy be van nekik táblázva november elejéig a hétvégéig, hogy mikor tudjanak ráérni, pont azért, hogy könnyű lehessen tervezni. Most még ez az őszi program lemegy, lesz egy szlovéniai túránk, ahol eléggé komoly ellenfelekkel, európai ellenfelekkel fogunk megközelni, mind fiúknál, mind pedig a hölgyeknél. Utána lesz egy kisebb pihenő, és remélhetőleg azért majd ilyen november-december fele Ádámékkal összeülünk, hogy akkor a 2027-es programot megtervezzük a lehetőségünk szerint a legjobb körülmények között.
0: És hogy látjátok, mennyire fontos, hogy mondjuk akár olyan sportolókat is megtaláljátok, akik jelenleg még nem flag futballoznak, és lehet, hogy van bennük olyan tehetség, hogy akár potenciális válogatott legyen, vagy akár szép eredményeket elérjen.
1: Szerintem ez nagyon fontos. Azért ez egy kialakulóban lévő sportág még mindig, ahol ráadásul nagyon könnyen lefordítható dolgok vannak. Tehát egy kosárlabdásnak a védekezés az egyébként nem lesz teljesen új, megint csak egy kosárlabdásnak mondjuk az, hogy fel kell menni a labdáért és lehúzni a levegőből, ez nem egy teljesen új skill. Nyilván van egy csomó olyan dolog, amit meg kell tanulnia, ez egyébként klubcsapatban sokszor egyszerűbb, nyilván válogatott keretek között mi nem fogunk tudni arra időt szentelni egyébként, hogy őt mondjuk megtanítsuk az alapmozgásokra, de én bátorítanék arra mindenkit, hogy klubcsapatba menjen le, nagyon sok lehetőség van már akár vidéken, akár Budapesten is. És mindig nyitott szemmel járunk igazából, hogyha feltűnik egy olyan játékos, akiben látunk potenciált, akkor a válogatott meghívó sem szokott késni, mert az a filozófiánk egyébként, hogy találjuk meg azokat az embereket, akik a legjobban tudják az adott dolgot csinálni, hogyha ő egyébként megint csak 3 hónapja kezdte ezt a sportot, de jó alapokkal rendelkezik, és egyébként belerakja azt a melót, ami szükséges, akkor lesz lehetősége egyébként bizonyítani ezt a legmagasabb szinten is.
2: Igen, a puding evése a próba, hogyha egy hasonlattal kéne élnem, próbálja ki, és nagy eséllyel meg fog ragadni ennél a sportágnál, mert nagyon jó közösségek vannak országszerte, a Magyar-Amerikai Futballszövetség honlapja meg tudja nézni például a csapatokat, ahol flagedzést tartanak, és emellett pedig van a honlapunk is, a Facebook oldalon, pedig az Instagram oldalon a Flag Football Magyarországot kell bekövetni, ott mindig aktuális hírekkel jövünk, legyen az válogatott, legyen az klubcsapat, a kupanapok, mindennel kapcsolatban ott meg tudjátok találni az információkat, és várunk mindenkit nagy szeretettel, ami jó ebben a sportágban, hogy mindenki számára elérhető.
0: És külföldön mennyire van ez profi szinten ez a sportág jelen? Tehát van arra lehetőség, hogyha valaki itthon tehetségesnek bizonyul, eligazoljon külföldre, és akár mondjuk ne civil szakmája mellett kelljen ugye sportoljon, hanem akár a profi szinten üzze, és mondjuk pénzt kapjon érte.
1: Férfi oldalon ez egyébként kevésbé jellemző most még. Amik vannak lehetőségek, azok egyébként meglepően, de Ázsiában vannak, ahol a flag csapatoknál azért nem csak költségvetés van egyébként, de magas szinten is űzik, és ott egyébként igazolnak is jellemző amerikai srácokat, de előfordult már európai is, aki kijutott így. A lányoknál pedig szerintem abszolút jellemző az, hogy az elmúlt évben bejelentett amerikai egyetemi ösztöndíj, az most nagyon-nagyon-nagyon motiváló sok embernek, és nagyon sok olyan európai topatléta van, aki ezt feltűzte a zászlajára, hogy akár 19-20 évesen kimenjen Amerikába, és ott egy kvázi ingyenes amerikai ösztöndíjat szerezzen, úgyhogy közben egyébként nagyon magas szinten sportol. Erre nyilván eddig más sportágakban volt csak lehetősége, most van egy magyar lánynak is erre lehetősége Kiskunfélegyházáról, hogy egyébként eljusson és kapjon egy amerikai ösztöndíjat.
0: De akkor ezek szerintem tudtok is segíteni, vagy tudjátok koordinálni tényleg így az embereket akár jövő felé, vagy erre
1: felé? Abszolút, szerintem ebben ehhez tényleg az kell egyébként, hogy valaki ebbe olyan melót rakjon bele, ami egyébként erre nem csak a predesztinálja, de egyébként képessé teszi, és onnantól kezdve lehetőségek vannak szerintem.
0: Na hát akkor meglátjuk tényleg, hogy 2028-as olimpián hogy fog szerepelni a flag football, illetve hogy később majd még lesz az olimpiák programjában. Akit érdekel a flag football, az menjen fel a szövetség honlapjára, és tényleg ott érdeklődhet a sportág iránt. Zahovai Ádámnak és Horváth Kristófnak köszönöm szépen, hogy itt voltak velük, és körbejárhattuk ezt a sportot, mert hiszen két év múlva majd azért elég sokat fogunk felőle hallani, illetve remélhetőleg majd az Európa-bajnokság után is majd jöhettek hozzánk, és tarthattok beszámolót. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok.
3: Köszönjük szépen.
1: Nagyon szépen köszönjük.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Gyerünk, Luca, megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca, 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Lebron 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: mostan az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Vendégünk a stúdióban Ifja Foltán László a Kenu, és Tóth Dávid a Kajak Szakák Szövetségi kapitánya. Sziasztok!
3: Szia!
4: Szia!
2: A magyar sportolók összesen 12 érmet, 4 arany, 7 ezüst és 1 bronzérmet szereztek a poznányi gyorsasági kajakkenu világbajnokságon. Tehez a szerepléshez gratulálok nektek és a versenyzőknek is. És hát több szempont

0: számítunk, de nyilván még hatása alatt vagyunk annak, ami ugye történt múlt héten.
1: Most Boros Gergelynek a halálára gondolsz.
0: Igen, és de attól függetlenül szakmai szempontokat figyelembe véve pedig teljes mértékben azon az úton járunk, amit kijelöltünk a csapat számára az olimpia felé vezető úton, és hát ugye két olimpiai számos érem, ugye a Dani 1001-esben aranyérme, meg a C2 kollárruház párosnak a bronzérme az abszolút egy olyan mérföldkő, amihez terveznünk kell majd a jövőben is.
1: Dávid, te hogyan foglalnád össze ezt az elmúlt egy hetet?
2: Hát tényleg egy érzelmi hullámos út volt a múlt hét. Ez biztos, hogy sok mindenkinek nehézséget okozott, hogy úgy teljesítsen, ahogy eltervezte azt az év főversenyére. Tapintató volt ez a fajta negatív hangulat, ez a nehézség, ami rányomta a bélyegét a magyar hangára. Azt gondolom, hogy egyébként a magyar kajak csapat kevésbé volt annyira sikeres, mint amennyire lehetett volna. Nem is igazán tudok olyan helyzetet mondani, amikor a kajakosok mellé állt volna a szerencse. Legtöbbször vagy lecsúsztunk a dobogó legfelső fokáról, vagy lecsúsztunk eleve arról, hogy az adott versenyszámon felállhasson valaki a dobogóra. Volt, amikor ez múlott egy nagyon-nagyon kicsin, illetve hát voltak olyan versenyszámok is, ahol pedig a döntőbe jutásról csúsztunk le egy Hangyányival. Úgyhogy igazából egy versenyszámot sem tudok mondani, sajnos, ahol azt mondom, hogy így most aztán mellénk állt volna a szerencse. Hát úgy látszik, hogy ez egy ilyen hét volt. Sajnálatos, ez pont az év főversenyén alakult így. Ennek ellenére nyilván nagyon szép ezüstérmeket szereztek a versenyzők. Csikó Zsókának volt egy 1000 méter kajak egyesben egy aranyérme. Emellett pedig hát olyan ranglista helyezéseket is sikerült begyűjteni, amivel például a férfi 4-es meg tudta őrizni az olimpiai kvalifikációs ranglistán a vezető helyét, illetve a hölgyeknek sajnos a B-döntő második helyük az azt vetíti előre, hogy egy helyen hátrébb csúszunk ebben a ranglistában, és a szlovák egység az úgy néz ki, hogy megelőzött minket, de ez is még kótaszerző helyet jelent, de nyilván nyugodtabban fordulhattunk volna rá 27-es évre, hogyha nem így történik.
1: Említetted te is ezt az olimpiai kvalifikációs, most már ugye új rendszerben ranglista pontok alapján osztják majd ki a kvótákat Los Angelesre, és ez a világbajnokság már hát másfélszeres szorzóval, ha jól emlékszem, bele is számít ebbe a világranglistába. A világbajnokság előtte azt mondtad, hogy 7-8 érem az, ami realizálható, vagy amennyi benne van a magyar kajak csapatban. Ugye ebből egy arany, 4 ezüst az, ami megszületett Poznányban, de az alapján, ahogyan összegeztél, azt érzem, hogy inkább félig üres a pohár.
2: Hát igen, inkább félig üres a pohár.
1: Mert ugye
2: ez inkább csalódottság, igen, volt a jellemző csapatra, mint az, hogy akkor most mekkora öröm van, és hátradőlhetünk, mert nagyon jól sikerült ez az év. Azok az egyéni versenyzők is, akik ezüstérmet szereztek, hozzáteszem, nagyon-nagyon jó és szép eredmény, de a magyar versenyzők is szeretnének nyilván mindig a dobogó legfelső fokára állni, és amikor egy nagyon kicsi múlik az, hogy mégsem ott állsz, akkor az okoz némi csalódottságot, de azért hatalmas baj nincsen.
1: Nagyon régen fordult már elő azt szerintem, Laci, hogy a kenusok több érmet hoztak haza, mint a kajakosok egy világbajnokságról. Itt ráadásul azért, ha megnézzük az eredménysort, 3 arany, 3 ezüst, 1 bronz, ráadásul ugye olimpiai számokban 1 arany és 1 bronz a kenu csapatnak a teljesítménye. Azt hiszem, hogy az, ami tényleg a kajakosoknál nem sikerült, az itt igen. Ráadásul olyan emlékezetes döntőket hozott ez a világbajnokság, mint Fejes Dánielnek az 1001-ese.
0: Igen, mondhatni, így a kajak és a kenu a versenyeken úgy egészíti ki egymást, mint a csapatjátékban a védekezés és a támadás. Ugye nincs meg az egyik a másik nélkül. Nyilván amikor picit gyengélkedik az egyik szakág, akkor a másik meg erőre kap. Nem azért, mert ő gyengélkedik, hanem akkor lehet, hogy mi tesszük meg azt, amit megkövetel a haza, és akkor mi hoztuk most épp így az eredményeket, de hát azért azt ne felejtsük el, hogy amikor meg mi gyengélkedtünk egy picit, akkor meg ők voltak a világ tetején, úgyhogy ezért is kajak és kenu.
1: Te összességében úgy látod, hogy sikerült előrelépni a tavalyi világbajnoksághoz képest? Mert ugye 2 arany, 3 bronz Olaszországban, 1 évvel ezelőtt itt, meg ahogy említettem, mégiscsak összesen 7 érem a

0: Janú csapatban.
1: Igen, így előre azt mondtam, hogy ha tudunk fejlődni, és hát én szeretem a fejlődést, és szeretném, hogyha 3 aranyérmünk lenne. Így lett is 3 aranyérmünk, és emellé azt mondtam, hogy ha vannak ezüst és bronzérmeink, akkor boldog vagyok, és gyakorlatilag ez megszületett, tehát ugye 3 aranyérem, 3 ezüstérem, és egy bronzérem, úgyhogy az előzetes várakozásom és kijelentésem az abszolút megszületett. Az már, hogy olyan futamokban, mint a Danéje, ahol persze 200-addal maradt le a Petrov, de gyakorlatilag ugye holtverseny volt a Martin Fuchs és a Fős Dani között, 200-addal le van a Petrov, az egy olyan szoros befutó, ami még nem volt soha a kajakkel történetében szerintem, de nem
2: hát főleg nem 1000 méteren.
1: Pláne 1000 méteren, igen. Mert ott álltunk a parton, ugye, és folyamatosan frissítettük a applikációt, hogy vajon mit írnak ki. Mert először ugye applikáción kiírták, hogy Martin Fuchsa nyert. Csak senki más nem írtak ki. És akkor tanakodtunk, mert nem tudsz elbiciklizni a célvonalig. Tehát pont előtte meg kell állnod. Így nem látod teljes vonalban, hogy ki futod, hol futod be. Úgyhogy csak találgatni tudtunk. Nyilván olyan szempontból nyugodtak voltunk, hogy dobogón van a Dani, így végül is boldogság töltött el minket, de hát amikor meg kihozták, hogy ráadásul nyert, az nagyon-nagyon megünnepeltük, úgy idézőben a szárazföldön mi, ott edzők, vezetők, aztán persze körbesétáltuk a tavat, és utána találkoztunk a Danival is, úgyhogy onnan még várt rá fel az ugye a 501-esbe és a 4-esbe.
2: Ugye 4-essel aranyérmet szerzett, igen. És ezzel ő lett egyébként a magyar csapatnak, sőt, holtversenyben az egész világbajnokságnak a legeredményesebb sportolója, ugye 2 aranyérem. Fejes Dániel, azt mondhatom, hogy azért az elmúlt években folyamatosan ott volt a közvetlen közelében az érmeknek, ugye Párizsban is már versenyzett az elmúlt világbajnokságon. Érdekes módon ugye 1001-est azt a Adolf Balázs teljesített, ő is bronzérmet szerzett, tehát úgy tűnik, hogy a kenusok király számában az elmúlt években rendre a magyarok jól teljesítenek, de azt hiszem, hogy Fejes Dánielnél ki lehet jelenteni, hogy ez most számára az áttörés éve?
1: Szerintem abszolút ki lehet jelenteni. Én már tavaly is mondogattam neki, hogy Dani, te lehetsz az a kenus, aki egy olyan szintre tud lépni, amit régen Vajda Attila, vagy Tatai Tibor, vagy Mikvan Tamás, vagy akár Kolonis György egyesben, nyilván más távon, de ő is egyedül alkodó volt Magyarországon egyesben, meg a világon is. És most hozta ezt az áttörést. Egyébként nem nagyon szeretett volna ebben a számba indulni. C200-at akart menni mindenáron, de a szabályzatainknak megfelelően ő ezt a számot nem indulhatta, és akármekkora ellenszélbe is került a szakvezetés, akkor is nyilván a lefektetett válogatási elveknek megfelelően és a magyar csapat eredményességének megfelelően neveztük be a versenyzőket a világbajnokságra, így a Danit is 1001-esben. Szóval pláne azt gondolom, hogy egy nagyon jó eredmény, hogy így tudott nyerni. Mi lesz, ha majd télen is, meg a szezon elején is erre a számra készül, akkor nem biztos, hogy holt versenyben fog nyerni, remélem, hanem alapban, meg hát az olimpia szempontjából nagyon fontos, hogy ő küzdjön ilyen megmérettetéseken, ilyen csatákban, mint amilyen ez is volt.
2: Ifja Foltán Lászlóval és Tóth Dáviddal beszélgetek, a kajakkenu válogatott 2 szövetségi kapitányával. Rákanyarodtunk már arra, hogy akkor versenyszámok szerint végignézzük a magyarok szereplését. Ugye C1 1000 méteren Fejes Dániel aranyérmes lett, és akkor nézzük a kajakosoknak a hasonló távját, ami szintén szerepel az ötkörikás játékoknak a műsorán. Kopasz Bálint úgy lett ezüstérmes, hogy hát a sportág másik kiválóságától maradt el, ugye Fernando Pimentától. 2018 óta ennek a 2 versenyzőnek a folyamatos váltakozó sikerét hozza ez a szám a világbajnokságokon. Bálintnál most az látszódott, hogy ő bár ezüstérem csupán, de abszolút elégedett ezzel, mert kihozta magából azt a döntőben, amit szeretett volna. Dávid, te hogy látod az ő poznányi szereplését?
3: Azt láttam, igen, én is, hogy Bálint elégedett volt ezzel az ezüstéremmel, mert mégiscsak azt mutatja ez az eredmény, hogy továbbra is a világ élvonalához tartozik. Ugyanakkor neki volt egy kisebb derék fájdalma, ott a verseny megelőző nap már panaszkodott rá, ez kezelve is lett neki, és hát elmondása szerint ott a döntőben a rajt pillanatában érzett egy belenyilaló fájdalmat, amit aztán utána nem érzett végig a versenyzés során, ugye mondta, hogy az adrenalin elvitte a figyelmét erről, ehhez képest ugye végig tudta szépen versenyezni a távot, és ez egy ezüstérmet ért, de azóta egyeztettem az edzőjével, és hát ez a derékfájdalom ez nem múlt el, úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire nyomta rá bélyegét az ő versenyzésére, de bízom benne, hogy ez semmi komoly nem lesz. Igazából elég sok versenyző panaszkodott arra, hogy lötyögős, és hát elég irreális volt a pálya, tehát az első napokban hatalmas szembeszél volt, aztán utána ez megfordult hátszélbe, ami picit oldalas is volt, és ez a poznani pályáról tudni kell, hogy ott ugye nincsen felevezősáv, mint például szegedi matyéri pályán, és hogyha nincs felevezősáv, ugye azok, akik eveznek fel az adott futamukra, vagy éppen csak edzeni, azoknak a versenyzőknek a hullámai azért oda tudnak érni az éppen lefelé tartó futamhoz, úgyhogy az eléggé meg tudja zavarni a versenyzőket, és valóban nem túl szerencsés ez a poznani pálya. Ugye a szélviszonyok miatt sem, meg hát amiatt sem, hogy tényleg nincsen ez a felevezősáv. Hát Bálint ott ennek ellenére azt gondolom, hogy Bálint ennek ellenére tudta hozni azt az eredményt, amit ő kitűzött maga elé, tehát mindenképpen éremmel szeretett volna hazatérni, és ez össze is jött.
2: Még ez az olimpiai száma a férfi kajakosoknak, és azért azt megszokhattuk, hogy itt, hogy ki indul, az mindig áprilisban dől el, és általában vagy Kopasz Bálint, vagy Varga Ádám viszi az olimpiai távot. Varga Ádámról beszélünk egy picit, mert ő ugye K1500-on is ezüstérmet szerzett Kopaszhoz hasonlóan, és az ő esetében az az érdekesség, hogy hát egy idényen belül látványos formajavuláson ment keresztül, akárha csak a májusi világkupákat, vagy a júniusi Európa-bajnokságot nézzük, akkor az látszik, hogy Varga Ádám egy folyamatosan fölfelé ívelő pályát teljesített, és a VB-n jött ki a csúcsformája. Nem tudom, hogy ezzel egyet értesz-e.
3: Hát abszolút egyet értek, mert igen, az eredmények ezt mutatták. Ádámnak nem sikerült az év elején olyan jól szerepelnie, nem sikerült dobogós helyezést 500 méter egyesben elérnie. Közel volt hozzá, de mégsem volt olyan átütő az ő versenyzése, mint amit megszokattunk itt az elmúlt években. Ehhez azt gondolom, hogy két dolog miatt volt. Az egyik az, hogy igazából az egyikből következik a másik, és a legfontosabb, amit meg kell említeni, az az, hogy ő fizikából a BMI most államvizsgázott, és hát ez nyilván elég sok figyelmét elvonta. Ugye mondanom sem kell, hogy ez ugye, legalábbis gondolom, hogy egy nagyon nehéz szak, amiket Ádi mutatni szokott, mert hogyha az ember belepillant az egyik jegyzet füzetébe, akkor nem tudja eldönteni, hogy mit is lát. Hát Ádám pedig elég jó szakemberré vált itt az elmúlt évek alatt, ami a fizikát illeti, és mellette meg nagyon magas szinten kajakozik is. Nyilván itt a tavasz során neki nagyon-nagyon fontos volt az, hogy minél jobban teljesítse ezt az államvizsgát, és zárja le az alapképzését az egyetemen. Most tovább is fog tanulni, illetve felvételizett újra egy következő szakra, de elmondása szerint most azért fog tartani majd passzív fél évet is, mert szeretné, hogyha, mint ahogy most a nyár folyamán is láthattuk tőle, többet tudna a kajakra koncentrálni, és ez látszott egyébként szerintem a hétről hétre a javuló teljesítményén, hogy már nem volt ott a vállán az a bizonyos teher, valamint a másik dolog, amit említett, szerettem volna, hogy most azért a világbajnokság előtt elég sok hetet töltött lent Szolnokon, és Szolnokon szoktak edzőtáborozni egyébként az ausztrálok is, már 15-20 éve járnak Magyarországra, és már jó pár évvel berendezkedtek ők Szolnokon, mert ugye átjönnek Európába, mert alapvetően ez a sportág európai központú, akkor érdemes kialakítani egy bázist, és ez pont Szolnokra esett, és Szolnokon együtt edzett Ádi az ausztrálokkal, többek
2: között
3: Thomas Greennel is, és hát egymást segítve, egymást motiválva, egymást teljesítményét felhúzva, azt gondolom, hogy Ádámnak emiatt is lett jobb az 500 méter egyes teljesítménye.
2: Ugye itt olimpia fókuszú a kajakkenu is, mint oly sok másik sportág Magyarországon. Pici hasonlóság itt a kajak és a kenu között, hogy 1000 méteren kezd körvonalazódni, vagy hát már réges-régen fönnáll egy rivalizálás, akár a Kenunál ugye Fejes Dániel és Adolf Balázs között, vagy éppen a kajakban Varga Ádám és Kopasz Bálint között. Ezt hogyan lehet szövetségi kapitányként kezelni, hogyan érdemes ehhez viszonyulni, mert hogy adott esetben ugye egymást húzhatják egymásnak a teljesítményére, pozitív hatással is lehetnek a versenyzők, vagy lehetnek ilyen határvillongások is egymást hátráltatni, de azt hiszem, hogy látva a versenyzőket egyáltalán nem ez a jellemző. Tehát egy Fejes Adolf párharcot a következő évben hogyan lehet majd kezelni, vagy hogyan próbáljátok kezelni, Laci?
1: Hát igazából a feltételrendszernek ugyanannak kell lennie, tehát mindent meg kell ugyanúgy adni mind a két versenyzőnek a felkészüléshez, edzőtáborok, egészségügyi támogatások, eszköz támogatás, amiben beleférhet a szövetségnek, bármilyen más dolog, amilyen igényük felmerül, azt nekünk meg kell próbálnunk rendelkezésre bocsátani. Azon kívül meg már a rivalizálást majd ők kezdik egymás között, hiszen a versenypályára be kell állniuk, a rajtvonalra, aztán aki ott győz, az megy tovább. Ugye a válogatón versenyről első két helyezett megy tovább a világkupára. Most is így volt egyébként, és ugye a világkupán ott megmérkőztek még egyszer, ott a Dani bizonyult jobbnak, csak aztán a Dani még elment párosba versenyezni, így ezért nem az EB-n nem őt láttuk, hanem meg ott egyébként fontos volt Magyarországnak, hogy ott ő páros induljon. Úgyhogy a rivalizáció két ilyen menő között, fogalmazunk így, adott esetben egyébként nem látszik a parton, mert ők nagyon jó barátok. Szóval pont ezért jó, hogy egy edzőtáborban tudnak együtt edzeni adott esetben, és ahogy mondta a Dávid is, készíteni egymást. Persze mindegyik versenyzőnek megvan a kis sajátossága, saját kis hobortjai, fogalmazunk így, amit mindenképpen meg akar csinálni. Ott megengedni kell, hogy akkor azokat az edzéstípusokat ő elvégezze. De sokszor összebeszélnek, és gyakorlatilag egymást hajtják a felkészülésben.
2: Ugye Adolf Balázs 5000 méteren lett világbajnok. Ugye ebben a távban, vagy ebben a versenyszámban ő már harmadjára bizonyult a világ legjobbjának, és úgy tűnik az ő formáján, hogy ha az álló képessége múlik a dolog, akkor szinte legyőzhetetlen.
1: Hát igen, sőt annyira, hogy ugye volt, hogy azt mondta, hogy elmenne sífutó versenyekre is, tehát hogy nagyon-nagyon ügyes egyébként abba is, és tényleg a állóképességben aztán a csapaton belül egy non plus ultra. Hát ugyanakkor, mint mindenkinek, vannak gyengeségei is, ő nyilván erőlétben nem olyan fizikumú, mondjuk például, mint a Dani, neki ezt kell fejlesztenie, de hát nyilván ugye ezért szoktuk mondani, hogy tarts szinten a erősségeidet, és dolgozzál a gyengeségeiden. Neki ez a feladata itt a téli időszakban, hogy magára pakoljon egy kis izmot, meg hát aztán jó sok csirkecombot nyomjon be az arcába, hogy tudja is, miből ezt építeni.
2: A két csapathajóra térjünk még rá. Ugye említettük már azt a bronzérmet, amit a Kollár Kristóf Juhász István páros gyűjtött. Megismételték a milánói teljesítményüket, ahogyan egyébként megismételt a teljesítményét a négyes is. Ott ugye Kristóf és Pisti mellé még Hajdú Jonatán és Fejes Dániel térdelt be a hajóba. Két aranyérem, illetve egy aranyérem és egy bronzérem ebben a két versenyszámban. Hogy látod ennek a fiatal Kenu 2-esnek a teljesítményét, mert hogy jól látszik rajtuk, hogy évről évre ott vannak a világ élvonalában?
1: Hát igen, hogy eredményben ugyanazt látjuk, mint tavaly, de ugyanakkor az idei év ugye az sokkal nehezebb volt számukra, már csak azért is, mert volt néhány tisztelt kolléga, akik a VB előtt nem túl jó kommunikációt folytatva egyébként próbáltak keresztbe tenni nekik, ahol lehet. Nyilván mentálisan ez egy versenyzőnek nem tesz jót, főleg egy ilyen szintük volt a szerző világbajnokság előtt, de hát a fiúk ebből is látszik, hogy mennyire kemények és mennyire tudatosak és tiszta szívűek, hogy egyébként ezt félre tudták tenni. Csak sajnos ugye Boros Gerő tragédiája még jobban lenyomta őket, ugye az előfutamot nem is, akkor tudták meg az előfutam előtt a hírt, nem is tudták lehozni. Mondták, hogy ez így túl sok volt nekik aznap reggel. Nyilván tovább jutottak a középfutamba, ott már jó teljesítményt adtak.
2: Ugye de két paksi versenyzőről van szó.
1: Igen. 500 méteres döntő, páros döntő előtt hát látszott rajtuk, hogy azért feszültek. de összeszedték magukat annyira, tehát ultra brutál kemények voltak fejben, és igazából ilyen szeretetből, akaratból tudták ezt megcsinálni. Utána futamon, utána el is mondták, hogy azért mentálisan borzasztó nehéz volt nekik a felkészülés is, és egyben ugye a világbajnokságon való versenyzés, de talán ez így volt kerek, ugye 2008-ban, amikor Kolonics Gyuri meghalt, hasonló érzéseket éltünk át, és akkor is azt mondtuk, hogy egy C3-as volt ugye akkor a olimpián, a Kozman Gyuri Kis Tamás mellett, ott volt Gyuri is, a Kolonics Gyuri is a hajóba, itt is én ezt úgy láttam, hogy Boros Gergő nélkül nem ment volna. Nyilván azért is, mert ugye hát egy hónappal ezelőtt, még az edzőtábor előtt, amikor otthon voltak, a Gergő még tartott nekik edzéseket, nagyban részt vett a felkészülésükbe, segítette őket sok mindenben. Példaképük volt, úgyhogy nagyon komoly teljesítmény volt ez a bronzérem.
2: Mondhatjuk azt is akár, hogy a szív diadala vagy jégi segítséggel sikerült a dobogóra fölállni. Ifja Foltán Lászlóval és Tóth Dáviddal beszélgetek, a kajakkenu válogatott két szövetségi kapitányával, kajakosok. A férfiaknál ugye úgy érkezett meg a négyes, Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor összetételben erre a világbajnokságra, hogy Európa bajnok volt, és a további három világkupán hát mindig az első két hely valamelyikén zártak, úgyhogy kétszer meg is nyerték ugye a világkupát, úgyhogy ők egyértelmű éremesélyesek voltak. De azt hiszem, hogy amit már korábban említettél, hogy érzelmi hullámvasút, az a négyesre kifejezetten is érthető, tehát szó szerint egy érzelmi hullámvasútat jártak be ezen a világbajnokságon.
3: Igen, ez így van. Hát valóban esélyesként érkeztek meg, és szerintem nem csak az éremre voltak esélyesek, hanem akár a győzelemre is. De az biztos, hogy nagyon meglepődött volna bárki, hogyha azt mondják neki a VB előtt, hogy ez a négyes nem fog érmet szerezni. Nyilván itt az események sorozata által őket is eléggé megviselték ezek a körülmények. Hát Nádas Bencének egyébként volt egy örömhír a hét elején, ugye vasárnapról hétfő éjszakára viradóan megszületett a kisfia, majd aztán a hétközepén jött az említett gyászhír is, ami nyilván őket is megviselte, és közülük talán Nádas Bencét viselte meg ez a hír a leginkább. Hát Bence ugye ment különböző csapathajót Gerivel, és hát volt közös felkészülésük, ismerte régről, jobban voltak, baráti viszony volt köztük, nyilván számára is egy arcúcsapás volt ez a hír, és innen azért nagyon nehéz újra olyan fókuszba vágni magát a versenyzőnek, és csak a versenyzésre figyelni, miközben tudja, hogy neki ez a feladata, ez az év főversenye, de teljesen kitisztíteni a fejét egy ilyen helyzetben szerintem szinte lehetetlen.
2: Ugye ötödik helyen zárt végül is a négyes, és a Kuruc Levente Fodor Bence kajak kettesnél is hát valóban helytálló az a gondolat, hogy itt is, mintha a kapufáról kifelé pattant volna a labda, mert hát a negyedik helyen értek célba, kicsivel lecsúszva a dobogóról, úgyhogy az utolsó méterek azok nem sikerültek hibátlanra.
3: Hát egyáltalán nem sikerültek hibátlanra, de egészen odáig tényleg harmadik helyen volt a magyar hajó, és 10-15 méterrel a célvonal előtt lebillentek, vagy bejött találjuk egy hullám, vagy egyszerűen csak elfogyott az a fajta erő a végén, ami kellett nyilván az indításhoz, a finish szakaszhoz, és ilyenkor azért könnyebben le tud billenni a versenyző, főleg, hogy már alig érzi a lapátot, még húzza, szorítja, de ilyenkor könnyen ki tud csúszni az is egy picit a versenyző kezéből, úgyhogy hát ők is picit olyan tanástalanok voltak, hogy most akkor mitől billentek le, miért billentek le. Nyilván egy ilyen lebillenésnél próbálja menteni a menthetőt a versenyző, hogy legalább a vízben essen be, és ezáltal ugye letámaszt a vízen a lapáttal, és hát ez hatalmas sebességcsökkenéshez vezet. Itt is ez történt, és sajnos azáltal megelőzték őket, és így csak negyediknek értek célba. De abszolút benne lett volna ennél az egységnél is az éremszerzés lehetősége.
2: Ugye a kajak kettesnél az látszik, hogy Milánóban Kuruc Levente ott ült a hajóban, Nádas Bence mögött, és hogyha a négyes megnézzük Párizs óta, akkor folyamatosan az látszik, hogy cserélődnek a szereplők, ugye Milánóban egy fiatal négyes lett a második, Opaszki Márkkal, Balogh Gergellyel, Tamási Zsomborral és a már említett Fodor Bencével, Párizsban pedig még a hajóban az olimpián Tótka Sándor, valamint Nádas Bence mellett ott ül Csizmadia Kolos és Kuli István. Tehát folyamatosan változnak itt a csapathajók. Ennek a négyesnek, amely most tényleg a világbajnokságot leszámítva kiválóan szerepelt ebben az idényben, ennek hogy látod a jövőjét?
3: Hát ez nyilván nagyban függ majd a jövő évi teljesítményétől a versenyzőknek. Lesz jövőre is válogatóverseny, lesznek közös felkészülési állomások. Hát az a kérdés, hogy ők hogy tudják megőrizni az idén mutatott formájukat, teljesítményüket, illetve kik és hogyan és mennyire fognak tudni felzárkozni hozzájuk, és jogot követelni arra, hogy ők is bekerüljenek egy kajak négyesbe.
2: Vendégünk a stúdióban továbbra is Ifja Foltán László a kenusok, és Tóth Dávid a kajakosok szövetségi kapitánya, és ott hagytuk abba a híreket megelőzően, hogy térjünk akkor rá a hölgyekre, mert hogy hát itt a kenusoknál, hogyha megnézzük a női szereplést, akkor az látszik, hogy összesen 3 ezüstérem, Kis Ágnes ugye C1 500-on, valamint Csorba Zsófia szintén egyesben 5000 méteren lett a második, és a Kenu négyes is hozott egy ezüstérmet Poznányból. Hogyha Kis Ágnesre térünk rá először, hát vele kapcsolatban az az érdekesség, hogy valahányszor beszélgettem vele ott a világbajnokságon, akkor mindig keserédes nyilatkozatot mondott, tehát hiába az ezüstérem, és hiába a felnőtt pályafutásának az egyik legeredményesebb VB-je, elégedetlen volt. Ő akkor most ennyire maximalista?
1: Igen, szerintem, ha nyert volna 3 aranyat, akkor is elégedetlen lett volna, de viccet félretéve egyébként azért volt bosszus az 501-ese után, mert az említett pályakörülmények, amilyen szél volt, amilyen hullámos volt a víz az utolsó 100 méteren, ugye harcba volt az aranyéremér, és hát egyszer nem tudta megoldani azt a hullámos vizet, és gyakorlatilag ugye Kenuban, mivel hogy egy oldalt emezel, nincs kormánylapátod, van olyan helyzet, hogy a hullám, hogy megemel, gyakorlatilag mire visszatesz, elfordítja a hajót az egyik irányba. És hogyha pont arra az irányba forgatja el, amelyik oldalon nem kenuzol, úgy egy nagyon nagyot kell visszaforgatnod a hajón, és hát gyakorlatilag lefékezed a hajót. És ez 3-szor egymás után így kiemelt őt egy ilyen hullám, sajnos mindig a negatív irányba, és így ott akkor a veszteséget kapott a kanadai lányhoz képest, hogy azt nem lehetett visszahozni. Szóval igazából önhibáján kívül történt ez, de mint versenyző, amikor mész, benned van az adrenalin, és nem tudod befejezni a pályát, ugyanúgy, hogy a K2-nél, a levieknél, így benned marad egy ilyen keserű űr, mert nem gyakorlatilag azért kapták ki, mert a másik versenyző sokkal jobb, hanem mert épp úgy fújt a szél, vagy valami ilyesmi, és valami önhibádon kívül történt valami. Egyébként utána megnyugodott, és nyilván a verseny végére már látta, hogy ez nem olyan rossz ez az ezüstérem, de ott abban a pillanatban, amikor lejött a vízről, hát akkor ezt nehezen emésztette meg. Párosba, meg egyébként a kínaiak most brutál erősek voltak, tavaly mi voltunk a jobbak, most ők, de hát láttuk már a világkupákon, hát ők Ázsia bajnokság után meg volt a csapatuk. Szóval ők tudtak készülni egész nyáron erre a számra folyamatosan. Mi elindultunk a világkupákon, de nem edzettünk rá semmit, csak ott összetérdeltek és mentek, mert nyilván a páros és az egyes eredmények sokkal fontosabbak voltak a kvóta szempontjából, mert nálunk a Kenu négyes nem számít be a kvóta rendszerbe az olimpiáért folytatott harcban. Úgyhogy nyilván amikor menetelünk előre, akkor ha idézőjelben mondom, a kevésebbé fontosabb számokra nem fektetünk akkor a hangsúlyt, mint a fontosabb számokra. Itt edzettünk az edzőtáborba rá, de jól is mentek, jól mentek a mieink, csak hát most volt egy jobb. És a Zsófinak pedig szintén az ezüstérme az...
2: Előrelépett Milánóhoz képest,
1: igen,
2: bronzból lett ezüst.
1: Úgyhogy nyilván el volt keseredve, megnyert mindent idén, de attól függetlenül meg hát soha rosszabbat, szóval az biztos, hogy a német lány az bombaformában volt ezen a világbajnokságon, Egyébként elnézve a futamot, a dinamikája, meg az egész versenyzése a német lánynak most jobb volt, mint a Zsófié, szóval ilyenkor nem kell mentegetőznünk, meg kell emelnünk a kalapunkat, és természetesen jövőre a hazai rendezésű világbajnokságon Szegeden 2027-ben oda kell csapni, és a világ legjobbjának kell lenni. Egyébként ezt mutatja a tendencia is, mert ugye tavaly harmadik, most második, akkor jövőre reméljük aranyérem lesz belőle.
2: Így említetted a német hölgyet, Carlotta Loske, aki nem csak 5001-esben lett világbajnok, hanem párosban is, Michael Jakobbal, és maradva akkor ennél a párosnál, itt ugye az látszik, hogy az Európa bajnokságon végül is előre léptek Kis Ágnes és Nagy Bianca, mert hogy ott a klasszissal, Luzánnal felálló ukrán egység mögött végeztek másodikként, itt a világbajnokságon nem jött ki a lépés, nagyon rapszodikus az ő teljesítményük. Hogyan értékeled ezt a VB-t, most mi hiányzott számukra Poznányban?
1: Hát én azt gondolom, hogy nem is a teljesítményük rapszódikus, mert ugye tavaly is évelején jól mentek, és a VB-n, EB-n és a VB-n nem mentek jól. Idén szintén nagyon jól mentek a világkupákon, ugye párosban. EB-n előre léptünk, másodikok lettünk, ennek örültünk, és a VB-n viszont rosszabbul teljesítettünk a tavalyinál is. Hát összességében Biancának nyilván volt egy vál fájdalma a kanadai világkupa után, azt kezelték, de megtörtént a prevenciós és rehabilitációs folyamatok. Nem fognám erre, egyszerűen az látszik, hogy nekünk, magyaroknak lépéseket kell tennünk, változtatnunk kell, meg kell néznünk új felállásokat, megvan a feladat, amit a őszi tavaszi edzőtáborokban végre kell hajtanunk. Szakmailag azt gondolom, hogy teljes mértékben rossz döntés lenne, ha nem tesztelnénk új egységeket. Nyilván a németek is összeraktak egy szuper párost. Mi magyarok szintén vagyunk olyan szinten, hogy össze tudunk tenni egy szuper párost. Most is van egy nagyon jó szintű párosunk, de ahhoz, hogy már ebben a versenyben, ami zajlik a női C2 mezőnyben is, kijelezett versenyben, nem engedhetjük meg, hogy ne Magyarország legjobb felállása álljon oda. Lehet, hogy ez az egyébként, nem tudhatjuk, de ki kell próbálnunk formációt. Ugye jönnek fel a fiatalok, Ági is még nagyon fiatal, meg a Bianca is, de attól függetlenül minden évben nyilván a ifi mezőnyből jönnek fel olyan tehetségek, akiket meg kell néznünk. Hát van egy 23-as korosztályunk, akik 23-as VB-ken versenyeztek, EB-ken. Van egy bázisunk, úgyhogy ezt ez a feladat.
2: Kézzelfogható bizonyíték mindenre Paragi Petra, aki az olimpiai számban C1-200-on lett döntős, nem akármilyen mezőnyben, és a hetedik lett. Ő 18 esztendős csupán, első felnőtt világbajnoksága volt ez, és hogyha már említetted a fiatalokat, ő pont egy olyan versenyző, aki megmutatta, hogy lehet vele számolni. C1-200, és azért, ha megnézzük itt a névsort, akkor az látszik, hogy Luzán, korábbi olimpiai bajnok Nevin Harrison, a kanadai versenyző, aki megverte Kis Ágit 500-on, ő is ott volt a mezőnyben, ezek mind dobogósok lettek, és hogy egy ilyen névsorban állt helyt Paragi Petra. Őt hogy látod?
1: Abszolút, ugye a válogatott tavasszal Ági nyerte, a világkupán is jól teljesített az Ági, de a C2-es 500-as felkészülés miatt kiemeltük a C2-es futamra. Így kapott lehetőséget Petrus. Nyilván akkor történt vele egy beszélgetés, hogy ez egy lehetőség neki, amivel remélem élni tud, és a megfelelő alázattal készül föl erre a világbajnokságra. És azt kell mondanom, hogy ez 100%-osan teljesítette is. Szóval nagyon nagyot lépett előre, mind fizikálisan, mind teljesítményben. Ő egy olyan szintet képviselt most, mert nem is az, mert azt mondjuk, hogy hetedik lett valaki, oké, csak az a kérdés, hogy mennyire maradt ugye le az elejéhez képest, mennyire volt ott a mezőm, és nagyon szoros csatát vívott, szóval ezért örvendetes ez a hetedik hely, pláne ilyen fiatalon, úgyhogy most el lesz mondva neki is, hogy mik a további feladatai Magyarországnak, miben van szüksége rá, akár C1-200 méteren, akár esetleg a csapathajós próbálkozások során.
2: Ifja Foltán Lászlóval és Tóth Dáviddal beszélgetek, a kajakkenu válogatott két szövetségi kapitányával, és akkor női kajakkal megyünk tovább. Csikó Zsóka úgy tűnik, hogy 1001-esben verhetetlen, és hogyha megnézzük az ő teljesítményét 500-on, akkor inkább arra mondhatjuk azt, hogy van némi hiányérzet. Zsóka egész világbajnokságon küzdött a rajtokkal, és az 500-ban is, az 500 döntőjében a rajt az, ami nem sikerült. Ott maradt benne annyi, hogy ne legyen esélye a dobogóra. összességében, hogyha Zsókának a teljesítményét értékeled, akkor megint csak a pohár az félig üres, félig tele. Hogy látod, Dávid?
3: Hát kicsit ez is, kicsit az is, mert nyilván, hogyha az 1000 méter kajak egyest nézzük, akkor ott egy lehengerlő, nagyon magabiztos versenyzéssel tudott világbajnok lenni újra, viszont az 500 méter kajak egyesnél valóban a rajtszakasz hiánya okozta azt, hogy meg sem tudta közelíteni inkább úgy mondom, hogy esélye nem volt odaérni a dobogós helyezésekre. Igazából ott a rajtot követően az első 80-100 méteren látszott, hogy kapott egy hajót, másfél hajót, és igazából azt ledolgozni egy 500 méteren, az nagyon-nagyon nehéz, mondhatni lehetetlen, és hát sajnos ez Zsokának sem sikerült, hiába nagyon gyors a táv közepén, végén, hiába tud egy nagyon-nagyon erős finist jönni, hogyha kap egy ekkora hátrányt ott a rajtszakaszban, akkor azt nem lehet ledolgozni, úgyhogy neki fel van adva a feladat, fel van adva a lecke, igazából a rajtszakaszra kéne úgy rákészülni, azon kéne egy olyat fejleszteni, hogy ne legyen ilyen, hogy ő lohol a mezőny után, mert ha sikerül úgy elrajtolnia, ahogy a mezőny nagy többsége, akkor azt gondolom, hogy ott is egy érmes helyezésről beszélgetnénk most.
2: A sprinttávon Lutz Anna végzett a másodikként 200 méteren, míg 5000 méteren ugye egyesben Kőhalmi Emese állandó szereplője a dobogónak a világbajnokságokon, már hogyha ő indul 5001-esben. Ott is egy ezüstérem, Lutz Annáról is Kőhalmi Emeséről még egy-egy gondolat.
3: Hát mind a két lánynak azt gondolom, hogy nagyon szép volt a teljesítménye itt a világbajnokságon, mind a kettőjük esetében. Előzetesen azt gondolom, hogy benne lehetett volna még az aranyérem lehetősége is. Hát ez most egy ezüstérmet ért mindkettőjük számára, ami tényleg egy megsüvegelendő, nagyon szép eredmény. Hát sajnálom, hogy Anna egy picivel lemaradt erről, mert ő is utólag azt mondta, hogy hát azt hittem, hogy meg tudom nyerni. Hát sokan azt hittük, hogy ez összejöhet, de hát sokan szeretnének nyerni, és megnehezítik egymás dolgát a versenyzők. Hát örülök neki, hogy legalább az érem összejött a két említett versenyzőnek, és az egy ilyen szép fényes ezüstérem, mert ugye, attól, hogy beszélgettünk már róla, voltak olyan versenyszámok, meg voltak olyan versenyzők, akik picivel, de lecsúsztak az éremszerzésről, úgyhogy én azt gondolom, hogy örülni kell az ezüstéremnek is.
2: És a csapathajókat, hogyha arra tekintünk, akkor az látszik, hogy kajak kettesben egy nagyon fiatal páros. A pótválogatón tényleg óriási meglepetésre diadalmaskodó Hofer Bianca és Tölgyis Flóra utazhatott erre a VB-re, de hát ők abszolút újoncok voltak, és a nemzetközi szintéren még hát rutintalanok. És van egy U23-as kajak négyes Kiskorékával, Szegedi Angelinával, Decsi Dorinával és Mészáros Annával, amely a világversenyeken a VB-t leszámítva mindig a top 5-ben végzett, a VB-n viszont nem jutottak be az A-döntőbe. Tehát a csapathajókat tekintve mi a helyzet, hogy látod a jövőt illetően, hogy mi lehet itt a helyes felállás?
3: Hát attól függetlenül, hogy két nagyon fiatal egységről beszélünk, tehát a kajak négyest és a kajak párost is fiatal versenyzők alkotják. Érdemes külön választani a két egységnek a világbajnoksági vezető útját. Ugye a kajak négyes esetén a négyes versenyzett a szegedi, majd a brandenburgi világkupán is, majd az Európa-bajnokságon és a montreali világkupán is. Hát ugye a három világkupán három darab negyedik helyet sikerült megszerezni az egységnek, majd az EB-n egy ötödiket. Benne volt igazából a lehetőség a dologban most is, hogy egy középmezőnyben végeznek, sőt a montreali világkupa után, ahol mindössze 2-3 századdal maradtak le a dobogóról, azt gondolom, hogy még akár annak a lehetősége is benne lehetett volna az egységben, hogy még közelebb lépnek ahhoz, hogy felálljanak a dobogóra, de hát sajnos ezt nem sikerült megugrani, és a középfutamból kiesett az egység, vagyis hát csak a B-döntőbe jutott, nem jutott be az A-döntőbe, és nem tudták hozni azt a fajta teljesítményt, amit láttunk tőlük az idei évben. Tehát azt gondolom, hogy nagyon boldogak lettünk volna most is egy negyedik vagy egy ötödik helyjel. Nyilván, mint nagy magyar kajak nemzet, azt gondolom, hogy nyilván nem lehet hátradőlni egy negyedik, ötödik helyen sem. Nyilván az érmes helyezések megszerzése a cél, azon belül is ugye a dobogó legfelső fokára kell felállni, akkor dőlhetünk hátra, vagy akkor lehetünk a legboldogabbak. Úgyhogy van mind dolgozni, és ez igaz a női kajak párosra is, mert ott ugye, ahogy elhangzott, egy pótválogató került kiírásra, mivel a Csikó Zsóka új falvilaura páros nyerte a válogató versenyt, majd indultak a szegedi világkupán, ahol bebiztosították a helyüket azáltal, hogy a másik magyar egységnél előrébb végeztek, de ez egy B döntő első helyezést jelentett a számukra a szegedi VK-n. Ennek ellenére ők megszerezték az indulás jogát az Európa-bajnokságon, és ott egy hatodik helyet sikerült szereznie az egységnek, és így a két nemzetközi eredményüket figyelembe véve arra a döntésre jutottam, hogy szeretném megnézni, hogy van-e ennél az egységnél erősebb Magyarországon, és ezért került kiírásra a pótválogató. Ott ezt az egységet maga mögé utasította ez a fiatal duó, ugye Hofer Bianca és Tölgyesi Flóra, és hát tőlük egy elég rapszódikus versenyzés lehetett látni itt a világbajnokságon. Az előfutamot nem sikerült úgy teljesíteniük, ahogy kellett volna, véleményem szerint. Igaz, hogy csak az első jutott tovább egyeneságon az A-döntőbe, de ennek ellenére azért érdemes lett volna küzdeni a további helyezésekért, és a lányokat úgy, nem tudom, fejben elengedték a távközben, vagy már eleve úgy álltak hozzá, bár az edzőjükkel úgy beszéltük meg, hogy az előfutamot is abszolút komolyan veszik, és küzdeni kell ott a második, harmadik helyért is, mert nem mindegy, hogy milyen középfutam sorsolás alakul majd ki. De a lényeg, hogy az előfutamot nem igazán tudták úgy teljesíteni, ahogy kell. A középfutamra nagyon felszívták magukat, és nagyon-nagyon közel voltak ahhoz, hogy az A döntőbe kerüljenek. Majd amikor ez nem jött össze, akkor B döntőben megint egy gyenge, és nem annyira rutinos pályát láthattunk tőlük, úgyhogy ez biztos, hogy igaz, hogy nekik még nagyon sok tapasztalatot kell gyűjteniük, és be kell gyakorolniuk azt, hogy egy világbajnokságon tényleg komolyan kell venni minden futamot, tehát nem csak a döntőt, hogy oké, akkor majd eljutunk odáig, és akkor azt mi jól megcsináljuk, mert azért elég rögös egy világbajnokságon az út a döntőig is, úgyhogy nyilván a lányoknak ez is egy tanuló pénz volt, azt gondolom, hogy ha marad így tovább az egység, akkor ők biztos, hogy jobbak lesznek, mert nagyon fiatalok, ahogy mondtad is.
2: Tiszta sor, említetted a távirati irodának, hogy a női kajakosoknál egyfajta reformra van szükség, ez alatt mit értsünk?
3: Hát azt gondolom, hogy picit fel kéne kavarni az állóvizet, mert az egyéni teljesítmények azok azért nem olyanok, mint amihez hozzászoktunk 5-10 vagy 15 éve, és sokkal egyszerűbb lenne összeállítani egy jobban működő, akár kajak négyest, akár kajak párost, hogyha az egyéni teljesítmények is magasabban lennének. Ehhez azt gondolom, hogy valamilyen szinten jobban kéne motiválni a versenyzőket, vagy akár elérni azt, hogy ők egymást jobban hajtsák. Ehhez azt gondolom, hogy több összetartásra, edzőtáborra, edzésversenyre, olyan téthelyzetre van szükség, ami inspirálja őket arra, hogy még magasabb szinten edzenek, és még több munkát tegyenek bele.
2: Véget ért az idénynek a lényegi része ezzel a világbajnoksággal. Hogyan telnek majd a következő hónapok, mik várnak rátok feladat formájában még ebben az esztendőben? Ugye a szokás, hogy ősszel már elkezdik a felkészülést, illetve az alapozó munkát a versenyzők a következő idényre. Szóval mikor folytatódik számotokra a munka, és hogyan, Laci?
1: Hát holnap, egész pontosan. Ugye az országos bajnokság még hátra van, és ennek lesz egy tesztverseny is, egy betét futam, ami a nulladik napon kerül megrendezésre. Úgyhogy holnap ülünk autóba, és délután egykor már ott vagyunk a szolnoki pályán, ahol a kenusok fogják megkezdeni a táncot, fogalmazunk így. Nem titok, ez a nyíltvízi úszásban már nemzetközi versenyeket rendeznek, ugye a kieséses verseny, ezt fogjuk mi is lepróbálni így magyar színfalak mögött. És jön a nemzetközi kenu szövetségeknek az elnökei, megnézik a versenyt, és lehet, hogy adott esetben esetleg majd ez valamelyik külföldi vagy nemzetközi versenyen is megjelenik esetleg, mint teszt esemény, aztán majd meglátjuk, hogy megveti el a lábát.
2: Dávid?
3: Nyilván ott leszünk a kajakosok is, tehát ez a holnapi, mondhatni nulladik napon lévő tesztverseny, ez biztos vagyok benne, hogy nagyon izgalmas lesz, én nagyon-nagyon várom. Ez hozhat egy olyan innovációt a sportág számára, amit akár lehet, hogy a Nemzetközi Kajakrim Szövetség vezetői tovább gondolnak. Aztán ugye kezdődik az országos bajnokság holnap után, háromnapos verseny elé nézünk, és lényegében ez a verseny zárja a versenyszezont, itt közvetlenül a VB után. Azt gondolom, a versenyzők után a versenyzők nagy többsége elmegy egy 3-4 hetes pihenőre, és utána kezdődik a felkészülés a következő évre. Lesz ősszel is tervezett edzőtábor, külföldi melegvízi edzőtábor a válogatott egy részének, és elkezdjük a közös munkát, aztán idővel majd természetesen ráfordulunk a jövő évre, és akkor is különböző edzőtáborokkal szeretnénk összetartani majd a válogatottat. És hát ugye a következő évi nemzetközi versenyszezon pedig majd a duisburgi májusban megrendezésre kerülő világkupával folytatódik.
2: Köszönöm szépen Tóth Dávidnak, valamint Ifja Foltán Lászlónak, a kajak és a kenu szakáinak, a szövetségi kapitányának.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk halad. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en. A Nemzeti Sportban

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: way.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Mikrofonnal Elpap István szerkesztő kollégám Erdei Márk nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. 10 évvel ezelőtt volt a Rio de Janeiro-i olimpia. Ki ne emlékezne rá, nem volt olyan nagyon messze. Az egyik riói hős itt van velünk a vonalban, férfi párbajtő csapatunk oszlopos tagja, Rédli András. Szeretettel köszöntelek. Szia!
4: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
3: Olimpiai bronzérem Boszkó Gáborral, Imre Gézával, egy nagyon erős, nagyon stabil világbajnok csapat, volt világbajnok csapat utazott Rióba. Nyilván úgy voltatok vele, mint a régi muskétások, hogy ide nekünk az oroszlánt, legyen ebből akár arany is. Ennek tükrében, így utólag ennek a bronzéremnek mennyire csillog a fénye?
4: Szerintem nagyon csillog a fénye, mert egy olyan francia csapattól kaptunk ki, aki lehetetlen volt. Bár az utolsó világkupán Vancouverben drámai körülmények között egy tussal megvettük őket hosszabbításba, de hát ők akkor már tudták, hogy megnyerték a világranglist, tehát mi megküzdöttünk az utolsó szalmaszába, próbáltunk belekapaszkodni szerencsére sikerrel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a francia vívás, párbajtővívás egyik utolsó nagy generációja volt Grümiével, Borrellel, úgyhogy nekik át a zászló. Pariba voltunk egyébként velük végig, tehát kiéledett végjáték volt ott is, ha jól emlékszem, 45-41, de a legfontosabb az volt, hogy Kóreát, aki szintén képes lett volna megnyerni az olimpiát, azt gondolom, hogy őket kellett kétvára fektetnünk a negyed döntőben.
3: Hát igen, nyilván ez volt a kulcsmeccs, mint hogy vívásban azért jellemzően mindig ez, mert ugye a kvalifikáció borzalmasan nehéz, nagyon kevés csapat kvalifikál, viszont aki igen, az meg akkor onnantól már teljesen joggal éremről álmodik, tehát mindenki azért lépott pástra.
4: Abszolút így van, és tartom magam most is, hogy az a koreai csapat, az akár most a Párizsi olimpiát is megnyerte volna, így 40 pluszosan is akár, olyan erősek voltak. Talán egy gárda, a brazilok volt, aki egy kicsit kilógott a sorból, hiszen 9 csapat indult, de hát a Venezuela is olyan csapat volt, hogy Limardo Fernández, hát szenzációs négyesek versenyeztek ott, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy komoly eredmény az olimpiai bronzérem.
3: Ugye mondhat, hogy 40 plusz, hát a magyar párbajtőrben is ennek van hagyománya, mert ez a nagyon fiatal, nagyon tehetséges Kovács Iván, Kulcsák, Krisztián Füle generáció már kifutott, de Rióra már Imre Géza vagy Boczkó Gábor is azért mondjuk így, hogy nagyon tapasztaltnak számított, és te sem voltál a nagyon fiatal, miközben te voltál a fiatal mondjuk a páston stabilan ott lévő 3 ember közül.
4: Abszolút én voltam a vízhordó, hiszen a negyedik emberünk a Sonfai Péter, egyébként mi ketten váltottuk ugye a Fatert, a Kulcsák Krisztiánt és az Ivánt a pekingi olimpia után, és igazából így összejött a társaság, annyi, hogy a Szényi Peti volt ugye a világbajnok csapatnak a negyedik embere. Egyébként átütte a Sonfai Peti a riói dobogóról a képet, és kérdezte meg tőlem, hogy hova tűnt az elmúlt 10 év, amire én magam is keresem a választ, mert tényleg olyan egyik pillanatban, mint a tegnap lett volna, és úgy tudok róla beszélni, gyakorlatilag a tusokat föl tudnám idézni neked, hogyha most azt kérdeznéd. A másik pedig olyan, mintha 20 év is eltelt volna, hiszen azóta nekem is családos ember lettem, 3 gyerekem van, tehát teljesen más prioritások vannak, úgyhogy nagyon nehéz megfogni. Hát az időnek ez a relatív hatása, talán ez a szépsége neki.
3: Ugye a riói csapatban rajtad kívül, hát ha rangsorolni kell, ugye nyilván túl voltunk már az egyénin, ahol hát Boczkó és Imre egymással is vívott, de Imre egészen a döntőig. Egyszer Boczkó Gábor egy interjúban nekem azt mondta, hogy hát ő nagyon jó formában volt, meg hát Imre Gézával amúgy is klubtársak voltak, meg jó barátok, de azért sajnos a Géza, akivel vívott ugye azt hiszem negyed döntőt, ezen a napon érinthetetlen volt. Mondtam én neki, hogy hát a döntőbe 14-10-ig. Hát igen, mondta a Boczkó. Na csak ez azért nyilván megviseli az embert. Szóval Imre Gézát mennyire viselte meg, nektek mennyire kellett erőt plántálni belé a csapat előtt?
4: Hát én megmondom őszintén, a csapatversenyig az egyéni után egyszer láttam a Gézát, amikor volt egy közös edzés, tehát ő ezt magába feldolgozta. Szerintem 2 napig nem jött ki a szobájából, de hát ezt őt kéne megkérdezni. Hát nagyon nehéz lehetett feldolgozni, nem voltam ilyen hasonló cipőbe, mint ő, főleg nem egy olimpiai aranyéremért, de azt gondolom, hogy ha visszatekinte az egész pályafutására, akkor hát, bárki boldogan cserélne vele. Hát tényleg ez a kis, hogy mondjam, a koktém egyet nem sikerült a tejszínhabra föltenni, de én azt gondolom, hogy egy boldog ember lehet, hiszen nem az olimpiai aranyérmekbe mérik a boldogságot, hanem az egységes és egészséges családban, ami a Gézának megadatott, és most a saját gyerekei sikereért szoríthat, mint fiatal szülő, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Géza egy elégedett és boldog ember, és joggal lehet az. Egyébként én meg a Boreltől kaptam ki a 32-ből, ami szintén érinthetetlen volt azon a versenyen, a csapatot is nagyon-nagyon húzta a francia társaságnak. Azt gondolom, hogy mindannyian jó formában mentünk ki, jól sikerült a felkészülésünk, egészséges önbizalmunk volt, világkupát nyertünk előtte, úgyhogy nem voltok panasz. Nekünk a kulcsmest tényleg a Korea volt, Jung-Jung Park, hát az a szakmának azt hiszem, hogy nagyon sokat mond és elrettentene, hogyha velük kellene vívni. De hát utána volt egy olyan ukrán csapat a bronzmérkőzésért, Nikishin, Herei, Karyuchenko, Kvoroszt, aki szintén egy szenzációs négyes volt, úgyhogy tényleg az volt, hogy iszonyat erős csapatok voltak.
3: Ugye a Pesti VB-n velük vívtátok az aranymeccset, nem? Nem tudom, jól emlékszem-e.
4: Jó, csak akkor a Medvedev volt az egyik emberük,
3: ja.
4: Pont ő rajta nyertük meg egyébként, illetve hát a Géza a szenzációs vívásának köszönhetően ő rajta nyertük meg a világbajnoki címet Budapesten, de hát ez nem volt gyöngébb ukrán csapat, úgyhogy abszolút a legjobb a versenyeztek Rióban.
3: Nem biztos, hogy legsportszerűbb a kérdése, meg nem biztos, hogy tőled kell megkérdezni, de amikor Imre Géza a döntőben 14-10 után veszített, hát akkor persze a kommentelők írták, hát párbajt, ez lehetetlen, miten valóban ugye együttes találat is van, 14-10-re vezetsz, ott mit lehetett volna másként csinálni? Tudom, hogy nem voltál ebben a szituációban, de azért te jobban tudod ezt magadnak modellezni, mint mondjuk én.
4: Hát, hogy nem. Most mondhatnám a közhelyeket, hogy keveset is, meg sokat is lehetett volna tenni. Nagyon-nagyon gyorsan ezt csak a találatok, és talán a ritmust kellett volna egy picit megtörni, de nagyon nehéz ez, mert olyan kevesen, és olyan időben is, és méretben is olyan kevés különbség volt, hogy Géza joggal érezhette, hogy lesz egy együttes, meg is próbált begugolni. De itt nyilván ez szakmai elemzéseket kívánna, és én nem akarok, meg nem is szeretnék semmiféleképpen sem megbántani senkit.
3: Erről nincs szó, persze.
4: Nagyon hamar estekedek a túlsok, ez volt a baj, meg kellett volna törni azt az ellenfélnek a lendületét.
3: Egy olasz ilyenkor olasz lefekszik és fogja a bokáját 6 percig, nem?
4: És utána beadja a győztes túlst.
3: Hát, mint Montano, nem csíknek.
4: Mert a Géza olyan jó gyerek, hogy ő nem csinál egy hát soha életében, és nem is csinál, tehát ez semmi igazán nagyon nehéz vállást foglalni. Oda kell ilyen helyzetbe kerülni, és megoldani, megmutatni, hogy kell megoldani. Ez a választ.
3: Ugye Riót 2016-ban rendezték, 2012-ben ott nem volt párbajtőr csapat, Imre Géza volt egyedül, azt hogyan nézted azt az olimpiát? Ugye Szilágyi Áron révén született magyar arany, de hát nem párbajtőrben, hanem kardban.
4: Igen, aminek szintén nagyon örültünk, mert a vívás az egy egységet képvisel, de természetesen hát a vívást követtem, hogy nagyon más nem, mert azért nem is megsértődve, de nyilván szomorú voltam, bár tudtuk ezt, készültünk rá, hogy a rotációs rendszer miatt éppen abban az évben a férfi párbajtőr csapat ki fog maradni. Hozzáteszem, hogy azt követő évben nyertünk egy világbajnokságot, és abban az évben pedig megnyertük a világranglistát, majd rendeztek a kimaradó csapatoknak egy világbajnokságot, ahol bronzérmesek lettünk, úgyhogy ilyen eredményeket tudtunk felvonultatni, nem jött jól nekünk, azóta nincs már ilyen nyilvánvaló, mert ez ilyen a versenysportnak ez a lányoldala.
3: Hát egyébként, ha már férfi párbajtőr csapat, momentán az olimpiai címvédő Magyarország, még akkor is, hogyha amit ebbe az évbe mutatnak eddig a páston a srácok, az nem az igazi. A párizsi olimpiát, amit hát grandiózus kulisszák között ugye a Grand Palais-ba rendeztek, ott a franciákat úgy vertük meg, hogy az valami elmondhatatlan, és a döntőt pedig ugye egy tusos döntő volt Siklósi révén, azt is sikerült hozni a japánok ellen, szóval ez neked emocionálisan milyen volt az a nap, amikor a férfi párbajtőrözők mentek az aranyig Párizsban?
4: én akkor már gyerekeket altattam, úgyhogy nem is tudtam élőben nézni egyébként a versenyt, de nyilván követtem. Akkor már 3 gyerekes családapa voltam, és pár hónapos volt a pici. Hát remektem utána egy jó darabig, főleg az egytus miatt. A franciákat én azt gondolom, hogy nyomta nagyon a hazai pálya, tehát ez nem az előnyükre vált, hanem inkább a hátrányukra, hogy Párizsban rendezték az olimpiai játék. Ja, tehát azért ez már nem az a erősségű francia csapat volt, akit gyakorlatilag a mi időnkben minden világkupán dobogóra álltak, éveken keresztül megnyerték a VB-ket meg az olimpiákat. Hát ez egy óriási teljesítmény, és én biztos vagyok benne egyébként, hogy a fiúknak ez az állapot, ami ezt a generálta, ez egy átmeneti lesz, és megoldják azokat az öltözői problémákat, amik jelen vannak a csapat életében, mert vívni mindegyik tud, egyre jobbak lesznek, kiváló életkorban vannak, úgyhogy ott lesz a helyük a Los Angeles-i játékokon is, ahol szintén aranyéremes érző ezt a férfi párbajtő csapat.
3: Hát ha valamikor gödör van, akkor az a két olimpia között évben legyen. Tehát még ha valamikor, akkor most ez jó. Mondtad, hogy a franciákat agyon nyomta a hazai pálya. Ti meg ugye pont Budapesten lettetek csapatba világbajnokok. Mennyit számít egyáltalán a hazai pást? Mert azért a vívás idegsport is, tehát nem lehet tisztán belehajszolva vívni, hanem ott nagyon észnél is kell lenni a páston.
4: Két budapesti világbajnokságon volt szerencsém vívni. Egyéniben mind a kettőn a 8 kezű jutásért kaptam ki, egyszer egyébként pont a Bocskó Gábortól 15-13-ra, egyszer meg a Fairwellentől 9-8-ra hosszabbításba. Tehát az egyénik azok viszonylag jól sikerültek, bár átütő sikert nem értem el. Az egyiken ugye világbajnokok lettünk 13-ban, a másikon viszont kikaptunk Ukrajnától a 8 kezű jutásért, és ez egy olimpiai kvalifikációs világbajnokság volt, ami gyakorlatilag a vesztünket okozta a tokiói csapatkvalifikációt tekintve, hiszen hogyha 8-ban vagyunk, akkor sétagalop lett volna a kijutásunk, de olyan szerencsétlenek voltunk, hogy bár világon is 5-ösök voltunk, megkaptuk a 11-es vagy 12-es ukrán csapatot, míg az előző a német csapat volt, akit utána helyosztón megvertünk 45-28-ra, tehát szerencsén is múlott ez a dolog. Azt gondolom, hogy a budapesti csapat kvalifikáció 2019-ben nem volt előnyünkre, hogy itthon volt, mert nagyon-nagyon nyomott minket a tét, főleg a kvalifikáció miatt. Viszont 13-ban pont az olimpia után, és talán éppen ezért is felszabadultak tudtunk lenni, és lényegében jól megvertük a mezőnyt, szerencsére a franciák egyébként elkerültük, mert nekünk mindig ők számítottak a mumusnak, de azt gondolom, hogy viszonylag magabiztosan tudtunk nyerni, bár voltak azért szoros meccseink is.
3: Menjünk vissza egy picit Rióba. Mondtad, hogy Londonban, nem, vagy most Párizsban nem nagyon volt módod mást a víváson kívül követni. Rióba mennyire volt módod? Amikor ott voltál, amikor te is magyar voltál, érmes voltál, ott mennyire láttad ugye 8 aranyat nyertünk, ebből 2 vívó, tehát azért még a közvetlen környezetedből is ugye Szászemese és ismét Szilágyi Áron, szóval mennyire tudtad ott az olimpiai forgatagot megélni?
4: Zenértelemszerűen kín voltunk mindig, tehát azért, hogyha egy vívó, éremért vív, és másnap nekünk nincs nagyon korán a versenyünk, akkor nem, hogy illik ott lenni, hanem ott is kell lenni kötelező eleget, de természetesen saját magunktól is kimentünk volna szurkolni, hiszen hatalmas élménnyel gazdagszik ilyenkor az ember, főleg, hogyha nyerünk is, és az MSZ-nél is, meg az Áronnál is így történt, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. Egyébként pont most hallgattam a Karfió füladásotokat, és ilyenkor mindig eszembe jutnak a birkózóink, akikkel utána meghúztam az olimpia után az utolsó 8 napot, mert én kimaradtam, és az aranygéppel jöttem haza, a Géza Gábor és a Peti, ők jöttek haza, mert akkor ők már családos emberek voltak gyerekekkel, úgyhogy értelemszerűen jöttek haza. Én viszont kimaradtam egy kicsit, hogy mondjam, braziliázni, amerikázni egy kicsit, és a birkózókkal, meg a judósokkal, a küzdősportolókkal mozogtam, és nekik sajnos nem jött össze a várva vált siker, de olyan helyekre eljutottunk például, mint a Németország Osztrák-Brazília foci döntő 80 ezer emberrel a Maracanában, a judó versenyeken voltam, öttusa versenyen voltam, Marosi Ádinak próbáltam segítkezni, a Copacabanán, tehát olyan élményekkel gazdagodott az ember, hogy az hihetetlen, 21 napot töltöttem ki mindennel együtt, természetesen a versenyekig semmit, az ég egyet a világon, profi módon készültem én is, mint az összes többi magyar sportoló, utána azért napban azért levesztettem magam a végén.
3: Hát az jár, ezért is jöhet haza az aranygéppel, aki olimpián érmet nyer. Ez érdekes, hogy mondod a birkózókat, cselgáncsozókat, ez mégis teljesen privát dolog, de mondjuk újságírói körökben ez egy visszag általános, hogy ezek az egy az egy elleni sportok, például a vívás, például a birkózás, cselgáncs, ökölvívás, szóval az ezt képviselő sportolókat, újságírók ezeket kedvelik valahogy a legjobban, habitusuk miatt talán, tehát nem véletlen talán, hogy te is pont velük akadtál össze, nem? Tehát nem tudom,
4: hát miben... Én azt tudom erre mondani, ami egyébként bármelyik munkaerőpiacon megállja a helyét, és ezért szeretik a sportolókat. Én is ugye katonaként dolgozom, ami azért elég jól kiegészíti egymást, vagy a sportom, az élsportom után is utat tudott mutatni. Tehát az akaraterő és a hozzáállás. Tehát én nálam ne akarjon egyik ellenfelem se jobban egy sikert. Tehát ez megengedhetetlen, és azt hiszem, hogy ez küzdő sportbeli mentalitás is elsősorban, birkózás, judó, vagy legyen bármilyen, a vívás is valamilyen szinten egy küzdősport, sőt az
3: hát
4: is.
3: Hogyne.
4: Tehát az akaraterő, az alázat, hozzáállás, tisztelet, ezek azok, amik azt gondolom, hogy egy küzdősportolónak a sajátjai, és ezeket remekül tudja kamatoztatni a munkaerőpiacon a sportolói pályafutása végeztében.
3: Na hát ezt örömmel hallom. Ha már Szászemese Szilágyi Áron egyéniben nyert, Nagy Tim is nyert kétszer egyéniben, Szilágyi háromszor. Sokszor szokták mondani, hogy de ez még az Imre Gézára is igaz, mondjuk 14-10-ig a döntőben, hogy napja van. Ez mitől függ, hogy éppen a legfontosabb versenyen, nyilván máskor is lehet valakinek napja, csak jobb, ha olimpián van, mintha egy OB-n, hogy egy legfontosabb versenyen szinte érinthetetlen és nyer. Mert Árontól is ezt láttuk többször, Nagy Timitől is ezt láttuk többször, és Szászemese is ilyen volt Rióban. Hát hogy hogyan lehet erre lelkileg fölkészülni, mert az olimpia az nyilván nem csak sportszakmai kérdés, hanem az egy mentális, lelki, pszichés kérdés is.
4: Hát igen, itt a többször az mindenkinek kulcsszó, mert egyszer mindenkinek lehet valakinek, vagy mindenkinek lehet napja, vagy szerencséje, vagy olyan ága, vagy tényleg az, hogy följön az ő napja és érintetetlen lesz, de az, hogy többször megcsinálja valaki, ez adottság, készülés, pszichológia, mentális fölkészülés, minden. Egyébként egy pozitív pszichológiát kell alkalmazni, tehát amikor föl kell az ember, akkor azt kell mondja, hogy igen, most eljött az én napom, összecsapja a tenyerét, gyerünk, minden jó lesz, mosolyog rám a nap. Tehát ez a pozitív szemlélet a sportágon belül is, meg úgy alapvetően egy életszemléleten is. Tehát az, hogy elvégzem a munkát, az a minimum, tehát abban nem lehet hiba, mert ha ez nem így van, akkor mitől lenne az ember optimista. De ha tudja, hogy elvégezte a munkát, akkor igen, el kell hinni, meg készülnie kell nyilván a hétköznapokban, hogy ez most az én napom lesz. Tehát én ezért jöttem. De egyébként én írtam neki a Borrelnek is, függetlenül attól, hogy megvert engem, vagy legyőzött, de
3: hát lehet, hogy ő is így állt neki.
4: Ha minden, hát ez a küzdősport, ez két motivált sportolónak az összecsapása, aki beletett időt, energiát, mindent, ami létezik, és abban a pillanatban általában azért a jobb nyer, azt gondolom, tehát a szerencsefaktor az kiküszöbölhető. Egyébként az, hogy most az Imre Géza ezüstérmes lett, vagy aranyérmes lett, ez tényleg egy szín az éremben, de ettől még az az út, amit az Imre Géza végigjárt, hát ez egy olyan csoda, hogy csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni.
3: Nem véletlenül hívta ő is fehér aranynak az ezüstöt az olimpia után. Egyébként, ha már erről van szó, hogy valakinek napja van, a Sydney olimpián, amikor Nagy Timi szerintem, ott azt hiszem 64-es tábla volt, az első asszonyát nyerte, amit én ott voltam, nem láttam. Mentem be a csarnokba, jött szembe szegény Köves Csaba, Isten nyugosztalja, aki azt mondta, hogy gyere, mászkáljunk egyet, most ne kárit nézegetni, mert biztos, hogy aranyérmes lesz, mert az első két mozdulatán láttam, mondta a Köves, és visszamentünk, amikor a 16-ba járt a Nagy Timi, és simán olimpiai bajnok lett, és tehát ő ezt látta, tehát nyilván egy vívó jobban látja, mint egy nem vívó. Te meg tudod ítélni valakinek a mozgásán, hogy hűha, hát ez az ember, ez ma valami őrületes.
4: az a könnyedség, meg az a lazasság, ami nem egy ilyen görcsös energia, hanem tényleg egy ilyen laza, és úgy magától jönnek a tusok, akkor azért lehet látni azt, hogy az embernek jó napja van, és sokra van predesztinálva adott napon. Tehát igen, azért lehet ilyeneket látni. Hozzáteszem, hogy az első szó mindig kulcsfontosságú, mert tényleg az van, hogy beindíthatja az ember a szekeret. Egyrészt átvívja magát, átmozgatja magát, fizikálisan olyan állapotba kerül, bemelegszik az idegrendszere, ezért jó, hogyha az ember nem kap egy olyan nagyon erős versenyzőt az elején, mert egy gyöngével bemelegít, és elindul a szekér, és viszi tovább a lendület. Hozzáteszem, hogy a leggyöngébbet se érdemes kapni, mert az meg rányomja, hogy Jézusom, én meg most megkaptam a leggyengébbet, mi lesz most, hogyha ezt nem verem meg, atya úristen, összedől a világ, ő meg ott áll az ellenfelet, hogy haha, itt a világbajnok, na most akkor őt megverem, mert rajtam semmi teher, rajta meg igen, talál 2-3 tust, elmegy egy-két együtt, és azt ott tartunk, hogy 8-4 oda, és akkor már kapaszkodhat az ember. Ez nagyon-nagyon nehéz élettana van egyébként, és föl kell ezekre készülni, meg az önbizalom, mert nyilván egy kulcskérdés, önbizalmat meg úgy lehet szerezni, hogy az ember tudatosan gyakorolja azokat a szituációkat az edzésen, amitől fél. Beleugrik, megoldja egyszer, kétszer, háromszor, és akkor majd nem fog félni, vagy kevésbé fog félni versenyhelyzetben.
3: Hát ez ilyen hangsúlyozottan igaz az ilyen egy tusra menő végkifejletre. Most ha jól emlékszem, akkor például a Kulcsár Krisztián úgy lett egyéni világbajnok, hogy szerintem talán egy asszót leszámítva mindegyiket egy tussal nyerte meg. Na arra, hogy lehet készülni, mert arra azt ugye a feszültséget, azt tudod a legkevésbé edzésen modellezni.
4: Hát igen, de azért szerencsére nekünk voltak olyan összecsapásaink edzésen is, amik vérre mentek, tehát én se szerettem soha veszíteni egy kinevet a végén társasjátékba se gyerekkorom óta, meg egy lábpengóba se, tehát ez valahogy így benne volt az embernek a vérébe. Fater is egy jelenség volt, hát neki biztos, hogy napja volt, meg összejött minden, ráadásul azt hiszem 64-ben úgy nyert a Kiskauter ellen, hogy 14-10 volt az ellenfélnek,
3: és onnan adott
4: 5 túl zsinórba, tehát az a vívásban egyébként előfordul ilyen, csak akkor nyilván ennek nem kerítettek nagy feneket, mert nem az olimpia aranyéremért volt a tétes, de egyébként
3: megnyert.
4: Volt a döntőben. Így van. 15-13-ra verte a boászt, az volt a legkönnyebb asszója tulajdonképpen. Tehát igen, ilyenek előfordulnak, de hát azért meg kell dolgozni. Hát a Krisztián is az olimpiai ezüstérmes volt már Barcelonában 92-ben, ez azt jelenti, hogy 92-től 2007-ig olyan magas szinten vívott, hogy nem volt kérdés.
3: Meg Athénba is.
4: Ja, persze, igen. Csak azért mondom, hogy magát a periódust mondom, hogy ez
3: ja.
4: Durván 25 év, vagy nem is tudom. Igen, pont 25 év. Úgyhogy ilyen szinten kell lenni, és várni azokat a lehetőségeket, és hogyha ott van az ígyszer, ha le van rakva a labda a 11-es pontra, akkor be kell rúgni a 11-es, nincs mese.
3: Nincs mese. Rédli András, nagyon köszönöm. Egyetlen kérdés még, hol tartod a riói bronzérmedet?
4: A nappaliban van egy ilyen kis vitrin, de a gyerekek...
3: De főhelyen.
4: Főhelyen. Szerencsére körülbelül egy ilyen 10 000 kisiskolás azért megnézte, úgyhogy eléggé megvan kopva a fénye, de én így hagyom, nem cseréltettem ki, ez az egyedisége neki.
3: Jó van, nagyon szépen köszönöm. Pont 10 éve volt, utólag is nagy szeretettel. Gratulálok Rédli Andrásra, olimpiai bronzérmes, amúgy világbajnok. Párbajtőrözőnkkel beszélgettünk. Köszönöm szépen.
4: Köszönjük szépen.
3: Továbbra is a 10 évvel ezelőtti 2016-os riói olimpiára emlékezünk. Rédli Andrással akkurátusan átvettük, hogy mi vezetett a férfi párbajtőrcsapat bronzérméhez. Most egy másik fantasztikus bronzéremről fogunk beszélgetni. Itt van velünk a vonalban Márton Anita, a súlylökés riói bronzérmese. Szia!
0: Sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek!
3: Ugye az augusztus 12-e volt, tehát egy picit már túl vagyunk rajta, de az életed egyik legsűrűbb és valószínűleg az egyik legemlékezetesebb napja volt, mert amennyire néztem, ott már van, amikor délelőtt 10-kor kezdődött a selejtező, és miután a döntő meg este 10-kor kezdődött, és mondjuk egy óráig tart, tehát gyakorlatilag azt a napot te végig súllyal a kezedben, vagy súllyal a lelkedben töltötted. Hogyan emlékszel vissza arra az augusztus 12-ére?
0: Igen, mondhatni, hogy pontosan így volt. Hát ugye reggel nagyon korán kellett kelni, hiszen rendkívül messze volt a stadion, több mint egy órát kellett utazni. Így ugye arra kellett készülni, hogy mivel azért elég sok idő volt a két versenyszám között, hiába volt ugye egy nap. Én ugye a délelőtti selejtező után hazajöttem, illetve vissza az olimpiai faluba, megebédeltem, egy kicsit pihentem, majd újra indultunk kifele az esti döntőre.
3: De a selejtező egy más műfaj, mert azt túl kell élni, mondjuk így, és az igazán nagyok, mint például Márta Anita, elsőre meg is dobják a szintet, mint Rióba tetted, és ez nyilván egy nagy könnyebbséget jelentett, csak a rendkedvér 18-40 volt a kvalifikáció szinte, elsőre dobtál 18-51-et, ez azért érdekes, mert megnéztem, hogy például 4 évvel korábban, amikor szintén ott voltál az olimpián, akkor 18-90 volt például a selejtező.
0: Igen, ezt ugye általában mindig az adott év legjobb 8 eredményéhez szokták viszonyítani, tehát az az évi világranglistához. Egyébként sose voltak erősségeim a selejtezők, valóban mindig a túlélésért játszottam. Nagyon ritka volt ez, amikor úgy tudtam odaállni, vagy eljönni, inkább úgy mondom, hogy első lökésre sikerült ezt teljesítenem, de Rio azon egyike volt.
3: Érezted, hogy az a te napod lesz? Mennyire lehet ezt érezni egyáltalán?
0: Éreztem, hogy jó formában vagyok, illetve tudtam is, hogy jó formában vagyok. Ugye mindenféleképpen ugye az akklimatizáció az egy nagy kérdés volt. Hát edzőmnél azóta is ilyen szállóige úgymond, hogy a verseny előtti utolsó lököedzésem hát nagyon-nagyon rosszul sikerült. Fáradt voltam, egyszerűen alig bírtam 18 métert is lökni, és ő akkor mondta, hogy na, addig nem megyünk innen haza, még nem lökök egy 19 méter feletti eredményt, mert ugye tudta, hogy képes vagyok rá, és hogy úgy nem jöhetünk le az edzőpályáról, hogy egész edzésen nincs egy értelmezhető lökésem, és hát ugye nagyon jól is tette ezt, hogy nem hagyta annyiba, mert nyilván szihésen nem volt mindegy.
3: Ugye addigra te már álltál Európa-bajnoki dobogón, voltál már fedett pályás Európa-bajnok, sőt fedett pályás világbajnokságon is álltál már dobogón, tehát ott voltál abban a szűk elitben, amelyek között osztották az érmeket, de hát nem egyedül voltál ott, mert ott volt mondjuk Valeri Adams, ott volt a német Schwanitz, akitől Európában már kapt, végeztél már mögötte, ott volt Mitchell Carter, aki később meg is nyerte az olimpiát, vagy az a kínai torony, annak most hirtelen Kong, talán nem is tudom a nevét. Lényeg a lényeg, hogy ebben, ugye és ezek közül az emberek között nem kell mondani, háromnak akasztanak érmet a nyakába. Na, és akkor most ott vagyunk, hogy kezdődik a döntő. Márton Anita, milyen? Dobtál egy 17-60-at elsőre, az mondjuk rendben, az pont annyi, mint ami miatt az edzés tovább tartott még a verseny előtt, de aztán utána már a kezedbe vetted az irányítást, és egy nagyon szép sorozatod volt.
0: Igen, hát nekem ez ilyen szokásom volt egy picit, hogy mindig így lökésről lökésre tudtam építkezni és javítani, és hát ez Rióban sem volt máshogy. Tényleg én nagyon frissnek éreztem magam, jól éreztem magam. Például ugye éppen a kínai versenytársam, ugye Gong, aki nagyon rosszul mozgott, hiszen ő az utóbbi években mindig ugye a dobogón fönt állhatott, ugye Valeri Adams mellett, és ugye így gyakorlatilag simán be tudtam jutni ugye a nagy döntőbe, úgymond a legjobb 8-ba, és ugye utána is sikerült javítanom folyamatosan, és hát ugye jött az utolsó, a nagy lökés, ahol eléggé átformálódott egyébként is ugye a mezőny, hiszen ott sikerült ugye Michel Carternek is átvenni a vezetést Valeri Adams előtt.
3: Ja, hát az egy nagy pillanat volt, mondjuk mi akkor már boldogok voltunk, de akkor azt már tudtuk, hogy a bronz megvan, de hogy ott elől Valeri Adamset, akinek már volt 2-20 fölötti dobása, az addig egyébként 1-20 fölöttit sem dobó Carter utolsóra túldobja, azt talán még te sem sejtetted.
0: Igen, hát egy nagyon érdekes verseny volt egyébként, tehát sokszor centik döntöttek, ugye, hogy ki hányadik helyen van, ugye itt Rióban is így volt, ugye folyamatosan változtak a pozíciók.
3: Hát te is pont egyformán álltál a kínaival addig a 1987-ig.
0: Igen, igen, így van. Illetve ugye az amerikai is, nem a Michel Carter, hanem a másik amerikai is ugye hasonló eredményeket lökött, úgyhogy igen, ez egy nagyon szoros verseny lett.
3: Milyen emlékeid vannak így utólag róla, most nem magáról a dobásról, hanem arról a napról, meg ugye hát mondom, Tiszko kezdődött 11-kor ért véget, mondtad, hogy 1 óra volt a hazaút, tehát te már másnap kerültél ágyba, na de egy ilyen döntő után hogy kerül ágyba az ember?
0: Fú, hát nehezen.
3: Hát eleve mindenki, mindenki téged akar áttölelni, sorba állnak, mindenki téged hívogat, mindenki neked ír, hogy éli meg egy friss olimpiai bronzérmes, az, hogy friss olimpiai bronzérmes.
0: Igen, hát először nyilván ugye hihetetlen volt, tehát hogy ugye úgy érkeztünk ki Rióba, hogy a legjobb hat közé szerettem volna bejutni, és hát ugye egy nagy országos csúcsot lökve ugye megszereztem a bronzérmet. Én szerintem nyugodtan mondhatom, hogy nem sokan számítottak erre az eredményre. Nyilván már azt is sikerült országos csúcsot löknem, az is egy nagy dolog volt, de hát persze hatalmas nagy volt a csapatnál az ünneplés, de hát ugye nem tudtam rögtön kimenni hozzájuk, hiszen ugye elvittek dopingvizsgálatra. Ilyenkor versenyek után ugye az az első mindig, hogy dopingvizsgálatra viszik a versenyzőket, és oda ugye már az edzőm így félig meddig be tudott jönni, találkoztam vele útközben, illetve nyilván a csapatnak egy-két tagjával, de az igazi ünneplés úgymond csak a dopingvizsgálat után kezdődött, amikor végleg elengedtek, és oda mehettem a csapathoz, meg az edzőmhöz. Nyilván nagyon megható pillanatok voltak, ott egymás nyakába borulva sírtunk, örültünk, úgyhogy még most is így visszagondolok, egy picit így megremeg a hangom.
3: Nyilván akik egy adott sportágban vagy egy adott számban versenyeznek és a legjobbak közé tartoznak, hát hónapról hónapra ott vannak együtt a különböző nagy versenyeken. Mennyire nőtt meg a respekted? Nyilván ismerted Adams-t, ismerted Svanicot, mindenkit, akivel nem tudom milyen volt a nexusod velük, de hogy ők mennyire lepődtek meg, vagy mennyire voltak elismerőek, amikor te lettél a harmadik?
0: Nyilván ugye mi akkor már évek óta együtt versenyeztünk, és ugye ráadásul pont a 16-os felettpályás világbajnokságon ugye a Valerit én sikerült is lelöklöm, és ugye úgy lettem ezüstérmes fedettpályán, a Valeri volt ugye a bronzérmes, illetve hát ugye nyilván a Gyémánt Liga állomásokon mindig együtt versenyeztünk, és egy nagyon jó, egyébként egy mai napig tartó baráti viszony alakult ki közöttünk, pont most nem olyan rég Oregonból küldött nekem egy fotót egy ismerősöm, hogy ott van vele együtt, és hogy Valeri üdvözöl, úgyhogy hát ilyen a sportvilága, tehát azt mondom, hogy barátok vagyunk, voltunk, és nyilván megvolt az egészséges versengés egymás között, de ez teljesen rendben volt, tehát nem rivalizálás volt egymás között, ami szerintem nagyon fontos.
3: Egyértelmű. Mennyit számít az, hogy mondjuk a te esetedben mennyire számított, hogy hát ugye ott voltál Londonban is, ott nem jutottál döntőbe, lettél 20. vagy 21. és de mondjuk egy Szilágyi Árnak is volt már olimpiája London előtt, egy Nagy Timeának is volt már olimpiája Sydney előtt, egy Kokónak volt olimpiája Atlanta előtt, tehát mennyit számít az, hogy magát az olimpiai légkört, a forgatagot már tudod, hogy mire számíthatsz akkor, amikor a legjobb korba vagy, és amikor tudhatod, hogy ez lehet a te olimpiád?
0: Szerintem nagyon sokat számít, így többször megkérdezték már, hogy jó, de hát miben más egy olimpia és egy világbajnokság, hiszen ugye a mezőny hasonló, igen, a mezőny valóban hasonló, de mégis maga tudod, hogy az olimpia... Igen, tehát hogy az olimpia versenyek versenye 4 évente van, csak a legnagyobb dicsőség ugye olimpikonnak lenni már elevetető, kijutni egy olimpiára. Nekem az egyik ilyen libabőrösebb élményem az, amikor 2012-ben a londoni stadionba a női súlylökés selejtezőjére mentünk befele, és akkor voltak a 100 méteres selejtező futások, és Usain Bolt, hanem egy brit lépett a pályára, délelőtt ugyanígy ilyen 10 óra. Olyan rivalgás volt a pályán, alig lehetett valamit hallani. Úgy éreztem, hogy a dobhátyám kiszakadt, tehát hogy ahogy ünnepelték a saját atlétájukat, pedig csak egy selejtező futás volt a legelső futás, tehát egy teljesen más, amikor egy teltházas stadion, és hát ugye itt Rióba is azért Én úgy emlékszem, hogy szinte teltházas stadionról tudtunk beszélni, tehát rengetegen voltak, nyilván ezt tudni kell kizárni, tehát én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy legyen a versenyzőknek egy tapasztalata, akár már egy olimpiáról is, illetve nyilván én akkor már ugye évek óta benne voltam ebbe a nemzetközi mezőnybe, tehát egy Európa-bajnokság, világbajnokságnak is a úgymond az ismerete, a tudása ott volt, ott lapult, hogy szívesen, hogy is kell ezt megélni.
3: Hát aztán abban a londoni stadionban egy évek később a világbajnokságon még egy fokkal szebb érmed lett.
0: Igen, így van. De ehhez nekem is évek kellettek, hogy tudjam ezt a fajta stresszt úgy kezelni, hogy kijöjjenek azok az eredmények, amik egyébként bennem voltak abban az időszakban.
3: Ugye azt szokták mondani, hát nem kell mondani, azt szerintem mindenki tudja, hogy egy olimpiai bajnoknak örökre megváltoztatja az életét az, hogy olimpiai bajnok lett, de azt hiszem ez valamilyen szinte minden olimpiai érmesre is igaz. Volt egy ilyen érzés benned, hogy na mostantól már semmi se lesz úgy, mint eddig, amikor nyakadba akasztották a bronzérmet?
0: Hát nyilván sokkal, de én ugye azért előtte voltam már fedett pályás Európa-bajnok, világbajnoki helyezett, tehát nyilván főleg atlétika berkekben sokan ismerték a nevemet, sokan megismertek. De olimpia után azért ez egy picit fokozódott. Én mindig próbáltam úgymond a földön maradni két lábbal, hiszen mondhatni egy ilyen falusi környezetből érkező kislány voltam mindig is, és én úgy érzem, hogy azért ezt szerintem elég jól sikerült megtartani. Persze sokkal többen megismertek, volt olyan például, hogy az ország másik felén beugrottam egy bevásárlóközpontba, és leszólítottak, hogy én vagyok-e Márton Anita, és hogy csinálhatnánk egy közös fotót. Úgyhogy nyilván voltak ilyenek, rengeteg felkérést, meghívást kaptam én is az olimpia után, aminek bizonyos keretek között azért ugye próbáltam én is eleget tenni, de viszont azért arra is gondolni kellett természetesen, hogy jön a következő szezon, el kell kezdeni a felkészülést, azt végig kell csinálni, hiszen az élet nem állt meg az olimpia után sem.
3: Azért is kérdeztem az előbb, mert mondjuk csak ilyen egészen közeli például az én anyukám mondjuk egy fedettpályás atlétikai EB-t nem néz meg, de mondjuk az olimpiát meg igen, tehát hogy ő biztos nem tudta Rióig, hogy ki Márton Anita, de utána biztos, hogy tudta. És szerintem ilyenből nagyon sok volt.
0: Igen, nyilván azért rengetegen írtak például az olimpia után, szó szerint lefagyott a telefonom, tehát egy ideig megpróbált szegényke vergődni a sok SMS, messenger üzenet, mindenféle üzenet között, de utána megadta magát, és meg kellett várni, hogy megérkezzen minden, ami meg akar érkezni. Úgyhogy nyilván nagyon sokan gratuláltak telefonon, szóban, írásban, mindenféleképpen, úgyhogy nyilván ez nagyon jól esett, mert azért ez mindig egy sportoló munkájának az elismerése.
3: Hát az előbb mondtad, hogy a falusi kislány, vagy falusi környezetből érkező kislánynak ez egy mekkora dolog volt. Most tehát a falusi környezetből érkező kislány lehet, hogy az Atlétikai Szövetség elnöke lesz, most nem erről akarok beszélgetni, mert jó az apropó, de milyen érzésekkel vágsz neki a küzdelemnek?
0: Én nem látom ezt küzdelemnek, tehát mindenféleképpen a magyar atlétikának egy megújulásra van szüksége. Ugye ketten, legalábbis eddigi tudomásunk szerint ketten jelentkeztünk erre az elnöki pozícióra. Én úgy érzem, hogy egy rettentő jó csapat áll mögöttem, mi is jelentkeztünk be úgymond, hogy mi csapatként szeretnénk dolgozni, attól függetlenül, hogy nyilván az atlétika részben egy egyéni sportág, de nem gondolnám, hogy egy elnöknek is mindent egyedül kellene csinálnia. Úgyhogy én nagyon várom, ugye szeptember 2-án lesz a tisztúító küldöttgyűlés, nagyon várom, hogy alakul, mert őszintén szívesen vetem magam bele ebbe a munkába. Én mindig mondtam, hogy nagyon sokat kaptam az atlétikától. Én 23 évig ugye benne voltam az atlétikában, ebből több mint 15 évig ugye az élsportban, és szeretnék visszafele is adni ugyanúgy.
3: Na hát sok sikert kívánunk. Igen?
0: Nem is voltam, bocsánat, a kislányom itt van közben mellette.
3: Vele is beszélgethetünk egy picit. Nem is tudja, hogy olimpiai bronzérmes a mama?
0: Még nem.
3: De majd megtudja. De lehet, hogy amire megtudja, addigra már szövetségi elnök is lesz belőle. Anita, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Jó volt egy kicsit emlékezni nekünk is.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: A sporthely ma nem egy helyet, sokkal inkább egy eseményt mutat be, főszerepben a női kézilabdázókkal. Az 1965-ös világbajnoki döntő 60. évfordulóján, ugyanis díszebéden köszöntötte a világbajnok, valamint a 25 évvel ezelőtt olimpiai ezüstérmes és Európa-bajnok magyar női válogatottakat a Magyar Kézilabda Szövetség a Városligetben. Tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok.
1: A női kézilabda világbajnokság döntőjében sötét lesz a jugoszláv, csíkos trikóban a magyar csapat. A nyugat-németországi Dortmundban rendezett mérkőzésen támadást követ, de a magyar kapu sok nehéz labdát lép. A kipattanó labda újból a kapuba megy, de a védővonal

0: két háromra vezet, amikor szabálytalanság miatt a juhotársakat vízműveresek. A bűvegölök is megérkezik. Az ellentámadásokat sikerrel jár, és a végeredmény 5-3 a magyar csapatra. Csak év kemény munkája érve világbajnokságát. A sportág történetének előtődött aranyérmes a magyar női kézilabdázóban.
1: Minden idők legjobb magyar olimpiai, világ és Európa bajnoki szereplésére tisztelgünk, és ráadásul mindegyiknek kerek évfordulója van, nem is kell ugye mondani, 1965, illetve 2000, azaz a 60 éves és a 25. évfordulókon vagyunk itt.
2: Az 1965-ös világbajnokság győztesei közül először Ritterné Lengyel Erzsébet idézte fel az emlékeket.
3: Nagyon örültem, hogy meghívtak, de számomra sokkal többet ad az, hogy néha látom a társaimat, és nem minden nap láthatjuk. 82 éves vagyok, és nagyon vigyázok, például testnevelő voltam, tanítottam testnevelést, minden. Szóval mindenben benne voltam, de olyan furcsa ez a köszöntés, hogy nem tudom, hogy belefér-e az én életembe.
2: Az mit jelent?
3: Hogy már nem csinálunk semmit. Olyan kis nyuszi módon ülök, mert tanítani jobban szeretek, és nem tudok olyan úgy érezni, hogy hú, hát ez most milyen nagy dolog. Az élet hozza ezt.
2: De azért ugye ez 60 évvel ezelőtt történt, azóta sem szerzett a magyar sport szárazföldi csapatsportágban világbajnoki aranyérmet, úgyhogy ez egy picit túlzott szerénység, hogy nem csináltunk semmit, vagy nem csinálunk semmit.
3: Nem szerénység, hanem én a mindennapokat jobban szeretem, mint azt, hogy ünnepelnek. Nem, én minden nap tanítottam a gyerekeket 44 évig, és tért vendégeztem jó haverokkal. Szóval az nekem többet ad.
2: De azért jó érzés egy picit?
3: Hát nyilvánvaló jó érzés, de szeretném a gyerekeket itt látni mellett.
2: Egyébként bármilyen szinten tartják a kapcsolatot az akkori csapattársakkal. Nagyon régen volt, ugye 60 évvel ezelőtt, de azért az egy olyan nagy siker volt, ami nyilván összekovácsolta a játékosokat.
3: Veszprémben él a Tóth-Harsányi Kati, a Borival találkozom. Ezek mindig felszínen vannak, kanasztapartik mennek, meg ilyenek. De én így a nagy közönség felé nem nyitottam ki.
2: Miért? Ez személyiség függő, hogy ki hogy kezeli ezt?
3: Nem tudom, hogy mondjam, hogy nehéz ezt megfogni, hogy én a gyerekekkel jobban érzem magamat a felnőttekkel. Ki kell mondanom? Amikor gyerekek vannak mellettem, akkor érzem jól magam. Amikor felnőttek vannak, azok ármánykodnak, szóval valaminek. Ez az én teóriám.
2: Igen, lehet, hogy ez egy pedagógusra jellemző is, hogy gyerekek között érzi jól magát, de hogyha már van egy ilyen esemény, akkor nyilván előjönnek az emlékek a 65-ös világbajnokságról. Egyébként a mindennapokban előjönnek?
3: A mindennapokban nem jön elő, mert férjem beteg, és a mindennapokat azzal töltöm el, hogy vigyázok, meg lekísérem, meg minden. Na, megöregettünk, kész. Túl van

0: Tárgyalvas.
1: Ignáci Lona, aki 1965-ben világbajnok lett a válogatottal. Csak ilyenkor jönnek elő az emlékek, amikor van egy ilyen összejövetel?
2: Nem, minden alkalommal, amikor kézilabdázásról van szó, minden alkalommal előjönnek, és hála a Facebooknak van is lehetőség arra, hogy én ezt életbe tartsam.
1: Akkor ennyire aktív a közösségi médiában?
2: Igen, a Facebookomon kronológiai sorrendbe feltettem az újságcikkeket, ezek mind megvannak még nekem, az első mérkőzés, második, harmadik, és akkor ilyen kronológiai sorrendbe feltettem, és akkor fényképek vannak hozzá, újságcikkek, népsport, 1000 éves, hát 65-ös népsport, és én életbe tartom.
1: Önnek egyébként ez a világbajnoki cím mit adott? És nem csak szakmailag kérdezem, hanem akár az egész életében emberileg is.
2: Emberileg nagyon büszke vagyok rá, megmondom őszintén, és örök hálám a török boldognak, hogy beválogatott. Mert én nem voltam világsztár, mondjuk, de egy olyan jó NB1-es játékos voltam, és az, hogy ő engem beválogatott, ezt én úgy érzem, hogy ezért egész életemben hálásnak kell lennem, hogy engem is beválogatott. Nem voltam, tehát, hogy mondjam, egy nagyon jó NB1-es játékos voltam, de mit tudom én, egy Sterbinski később, vagy a mi csapatunkban is volt egy Romhányiné, meg egy Schmidtné mondjuk, vagy egy Csenki Zsuzsa, de a többi az úgy általában az én szintemen volt. Na most viszont ezt nem lehet így elmondani, mert a mi időnkben nem volt ez a sztározás, mert nem volt média. Volt egy darab népsport és egy darab képesport. Na most még őrzök képesportnak a első lapján van egy ilyen bedőléses dobásom. Hát az már azt jelentette világcsúcs, hogy oda került az ember. Mert hát az összes sport, a sikersportok, a vízilabda, az atlétika abban az időben, hát mind egy hat oldalban volt összepréselve. Tehát ez az, mint ami később lett, hogy annyira a sztárok úgy kinőtték magukat, meg mindenki ismerte, mindenhol szerepeltek, ez nem volt a 60-as években.
1: Ha már így fogalmazott, hogy egy jó NB1-es játékos voltam a válogatottban, azért mégis úgy kijöttömből még egy picit több, mert hogy ez a válogatott akár még világbajnoki címre is esélyes, tehát az úgy szárnyakat adott ez a tudat, meg az a közeg?
2: Hát eleve nagyon szerettem kézilabdázni, én szerintem soha edzésről nem hiányoztam, és mivel ugye NB1-ben mindig jól játszottam, akkor még volt olyan NB1-es bajnokságról volt egy ekkora hétfőn reggel, és akkor mit tudom én, TF-re jártam abban az időben, mikor a világbajnokságot nyertünk, mit csak mondok valamit, TF Vasas 12-6, góllövők Jók, Ignác. Szóval ott voltam azért szinten, és a válogatottban is azért ott voltam, és hát többször lőttem gólokat, meg minden. Világbajnokságon azt hiszem 2 gólt lőttem összesen, de az a helyzet, hogy annyira, szóval megbízható voltam nagyon. Rám lehetett számítani. Mindig, soha nem voltam sérült, azt ugye szerencsém volt, mert nem mindenki olyan az alkata, hogy ne sérüljön meg, és mindig azt csináltam, tettem a dolgomat. És utólag, miután én is edző lettem, az edzők szeretik az ilyen játékosokat, akikre számítani lehet, és akkor az adott pillanatban hozzák, amit kell, prima.
1: Beszélgetésünk végén akkor zárjuk le a világbajnoksággal. Ugye ott volt egy nagyon érdekes, mai szemmel szinte hihetetlen történet ez a pénzfeldobás, hogy úgy döntötték el, hogy melyik csapat jut tovább. Erre hogy emlékszik? Nyilván ezt, aki átélte, teljesen máshogy éli meg, mint aki utólag hallja, mert tényleg annyira hihetetlen, de ez egy milyen történet volt?
2: Hát ez egy legenda lett. Na most itt azt mondták, hogy Schwerinbe volt. Nem Schwerinbe volt, hanem először az NDK-ba játszottunk Schwerinbe, és utána Tatán, a tatai edzőtáborban volt a második mérkőzés oda-visszavágó alapon, és amikor a Tatán játszottunk, akkor volt egyenlő. És Tatán volt az, akkor az volt, hogy pénzfeldobással. És a Gurics Erzsike, ő volt a csapatkapitányunk, kapus volt, hát ő neki kellett választani, nem a Boldog választott, ő választott fej vagy írás. És a török Boldog oda ment hozzá, azt mondja, Erzsikém, a török Boldognak volt egy ezüst lánc a nyakába, és azon volt egy ilyen Szűz Mária kis medál. És azt mondta, hogy Erzsikém, fogja meg ezt a Szűz Máriát. Ez így történt. És akkor az Erzsike megfogta azt a szűzét, és akkor odament, és választott. És mi jutottunk tovább.
1: Ami jutottunk tovább, az azt jelenti, hogy a világbajnokságra ki.
2: Igen, tehát ezek selejtező mérkőzés volt NDK Magyarország, meg a többi ország is, aki kikerült, ugye, vagyis aki kandidát volt a világbajnokságra, és hát egy valakinek nyerni kellett. Kint kikaptunk 3-mal, itt nyertünk 3-mal, na most akkor mi a helyzet? Abban az időben ez volt a szabály, hogy pénzfeldobás.
1: Akkor már csak ezt az egész történetet lezárva a döntőről beszéljünk egy pár szót. Minden mozzanat megvan az emlékeiben?
2: Nagyon sok mindenre emlékszem, igen. Játszottam is a döntőn. Jó paszba voltunk. Szóval ugye ez az egész társaság, amit már itt nem tudom, előbb mondtam, hogy edző és játékosok nagyon egyhang kohézióban voltak egymással. Mert a török boldog aztán mással nem lett világbajnok, és egy másik csapat más edzővel sem lett világbajnok. Tehát ez valahogy egy olyan szerencsés találkozásunk volt, játékosok és edző. Hittünk benne, bíztunk benne, tiszteltük rettenetesen. Mindent elhittünk, amit mondott, hogy annak úgy kell lenni. És ez volt az szerintem, ami ezt a társaságot ennyire összekovácsolta, ő vele, minket. És a döntő, ugye hát akkor már azért meneteltünk előre, mert minden meccset nyertünk, de még mindig nem voltunk, nem beszéltünk róla, hogy most világbajnokok leszünk, vagy valami, mert a jugoszlávok elismerten egy nagyon jó kézilabda nemzet volt akkor, még Jugoszlávia volt. És hát ott nem volt olyan egyszerű a jugok ellen játszani, mert nehéz volt ellenük nyerni, magas lányok voltak, gyorsak, úgy lőttek, mint a géppuska, és aztán mégiscsak sikerült, az a kihagyott 7 méteres, az szóval minden mérkőzésen, ami ilyen tétmérkőzés, és az eredmény egy kicsit közel van, vannak ilyen pillanatok, amik eldöntik a mérkőzés sorsát. És egy kihagyott 7 méteres a csapatnak, ahol nem lőtték be, az feldobja, viszont aki kihagyja egy világbajnoki döntőn, és kihagy egy 7 méterest olyan helyzetben, amikor kili-kili van, azok padlóra kerültek. Végül is azon a szinten, abban az időben mi voltunk a legjobban.
0: Fél perc van még hátra, és nekünk gólig kell játszani. Farkas Ági nehogy ellőtt, tovább teszi Pádárnak, Pádár belőlüli a kapuzba, és 7 méteres, és megvan a mérkőzés! Megvan a mérkőzés! Kérem szépen ezt a 7 méteres, ha nem lőjük be, jó, nem kiabálom, csak akkor, amikor megígértem önöknek is, magamnak is megígérem. És ebben a gól, és most már megvan a meccs! Örüljetek, magyarok! 32-30 arányban vezetünk, 10 másodperc van hátra, és ezt már nem lehet behozni. Európa bajnok a magyar válogatott. Aranyos búcsú ez a 20. századtól, mert az utolsó magyar érdekeltségű világesemény. A 21. században, sőt a következő év ezredben majd lesz folytatás, mert ebben az évezredben az utolsó magyar siker. Egy aranyérem az Európa bajnokságon, Bukarestben 32-30-as győzelemmel a magyar női kézilabda válogatott. Megszerezte a legnagyobb serleget, a legdíszesebb serleget, a nyakába az aranyflecsnit, Európa bajnok a magyar csapat, hosszabbítás után megszerzett győztes góljaival.
1: Brigavac Nikolett, Európa bajnok, egykori kézilabdázó, és ez fontos a te esetedben? Vagyis inkább kérdezem, hogy a mai napig a kézilabdával van-e és milyen kapcsolatod?
3: Igen, van. Most már az utánpótlás nevelésben dolgozom, edző vagyok, jelenleg a Gyáli BKS-nél, most már 4. éve. Szép eredményeket érünk el, haladunk. Tulajdonképpen nem szakadtam el ezáltal én sem a kézilabdától.
1: Felmerült egyébként valaha is, hogy olyan munkád lesz, aminek nem lesz közel a kézilabdához?
3: Szerintem igen. Voltak hullámok. Hát született 3 lányom, és abban az időszakban nem gondoltam arra, hogy majd kézilabdában fogok dolgozni, de aztán utánam nyúlt a sportág.
1: De ezt nem bánod, gondolom.
3: Nem, most már nem, mert igazából 3-ból 2 lányomat is sikerült több éven át edzenem, ami nagyon jó dolog. Nagyon nehéz is, de nagyon jó is.
1: Ők is ezt mondanák?
3: Igen, szerintem most már igen. A nagynak voltak gondjai, a legnagyobbnak, de a középsőnek nagyon jó szerintem.
1: Ilyenkor, amikor van egy ilyen esemény, és találkozol a régi társakkal, akkor jut csak eszedbe mondjuk egy 2000-es Európa-bajnoki aranyérem, vagy akár bármilyen szinten a mindennapjaidat is, nem is azt mondom, hogy meghatározza, de előkerül?
3: Hát sajnos nem. Nagyon jó lenne, de csak ilyenkor jut így eszembe, illetve akkor, hogyha valamelyik gyerekem így kérdezget dolgokat, mert most már vannak olyan korban, hogy érdekelje őket, hogy az édesanyjuk mit csinált, vagy mit alkotott ebben a sportágban, és akkor például most nemrég pakoltuk ki az érmeinket. De tényleg, tehát hogy ilyen esetekben így a hétköznapokban nem.
1: Egyébként neked az az Európa-bajnoki aranyérem akkor bármilyen szempontból fordulópont volt az életedben?
3: Ez most egy nehéz kérdés. Szerintem nem annyira.
1: Ott akkor nyilván érezted, hogy ez egy hatalmas teljesítmény, de akkor utólag ezen nem is gondolkodtál, hogy ez milyen nagy dolog? Ugye azóta sem sikerült Európa-bajnokságot nyerni a magyar női kézilabda válogatottnak, a férfinak sem.
3: Igen, ez egyébként nagyon érdekes dolog, mert amikor nagyon szerettük volna megnyerni, de nagyon. És amikor sikerült, akkor úgy kellett egy jó időnek eltelnie, hogy feldolgozzuk, hogy ez megtörtént velünk valóban, amiről álmodtunk, amit szerettünk volna. És én aznap szerintem még egyébként fel sem fogtam. Utána kezdett el így lecsapódni, és akkor utána már a hazaút, meg a saját kluboknál folytatott munkánál azért érezhető volt, igen.
4: A 2000-ben olimpiai ezüstérmes és Európa-bajnok csapatok nevében Mocsai Lajos szövetségi kapitány idézte fel a negyedszázaddal ezelőtti nagy sikereket.
5: Az olimpiáról annyit, hogy két fantasztikus dolog volt. Az egyik a norvég meccset, ha valaki előveszi, stratégiailag, taktikailag az egyik legerősebb női válogatott mérkőzés volt, tehát még a mai napig is érdemes utólag megnézni, hiszen az Európa-bajnok, világbajnok voltak az ellenfelei, akik akartak gyakorlatilag olimpiai aranyérmet szerezni, és ezt a csapat, ezt úgy gondolom, hogy igen magasan vezettünk 7 góllal is, és azt szerintem ötlet talán még. Na mindegy, lényeg az, hogy rendkívüli minőségű meccset sikerült játszanunk.
6: Radulovics úgy csinált, mintha elveszítette volna a labdát, de visszaszerezte, és a teljesen egyedül lévő Pádárhoz játszott, aki a beállós posztról belőtte a 28. gólunkat. Kit érdekel, hogy Greeny most már lassanként gólcsúcsot javít, mert hogy ő is eredményes. 4-3-2-1! Magyarország Dánia döntő lesz. 5 gól a különbség a két csapat között itt most. Magyarország-Norvégia 28-23. A magyar csapat a döntőbe verekedte magát, és csak úgy, még 4 esztendővel ezelőtt. Atlantában, a bronz meccsen, itt most az elődöntőben legyőzte Norvégia együttesét. Az előmérkőzések alapján koreai-norvég döntőt várt mindenki. Erre fel lesz dán-magyar döntő. A magyar csapat már ezüstérmes.
1: Kántor Anikó, egy ilyen összejövetel az mit jelent számodra ilyenkor? Mert azért ebben az évben szerintem, legalábbis az elmúlt pár hónapban biztos nagyon sokszor előjöttek a 2000-es emlékek, de egy ilyen, amikor sokan itt vannak, és együtt idézitek fel a múltat, az jó érzés?
7: Igen, megmondom őszintén, hogy igazából minden hónapban megismételném. Úgyhogy alig várom már az ilyen évfordulókat, mert azért szerintem mindannyian a munkánkból adódóan ritkábban találkozunk. Vannak, akikkel többet, de van, akikkel kevesebbet, és tényleg jó érzés itt lenni.
1: Tehát ilyenkor nem is az a lényeg, hogy az eredményekre emlékezzetek, hanem az a lényeg, hogy találkozzatok?
7: Hát számomra egyáltalán nem az eredményekre emlékezünk, hanem tényleg, hogy találkozzunk. Persze felidézzük azokat nem is a pályán történteket, hanem a pályán kívül történteket, az öltöző hangulatot, a szobákban eltöltött időt, inkább ezek azok, amik ráébresztenek bennünket, hogy mennyire jó volt, és ezekre szoktunk emlékezni.
1: És akkor ilyenkor előjönnek sztorik, hogy jaj, emlékszel arra, amikor a nem tudom milyen mérkőzés után visszatértünk, és akkor milyen jó buli volt, vagy éppen milyen szomorúak voltunk, és hogy összekovácsolta az is a csapatot. Tehát konkrét sztorikat szoktatok ilyenkor felidézni?
7: Igen, konkrét sztorikat. A szomorúság annyira nem, inkább az edzésen eltöltött sanyargatások, azok jutottak eszünkbe általában, vagy ezek szoktak felvillani bennünk sztoriként, illetve tényleg a különböző idétlenségek, hogyha így mondhatom, amik megtörténtek akár a szobákban, edzések után, fáradtság közben.
5: Eszembe jut a Mátrázi 10 kilométer, volt, aki eltévedt, volt, aki a Takács Gabi mögött másodiként futotta le, ott ül melletted, igen, köke volt, aki végigküzdötte a 10 kilométer, Úgyhogy bizony, bizony.
8: Idétlenek voltatok?
7: Hát, amikor nagyon fáradtak voltunk, akkor szerintem kibolyt belőlünk a... Hát igen.
8: Ezt hogy kell érteni? Mit csináltatok akkor? Nyilván mindenki tudja, hogy hogy gondolkodik, amikor nagyon fáradt, de ez nálatok hogy jött elő, vagy nálad hogy jött elő, amikor nagyon fáradt voltál?
7: Én akkor végtelenül vidám voltam, amikor nagyon fáradt voltam, tehát, hogy keservesen röhögtem, de, vagy nevettem, tehát általában ebben próbáltam áthidalni azokat a fárasztó edzéseket, és belőlem így jött ki.
8: Mert hát voltak fárasztó edzések itt, Mocsai Lajos akkori szövetségi kapitány is felemlegetett egy pár futást, azokra hogy emlékszel, hogy az kellett ahhoz, hogy ti ilyen jó eredményeket érjetek el, vagy a játékos a meccseket szereti, és az edzés olyan, hogy hát kötelező, de azért annyira nem szereti.
7: Szerintem kellettek a futások, és a mai napig is szerintem ezek kellettek. Persze fárasztó volt, de igazából szerintem mindenki tudta, hogy milyen célért megyünk, és ennek megfelelően sokkal nagyobb energiánk volt ezeket elvégezni. Nagyon-nagyon fárasztóak voltak, tényleg így visszagondolva. Szerintem a mai nap nem edzenek ennyit, mint amikor mi a Lajostól megkaptuk ezeket az edzéseket. Én megmondom őszintén, én szerettem sokat edzeni, játszani is persze.
8: Nyilván ez a sok edzés is kellett a jó eredményekhez, hogyha neked bevillan az, hogy 2000-es év, akkor mi az, ami először eszedbe jut?
7: Hú, igazából én akkor kint voltam Dániában, a Randers csapatánál játszottam. Tudtam, hogy nagyon-nagyon sok munka lesz. Igazából féltem azt, hogy nem fognak elengedni, de mindent megtettek annak érdekében, tehát minden összetartáson ott lehettem, hogy mi villant be. Egész végig minden edzésen az, hogy megyünk, és hogy ott minél jobb eredményt érjünk el.
8: De így utólag visszagondolva, mert nyilván most arra gondolsz, hogy előtte mi játszódott le benned, hogy mi mindent teszel meg a jó eredményért, de így utólag, hogyha visszagondolsz, akkor nem tudom, egy-egy mérkőzés jut eszedbe, vagy állni a dobogón, vagy inkább az a hangulat, ami körülvette akkor a csapatot?
7: Inkább a hangulat. Én nem igazán szoktam vissza gondolni arra, amikor mondjuk sírva álltunk a dobogón, vagy elveszítettük, nem. Tehát én bennem az összes jó perc az, hogy a birkózókkal készültünk együtt, és akkor mindenki motiválta a másikat, hogy jó lesz az, ne izguljatok. Tehát nekem a pozitív hangulat marad meg.
8: Rácz Marianna, aki kapusedzőként élte át a 2000-es év nagy sikereit. Ilyenkor, amikor összejön a régi csapat, vagy összejönnek a régi csapatok, mert azért voltak különbségek az olimpiai ezüstérmes és Európa-bajnok csapat tagjai között, ilyenkor jönnek csak elő az emlékek? Vagy azok olyan mélyen vannak egy játékosban, hogy akár a mindennapjait is befolyásolja. Nyilván 25 év után ez talán túlzás, de sűrűbben előjönnek, mint ahogy találkozol régi játékosokkal, illetve a szakmai stáb tagjaival?
9: Hát egyrészt a Mocsai Lajossal elég aktív és intenzív a kapcsolatunk. Ráadásul ez az év és a múlt év is úgy hozta, hogy több olyan jubileum volt, ami miatt összejöhetett ez a társaság. Tehát volt a Magyar Olimpiai Bizottságnak is egy 25 éves jubileumi estje, amin ott lehettünk nem csak kézilabdások, hanem az összes többi sikersportágnak a szereplő, és egy fantasztikus estét tudhattunk magunk mögött. Itt egy-két játékosabb, ugye azért azt látni kell, hogy nagyon sokan dolgoztunk, vagy dolgozunk, aktívak vagyunk a kézilabda sportágban, így azért tudunk sok mindent egymásról, sokszor találkozunk is, de nyilvánvalóan ezek a sikerek, azért csak 25 évről beszélünk, már régen voltak. Nagyon érdekes az, hogy amikor ilyen jubileum van, akkor annyira kiélesednek azok a hétköznapok, a felkészülés, itt is hallottad, hogy azért egy-két megmosolyogtató történet elhangzott, ami olyan szeretetteljes emlékeket idéz föl, ami miatt ez a csapat akkor is, és hát most is azóta is szerethető.
8: mert hát akkor nem csak a mérkőzésekre emlékeztek nagyon tisztán, de ezt is kérdezem, hogy a mérkőzésekre egyébként emlékeztek nagyon tisztán, és akkor emellett kérdezem, hogy akkor minden más, ami körülvett egy-egy ilyen válogatott világversenyt, összetartást, az is minden megvan.
9: Nyilvánvalóan a főbb hangsúlyok azért megvannak. A Tata Mátra háza edzőtáboroknak a hangulata, illetve Budapesten való felkészülések azok maiaknak is, illetve a régebbieknek is egy mássa volt a felkészülésben. De hát ugye nekünk szerencsénk volt az olimpia előtt reunionon készülni, illetve a Sydney olimpia előtt egy évvel az előolimpiára is lehetőséget kaptunk, hogy ott fölmérjük azokat a, már azokban a csarnokokban játszhattunk, megnézhettük az olimpiai falut, hogy hol fogunk majd lakni, illetve hát azt a időzóna különbséget saját bőrön átérezhettük, hogy az első hétben még szédelektünk, hogy hogyan fogjuk mi ezt átviselni az olimpiára utazva. Tehát ezek megvannak. A felkészülésben nyilván ez a reunióni különleges edzőtábor a franciákkal rengeteg olyan élményt adott, ami ma is felidézhető, és egy különleges út volt valamennyünk számára. Illetve hát az olimpián ugye nagyon sokszor a döntőre emlékeznek, mi is, ami nagyon fájó, de hogy a döntő az nem lehetett volna meg két mérkőzés nélkül, ez pedig a norvég mérkőzés, aki akkor aktuális világ és Európa bajnok csúcsfavoritként érkezett oda a franciákkal együtt, és hát itt gyakorlatilag egy olyan fantasztikus mérkőzésen nagy gólkülönbséggel sikerült őket állva hagyni már a kezdetektől, és ezt tartottuk a végéig, ami ma is feledhetetlen, illetve utána jöttek az osztrákok, szinte nem is aludtunk az eufóriától, egy ilyen 6 órát aludhattak a lányok is. Másnap jött az osztrák csapat, ahol a végjátékban 3 góllal vezetett osztrák csapat, 1-2 perccel a vége előtt, amit X-re ki tudtunk hozni, és a hosszabbításban már nyertünk. Ez különleges, az Európa-bajnokságról pedig ugye a legjobb 4 között a hazai románokkal kellett játszanunk, Bukarestben, ahol hát nyilván egy fantasztikus hazai közönség várta ezt az összecsapást, azzal a történelmi magyar-román előzményekkel, ami ma is megvan, és mindenkor megvan, de hozzá kell tennem, nagyon sportszerűek voltak. Azon kívül, hogy egyik vezetéskor, azt hiszem első fél időben a Farkas Ági lőtt egy fantasztikus gólt, de hát mire a hálóba ért, lekapcsolták a villany. Negyed órát állt a játék, de ezt azt gondolom, hogy inkább őket zavart, ami minket.
8: 25 év távlatából, amikor felmerül egy-egy olimpiai vagy Európa-bajnoki mérkőzés, akkor a szakmai szempontok is felmerülnek? Vagy ilyenkor azért általában mondjuk a végeredményre nyilván mindenki emlékszik, a körítésre, a hangulatra, de bárkivel bármit szakmailag beszélgetsz, vagy beszélgettek egymás között?
9: Igen, talán általánosságban azt lehet mondani, hogy úgy szakmázunk, hogy ugye itt van a 65-ös világbajnoki csapat, itt vagyunk mi, és hát a jelenlegi kézilabda. Hogy mit változott maga a sportág? Ugye a 65-ös VB csapatnál még a Vax az ismeretlen volt. Mások voltak a szabályok, rövidebb volt a játékidő. Kevesebb gól volt nálunk, más volt az időkérés. Tehát például most is beszélgetünk arról, hogy olimpiai döntőbe olyan időkérés van, mint jelen pillanatban, meg lehetett volna állítani a dánoknak a rohamait, a fölzárkózását. Nem volt erre lehetőség, más szabályok voltak. Tehát ilyen szempontból nosztalgiázunk, illetve nézzük azt a csodát, ami a mai kézilabdába is változik. Ugye én, mint kapus edző, meg volt kapus, szoktunk a kapusokkal beszélni, hogy egészen más képzést igényel egy mai kapusnak a oktatása, a képzése egész kis kortól. Ugye nekünk elég volt védeni, aztán kész, néha valahogy kidobtuk a labdát. Hát ma már egy kapus indít el egy akciót tulajdonképpen. Tehát ha gól nincs, ha van, akkor is a gyors kidobás az nagyon fontos. Úgyhogy ez, azt gondolom, hogy mentálisan is segíti a kapusokat, hiszen nem kell agyalni azon, hogy hú, hát most ez az én gólom volt, más gólja volt, inkább ilyen felszínesen, de azért, hogyha egyik másikunk mélyebben bele akar menni, akkor itt a Lajossal mód van arra, hogy mélyebb vizekre is evezzünk.
4: A Sporthely mai adásában picit belesettünk a kulisszák mögé, hogy mi is történt azon az eseményen, ahol a 65-ben világbajnoki aranyérmet, 2000-ben olimpiai ezüstöt és Európa-bajnoki címet szerzett női kézilabdázók köszöntése zajlott. Tartsanak velünk legközelebb is, Bera Emesét hallották.
10: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hat.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 3 perccel 6 óra után kezdjük ezt a hetet, úgyhogy a Nemzeti Sportrádió Sportreggel adása ezúttal ma reggel és erre a hétre elindult, úgyhogy szeptember 7-én hétfőn Szalai Kristoffal, hello Krisi!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Hello. És itt van benne Feri, szia Feri, jó reggelt neked
3: és is! És Sanyi Levi is, jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
1: No, van egy elérésünk, ez a 06 30 55 55 6 05-ös, amely az időjárást illeti, ha már elérésre beszélünk, akkor előrejelzés, az majd ilyen 23-4-5 fok. Holnap után viszont érdemes napozni, mint egy 30 fok feletti idővel tudunk kedveskedni mindenkinek. Azt szokták mondani, ez már ugye a nyár véged, én nagyon szeretem ezt a szeptembert, októbert, nem, kiemelten jó, két hónap évszak, erről már egyszerűen beszéltünk, de én ezt most nagyon bírom. Reggel most egy kicsit hűvöske is van.
2: 12 fokba indultam el.
3: Én 8-ba. Fú. Meg is ijedtem, hogy mondom, hogy lesz ebből 29 délutára.
1: Jó, hát peremkerületek egyikén laktok, vagy agglomeráció, de az a jó. Ez is egy nagy dilemma egyébként nagyon sok ember esetében. Város, központ, belváros, a Kodály környékén jártunk, képzeljétek el, és ott tudjátok, ott égett le az egyik.
3: Igen.
1: Ház, amit felépítettek, és aztán pedig most ugye újra építették, és valami lenyűgözően gyönyörű. Most árakról azt engedjük el. És azon adjátam, hogy ha úgy a belvárosba beköltözne az ember, akkor az annak mennyire lenne sportértéke, hogy így mondjam. Mert abban is van valami, most volt olyan hétvégén a belvárosban egy maraton, félmaraton futás, az is tök jó, imádták az emberek, nem tudom, voltatok-e?
2: Nem,
3: hát
2: de...
3: Futni nem, de a belváros az gyönyörű.
1: Az adnád?
3: Hát nem vagyok ilyen nagyon belváros hívő, mert én nagyjából ilyen, főleg a Budapest legszebb részén úgy közlekedek nagyjából, mint egy turista, tehát úgy nézem
1: azt
3: a műemlékeket,
1: és
3: sok helyre GPS-szel megyek. De egyébként volt egy ilyen időszak életem, amikor úgy lakást kerestünk, és akkor hú, itt meg ott, de jó.
1: Na
3: lenne,
1: mi alapján? Na az érdekel, mi alapján? Választottad hát azt, amit?
3: Először elindultunk így Budapest, hát nem teljesen közepétől, de így szélső közepétől, és akkor és megláttuk az árakat, na jó, akkor egy 2 kilométerre kijebb, na jó, az se, akkor amikor már elhagytuk Budapestet, és jöttek ezek az agglomerációs kisebb.
1: Jó, de ha nem a pénzem múlna, akkor mi alapján választaná?
3: Na, ugye? Hát ha nem a pénzem múlna? Gellért hegy tetejére költ.
2: Igen, ezt akartam mondani, valahogy rá lehessen látni,
3: úgyhogy az erkélyemről állandóan lássam a gyönyörű Budapestet este.
1: Akkor Gellért.
3: Hát ez sajnos nem adatik meg.
1: Na jó, hát csak az ember kérdezi, mi alapján, milyen kötődésed van. Ugye, nyilván, ahogy gyerekként felnősz, azért ahhoz vannak erős emlékek. Csak kérdés, ezt visszük-e, hurcoljuk-e, vagy
3: nyílt ez? Van egy nagyon erős defektem, ezt lehet, hogy pszichológusnak kéne elmagyarázni, ezt a feleségem mondja. Én nekem mindig egy világító torony. Tehát egy világító torony legtetején. Kicsit azon gondolkodik, hogy bespájzolnék, és akkor egy világító torony legtetején és körpanoráma mindenfelé. Nem tudom megmagyarázni, bocsánat, ha ebből.
1: Igen, mert
3: a pszichológus ír majd, ez mit jelent akkor.
1: Mert most, hogy ezzel kezdünk, de van aki ugye azt szereti, a csendet, van, aki szeretne egy közösségi szellemben lakókkal, van, aki szeret beszélgetni a szomszéddal, van, aki elindul a kutyával sétálni, és aztán, hogy sétált, te nyugodt, ugye Lisztovai volt ilyen, költözött oda a Pilisbe, hogy hova, és azonnal ott a erdő, és elindul, és imádja. Viszont hát néma csend van végig. Annak is megvan a bája, nem tudom, szóval mindegy is.
3: Igen.
2: Nem tudom, hogy ha már futás és sport, akkor hát nem is a belvárosban, nem is ezen a futóversenyen, de egy kis magánfutóversenyen a saját magam szervezésében részt vettem pénteken este.
1: Hova rohantál? Fél
2: év után. Kimentem a Büdi tó nevezetű szomszédos utcában lévő kis futó, hát parkba. Igen. Szép meg van csinálva, a kiskacsák közben mennek, átszaladnak a rekordtánon, van kis híd, két...
1: De csak ott úsznak, vagy Lengyelországban?
2: Ott.
1: Jó, mert dalszint kiskacsa úsz, jó. Igen?
2: Igen, és akkor futok, és úgy voltam vele, hogy na most egy fél év után minimum 5 kilométer, az egy ilyen teljesen szolid vállalható, nem?
3: Tehát hát 5300 méter a szigetről, induljunk
2: ki. Oké, az ott 500,
1: nem kevés.
2: Ott 500 méter.
1: Elsőre.
2: Ja, igen, 500 méter volt ott a futókör, ahol én voltam.
1: És annak adtál 10-et?
2: És úgy volt, hogy adok tizet, és ilyetek, akkor és már jó vagyok. Nem indulok, az első két kör jó a tempó, minden oké, rendben, jó lesz ez, mondom.
4: Azt nem szólod az elején.
2: 1000 méter. És kézzeljétek el, hogy ugye, hogy 2000-nél elkezdtem érezni, hogy...
4: És Savas Henrik beugrott a combodba.
2: Valami nem lesz kereket, de mondom, nehogy már te bármennyit tudsz útnyát padeleken, ez nem, nincs
4: na
2: gond.
4: Ez az, a padel, most derül ki, hogy a padel és semmit nem ér.
2: És ha szégyen, ha nem szégyen, ha gáz, bármit mondhatok, még az se. 2,5 tudtam kiküszködni, és aztán 1 km séta.
1: Baromi nem szégyen.
4: Nem szégyen, és én is így futok.
1: A futás pont az, ami csak idő és elszántság és elhatározás kérdése, semmi más. És így van, 1-2 km indulsz, és az csak, az megint egy kb. 1-2 hétig kell futni, akkor tudsz majd egy picit emelni. És aztán ugrok az időben, és egy év múlva 5-7-10 kilométert futsz, így, tehát így könnyedén, csettintek is, könnyedén, de addig, igen, addig meg szépen, fokozatosan.
4: Első és legfontosabb lépés, tehát állj le a padelről. Tehát az a sétálgatás, amit művelsz padelnet, tehát az nem segít.
1: Ez a baj.
4: És akkor én is lemegyek a Margit-szigetre, és ugyanígy megvan egy kicsi séta, nem megy, aztán tovább folytatom, picivel többet futok, de hát az a tempó. Tehát múltkor ilyen gyönyörű, szép áldott állapotban lévő anyukák a 7. hónapig leelőznek. Tehát az a tempó, hogy futok.
1: Könnyedén.
4: De azért ez a 7-8 kilométer, az lemegy, csak nem kell rohanni. Hát
1: könnyedén.
4: Nézd bele.
1: És én futottam már, ugye csináltam triatlont, aztán egy félmaraton, minden, de hát amire még készülsz ezekre, nem ilyen anyukák, tehát nem, baba kocsit toló és futó anyukák.
4: Ugye, amikor az lehagy.
1: Aztán ez mindig el szoktam mondani, egyébként tényleg vicces, de amikor benne vagy, akkor nem. Utána azt hallod, futsz nem tudom hány 7-8 kilométernél, hogy te teszel bele sütőport? Hát attól függ, hogy hát mi ez?
2: De a sztori végét már nem hallod be, már elhagytak.
1: És lehagy két babakocsitól anyuk, aztán utána a nagy melegbe futok, és már ilyen fél perce árnyékban. Milyen, de olyan érzés, mint a árnyékban futni. De abban is futok, mert utána akik nagyon jól futnak, meg ráérnek, meg hülyeskednek, azok beszoktak öltözni. És akkor ilyen nagy banán, meg ilyen nagy pálmafa, és elfut mellettem két banán, ilyen is volt. Szóval, hogy gyerek, de nem, a lényeg,
4: mondjuk
1: hogy te
4: ilyen
1: teljesíts.
4: Ilyen még nem volt valami, hogy banán fut mellettem.
1: De
4: remélem legalább egy pólót vesztek, mert én a félmesztelni futok tőlök meg.
2: Póló, az
4: minden rájöttem, az csak azt neki.
1: Mert a hétvégén találkoztam Bognár Pistával, ugye az MTK kiváló labdarúgójával, és amíg ott én kávéztam, és ő bement, és vásárolt, és kiment a helyről, addig láttam egy futót, aki egyébként férfi, de hibátlan, kidolgozott test, minden. Ő félmeztelenül, rájöttem, amíg nincs jó tested, addig ruhába fut.
4: Ez szerintem független, ha jó tested, akkor sem fussá
1: félmeztelenül.
4: Én szerintem ez nagyon gáz.
1: Én múltkor padeleztek, azt nem tudom, mondtam. És félmeztelenül, és mondtam, amikor átment a déli labda, hogy köszönjük szépen, és nagyon sok sikert kívánok a félmeztelen játékhoz, és egyben jó barnulást is. És akkor kérdezte ott az apuk, hogy de miért nem lehet? Lehet.
4: Mindent lehet.
2: Csak nem olyan.
1: De valahol kiszokták innen, van egy ilyen alap, ilyen sport szabályok, vagy nem törvény, hanem ilyen lefektetett. Ugye Wimbledon is tudta már, mert US Open, mindjárt erről is beszélünk, hogy ott hát nem lehet akármilyen színű, meg típusú ruhával. Mi a US Open-en, a Parker azért egy olyan atlétában játszik, hogy na.
2: Meg lehet, hogy a szára...
4: De az is, tehát Alcaraz is, miért kell ezt az újatlant meg? Van, aki már kosárlabdában...
2: Na, miért? Régen Nadal is újatlanba kezdte, nincs ez a probléma.
1: Agassi is, és akkor egyszerűen nem engedték ki Wimbledonban a meccset. De miért nem lehet? Mert uram, de Szabali.
2: Igen.
1: És akkor és vissza kell menni.
2: Neki két újat.
1: Értem, hogy melírozott válingérő, ha egyébként nagyon menő voltak ezt, én adom. Na, de ha nem. Na, de US Open néztetek tegnap?
2: Néztem abszolút. Már amióta így Gyoko kiesett, meg Sinner sincsen, szerintem úgy annyira perifériára került ez a,
1: nem annyira erős,
2: ez a tenisz.
1: Ez a Paul Thomas, vagy kivel játszott?
2: Tommy Paul
1: nagyon jó. Szerintem nekem nagyon tetszett, ezt a 3-0-ra kikapott, de ettől függetlenül nem érzem azt a nagy erőt, átütő erőt Alcarazban, mint ami eddig volt. De most megint sima az út, nem tudom, medve hogy áll, Zverev van, medvegye van, talán aki oda piszkíthat nekik, illetve rengeteg fiatal gyerekeket úgy jönnek,
4: Sinner esetleg.
1: De aki nem jött, aki nincs.
4: Igen, ja, nem, most nincs, de nekem ő az új kedvenc, amit a Juventus edzésén megjelent.
2: Csak azért.
1: Ja,
4: tenni szempontjából leestem a vonatról.
1: A Juventusról azért fogunk még ma beszélni, a Reálról pedig még többet, mert és milyen az élet tényleg, azon kívül, hogy én nagyon erős, hogy a Barca rajongó és szurkol vagyok. Hogy nem, ilyen beszélgetős, tippelős játék van, mert a Reál biztos, hogy nyerni fog. És ez az egy, már bocsánat, hitván csapat nem tudja ezt hozni. Szóval, hogy... És ráadásul igen, Betisnél talán három ex-reálos van. Barcás. Tehát minden és mindenki a Reál ellen, de amit lehetett, mindent kihagytak, nem mindegy, erről majd fogunk beszélni.
2: Medvegyev 3-0-ra kiesett.
1: Kikapott?
2: 3-0-ra kiesett.
1: Csak azt láttam tanább, hogy kezd.
2: 3-0-ra kiesett, sima. És ki ellen?
1: Tiafó ellen. Ja, pedig igen, láttam.
2: Tiafó
1: nagyon nagy. Ellen, tehát azért a bőrszín mellé csak olyan színű cuccokat veszel, amióta az a barnával.
2: Passzol hozzá.
1: Nagy, Tiafó, egy jó. Nagyon jó.
2: Nem tudom, hogy ezek a teniszezők szárazon mennyit futhatnak, mert mondod, hogy abba kell adni a padel, meg ugye a tenisz is, meg foci is teljesen más típusú mozgás, tehát ott sprint, sok rövid mozgás, kevés
1: szakaszos.
2: Oldalirányba, itt ez a száraz futás, hogy nem tudom, hogy ti mit mondtok nekem, hogy ez jó irány, abba kell hagyni, tenni kell még bele, nem hogy több legyen.
4: Nehogy, hát a száraz futás az magában alacsony intenzitással az egészségnövelő hatása van, tehát alapállóképességet fejleszt, azért csak megmozgatja a tüdőszív vérkeringés rendszer, meg hát zsírégető. Hát nem
1: futás, nagyon futás, meg úszás.
4: Neked akkor annyira nincs szükséged rá, de...
1: Én az úszást szeretném most elkezdeni, gyerekek, mert amikor csináltam a triatlont, nem tudom, 4-5 éve, akkor annak a felkészülésnek a függvényében leálltunk ide a dagályba úszni, mindig rádi után, és egy másfél kilométereket, 2 kilométereket, iszonyatosan jó. De annyira jó, és mindent megmozgat az úszás, és persze a futás is. Azt javasolják, hogy ha hosszú távon is futsz, hát attól minden hosszú, de ezek 7-10 kilométernél többet nem érdemes nagyon, de azt rendszeresen, és az nagyon-nagyon hatásos, hogy ez, hogy, tehát, hogy felgyorsítasz, vagy gyors tempóban mész, és bátran vissza lassítasz. Uh-huh. Nem is valami sétára, de őszín, és megint utána felgyorsulsz.
4: Hát, és csak bátran visszalassított 2 kilométer.
1: Igen, csak nem ment vissza a gyorsításra. Tehát
4: az a lépés kimaradt.
1: Gyerekek, az problémát jelentett. Na, úgyhogy igen, tegnapi eredmények akkor ugye a US Open-ről, hogy továbbított Alcaraz és Tiafó például. Zabalenka nagyon hasít, én úgy tudom. Neki vissza kell érni, ugye most volt egy kis kudarc az elmúlt fél évben, és ottán az is felvetődött, nem is az, hogy befejezi, de hogy átgondolva.
2: Napi tovább... kettővel több Instagram posztban gondolkozik.
1: Hát, figyelj, van...
4: Te nagyon figyeled.
1: Igen, lenyűgődött, tehát egy csoda.
4: Hát van mit nézni.
1: Mert van benne élet, tehát ezeknek, hogy van benne élet. Csak múltkor, hát nem valamelyik amerikai talk show-ba is behívták viszonylag erőteljesen. Hibátlanul érti az angol. Vicceskedik. Jelenség, csinos, végre, én annyira örülök, mert most gondolkodni kellene a többi hölgyteniszező közül, ki az, aki említésre méltó, és aztán, hogy miért azt majd kitalálnák, akkor nem nagyon.
2: Szeréna.
1: Na jó, hát...
2: Szerintem abszolút.
1: Hát teljesítménye miatt. Mi a Chris Evert Lloyd is, de 79 éves. De aktív, most ezt kihagytam, de aktív teniszezőről van szó. Na, nézzük, mi helyzet a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség házatán. Ugye Gianni Infantinoról szólnak a hírek, azt mondja, hogy indul a jövő évi elnökválasztásra. Nem tudom, ki mondta, hogy nem indulna, hogy nincs esélye azért, mert itt...
4: Nem ebben a körben említették.
1: A neve felmerült némi korrupciós helyzetben. A FIFA elnöke...
4: Az arra felnőttök mindegy.
1: Illetve csak abban, bocsánat. A FIFA elnöke...
2: Az beszállókártya oda.
4: Hát igen, az alapfeltétel az indulás.
1: Ő maga eldöntötte áprilisban, hogy ismét jelölteti magát. A posztra, és tulajdonképpen azt, hogy ebben a kérdésben nem változott semmi, közölte vasárnap, a Nemzetközi Szövetség egyik szóvivője. Mi Infantino már nem meri? Vagy
4: Hát Infantino, amióta ezt eleve a 48 csapatos VB és a 64 csapatos világbajnokság terve elhagyta ennek a drága jó embernek a száját.
1: És tehát onnantól kezdve
4: számomra a számegyenesnek a túlsó vége ez a figura. Tehát Isten őriz, hogy hatalmat kapjon még egyszer.
1: Gyerekek, na annyira nehéz, kívülről megnéz a bírálom, nem bírálom. Sztori, kívülről az ember könnyen meg tudja ezt ítélni, tehát saját szemüvegén keresztül, hogy ez most jó, nem tetszetős, kevés csapat, sok csapat. De amikor ott vagy, és döntened kell, nyilván csapattal dönt, tehát, és felmerülnek bizonyos összegek, akár megvesztegetés, akár nem azt mondom, de hogy az egész rendszert kívülről nézni, és aztán pedig belehelyeznek, és onnan ezt működtetni, nem Infantino, én bárki esetében az egy szép kihívás, oké, okay, de hogy meg tudnám-e csinálni, hát kevésbé mondanék rá igent. Tehát, hogy egyszerűen nekem ez egy annyira szövevényes, annyira összetett szövetség, és igazából nem tudsz nagyon jót, de más nemzetközi sportszövetségek esetében is azt mondom, hogy nem nagyon látja ezt át az ember. Ha ott van benne, akkor, és baromi nehéz. Egy csapatot össze kell tegyél.
4: Ez kétségtelen, hogy annyira komplex az egész, hogy egy elnökségnek, egy elnökséget vezetni, vagy elnökként komplexen átlátni dolgokat, az tényleg egy bizonyos embertípust kíván, tehát én ezt aláírom. De amikor az összes érve, de az összes az, hogy ennyi dollármilliárd jött be, annyi milliárd jött be, ennyi százezer lett szétosztva, hát, annyi milliók lettek szétosztva, és hogy ilyen sikeres, olyan sikeres, tehát csak és kizárólag a sikert, az csak pénzbe mérik. Tehát
2: nem, a jó VB-ben, de ő mondjuk, de, tehát hát
4: a jó VB-ket rendezett, az nem annyira sikerült.
2: Ő olyan VB-ket rendezett, amire mindenki emlékszik, a 2022-es, sokak szerint többek között szerintem, de és mitől, a legjobb VB volt.
4: Nem, jó, az jó VB volt, ez igaz.
1: Tehát egy hetes be menni a VB döntő után, és Messi-től elvette a kupát.
4: Igen, de ez a 48 csapatos VB, hát a 106 mérkőzés, és abból 80 értékelhetetlen.
2: Nagyon jó volt.
1: De látjátok, és átvették például ugye ezt a hidratációs szünetet a spanyoloknál, és nem tudom, hogy hol, tehát rendesen.
4: Jó, de nem így, hogy 3,5 perc, mire visszakószálnak a pályára, és 4/4 lesz a labdarúgás. A gyorsívó szünet az, hogy van 30-40 másodpercet, max. 1 perc, és folytatjuk.
1: De Feri, de extrém
4: melegben az rendben.
1: A te apukád, aki lőtt a braziloknak is pölő, érted, gólt a VB-n. Nem sok ilyen ember van a világon. Tehát ők miért tudtak lejátszani meccseket? Volt, amikor 2 csere volt. Tehát miért nem én ezt a óriás, hihetetlen
4: jó haladni kell a korra. A cserékkel kapcsolatban az 5 nekem sok, tehát az abban teljesen egyetértek, de egyébként az, hogy modernizálódik a futball, meg minden, haladunk a korra, rendben van. De miért kell 3,5 percekre megállni? Na mindegy.
1: Na jó, úgyhogy Infantino indul, szerintem azt nem tudom, ki lehet az ellenfele.
2: De igen, tehát az ellenfelét...
1: Ezen gondolkodom, mert hogy elindulok valahol,

0: még.
1: De nem indulnék, hogy de azért, de mégis.
0: Pedig megvan még, amikor Infantino sorsolt, ő volt a sorsolásos ember, és mindig húzta a golyókat, hát nem, és akkor abszolút nem
2: tűnt. A sorsolási bizottság mellett, és a sorsolás húzó embere mellett általában mindig van egy, hát egy olyan másfél méternyi hosszú combú hölgy, és általában mindig őt nézem, nem aki húzza a golyókat.
0: Nem tudom, arra, igen, általában mostában ilyenkor mindig régi játékost szoktak behozni, de lehet, hogy volt régebben olyan is.
2: Jó, rendben.
1: Igen, és vagy a hosszú lábú asszony, hogy igen, de ágyú, hogy hobonlóba száma szólt. Igen, én a kezüket nézem, pont ma minap került elém az a sorsás, tehát románoknál, ott nem tudom hol, ahol kicsit sem volt megbeszélve előre, tehát konkrétan egyik kezében volt a golyó, a másikkal a többit így keverte, kavarta, és utána pedig amelyikben fixen fogta, azt kivette, és Dinamo Bukarest, vagy nem tudom, vagy Levski Szófia, tehát ez a román bolgár vonal, és se várja, és semmi, és ment tovább. És ment tovább. Tehát,
2: de erről legendák szólnak állítólag, régen felforrósították a golyót,
0: vagy lehűtötték.
1: És én, aki ott vagyok a lottósosás közepén 10 éve, higgyétek el, ilyen nincs. És múltkor pont mondta nekem bent valaki, hogy beírtak, hogy ugye egy évben 5 alkalommal van, hogy kézzel húzzuk, és akkor én húzom. Az égvilágon semmi ellenőrzik, hitelesítik, tehát hogy azt nem tudjátok, hogy milyen előtte, de jó, tényleg. És hogy a művész úr, lesz lennék én, így bejött a kímélet, tisztelt, nem tudom, lottosorsoló cég, úr, hölgy, bárki, hogy néztem a műsort, blablabla, és hogy a művész úr nagyon-nagyon megkeverte a golyókat, hogy hát ez kicsit elgondolkodott.
2: Az gyanús, de ha egynek húznád az elsőt, akkor az lenne gyanús.
0: Igen.
2: Teljesen mindegy.
1: És van, és tehát a golyók egyenjogúsága és független szava. tehát, azt se tudom mit, hát belenyog, megkeverem, kiveszem, és odaadom a mellettem álló.
2: Egyébként, ha valamiben 100%-osan biztos vagyok, akkor az, hogy ez teljesen korrekt, mert ha ez egyszer bedőlne, akkor az semmi. Egész rendszer bedől, igen. És akkor a több milliárdos üzlet, hogy egyszer nem éri meg.
1: De szóval... látjátok, nem is nem tudom, mikor volt 2 vagy 3-szor az elmúlt 10 évben, hogy egy héten kihúzták mindegyik, azt mondom, nem tudom, mik vannak, 5-ös, 6-os
0: kandidátok. Most volt idén áprilisban is volt olyan, hogy...
1: Meg előtte, ez 4 éve, meg utána néztem. És látod, valaki elkezd valamilyen elméletet gyártani, és akkor, hát ez nem véletlen. Hát minden, csak az. Tehát semmi más. Tehát mindegyik. Na mindegy, szóval, hogy de olyan kézzétek volt, hogy egyszer sétálok, és odajött hozzám egy csáv, hogy tud mindent, hogy elmondja, hogy ez hogy van, mi hát úgy vagy, amikor szétcsavarják a golyót, például az 5-ös lottónál, bárhol, és így felmutatják, akkor távolból így rávilágítják a számot. De hát most remeg a kéz, meg
2: hogy... Egyakorolni, tehát hogy ne remegjen a kéz.
1: Igen, és most utána kiteszik oda előre, és ott van egymás mellett a félbe nyitott szétcsard. Akkor viszont folyamatosan megy rá az a szám.
0: Sok kamerával kell, akkor mindig világítani a végén.
2: Mindent tudok, ezeket imádom. Ő tud mindent. Lelepleszte.
1: Úgyhogy jó reggelt kívánunk mindenkinek, aktív reggelt. Ha valaki ma már sportolt, akkor legyen kedves, írja meg nekünk. Én láttam ma reggel is futókat, tehát le a kalappal, tehát aki hajnalban elinsz, mindig elmondjuk. Elindul, és elkezd futni, gyerekek, tényleg le a kalappal előttedek. Szóval 0-30-55-55-605 az elérésünk, és beindultak a tehetségkutató műsorok.
0: Igen.
1: Urak, nem tudom, néztetek.
0: Igen, néztük. Ez a legérdekesebb része, ez olyan, mint a 11-es párbaj fociban, tehát ott a legvége, itt a legeleje mindig a legérdekesebb.
1: Hát én máshoz használnék az érdekes helyet, de igen.
0: Hát igen, de talán a legrosszabb értelmén a legérdekesebb szó. Hát nem tudom, hogy kell-e még, de van. És ezért örüljünk neki.
2: Én mindig csak addig nézem, amíg kihullanak ezek a
0: persze, azért mondom, ez a legérdekesebb része az egész.
1: Édes Istenem, szóval akkor nem is, na mindegy. Szóval csak úgy mondtuk, hogy szerintem azért sokkal több tehetséges ember van, hogy ennyi tehetségkutató megjelen, hogy ilyen sok tehetségtelen embert beívnak, és a kiváló zsűri kiválasztja, amik kiválóbbakat. Szóval mindegy is, valakinek tetszik, persze bátran és nyugodtan, nézze azt is, és bármi más. Szóval miről lesz ma szó? Hát egyrészt, hogy az NBA egy hétvégi fordulóját elemezzük, szegény honvédom, csak annyit mondok előjáróban, és egy nagyon érdekes nagy derbi, ugye a magyar El Clasico Üllőjutón Ferencváros Újpest, a részleteket majd hamarosan Ferivel együtt, meg persze megnézzük, hogy mi történt a nemzetközi labdarúgó nagy bajnokságokban is, aztán pedig hívjuk majd Somogyi Zsoltot, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, majd régi Csibészek Bánki Dodival, és Fazekas Zoltán jelentkezik a női kosárlabda VB-ről, Lipcséből, Berlinből,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendesülés szaka, és ma még lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Többnyire napos, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendesülés szaka. Az ülés 13 órakor a miniszterelnök felszólalásával indul. Majd az interpellációk és az azonnali kérdések és válaszok után a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Emellett vitáznak a miniszterelnök illetményéről. A javaslat szerint, ha a kormányfő nem képviselő, akkor tiszteletdíja bruttó 3,8 millió forint lehet. Ha képviselő is, és megkapja az ezért járó illetményét, akkor a miniszterelnöki fizetését 2,5 millió forintban állapítják meg. A most kezdődő és december 15-ig tartó őszi ülésszak kormányzati törvényalkotási programjában 83 előterjesztés szerepel. Ütemezetten halad a munka Paks és Duna-Szent Benedek között, csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek már be. Közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egy fenék küszöb építésekor a meder mélyülése természetes folyamat. A kormányfő Facebook oldalán azt is írta, a Duna balpartján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű pedig stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és kiépítéseket. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrárminiszter. Bóna Szabolcs egy podcastben arról beszélt, jelentős probléma, hogy a használat és a tulajdon elválik egymástól. Így a támogatásokon és a földbérleti díjakon keresztül jövedelem áramlik ki az ágazatból. A tárcavezető hozzátette, a fiatalok termőföldhöz jutása, a talajjavításhoz vagy az öntözési rendszerek kialakításához szükség van ezekre a forrásokra. Bóna Szabolcs szerint a vadgazdálkodás sem működik megfelelően, ezért szükség van a törvényi háttér megváltoztatására. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit a Debreceni Egyetem tanévnyitóján arról is beszélt, hogy egyszerűsítik a felvételi folyamatot, és egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki az egyetemeken. Ma még lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az oktatási hivatal honlapján találhatók.
0: Közlekedés.
2: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bag után a 35-ös kilométernél vadgázolás történt. csak a lállósávot zárták le, de az erős forgalom miatt már közel 5 kilométeren keresztül torlódnak a járművek. 60-tól Bagig, valamint a pálya a fővárosi bevezető szakaszán is torlódásra kell készülni.
0: Időjárás.
2: A hét első felében folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő. A szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok várható. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Döntetlennel zárult a Ferencváros Újpest rangadó a labdarúgó NB1-ben. Világbajnoki csoportja második helyért lép ma pályára a női kosárlabda válogatott. Antonelli a 19. helyről indulva győzött Monzában. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Két gólos hátrányból egyenlített és 2-2-es döntetlent játszott az Újpest a Ferencváros vendégeként a labdarúgó NB1 hetedik fordulójában. Az FTC továbbra is őrzi 2015. decemberre óta tartó veretlenségét ősi riválisával szemben. Borbé Balázs, a Ferencváros vezetőedzője, Farkas Mártonnak nyilatkozott a mérkőzést követően.
4: Rendben volt a teljesítményünk, egy pár jelenetet kivéve, hogy most beszélünk a két kapott gólról, vagy esetleg volt még ilyen két helyzetecskéje az Újpestnek. Úgy gondolom, hogy ma a futball nem volt annyira igazságos, úgy gondolom, hogy győzelmet érdemeltünk volna, sokat tettünk érte, sokkal többet, mint az ellenfelünk. Volt a másik fél idő, szerintem 4-5 nagyon nagy, jó minőségi helyzetünk. Zakarián Szennek ott volt a meccslabdája pár perccel a vége előtt. Hát sajnos már ez így alakult, megyünk tovább, én hiszem azt, hogy ez a futball, ezt majd visszaadja nekünk.
5: Utaltál a két kapott gólra, inkább az első miatt? Fájhat így utólag a fejetek?
4: Az nagyon dühítő tényleg, hogy így egy perccel az első fél idő véle előtt pontrugásból kapunk gólt, de ezen dolgoznunk kell tényleg, mert végül is Győrben is az utolsó 5 perc csak pontrugásokról szólt, és ott is 11-es kaptunk belőle, úgyhogy ezen mindenképp dolgoznunk kell, ebben javulnunk kell, de én úgy gondolom, hogy a többi része azért a játéknak rendben volt.
3: Az Alaegerszegben pedig megszerezte második győzelmét a labdarúgó NB1 új idényében, miután hazai pályán 1-0-ra legyőzte a forduló előtt listavezető Puskás Akadémiát. A ZTE így is az utolsó előtti 11. helyen áll a tabellán. A találkozó egyetlen gólját a második percben a frissen igazolt Mateusz Machado szerezte. A brazil csatárt Török Olivér szólaltatta meg.
6: Nagyon örülök ennek a ilyen fajta bemutatkozásnak. Természetesen még fejlődünk a csapat szinten is napról napra, de nagyon örülök, hogy ezt a győzelmet most sikerült megszerezni.
7: Hogy van a sérülésed?
6: Tulajdonképpen semmi komoly, nem vészes a dolog. Az az előzmény, hogy két nappal ezelőtt elestem edzés közben, de most már a fizioterápián vagyok, tehát szerintem nincs semmi komoly gondja a lábamnak.
7: Játszottál néhány országban korábban. Milyen a magyar színvonal?
6: Igen, természetesen azt hiszem, ez így van a játékosoknál, hogy több országot is megjárnak nemzetközi szinten, de most mindenképpen Magyarországra fókuszálok, és nagyon örülök, hogy itt játszhatok az NB1-ben.
7: És miért volt vonzó az a legerszegi projekt?
6: Azt hiszem, nagyon megtisztelő volt az a fajta bizalom, amit az irányomban mutatnak, és ez mindig nagyon jól esik egy játékosnak, hogyha ilyen hit van mögötte.
3: A labdarúgó NB1 hetedik fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén pedig a három hosszabbításban született gól után 3-2-re nyert a Győr a vendég Kispest Honvéd ellen. A bajnoki címvédő ezzel feljött a második helyre a tabellán. Huszár Marcell, aki a 60. percben csereként lépett pályára a hazaiaknál, Zinger Kocka Henriettának értékelt a meccset követően.
8: A Honvéd egyenlített, és talán elúszni is látszott a három pont, hogyan lett aztán meg mégis?
9: Igazából úgy kerülött be az edző, hogy nyilván próbálják változtatni a mérkőzésen gólokkal, vagy gólpasszokkal, tehát amúgy sikerült is, szóval nagyon örülök ennek.
8: Mekkora küzdelem volt ebben itt a végén?
9: Hú, hát nagyon kemény volt, úgyhogy tényleg nagyon nagy győzelem volt.
8: És ugye a tavalyhoz képest 7 forduló után 3 ponttal kevesebbetek van most, de úgyhogy átalakult szinte teljesen a csapat. Így milyennek ítélet ezt, és te ezt az átalakulást hogy élted meg?
9: Igazából ugyanúgy dolgozunk hétről hétre, mint tavaly. Nyilván elmentek kulcsjátékosok, de szerintem simán tudtuk pótolni ezeket.
3: A labdarúgó NB2 hetedik fordulójának egyetlen tegnapi mérkőzésén Csákvár Szeged 2-2. A vendégeknél tegnap bemutatkozott a 28-szoros válogatott Ádám Martin, akinek érkezését csütörtökön jelentette be a Szegedi Klub, most a rutinos csatárt hallják.
10: Készültem én a Paks 2-vel, amit innen is köszönök a Gévai Zsoltnak, meg a Araszti úrnak, hogy ezt megengedték, és ott tudtam játszani, edzeni. Igaz, csak heti 3 edzésen vettem részt, mert lejártam, ugye nem Pakson laktam, hanem Forráskúton. Nyilván azért kell egy kis idő, mire belerázódok, de azt gondolom, jó úton járok. Ahogy beálltam, egy kicsit még úgy nem éreztem a feelinget, de ugye tehát 5-10 perc, aztán már volt egy-két jó labda megjátszásom, volt helyzetem is, amit elbénáztam, úgyhogy de nem baj, mert a következő meccsen bemegy, úgyhogy így állok hozzá.
3: A labdarúgó NB2 hetedik fordulójának záró mérkőzését a Videoton DVTK találkozott ma 19 óra 30 perccel az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.
0: Nemzeti Sport Krónika.
3: A B csoport második helyért csap össze Dél-Koreával a magyar női kosárlabda válogatott a berlini világbajnokságon. Nemzeti együttesünk a továbbjutást már Nigéria legyőzésével szombaton kiharcolta, ha azonban a következő riválisát is megveri ma délután, akkor az ázsiai csapatot is megelőzi, és csoport másodikként lesz ott a VB 8-ad döntőjében. A találkozót 14 óra 30 perccel a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A csapatkapitánnyal, Takács Kisvirággal válogatottunk tegnapi szabadnapján, Nyágúj Gergely beszélgetett.
11: Egy nagyon kellemetlen ellenfél mindenki számára, főleg az európai csapatoknak, hiszen ők nem minden nap játszanak ilyen ellenfelek ellen, de én azt gondolom, hogy nekünk is úgy kell belemennünk ebbe a mérkőzésre, hogy negyedről negyedre, és az egész képet kell néznünk. Fel fogjuk építeni, biztos vagyok benne, hogy nagyon jól a taktikánkat ellenük, és egy másodpercig sem állhatunk meg, és biztos vagyok benne, hogy lesznek extra kosarak, lesznek olyan védekezések, amik jobban sikerülnek, de náluk a támadás az még jobban fog. Nem szabad megállnunk, küzdeni, harcolni kell, menni minden lepattanóért, és kihasználni azt a fizikális előnyünk, magasságunkat és mind erőben, amiben úgy gondolom, hogy jobbak lehetünk náluk, és tényleg nem szabad könnyű kosarakat kapnunk tőlük, ez lesz a kulcs.
12: És ha már ők kellemetlen ellenfél egy európai csapatnak, hát nyilván egy jó európai csapat, a magyar is kellemetlen ellenfél egy ázsiainak, hiszen ezt már bizonyítottátok korábban Japán ellen is, és hát azért ugye Nigérian, hogyha arról beszélünk, hogy csapatszinten a védekezés fantasztikus volt, és a kulcsemberek ugye attól kulcsemberek, hogy a kulcs pillanatokban kulcs teljesítményt nyújtanak, és ezt Dorkával és veled is egyaránt így volt.
11: Köszönjük szépen, igen, ezen vagyunk, hogy mi is egy kellemetlen ellenfél legyünk. Nyilván én azt gondolom, hogy ha az eladott labdainkat le tudjuk csökkenteni, és erre nekem is sokkal, de sokkal jobban oda kell figyelnem, hogy nem belemenni ezekben a kétes szituációkba, akkor abszolút más képet mutat a játékunk is, hiszen nyilván ezek a dolgok, amik hagynak egy kis rossz érzést bennünk, akár egy győztes mérkőzés után. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szerep fog arra hárulni a csapatként, hogy fogunk kiállni, hiszen biztos vagyok benne, és láthattuk is már az előzőekben, hogy a benti passzokra egyből csapdázni fognak, abból a kipasszok és a külső üres dobások lesznek mérvadóak, utána pedig az, hogy menjünk a támadó lepattanóért, úgyhogy én azt gondolom, hogy most hatványozottan szükség van arra a csapat teljesítményre, amit mindig hangsúlyozunk, és ami alapvetően bennünk van, hiszen ezért vagyunk itt most valójában. Én bízom benne, hogy maximálisan készen fogunk állni arra, hogy legyőzzük Koreát, és csoport másodikként tudunk tovább menni.
3: Győzelemmel kezdte a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörét a Ferencváros, miután idegenben 29-20-ra nyert a montenegrói Buducnost ellen. A Vasassal lett teljes a férfi vízilabda Magyar Kupa 4-es döntőjének mezőnye, az angyalföldiek ugyanis a hazai siker után tegnap idegenben 12-11-re nyertek a Szeged ellen, a Vasason kívül a BVSC, a Ferencváros és a Kaposvár maradt versenyben a trófeáért.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Nagyszerű versenyzéssel a 19. helyről rajtolva Kimi Antonelli nyerte meg a Forma 1-es olasz nagydíjat, a Mercedes 20 éves pilótája pályafutása 7. futamgyőzelmét ünnepelhette Monzában, ráadásul hazai közönség előtt. A második helyen csapattársát George Russellt intették le, míg a harmadik Max Verstappen lett a Red Bull-lal. Antonelli a tegnapi sikerével 66 pontosan növelte előnyét az összetett pontverseny élén Russell-lel szemben. Zsoldos Barna, a Nemzeti Sport szakírója, így összegzett a tegnapi futam után.
13: Egy elképesztő történelmi jelentőségű versenynek voltunk szemtanúi, hiszen tényleg az, hogy valaki a 19. helyről indulva megnyerjen egy futamot, az gyakorlatilag páratlan. Eddig az F1 több mint 7 évtizedes történetében egyetlen egyszer volt arra példa, hogy valaki ennél hátrébből tudjon nyerni a 22. helyről, még John Watson 1983-ban. Tehát ez is mutatja, hogy gyakorlatilag Pierre Gasly polpozíciós csodatétele után most vasárnap is egy csodát lát. És ráadásul a helyi hőstől, egy olasz versenyzőtől a hazai publikum 1966 óta nem láthatott és nem ünnepelhetett hazai sikert, tehát ez is egy 6 évtizedes kimaradás után jött nekik, úgyhogy minden szempontból ez egy történelmi diadal. Nem gondolta volna senki, hogy ez sikerülhet, mert annak ellenére, hogy a Mercedesé a legjobb autó a mezőnyben, és talán a legjobb hajtóegység is, azért az elmúlt időszakban voltak döccenői a csapatnak, a fejlesztési versenyben sem feltétlenül úgy tartották a lépést, mint ahogy azt gondoltuk, és annak ellenére, hogy a pontszerzés az mindenképp benne volt a pakliban, egy nagyon szerencsés esetben még a dobogóról is beszéltünk, Antonelli esetében, végül az, hogy megnyerte a versenyt, az minden képzeletet felülmúlt. Nyilvánvalóan nem volt ez neki egy könnyű futam, talán egy icipicit a futam elejé piros zászló, a verseny megszakítás megkönnyítette a helyzetét, ugye ez Charles Leclerc balesete miatt lépett érvénybe ez a fél órás megszakítás, és utána gyakorlatilag úgy lőtt ki, mint a rakéta. Amikor a második rajt volt, ugye a piros zászló után már ott volt a pontszerző helyek közelében, aztán gyakorlatilag körről körre előzte az ellenfelét, ott volt a 8. helyen, aztán már a 6. helyen láthattuk a 7. körben, és onnantól nem volt megállás. Nagyjából a versenytáv felénél már utol is érte a csapattársát, és az első helyért csatáztak. Nagyon érdekes és izgalmas küzdelmet vívtak oda-vissza előzésekkel George Russell-el, és végül a győzelmet tulajdonképpen az alapozta meg neki, hogy a 28. körben a virtuális biztonsági autós időszakban friss gumikra váltott a közepesekre, a csapattársa kimaradt ezeken a használt kemény abroncsokon, és ezeken a friss gumikon szépen lassan előre lopózva, szintén újabb versenyzőket megelőzve utol tudta érni ismét Russellt az 50. körben, és megelőzte ott a győzelemért, több mint 25 előzés mutatott be az olasz versenyző, tehát tényleg ez egy fantasztikus délután volt.
3: Stollár Fanny Ézsa Muhammeddel az oldalán búcsúzott az amerikai teniszbajnokság női páros versenyének második fordulójában. A magyar-amerikai kettős, a Hozumi Klepac japán-szlovén kettőstől kapott ki két játszmában. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdica István. A zene után folytatódik a Sportreggel műsora itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
14: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
14: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente, benne Ferenc és Szalai Kristóf. Kimi Antonelli vezérletével kettős győzelmet aratott a Mercedes a Forma 1-es olasz nagydíj versenyén. A részletekről Szalai Kristóf Zsoldos Barnával, a Nemzeti Sport szakértővel beszélgetett.
2: Kimi Antonelliről szólt ez az egész futam, gyakorlatilag a 19. helyről indulva megnyerte a futamot. Hogyan összegeznéd összességében ezt a versenyt?
3: Hát egy elképesztő történelmi jelentőségű versenynek voltunk szemtanúi, hiszen tényleg az, hogy valaki a 19. helyről indulva megnyerjen egy futamot, az gyakorlatilag páratlan. Eddig az F1 több mint 7 évtizedes történetében egyetlen egyszer volt arra példa, hogy valaki ennél hátrébből tudjon nyerni a 22. helyről, még John Watson 1983-ban. Tehát ez is mutatja, hogy gyakorlatilag a Pierre Gasly tegnapi pole pozíciós csodatétele után most vasárnap is egy csodát láthattunk, és ráadásul a helyi hőstől, egy olasz versenyzőtől a hazai publikum 1966 óta nem láthatott és nem ünnepelhetett hazai sikert, tehát ez is egy 6 évtizedes kimaradás után jött nekik, úgyhogy minden szempontból ez egy történelmi diadal. Nem gondolta volna senki, hogy ez sikerülhet, mert annak ellenére, hogy a Mercedesé a legjobb autó a mezőnyben, és talán a legjobb hajtóegység is, azért az elmúlt időszakban voltak döccenői a csapatnak, a fejlesztési versenyben sem feltétlenül úgy tartották a lépést, mint ahogy azt gondoltuk, és annak ellenére, hogy a pontszerzés az mindenképp benne volt a pakliban, egy nagyon szerencsés esetben még a dobogóról is beszéltünk, Antonelli esetében, végül az, hogy megnyerte a versenyt, az minden képzeletet felülmúl. Nyilvánvalóan nem volt ez neki egy könnyű futam. Talán egy icipicit a futam elejé piros zászló, a verseny megszakítás megkönnyítette a helyzetét, ugye ez Charles Leclerc balesete miatt lépett érvénybe ez a fél órás megszakítás, és utána gyakorlatilag úgy lőtt ki, mint a rakéta. Amikor a második rajt volt, ugye a piros zászló után már ott volt a pontszerző helyek közelében, és aztán gyakorlatilag körről körre előzte az ellenfelét, ott volt a 8. helyen, aztán már a 6. helyen láthattuk a 7. körben, és onnantól nem volt megállás. A 21. kör környékén, tehát nagyjából a versenytáv felénél már utol is érte a csapattársát, és az első helyért csatáztak. Nagyon érdekes és izgalmas küzdelmet vívtak oda-vissza előzésekkel George Russell-el, és végül a győzelmet tulajdonképpen az alapozta meg neki, hogy a 28. körben a virtuális biztonsági autós időszakban friss gumikra váltott a közepesekre, a csapattársa kimaradt ezeken a használt kemény abroncsokon, és ezeken a friss gumikon szépen lassan előre lopózva, szintén újabb versenyzőket megelőzve, utol tudta érni ismét Russellt az 50. körben, és megelőzte őt a győzelemért. Több mint 25 előzés mutatott be az olasz versenyző, tehát tényleg ez egy fantasztikus délután volt.
2: Azt mondtad, hogy a Mercedesé a legjobb autó, de összességében a hétvége folyamán, így a látott 3 nap alapján számítottál arra, hogy 1-2 lesz Mercedesnek?
3: Nem feltétlenül, és tényleg elég hullámzó mostanában az erős sorrend, azért nem véletlen, hogy az elmúlt versenyekben több különböző csapat, különböző versenyzője győzött. A hétvégét megelőzően egyértelműen a McLaren volt a legjobb lendületben, ugye ők győztek Magyarországon és Hollandiában is, de az két nagyon hasonló típusú pálya, kacskaringó, sok kanyarral, közepes tempójú fordulókkal, azért Monza nagyon más jellegű kihívás. Itt ugye minden a sebességről szól, rengeteg az egyenes, és azért félig meddig számítani lehetett rá, hogy itt a Mercedes visszatérhet az erősorrend élére, de persze ez se volt kőbevésve. Azért talán az a fajta, vagy az a fokú dominancia, amit itt a versenyen mutattak, arra nem számítottunk. Egész hétvégén úgy gondoltuk, hogy ez egy szoros küzdelem lehet, a Mercedes, a McLaren, a Ferrari között, és esetleg a Red Bull is beleszólhat. Végül azért ez egy nagyobb dominancia lehet, és azért nagyon árulkodó, hogy egy olyan versenyző nyert végül, aki a 19. helyről indult. Ezen a pályán mindenképp az ezüstnyilak voltak a leggyorsabbak, de aztán kíváncsian várjuk a folytatást, hogy más típusú aszfaltcsíkokon és a következő hetek, hónapok fejlesztéseivel esetleg változik-e újra az erősorrend az élen.
2: A Ferrari-nál mi ment félre egyébként szerinted? Ugye hát a pénteki szabad edzések alapján ők azért jobban is zárhattak volna a futamon, ehhez képest Hamilton is, mert önmagához képest talán mondhatni rossz helyen végzett, Leclerc pedig kiesett.
3: Igen, végül a Ferrari versenyzője a harmadik, negyedik helyről vágtak neki, tehát a verseny előtt abszolút benne volt a pakliban a pódium, de talán még a győzelem is. A pénteki szabad edzéseken is egész jó volt a versenytempójuk. Nem könnyítették meg a saját életüket azzal, hogy rögtön az első sikánban Hamilton és Leclerc elég kemény csatát vívott egymással. Hamilton bedugta az orrát az egyes kanyarban, aztán Leclerc mintha egy icipicit leszorította volna a brit csapattársát, ő panaszkodott is a rádióban. A lényeg az, hogy így a tizedik helyre csúszott vissza Hamilton, aztán pedig Leclerc egy pekes szituációban a parabolika kanyarban kicsúszott és a falhoz vágta az autóját, ráhajtott az aszfaltcsík melletti zöld felfestésre, ahol már eleve nem jó annyira a tapadás, és ráadásul még vízzel vezető csatorna fedél is van. Ott egy icipicit elmérte a helyzetet, úgyhogy emiatt meg is szakították a versenyt egy fél órára. Itt tehát már rögtön a futam elején elvesztettünk egy Ferrarit. Egyébként Hamilton nagyon jól indult itt a második rajtnál, állt az élmezőnyben és a harmadik helyen, viszont utána szép lassan kidomborodott a valós erősorrend, ami pedig azt tükrözte vissza, hogy mind Verstappen a Red Bull-lal, mind pedig a két McLaren Mercedes gyorsabb volt ezen a délutánon, úgyhogy annak ellenére, hogy a Ferrari-t hazai pályán továbbfejlesztett motorral szállt harcba, igazából ki kell jelenteni, hogy versenykörülmények között a Ferrari csak a harmadik, negyedik erő volt, ami nyilvánvalóan keserű csalódás neki.
2: Leclercről tudunk valamit azóta, hogy mi történt vele? Van már hír róla?
3: Igen, ugye ő rögtön ki is szállt az autójából, tehát látszott, hogy szerencsére komolyabb baja nem esett, és annak ellenére, hogy ilyenkor kötelező jelleggel kivizsgálják, mert ilyenkor jelez egy szenzor, egy bizonyos mértékű erőbecsapódás fölött, kiengedték a pályakórházból, és egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesznek komolyabb következményei a bukásnak.
2: Ezt öröm hallani. Egyébként, hogyha az összetetre nézzünk a világbajnokság állására, akkor Antonelli hát növelte előnyét Russell-el szemben. Hamilton továbbra is ott van a harmadik helyen. Összességében ez a következő időszakra, következő futamra mit vetíthet előre?
3: Hát ez minden szempontból egy demoralizáló vereség volt Russellnek, mert azért úgy kikapni, hogy a második indulásnál még te állsz a pole pozícióban, és végül a rajtrács végéről induló csapattársad megelőz és megnyeri a versenyt, az ugye elég kellemetlen, és hát nyilvánvalóan pontok szempontjából is. Most már 66 pont a különbség kettejük között, és abszolút nem látszik arra jel, hogy mondjuk változna a csapaton belül a kettejük között az erősorrend, hogy Antonelli meginogna, vagy esetleg Russellnek hirtelen eljönne az áttörés. Ugye hasonló volt a szituáció tavaly ősszel a McLaren két pilótája között, akkor az idény első kétharmadában Piastri volt jobb formában, viszont az ősszel egy óriásit változott a helyzet Norris javára. Nyilván semmit sem lehet kizárni az F1-ben, és tényleg a sportban bármi megtörténhet, de ez a 66 pontos különbség, ez már tényleg jelentős az egyéni bajnokságban, és óriási fordulatnak kellene történnie ahhoz, hogy itt Antonelli előnye elfogjon. Egyelőre ennek nem látjuk jelét, de mondom, a fejlesztési versenyben azért bármi előfordulhat, és ugyanúgy, ahogy nagyon-nagyon valószínűtlen volt az, hogy Antonelli 19. helyről megnyerje ezt a futamot, hát néha valószínűtlen forgatókönyvekbe jönnek, úgyhogy amíg a többieknek van matematikai esélyük, addig mindenképp bízniuk és küzdeniük kell.
2: Jövő héten jön a spanyol nagydíj, tehát most nincsen pihenő a Forma 1-ben. A spanyol nagydíj az melyik pilótának, melyik csapatnak fekszik? Mit jósolsz így előre a mai futam alapján?
3: Egyelőre erről mindenki csak találgatni tud, hiszen egy vadonatúj helyszínre költözik a spanyol nagydíj Madrid külvárosába. Tulajdonképpen ez egy városi pálya, egy hasonló területen, mint mondjuk nálunk a budapesti Hung Expo, közel van a Real Madrid városhoz is, tehát egy ilyen külvárosi területen húztak fel egy nagyon érdekes és izgalmas pályát, Az egyik különlegessége a versenynaptárnak az egyik leghosszabb döntött kanyarja, úgyhogy a falak szorításában fognak versenyezni, nyilván jóval több kanyar és jóval kevesebb egyenes lesz, mint itt Monzában, teljesen más típusú aszfaltcsík. Így, hogy még soha nem versenyzett rajta a mezőny, nehéz latolgatni az erőviszonyokat, de jellegében azért inkább ez a Zandvoort Hungaroring típusú, ahol egyébként a McLaren volt a leggyorsabb. Így a Wokingiak formajavulását nem lehet kizárni, de hát tényleg egyfelől vadonatúj helyszín, másfelől folyamatosan zajlik a fejlesztési verseny, úgyhogy a úgy, ahogy most Olaszország előtt mondtuk, a top csapatok közül mindenkinek kijöhet a lépés, nyilvánvalóan a Mercedes az mindenhol esélyesnek számít, mert nagyon stabil, nagyon jó konstrukciójuk van, úgyhogy szerencsére az esélyesek száma itt is viszonylag magas.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szalai Kristóf Zsoldos Barnával, a Nemzeti Sport Forma 1 szakértővel beszélgetett az olasz nagydíj drámai eseményeiről.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Van egy társ

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Bátorság. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Csodás jó reggelt kívánok mindenkinek, hello drága hallgatók, szeptember 7-e és hétfő ma reggel is, Sportreggel itt a Nemzeti Sportrádióban, benne Ference, hello Feri, jó reggelt!
2: Hello Levi, jó reggelt!
1: És itt van Kristóf is, Kristóf!
3: És itt van Levi is, sziasztok, hello
1: drága Kristóffal együtt, és persze Ferivel megnézzük a hétvégi NB1-es mérkőzéseket, van mit, és lesz miről beszélni, hál' az égnek, gólgazdag meccsek voltak szinte mindenhol, és csak véleményes, igen?
2: Igen, és én kérdeznék valakit tőled, képzeld Levi, ha már itt az NB1-ről beszélünk, akkor de hogy állsz az exekkel? Mert ez az exeknek a fordulója volt.
1: Igen, hát hívtak az exek csatájába, hiszen talán az egyik legnagyobb merítésem nekem volt. Már meg vagy, tehát ugyanem, hogy Komár László, Harsány és Majka, tehát így benne vagyunk ebben a merítős, nem tudom, vonalban. Exekkel hogy állok?
2: Exek.
1: Figyelj, jól, és pont volt egy interjú pénteken vele, majd mindjárt megjelenik a Blikben, olvassátok el. De hogy nem is ez a lényeg, hanem hogy nem nagyon tudunk se ismerkedni, sem elválni. Ennek ellenére én mindig próbáltam úgy, ha lezártunk egy kapcsolatot, hogy utána ne legyen vita, tehát ha találkozunk, akkor szia, hogy vagy.
2: Na, és
1: tehát
2: sikerült.
1: Jól magyarul.
2: És sikerült.
1: Tehát jól vagyok az exekkel.
2: Nagyon jó, örülök neki.
1: Igen.
2: Mert ha már itt tartunk, akkor a Vasas Nyíregyháza mérkőzés 3-2-es végeredménye.
3: Azt hittem, te nem, és azért akarsz kérdezni valamit a Levitől.
1: Igen,
3: hogy
1: azt nem tudom, és visszakérdezek.
2: Én több mint 20 éve boldog párkapcsolatban élek, úgyhogy de ha elakadok, akkor majd kérek.
1: És mivel a nevet hallgat minket, ezért
3: igen, nem is volt,
2: és nem is.
1: És ő volt az első nő, és egyben az utolsó is az életemben. Mindenhol elmondom, ti vagytok a legjobb közönség, kösz. De mindenhol ezt mondom. Na, szóval, igen, tehát Vasas Nyíregyháza.
2: Ha már exek, ugye hát nyilván ez olasz kifejezés, a volt csapatában szereplő játékos, tehát mondjuk itt most ex-gólszerzők voltak a mérkőzésen.
1: Igen.
2: Tehát,
1: valaki nem is tette fel a kezét, miközben lőtt egy nagy gólt.
2: Hát többen is, igen, ez mostanában nagy divat, hogy nem illik örülni, kivéve, amikor volt csapatodnak szerzel gólt.
1: Ugye? Patkányország lakója.
3: Meg Adebayor, aki gólt lőtt, és végig sprintelt a pályán, hogy becsúszhasson az Adrán szurkolóknak.
1: Borzasztó. Na, szóval.
2: Na, tehát egyrészt ugye említsük meg Hős Zsombor nevét, aki vasas nevelésű játékosként gólt lőtt az angyalföldieknek, és hát nagyon korrektül kinyilvánította az elnézést kérését, de hát ilyenkor más klubnak
1: miért
2: a játékosok.
1: Vagy... miért kell elnézést?
2: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, tehát hát... olyan nagyon-nagyon látványosan vagy kimutatni a szurkolóknak tényleg nem illik, és ilyet nem csinál egy kultúrát labdarúgó, de hogy nem örülhet a gólnak, ezek feltétlenül én sem értek egyet, mert hát nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy hú, most akkor mi lesz, de minden esetre itt erről szó se volt, és igen. A másik, és tényleg abszolút a mezőn legjobbjaként kell említeni Kovács Réti Márkot, aki 2 gólt szerzett a találkozón, volt nyíregyháziként, most vasas játékosként, és adott még egy gólpaszt is, tehát gyakorlatilag
1: ezek
2: óriási része volt.
1: Nagyon-nagyon
2: jól jött ki, és azt mindig is tudtuk, én is dolgoztam vele a 2000-es válogatottnál, tehát ő 2000 születésű, és rendkívül jó rúgó technikája van, tehát elképesztő jó ballába van. Ez most ki is jött, szabadrúgás gólt is szerzett 16-oson belül gyönyörű lövőcsel, után elfektetve a kapust, aztán adott nagyon szép gólpaszt is a találkozón, szóval tényleg egyértelműen kiérdemelte a mezőn legjobb a címet. Változatos mérkőzés volt, de valahogy ez a Vasas, annak ellenére, hogy az elmúlt 2 mérkőzését elveszítette, de ez a Vasas valahogy tud nyerni. Tehát nem az első olyan mérkőzés, ami ilyen X körüli találkozó, és a végén azért magára tudja.
1: Azért behúzza, igen. Pedig ez NB2-ben az egyik legkiszámíthatatlanabb csapat az a Vasas volt, tudott úgy nyerni 6-0 és kikapni 2-re, hogy ezt meg nem mondtad volna.
2: Hát igen, és de most azért csak megnyerte a bajnokságot, szóval azért...
1: Igen, a harmadik, negyedik neki futásra, így van, azért az mondat így teljes. Tegyük hozzá, Nyíregyházától ugye egy embernek el kellett hagyni a pályát.
2: Igen, ugye, ez
1: volt egy kiállítás.
2: Volt egy
1: a 2-2-nél, és vissza is jöttek.
2: Igen,
1: ugye?
2: Hát arról is beszélhetnék. Tehát Bence Lentner Barnával szintén dolgoztam, ki 2003-as születésű, de...
3: Kivel van olyan, aki ugyanezt adottam most már, van csak, olyan, akivel nem?
2: Kézzed, nyilván akkor említem ezt, amikor olyan emberről van szó.
1: De nyilván.
2: Mit mondjak? Kasinával nem dolgoztam.
1: És beállt Pamela Anderson is a Nyíregyháza csapatában.
3: És vele dolgoztam. Anno egy.
2: Vele dolgoztam volna.
3: Olajoztam a hátát.
2: 18 éves koromtól 22-ig nagyon sokat
3: engem
2: dolgoztam.
3: Engem mentem meg a B-vacsban. Statiszta voltam a hátul. Pamela mögött, aki napozott.
2: És egyébként, tehát Bence Lehetem Barna tényleg egy ballábas játékosként nagyon-nagyon komoly lehetőségekkel van megáldva. Jó képességű játékos. Néha azért elgurul a gyógyszeret.
1: De ma már nincs egy ballábas. Ez a Gerard Martin az egyedül.
2: Azért van. Azért egy ballábasnak mindig előnye lesz, tehát az egy hiány poszt.
1: A Rafinha, a Messi, meg ezek, meg a többiek, já, már miért lőnek jobb balbala?
2: Nem állt a kétlábas valaki, ebbe igazad van.
1: 2026-ban én szerintem annyira kell fejleszteni azt a lábad, amelyik nem erősebb, mert hogy...
2: Mindig is kellett ebbe
1: teljesen igazad van. Igen, de szerintem már nincs idő arra, hogy egy lába. Ez egy rossz konyha, amelyik egy lábas. Hát felszereltség.
2: Igen, de egy jobboldali szélsővédőt átteszed balra, azért önkéntelenül hiba
1: okay. Jó, mondom, Gerard Martin is annyira ballábas, hogy olyan nincs, és mindig ki kell, szerintem már fáj a derek, mert nem tud úgy passzolni. Egy jobban nem tud egy passzolni. Mindegy, hagyjuk is, majd beszélünk később a Barszáról. Szóval Vasas Nyíregyháza volt pénteken, szerintem azért izgalmas meccs volt, mindezek ellenére, és 5 gól az mindig jó, bárki. Már még szurkolt megkérdezel, mondjuk a Nyíregyháza szurkolói nem biztos annyira örülnek ennek az 5 gólnak, ők megelégedtek volna 4-gyel is. De azért, de semleges nézőként ez a 3-2 ez egy jó felhozatal volt. A szombati meccseknek.
2: Így van. Hát a szombati meccsek, az MTK Kisvárda, érdekes, a Kisvárda egy bravúr győzelmet aratott, tehát nagyon meglepett engem, hogy az MTK hazai pályán kikapott. A Kisvárdának van egy olyan játékstílusa, hogy bárkinek a játékát tönkre tudja tenni. Tehát egy
3: de még
2: szervezet.
3: A sajátjukat is, igen. Bármikor.
2: Hát az kevésbé jellemző a látványos támadó játék a részükről, de az ellenfél hibáiból kitűnően tudnak gazdálkodni, és hát... Az az igazság, hogy engem meglepett eleve, hogy gyakorlatilag volt a másik fél elején 10 perces periódus, ahol 2 gólos vezetésre tettek szert, és hát utána csak szépítésre futott az MTK-tól. Nem volt egy kifejezetten látványos mérkőzés, meglepetés továbbra is. Sokan mondták, hogy a Kisvárda az egyik kiesőjelölt, aztán az Alegerszeg is, és mind a kettő nyert ebben a fordulóban, szóval nagyon-nagyon nehéz.
1: Azt hittem, pontot tud menteni a végén az MTK, de végül is...
3: Bognár István lábában maradta.
2: Igen, az érdekes, ott 94. percben egy centikkel ment már előzésre.
1: Előtte nap találkoztam vele, nem akartam ilyen hatással.
2: Nem találkoztam volna vele,
3: akkor berúgja. Egyébként annyi maradt le az elemzésből, hogy Bognár Istvánnal is dolgozott Bene Ferenc.
1: Nem velem. Én az édesapjával.
2: Édesapja nagyon kedves kollégám, sokat meccseltünk egymás ellen.
1: És ha már ugye itt vagyunk, hogy édesapa, akkor hát menjünk hát el Paks irányába.
2: Paks Debrecen. Képzeljétek el, úgy indul ez a történet, hogy én kim voltam a helyszínen ezen a mérkőzésen. No. Kisfiam, aki rendkívül jól érdeklődik a futball iránt, 13 éves, és nagyon-nagyon képbe van, ő közölte, hogy apa, Paks meccsre mindenképp menjünk ki, majd sok gól van. És ez ismételten bebizonyosodott, úgyhogy karom fogtam, elmentem, megnéztük. Nagyon szép a Paksi stadion, tényleg egy kultúrát, környezet, egy családias hangulat, szóval tényleg nagyon jó helyünk is volt, ezúttal is köszönöm a paksi vezetőknek, elsősorban Haraszi Zsoltnak lehetőséget biztosított. Egy nagyon-nagyon jó kis mérkőzést láttunk, hát szerencsét nem hoztunk a Paksnak, úgyhogy szerintem több jegyet nem
1: ez
2: fogunk
1: utolsó,
2: kapni.
1: Ez az utolsó, mondd a Kisvárdának, hogy remélem megmaradnak az emlékek, mert soha többet nem jövünk ide.
2: Az biztos. Ellentétben Bognár Ádámmal is találkoztam, aki ugye a Debrecen sportigazgatója, és hát egy idegenbeli Debrecen bérlettel ajándékozott meg, hiszen évek óta nem nyertek idegenbe, most mi megjelentünk, és egyből nyert a Loki Pakson, úgyhogy meghoztuk a szerencsét.
1: Most a Loki volt ennyire jó, vagy...
2: Ha már exek, akkor először is Szentély Ákost említsük meg, aki Paksról igazolt Debrecenbe, és hát nagyon csúnyán 22 perc alatt gyakorlatilag majdhogy nem eldöntötte a találkozott 2 góljával. Nagyon jól játszott a fiatal debreceni center játékos, de a mérkőzéssel kapcsolatban az az érdekes, hogy nagyon látványosan és a szokásos paksi rohamokhoz méltóan egy átütő támadó játékot nyújtott a Paks, folyamatosan futószalagon jöttek a helyzetek, és a kontrákból a debreceni gólok. Tehát egészen elképesztő volt.
1: Futball nagykönyv, igen, 17. oldal.
2: Gyakorlatilag 4-5 támadásból szerzett a Debrecen az első fél időben 3 gólt, ezzel vezetett 3-1-re. Nyilván felvállalja a támadó játékot a Paks, nyilván a védekezésből átmenetük azért hagy némi kívánivalót maga után. 3 védőt hátul hagytak, de föltolt rá a Debrecen vezetőedzője 3 támadót, folyamatos kontrák, nagyon sok hosszú indítás, futóversenyek, egy nagyon látványos mérkőzés volt, de én úgy gondolom, hogy sokkal stabilabban kellene védekezni a hazaiaknak, hiszen 4 kapott góllal nem lehet mérkőzést nyerni, az egyértelmű. Egyébként a végén Tóth Barna még szépített, sőt még egy lesgólt is szerzett. Egy picit sajnáltam, hogy a negyedik gólt megszerezte a Loki, mert mondjuk 3-2-n egy nagyon izgalmas véghajrá lehetett volna. Egy jó mérkőzés volt, sok
1: taksi
2: hibával.
1: Itt 6 gólt kellett, hogy szülessen, én úgy érzem.
2: Így van, az mindenféleképpen benne volt. Így van, Paks Debrecen 2-4.
1: Így van, igen, aztán eljött a vasárnap, ami egyébként szomorúnak indult, de végül is nem az lett a végén, mert ugye Zalaegerszegre látogatott a Puskás Akadémia csapata nagy elánnal, és ugye az előző heti vereségéből felállva akart az a Zalaegerszeg.
2: Igen, hát gyakorlatilag a sereghajtóhoz látogatott a listavezető, és ilyenkor azért sokan mondják, hogy ez sima mérkőzés lesz. Hát egyáltalán nem volt sima mérkőzés, olyannyira nem, hogy érezni lehetett a Debrecen, ahogy kezdte a találkozót, ahogy hazai pályán kell, ahogy egy kiesőjelölt csapatnak hozzáállásba, mentalitásba, koncentráció mindenképpen, és hát Machado góljával 1-0-ás vezetésre tettek szert már a második percben, gyakorlatilag az első támadásból. Hát akkor nem hittük volna, hogy ez is lesz az utolsó gól a találkozón, de én egy kicsit enerváltnak éreztem a Puskást.
1: Puskás
2: nem úgy váltak,
1: nem vagy
2: cserék. Hát talán ezt most így, mit tudom én, 7-8 forduló után nem jelenteném ki, de
3: meg
2: az a fajta átütő erő, igen, meg az a fajta átütő
1: erő. Így
3: folytak el.
2: Tényleg az a fajta átütő erő azért most nem volt meg bennük, ami azért jellemző volt rájuk az elmúlt időszakban. A cserék se váltak annyira be, szóval most... Ezt megint csak korai kijelenteni, de nem érzem azt, hogy meg lett volna az éjség a játékosokban, ami a bajnokság elején érezni lehetett a Puskásnál. Hát remélem azért még nem laktak jól attól, hogy 7 fordulón keresztül, vagy a 7. fordulóval vezetik
1: a tabellát. Hát ők is tudják, hogy nem mennyiből áll a bajnokság, és azért ahol ott a Kispest Honvéd ott van, ott azért bármi lehet abban a bajnokságban. Nagyon bíztam a Kispestemben.
2: Igen. Jó, hát akkor folytassuk a Honvéddal. Egy borzasztó érdekes mérkőzés volt, mert szerintem olyan 65-66 percig értékelhetetlen volt a pályán zajló események. A Győri Eto
1: mint egy Tarantino film.
2: Az elején és hirtelen indokolatlanul nagyon beindult.
1: Igen, igen, igen.

0: lövés, ami gyakorlatilag kis ujjal, félgőzzel is védhető, hát ennek megfelelően is állt hozzá, és ennek a kicsit ugye lenézte ezt a lövést, hát pont előtte megpattant, és gyakorlatilag bevédte, talán a legkönnyebb lövés volt az egész mérkőzésen, és hát ilyen a kapus sors, bravúra halmozott addig, utána pedig egy potyagóllal egyenlített a Honvéd, aztán ismét vezetés szerzett a Győr, és az az érdekes, hogy az utolsó percekben, tehát 2-1-nél szerezte a vezetőgólt a Győr, és nem is tudom milyen indítatásból Jakobácsi becserélte Pekár Istvánt egyfajta ilyen pánikreakcióként a hosszabbításban rögtön a kapott gól után, és első labda érintéséből egyenlített, tehát 91 Urblik, 93 Pekár, és amikor már mindenki elkönyvelte, hogy egy fordulatos 2-2, akkor hát nagyon-nagyon furcsa módon Safronov hátulról gyakorlatilag lefejelte az ellenfelet.
1: De hát a labdáin ugrottak mind a ketten, szóval, hogy...
0: Hát igen, de tarkon fejeled az ellenfelet, az nagyon-nagyon érdekes szituációt szül, és hát a játékvezető egyértelmű 11-est mutatott, és a VAR-vizsgálat is igazolta, úgyhogy a 97. percben meg tudta nyerni a 102 percig tartó találkozót.
1: Szóval a 16-os szélénél, tehát a kaputól viszonylag távol, ketten felugranak egy labdáért, és ütemtelenül, vagy rosszul, vagy bénán, nem tudom, nem találja el, igen, és megfejli a másik tarkóját.
2: Minden esetre érdekes.
1: És ez eldönt egy meccset.
2: Hogy az idei Honvéd meccseken két dolog van. Kapusba ki, valamelyik oldalt.
1: Nagyon
2: illetve
1: furcsa.
2: 98. perces győztes gól.
1: Harmadik kb. Igen.
0: Igen, egy biztos, hogy Safronov beállítása nem volt különösebben jó húzás, mert ugye az első vezető gól, és a második gólnál ugye Huszár szabadrugása előtt ő szabálytalankodott teljesen indokolatlanul, aztán pedig ugye a 97. percben pedig a 11-es térő szabálytalansága hozta meg a Győr győzelmét. Hát
1: elég véleményes, nem azért, mert Kispest vagyok, bocsánat, de azért mindig, tehát, hogy ilyen helyzetben, hogy ezeket miért nem lehet tovább engedni, adni, hagyni, tehát megint azt vélem én, és bocsánat, és lehet a kispesti érzetem mondja ezt, hogy de hogy ezeket, ami nem, ha meg gólra tartó, érted, a kapu felé irányuló ütközésnél, párharcán esetleg van egy ilyen, akkor érdemes szerintem átgondolni.
0: Jó, mert ha tarkon fejjel valaki téged hátulról, azt nem nevezném talán még jégkorongba se szabályosnak.
1: És a hátba fejli, akkor tehát egy centivel lejj, mert
0: nem, akkor
1: tehát,
0: se, nem fejjelünk, csak a labdába szabad fejjelni a szabályok szerint.
2: Jégkoromba.
0: Jégkoromba tarkon fejjellek a
2: szabályos. Bíró mondja, hogy játszon! És...
1: igen.
0: Na de az nem durvaság? Hátba fejjeled
2: nem,
0: a másikat?
2: Nem, semmi.
0: Ja,
2: semmi.
0: Jó, rendben van. Akkor semmi. Nincs izé, kis büntetés.
2: Jégkoromba, amikor bottal arcon vered, na az büntetés.
0: Na, az igen. És az is csak magas potér.
1: Ha melve fejjeled, mint Matarazzi, az igen, az durvaság. Várjál, és na bocsánat, és ott is kitállítanak ki?
2: Hát akit Materazzi. Lefejelnek.
1: Igen. Na, hát itt azt kellett mondani egyébként a kispesti játékosnak, hogy beszólt.
2: Igen. Ezért.
0: Jó, rendben.
1: A múlomat bárki, és ezért nyakon. És vár, ilyenkor azért egy jó ügyvéd, ezt meg tudnám mondani, ha valaki besz egy VB-n, egy döntőben, a másiknak, és ő pedig ezt sérelmezi, és megfejeli, és kitállítanak ki, erre beszélek.
2: Igen.
1: Mondjuk itt is kiket van kállítani azt, aki fejlő, de hogy na mindegy, így akkor végül is nyert 3-2-re.
0: Nyert egy őrült hajrán van, szerencsével nyert a Győri Eto.
1: No, viszont mindjárt jövünk például a Fradi Újpest mérkőzésre, ugye az Zülei útra látogatott, az Újpest nagy baj van, volt az egyik csapat egy ideig, mindjárt kiderül, hogy melyik és az is, hogy mi lett aztán a vége, és megnézzük, hogy mi történt például ugye a spanyol bajnokságban, a Real Madrid mit játszott például, aztán a Juve, hogy tudott az utolsó percekben egy kicsit változtatni az eredményen, és...
2: Pont X-re.
1: És, igen, és majd megemlítjük ugye nyilván Róma tündöklését, és aztán a Como menetelését, úgyhogy egy viszont érdekten Inter-Nápoly mérkőzés is volt, mindeközben az érdekten, azt nyilván idézőjelben mondtam. Szóval ezekről fogunk beszélgetni hamarosan. Mindjárt jönnek a hírek, 3 perc múlva lesz, 7:30.
3: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
4: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Döntetlen a derbin, az utolsó percben nyert a címvédő. Öten meghaltak a Miami-ban történt repülőgép baleset miatt, többnyire napos, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
5: 2-2-es döntetlennel ért véget a Ferencváros-Újpest mérkőzés a labdarúgó OTP Bankliga 7. fordulójában. A derbin a Fradi két gólos előnybe került, innen tudott egyenlíteni a Lilafehér együttes, amely most ugyan tudott pontot szerezni, de 2015. december óta nem győzte a legnagyobb riválisát. A másik két tegnapi mérkőzésen a címvédő Győri Eto 3-2-re nyert a Kispest Honvéd ellen, és Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-0. 29-20-as sikerrel kezdte a női kézilabda bajnokok ligája új idényét a Ferencváros csapata. A fővárosi zöldfehérek a montenegrói Budocsnost otthonában ünnepelhettek. A találkozó legeredményesebb játékosa Omoregié volt, aki 7 gólig jutott. A 19. helyről rajtoló olasz Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es olasz nagydíjat. A Mercedes 20 éves versenyzője pályafutása 7. futam győzelmét ünnepelhette Monzában, hazai közönség előtt. Ezzel megszakadt egy 60 éves sorozat, hiszen 1966 óta Antonelli az első, aki olaszként megnyeri hazája nagy díját. A második helyen csapattársát George Russellt intették le. A dobogó harmadik fokára Max Verstappen állhatott fel. Teljessé vált a férfi vízilabda Magyar Kupa 4-es döntőjének mezőnye, utolsóként a Vasas jutott be, amely a Szeged ellen 2-2 győzelemmel zárt. Az angyalföldieken kívül a BVSC, a Ferencváros és a Kaposvár maradt versenyben a trófeáért. Stoller Fanni és amerikai társa Ézsa Muhammad búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokság női páros versenyének második fordulójában. A két játékos Hozumi és Klepács ellen lépett pályára. A japán szlovén 2-s 6-4-6-4 arányban győzött.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: A miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma 13 órakor az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. December 15-ig a törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A mai ülésnapon a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegyei és főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Vitáznak a miniszterelnök illetményéről. Emellett sürgős eljárásban tárgyalják a TISZA módosítását, amely a házszabályt hozzáigazítaná a költségvetési tanács megváltozott hatásköréhez. A testület a büdzsé tervezetet hozzájárulás helyett már csupán véleményezheti abból a szempontból, hogy az megfelele az államadósság szabálynak. Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszent Benedek között, csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egy fenékküszöb építésekor a meder mélyülése természetes folyamat. A kormányfő Facebook oldalán azt is írta, a Duna balpartján jól halad a kikötő építése is. A paksi atomerőmű pedig stabilan termel. Segítségre van szüksége több ágazatnak is az üzemanyagárak miatt. A fuvarozók, a magas, a független benzinkutasok az alacsony kiskereskedelmi árak miatt fordultak a kormányhoz. Abban egyetértenek, hogy támogatás nélkül több száz magyar vállalkozás kerülhet nehéz helyzetbe. Az Ásványolaj Szövetség közben arra figyelmeztet, hogy egy kormányzati beavatkozás könnyen készlethiányt is okozhat. Öten meghaltak és hárman súlyosan megsérültek a Miami-ban történt repülőgép balesetben. Egy csomagküldő szolgálat teherszállító járata a landolást követően nem tudott megállni a leszálló pályán. Túlfutott, több gépjárművet elsodort, majd lángba borult. Miami forgalmas nemzetközi repülőterét a baleset után több órára lezárták.
0: Közlekedés.
5: Két személy autó ütközött össze az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán, Inárcs térségében. A 35-ös kilométernél a belső sávot zárták le. Közel 4 kilométeres a torlódás.
0: Időjárás.
5: Marad a túlnyomóan napos, száraz idő, a szél továbbra is élénk időként erős lesz. Napközben 25-32 fok várható, nyugaton lesz melegebb. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt mindenkinek, hamarosan 3/4/8 van, szeptember 7-e van. Folytassuk a hétvégi NB1-es fordulók elemzését, arról a beszélgetést, hogy Bene Feri és Szalai Kristóffal ma reggel. Sziasztok, urak!
2: Sziasztok!
1: Egy maradt a nagy derbi, nem roncs derbi, hanem a nagy derbi maradt hátra, ugye, amiről beszélünk most. Ez pedig a Ferencváros fogadta az Újpest csapatát. Ahogy szoktuk mondani, ez mindig nagy várakozásra igényt tartó, illetve hát nagy várakozást igény mérkőzés. Mindenki ezt szokta nézni, ha újpesti, hanem ha fradista, ha nem. Szóval ezt nagyon-nagyon várják, ezt a mérkőzést. Mindenképpen hol állnak a csapatok a bajnokságban. Erre mindenki készül. Nem tudom, hány évre visszavezet. Mikor volt az első Fradi Újpest, vagy Újpest Fradi, azt tudjátok, vagy sejtitek? Melyik évben? Hát, kíváncsi vagyok.
3: Majdnem azonos ez a magyar labdarúgással. Az 1900-as évek elején lehetett.
1: Igen, de pontosan mikor...
3: Akkor még nem volt ekkora derbi, mert nyilván
2: nem volt múltja,
3: nem volt múltja. Ez inkább tradicionálisan, hát 50-es évek, de még inkább a 60-as évektől indult.
1: Onnantól már
3: onnantól
1: nagyon.
3: Igazán.
1: És ugye mondjuk, hogy azért ennek ennére, vagy azért milyen nagy összecsapás a vezetőjátékosok a két csapatban, külön-külön is, egyébként privátban általában jóba voltak, nem?
3: Hát azt tudom, hogy édesapámik nagyon jóban voltak, tehát Albert Florian, Bene Ferenc, Dunai Antal, Szűcs Lajos, ezek fantasztikus, nagyon-nagyon jóban voltak, és ezért egyrésztről hát a Újpestre és a Ferencvárosra, aztán Vasas Honvédra épült a magyar válogatott is akkoriban gyakorlatilag, és tényleg azt 100%-ig állítom, hogy ők nagyon-nagyon jó barátok voltak. Dacáronnak, hogy egyik Ferencvárosba játszott, másik Újpesten.
1: Így ez a legendás, hogy a Nyilasi Töröcsik barátság is azért van. Itt van, ide tartik. Na most hát, akkor ennyi felvezető után pedig nézzük meg, hogy mi történt a meccsen. Már idekorán sok fradista is, így Szalai Kristóf is, mondhatom, hogy fradista vagy?
2: Persze.
1: Igen, Szalai Kristóf is azt gondolta, hogy jó, hát ez a meccs úgy néz ki, meg lesz.
3: Igen, de ha már készülés. Tehát én azt pontosan tudom, hogy a szurkolók a drapériáktól kezdve a koreográfiák heteken át tartó gyártása, munkaórák, anyagi áldozatok.
1: A pirotechnikai eszközök bevitele.
3: Rengeteg dologban készülnek a szurkolók a mérkőzésre. De hát én nem tudom, hogy ilyen valaha történt. Tehát az Újpest tábor megint a kreativitását azt elővette, hogy hajóval közelítették meg az eseményt. Tehát gyakorlatilag a Dunán lila ködben úszó hajókkal közelítették meg. És ami óriási, hogy a nagyon korrekt módon a magyar rendőrség meg rendőrmotoros csónakokkal mellette
1: kísérték. Egyébként örültek, és végre használjuk a motorcsónakokat. De hogy tényleg.
3: Úgyhogy nagyon-nagyon szép
2: látványom. És akkor nem futott zátonyra a hajó.
3: Így tehát van, annyira nem futott zátonyra. Bár mostani vízállásra vigyázni kell. De tényleg nagyon-nagyon korrekt módon, és tényleg gyönyörű látványelem volt, ahogy a csodálatos Budapesten egy-két hajó lila ködben úszik a Dunán. Na mindegy, szóval van kreativitás még mindig a magyar emberben, és a mérkőzésen hát ez úgy indult, ahogy az elmúlt derbik szoktak. Nagyon komoly Ferencváros fölénnyel, egy-egy újpesti kontratámadás, de igazából jól állt a sarat a Fradi védelme, és hát ugye Jusuf egy egyértelmű kapus hibából megszerezte a vezetést, 20. perc, Zakariasen egy nagyon jó osvát beadásból fejjel, ami nagyon furcsa számomra, hogy egy Zakariasen szintű csatár teljesen tisztán tud fejelni a 16-oson belül, gyakorlatilag az 5-ös 11-es környékén, és hát 2-0, és ilyenkor felrém lett az emberekben, főleg az újpest szurkolókban, hogy az elmúlt évekhez szokásos forgatókönyv fog következni, egészen addig, amíg még az első fél időben tudott szépíteni az Újpest, és azért beszéljünk erről, mert egy nagyon-nagyon fontos fordulópontja volt a találkozónak. Egyértelmű, hogy vannak bizonyos gólok, amelyek többet jelentenek annál, mint amennyit ér valójában matematikailag, hiszen nagyon-nagyon nem mindegy, hogy 0-2-vel fordulsz újpesti szempontból a második fél időre, vagy 1-2-vel, és Stronati gólja meghozta a reményt az Újpest számára, hogy a második fél időre egy mentálisan felpörgetett Újpest, egy szervezett Újpest, amelyik tényleg a játékosok küzdenek egymásért, és nagyon szervezetten védekeznek, és bátran mennek át támadásba, akár pontot is tud szerezni, és így is lett. Azért tegyük hozzá, hogy a szögletből először a hosszú ötös sarkán Matko kapufát talált el, utána kipattanó Stronati vágta a léc alá. Hát én úgy gondolom, hogy Dénesnek ki kellett volna jönnie, Dibusz Dénes ki is indult a kapujából, nem érte el a labdát, itt is azért úgy gondolom, hogy elég nagy százalékban benne van a kapus, hiszen ugyan voltak szép védései találkozón, de azért ezt, hogyha csak a labda ívét egy kicsit mondjuk beleér és megváltoztatja már, akkor minden bizony nem lett volna gól. Na de az az érdekes, hogy ugye a Győr, Győr Honvéd találkozó kapcsán már említettük, hogy nagyon-nagyon nem mindegy, hogy a padról hogy száll be egy játékos. Tehát az edzőknek azért mindig van egy elképzelése, de az, hogy ez beváljon, nagy mértékben szükség van a padról beszálló játékosnak a mentális állapotával, a harci kedvével, a koncentráltságával, és itt valljuk meg őszintén most Szélesi Zoltán cseréi inkább meghozták a várva várt eredményt, mint Borbély Balázsé, hiszen azért Flighter becserélése Mucsányi helyett szerintem egy erőhúzás volt, és utána, amikor tudott egyenlíteni az Újpest Matko révén, hát egyrésztről a Ferencváros védői több esetben is belehibáztak, tehát két nem túl sikeres lövés lepattant, egy megszerzett labdát nem tudtak felszabadítani a Fradi védő, és így kerülhetett egy kipattan lövés Matko elé, aki bekotorta azt, ezzel lett 2-2, már eléggé korán az 55. percben, és hát innentől kezdve Borbély Balázs nagyon-nagyon jó meccsel, tehát rendszeresen egy nagyon-nagyon érzi a mérkősnek a hullámát, nagyon-nagyon jól érzi, hogy mikor kell belenyúlni egy találkozóba és hogyan, viszont most a cseréi nem váltak be, és ebben azért nem teljes mértékben a vezető edző hibás, hiszen Nabi Keita cseréje nagyon logikus döntés volt, abban a periódusban be is szorította az Újpestet a Fradi a 16-osához, és levegőbe lógott a Ferencváros gólja. Birmán Csevics beállítása már nem vált be, tehát nem tett hozzá különösebben a mérkőzéshez. Igazából Bagi Ádám helyett Lisztes Krisztián beállítása sem hozta meg az eredményt már szünetben. Úgyhogy a Ferencváros hiába nyomott, igazából Zakariasen utolsó utáni percekben lévő zicserén kívül nem nagyon volt komoly helyzet a Fradinak. Érdekes, hogy a játékképe alapján lehet úgy is gondolkodni, hogy a Fradi többet tett a győzelemért, és ezért megérdemelte volna, hogy győztes gólt szerezzen, viszont az Újpest pedig az odaadó szervezet védekezéséért, és én úgy gondolom, hogy a padról beszálló játékosok szintén lelkes és minőségi hozzáállása miatt az Újpest is megérdemelte ezt a döntetlent. Viszont teljesen függetlenül klubhovatartozástól egy végre egy igazi ritmusában is, és minőségében is, látványosságában és élvezeti forrásában. Hangulatában mindig méltó a derbi, én úgy gondolom az elmúlt években is, de most igazán visszatértek a 90-es évek, vagy a 2000-es évek eleje, amikor tényleg egy teljesen kiszámíthatatlan három esélyes derbit láthattunk. Nagyon komoly minőségi futballal, nagyon jó ritmussal, változatos játékkal, és igazi gladiátorok voltak a pályán, úgyhogy mind a Ferencváros, mind az Újpest játékosait és szurkolóit maximális dicséret illeti. Olyan érzése volt az embernek, én itt a Nemzeti Sportrádió keretein belül végig itt voltam mindhárom vasárnapi találkozón, és volt ugye Zalaegerszeg-Puskás meccs, taktikailag sok húzás, nem nagyon történt semmi, egy gól. Utána előtte, vagyis a legvégén volt az Eto-Kispest, és az ember alig várta, hogy vége legyen a találkozónak, tényleg az utolsó 25 perc fordulatát kivéve nem történt semmi a találkozón. De ez a Ferencváros-Újpest mérkőzés olyan gyorsan elillant, és annyira azt várta volna az ember, az hogy tartson dolgok. Még, hogy, igen, hogy, igen. Hogy de kár, hogy vége van. Igen. Szóval tényleg átborzongatóan jó mérkőzés volt.
1: Igen, sok ilyet, igen.
2: A hangulatát tekintve azért nem mindig olyan, mint most, mert azért a hangulatát tekintve, hogy az első félőre elfáradt mindig az
3: és
2: egyik.
3: Te kim voltál igen, a találkozón, igen, igen. Tehát a hangulatáról
2: most,
3: is tudsz beszélni.
2: Most abszolút végig mind a két tábor a 90. percig tudta buzdítani sajátját, azért mondtam, hogy mindig felborult a hangulat az első félidő végére, addigra már kialakult egy olyan különbség, hogy igaz. De most végig olyan volt, hogy lüktetett a tempó, és érezted, hogy itt most bármelyik oldalt lehet, itt egy helyzet, de megindulhat kontrából az Újpest, úgyhogy derbit, 248. bajnoki derbi volt, hogyha jól emlékszem, fúj, nagyon jó volt. Meg kell dicsérni mindkét csapatot, valóban az edzőknél abszolút egyetértek, amit mondta, hogy Borbély rendre jól száll be mindig a meccsbe, meccselés igen. tekintetében. Birmán Csevicset ki kell próbálni, hát azért mégis a Hetafében játszott még tavaly, logikus tehát a spanyol első volt. Osztályban, akkor abszolút. Nyilván behozom, hogyha kell támadnom, vagy beadásokkal operálnom. Árzáni szerintem így utólag többet tudott volna segíteni ott balszérről, és amit én hiányoltam, hogy klasszikus center nélkül maradt a Fradi az utolsó 20 percre, 30 percre, amikor kellett, és támadott is a csapat, és akkor így Lisztessel 9-es pozícióban, aki nem klasszikus 9-es, és mellé Zakariasen tolódott fel, és hogyha belegondolunk, Lisztesnek is volt egy olyan helyzete, amikor Zakariasen lecselezte magát, visszagurított, és előtte Lisztes a hosszút keresztbe, picit lecsúszott a lábára.
3: Tehát beválhatott van Lisztes beállítása is, de nem az a klasszikus center, igazadban, tehát ő inkább ilyen hamis 9-esként szokott játszani.
2: És kikre jöttek ki a helyzetek? Pont Lisztes és Zakariasenre, akik ott voltak legközelebb a kapuk, de ők azért nem az a tipikus befejezők. Tehát
3: igen,
2: oda
3: és ilyenkor kivinni. Van egy mentális oldala, és én mindig próbálom komplexen látni a dolgokat, hogy ott ül a padon Franko Kovácsevics, és nem áll be.
2: Igen.
3: Klasszikus
2: és
3: centerként.
2: Ő ott volt klasszikus center.
3: Hát, ez ilyenkor elgondolkodtatja a csatárt.
2: Én azt fürkésztem a meccs után, hogy kit lehetett volna még behozni, és nekem is Kovácsevics és Lévi az, akit még ott a támadó harmadban tudott
1: Lévi
2: volna
1: nem nagyon használják, segíteni. Pedig szerintem az ennél sokkal többre.
3: Igen, jó játékos, de valahogy a Ferencvárosban nem ugorja meg a szintet. A Fradiban meg az Újpestben játszani speciális karaktert kíván. Tehát két tradicionálisan akkora klub a többihez képest, hogy van olyan, aki szárnyal egy kevésbé tradicionális klubba, na és jó. Oda megy a Fradi, vagy az Újpestben, és nem képes elviselni.
1: Szerintetek ilyenkor Lévi esete, aki eljön, ugye Puskásból jött, ahol azért
3: igen.
1: Azért játszott, és nagyon jó.
3: Nagyon jó játszott, de igen. Könnyebb a Puskásban játszani, mint a Fradiban, higgyétek.
1: Ilyenkor szerintetek ő átgondolja már, hogy bárcsak ott lennék?
3: Bárcsak a Puskásban?
1: Persze, lenne? Ahol játszik, és élvezi a játékot. Mert szerintem egy focistának, és erre nagyon sok példa volt, az egyik legrosszabb, tehát rémálom, hogy elmész egy csapatba, egyrészt, hogy ahogy nem úgy játszol, ahogy azt elvárják, másrészt pedig játszanál, de nem is kapsz lehetőséget.
3: Hát szerintem élvezi azért, hogy a Ferencvárosban a komoly nemzetközi kupa mérkőseken vehet részt. Ha
1: és
3: játszik,
1: néha
3: ha nem,
1: igen.
3: De viszont hosszú távon el kell gondolkodni minden játékosnak, vagy a Ferencváros vezetőinek, hogy megéri egy olyan játékost fizetni, aki gyakorlatilag keveset tesz hozzá, vagy kevés játék lehetőséget kap, és még ő jó korban van. Tehát
1: és bocs, ha már itt tartunk, akkor légy segítsenek már azoknak, akik nem tudják pontosan, beszéltetek itt 9-esről, meg hamis 9-esről, hogy ez mit jelent, mert annyira mindenhol használják.
3: Nyilván vannak bizonyos számok, amik klasszikusan posztokhoz rendelődnek. A 9-es az a középcsatárnak a posztja, és ha nem akarod kimondani a középcsatárt, mert nagyon hosszú szó,
1: ja, akkor
3: sokkal helyettesít. A hamis 9-es az, aki a klasszikus előretolt középcsatár pozícióból visszalép, hátrafel a saját kapuja felé.
1: Mondjuk hozzá neveket,
3: most
1: Szoboszlai Dominik?
3: Most már Harry Kane, Messi is játszott egy időben.
2: Szoboszlai a 8-as, amint a
3: messzáma. Vagy 10-es, igen.
2: Az a középpálya.
3: Igen, tehát az a tipikus középcsatár, aki visszalép a középpályára, ezáltal rétszám fölint teremtve a középpályán,
2: az
3: és területet nyitva. Igen. A üresen maradt center pozícióban.
2: Rafinha nem.
1: Jó, csak az jó, igen, hogy persze, hallgatok, abszolút, mert meg erről beszélünk, nem biztos.
2: Klasszikus 9-es Lewandowski, hamis 9-es Harry Kane, és ahogy így mondtam Ferinek, a kell Sári Sápra egy 10-es, akkor az pedig Kittl Miklós után.
1: Így van. Na jó, köszönjük szépen, akkor pici időnk van arra, hogy meg átfussunk a többi nagy európai bajnokság kiemelt mérkőzésein. Ugye, hát Sevillában érkezett a Real Madrid, valakinek már, ha csak az kellett a Sevillán, hogy nyerjen a Betis ellen, akkor elment. Ott nagyot bukott. Igen. Na most pont egy ilyen ember beszél hozzátok, de hogy
2: azért... ilyen ember beszél hozzád.
1: Ebben sokkal több lehetett, de aztán belenéztem a mérkőzésbe, és tulajdonképpen egy szanaszét, nem tudom, koncepció nélküli szanaszét esett Real Madridot láttam, rengeteg helyzettel, kihagyott 11-essel a 94. percben sorolhatnám, és mégsem tudtak nyerni a Betis ellenében. Nem találtátok
3: igen,
1: a meccset?
3: Az az érdekes, én az összefoglalóját megnéztem a találkozónak, hogy azért rengeteg helyzete volt a Real Madridnak, nagyon. És valahogy a koncentráltság hiányzott, pedig itt azért világsztárokról van szó. Aztán egy szöglet után ugye szívemhez kaptam, mert Troy Parrott szerezte a gólt, és ez a név még mindig a szívemig hatol.
2: De várjál, a Troy Parrottot Mourinho debütáltatta a Tottenhamben 17 évesen, és most
3: ütötte
2: neki azt a gól, amivel elszenvedte
1: első vereségét.
2: Van ez a kamra, verőségét.
1: Van ez a igen. Kamra, ugye? A lelki.
2: De aztán Mbappé-nak volt még az első féldőben, hogy kicselezte, nem tudom, Vinicius a kapust, begurította Mbappé-nak az üres kapuba, és 5 méterről két próbálkozásból sem tudta hát eltalálni a kaput. Aztán igen, kimaradt 11-es, meg
1: ezért, Vinicius hát azért... meg Bappét levették a páros, meghalt a Real.
3: Hát jó, de azt ne felejtsük el, hogy nem is tudom, 93. vagy 94. percben 11-eshez jutott
2: a Real. Azt, hogy kiadja 11-es,
1: igen. Azért, és még azt is. Az ilyenkor, azt már előre lehet tudni, egy ilyen meccsen, ez klasszikus, ez még 5 napig játszák is, egy numarad a végén.
3: Igen, mint ez az ilyen meccsek.
1: Úgyhogy kikapott Real Madrid, aztán nagy fölénnyel nyert a Barcelona, még gólt sem kapott, 5-0 verte a Valenciát, és néztem szegény Valenciától már mindenki ott az órát fújta, és ilyen fehér, nem tudom, zsebkendőket, meg szalvétákat lebegtett a feje fölött, ugye ezzel azt akarja a közönség sugallni, hogy legyen egy edzőváltás. Az a Valencia, ez BL döntőt is játszott, gyerekek, nem is olyan rég. Nem is olyan rég, igen, szóval azért itt nagyon komoly visszaesés van, hát egy 5-0-ra kapott ki. Aztán jött egy Juve Milán, egy viszonylag, igen, tehát volt egy Inter-Nápoly meccs is, szebb napokat
3: hát
1: látott.
3: Talán arról érdemesebb beszélni az Inter-Napoli találkozóról, mint a Juve Milán.
1: Juve Milán 1-1-90, nem tudom, addig percben egyenített a Juventus.
3: Hát a szokásos gólerős csatárunk Gatti, a belső védő egyenlített, úgyhogy ennyit. A Juve egyébként a mérkőzés az annyi hozzátartozik, hogy a Milánnak egyetlen egy kapura lövése volt, abból gólt szerzett, szörnyű. És a Juventus helyzetek sokaságát hagyta ki, tehát igazából a játék képe alapján a Juvenak nyernie kellett volna, de hát nincs olyan mentális állapotban, mint az Inter. És hát Somogyi Zsoltnak gratulálnunk
1: kell, majd beszélünk igen vele.
3: De hát Politano és Højlund góljával az 53. percben 2-0-ra vezet a Napoli. Tehát idegenbe vezet a Napoli, úgy 2-0-ra.
2: Olaszországban,
3: úgyhogy Allegri az edzőtök.
2: És Allegri. Tehát neki még nincsen a pedigréjébe.
3: Olyan életében nem volt. Hát állítólag gyerekkorában csocson se kapott ki 0-2-ről. Berakta a bábukat a kapuba ott is. Tehát egyszerűen elképesztő. Tehát ha valamire azt mondom, hogy 0-2 a Napolinak, és Allegri az edző, akkor itt le van zárva a mérkőzés. És megfordította az Inter. És itt Lautaro Martínezt említsük meg, elképesztő koncentrációja van annak az embernek, és nem csak az, hogy a 16-oson belül érzi a gólszagot, és mindig ott van, ahol lennie kell, és ha már Zakarias helyzetéről beszélünk, aki eldönthette volna a derbit, tehát Zakariasen egy picit belement egyfajta indolens magatartásba, sokat reklamált, valahogy kiesett a fókuszból, utána nem is találta el meg fönn a labdát. Martínezt soha, de soha nem láttam. Ő tényleg olyan, mint egy bérgyilkos. Tehát arra az egy pillanatra vár, amikor oda fog kerülni gólhelyzetbe, és könyörtelenül eldönti az igazi rangadókat.
1: Desperado.
3: Én nem láttam olyan szituációt, körülbelül, tehát én nem láttam olyat, hogy Lautaro Martínez egy mérkőzés hajrájába ordító helyzetet kihagyott volna. Tehát ő tipikusan az a csatár, aki alakítja az eredményt. Tehát ha 88 percig nem ér labdába, akkor is a 89-ig
1: be lehet. Nem szabad lehozni.
3: Őt nem szabad, az kétségtelen.
1: Úgyhogy nyert 3-2-re végül is egy komoly meccsen az Inter, és megint csak így halka jegyzem meg, hogy volt, aki nemrég azt mondta, hogy melyik csapat nyeri az olasz bajnokságot, Feri, emlékszel?
3: Igen,
1: nem
3: emlékszem, ki mondta. Szabó Szilvi. Igen, a Rómát
2: mondta. Hát az a játékos, aki nem állt be a Fradiban, most beszéltünk is róla.
3: Egy
1: jó Atalantát vett meg.
3: Le a kalappal, és nem akárhogyan, nem tudom, hogy ha már itt a fordításokról beszélünk, Ederson másik fél elején vezetéshez juttatta a bergámói alakulatot, és a 89. percben egyenlít a Róma, és hát azt gondolná az ember, hogy ilyenkor ünneplünk, megvan az egy pont, hát ez is nehezen született meg. 93-ban Szóle, aki a Juvéból igazott oda, megint sikeresen
2: elasztunk. Köszönöm, hogy
3: elasztunk egy jó játékos. És 93-ban győztes
2: gól. Róma fölvette azt a szokást, hogy aki vele szembe jön, azt elveri.
1: Igen. A Como viszont detto ugyanezt csinálja, és nem elfelejteni, hogy itt a két nagy csapat harca lesz idén, az pedig ugye szerintem a Róma és a Como. Nyilván az Inter ott lesz, de hogy idén a Róma nyert, gyerekek, ráadásul BL-ben is indul, hát szóval na, le a kalappal, igen, előttük. És azért volt Hollandiában is egy nagy derbi, Ajax-PSV, csak azért, ha már ugye Gyugyák Balázs a PSV-ben kezdett, nem tudom, láttátok, vagy néztetek, és 3-1-re nyert a PSV, ráadásul az Ajax otthonában, úgyhogy...
3: Igen.
1: Az egy nagyon, nagyon jó eredmény.
2: Szerintetek van abban, ha már beszéltünk az előző blogban, ilyen sorsolás manipulációról, hogy mindig egy hétvégére, egy időszakra esnek a derbik? Tehát Magyarország, Hollandia, hogy mondod, Olaszország, tehát ezek legalább van
3: Törökország,
2: hát igen, ugye a Besiktás, tehát hogy mindig
3: nagy
2: pont úgy esnek, hogy, hát hogy a derbik egyszerre
3: most,
2: minden országban.
3: Olaszországban nagyon sok derbi van.
2: Szörven a Partizán is volt egyébként.
3: Igen.
2: Tehát, hogy ez pont, mert a klasszikok mindig október végére esnek. De mindig.
3: Na, azt el tudom képzelni, hogy az el klasszikus.
1: Nem, az sem mindig.
3: De hogy létezne egy ilyen összehangolt csoport, aki a európai rangadókat egy helyre rakja, tehát hogy ülnek egy kerekasztalnál, és akkor
2: hát, na most akkor mindenki, minden országban a focit nézed akkor derbi. Azon a hétvégén. De hát annyira nem
3: hiszek
2: az jövő héten itt fogunk ülni, nem lesz öt rangadó. Biztos vagyok benne.
3: Mert a nagy tanács úgy szavazott, hogy szeptember
1: 6-án. Mi itt egymásnak estek. Én azt gondolom, hogy hívjuk fel hamarosan sem, hogy is volt a Nemzeti Sport főszerkesztőjét. Egyrészt gratulálunk neki majd az Inter győzelméhez. Ő majd gratulál nekem, ugye, a Barcelona győzelméhez, és
3: hát nem annyira nyertek csapataim.
1: Neked 1-1-2-2-0-1. És szóval megkérdezzük át, hogyha ő tud erről valamit, hogy hogy alakítják ki a verseny naptárt. Jó? Úgyhogy hamarosan ezzel jövünk. Pontosan 8 óra van.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. De jó!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És most már 8 óra után vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, szeptember 7-én, hétfő reggel, a Sportreggelben köszöntünk mindenkit. Bene Ferivel és Szalai Kristoffal. Sziasztok, urak!
2: Sziasztok, jó reggelt!
3: És Hasányi Levi is itt van.
1: És erősödjünk, ilyenkor hétfőn mindig megkérdezzük, így teszünk most is, hogy Zsoltot, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Somát hívjuk. Hello, jó reggelt! Szia, Soma!
4: Jó reggel, sziasztok!
1: Szia, jó reggel! Tehát micsoda hétvége után vagyunk itt a hétfő. Először is engedd meg, hogy úgy emberileg, mint barátilag, hiszen elég jóban vagyunk, gratuláljak az Inter.
3: Nem, ezt úgy gondolom, Levi, hogy az lett volna elegáns, ezt én nekem kell kimondani. Reggel óta készülök rá. Tényleg, nem látjátok rajtam, de mondd, be vagyok gyógyszerezve. Ki kell mondanom, az Internek gratulálok.
2: Akkor ez volt a baj, ezért ránk a kezem.
3: Tehát Zsolt, gratulálok, mert az, hogy 0-2-ről a Napoli ellen, ahol Allegri az edző, fordítani, és ez hát Lautaro Martínez, ahogy hallom, gyerekkora óta Juventus szurkolom, nem tudom, miért nem nálunk játszik, de hát mindegy, el kell, hogy fogadjam az Intert, amikor 1-0-ra nyertek ilyen szerencsés, meg bírók által befut 11-esekkel, de amikor 0-2-re fordít az Inter, akkor el kell ismernem a tudást.
4: Nagyon aranyosak vagytok, köszönöm szépen, gratulációt mindig nehezen kezelem, hiszen ez effektív semmi közöm nem volt ahhoz, hogy a csapat fordítson, azon kívül, hogy baráti társaságban tulajdonképpen végig transzba sikoltozva szurkoltunk a mérkőzésen. Hát az különös pikantériát ad ennek, hogy az eleve rabruhában játszó Juventus szurkoló jogtalan 11-esekről beszélek, de a viccet félretéve orbitális csalás megint. 0-0-nál egy akkora 11-est egyszerűen felfoghatatlan fejmagasságban a női kosárlabda válogatott ragyogóan szerepel és szurkolunk. Hát a Lobotka nevű szlovák tesó beférne Juhász Dorka mellé, mert körülbelül feje fölött pattogtatta a labdát, és játékvezetők megnézték. Hát igen, végül is csak egy kézzel ért bele négyszer feje fölött. Neki az a természetes, hogy futás közben feje fölött van a keze végig. Szóval
1: futás, Márko.
4: Az őszinte válasz az, hogy lehangoló, hogy mi zajlik, és Juventus ebbe természetesen nem érintett, de azt kell mondanom, hogy az első fordulóban is a Nápolynak 75. percben 0-0-án egy olyan szabálytalan gólt megadtak, hogy olyan a világon nincs sehol, és nem tudom, hogy a VAR mit csinál, vagy mire használják, lehet pizzáztak, kávéztak a srácok, de sajnos lehangoló, ami zajlik. Összességében egyébként tényleg minden viccet félretéve, és még a szurkolói szimpátiát is, azt kell mondanom, hogy az Interé volt ez a mérkőzés tulajdonképpen végig. Az első 20-25 percben olyan nyomás alatt tartott az Inter a Nápolyt, hogy a Nápolynak a futballját össze tudom foglalni. 16-osunkon belül vagyunk a labdával, megpróbálunk kijönni, rúgjuk ki nézőtérre, illetve próbáljuk elrúgni Nápolyig a labdát. Ennyi volt a futball. Tehát semmennyi. A labda birtoklásra, hogy ezt egyébként egyszer Újpesten hallottam, 101-1 volt körülbelül, tehát hogy többenetes fölény volt, de olyan intenzitással letámadt az Inter a Nápolyt, hogy azért ebbe kifáradt egy 25-30 perc alatt, és akkor így a félidő végén azért a Nápoly is meg kiebb jött, kiszabadult, és azért volt egy komoly helyzete, és ezt el kell ismerni. Majd a 45. percben a szünet előtti pillanatokban a Di Marco kapufája, tehát ott azért egyértelműen az Inter... Az lett volna reális, hogy az Inter már előnnyel megy az öltözőbe. És aztán másik fél idő első-második percben volt ez a kezezés, tehát igazából egy 2-3 gólos Inter vezetés lett volna a realitás, amikor Barellának a nagyon nagy hibájából, de az sem tehát nem egy nápolyi akció volt, vezetést szereztek a vendégek, de hát ugye ilyen meg benne van a futballban, kétszer blokkoltak a hiba után, de a harmadik kísérlet utat talált a hálóba. Aztán pedig egy olyan gólt rúgott a Nápoly, persze ezzel meg lehet nyerni a meccset 2-0, ami 1000 éve nem volt, és még a következő 1000 évben sem lesz. Ott is egy helyzetet tisztáztak a hazai védők, és a labda kiment oldalra, bedobásra, és felállt bedobásra a csapat, és megbeszélték, hogy akkor ezt a helyzetet elhárítottuk, de nem ment ki a labda.
3: Igen.
4: Nem ment ki a labda, és nem figyelt senki, hanem csak egy Napoli játékos, hogy ez a labda megállt a vonalon, akkor nem fogom megkézzel, hanem behozom lábbal, és mire Inter játékosok felocsúttak, ki kell szedni a hálóba a labdát, tehát tulajdonképpen semmiből volt ez 0-2, de még csak...
3: Arról ne essen szó, hogy Højlund mondjuk 25-ről kipókhálozta az alsó sarkot, ha azt lehet pókhálozni.
4: Szép lövés volt, arra... de hogyha... De hat interjátékos nem a bedobásra készül, hanem egy lövésre, akkor meg az lehet, igaz. Hogy az...
3: Martinezről beszéljünk már, mert kevés interjátékost tudok szép jelzőkkel illetni, de Martinez egész egyszerűen csodálatos, igazi befejező csatár. Tehát ő tényleg az eredményt alakítja, és mindig a legjobbkor hozza a legjobb formáját. Mi a véleményed róla?
1: Jöntett volna a Barszába.
4: Szerintem nincs azon a szinten. Nem Barca játékos.
3: Hát azért pár gól benne lenne szerintem.
2: Ez a világbajnok.
4: Nem Barca. Ha Julian Álvarezre bármikor sírva elcserélném, de én
3: tényleg?
4: Még...
3: Na jó.
4: Persze. Öt én még
3: senkinek nem adja. Én Bogára nagyon szívesen, ha gondolod. Nagyon jól állna neki a hosszanti csikos fekete-fehér.
2: Soma egyébként Icardi vagy Lautaro? Most így ez jutott eszembe, hogy Lautaro előtt a nagy kilencese az Internek az Icardi volt, és ő is azért termelte 20 gól fölött a találatokat.
4: Nehéz karakterek mind a ketten, de Icardi egy kicsit önfejű volt, és ott nagyon erős volt a, hogy is mondjam, családi befolyás. Ugye a Maxi López korábbi felesége lett a párja, és irányította az életét. A Lautaro mellett szól mindenképpen, hogy elképesztő szenvedéllyel és akarattal hajt. Az első években egy kicsit ilyen sértődékeny, sértett, meg nem értett tinisztár volt, de a csapatkapitányi karszalag jót tett neki, és elfogadta őt a közönség, elfogadta őt a közeg, és tényleg egy vezéré vált, feltúrja a pályát, akkor is, hogyha nem játszik jól, tényleg mint egy vaddisznó neki szalad mindenkinek, néha egy kicsit könnyen megadja magát, amit én annyira nem szeretek, de tényleg elképesztő mennyiségű gólt rúgott, és most megelőzte Nyers Pista bácsit, aki ugye az 50-es években volt gólkirály az Internek, és itt azért van egy magyar vonatkozás. Szóval a Lautárot szeretem, de hogyha az Inter 9-eseket nézzük, akkor azért Adriano, vagy főleg a fenomén Ronaldo azért...
3: Zlatán, jó, azért lassan ennek az Inter dokumentumfilmnek vessünk véget, már kezdek kicsit kérdésekre adnak meg az arcomon.
4: Hogyan csak a Lautaro szimpatikus? Mi bajod van Martinez kapussal, Akanjival, Bastoni ragyogó játékos, Csáhanoglu, Levi, Barella...
3: Levi, tegyél fel egy elterelő kérdést, nagyon kérlek, mert már viszket a oldalam.
4: Figyelj, aki a Zselinszkinek a futballját nem szereti, az egy...
1: Egyébként megmondom, hogy kicsit úgy éreztem, a 10.000 lépés Magyarországon, 10.000 szó az Interről, című olasz sportdokumentum
4: beszélgetés. Elnézést,
1: ez
4: egy nemzetközi műsor.
3: Egy aktuális mérkőzésre szerettük volna a véleményedet, nem, erre felsorolod az Inter elmúlt 30 évét, tehát kérlek.
1: Na igen, viszont akkor azon álltunk lépni, aztán majd persze beszélünk. Nézzük, akkor már mondtad itt Nyers Pista bácsit, akkor magyar vonatkozású hétvégi meccs és derbi kapcsán, ugye azt írja a Nemzeti Sport, hogy ugye az AEK egy személyes kivégző osztaga maga Varga Barnabás, azért ilyen is rég volt, hogy BL induló csapat, holnap játszanak, ha jól tudom, színeiben, ugye az AEK Athén csapatában ontja a gólokat, és talán már ugye a góllövő lista élén van.
2: Így.
1: Jó, hogy Görögország van, tegyük hozzá, de ennek ellenére szerintem nagyon jól menetel a felé, és ezt csak én teszem fel halkan, lágyan, és te hangosan, bátran válaszolhatsz, nem vagyok meggyőződve arról, hogy ő itt fogja befejezni. Hoppá!
2: Van följebb?
1: Figyeljük a kérdés végét. Megadom a választ Zsoltnak.
4: Nem, mindenképpen szerintem hazajön majd, hogyha befejezi a futballt, úgyhogy nem gondolom, hogy Athénban marad. Lask nevű osztrák csapatot fogadják holnap délután, és hát nagyon jól mondtad, és tényleg jól nézni, hogy Barni ilyen jól szerepel. Hogy őszintén, szerintem semmilyen komoly meglepetés ez azért nem kell, hiszen mi tudjuk, hogy egészen kivételes játékos, nem tudjuk, hogy hol bóklászott 26 éves koráig, és merre mászkált, és ki kell fejezni a hálánkat. Ez egy írmótnak, amely másodosztályból, tavaly a harmadosztályba csúszott, hogy felfedezték és visszahozták, megmentették a magyar futballnak Varga Barnabást, aki ugye egy kieső csapatban is 12-13 gólt szerzett, úgyhogy aztán Paksban már egyértelműen látszott, hogy szenzációs játékos. Ugye akkor volt Szalai Ádám visszavonulás, és jajveszékelés, sírás, zokogás. Bognár György mondta, nem kell sírni, van itt egy jobb játékos nála. Be kell hívni a keretbe. Egy fel kell adni neki egy levelet a klubnak, hogy megadott időpontban kis táskájával, stoplis cipőivel jelenje meg telkibe. És innentől már a gördülékenyen ment a sztori. Úgyhogy mindenki, én azt gondolom, hogy mindenki Varga Barni rajongó, a fejjátéka az szerintem világszintű, de lábbal is az összjáték, a labda megtartása, a játék folytatása, érkezés a kapu elé, messze-messze átlag fölötti.
1: Úgyhogy... Én csak arra értettem, bocs, hogy egy ilyen Valencia vagy hasonló típusú csapat bármikor elhappolhatná, és egy Valencia játszik egy Real a Barszával.
4: 94-es, Levi, 94-es, 2006-os gyerekeket keresik a nemzetközi piacon. Mert sajnos azok az évek elmentek. Ha most 22 éves lenne, akkor azt mondom, hogy Borussia Dortmund 2 év, és onnan tényleg Spanyol Liga, Premier League, bárhol játszhatna a feljátéka és a játék intelligenciája révén, de sajnos nagyon értékes éveket, és hát, hogy úgy mondjam, 100 milliókat veszített el a osztrák alsóbb osztályban.
1: Aha. Jó, csak én azt gondoltam, hogy hát, amíg beékelődhet, nem tudom, egy holland csapat, miközben majd esetleg
2: hazudnak. Jamie Vardyk mindig vannak, akik 40 évesen még el tudnak szerződni top bajnokságban, első osztályban.
3: Hát angolként más azért. Tehát
4: most miért menjen el a Cremonese-be? Szerintem Athénban jó helyen van.
3: Így van.
4: Lehet, én nem hiszem, szerintem ő oda úgy ment, hogy ott 3-4 évig még meghatározó. És az egy csodálatos karrier, én szerintem. Okay. De lehet, hogy még... Legyen így.
1: Egyébként a Reálnak is nagyon jól jött volna egy jó fejelő játékos a hétvégén, nem úgy sikerült a betisztelni mérkőző, ahogy szerették volna. Tudom, hogy azért valahol a szíved egyik alsó pitvarának hátsó kis szekrényében, a komód tetején, ugye a váza mögött ott van egy Reál címer. És azért valahol csak nézted ezt a meccset is.
4: Részleteiben figyeltem, és ugye én Zsózét azért nagyon szeretem, és kíváncsi vagyok, hogy holnap este ugye Madridban José Inter csúcs találkozó.
1: Na ez jó, neked milyen lesz?
4: Na, óriási, a szeretetről szól, és a gyönyörű emlékekről abban a stadionban. José még az Inter kispadján, ugye a Bajnokok Ligája győzelemre vezette az Intert, úgyhogy azok jó emlékek. Viszont mindenképpen Ferinek én is hadd gratuláljak az Újpest miatt, mert ott is 2 gólos hátrány volt, és végre a Nemzeti Sport címlapját örülök, hogyha idézitek, hogy végül is az lett nálunk az üzenet ennek a mérkőzésnek, hogy új érzés. Igen, hogy az elmúlt 10 évben 2-0-es ferencvárosi előnyről az ugye 4-0, 5-0, 6-0 ilyenek voltak. Az utóbbi 15 évben nem nagyon fordult elő 2-3-szor, hogy az Újpest 2 gólt tudott volna rúgni egy meccsen a Fradinak. Úgyhogy szerintem ez egy szenzációs visszatérésnek lehet a kezdet. Legalábbis én ezt remélem.
3: Te Zsolt, te nagyon sok igazi derbit láttál már, tehát ilyen Újpest-Fradi-Újpest rangadókat. Nem volt az az érzésed, hogy egy picit ugye visszatért a 90-es évek kiszámíthatatlansága, mind minőségében, mind ritmusában? Tehát olyan volt a találkozó, hogy mindvégig levegőbe lógott a gól mindkét oldalon.
4: Talán... Nem is tudom. Igazából nekem az volt az érzésem, amiről beszélünk, hogy az elmúlt tényleg 2016-ban nyert legutóbb az Újpest, ugye a Grupama Arénában, és azóta 30 fölötti mérkőzést játszottak, és az Újpest nem nyert. Így amikor a Fradi megszerezte a vezetést, sőt, növelte az előnyét viszonylag könnyű gólokkal, én nekem ez volt a benyomásom. Én azt gondoltam, hogy ez is megint egy ilyen 3-4-0 és nagy a különbség, igen. Amit szerintem én gondolok, hogy a két csapat között egyébként nagy a különbség. De most az az érzésem, hogy a ferencvárosi játékosok is ezt hitték, hogy ez megint akkor egy sima meccs lesz, Győrt is lesimáztuk csütörtökön, Trabzont is agyonvertük 4-0-ra, akkor a Újpest 2-0 kezünkben van, meg vagyunk, nincs gond. Nagyon-nagyon sokat jelentett az Újpestnek a szünet előtt szerzett szépítő gól, azt szerintem... Igen. Hiába voltak hátrányban, úgy mentek be az öltözőbe, hogy na, nincs vége, és van esély, és akkor beszéljük meg, hogy mit kell tenni. és egy fegyelmezett és akaratos Újpest jött ki a második fél időre, úgyhogy szerintem ebbe a Fradi egy kicsit belealudt. Nyilván az is lehet, hogy elég sok meccset játszottak, ugye volt a Trabzon, Felcsút, Győr és az Újpest.
2: Meg előtte Győr, ugye egy két nap előtte az Újpest, meg ugye tudott majd másfél hetet pihenni.
3: Azért valójában, de sok, igen.
4: Igen, azért mondtam, hogy Trabzon, Felcsút, Győr és Újpest, ugye ez volt a múlt csütörtök óta másfél hete a Fradinak, ez azért egy erőteljes menetelés volt, és ennek a fizikai hatása lehet, hogy érződött a második fél időben. De amikor a címlapról beszéltünk, én azért gondoltam, hogyha döntetlenre tudja menteni tehát ha Fradi megszerezte volna a harmadik gólt, akkor Ferencváros lett volna a címlapon mindenképpen, de így, hogy döntetlen lett, főleg úgy, hogy 2-0-ról, szerintem az Újpest megérdemli ezt a tiszteletet,

0: kerüljék el egymást, és mind a kettő jusson el a fináléba.
1: Beszéltünk egy ilyen sorsolásról, nem tudom, hol volt, románoknál, bulgároknál,
0: hogy
1: ilyet lehet, akkor, de nyilván abszolút elhatárolódott.
2: Én már egyszer sorsoltam Magyar Kupát, nem hiszem, hogy behívnának mostanában újra.
1: Hát Feri, az neked a harmadik volt, ugye az első, utolsó, és soha többet.
0: Két Mirelit golyó.
1: Igen.
2: Nem, kerestem, hogy melyik a hűtött, de nem volt.
1: De amikor az egyik golyó hozzáragadt a Feri ujjaihoz, akkor úgy elkezdtek gyanakodni a sorsolási bizottság.
3: Kivet elkezdte rázni, és nem jött le az ujjáról. Az volt az újpest.
1: Soha, ha már arra beszélünk, hogy nemzeti sport címlap, akkor ott van Makelelével készült interjútok, ahol azt mondja Makelele, hogy sohasem lesz már a mi Real Madridunkhoz fogható sztárcsapat a Real, és hogy nem összejött ez ugye a fiaskutta hétvégi vereség kapcsán. Valahol azt látom, és nem akarom most itt a Reált bántani, mert megteszi ő maga saját magával mindezt, hogy kicsit szana szét van. Ott vannak a játékosok, de mintha nem lenne menetlevélen ott a cél, hogy hova kéne eljutni. Kicsit szedett-vedettnek tűnt nekem a játék.
0: Én nem voltam ennyire szkeptikus. Szerintem azért az első fél időben is komoly helyzetei voltak a Reálnak, és a másodikban ott volt egyébként a 11-es, és találták ezt a srácot, aki még ismerkedik ezzel a közeggel, és a legutóbb is nagyon fontos gólt rúgott, és most is rúgott egy szenzációs gólt. Igaz, kiderült, szerintem élő ember nem vette észre, a technika Barcelona és a Betis segítségére siedett, hogy valóban az akció közben ténylegesen volt, de ezt nem látta senki, és gyönyörű gól volt. Úgyhogy az a fiú szerintem még szerezhető remet a madridi szurkolóknak. Azért Bellingham nincs rossz formában, de nem sokat pihent, Mbappé is végignyomta a VB-t, Vinicius csapata ügyesen kiesett korán, úgyhogy ő azért lehetne jobb. Én azt gondolom, hogy még Zsozénak a módszereit, az elképzeléseit át kell venni, és szerintem nagyon nagy esélye van a Reálnak a második helyre. Ebben a pillanatban valóban úgy látszik, hogy a Barcelona olyan lenyűgözően futballozik, és annyira hatékony, és az a csapat már összeállt, ugye több évelőnye van ezzel a kerettel és ezzel az edzővel, úgyhogy itt a Reálnak szerintem ebben a pillanatban, de hát nagyon messze még a vége. Itt most úgy látszik, hogy a Barcelona lesz a bajnok, de nincs ezzel gond. Jó nézni a Barcelonát, ez egyértelmű, és tényleg lenyűgözően futballoznak, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hát például arra, minden vicc nélkül, hogy holnap este mire lesz képes az Inter a Real Madrid otthonában. Szerintem az egy más szint, kell egy önbizalom növelő győzelem a Reálnak, de ha ilyen szívvel tűzzel játszik az Inter, kérdés, hogy mennyit vegy ki a csapatból ez a szombati mérkőzés, úgyhogy jó kérdés lesz, kíváncsi vagyok nagyon erre.
1: Jó,
0: már rögtön az első forduló nagyon érdekes lesz.
1: Az.
3: Somó, most egy picit sportágat váltunk, hiszen azért zajlik mégis egy világbajnokság, amin ott van a magyar női kosárlabda válogatott. Nigéria ellen hát bemutatkoztak centereink, rekordot döntő támadó lepattanót szedett le Takács Kisüreg és Juhász Dorka. Mennyire izgulhat, ma kell-e izgulnia Dél-Korea legjobb öt női kosárlabdázójának ellenük? Köszönjük szépen!
4: Jó, de ilyen nehéz kérdés, nem tegyél
0: fel, nagyon kérlek. Nézd, én azt gondolom, hogy én nem vagyok egy kosárlabda szakértő. Én nagyon szeretem, és nagyon szurkolok a csapatnak. Ennyibe kimerül a szakmai hozzáértésem. Úgyhogy egy kiváló szakíró ott van Berlinben. És óriási megtiszteltetés egyébként szerintem a csapatnak is, hogy a Dárdai család egyébként a Berlinben élő tagok jelentkeztek, hogy szívesen megnéznék a mérkőzést, és ott is voltak. Szerintem a franciák elleni mérkőzésen az talán annyira információm szerint nem annyira jól sikerült. De lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy ez a bizonyos második hely ez meg lehet. Nekem tetszik ez a csapat, jó szellemiségű, és bedobják a labdát a kosárba, ezt látom, és azt látom a címlapunkon is, hogy a centerek szenzációsan szerepelnek, úgyhogy
5: Hát gyerekek,

0: nyertünk, tehát azért, tehát örüljünk, tehát azért, na.
1: Jaj, óriási dolog, gratulálok nagy szeretettel, de kosárlabda szakértésbe keresünk egy kosárlabda szakértőt közösen.
2: Igen, na, és mi is örülünk a csajok ilyen, a lányok ilyen formális és csodás győzelmének, és szerintem simán. Ha engem kérdezi, hogy a Kristóf, azt mondom, körülbelül ugyanannyi hozzáértéseim, mint a Soma, meg lesz ez a meccs. hogy én ezt kívánom nekik. Na jó, hát sajnos elrepült az idő, vagy nem sajnos, mert nagyon sokat is jót beszélgettünk, úgyhogy köszönjük szépen a mai hétfő reggeli beszélgetést is, akkor további szép napot, meg hetet kívánok neked, holnap után, és azután is három napos ugye BL küzdelmek, igen, dömping lesz, úgyhogy nagyon sok jó meccs lesz, azokat is nézzük, izguljunk és szeressük a sportot a továbbiakban, és forgassuk a nemzeti sportújságot is. Köszönjük szépen a beszélgetést, Zsolti, szia, hello, szépen Somogyi Zsolttal beszéltünk, a Nemzeti Sport főszerkesztőjével. 8:09, hamarosan jövünk vissza.
3: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: fizetnél?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Két gólos hátrányból mentett pontot az Újpest a Ferencváros otthonában a labdarúgó NB1-ben. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Többnyire napos, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: Sporthírek.
3: Két gólos hátrányból egyenlített és 2-2-es döntetlent játszott az Újpest a Ferencváros vendégeként a labdarúgó NB1 hetedik fordulójában. Az FTC így továbbra is őrzi 2015. decembere óta tartó veretlenségét ősi riválisával szemben. Szintén az OTP Bankligában megszerezte idénybeli második győzelmét a Zalaegerszeg, miután hazai pályán 1-0-ra legyőzte a listavezető Puskás Akadémiát. A forduló tegnap esti zárómérkőzésén pedig a Győr izgalmas végjátékban 3 hosszabbításban született gól után 3-2-re nyert a vendég Kispest Honvéd ellen. A bajnoki címvédő ezzel feljött a második helyre a tabellán. Győzelemmel kezdte a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörét a Ferencváros, miután idegenben 29-20-ra nyert a montenegrói Buducnost ellen. Nagyszerű versenyzéssel a 19. helyről indulva az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli nyerte meg a Forma 1-es olasz nagydíjat. A Mercedes 20 éves pilótája pályafutása 7. futam győzelmét ünnepelhette Monzában. Ráadásul hazai közönség előtt. A második helyen csapattársát George Russellt intették le. Még a harmadik Max Verstappen lett a Red Bull-lal. Stoller Fanny az amerikai Ezsa Mohameddel az oldalán búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokság női páros versenyének második fordulójában. A magyar-amerikai kettős a Hozumi Klepács japán-szlovén duótól kapott ki 2 játszmában.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma 13 órakor az országgyűlés őszi rendesülés szaka. December 15-ig a törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A mai ülésnapon a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és a főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Vitáznak a miniszterelnök illetményéről. Emellett sürgős eljárásban tárgyalják a TISZA módosítását, amely a ház szabályt hozzáigazítaná a költségvetési tanács megváltozott hatásköréhez. A testület a büdzsé tervezett hozzájárulás helyett már csupán véleményezheti abból a szempontból, hogy az megfelele az államadóság szabálynak. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judita a Debreceni Egyetem tanévnyitóján arról is beszélt, hogy egyszerűsítik a felvételi folyamatot, és egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki az egyetemeken. Várhatóan 250 milliárd forint jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításába. Hegedűs Zsolt miniszter szombaton jelentette be, a plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára, valamint a munkavállalók életpályájának megbecsülésére is. Átalakítja a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátást, miután az egészségügyi tárca egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. A tervek szerint megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét, és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet.
2: Közlekedés.
3: Korábban két személyautó ütközött össze az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Inárcs térségében. A 35-ös kilométernél a belső sávot zárták le. Már több mint 5 kilométer, közel fél óra is lehet a plusz menetidő. Aki teheti, Újhartyán és Inárcs között mellékutakon kerüljön.
2: Időjárás.
3: Marad a túlnyomóan napos, száraz idő, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25-32 fok várható. Nyugaton lesz melegebb, szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
0: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel a stúdióban, Harsány Levente, Benne Ferenc és Szalai Kristóf, régi csibészek Bánki Dodival. A magyar futball nagyjairól, nagyjaitól érkeznek olyan sztorik, történetek, melyekről eddig csak nagyon kevesen tudtak. A mai részben Dodi Sebők Vilmossal beszélgetett.
2: Jó reggelt kívánok minden Nemzeti Sportrádió hallgatónak, Bánki József vagyok. Régi csibészek. A magyar futball nagyjai érkeznek a következő percekben, és olyan sztorik, történetek hangzanak el, amikről eddig csak nagyon kevesen tudtak. Mai beszélgető partnerem Sebők Vilmos, az Újpest egykori 52-szeres válogatott labdarúgója. Szia Vilikém, jó reggelt!
3: Szevasz Dodi, jó reggelt!
2: Azt tudod, hogy sokan most már téged Travoltának hívnak, mert a emeletes hajad miatt elneveztelek az arénába.
3: Figyelj, köszönhetően neked, de várjál, voltam én már Latabár is.
2: Az is én voltam.
3: Azért mondom, hogy köszönhetően neked, igen, Latabár is voltam, Travolta is voltam. Most éppen a emeletes hajam miatt, ugye?
2: Az bizony. Vilikém, menjünk egy picit vissza. Én emlékszem, a 90-es évek elején jártam le Tatabányára, Ferling Béla féle tatabányai bányász, és ott játszottál. És,
3: igen.
2: És nagyon jól játszottál. Hogy emlékszel vissza arra Tatabányára, mennyire volt fontos állomás neked, mert utána nagyon nagy szép karriert futottál be. Újpest, Bristol City, Waldhof-Mannheim, Energie Cottbus, Izraelbe is játszottál.
3: Igen. Hát hogyne, nekem a Tatabánya volt az első szerződésem, tehát én lekerültem Tatabányára, ugye én pesti srác vagyok. De ahogy kiöregettem ugye az ifiből, akkor egy nagy szerencsével, nagy véletlenre kerültem én Tatabányára, még Torni Barna volt az edző amúgy, akkor 91-ben, az utolsó éve a Tatabányának az NB1-be akkor esett ki, és akkor sikerült oda kerülnem, és ott játszanom még 5 meccset az NB1-be, és aztán utána, ahogy mondod, a Ferling Béláék voltak, játszottam NB2-be és Tatabányával, tehát ott nekem volt 2 évem, ami meghatározta a pályafutásomat, és tényleg ott robbantam be, és ott vett észre engem Józsi bácsi, Garami Józsi bácsi.
2: És ugye. Utána Újpest, és egy nagyon szép karrier.
3: És ő az, aki megnézett ott többször Tatabányán, és aztán elvitt Újpestre, és aztán onnantól kezdődött a komoly karrier ugye a válogatottsággal és a nemzetközi futballal, úgyhogy a Tatabánya nekem mindig nagy vagy örök emlék, és amikor ugye megyek az autópályán sokszor, akkor elnézek ott balra, ott a turulnál, és jó szívvel emlékezem Tatabányára, persze.
2: Újpesten melyik volt a legjobb időszakod? Tehát még a bajnok csapatnak is tagja voltál.
3: Hát a 97-98-os bajnok, hát Dodikám, hát amikor ott berúgtam a 11-est az ülőin.
2: Ne tép föl a sebeket!
3: Azon a meccsen, amikor ugye pár forduló volt hátra a bajnokságban, és aztán 4 ponttal vezettünk, és aztán 3 vagy 4 forduló volt, és ott az ülői úton 1 pont kellett nekünk, hogy meglegyen a majdnem biztosan a bajnoki cím, és ugye van a nagy esőben ott én rúgtam a 11-es, az 1-1-es meccsen. Ott rúgta a Szűcs Misi az egyetlen gólját, amit az NB1-ben rúgott.
2: Igen.
3: Úgyhogy ott Újpestnek egyértelműen ott a 95-95 szezon ugye a bajnoki cím, ami hát azóta is.
2: Hát igen.
3: Azóta is várat magára Újpesten a következő bajnoki cím.
2: Az utolsó, hát igen.
3: Emiatt nem annyira keseregszínű, tudom.
2: Nem, én pontosan tudod, hogy azért a kellő tisztelettel viszonyulok a Lilákhoz, mint ahogy ők is azért hozzánk a legtöbben az öm. Viszont melyik volt a legjobb meccset pályafutásod során, mert rengeteg helyen játszottál, meg rengeteg edző keze alatt is. És ki volt például a legjobb edződ?
3: Hát figyelj, megmondom őszintén, hogy a legjobb meccsem az a 2 meccset tudok mondani, ugye hát az egyik a válogatottban, ha akármennyire is ugye mindig sajnálnak, hogy hagyjál már Liechtenstein ellen, rúgtál 3 gólt, de hát azért mégiscsak 3 gólt rúgtam.
2: Védőként ráadásul.
3: És felső fejeltem 2-t, 1-et rúgtam a 10-ből. Tehát egy Mester 3-as tudtam ugye a Liechtenstein ellen a válogatottban, még Bicskei Berci kapitánysága alatt, és a legnagyobb siker szerintem egyértelműen a Cottbusban eltöltött 3 év, és azon belül meg a Bayern elleni győztes gól, ugye amikor 1-0-ra nyertünk Cottbusban a nagy Bayern ellen, az egy óriási szenzáció volt ugye ott a kis Cottbusi stadionban. Uh-huh. Ugye még a többi magyarral, ugye Mátyus Janival, akivel hát sok fantasztikus évet töltöttünk ott el, és a Miri utca Lacival, Horváth Feri egy rövid ideig, Vince ott egy rövid ideig, hát ott egy magyar különböző volt.
4: A Lőv Cica is volt ott, nem?
3: Lőv Cica is, persze, ő az utolsó évenben volt ott. Uh-huh. Ugye, úgyhogy nekem ez a két meccs mindenképpen, ami, uh-huh. ami a legfontosabb volt a pályafutásomban.
4: És az edzők közül?
3: Edzők közül? Hát figyelj, ugye nekem a Berci, Bicskei Berci, azt gondolom, hogy meghatározó volt, uh-huh. mert nagyon bízott bennem, én azt gondolom, hogy a szakmailag nagyon felkészült volt, úgyhogy ő szerintem egy jó edző volt. Külföldön, hát figyelj, külföldön megmondom őszintén, hogy elég érdekes edzőket kaptam, ugye Eduard Geyer. Nem annyira taktikailag fogott meg engem, amit a taktikailag nyújtott, hanem fizikailag.
4: Hát az ős germán stílus, igen.
3: Hát az
4: meg Overapolder volt, ő budakeszi sváb család csarja, én is találkoztam vele kint Mannheimbe, vele hogy voltál Rapolderre?
3: Figyelj, a Rapolderre addig voltam nagyon jól, képzeld el, amíg el nem jöttem a válogatottba egy ausztrálok elleni meccsre, és a Viduka akkorát nem rugott be, mert ketté nyílt ott a Fradi pályán.
4: Hát igen, emlékszem, mert dobálták is be a halakat.
3: Az volt, amikor a halakat dobálták be a pályára. Na, ott szétnyílt a sípcsontom, le is kellett cserélni, azt hiszem a 80. perc környékén, és aztán utána, vagy egy jó 4-5 hétig nem tudtam játszani. Addig teljesen jó volt a viszonyom az UV-val, a Rapolderrel, de aztán utána nem örült neki, hogy ilyen sérülten jöttem haza. De mindesetre én sajnos, Doli, kifogtam három borzalmasan kemény edző van Németországban, mondjuk úgy, hogy szadista, és hát én ugye ismersz, mert milyen kis laza vagyok.
4: Jó, bele
3: szoktam ebbe a német közegbe, meg ugye kénytelen voltam felvenni a ritmust, meg ezt a borzalmas sok edzést. De hát én, hogy bele tudtam szaladni 3 edzőből 2-be, tehát ugye az Uwe Rapolder volt az egyik ilyen szalista, a másik a Eduard Geyer, ugye Cottbusba, és képzeld el, hogy milyen az élet, hogy majdnem a harmadikba is beleszaladtam, mert Frankfurt hívott engem, és ott is voltam már orvosi vizsgálatom, és ott meg ugye ki volt az edző?
4: A Magát.
3: Félix Magát. Az ő a harmadik.
4: Szegény Tibiket tudna mesélni róla, a Dombi Tibi.
3: Szegény Dombi mesélt sokat, hogy mondjuk a Tibi tudott hosszú távokat futni.
4: Micsoda? Hát én emlékszem rá, futott a játékosokkal, amikor a Stuttgart edzője volt. És érem futott.
3: Első volt, ott futott elől, és mindig menni kellett az ő iramába, úgyhogy na mindegy, szóval Németországban hát kifogtam ezeket az óriási edzőket.
4: De hol érezted magad legjobban, Vili? Melyik külföldi, itt a nyilván Újpesten, de a külföldi csapatait, Bristol, Mannheim, Cottbus?
3: Figyelj, az angol focira beleszagolni, ha még csak másodosztályban is, az valami fantasztikus élmény volt, tehát hogy ott tényleg az egy ünnep a foci, és az már akkor az volt 2000-es évek elejéről beszélünk, ugye? Most már aztán milyen fejlődésen ment át ugye a Premier League. Szóval ilyen szempontból az angol foci nekem fantasztikus volt, de a legjobban egyértelműen, ugye voltam Izraelben is, voltam Mannheimben is, de a legjobban nekem a Cottbusi időszak volt.
4: Hát igen.
3: A pályafutásomban legjobban ott éreztem magam, mert hogy mondjam, tehát ott egy ilyen magyar szekció volt, és összetartók voltunk, egymás mellett laktunk, mindenkinek volt egy kis házak, kis kocsival a klub ugye adott, egymás mellett ott laktunk, egymáshoz átjártunk. Szóval egy ilyen nagyon jó időszak volt ez ilyen szempontból, meg hát szakmai szempontból is a legmagasabb szint volt, úgy gondolom. Úgyhogy a Cottbusi időszak.
4: Vidi, együtt vagyunk azért a tévében, és én sok mindent tudok róla, de az, hogy Voltál Magyarországon is, Diósgyőrben, Zalaegerszegen, egyet mondjál meg, mert ha már elnevezted Travoltára, annak a Ladánybenére hogy kerültél, zenélni vagy futballozni?
3: Ne, Ladánybenére. Nem, ott nem is játszottam. Ott megkértek ott a helyiek, hogyha úgy van, akkor ott már a pályafutáson vége volt.
4: Igen.
3: Én jártam ki még Ausztriába egy kicsit levezetni, szerintem te is jártál talán, vagy nem emlékszem, mindegy. Sokan jártak ki, és akkor úgy volt, hogy megkértek, hogyha tudok néha lejárni, de kezdődve, hogy azt hiszem egy meccsre mentem le, csak úgy, hogy de figyelj, sokan
4: olyan voltam, mint a törő. Ő is egy meccse ment le. Viszont ha már a törőt említem, meg hát neked a múltad is, milyen jövőt látsz az Újpestnél jelenleg?
3: Figyelj, hát bízom abban, hogy azért a Pali valamit meg tud mozdítani. Persze nézem most te is tudod szuros szemmel, és hát... hogy mondjam, szakértő szemmel Dodikám, mert mi szakértők ugye azért úgy nézünk.
4: Ne nagy képüsködjünk, Travolta, kommentátorok vagyunk, szakértőket, az erős.
3: Legyünk azok, szerintem most te is örülni, hogyha vége lenne ennek az egyeduralomnak, ami a Fradi Újpest meccsen.
4: Én annak örülök, ha tudok veled beszélgetni, akár itt, akár a tévében, úgyhogy köszönöm ezt a beszélgetést neked, Travolta. Egészséget, sok örömet az életben.
3: Nektek is. Köszi.
4: Szia, Vilikém.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Szóval jó reggelt kívánok mindenkinek, Guten Morgen lehetne ezt mondani, és tízszerészen Fazekas Zoltán kollégánkat fogjuk hívni, és már is itt van a vonalban. Azaz, ugye Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, Lipcse után Berlin. Hello, Fazék, jó reggelt!
2: Szia, Fazék, hello, hello!
3: Jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggel.
1: Hello, na kicsit fáradtnak tűnik a hangod, de csak nem azért, mert hogy ilyen csodálatos győzelmet aratott.
2: Mint ha nem a régi volna.
1: A magyar női kosárlabda válogatott. Gyönyörű. 71-67-re győztünk. Mesélj nekünk.
4: Hát, izgultunk nagyon, meg kell mondjam.
1: Na de miért? Ez az elején beszéltünk a meccsőt is a múltkor, hogy ezt a csapatot, meg ma Dél-Koreát, ugye Nigériát, hát én nem is értettem, hogy ezen miért izgulunk, de fölényes négy pontos győzelem.
4: Így, fölényes négy pont, igen. Laza hátradődős, ahogy a szakmában szoktuk mondani. Vagy van egy, ki nem mondom a jelzőt, edzőmeccs nevű rigmus is.
1: Igen.
4: Az egypontos meccsekre.
1: Ismerjük, igen,
4: hát
1: ismerjük.
4: Azért, mert nagyon-nagyon jöttek föl, és sajnos ugye megint az a hasonló ijegység látszott a lányokon, és fáradtság, mint Sopronban, ugye pár évvel ezelőtt.
1: De emlékszem Sopronban.
4: Amikor 22 ponttalról ugye kikaptunk, és lemaradtunk az olimpiáról. Itt ugye 14-el vezettünk, és nagyon jöttek, és nagyon jöttek, és már csak kettő volt, és ugye mindenki falfehér volt, és adtuk el sorra a labdákat, tehát azért izgultunk, de nyilván nagyon örültünk a végén, meg a csajok is, meg mindenki, mert ugye utána, ahogy a franciák nyertek, ezzel kiderült, hogy mindenképpen ott vagyunk a következő körben, most már csak az a kérdés, hányadik helyen, úgyhogy nagyon sok magyar volt, ez volt a legszebb, és ugye a legfurább érzés, hogy itt vagyunk egy világbajnokságon, és tényleg 5-600 magyar is ott volt a csarnokban, és utána még kb. Negyed óráig ott ünnepeltek a csajokkal. Hát a Nemzetközi Szövetség ezt nem annyira díjazta, folyamatosan mentek oda a szövetség képviselőihez, hogy most már ne menjenek oda, ne pacsízzanak, ne szelfizzenek, menjenek le a pályáról. Úgyhogy hát nagy öröm, nyilván nagyon nagy öröm, és felszabadultság, mert ez a legfontosabb, na hogy jó, most egy kicsit felszabadultság.
1: Egyrészt igen, szóval kicsit azért, hogy mondjam, neccesebb volt, meg izgalmasabb, mint hogy azt vártuk, főleg, hogy mondtad, hogy 14 ponttal is vezettünk, és ma délután játszunk Dél-Korea ellen, akiket eddig azért általában megvertünk. És most ez az önbizalom, hogy most nem kell annyira izgulni a csajoknak. Mit hozhat ki belőlük? Nyilván ez egy ilyen viszonylag hülye kérdés, de azért mégis, hogy ha ilyenkor nyugodtabban játszol, például nálam úgy van a teniszben, ez Kristóf meg tudja erősíteni, ha vezetünk, akkor könnyedebben ütök.
2: Akkor ülnek a rövidítések.
1: Igen, pontosan.
2: Igen.
1: Mit hozhat ki ez a lányokból? Most, tehát jó hátszéllel, meg a biztos pontszámmal futunk neki ennek a meccsnek.
4: Nyilván a jó verzió az, hogy egy könnyed játékot, és nem lesz görcsölés, és akkor minden bizonnyal megverjük Dél-Koreát.
1: Számít az itt
4: legmagasabb
1: pont,
4: játékos
1: szempontjából? Számít, ha itt nyerünk?
4: Ha nyerünk, akkor nem. Ha nyerünk, akkor nem.
1: Akkor
2: kikapunk, akkor viszont számít.
3: Hát igen.
4: Akkor viszont semmit.
1: Na igen, szóval, de akkor viszont tök jó a kérdés, amit a Feri nem tett fel, hogy akkor most itt ennek... Nem azt mondom, miért? Dél-Korea szempontjából mi van, ha nekik ez létfontosságú?
4: Nem. Tehát...
1: Hát akkor viszont...
4: Igazából...
1: Feri,
3: az ilyen, ott is Infantino az elnök, vagy mi az, hogy ennyi tét nélküli meccs van?
1: Itt az X. Akkor nehogy döntetlen. Hoppá.
4: Tehát... Nagyon nehéz, ezt meg kell magyarázni. A mi meccsünk van előbb, ergo a csoportunknak meg lesz a végeredménye, mikor a másik csoport elkezdi a saját meccseit. Ők már tudják, hogy mondjuk Magyarország második, Dél-Korea harmadik. És akkor ott az utolsó körbe dől el, hogy ki nyeri a csoportot, ki lesz a második, ki lesz a harmadik. Tehát ebből a négyesből, a spanyol, mali, német, japán négyesből már a csapatok tudnak taktikázni, ha ők esetleg minket szeretnének elkerülni, vagy velünk szeretnének játszani. De mi nem tudunk taktikázni, mert fogalmunk sincs róla, hogy egy győzelem utáni második helyjel netán a legrosszabb verziót kapjuk, mert a spanyolok valahogy harmadikok lesznek abban a csoportban. Tehát ez így ebből a szempontból nagyon nehéz, és talán még ez kihozhat egy nagyon jó kis meccset is, mert hiszen egyik csapat se tudja, hogy jobb-e neki, ha nyer vagy veszít, innentől kezdve nyilván győzni akar, és lehet, hogy játszunk egy nagyon jó meccset velük.
2: Jó, hogy az olaszok nincsenek.
3: Igen, akkor Kristóf mond, vissza légy szíves a elmúlt percekben elhangzottak.
4: Vannak az olaszok, és nagyon jók eddig.
2: Mármint a mi csoportunkban szerencsére nincsenek itt az olaszok.
3: Igen, és akkor Zoltán arról mesél nekünk, hogy milyen hajnali kettőkor tűzriadóra ébredni. Tehát ezt én még nem értem át semmilyen hotelbe.
4: Nagyon rossz, tehát megmondom a frankot,
1: én... Igen, tehát...
4: Nem. Én éjfélkor aludtam be, kb. Néztem a snookert, elaludtam rajta, és...
3: Az nem csodálom.
1: Azt anyám
4: de néztek. A fáradtságért, mert egy nagyon jó sportág.
1: Tényleg az anyámhoz, mikor beletem, heged utcát kötögetett, és ilyen félhomály, mit csinálsz? A snookert. Közben olyan sálak jöttek ki a kezéből, egy snookert, mert csak nem tudnak. Na, szóval
4: nagyon szörnyű volt, mert ilyen második világháborús bombariadó hangja van a szirénának. Víjog itt a szobán belül, és egy ilyen fahangú német hölgy elmondja a németül és angolul, hogy azonnal mindenki.
3: Hát az már leverémisztő lehet egy német hölgy. Na mindegy. Tehát az a lényeg, hogy 16 csapat van a VB-n, ha jól tudom, 15. és 15... Igen, de
4: van itt.
3: Igen, azt akartam mondani, hogy 15 van ebben a hotelben, és egyedül az amerikai csapat van máshol, igaz?
2: Összeesküvés elméletek ez az?
3: Hát a Kristóf ebben nagyon jó vagy, tehát nem gyanús ez egy kicsit a bombariadó szempontjából.
4: Na jó. Hát, elvileg nem bombariadó volt, valaki megnyomta a tűzjelzőt, vagy cigizett a szobába, vagy elromlott egy töltő, és elkezdett füstölni, és azt jelezte, nem tudja senki, de a lényeg az, hogy ugye én is csak a laptopot, a papírjaimat, meg a telefont fölkaptam, egy szál póló, rövid nadrág, mentünk le a lépcsőn, mindenki falfehér arccal, terelgettek minket jobbra-balra, nagyon komoly fejjel.
1: Ilyenkor beszélgettek ott alsógatyában a szálloda előtt emberekkel?
2: A női kosárlabdázó hölgyekkel?
3: Azért az nem olyan rossz élmény.
4: Figyelj, a mali és a nigériai lányok szenzációs szetben voltak. Tehát, hogy ilyen illa, zöld,
3: és ők is falfehéren
4: sápadtak. Ilyen rövid nadrágba, trikókba, szóval nagyon érdekes volt. Hát volt, aki ugye úgy járt, mint én, és akkor ott fagyoskodott, mert kb. 10 fok volt. Szóval egy ideig úgy mindenki úgy figyelgetett, hogy most akkor mi van, aztán jött a tűzoltó, jött a rendőrautó, jött a mentő, és aztán visszajöhettünk egy 30 perc után, de tényleg mindenki nem volt, volt, aki poénra vette, azért voltak, akik nem tudtak ezen annyira röhögni, mert érted, azért Németországban vagyunk, ahol elég sok terrorcselekmény történt már, és ugye hát a világ 15 országának csapata itt van. Úgyhogy nem volt kellemes, és ugye nagyon sokan nem tudtak visszaaludni, most a feszültség, adrenalin miatt is, úgyhogy...
3: Hát igen, ez szörnyű lehet az
4: volt, szerencsénk volt. Igen, szerencsénk volt, hogy mi nem aznap játszottunk, mert nyilván ez azért a csapathoz biztos megviselte volna, hogy egy ilyenen keresztül kell menni, de túl vagyunk rajta szerencsére, úgyhogy most a mai éjszaka nyugi volt, úgyhogy nem volt riadó.
2: Ez ilyen szokás lehet, mert most nyáron kezdte Balatonben, ez hajnal kettőkor ugye megszólal a tűzjelző, és akkor így felpattantam az ágyból, na ez most mi? Első, tehát legelőször történt ilyen. Tehát fazéknak a szituációt abszolút el tudom képzelni. Kimegyek a folyosóra, van-e pánik, esetleg van-e reakció, rajtam kívül senki nincs a folyosón, miközben én Kobra Kai-ba kiugrottam, de sokatják, hogy mi újság, és közben aztán másfél-két perc után magától elállt. Ne, kézzétek el, úgyhogy abszolút át tudtam érezni, és ott még csak nem is volt 15 női kosárlabdázó.
1: Lehet, hogy zavarni a csapatot.
3: Hát, Bánki Dodi szoktam, hogy egy gyógyszerre ne így áll, barátom. Ezt tudnám hozzátenni.
1: Tudjátok, van, hogy oda mennek a szálloda elé. Bizonyos, hát itt volt a Trabzon sport csapata, akkor a Fradi szurkok oda mentek a szállat elé, és ott
4: igen. Hát ez gyakori, igen. Hát itt a Virággal beszélgettem, a Kis Virággal, a csapatkapitányról, azt mondta, hogy egyszer fordult vele elő hasonló, amikor Ruandában voltak ugye 2 éve a világbajnoki előselejtezőn, hát nagyon belső Afrika, és azt mondta, hogy abban az volt a vicces, hogy megszólalt ugyanígy a magyar csapat lement, és rajtuk kívül körülbelül senki. Tehát, hogy olyan minden nap a dolog volt, hogy nem vették komolyan, és csak ott a magyarok álltak a szállod előtt, hogy akkor most mi van, a többiek nem jönnek ki.
2: Viszont oda értéktárgyakat már nem vittek magukkal, amikor nem kiszaladtak a Ruandában.
1: És meg is lepődtek a recepció visszafelé, egy antilop elképzel az útnevelőket. Na, mindjárt ezen elviccelünk, de hál' az ének azért, mert hogy győztünk, és azért igen, már mindenki nyugodt, meg mi is nyugodtabbak vagyunk, nem kell szétizgulni a fejünket. Úgyhogy tényleg van egy dél-koreai meccs, amit mondasz, egyébként fazék kb. Ezt valahogy véleményezem én is, vagy ezt várom én is, hogy egy könnyű laza. Egyébként sok pontos meccset várok, mert talán a védekezésre annyira nem fognak most a csapatok figyelni, és ha a nézők jól járnak, és egy látványos, pontgazdag meccsel tudunk nyerni, akkor aztán meg egyszerűen döbbenet, és simán benne van. Tehát ilyenkor.
4: Benne van Kicsik, ugye 185 cent is a legmagasabb játékosuk, hát ugye nálunk a Dorka, a Kinga és a Virág eleve 193, szóval ott ezt kell kihasználni, de nyilván nagyon gyorsak, ha már alacsony, akkor ugye legyen gyors, úgyhogy...
1: Ez a baj.
4: Hát kíváncsi leszek, mert az önbizalom szempontjából nyilván nagyon nem mindegy, tehát... Úgy bemenni egy élethalál meccsbe, mert gyakorlatilag a 8 közé kerül, és az egy élethalál, az meghatározza a jövőt, ugye. Az egy nagyon-nagyon komoly eredmény, és ha kikapsz, akkor mehetsz haza a következő nap, ha megnyersz, akkor itt maradsz végig, szóval nagyon nem mindegy.
1: Ez a sorsdöntő. Kaphatunk olyat, akit igen, szerinted papíron is meg tudunk verni, meg leginkább a pályán.
4: Igen, pontosan ezt mondtam az elején, hogy a legrosszabb forgatókönyv az az, hogy a spanyolok futnak be valahogy olyan helyre, hogy velük játszunk, mert ők egyrészt nagyon jók, másrészt ugye ott van az a gyomorforgató dolog, ami velük ellenük történt Sopronban, úgyhogy annak nyilván nyoma maradt bennük, úgyhogy, de a másik háromán azt gondolom, hogy minimum 50% esélyünk van nyerni. A németek meg azért nehezebbek, ezt talán nem kell mondanom senkinek, mert a házigazdát azt nyilván minél tovább pályán tartani minden tornán egy fontos szempont.
2: Azért a Mali válogatottja megvan a Spanyolország ellen? Tehát Spanyolországra nem volt ott a mérkőzés előtt, és tudod, Levi, hogy...
1: Máma?
2: Nem, az már volt Mali-Spanyolország, és Maliban tudjuk, hogy hány világbajnok női kosárlabdázó van, tehát senki. És ilyen 10 ponttal verte Mali-Spanyolországot.
4: Gyönyörű, gyönyörű volt.
2: Mali női kosárlabda.
1: Te azt mondom, amikor, és bocsánat, senki ne vegye magára, csak úgy mondom, egy teória, hogy amikor a sportfogadásban ennyi pénz van, akkor ezeket én nem is az a kivizsgálna, hogy nem engedem, de ez szörnyű, tehát a sporttal teszik ezt, tehát ez a legborzasztóbb, mert ez nem véletlen, az biztos.
2: Persze.
1: Azért ezt mindenki jól tudja. Na jó, akkor viszont ezek szerint ma lehet egy döntetlen,
2: simán.
1: Ha meg tudta venni a spanyolokat. És Berlin hogy fogadja a VB-t? Azt hallottam, a Dárdai Paliék is segítettek meg ők is, kim voltak, a család, vagy

0: mentem a Hertha Magdeburg rangadóra a Bundesliga 2-be, és hát megmondom őszintén, nagyon nagy élmény volt, mert nem erre számítottam, tehát gondoltam Bundesliga 2, akkor egy jó 20-30 ezer ember maximum.
1: Miközben?
0: És aztán 60 ezeren voltak.
1: Igen.
0: 60 ezeren voltak, volt kb. 10 ezer magdeburgi, elképesztően jól szurkoltak, és nagyon-nagyon jó kis meccs volt, és a végén hál' Istennek a Marci is beállt, és volt egy nagyon fontos mentése neki, úgyhogy nagy élmény volt, jó nyomták a Herthások, tehát nagyon jó énekeltek, meg jó változatosan szurkoltak, úgyhogy...
1: Ráadásul azt hiszem kicsállítottak.
0: Igen. A futball azt hagyjuk inkább, mert azért tényleg...
1: Szerintem ilyen a hangulatért mennek, tehát az esetben, és ráadásul, hogy ahogy mondod, tehát ilyen 50-60 ezer ember, őrület Feri.
2: Nem? Hát azt tehát tudom, azért, Berlin az elképesztő.
1: Jó, Fazék, nagyon köszönjük a beszélgetést. A mai meccsre mikor van? De magyar időszer?
3: 11.30.
1: 14?
0: 11.30.
1: Fél három, tökéletes időzítés, úgyhogy akkor kívánjuk a csajoknak, a lányoknak a legjobbat. Egy könnyű, gólzáporos döntetlen.
0: Köszönöm szépen, átadom.
1: Így. Oké.
2: Okay. Sok köszönjük szépen,
1: szia Fazék.
0: Szia.
1: Köszönjük szépen, Fazék, a Zoltánnal beszélgettünk, aki kint van és kíséri, végig kíséri a magyar női kosár válogatottat Berlinben a VB-n. Mi pedig hamarosan jövünk, mindjárt folytatjuk.
4: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti

0: Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Két gólos hátrányból mentett pontot az Újpest a Ferencváros otthonában a labdarúgó NB1-ben. Megváltoztatják a földtörvényt és a vadászati szabályozást. Többnyire napos, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
1: Két gólos hátrányból egyenlített és 2-2-es döntetlent játszott az Újpest a Ferencváros vendégeként a labdarúgó NB1 hetedik fordulójában. Az FTC így továbbra is őrzi 2015. decemberre óta tartó veretlenségét ősi riválisával szemben. Szintén az OTP Bankligában megszerezte idénybeli második győzelmét a Zalaegerszeg, miután hazai pályán 1-0-ra legyőzte a listavezető Puskás Akadémiát. A forduló tegnap esti zárómérkőzésén pedig a Győr izgalmas végjátékban 3 hosszabbításban született gól után 3-2-re nyert a vendég Kispest Honvéd ellen. A bajnoki címvédő ezzel feljött a második helyre a tabellán. Győzelemmel kezdte a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörét a Ferencváros, miután idegenben 29-20-ra nyert a montenegrói Buducnost ellen. Nagyszerű versenyzéssel lett 19. helyről indulva, az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli nyerte meg a Forma 1-es olasz nagydíjat. A Mercedes 20 éves pilótája pályafutása 7. futam győzelmét ünnepelhette Monzában, ráadásul hazai közönség előtt. A második helyen csapattársát George Russellt intették le, míg a harmadik Max Verstappen lett a Red Bull-lal. Stoller Fanni az amerikai Ézsa Mohameddel az oldalán búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokság női páros versenyének második fordulójában. A magyar-amerikai kettős a Hozumi Klepács japán-szlovén duótól kapott ki két játszmában.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrárminiszter. Bóna Szabolcs egy podcastben arról beszélt, jelentős probléma, hogy a használat és a tulajdon elválik egymástól. Így a támogatásokon és a földbérleti díjakon keresztül jövedelem áramlik ki az ágazatból. A tárcavezető hozzátette, a fiatalok termőföldhöz jutásához, a talajjavításhoz vagy az öntözési rendszerek kialakításához szükség van ezekre a forrásokra. Bóna Szabolcs szerint a vadgazdálkodás sem működik megfelelően, ezért szükség van a törvényi háttér megváltoztatására. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Hangsúlyozta, a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek. Az országos utak csak nem fele azonnali teljes körű felújításra szorul. 5 meghaltak és 3 súlyosan megsérültek egy repülőgép balesetben Miami-ban. Egy csomagküldő szolgálat teherszállító járata a landolást követően nem tudott megállni a leszálló pályán. Túlfutott, több gépjárművet elsodort, majd lángba borult. Miami forgalmas nemzetközi repülőterét a baleset után több órára lezárták. Világszerte évente 7 millió ember halálát okozza a légszennyezés, olvasható a Másfél Fok szakportálon közzétett cikkben. Varga Judit meteorológus, a Hungaromet levegő minőségvédelemmel foglalkozó munkatársa felhívja a figyelmet arra, hogy a legtöbb magyar város továbbra is Európa szennyezettebb feléhez tartozik. Az egyetlen kivétel Sopron.
0: Közlekedés.
1: Korábban két személyautó ütközött össze az M5-ös autópálya a főváros felé vezető oldalon Inárcs térségében. A 35-ös kilométernél a belső sávot zárták le. Már közel 10 kilométeres a torlódás, több mint fél óra is lehet a plusz menetidő. Aki teheti, Újhartyán és Inárcs között mellékutakon kerüljön.
0: Időjárás.
1: Marad a túlnyomóan napos, száraz idő, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25-32 fok várható, nyugaton lesz melegebb, szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. A búcsúzás mezére röpítenénk a testünket, ha előtte nem szeretnénk kifejezni hálánkat, odaadásunkat, tiszteltünket, alázatunkat, szeretetünket egy olyan fiatalember felé, aki mondhatni, hát a Dévényi Tibi bácsi mondta, nem egy karonülő, de mégis a születésnapja alkalmából is kapcsán említést kell tenni kiváló kollégánkra, aki túl a 40-en című film egyik főszereplője lehetne. Hát nagyon boldog születésnapot, Feri!
2: Nagyon szépen köszönöm, kedves kollégák! Zseniálisak vagytok, köszönöm! Nagyon szépen köszönöm!
1: Igen, nagyon csodással!
3: Ferike!
2: Köszönöm szépen!
1: Igen, szóval máma ünnepre!
2: Figyelj, ilyen korán még nem ünnepeltem a születésnapomat, mert innen 9 óra körül szoktam kelni, de most egy 4:30-tól kezdve.
1: Az a későn jutottam az információhoz, mert olyan sokkal többet is kaptál volna, mint pusztán a szóban való felköszöntést.
2: Hát ez egy ilyen legendás polihisztortól, mint te. De nagyon amik, nagy megtiszteltetés. Késik, köszönöm.
1: Nem fog elmúlni előre szok. Tehát ezt még 8 napon belül erős pótlásnak fogod érezni.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Érkezik, mert tényleg az a baj, hogy én nem tudtam, hogy neked ez. Ma vannak különböző közösségi médiafelületek, nem hívták fel a figyelmem, és nem olyan
2: ez
1: rég jöttünk.
2: Bőven elég, és nagyon köszönöm.
1: Meg bevallom őszintén, és nem akarom elvenni Kristóftól a szót, nyilván ő is fog beszélni, hogy azért, amikor az egy férfi ember, mondhatni, élete idusán, ugye egy picit már túllép, kilép az árnyékból, megsüti a homlokát a nap, és azt mondja, anyám, most ez a helyzet van. Tehát most egy olyan korban vagy, egy olyan korszakot kezdesz el mától, ne is mondjuk, hogy hány éves lettél, ez hogy egyszerűen...
2: Nem titok
1: figyelj,
2: ez.
1: De inkább nem mondjuk el. Hogy, de
2: nem, hogy, azt hiszik többen, nem jó.
1: De azt mondom, hogy nem tegyük ezt.
2: Egyébként kevesebb.
1: Azért nem mondjuk, mert a minap futottam szembe azzal a hírrel, hogy Görben Nóra, azaz a Linda sorozat főszereplője 70 elmúlt.
2: Tehát, hogy, júj, gyerekkorunk kedvence.
1: Igen, de ugye...
4: Amint,
2: yeah. Hát igen. Igen. Kutyánkat róla neveztük el, képzeld el.
1: Görben Nóra
2: hát kutya. Nem Görben Nóra kutya. Nem, a gyerekeimnek nagy kedvence a Linda sorozat, és végignéztük összes részt. Hát én természetesen Pécsi Ildikó, hát nem hát, is tudom, Szerenyei Béla, Bodrogi Gyula, akkor a színész óriások, hogy én miattuk nézem.
4: De most nem az Emily Párizsban beszélsz?
2: És Linda a kutyánk neve. Linda. Úgyhogy
1: én is, hogy mennyire fontos, ezért szeretnék venni most egy babettát.
4: Babettám,
1: az üveg tigrisből már tudod mondani, de igazából
2: de ha azt mondod, hogy fehér klumpa papucsot is veszel? Na, az azért talán nem.
1: És azért Harsányi Gábort is említsük meg.
2: Ó, ahogy mondod, jó, imádom.
1: Ha nagy már a családban van nagy... Kossuth Díjas, ahogy, azért én azt gondolom,
2: ahogy karatemesterként, rendőrezredesként hegedül az irodában.
4: Erről beszélt, ahogy én tenisz közben vagy.
2: Zseniált körülbelül.
1: Na, úgyhogy Feri, fogad szeretettel.
2: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon drágák vagytok, köszönöm. Egyébként tegnap jöttem rá, hogy ma lesz a születésnapom. Tehát valahogy így 30-35 után már nem várja az ember. Tessék?
1: Ünneplitek ezt?
2: Nem.
1: Azért más-más.
2: Családon belül lesz. Na. Persze. De nem, szóval úgy valahogy gyerekkoromban más, hogy alig vártam, hogy mikor lesz ma 7. és akkor mit kapok, mi lesz, hogy már így 30 felett az ember már nem foglalkozik ezzel.
4: Elmúlt 30?
2: Elmúltam 30. 40 is épp, hogy.
1: Na, úgyhogy akkor mi a kedvenc tortád?
2: Kedvenc tortám? Mindegy, csak csokis legyen. Csokis marcipános. Nagyon egyszerű, csokis marcipános. Hú, nagyon. És az a baj, hogy nincs, ilyenkor nincs tartásom. Tehát bármennyi mennyi. Fagyi és csoki torta.
1: Csokis, fagyis torta.
2: Egyébként nem vagyok sütis, tehát semmilyen sütit nem szeretek. De csoki torta, kókusz, marcipán,
1: készítek, volt ez az bármilyen fagyi. Aszfaltbetyár című műsorom, és úgy köszöntem el csomószor, hogy ugye volt csoki, csumé, csomó ilyen köszönés volt, és csokoládé és palacsinta volt az egyik köszönés részen, szervokormány a Szevasztokból, tehát ilyen már követhetetlen logika, de mégis, szervokormány, kovászos uborokat, csokoládé és palacsinta, találkozunk, nem tudom még mi, és mentünk vidékre forgatni egy csomót, és ilyen 50-esével sütöttek nekünk csokoládé és palacsintát. Mert ugye azt mondom, hogy csokoládé és palacsinta. Uh-huh. És én azt egyet nem szeretem, érted? És a stáb már úgy örült, és már ilyen váltó operatőrök jöttek, hogy én akarok menni. Hallottam a legendás csokoládé és palacsinta a hegyekről, amiket szoktatok kapni. Igen, és én mindig megköszöntem. Nagyon szépen köszönöm, imádjuk, és így továbbadtam a stábnak, hogy mindent megették. Hát és akkor mi veszünk, nem is evett? Hát, gyógyszerek, mindig van kitalálva.
2: De hogy voltál 20 éves gyógyszer.
1: De mondtad, hogy te mennyire szereted a csokis dolgokat, meg marcipánt, én ebben valahogy nem, én citrom és gyümölcs. Tehát citromtorta, nagyon gyümölcstorta, nagyon.
2: Á, csak fagyiba, gyümölcsös, csak fagyiba.
1: Úgyhogy akkor ma egy narancsos trüffel, azt hiszem így hívják.
2: Nem.
1: Az a csoki narancs nem. Egyben. Csak, az
2: a csokit ne roncsuk el.
4: De csak hogy készítitek, vagy rendeltek, veszitek?
2: Hát nem készítjük, azért az egy kicsit durva lenne. Az nem olyan egyszerű.
1: Mi van veled, kis tovább? Ki csinál otthon csoki tortát?
2: De én is kicsit meglepődtem, de nem mertem hozzászólni. Ez ilyen gyakori a magyar családokban?
4: Csoki torta nálunk már volt, nem egyszer.
2: Nem egy rövid meló azért, azt ha jól tudom.
1: Kis kota, csoki krém.
4: Persze. Hogy ne, kifolyik belőle a csoki, belevágsz picit, kifolyik belőle, ne viccel, hogy ne.
1: Ne viccel, hogy
2: hát ne. Jó.
4: Ja, ezt nem ismeritek, hát akkor mindegy.
1: Úgyhogy, gyerekek, úgyhogy a mai sporteseményekre mindazáltal pedig nagyon boldog születésnapot még egyszer felé.
2: Nagyon köszönöm.
1: Hogy a mai sporteseményekre felhívva a figyelmet, ugye játszik a magyar női kosárvágatott 14:30 Dél-Korea ellen. Reméljük, hogy egy pontgazdag döntetlen lesz, vagy nyerünk. Más nem is tudunk elképzelni. Így, hogy már megvertük Nigériát, egészen jó helyzetben vagyunk. Aztán lesz, azt hiszem, olasz meg spanyol bajnok.
4: Lesz mindig, lesz egy Cagliari Lecce. Igen, és Udinese Lációval zárul a hát
2: jó, forduló. De azért egyet ne felejtsünk el, mit? Hogy Videóton Diós Győr, ami azért pár éve hatalmas rangadó volt. Sajnos nem NB1-ről beszélünk. NB2.
1: És
2: magyar NB2.
1: Nem vagy igen?
2: Egyik sem. Most Diós nem, egyik sem. Más-más célokkal indultak neki a bajnokságnak. És
4: még ugyanaz lett a cél, a
2: DVTK 14. Videóton 10. Hát ez meglepő, mert mindkét csapatot bajnokra esélyesnek és feljutásra aspiránsnak tekintettük. De hát sajnos így alakult a történet.
4: De már olyan lemaradásuk
2: van. Nem is lehetne a soroksáról.
4: Hát de valami ez hol? 7 ponttal vezetik a bajnokságot.
1: Hogy most az NB2 első 3?
2: Hát a másodikat se tippeled meg.
1: BVSC.
2: Tiszakécske.
4: Harmadik, Kecskemét.
2: Az mondjuk a Kecskemét az feljutásra esélyes csapat lesz. Meg szerintem a Gyirmót is.
1: Erre tűszentettem. Feljutásra esélyes a Kecskemét pont erre. De már csak egy után egy pedig osztályozat játszik, ugye?
2: Így van, pontosan.
4: Soroksár fel se juthat szerintem. Feljuthatna?
2: Ne, feljuthat.
4: Kooperáció szerződés mellett nem lehet, hogy
2: nem Fradi 2 játszik, hanem Soroksár, ez egy önálló KFT.
1: Azt a csapat a Fradinak.
4: Azt a kisfiók, kis azt a...
1: Azzal nincs baj. Na, úgyhogy ez lesz a kettő, ugyebár. Olasz meccs is, amit nem mondott, ugye, Kristóf, spanyol is lesz azért, ma a gyerekek, ne felejtsük el.
2: És a Nemzeti Sportrádió keretein belül itt leszek, Videóton, Diós Győr mérkőzésnél.
1: Azt hány óra?
2: 19:30. Várom a kedves hallgatókat, szeretettel.
1: Én azt mondom, azt még akár otthon föltett lábban meg is fogom nézni.
2: Bizony.
1: És én az egy gólzáporos meccs, hogy ezt érzem. Nem fogják egymást kivinni a csapatok.
2: Mindkét csapat győzelmi kényszerben van szinte, szóval izgalmas mérkős várható. Ennek
1: lépésről lépésre, góról-góra haladnak előre, és a végén 6-6.
4: Egy vízilabda meccset lerendeznek.
1: Na de mi a helyzet, ugye bár New Yorkban, hiszen ezt is szerette volna mondani, Kristóf, adjuk meg neki a lehetőséget, nagyon szeretitek ugye a US Open. Egyet tudunk, hogy Alcaraz tovább jutott, Medvegyev elbúcsúzott, Sinner már nincs, Djokovic kiesett, tehát Alcaraz és Zverev úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon hasít afelé, hogy a döntőt majd ők játsszák, ha esetleg a sorsásnak köszönhetően előbb nem találkoznak.
4: Egy US Open 8-as döntő lesz ma kora este.
1: Férfiak, lányok?
4: Férfiak.
1: Igen?
4: Szerunduló Blotx.
1: Egészséget.
4: Gea, de nem a Dehe a spanyol kapus. Gea, Van der Zandschulp, US Open 8-as döntő. Ez az urak.
1: Igen?
4: Programja a hölgyeknél Andreeva Potapova, Osaka Rybakina, Siontek Cseng, tehát itt legalább vannak értelmezhető nevek, de hogy itt tartunk az uraknál, hogy
2: ez
4: US Open 8-as döntőnél.
2: Ez beszédtechnikai igen. Gyakorlat. Ez
1: most ott talán egyetre a Van der Zandschulpot hallottuk igen. Már itt ott amúgy. A nőknél egyet sem ismerünk.
4: Ez a férfiaknál Gea.
1: Nem is nagyon.
4: Soha.
1: És
4: soha.
1: Ezt nem érzem, ide nem tudunk bekörülni. Maruzsán Fábián nagyon jó, fütyös Maci, nagyon jó.
2: Nekem Piros Zsombi a kedvencem.
1: Piros Zsombi, de hogy most igen. Tényleg az van, hogy tehát szerintem most annyira nyitott az olló, hogy most ilyen zsilip elmélet alapján szerintem most be lehetne futni, tehát oda lehetne érni, mert most
2: igen,
1: csengeket, meg bengeket, Blotx. Meg geákat kell, meg blockokat kell megvenni. Érted?
4: Nevetsz, ez lesz ma a 8-as döntő US Open.
1: Konkrétan nevetsz. Igen, és nézzük meg a holnapot, hogy
2: én a Szabatini Capriát itt várom. De
1: hogy állnak?
4: Holnap is Tiafoe Mikkelsen, Mattia Fó. Mikkelsen. Zverev Dárderi.
1: Igen?
4: És Shelton Alcaraz lesz főműsoridőben.
1: Shelton nem gyenge.
4: Egy értelmezhető meccs a következő két napban.
1: Shelton, nem lennék meg.
2: Csak Alcaraz ne ebbe az újatlan pólóba legyen, vagy induljon. Izlandi Openen induljon.
4: Valaki varja rá valami
1: újat. Előttetek van, hogyha ennyire lazulnak a szabályok, hogy akkor a következő, azt mondja a Nemzetközi Golf Szövetség, hogy figyeljetek.
4: Póló nélkül.
1: Ahogy akartok. Az csuklószorít, hogy gyűrűk, tehát ilyen nagy gyűrűkben.
4: Ilyen kosárlabdaszerű atlétában a golfozók.
1: Hát figyelj, itt ez a baj, ha engedi a szövetség, engedik a szervezők, akkor igen. És figyelj, trehány, ez a szó jutott eszembe, nem? Tehát, hogy nem oda illő.
4: Pacuha.
1: Megláttam, igen.
2: Bármit is jelentsen.
1: Beléntek, vagy kik voltak, ugye a csendőrnős, illetve a csendőrsorozat szereplői. Na, úgyhogy akkor köszönjük szépen mindenkinek, nagyon lendületes, tartalmas reggel volt a mai is. Alapvetően beszéltünk, ugye már ugye Somogyi Zsolt a nemzetközi hotfőszerkőszével elemeztük az NB1 hétvégi meccseit, megnéztük, mi volt a többi nagy bajnokságban, és igen, sok-sok derbi volt, ezt felvetette Kristóf, nem kérdeztük meg, látjátok, hát, nem kérdeztük meg
2: az összeesküvés elméletet,
1: hogy álltják össze a versenynaptárt.
2: Derbi naptáros.
1: Mert ugye volt holland, török, magyar, olasz,
4: mindenhol
1: spanyolban sem, ugye a nagy derbi nap Betis megverte a Reált például.
4: Meg hát Bilbao Atleti is volt egyébként.
1: Úgy, Julián Álvarez nélkül.
4: Igen, ott mosolyogott hátulán, 3-0 kivetítő, Simeone forrong, Julián meg ott mosolyog. Így, 3-0. Jó lesz ott még az a sztori
2: az össze. Kemény.
1: Nem is értem. Na, úgy, és még egyszer,
4: happy birthday, boldog születésnapot, Feri.
2: Nagyon szépen köszönöm. Feri,
1: és méltó ajándékot kapsz még a héten, csak győzt kivárni, de utol fog érni, nyugodj meg. Csak annyit mondok előjárva, hogy volt egy kedves kollégám, barátom, Balogh Esperes Ákos, nagyon sokat dolgoztam a rádiókban reggelente, és egyszer pont ugye átalakítás alatt volt nálunk a lakás, és egy olyan csillát akart apám kidobni, ami nincs. Tehát Ferenc József az a csillár alatt született kb. És egy iszonyat nehéz, nem tudom, rész, kristály, alig bírtam felemelni, és egy étteremben volt Budán a születésnapja, és mindenki jött kis ány, kis üveg, kis bol, ez boldog született, majd én megjöttem, pincél fogad az ajtóba, igen, a csillár magában van, tudod? Igen, vinném be. És úgy kellett eltakarni, és voltunk egy 20-30-as, mindenki átadta a kis ajándéket, majd én fogad szeretett ezt a csillát. És hazavitte, és onnan hazavitte, és azt mondja, a taxis, amikor megérkezett, igen, a csillát is vinnénk. Hogyan kérdezett? Valahogy megoldották, na, úgyhogy hasonló ajándékra számíts, meglepő lesz, és rendben mulatságos is. Úgyhogy mindenkinek köszönjük a ma reggelt, hogy búcsúzik a szerkesztő Big Falvi Tamás, a társműsorvezető Bene Ferenc és Szalai Kristóf nevében, a műsorvezető Harsányi Levente. Hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval, adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot mindenkinek! Sziasztok!
2: Szép napot, sziasztok!
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 5,5 hétig tartott a labdarúgó világbajnokság, közben elkezdődtek a nemzetközi kupák selejtezői, amelyekben a magyar csapatok összesen 20 meccset vívtak. Tombolt a nyári kánikula, mindenki igyekezett minél többet vízben, víz közelben lenni, így csak a legnagyobb foci drukkerek tudják, mi minden történt az OTP Bank Liga első 7 fordulójában. Bizony-bizony, már 7 játéknapon van túl a mezőny, és aki csak most, szeptember első hétfőjén, vagyis szeptember 7-én szeretné felvenni a ritmust, az feltétlenül tartson velünk, mert mi most mindent elmesélünk az eddigi 41 izgalmas mérkőzésről. A visszajátszás társszerkesztője Laki Barbara, társszerkesztője és a műsorszámok többségének készítője Cserjés Bendegúz, továbbá a két hangmérnök Antal Rihárd és Nagy Máté nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Hát bizony-bizony, kicsit már talán el is felejtettük, hogy július utolsó hetében sorakoztak fel labdarúgó első osztályunk csapatai a rajtvonalnál. Most az első fordulót idézzük fel, Cserjés Bendegúz összeállítása következik.
2: Urbik nagy gól! Urbik József! Jusszup a 16-oson belül gól! Vezet a Ferencváros!
3: Komáromi beadásolt a harmadik! Klausz!
4: És megvan az újpesti gól! Az első újpesti találat a szezonban!
2: Ott az érkező, és egyenlít a Honvéd! És a kibattanó gól! Vezet a Paks! Szalai!
5: Na valahogy így kell elkezdeni egy idényt, 6 gólos mérkőzéssel. Így is történt a Paks-Ferencváros bajnokin, ahol a hazaiak 4-2-re győzték le Borbély Balázs együttesét. A találkozót Németh Kornél közvetítette.
2: Paksi helyzet, Jusszuf most már, Jusszuf nem nagyon harcos, Jusszuf a 16-oson belül gól, vezet a Ferencváros a 18. percben. Egy előre vágott labda, Jusszuf nagyon-nagyon harcos, legyőzi a védőjét, és megszerzi a vezetést a budapesti csapat. A csereként pályára lépő Jusszuf góljával tehát 0-1 az állás. Haraszti újabb beadása, át a hosszúra, ott a visszafejelt labda két ferencvárosi között, egy lecsorgó, és az óriási Zitzer gól, egyenlít a Paks! Már elsőre is ott volt az óriási helyzet Szalai előtt, és aztán jön az egyenlítés! A 24. perc legelején elbélázott a ferencvárosi védelem, és a szerencsétlenkedés, mármint a vendégvédők szerencsétlenkedését kihasználja a Paksi együttes, Pető Milán a gólszerző. Jön majd az ívelés, Szabó jobban, oda-oda felé Zohori lett volna végül is a megfejtés, oda-odán túlszállt a labda, Kanikovszki szedi össze a lecsorgót. Kanikovszki térül, fordul, átfordítja vissza Gruberhez. Most jön a beadás középre, ott a fejes gól! Újra vezet a Ferencváros! És azt nézem, hogy érvényes a találat! De hogy ki volt a gólszerző? Botka Endre lesz a találat szerzője, aki előre húzódott. Ott a nagy kupacból elsőre nem tudtam volna megmondani. Botka az, aki ünnepelteti magát a Fradi tábor előtt. 32. perc. Kovácsikhoz került a labda, aztán Pető fölborítja a Botkát. Szalai Zitzerben! Gól! 2-2! Egyenlít a Paks! Pető megint főszerepet vállal! Botka nem marad! Még mindig lent van a Ferencváros csapat kapitánya! És Pető azzal, hogy leütközte Botkát, tovább tudja tenni a labdát! Szalai pedig a jobb alsó sarokba passzolja, helyezi, pöccinti az Zitzert! 2-2! És 41 perc sem telt el a meccsből! Hát elképesztő! A Paksi kontra csak azért nem lesz veszélyes, igazán veszélyes, mert egy Szekszárdi rálép a labdára. Horváth kidobja a jobb oldalra, Haraszti a 16-oson belül helyzetben, Haraszti középre, Varga, és a kibattanó gól, vezet a Paks, Szalai! Hát ez elképesztő! 55. perc, vezet a Paks 3-2-re! Egy szép támadás, melynek végén Haraszti a jobb oldalról teszi középre, és Szalai első próbálkozását még nagy bravúrral védi Varga. A másodikat viszont már nem tudja. Szalai duplájával először a meccsen, 55 perc játék után vezet a Paks együttese. Eladja a labdát viszont a Fradi. Pető a 16-os vonalánál, Pető három ember között gól! Kilövi a Balázsot 16 méterről! 4-2! Hát ez elképesztő! Pető óriásit játszik, és az 59. percben 4-2-re vezet a Paks! Azok után, hogy 0-1, meg 1-2 is volt az állás, most már 4-2, és Pető Milán a meccsembere, óriási gólt lő jobban a Balansóba. Van még egy pár másodperc hátra, és aztán vezényszóra. Mindenki feláll a stadionban, ebben a pillanatban pedig véget ér a mérkőzés. Vereséggel kezdi a magyar bajnokságot a nemzetközi győzelmek után a Ferencváros együttese, Paks FTC 4-2.
5: A mérkőzés után a győzelmet arató Paks vezetőedzője Bognár György elégedetten nyilatkozott.
6: Fradi nagyon jól kezdte ezt a mérkőzést, nagyon komoly gondjaink voltak hátul, hát több indításból is gólhelyzet alakult, illetve gólt is lőttek. Voltak problémáink, aztán próbáltuk valahogy rendezni a sorokat, és valóban úgy volt, hogy a gólok önbizalmat adtak, és mindig egy picit hozzá tudtunk tenni. Szerintem egész jó játék volt ma a csapatba. Az utolsó 20 percben meg az előnyünk birtokában egy picit azért visszavettünk, úgy is cseréltünk.
7: Ugye a meccs előtt itt beszéltük, hogy a korábbi válogatott nevek a padról jönnek, de hát itt a kezdőben a fiatal játékosok elképesztő lendületet mutattak, ez mennyire vállalható egész szezonra?
6: Hát szerintem nagyon ügyes, jó játékosaink vannak. Fizikálisan, ha ránéztél a csapatra, hát körülbelül ilyen 160 körüli 3-4 játékos, de tudnak focizni, van bennük dinamika. Én azt gondolom, hogy szép jövő előtt állnak egyénileg is, és ha meg tudjuk egy Ferencváros ellen csinálni azt, hogy többüket egyszerre berakunk a pályára, akkor szerintem mások ellen is. Szerintem ez a Fradi idén most úgy látom, hogy meg fogja nyerni újból a bajnokságot.
7: Hát ezt majd meglátjuk. A 4 szerzett gól az mennyire kivételes, ugye legutóbb 2012-ben történt ilyen a Paks esetében a Ferencváros ellen, de tényleg minden egyes góllal jött az önbizalom.
6: Hát igen, a 4 lőtt gól az egy Ferencváros ellen mindenképpen jónak mondható, de én azt gondolom, hogy a hozzáállás, a csapatjáték, az a lelkesedés, amivel ma mi a pályára mentünk, különösen az első 20 perc után az példaértékű volt.
5: A Paks erősen kezdte az NB1 2026-27-es idényét, hiszen 4-2-re legyőzte a Ferencvárost az első forduló leggólgazdagabb mérkőzésén. A legnagyobb találat viszont nem ezen a találkozón, hanem a Vasas Győr meccsen született Urblik József révén. Az NB2-es és NB1-es bajnok összecsapását Tóth Béla közvetítette.
8: Most egy vasas hiba, ezt használhatja ki Gavrics, aki a földre kerül, kiállítás, ember hátrányba kerül a Vasas, mert hogy Gavricsot egyértelmű gólhelyzetben birkózta le Hely Viktor. Nagy a fordulat, a Vasas lőhetett volna gólt, fél perccel később viszont létszám hátrányba kerül a házigazda. Egy hiba a Vasas védelmétől, Gavrics kapta meg, egy az egyben vihette a kapura, a 16-os előterében viszont Hely Viktor felborította, és emiatt a játékvezető hezitálás nélkül a piros laphoz nyúlt. Umatum, na mi a helyzet, 11-est ítél a játékvezető. 11-eshez jut az Eto, mert hogy Umatumot megrúgták ott a büntető területen belül. Elsőre innen a messziségből nem tűnt ez olyan vészesnek, viszont csak a játékvezető, aki viszont akció közelben volt, határozottan mutatott be a 11-es pontra. Úgyhogy az ember előnyben játszó Eto még büntetőt is lőhet a második félidő első 10 percének végén. Zsejko Gavrics a labda mögött, 57. perc büntető. Gavrics belövi a bal alsóba, helyezte a labdát, vezet az Eto a mérkőzés 57. percében. büntetőben. Zsejko Gavrič a bal alsó sarkát választotta a kapunak büntetőből, engedi a másik irányba vetődött. Úgyhogy Gavrič révén előnyben az Eto'o. Hidiem szép cselekkel megtartja a labdát. Hidiem még mindig beközépre, Costa elől a mentés. Nagyon fontos vitális szerelése. Urbik, nagy gól! Urbik József átlövés góljával egyenlít az ember hátrányban játszó Vasas. Úgy tűnt, hogy az Eto'o felszabadul, de Urbik vitális szerelését követően több mint 25 méterről elemi erővel a felső lécre bombázott, onnan pedig a gólvonal mögé pattant a labda. A Vasas csapatkapitánya bombagollal egalizál. És hát talpon az Ilovszky Rudolf stadionnak a teljes közönség, a győrieket leszámítva, óriási gól! Belépünk a mérkőzés utolsó 10 percébe, lassan Huszár válik, és lassan helyzetben belövi. Huszár Marcel előnyhöz juttatja ismételten az Eto'ot. Egyetlen egy kihagyás a Vasas védelmétől, és a bal szélen egy remek mélységi paszt követően a 16-oson belülre betörő Huszár helyzetben, zicserben lépett ki, és lájon alá bökött, így emelte el a kapus mellett a kapu bal oldalába. 89. perc. Urblik szöglet a jobb oldalról. Jön a kapu elé, egyfejes, és egyenlít! Egyenlít a Vasas megint! Elképesztő, hogy az ember hátrányban játszó Vasas megint feláll, Csóka Dániel góljának köszönhetően. 2-2, szögletből a gól. Urbik tekerte be, Csóka elvált az őrzőitől, és 5 méterről a kapunak a jobb alsó sarkába fejelt. Első angyalföldi mérkőzésén a korábbi zalaegerszegi játékos fejjel eredményes. Most már 2-2, ha megint csak az arra vonatkozik, hogy megint csak döntetlen. Támadásban az Eto'o, egy perc még a mérkőzésből, Bíró Barnabás beadását, a hosszúra Huszár középre fejeli, és kapufa! Kimarad ez is! Óriási lehetőséget szalasztott el az Eto'o. Dícsi, nem is Dícsi volt az, aki érkezett? De ő veri a gyepet, és így ér véget a mérkőzés. Az utolsó pillanatban is volt lehetősége a bajnoki címvédőnek, hogy végül győzelemmel, óriási küzdelem árán rajtoljon a bajnokságban. A legvégén itt Huszár középre fejelt labdájánál Szép Márton a születésnapos tudott bólintani, illetve helyzetbe kerülni, de a lécet találta el. És a mérkőzés teljes krónikájához hozzátartozik valóban az, hogy hát háromszor találta el a kapufát az Eto'o ezen a mérkőzésen, tehát a szerencsével sem álltak igazán jól ezen a mérkőzésen a győriek. Több mint egy órát emberhátrányban játszva szerzett pontot a másodosztály bajnoka, Vasas Eto'o FC 2-2.
5: Urbik József lövése 30 méterről óriási erővel vágódott be a felső lécről a kapuba. Jogosan gondolhatjuk, hogy lehet, hogy nem csak a forduló, de az idény egyik, hanem a legszebb gólját szerezte. Az ő értékelése következik.
9: Hát én mondtam az elejétől kezdve, hogy nekünk jobban fog feküdni az NB1, ha NB2-es csapatok visszahúzódnak, itt azért van terület focizni, úgy gondolom, hogy minőség bőven benne van ebbe a csapatba. Hát de ugye mindent felülmúlt az a, vagy felülírt az a piros lap, nyilván ott már védekezni kellett, kontrákra várni, de úgy gondolom, hogy ahogy 10 emberrel is lehet már azt állítani, hogy nagyobb helyzeteink voltak első félidőben biztos, másikban is volt egy pár, nem vittük végig. De hát ilyen fontosak a pontrugások, messziről eltalált lövések, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk azért. Lehet, hogy jó az a 2-2 ebbe, ahogy így felálltunk, és ahogy jött a piros lap, azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk.
10: Ahhoz képest, hogy tavaly egyáltalán nem voltatok ember hátrányban, ma kifejezetten jól állt nektek ez a 60 perc, mert ahogy mondtad, előre védekeztetek, és meg volt számtalan lehetőségetek.
9: Hát úgy van, ez, azt gondolom, hogy nagyon komoly munkát végeztünk azért itt a erőléti edzőknek, nagy köszönet jár, mert tényleg azért így végigbírni egy győr ellen, aki azért tud focizni, és tudják járatni a labdát, azért sok futással járt ez, de úgy gondolom, hogy amikor nálunk volt a labda, akkor is volt bennünk váratlan, ki tudtunk valamit találni, úgyhogy bőven benne van minőség ebbe a csapatban. csapatba, és ezt meg is mutattuk, és bízom benne, hogy meg is fogjuk mutatni.
10: 100. Vasasos bajnok itt volt, és hát a forráspont az a bődöletesen nagy gólodott. Mi futott át az agyadon 30 méterről, ez egy káprázatos találat.
9: Hát ezt mondtam az öltözőben, hogy ha oda kerülünk 25-30 méterre, lőjünk kapura, mert nyilván egyel kevesebben vagyunk, mindig ebben hátrányban leszünk. Most ha eltalálunk, maximum gól lehet belőle, úgyhogy azt mondtam a srácoknak is, hogy nyilván átettem a labdát, már tudtam, hogy tüzelni fogok, hála Istennek, jól találtam, összejött, úgyhogy nagyon boldog vagyok.
5: Az első fordulóban pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn is rendeztek mérkőzést. Utóbbi napon az MTK találkozott a Zalaegerszeggel. Katona László következik.
11: Zsejkovics is hátra, aztán egy cselle Beriásvili átveli Maxelt. Egyelőre a labdabirtoklása nem lehet problémája Pinezics Máténak, illetve a csapatnak, mert tartják maguknál. Kata most bal oldalra emeli át, jó az átadása mégpedig Kovácsnak, előtte ott van László, meg az üresbe befutó, mégpedig ott középen megint ott a lehetőség, és gól! Vezet az MTK Deles! Keresi az, aki érkezett az ötös vonalánál, remek volt az indítás, de hiába a nagy öröm, lehet, hogy automatikusan beindul mindig a után kicsit a zene, de felesleges. Hinora volt az, aki bal oldalról beadta a labdát középre, és az ötös vonalánál érkezett Keresi, a kérdés, hogy lesolt-e vagy sem. Leginkább Hinora a kérdés, mert Keresi biztosan nem volt lesen. Nagyon nézik egyelőre, hogy mi történt, és gól! Megadja a játékvezető Bognár Teát, illetve a VAR leginkább úgy ítélte meg, hogy nem volt lesen Hinora, és akkor a gólszerző Keresi vezet az MTK 1-0-ra. A mérkőzés 14. percében, most aztán felharsalhat ismét a zene. Mariu a felezőnél tovább tudja tenni, olyannyira, hogy Jurek előtt van egy kisebb terület, és aztán Keresi ki tud lépni, mehet a 16-oson belőle, balon előfi, gól! 2-0! 66. percben Keresi ismét betalál, és most már tényleg megvan a második gólja, remek átadás Jurektől, majd aztán 15 méterről ballal a bal felső sarokba emellő, ezzel most már megduplázza az előnyét, nem csak Keresi a két góljával duplázik, hanem az MTK is 2-vel vezet. Komáromi beadásod a harmadik! Klaus! A két csere összehozza a 71. percben. Komáromi előtt egy kis terület beadja középre félmagasan, és 5 méterről bepörgeti Klaus a jobb alsó sarokba. Ez az első gólja az MTK színeiben Klaus Milánnak. 3-0, és így most már akkor az MTK az éllovas a tabellán, megsemmisítve a teljes zalaegerszegi védelem és a zalaegerszegi csapat. Támad az Zalaegerszeg, az alapvonalon kívülre kerül labda oldalhálóba ráadásul, és akkor itt a vége, ennyi volt. 3 gól, mind 3 pont a hazai csapaté, MTK Zalaegerszeg 3-0.
5: Az MTK magabiztos győzelemmel kezdte a bajnokságot, és így az első forduló után vezeti az NB1-et. Az Zalaegerszeg portugál vezetőedzője Filipe Cselicaia fájdalmas vereséggel mutatkozott be. Érdekesség, hogy az MTK legutóbb is éppen 3-0-ra győzte le a Zetét még az előző idényben áprilisban. A magyar bajnokság 2026-27-es idényének nyitó mérkőzése a Nyíregyháza Újpest volt pénteken. A szezon első találata az Újpesté, az első győzelem pedig a Nyíregyházáé. A kommentátor pedig Erdei Márk.
12: Na most jöhet, amennyi idő ő dobja ki a bal oldalra, és lehet egy veszélyes lövés is akár a bal oldalról, amennyi idő most visszakapnák középen, de ebből egyelőre nincsen lövés, hiszen jó a nyíregyházi védekezés. Na majd most is megvan az újpesti gól, az első újpesti találat a szezonban. A gólszerző nem más, mint Bodnár Gergő. Ha már beszéltünk a nyíregyházi szélső védőkről, akkor említsük meg az újpestieket is. Bodnár volt az, aki szépen most belépett a támadásba, és kapott egy jó visszagurított labdát a tavaly 3 asszisztot jegyző Ájosa Matkótól. Ezt követően pedig a lövése ugyan megpattant egy nyíregyházi lábon, lelassult, viszont a kapust is átverte. Tótnak nem volt esélye arra, hogy hárítson. Egy nyíregyházi lábról bepattant a labda a kapunak a bal felső sarkába, de mondom még egyszer, közelről jött a lövés, nagyjából 10 méterről, és Matkót kell dicsérni. Ő volt az, aki szépen készített le a társának, és igen, 10-11 méterről, kicsit jobb oldalról bepattant a labda a kapunak a bal felső sarkába, úgyhogy az első újpesti gól Bodnár Gergőjé. Kovástól egy jó keresztpassz a jobb oldalra, Tomát is ugye szépen venni, aztán kiugratja a társát, aki pedig nem más, mint Jovanov. Elsőre ebből nincsen semmi, de aztán a beívelés után Katonához pattant a labda, az ő lábát találta meg már, mint Katona Bálinthoz, aki egyből laposan tette középre. A 16-os jobboldali csücskétől nem volt messze, nagyjából 14-15 méterre az újpesti kaputól. Megadta a jelet Katona Bálinnak, hogy bal oldalról jön a labda középre. A jobb kezét emeli a játékos, be is íveli, nem is rossz, megvan a csúszatás, és ott van a gól, mondom én. Vajon bent volt? Hát nagy kérdés, a játékvezető egyelőre megadja, meglátjuk, hogy vajon ez majd tényleg gól lesz-e, nyilván meg kell nézni a visszajátszást. Ez a szöglet most jól érkezett középre, Katona Bálint szöglete a bal oldalról, Medved volt az, Medved, a szlovén játékos, aki szépen belerakta a fejét, onnan tovább csúszott, talán szappanos és okolható, mert mint a mellé ütött volna a labdának, ezt követően aztán a nagy kavarodás volt ott a gólvonalon, és óriási kérdés, hogy vajon tényleg átjutott-e teljes terjedelmében a labda a gólvonalon. Egyelőre még visszajátást nem láttunk, úgyhogy hinnünk kell a partjelzőnek, valamint Rusz Mártonnak, és ezzel kiegyenlít a Nyíregyháza. Most már szappanos az, aki lábbal dédelgeti a labdát, aztán egy borzasztó megoldást választ. Kvasinának kiemeli egy lövés Kvasinától, és megvan a nyíregyházi vezetőgól. Egészen eszméletlen, ami itt volt az utolsó nagyjából 10 másodpercben. Szappanos, az újpestiek debütáló játékosa, megpróbálta kiemelni a labdát, ami aztán nem jutott sokáig. Kvasina tudta megszelídíteni azt nagyjából 20 méterre az újpesti kaputól. Ezt követően kettőt pattant a labda, és még a levegőben belrúgott egy nagyot Kvasina. Az igazából oda lefelé érkezett az újpesti kapus keze mellé, de Szappanos nem tudott elég gyorsan leérni erre a labdára. Az ő bal keze alatt, sőt még annak az érintésével besurrant a labda a kapunak a bal alsó sarkába, de hát azért szerintem, aki látja ezt a meccset, azok a szurkolók, vagy éppen nézők, azok mind a szívükre tették a kezüket, megérdemelt ez a második nyíregyházi találat. Többet tett eddig 85 perc alatt a mérkőzésen a győzelemért a Nyíregyháza, mint az Újpest. És a játékvezető pedig úgy ítéli meg, hogy akkor, amikor a 7. percre is eltelt a hosszabbításnak, abban a pillanatban belefúj a sípjába, vagyis véget vet a nyitó mérkőzésnek. Nyíregyházi győzelemmel indult a labdarúgó NB1 új 2026-2027-es szezonja, miután Nyíregyházán a hazaiak 2-1-re tudták legyőzni az Újpest gárdáját.
5: A Nyíregyháza 2000. március 8-a után győzte le ismét az Újpestet. Ez azt jelenti, hogy a lilafehéreknek megszakadt a Spari ellen 16 bajnoki óta tartó veretlenségi sorozata. Fájdalmas vereséget szenvedett a tartalékosan felálló Debrecen is, hiszen 2-0-ra legyőzte a Puskás Akadémia. Olasz Gergőtől hallják a két gól közvetítését.
13: Lukács viszont már a 16-oson belül támad a Puskás Akadémia, jön a centerezés és jön a vezető gól. Németh András, Zsuzsák Balázs pöröl saját csapattársaival megint egy eladott labdából. Indíthatott egy villámgyors kontratámadást a Puskás Akadémia egy rendezetlen debreceni védelemben szemben. Lukács kiváló ütemben tolta meg a labdát védője mellett. Aztán a 16-oson belülre keveredett már, és nagyon önzetlenül nem a kapura tört, hanem a teljesen üres érkező Németh András elé tálalt, akinek csak nagyjából 3,5 méterről a teljesen üresen tátongó kapuba kellett pofoznia a labdát. Most viszont egy kontratámadás. Lukács ad remek labdát Németh elé. Németh rácselez Batikra, meg is veri őt, és ott a második gól. Németh András az OTP Bank Liga első fordulójában annyi gólt jegyez, mint amennyit tett, vagy amennyit jegyzett a tavalyi idényben összességében. 2 gólt szerez Németh ezen a mérkőzésen, és még csak 29

0: Vasas Győr összecsapás mellette a Kisvárda is x-elt a Honvéddal. Az első fél időben nem született gól, a másodikban előbb a Kisvárda, majd a Honvéd talált be. Tóth Béla közvetítette.
1: Matanovic megfordulna, szépen elviszi két ember között már a 16-oson belül. Matanovic, centerezés, Kisvárdai gól! Megszerzi a vezetést Krisztián Herz révén a hazai csapat a mérkőzés 53. percében. Matanovicot kell dicsérni, mert ő ment el a jobb oldalon, az alapvon alig cselezte magát, aztán jobbal beemelt a kapu elé, és érkezett ott teljesen szabadon a csapattárs, és közvetlen közelről a kapuba juttatta a labdát. Ezzel vezette hát a Kisvárda. Szöglet a bal oldalról, a kispestiek 6. sarok rúgása. 88. perc. Csontos végezheti el. Csontos a rövidre. Ott az érkező, és egyenlít a Honvéd Baki Ákos találatával. Szöglet után a gól, Csontos adta be. Elnézték a hátvédek, és a hosszú kapufánál érkező Baki betalál a bal alsóba. 88. perc, amikor egyenlít a hátvéd.
0: Az NB1 2026-os 2027-es idényének első fordulója után az MTK a 3-0-ás győzelmének köszönhetően vezeti a bajnokságot, mögötte a Ferencváros ellen bravúros mérkőzést játszó Paks, a harmadik helyen pedig a Puskás Akadémia áll.
2: Tehát 4 napos fordulóval kezdődött a 2026-2027-es pontvadászat. A Nyíregyháza legyőzte az Újpest csapatát az első találkozón, és már rögtön július 26-án kiderült, hogy a Ferencváros egészen biztos, hogy nem fogja veretlenül abszolválni a bajnokságot. Utoljára egyébként a 2011-12-es szezonban volt egy csapat, amely vereség nélkül tudta végigcsinálni a szezont, akkor a Kondás Elemér vezette debreceni VSC úgy nyerte meg 2012-ben a bajnoki címet, hogy az egész bajnokságban nem találta gárda olyan csapatra, amely le tudta volna győzni. Hát az első fordulóban még nyilvánvalóan néhány csapat, például az MTK, a Puskás Akadémia, a Nyíregyháza és további gárdák reménykedtettek benne, hogy veretlenül végigcsinálják a szezon, de hát igazából komoly esélye erre csak a Ferencvárosnak volt. Viszont a Ferencváros rögtön a rajtvonalnál 4-2-es vereséget szenvedett a Paks csapatától. Nem volt aztán megállás, hiába volt nyár, hiába tombolt a kánikula, július 31-én folytatódott a bajnokság, már a második fordulót rendezték, ekkor a Puskás Akadémia Kisvárdát fogadta, aztán augusztus első napjaiban már nagy üzem volt a második játéknapon, hamarosan a hírek után ezzel a második játéknappal folytatjuk a visszajátszást.
3: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
4: Pedig Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
5: És megvan olimpia döntős a magyar férfi kalandválogatott.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: 2 gólos hátrányból mentett pontot az Újpest a Ferencváros otthonában a labdarúgó NB1-ben. Országos útfelújítási program indul szeptemberben, többnyire napos, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
7: 2 gólos hátrányból egyenlített és 2-2-es döntetlent játszott az Újpest a Ferencváros vendégeként a labdarúgó NB1 hetedik fordulójában. Az FTC így továbbra is őrzi 2015. december óta tartó veretlenségét ősi riválisával szemben. szintén az OTP Bankligában megszerezte idénybeli második győzelmét a Zalaegerszeg, miután hazai pályán egy

0: legyőzte a lista vezető Puskás Akadémiát. A forduló tegnap esti záró mérkőzésén pedig a Győr izgalmas végjátékban 3 hosszabbításban született gól után 3-2-re nyert a vendég Kispest Honvéd ellen. A bajnoki címvédő ezzel feljött a második helyre a tabellán. Győzelemmel kezdte a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörét a Ferencváros, miután idegenben 29-20-ra nyert a montenegrói Buducnost ellen. A női világranglista harmadik helyén álló Jessica Pegula egyesben bejutott az amerikai nyílt teniszbajnokság negyed döntőjébe. Az amerikai játékos a román Sorana Kirstea győzte le két játszmában. Tovább jutott magyar idő szerint ma hajnalban Emma Navarro is, aki Anna Kalinskaja ellen nyert 6-4, 6-2-re. És sikerrel vette a nyolcaddöntőt a férfiaknál Ben Shelton is. Az amerikai teniszező a görög Stefanos Tsitsipast búcsúztatta 3 szetben. A negyeddöntőben pedig a címvédő spanyol Carlos Alcaraz lesz majd az ellenfele. Nagyszerű versenyzése lett 19. helyről indulva az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli nyerte meg a Forma 1-es olasz nagydíjat. A Mercedes 20 éves pilótája pályafutása 7. futam győzelmét ünnepelhette Monzában, ráadásul hazai közönség előtt. A második helyen csapattársa George Russellt intették le, míg a harmadik Max Verstappen lett a Red Bull-lal.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Hangsúlyozta, a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek. Az országos utak csaknem fele azonnali teljes körű felújításra szorul. Nőtt az ipari termelés júliusban, csaknem 5%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A kedvező adat főként a járműgyártásnak és az elektronikai iparnak köszönhető, tájékoztatott a KSH. A statisztikai hivatal ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy folytatódott az ipar hullámzó teljesítménye. Az év 7 hónapjából 3-szor csökkent, 4-szer nőtt a termelés. Hideg volt az éjszaka, több helyen is csak nem fagypont közelébe hűlt a levegő. A Hungaromet Nyírtasson 1,3 fokot, a Nógrád vármegyei Zabarban 1,5 fokot mért. Közölték azt is, hogy a lehűlést a hidegfront mögött érkező száraz levegő, valamint az éjszakai szélcsend okozta. Világszerte évente 7 millió ember halálát okozza a légszennyezés. Európában hiába javult a levegő minőség, az elmúlt évtizedekben a hazai városok közül csak Sopron felel meg a WHO ajánlásainak. A többi vizsgált település a felsorolás szennyezettebb felében szerepel. Itthon főként a kisméretű részecskék és az ózon okoz problémát.
1: Közlekedés.
0: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 33-as kilométernél egy kis teherautó borult fel. Így ott csak egy sáv járható. A torlódás továbbra is közel 10 kilométeres, ezért aki teheti, Újhartyán és Ócsa között alsóbrendű utakon kerüljön. Kecskemét térségében ugyancsak a főváros felé terelést bontanak a 88-as és a 87-es kilométer között, ahol sávzárás követel figyelmet és 3 kilométeres torlódást.
1: Időjárás.
0: Marad a túlnyomóan napos, száraz idő, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25-32 fok várható, nyugaton lesz melegebb, szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 2026. szeptember 7-én hétfőn 5:30 múlt 10:30 itt a visszajátszásban folytatjuk az OTP Bankliga 2026-2026-os szezonjának a visszatekintőjét, hiszen a hetedik fordulón vagyunk túl, és az elmúlt fél órában már szóba került, hogy a bajnokságot még valamikor július vége fele a bajnok Győr döntetlennel kezdte, a Ferencváros pedig Paksi 4-2-es vereséggel. A két újonc közül mind a Honvéd, mind a Vasas pontot szerzett, és a legnagyobb különbségű győzelmet az első játéknapon az MTK csapat aratta. Így a semmiről nem döntő tabellán, akkor az első forduló után az MTK gárdája volt az élen. Aztán a második játéknapon az MTK Kispestre utazott a bajnokságba, az első osztályba visszatérő Honvéd gárdájához. Egyébként a második játéknap július utolsó napján kezdődött, és egészen augusztus 3-áig tartott. Ennek a játéknapnak, vagyis a második forduló az összefoglalóját is Cseri és Bendegúztól hallhatják.
4: Ej, mekkora gól! Bepattan! Tuivel bevédi! Amenido tüzel, és ott a gól! Ott a fejet, és vezet az Eto!
5: Osztályozósaján a Ferencváros, 7 gólos mérkőzés, bravúros fordítás Újpesten. Ilyen volt az NBA 1 második fordulója.

0: Nem volt hiány gólgazdag mérkőzésből a második fordulóban, a 6-ból 4 olyan találkozó volt, ahol legalább 4 gól született. Úgyhogy szinte bármelyiknek elindíthatnánk az összefoglalóját, nem lenne unalmas. Na de kezdjük a sorta a legtöbb találatot hozó találkozóval. A Zalaegerszeg egy MTK elleni 3-0-ás vereségből állt fel, az ellen a Paks ellen, amely az előző héten 4-2-re győzte le a Ferencvárost. Az ETA Paks mérkőzést Jó András közvetítette.
1: Rekkenő hőségben az idei szezonban először éled újra az ETA Arena az OTP Bankliga második fordulójában. Kék-fehér színek a zöld-fehérekkel találkoznak, ugyanis az első fordulóban brillírozó Paksi FC együttesét fogadja Zalaegerszeg. Zalaegerszeg már birtokolja a labdát hátul, Gundel Takács fölnéz, és azt látja, hogy ott elől megindult Maxwell, sőt, át is veszi a labdát, nem tudják leszerelni, átemeli a Paksi kapus, és jaj, mekkora gólt szerez a mérkőzés második percében, azt a mindenit, gyönyörű szép labda volt ez Gundel Takács Bencétől a kapustól, majd aztán érkezett a befejezés, nagyon fineszes megoldással átejtette Kovácsi kapust, és megszerezte a zalaegerszegiek első gólját. Jó, így micsoda találat volt ez. Calderón volt az egyébként, aki a labdát a kapuba tette. Harapja a labda mögött. Beíveli, az veszélyesen jön Vécsének a fejre, lecsúszott a lövés Balogtól, pedig hát egy pici suta volt, viszont ott eltalálták Balog lábát, bizony, és ez így 11-es. A nagyon-nagyon fiatal Garai volt az, aki kicsit elkésett ezzel a belépővel. Szalai a labda mögött, a kapuban Gundel Takács Bence ellövi, Szalai és belőve jobb alsóba. Egyenlít a Paksi FC a 11. percben. A sarkozás rossz volt, közben Pető az, aki lemaradt a földön, mert egy nagyon kemény belépőt kapott, de ahogy látja, hogy kontra van, már föl is pattant egy jó továbbítás Calderónnak, és ajaj, jelesik a fűben, aztán pedig egyhúzza a labdát, és elteszi a kapuba azt. Húzva szerette volna Petőt indítani, nem tette meg, inkább Hánnak adta, ő pedig bátran adta Petőnek a labdát, aki nagyon üresen van. Ott jön a második hullámban Pap, na lesz ebből lövés, bizony lesz lövés. Egy picit erőten Lapóhoz kipattan, aztán pedig ott a második Paksi gól. Gundel Takácsra kipattant a labda, ott volt egyébként Haraszti is, és Lapu is. Na aztán pedig Lapu be tudta lőni a kapuba a labdát, talán még Gundel is hozzá tudott érni, de már róla is bepergett az. A 40. percben tehát Lapu Andor jóvoltából egyenlít a Paksi FC. Skribek, az megint jó labda. Garai mehet végig, Garai ellövi a labdát, ott a harmadik zalaegerszegi gól! Elképesztő, mekkora hiba megint a Paksi védelemtől, egészen elképesztő. Annyira könnyen kapta meg a labdát két Paksi játékos között Garai. Átvette, túlt rajta hármat, 16-osan belül volt, és eltette a bal alsóba a labdát. Garai, 5 gól, 47 perc alatt. Skribek kapja a labdát. 3-3-ba, Skribek. Jó befelecsel, mi lesz ebből? Arturnak a labda, ej, mekkora gól! A felső sarokban, a felső sarokban hosszú oldalra erőt a labdát. No, a sokadik Skribek befejezés most úgy nézett ki, hogy lepasszolta a labdát egy cselt követően jó helyre, és Arturnak odaadta a labdát. Ő pedig érkezett remek ütemben, és belőtte a labdát a kapuba. A brazil Artur gólt szerez, tehát egy micsoda gól volt ez. Pap pedig jó ütemben lép vissza, viszont lecsap erre Csonka. Továbbítás jó. Ott a lövés, ott az ötödik zalaegerszegi gól. Babos a csedeként vált, Babos szerzi meg az zalaegerszeg 5. gólját a mérkőzésen. Csak matra játszották ezt az zalaegerszegiek, azért valójában labdáladásból volt ez. Paksi lábról pattant a labda Csonkához, Csonka fölnézett egy cselt követően a 16-oson belül. És oda tette Babos Benci ez a labdát, és ő pedig belőtte a jobb alsó a labdát. Szirkelbak Péter véget vet a mérkőzésnek. Gólgazdag mérkőzés az ETA Arénában, Zalaegerszeg Paksi FC 5-2.
0: Nem telt eseménytelenül a Honvéd MTK mérkőzés sem, ahol 6 gól született. Regős László következik.
2: A 200. NB1-es mérkőzése lesz a Kispestnek és az MTK-nak. Ez a mai, amelyet 2026 nyarán játszanak. Csontos kiadja Bakinak, Baki pedig már Paujevichez játsza. Paujevich a jobb szélen egészen az oldalvonalnál vezetheti rá Lászlóra, megtalálja Zújgébert, Zújgébert befelé tolja és indítaná be a 16-oson belőle. Ott a helyzet, gól! Vezet a Kispest a 15. percben. Zújgéber remekül játszotta meg a hosszún érkező csapattársát, Szavosit, aki eddig nem nagyon volt játékban még a mai mérkőzésen, most viszont kibújt az őrzője mögül. Talán itt az MTK védők is hibásak voltak, akik, vagy aki mögül ott Szamosi kibújt és helyzetbe került, és közvetlen közelről az ötösön belülről megszerzi a vezetőgólt Szamosi Ádám. 1-0 vezet a Kispest az MTK ellen. Boldor vágja előre a labdát Alics felé, Alics mellől Beriásvili elfejeli. Nagy a harc most középen, végül a honvédosok hozzák el, és megint Alics az, aki vissza tudja tenni Somogyi Tamásnak. Most már Somogyi Ádám a labdával, egy lövés, óriási gól! A 44. percben Somogyi Ádám 22 méterről középről az MTK kapujának jobb oldalába bombázza a labdát. Sűrű volt a mezőny ott a középpályán, a honvédosok ki tudták hozni a sűrűjéből Szamosi és Somogyi Tamás segítségével, meg ott volt Alics is, akiről végül talán nem szándékosan, hanem picit, mint a véletlenül pattant volna Somogyi Tamás az a labda, ő viszont remekül készítette vissza névrokonának, Somogyi Ádámnak, ő pedig bebombázta 23 méterről. Komáromi kipöcköli a bal oldalra Kovács Patriknak, aki most be tudja ívelni. Van is lövés, luftot rúg Jurek, aztán az ismétlés, szép itt az MTK. Jurek elsőre ballal nem találta el a labdát, aztán végül a hozzá visszakerülő, talán Lászlóról pattant vissza hozzá a labda. 15 méterről fordulásból jobbal a jobb alsóba lövi. És egy középletett labdabognál tovább teszi, keresi, gól! És nem volt les. Egyenlít az MTK az 53. percben. Keresi 2023 májusa után a következő Bozsik Arénában rendezett NB1-es meccsen is betalál. Ennek viszont nem örülnek a kispestiek, és látványosan nem örül ennek Keresi is. Magasba teszi a két kezét, tulajdonképpen elnézést kér korábbi csapatától, szurkolóitól. A középre tett labdát Keresi közelről pofozza be a kispesti kapuba, Tuivel még talán bele is tudott érni, viszont védeni nem, úgyhogy az 53. percben egyenlít az MTK. Zeljkovics indítaná a megiramodó Kovácsot, lefüleli a labdát viszont Pinte, és indítja Kálait. Kálai a jobb hátvéd, pedig tovább teszi Kántornak. Kántor eltolja a kapus mellett, 11-es kap a honvéd. A 85. percben Demjén felborítja a honvéd támadóját, Kálai remekül tette oda Kántornak, ő pedig előbb ért oda Demjénnél is, és előbb ért oda Beriásvilinél is, Demjén pedig elhúzta a lábát a jelek szerint. Csontos néz farkas szemet Demjénnel, a játékvezető a sípjába fúj, Csontos nekifut, és a bal alsóba lő. Csontos Dominik révén a 87. percben megszerzi a vezetést a honvéd, azok után, hogy 2-0-ra egyenlített az MTK. Komáromi Pekár mellett tovább is tudja tenni, Zsóri is tovább teszi Zeljkovics sarokkal, Klaus elesik a 16-os vonalán, és mi lesz az ítélet? Szabad rúgás. A zsebébe nyúl a játékvezető, akkor ez egy piros lap. Baki Ákost kiállítja a játékvezető, a 94. percben megfogyatkozik a Kispest, az ítélet pedig szabad rúgás, a 16-oson kívül kezdődött még ott Baki és Klaus csatája. Lehet, hogy már a 96. perc kezdődik el, sőt biztos mire jöhet majd a szabadrúgás. Bognár megigazítja még a labdát, én most lehet, hogy nem pont ugyanott van, mint amikor Tuivel felállította a sorfalat. Jön a Fücsó a kispestiektől. A kérdés, hogy Komáromi vagy Bognár lövi el a szabadrúgást. 96. perc, jön a sípszó, jön Bognár lövése, és Tuivel véd, bepattan! Tuivel bevédi! Egyenlít az MTK a 96. percben! Bognár lövése középre jött, Tuivel meg akarta fogni talán, de nagyon rosszul ért bele, és így a kapu bal oldalába pattant. Hát itt a slusszpoén. 6 gólos döntetlen a Bozsik Arénában, véget ért a mérkőzés. Kispest MTK 3-3.
0: A Honvéd ezzel másodszor is döntetlent játszott, miután az első fordulóban a Kisvárda ellen is x-elt, az MTK pedig csak úgy, mint a múlt héten, ezúttal is 3 gólt szerzett, igaz, ez most nem volt elég a győzelemre. Az Újpestnek viszont a 4 gól már bőven elég volt, pedig a találkozót a Debrecen kezdte jobban. Regős László és Erdély Márk közvetítette.
2: Az újpestiek fognak egyébként kezdeni szappanossal a kapuban. A védelemben Sarkadi, Hejtor, Stronati és Újvári, Májer, Juic. A középpályán a két szélen Horváth és Krajcsovics, elő pedig Flajter és Amennyidó, lila-fehér csíkos mezben, lila nadrágban és sportszárban az Újpest, míg a debreceniek piros mezben és fehér nadrágban, valamint sportszárban.
1: Ott a kapus, ahogy már említettük, Erdélyi Benedek lesz, balról jobbra a védelem Keller, Lang, Mehiász, illetve Terca, egy sorra feljebb szűrő középpályán Boskovics, valamint Patai, még egy sorra feljebb a két szélen Cibla és Kocsis, középen Sain, elől Ékként, fent pedig majd Szendrei Ákos fogja rohamozni az újpesti kaput. Meglátjuk, hogy ez nekik mennyire fog összejönni. Jöhet előre most a Debrecen, 11. perc, Boskovics teszi tovább Ciblához, aztán már érkezhetne egy beadás balról, végül nem Cibla, hanem Patai, megint kiejti szappanos, atya világ, mi történt, megszerzi a vezetést a Debrecen. Volt egy beadás a bal oldalról, ami gyakorlatilag oda ment a kezébe Szappanos Péternek, Patai volt az, aki beadta, aztán kiejtette Szappanos, és a debreceniek ott már ölelgetik is a társat. Ha jól láttam, talán Szendrei, a gólszerző, talán ő volt az, aki a leggyorsabban eszmélt, hamarosan meglátjuk, de így van, Szendrei ölelgetik és pacsolgatják a társak, úgyhogy Szendrei Ákosnak megvan az első gólja debreceni mezben. Ő volt az, aki jól érkezett erre a tanástól, nem is értem, hogy kipattanó labdára. Most éppen érkezik egy felpassz, bocsánat, magasan benn van az Újpest a Debrecen 16-oson belül. Amennyidó tüzel, és ott a gól! Egyenlít az Újpest, de Bogár azt mutatja, hogy les volt, úgyhogy még korai az öröm itt Újpesten a szurkolóktól. Ezt még nyilván meg fogja majd nézni a VAR. Volt egy jó ívelés, ahogyan arról most beszélgettünk Vukovics Lászlóval. Flajter volt az, aki kiugrott a védők sűrűjéből, ezt követően lekészített Amennyidó felé. Amennyidó pedig szépen kilőtte a kapunak a jobb alsó sarkát a 16-os vonalától nem messze. Kicsit balra sodródva.
2: Erdély kicsit hamar végzi el a szabadrúgást, újra el kell végeznie, majd Szappanos rúgja vissza a labdát oda a debreceni térfélre, ahol majd elvégzi újra, de még Bogár Gerűnek a fülén a keze. Megadja a gólt, hát hogy most mi történt, az óriási kérdés. Bogár felemelte a karját, lest jelzett, Erdély elvégezte a szabadrúgást, aztán Bogár a füléhez nyújt, és megadta a gólt. Én nem láttam még ilyet.
1: Szappanos feléveli és Újvári felé megy, ez egy jó labda, Újvári bele is tud csúsztatni, és Amennyidó most kamatoztathatja a gyorsaságát, szépen visszagurítja, Horváth érkezik, és egy okos gurítással a 16-os vonaláról gólt szerez az Újpest, Horváth Krisztófer révén. Még nem tudta kibeszélni ezt a maradék 4 percet, a Debrecen még a szünet előtt megszerzi tehát a vezetést az Újpest, de kérdés, hogy ez vajon lesz volt-e, mert azért a csúsztatás pillanatában, amikor Újvári tovább csúsztatta a labdát Amennyidó felé, akkor kérdés, hogy vajon Amennyidó előrébb tartózkodott-e, mint a védők, hát meglátjuk, ez majd kiderül, most lehet, hogy megint egy hosszabb videózás vár ránk. Lényeg a lényeg, hogy Amennyidó elszaladt a bal szélen, nagyon okosan visszagurította, és a második ütemben érkező Horváth Krisztófer nem totojázott, hanem egyből kapásból a laposan érkező labdát, ugyanúgy laposan elgurította a kapunak a bal alsó sarkába. Szép lövés volt, parád és befejezés, de az egész támadás építés rendben volt.
2: Lucsányi felé, az indítás pedig Juistól, remek Matkóhoz. Matkó jól is tolja meg, Matkó a 16-oson belül középre teszi, ott a helyzet, még egyet tovább, Horváth gól! De micsoda játék volt az Újpesttől, Juicsat is dicsérni kell, a meg Lucsányit is a labdaszerzésnél, aztán ahogy Matkó betette Amennyidónak, az is roppant önzetlen volt, és Amennyidó mennyire önzetlen volt, aki nagy helyzetben még egyet tovább tette a még biztosabb helyzetben lévő Horvátnak, ő pedig 5 méterről bepasszolta az üres, vagy hogy nem teljesen üresen maradt kapuba. Erdély erről sem tehetett, védeni ugyan nem tudott. 3-1-re vezet az Újpest. Aztán ismét Szécsi a labdával jön a beadás jobbról, a második hullám a Gerrironak, egy lövés, Szappanos véd, és megint az a debreceniek eléüti, de végül Baldoni elő ki tudja fejelni Stronati. Stronati ment hatalmasat, két játékos a gólvonalon, Baldoni és Stronati is ott vannak a földön. Szappanos azonnal jelezte egyébként a játékvezetőnek, hogy meg kéne állítani a játékot, aztán mind a ketten talpra állnak. Erirú inkább lepasszolja Dzsuzsáknak, egy Dzsuzsák akcióból ívelheti be középre, van is feje, egy Szappanos véd! A bal felsőből tolja ki Szappanos, akinek hát volt már két nagy bravúrja, volt két nagy hibája, egészen elképesztő, hogy mit produkál itt az újpesti kapus, menj és pokol. Most érkezik Tizsani felé, Tizsani megint elrakott onnan maga mellő egy debreceni játékost, de ezt most engedi tovább a bíró, leveszi a labdát 16-oson belül, Matko! És megvan az újabb újpesti gól, amellyel minden eldől. A negyedik gól és Matko első gólja ebben a szezonban, mármint a negyedik újpesti gól a mérkőzésen, hiszen a mérkőzés állása most már 4-2. Batikék reklamálnak, valamint az edzői stáb még Karakó Ferencnél, a negyedik játékvezetőnél, mégpedig az, hogy Tizsani szabálytalan volt az egyik debreceni védő Mehiászsal szemben. Mehiásznak a fejéről aztán tovább csúszott a labda Matko elé, Matko pedig még tolt rajta egyet-kettőt, és szépen kilőtte jobbról a ötös sarkáról, az ötös csücskétől nem messze a kapunak a jobb alsó sarkát.
1: Bogár Gergő pedig lefolja a találkozót. Az Újpest 4-2-re legyőzi a Debrecen csapatát.
0: Az Újpest már az első fél időben megfordítva a mérkőzést nyert, ezzel első három pontját begyűjtve, miután a Nyíregyháza ellen ez nem jött össze. A Debrecen pedig a lehető legrosszabbul kezdte az NB1-et, a Puskás Akadémia elleni vereség után az Újpest ellen is kikapott. Gólparádét rendeztek Győrben is, hiszen 4-0-ra győzték le a Nyíregyházát. A kommentátor Cseszregi Balázs.
3: Valóban elkezdődött itt már a mérkőzés, az Eto'o a Nyíregyházát fogadja, győrieknél nincs Vitális Milán, még a keretben sem. A hírek szerint órák kérdése és az alkatén játékosa lesz hivatalosan a győriek csapatkapitánya, akivel ugye Juarez a luxemburgi meccs után hát összebalhézott. Győri szabadrúgás, miután Bence Lehetner kapott egy sárgalapot a bal oldalról éveli, jobb oldalról éveli, és Stefuj, és ott a fejet is vezet az Eto'o, érkezett Urblik, és 3 méterről rosszul jött ki Tóth Balázs. Urblik 3 méterről a kapu közepébe pötiszte a labdát. Talán valaki meg is csúsztatta Tóth Balázs elől a labdát, és a jobb oldalról, körülbelül 20 méterről érkező szabadrúgás után Tóth Balázs mellé jut a labdának, ha én jól láttam. Az Eto'o pedig megszerzi Urblik Norbert vezetésével, vagy góljával a vezetést. 2-0-ra vezet az Eto'o. Király Levente a saját térfelén a bal oldalon nagyot hibázott, belerúgta G-be a labdát, G megkerülte, és egyedül szágoldozhatott a jobb oldalon a kapuja felé, vagy a Tóth Balázs kapuja felé. Tóth kilépett a kapujából, G külsővel ellőtte méghozzá Tóth lábai között. Tóth ugyan beleért, de a kapujában kötött ki. A 49. percben járunk, 2-0-ra vezet az Eto'o. Trás tovább tudja pacskolni, így aztán a bal oldalon Sejem Bálint összeszedheti, és megindítja Bumbát, elcsúszik mellette a nyíregyházi játékos Jovanov, Bumba pedig rohan, és a bal oldalon érkezik Stefuj, középre lövi, ott van Gyukanovics 18-ról egy lövőcsel, és fölé lövi ballal 15 méterről, pedig gyönyörűen elküldte a visszazáró Medvedet, és az 51. percen akár le is zárhatta volna a mérkőzést, de ballal fölé rúgta az Itzert. Ott van Sejem, érkezik az ívelés, ott a fejes, de ez a fejes elhal Petrás kezében, de ez volt így az 54. percben az első igazán komolynak mondható nyíregyházi helyzet. Csorba szerez labdát, Csorbától jön a beadás balra, Gyukelovics leveszi, és mellé rúgja a Zicsert a 65. percben. Gyönyörű beadás Csorba Noeltől, jól vette le a 11-es pont tájékán Gyukanovics, és egy újabb Zicsert hibáz a monteregrói támadó. Gyukanovics befelé cselez, aztán szép kapja, 18-ról akár lőhet, és becselezi magát, ott a helyzet szép. Áj, és mekkorát védett, atya úristen! Végül Tóth Balázs szép zicserbe cselezte magát, és ahelyett, hogy lőtt volna, még egyet húzni akart a labdán Tóth Balázs mellett, és ezt a lehetőséget, ezt a pillanatot kihasználva Tóth Balázs ki tudta az alapvonalon kívülre tolni a labdát. Egy középre Kvasina felé, Kvasina 16-oson belül vissza tudja tenni a labdát, egy óriási lövés és egy óriási védés. Petrás mekkorát védett, ha jól látom, Katona Mátyás lövésénél. Most pedig megint ott van a helyzet, ott a lövőhelyzet, és ezúttal is Petrás a rövid saroknál, két óriási védés. Most pedig Toma lövését kellett megfognia a győriek kapusának. A 79. percben járunk, két nagy Petrás védés után egy nyíregyházi szöglet következik. 3-0 Gyukanovicsnak a harmadik zicserét csak sikerült kihasználnia. Megint egy nyíregyházi védelmi hiba hátul. Végül Huszár Marcel nagyot harcolt, elvette a labdát az elcsúszó Katona Leventétől. Gyukanovics pedig ballal 15 méterről a felső sarokba passzolt. Egyelőre 3-0, egészen eddig a pillanatig, ugyanis Huszár lövését még kiüti Tóth Balázs, a kipattanót azonban Bánáti Kevin a kapuba pofozza, 4-0 a 86. percben. Balhé a győri öltözőben, és 4-0-ás győzelem, ugyanis ebben a pillanatban Berke Balázs játékvezető lefújja a találkozót.
0: A címvédő Győr így 4 pontos a bajnokságban, a Nyíregyháza pedig az Újpest elleni első fordulós győzelme miatt 3 ponttal rendelkezik. Csak úgy, mint a Puskás Akadémia, amely a Debrecen elleni győzelme után a Kisvárd ellen már nem szerepelt jól. Regős László és Balog Balázs követte a helyszínen az eseményeket.
2: Csupa kékben, sötét kékben a Puskás Akadémia együttese, míg a kisvárdaiak tiszta fehér szerelésben. Ezen a mai mérkőzésen a labdarúgó OTP Bankliga második fordulójának nyitó meccsén. A szögletrúgás, Soltész Éveli középre, jön is a fejes, és bent van! A 33. percben megszerzi a vezetést a Kisvárda, érkezett ott középen több játékos is, nem tudom, hogy beleérte akárki, mert nagyon élesen jött Soltész fejese, de talán Ésik volt az, aki belecsúsztatott, őt ölelgetik minden esetre a társak, Soltész is kapja a gratulációkat. Soltész nem adja be középre, pedig hárman is érkeztek volna, inkább visszaadja Klumeckinek, aki pedig Melnyiket játsza meg, Melnyik messziről el fogja lőni, el is lövi, és egy nagy védés Lehockitól, ki üti oda a kapu jobb oldalából a labdát.
4: 11-es, mert hogy átíveltek egy labdát, ami szállt vagy 50 méter hosszan, és Brandon rosszul számította ki a labda lívét, így a labda eljutott Messanovicshoz, Messanovics pedig megtolta a labdát a 16-oson belőle érve, Brandon pedig buktatta, úgyhogy sárga lapot kap a tettéért, és hiába volt a Puskásnak helyzete az 58. percben, büntetőzött a Kisvárda együttesen. Jön Brandon, nézi Antal Péter, oda megy hozzá, és mutatja neki, hogy nem sárga lap, hanem piros. Herc idegeit mennyire viselte meg ez a húzavona. Herc most fut a labdának, jobban lő, és elküldi Lehockit a bal oldalra, ő pedig a kapu jobb oldalába gurítja magabiztosan a labdát. Hát így a Puskás duplán veszített most ezen az akción, mert hogy ugye a büntetőt berúgta a Kisvárda, ráadásul 10 emberrel játszik a Puskás Akadémia. Hát innen már azt hiszem, hogy elég nehéz lesz összejönni a hazai csapatnak, bár még csak a 62. percben járnak. Nézzük akkor most a vendégek szögletét a 77. percben. Szögletből szereztek már gólt ezen a mérkőzésen még az első félidőben. Most is jól jön a labda hosszú oldalra. Van is ott egy ember, és ha jól láttam, Lehocki a kapus lábbal tudott védeni. Föltette a bal lábát, és ezért nem lett ebből az akcióból gól. Hát ez egy nagyon veszélyes fejes volt. Hárman érkeztek a hosszú oldalon, és talán Herc fejelt. Herc volt az, aki a büntetőt ugye értékesítette. Igen, látszódik is most már, hogy ott borzolja a saját haját, hogy hát ez bizony be kellett volna fejelni, azzal biztos, hogy lezárták volna ezt a mérkőzést.
2: Másodperceken belül vége van a mérkőzésnek, és itt is a vége, Antal Péter lefújja. Vendéggyőzelemmel kezdődik az OTP Bankliga a második fordulója, Puskás Akadémia Kisvárda 0-2.
0: A Kisvárda így továbbra is veretlen, 4 pontot gyűjtött 2 forduló alatt. Valószínűleg a Ferencváros is örülne, ha ennyit szerzett volna már, sőt a 3, de még a 2 pont is jobb lenne a jelenlegi helyzetnél, mert hogy Borbély Balázs csapata az első fordulós Paks elleni botlása után a Vasas ellen sem szerepelt jól, és mindössze egy gól nélküli döntetlenre futotta. Katona Lászlót és Olasz Gergőt hallják.
5: A Ferencváros csapatában Dibusz a kapuban, a védelemben Kadu Zohori, Rámákes, valamint Osvát, a középpályán Korbu, Rommens, Biztes, Bagi, illetve Szevikian, elő pedig Jusszuf, ezúttal Joseph nincs ott a kezdő 11-ben, de az ellenfél csapata pedig a Vasas,
6: amelynek a kapujában továbbra is Engedi Márk, a múlt héthez képest csupán egy változás, a Győr elleni kezdő 11-ben kényszerűségből kimaradt Hely Viktor, így valószínűleg egy ötvédős rendszerben Kovács Réti a jobb oldalon, Pávkovics, Imbor Patrik, valamint Csóka a három belső védő, míg Tóth lesz a bal oldalon. Hidiem, Urblik és Rab középen, és Tóth elő lesz Kosztával, úgyhogy a bal oldalon Doktori Csáron foglal majd helyet.
5: Zakariasen a bal oldalt, Kadut az, aki futtatja, ő pedig egy cserel beadja a jobb lábbal a 16-osra, egy gyullózás fölé! Varga, ha minden igaz, hát az nem lett volna azért annyira, hogy mondjam, kis dolog, hogyha élete első ferencvárosi mezben játszott tétmérkőzésén, amikor labdához ér, rögtön 5 méterről ollóz egy gólt, fölé szállt a labda, így aztán nincs gól.
6: Osvát még összegyűjti a 16-os előterében, Kadu, ő adhatja be most balról a labdát, de a jobb lábára cserez inkább, a hosszú oldalra nyesi, Varga fejjel, mellé! Varga már két nagy lehetőséget harcolt ki magának, az első egy extra megoldás lett volna, hogyha beollozza nagyjából 8 méterről, most pedig egy remek labdát kapott Kadutól, a hosszú oldalon teljesen egyedül érkezhetett, lemaradt róla védője Doktorics, de mellé csúsztatta a labdát, nem sokkal ment ez most mellé. Urblik elvégezték kicsiben a szögletet, a vasas játékosai, és nem sokkal mellé csúsztatja a labdát Costa. Hát amit előbb kihagyott a Ferencváros támadó szekciójában, Varga Zétényas most kihagyja a túloldalon a vasasnál Costa. Doktorics volt az, aki nagyot nyargalt az előbb, most egy távoli lövését Dibusznak kell óriásit védenie. Bravúrral hárít a Ferencváros kapusa, a bal felső sarokból tolta ki ezt a próbálkozást. Rab Boldizsár volt az, aki nagyjából 20 méterről tűzte kapura. És a kontrából akkor pedig Gruber indulhatna meg. Gruber jól fordul le emberéről, szabálytalan volt Hidien, második sárga lapját is megkapja. A játékvezető ezt egyelőre még nem tudja, de most már ő is felmutatja a piros kártyát neki. Kiállítják Hidiemet, úgyhogy az első fordulóhoz hasonlóan a második fordulót sem fejezi be. 11 játékossal a vasas.
5: Vége, igen, ennyi volt. Bognár Tamás nem kedvelik annyira itt a Groupama arénában, mert lefújja a találkozót. Ez egy gyenge mérkőzésen, egy visszafogott találkozón nem tud nyerni a Ferencváros a második bajnoki mérkőzésén sem. Azaz a Groupama arénában Ferencváros Vasas 0-0.
0: A Ferencváros eddig egy pontot szerzett a két forduló alatt, a Vasas pedig 2-nél jár, hiszen a címvédő Győr után az előző idényben második helyezett Fradi ellen is x-elt. Ezzel az NB1 második forduló bemutatójának végére értünk, amely alatt 25 gól született, és az is bebizonyosodott, hogy nincs több 100%-os csapat, azaz nincs olyan, aki mindkét mérkőzését megnyerte volna. Az első helyen így egy győzelem és egy döntetlen után a Győr, mögötte az MTK, majd a Kisvárda. A 11. osztályozós helyen a Ferencváros áll, az utolsó pedig az egyetlen olyan csapat, amely az eddigi mindkét mérkőzését elveszítette, a Debrecen.
7: Ahogy Cserzsés Bendegúz összeállításának a végén is elhangzott, két forduló után nem volt 100%-os csapat az első osztályunkban, és hogyha egy bajnokságban két játéknapot követően nincs olyan gárda, amely mindkét meccsét meg tudná nyerni, az bizony egy jó bajnokságos sejtet, és jó volt a folytatás is. Hamarosan folytatjuk a visszajátszást 2026. szeptember 7-én, 5 perccel 11 óra után.
8: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
7: A labdarúgó első osztályunk 2026-2027-es szezonjának első hét fordulóját foglaljuk össze a mai délelőtt során. A harmadik forduló küzdelmeit augusztus 7-től augusztus 9-ig rendezték, és volt egy-két igazán izgalmas és érdekes találkozó. Érdekes volt például az Újpestnek a helyzete, amely a bajnokságot egy nyírségi vereséggel kezdte, hiszen Nyíregyházán kikapott a csapat, ezt követően egy másik keleti gárdát, a Debrecent le tudta győzni a második fordulóban. A harmadik játéknapon ismét a nyírségbe kellett utaznia a Kisvárda gárdájához. Hallgassák meg, hogy mire jutott az Újpest csapat a harmadik játéknapon augusztus 8-án Kisvárdán.
9: A labdával újpesti játékosok, Eitor ível előre, jó hosszan kilép ott Flájter, rámeli, gól! Flájter góljával megszerzi a vezetést az Újpest az 5. percben. Egy hosszú indítás a védelemből Eitortól, Flájter futott be a kisvárdai védelem mögé, és éles szögből gyönyörű mozdulattal átemelt a kapus feje fölött a szurinámi csatár. Flájter góljával vezet tehát az Újpest a mérkőzés 5. percében. Ebben a bajnokságban először eredménye Flájter. vendégvédők azok tisztázni tudtak, igaz, ez a Stronati felszabadítás, ez bokhoz kerül. A jobb oldalról Mesanovic csekbeadás, és bepattan a kapuba, egyenlít Herz szappanos hibáját kihasználva. A 15. percben egál Herz ebben a bajnokságban, harmadjára eredményes, és szappanos ezen a mérkőzésen is hibázik. A jobb oldalról Mesanovic ívelt be, Herz érkezett a kapu elé, volt már ilyenre példa ezen a mérkőzésen, ezúttal viszont Herz el tudta érni a labdát, és nem túl erőteljesen tessékelt azt a kapu irányába, így aztán szappanos a közeli kapufánál, azt hiszem, hogy védhetett volna, de bepattant a kesztyűjéről a labda hálóba. Jujic tehát a jobb sarokban, 31. perc újpesti szöglet, Jujic kicsiben gurítja be Horvátnak, Horvát az alapvonalnál megfordul, egybeadás, ott a fejes, és megszerzi a vezetést ismételten az Újpest, Eitor dos Santos fejes góljával. Gólpassz gól a brazil védő neve mellett most már, és a 32. percben ismételten vezet az Újpest. Mintaszerű szöglet variáció, begurította a labdát szögletből Jujic Horvátnak, aki közelebb lépett, és az alapvonalnál egy cselt követően lágyan alányult a labdának, és Eitor 7-8 méterről szabadon felugorva bólinthatott a kapunak a bal alsó sarkába. Ezzel tehát újpesti vezetés ismételten, 32. perc a mérkőzésen. Horvát középre viszi, aztán a kiugratás, Flyter a lábök, és a kapuban köt ki. Vezet most már 2-vel az Újpest. A szurinami duplázik, Les ezek szerint nem volt. És Horvátot emelném ki, aki a bal szélről indulva beviszi a kapu elé, 16 méteren nagyon finom mozdulattal kiugratja Flytert. Szemben a kapuval is Popovics, a Flyter pedig alábök ballal, és a kapunak a bal oldalába, egyenesen a kapufa tövéhez pattog a labda. Hanyec Bence pedig azt ítéli, hogy Les, nincsen gól, minden vissza, marad a 2-1. Flyter ezek szerint milliméterek kellettek hozzá, de Lesen volt. Újpestiek részéről kibúj Matko, Matko helyzetben, Popovics vér, ott van még, Amennyidó belövi, elfektetett mindenkit a togói, és végül felvarja a léc alá. 3-1 az Újpest javára, már Matko berúghatta volna a saját helyzetét, akkor még Popovics oldalra paskolta a labdát, viszont pont az érkező Amennyidó elé, aki egy hidegvérű csellel mindenkit elfektetett, és aztán a léc alá vágta a labdát. Matanovic a 16-oson belülre tör. Matanovic lő, gól! Szépít a Kisvárda, Marko Matanovic. Addig cipelte a labdát a 85. percben a 16-oson belülre, amíg el nem tudta lőni, ballal a jobb oldalról, szappanos hiába vetődött, nem érte el a jobb alsó sarokba tartó labdát. Nurijev felé, megtartja az Azeri, sőt, tovább bólintja. Soltész labdája, ez nem jó. És egy fejes aztán Stronátitól kiemeli onnan Amennyidó, és ott a labda még a bal szélen a kisvárdaiaknál, megpróbálja Soltész valahogy még a kapu elé ívelni, Novotny, ő nem tudja elbólintani, és ezzel most meglódulhat akár Horvát és az Újpest. Amennyidó egy szöktetési kísérlet, Matko léphet ki helyzetben. Matko már a 16-oson belül lő, gól! Matko eldönti a mérkőzést. A hosszabbításnak a második percében Matko a jobb oldalról, kicsit éles szögből, a hosszú alsó sarokba gurít egy mintaszerű kontratámadás végén. 4-2 az Újpest javára, és itt körülöttem többek között Tizsán is már úgy ünnepeltek az újpestiek, természetesen, hogy ezzel a három pont is megvan a lila-fehér gárda számára. És ezzel véget is ér a mérkőzés, nem csak hogy utolsó perc, hanem utolsó másodperc is a találkozón. 8 esztendő után ismételten nyert Kisvárdán az Újpest. Kisvárda, Újpest a labdarúgó NB1-ben 2-4.
7: A Kisvárda ezzel a harmadik játéknapon elveszítette a veretlenségét, az Újpest pedig megszerezte a második győzelmét. Két játéknapot követően egyetlen csapat volt, amely még pontot nem szerzett, ez a Debrecen gárdája, amely a konferencia ligában is képviselte Magyarországot, a Pjunik Jereván csapatát kiütötte. A Kopenhága azonban nagy falatnak bizonyult számára, hát érthető, ez utóbbi csapat folyamatos Bajnokok Ligája résztvevő. A Debrecen csapata úgy fogadta a harmadik játéknapon a Nyíregyházát, hogy feltétlenül győznie kellett. Hát nem csak azért, mert nulla pontos volt a csapat, hanem mert a Nyíregyháza ellen ősi vetélkedés van. A Debrecen és a nyírségi csapat között például a 70-es évek végén, amikor a másodosztályban találkozott a két csapat és a feljutásért harcolt, volt olyan, hogy Nyíregyházán 26 ezeren, Debrecenben 28 ezeren voltak a stadionban. Hát most ennyien nem férnek be, azért elég sokan voltak az augusztus 9-i találkozón, és természetesen nagyon-nagyon parás volt idén is a DBSC Nyíregyháza mérkőzés.
6: Sikerül kicsúsztatni a debreceniek közül Szécsinek, aztán a túloldalon már megint óriási küzdés van a labdáért, végül a debreceniekhez kerül, és meg is indulhatnak 3-3-ban, középen Guerrero rohamoz, aztán Guerrero tovább teszi, szerintem már lesen Zsuzsák felé, de Zsuzsák belép a 16-oson belülre, átpasszolja, és ha nincs les, akkor megvan az első gól, de a partjelző egyből lenget, egyértelműnek tűnt az eset, mi itt vonalban ültünk, valóban úgy tűnt, hogy Cible, illetve Guerrerótól Zsuzsák egy lehelletnyivel később kapta, egy-két ütemmel később, mint ahogyan azt kellett volna, de talán Vukov László a stúdióban már lát visszajátszást, úgyhogy rögtön meg is kérdezném, hogy esetleg ő már látta, hogy ez valóban les volt-e, vagy sem.
10: Most játsszák vissza a szituációt, les volt, igen, egyértelműen előrébb van Zsuzsák, egy ütemmel később kapta a labdát.
6: Az ötös csücskéig repül a labda, aztán visszafejlik éppen Katona lábára. Megint jöhet az ismétlés, de ezt is a hosszú oldalon Dénes Vilmos csúsztatja ki. A bal oldalon viszont Katona kapja meg. Katona szépen cselezget most, aztán megpróbálja továbbítani Kovács Milánnak, el is jut hozzá a labda, de onnan csak kifele tudja forgatni a labdát, kiveszi a sürejéből. Toma visszaíveli, és nagyon veszélyesen, éppen hogy csak Andrejev kapuja mellett elszáll a labda. Érzésem szerint ezt inkább valamelyik nyíregyházi játékos fejére próbálta volna megívelni Toma György, de hát egy picit mély lett, és olyannyira jó volt így ez a próbálkozás, hogy majdnem beszállt, behullott a labda Andrejev kapujába. Dénes Vilmos kap egy labdát a bal oldalon, és szaporázza lépteit Katona Bálinttal szemben, aztán jön a centerezés, és Zsuzsák érkezik, remekül megszerzi a vezetést a Debrecen az 55. percben. A keleti rangadó első gólját a 2026-2027-es idényben Zsuzsák Balázs jegyzi. Remek volt a bal oldalon Dénes Vilmos csele, amelyen Katona Bálintot átverte ott a 16-os jobboldali oldalvonalánál. Aztán lágyan centerezett a jobboldali belsővédő, valamint a kapus közé, Tóth Balázs nem ért ki a labdára, Zsuzsák megelőzte őt, és éppen hogy csak belecsúsztatott a labdába, ezzel pedig megszerezte a Loki vezető találatát.
11: Még legalább egy perc hátra van. Most jöhet előre a Debrecen 2-2-ben. Rohamozhatnám most Pataiék, ő valamint Zsuzsák van elől. Patai viszi középen, elhúzza a védője mellett. Patai rávezeti a kapura, lő, és kivédi Tóth Balázs. De jó ég, egymás után kétszer döntette volna ezt most el a Debrecen, de ebből sem lett gól. Sőt, nem is Patai volt az, bocsánat, hanem Soán Báldóni, aki kapura vezette, és végül elfogyott az ő ereje. Belelőtte a kapusba a labdát, de inkább dicsérjük Tóth Balázst, aki kiválóan védte a szöget, és hárította a nagyjából középre érkező labdát. És hát ami óriási pek a Nyíregyháza számára, hogy ráadásul ez az alapvonalon túl ment ki, úgyhogy jöhet most egy szögletrúgás a debreceniektől. Természetesen a debreceni szurkolók már ünneplik az övéiket, hiszen a megítélt 5 perces ráadásból nagyjából 15 másodperc van hátra, és ráadásul a Loki jöhet egy szögletrúgással. Debrecen Nyíregyháza 1-0.
6: És jöhet majd a sarokrúgás, de a játékvezető ezekben a másodpercekben véget vett a találkozónak. A keleti rangadó megnyerésével szerzi első pontjait a bajnokságban a Debrecen a 2026-2027-es idényben. Zsuzsák Balázs góljával nyert a Loki.
7: Hát jó az öreg a háznál, mondhatják a debreceni szurkolók, és tényleg Zsuzsák Balázs az a Debrecenben nevelkedett futbolista, aki egészen pontosan tudja, hogy mit jelent ott abban a városban egy Debrecen-Nyíregyháza csata, hisz a mai világban, amikor sok az idegen légiós, és sokan váltanak sűrűn klubot, akkor igazából talán nem is tudják sokan átérezni, hogy mit jelent egy ilyen keleti rangadó, hát Zsucsák Balázs egészen pontosan átérezte és el is döntötte, így a harmadik fordulóban a Debrecen megszerezte az első győzelmét, viszont a harmadik játéknapon a Ferencváros nem szerezte meg az első győzelmét, ugyanis a két nemzetközi kupában érdekelt csapat, a Győr és a Ferencváros elhalasztotta a harmadik fordulóba találkozóját. Ezt a múlt héten pótolták, a mai visszajátszásban természetesen ez még szóba kerül. Előtte azonban jöjjön a negyedik forduló összefoglalója, amelyet augusztus közepén rendeztek. Cserjés Bendegúz összeállítása következik.
12: És Kolli pedig átveszi, megnézi, és az üres kapuba gurít.
13: Gól! Az ívelésből gólt szerez a Vasas! Gól! Kvasina! No sleep until I'm done with finding the answer.
0: Megszerezte első győzelmét a Ferencváros, utolsó perces góllal nyert a Vasas, horror sérülése Nyíregyházánál. Ilyen volt a labdarúgó NB1 negyedik fordulója. A magyar bajnokságban pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn is játszottak mérkőzéseket. Közülük a leggólgazdagabb a Puskás Akadémia Paks találkozó volt, amelyen 5 gól született. Balog Balázs közvetítette.
14: 11-eshez jutott a hazai gárda. Történt, hogy a paksiak vittek a jobb oldalon végig egy támadást. Pető ellőtte a labdát, Lehocki a rövid saroknál védte. Aztán Duarte kapta, aki jól hozta ki két ember közül. Hosszan előre rúgta, Szabó János kényszerült versenyfutásra. Ott Németh Andrással gyorsabb volt, megtolta a labdát. Majd jött a kapujából Kovácsik, ő mellette is eltolta. És a kapuvédő hiába mutogatta most, hogy nézzék meg a visszajátszásban. A játékvezető nagyon határozottan a 11-es pontra mutatott, így a mérkőzés 7. percében a Puskás Akadémia együttese 11-eshez jut, és Lukács kezében már a labda, hogy elvégezze. Egyenlő Lukács vár, most fut neki a labdának, ellövi és elküldi Kovácsikot a kapu bal oldalába, és a jobb oldalba pedig a labdát, úgyhogy 1-0 vezet a Puskás Akadémia Lukács góljával. Lukács Dániel, aki tavaly rengeteg gólt szerzett a bajnokságban, most büntetőből megszerzi a vezetést a Puskás Akadémiának. Kovácsik pedig már rúgja is előre kézből, Haratyunyán Szalai tovább tudja fejelni, és ebből még lehet veszély, mert hogy Szalai visszakapja a labdát, és kiegyenlít. Remek labdát kapott Harasztitól. A második zicsere volt, ez Szalainak ezúttal nem hibázott. A 30. percben tehát egyenlít a Paks együttese. Ugye Lukács nem tudta ott beadni a labdát, a paksiak megszerezték, és 2-2-ben védekezett a Puskás Akadémia, és ezt szépen lejátszotta a Szalai, valamint Haraszti, és ezúttal, mint egy 13-14 méterről Szalai Lehocki fölött a kapuba küldte a labdát. Vezet a Puskás Akadémia együttese. Dárdai kapott egy kiváló indítást oda a védők mögé, egyedül vihette Kovácsikra, és ellőtte a labdát, de Kovácsik bal lábbal kivédte. Azonban a labda nem pattant olyan messzire a Paks kapujától, mert ott a 16-os vonalánál Németh András nagy nehézségek árán végül is megtartotta, megszerezte először, aztán pedig odapasszolt a Dárdainak, aki egy könnyed mozdulattal másodszorra már értékesítette a helyzetét, mint egy 9-10 méterről a kapu bal oldalába. Egyenlített a Paks együttese, nem tudott felszabadítani a hazai védelem, Szabó Jánoshoz került a labda, aki a 16-oson belülről jobban ívelt át a hosszú oldalra, onnan visszafejelték, és ott középen egyedül találta a labda Windekert, aki már közelről a hálóba tudta csúsztatni. Az utolsó percben járunk, azt még nem tudjuk, hogy mennyi lesz a hosszabbítás. Duarte teszi, Vargat veszi, Szobáb Szolnoki, ott a lehetőség, középre gurítja, és Kolli pedig átveszi, megnézi, és az üres kapuba gurít. Kolli megint lehet, hogy eldönti a mérkőzést. Szolnoki remekül lépett be a támadásba, az ünneplő játékos, és Kolli is ünnepel, mert gólt szerzett. A Puskás a 90. percben 3-2-re vezet. Véget ért a mérkőzés, és itt is csattanó volt a végén. A Puskás Akadémia 3-2-re győzött a Paks gárdája ellen.
0: Kolli tehát az utolsó percekben mentette meg a csapatát, és az ő góljának köszönhetően megszületett a győzelem, amely után a Puskás Akadémia az élre állt a tabellán. Ezen kívül még volt egy olyan mérkőzés, amely a hajrában dőlt el. A Kispest Honvéd a Vasast fogadta, az eseményeket pedig Németh Kornél közvette a helyszínen.
15: Tóth indul meg nagy lendülettel a bal oldalon. Tóth középen jönnek ketten, Costa is például. Tóth bevezeti a labdát a 16-oson belülre, leviszi az alapvonal felé, ott a visszagurított labda, az első helyzet és a második helyzetnél pedig Hadzsikics! Atyavilág, mekkorát védett a kispesti kapus, mindez történik a 17. perc legelején. Tóthot dicsérjük, aki végig viszi, végig szalomozik a bal oldalon, jól teszi középre, és a második volt, ha jól láttam, Costa az elsőnél, meg nem mondom, hogy ki érkezett, talán Hidi. Éredezik a Kispest, és jönnek a próbálkozások is. Csontos, nagyon nagy zsugát ad, Hangya helyzetben, Hangya középbe teszi, ott a helyzet, gól! Na ne, hogy ébredezik a Kispest, és nem csak, hogy ébredezik, hanem vezetést is szerez, Alics! 27. perc! Gyönyörű zsugát ad, óriási labdát, Csontos, ki a bal oldalra! És jó a beadás, Alics pedig egészen középről, vagy egészen közelről, középről, így lesz helyes. Előnyhöz juttatja a Kispest Honvédot, 27. perc a mérkőzésen, 1-0.
16: Minden jelek szerint 11-est ítélt Antal Péter játékvezető, méghozzá Csontos Dominik kezezése miatt. Gyakorlatilag kikeresztezett a védő, és a labda felpattant a mellmagasságba, és úgy fedezte a labdát, hogy a felkarjára rápattant. Megint az a kategória, hogy gyakorlatilag egy labdavezetés történt, ami a futás közben, hogy használja az egyensúlyának a kezét, érintette a felkarját a labda. Én továbbra is állítom, hogy a futballtól teljesen idegen ez a fajta kezezés büntetése, de a tény az megtörtént, hogy a labda érintette a Csontos felkarját.
15: Urblik pedig ott hagyja a labdát Tóth Milánnak. 78. perc a mérkőzésen. Az egyik tábor lelkendezik, a másik fújjon. Tóth fut neki, Tóth! És Hadzsikics véd elsőre! Másodjára nem! Másodjára begurul a labda! Úristen, milyen mázlia volt a Vasasnak! Tóth éberségét minden esetre meg kell dicsérni a 78. percben. Kimarad a 11-es, a kapu bal oldala irányába lövi Tóth Milán. Hadzsikics érzi, nem megy kellően sarokra, és a kipattanót valahogy be tudja gyötörni a Vasas 24 esztendős játékosa. Leverte a kispesti szurkolókat a víz a 87. percben 4 perccel ezelőtt, hiszen a csereként pályára lépő Horváth Rajmund keveredett helyzetbe a 16-oson belül, és egy lapos lövés, amelyet követően a balansóban kötött ki a labda, de hosszas vizsgálódás után les miatt elvették a gólt, ami miatt pedig most emelem a hangom, az az, hogy a csereként pályára lépő Kántor fejelhetett 10-11 méterről, ám engedi, kiszedte a jobb alsóból a labdát, nem volt igazán erő a fejesben, de veszélyes lehetőség volt. Szóval volt egy meg nem adott gólja a Vasasnak. Urblik a 97. percben leteszi a labdát egy szabadrúgáshoz. Engedi kivételével mindenki a Vasas, illetve a Kispest tér felén. Gól! Az ívelésből gólt szerez a Vasas! Hogy ki volt az 84-essel Horváth, vagy 17-essel Csóka? Hát ezt most meg nem mondom. Urblik ívelése a 97. percben, és volt egy harmadik meccslabdája a Vasasnak, és lehet, hogy ez győzel. 99. perc, sőt elkezdődik a 100. perc, nincs végeredmény, de van még egy kispesti szabadrúgás. Csontos íveli föl a labdát, Hadzsikics is jön föl a kispesti kapuból, ott volt egy kispesti meccslabda az egyenlítésre, és elmegy keresztbe a lövés. Te jó Isten! Hát szerintem Pekár volt az, vagy valamelyik somogyi fiú.

0: Gerszektől. Meglepetésre a bal hátvédként futballozó Calderón került helyzetbe, nagyszerű volt a passz Kis Bencétől, Calderón pedig fölé emelte, fölé pöckölte a labdát.
1: Most vezetés szerezted a találkozó 38. percek elején a Ferencváros, ugyanis Kadu jobb oldalról nagyjából a térfél közepéről végez el egy szabadrugást, jobb lába líveli az ötösön belőle, visszafejelt labdát követően vezet a Ferencváros, hogyha jól láttam, Korbu volt az, aki érkezett. Kadu szabadrugása a hosszú sarokra érkezett az ötösnek a hosszú sarkához. Korbu nem tudom, hogy vissza akart-e fejelni, vagy pedig a berobbanó társat akart a helyzetbe hozni. Az biztos, hogy a hosszú sarokba bepattant a labda. Ennek köszönhetően a találkozó 38. percében a Ferencváros Korbu fejes góljával megszerzi a vezetést.
0: Helyzet az Alegerszeg révén. Lesgyanús volt a pozíció, de a játékvezető nem inti be elsőre. Így meg kell dicsérni Dibusz Dénest. Óriási bravúrt mutatott be. Danilo Krefszun volt veszélyes.
1: Most az alegerszegiek ismételten próbálkoztak az ellenfél térfelének, a pestieknek a térfelének a közepén vannak a Zete játékosai. Aztán most egy hatalmas lehetőség, egy nagy ferencvárosi zicser. A jobb oldalon egyedül vezeti rá Kunder Takácsra a labdát, Varga Zétény és mellé gurítja. Hárman is meglógtak a ferencvárosiak, Varga Zétény jobb oldalról szólóba mehetett a kapura. Óriási zicser volt. Jön a beívelés jobbról, jobb lábbal az ötösre. Nenni József megfejeli, Gundel Takás pedig óriási tweet.
0: Közben nekünk az óriás kivetítőre kiírják, hogy lehetséges büntetőt vizsgál a VAR. Meglátjuk, kíváncsi vagyok, hogy milyen szituációt elemeznek most éppen a VAR szobában.
2: Igen, azt nézik, hogy a szöglet után Lenni József fejesénél, hogy fölugrott az alajgerszegi védő, hogy a kezét eltalálta a labda vagy sem.
0: Csonka Bence pedig azt mutatja, hogy a VAR szobában ezt kezezésnek minősítették, és mivel találtak megdönthetetlen bizonyítékot a pályáhozott ítélet ellen, azt javasolja a videóbíró asszisztens, hogy változtassa meg a játékvezető a pályáhozott ítéletet. Csonka Bence most ezt néz. Na nézzük, Csonka Bence visszatért a pályára, és azt mutatja, hogy 11-eshez jut a Ferencváros. Marius Korbu a labda mögött, neki fut, és Korbu kihagyja a 11-est! Egyszerűen nem megy a Fradinak 11-esből Gundel Takács Bence ellen! A 70. percben Marius Korbu hiába megszerezte a vezetést a Ferencvárosnak, nem tudja megduplázni saját maga és csapatának gólyainak számát.
1: És a ferencvárosiak próbálkoznak, támadnak. A ferencvárosiak visszagurították a labdát Kadúhoz. Kadu beívelés, 2-0 arányban vezet a Ferencváros. Kadu ívelt nagyjából egy a 28-30 méter a kapu elé, és őt a kapu előtt beleérte Zakariasen, vagy nem ért bele. Hát ezt majd az ismétlésre fogják eldönteni azok számára, akik láttak ismétlést.
2: Azt vizsgálják most, hogy Zakariasen, amikor Kadu beadta a labdát, előrébb volt-e, mint a zalaegerszegi, talán lesen volt-e, mert Zakariasen mozgása megzavarta a kapust, ugye már nincs Zakariasen, akkor simán védi Gundel a labdát, mert akkor csak a labdát figyeli. Így azt figyelte, hogy Zakariasen beindult keresztbe, tehát azt figyelik, hogy Kadu labdaerugás pillanatában Zakariasen lesen volt-e vagy sem.
0: Minden esetre az ítélet pedig az, Csonka Bence most felemeli a kezét, ez azt jelenti, hogy les volt. A Ferencváros Marius Korbu góljával 1-0-ra megnyerte a találkozót és elmozdult a tabella utolsó helyéről.
3: Az NBA egy negyedik fordulójában találkozott két olyan csapat, amely hétközben még a konferencialigában szerepelt, de mindkettő kiesett. A Debrecent a Köbenhamn, a Győrt pedig a Riga búcsúztatta. Így a két magyar csapat nem éppen sikerélménnyel a háta mögött találkozott egymással vasárnap. A mérkőzést Erdei Márk és Jó András közvetítette.
4: Krüppis pedig már azonnal el is végzi, baloldal Steffuj kapja meg. Jó az indítás előre, ezt még el is tudja érni. A betett labda pedig szerintem már kint volt egyébként, megszerzi az Eto'o a mérkőzés első gólját, de én megvárnám mindenképpen a videóbírós vizsgálatot, mert szerintem talán kint volt, és Steffu is azt mutatta, hogy ő szerinte is kint volt. Aztán pedig a gól hivatalos, ez teljesen egyértelmű, hogy már bent volt, épp hogy egy pici, de csípte a vonalat a labda. Tehát Gavrics jó voltából vezet az Eto'o a 42. percben, tehát vezetés szerez. Történt bizony, az 50. percben kiegyenlített a Debrecen egy kontrát követően, mert hogy Gyugyai Balázs, az aki labdát szerzett, beívelte, Batik lefejelte Szendrainek a labdát a pontosítás véget, aztán pedig ugye vissza Guerrero-nak a labda Szendreitől. Debrecen Eto'o az 52. percben 1-1. Cilla Cselesz befelé lesz.

0: És belőle lesz lövés, bizony, oly, mekkora védés Petrástól, és bumba előtt van a labda, kivágja, mint ahogy készhez ért volna Guerrero kezé ez a labda. A síp néma maradt, és hát Petrást lehet ünnepelni, hiszen Cibla lövését nagyon szépen hárította.
1: Jöhet majd Zsuzsák Balázsnak a szabadrugása.
2: Ő íveli fel, mondjuk mi, de aztán végül nem felíveli, hanem csak lepasszolja a laposan, mert a 16-oson belül van bal oldalt. A Debrecen egy lövés és egy Petrás óriási bravúr. Ezt követően róla kimegy a labda az oldalval, illetve az alapvonalon túlra, úgyhogy nem bedobás, hanem szöglet fog majd következni. Érdekes kifli volt a labdában, végül az alapvonalon túl ment ki. És ő egyébként, aki próbálkozott, az Dénes volt. Egy jó lövés volt a rövidre, balról. Kapunak a jobb alsó sarkát célozta. Most már Zsuzsák ívelibe középre érkezett Batik, de előre kifejelték a labdát a győri védők. Lehet, hogy vége a mesnek, nem csak lehet, hanem egészen biztos. Megérkezett a hármas sípszó Berke Balázstól. Ezzel tehát Debrecen Győr 1-1.
3: A Nyíregyháza a hétvégén megszerezte a második győzelmét az idényben, míg a Kisvárda a sorozatban másodszor kapott ki. A mérkőzés viszont sajnos nem csodaszép góloktól vagy nagyon impozáns játéktól lett hangos, hanem egy horror sérüléstől. Német Kornélt hallják.
4: Volt szerencsém látni a visszajátszást legalább 6-7 kameraállásból. Az történt, hogy Olá és Tarcsi egyszerre ugrottak föl a labdáért. Na most nyilván úgy nem lehet fölugrani, hogy az embernek a keze leszorítva maga mellett van. Viszont Olá, ahogy lendületet vett, nyilván kint volt a könyöke, és visszafelé én szerintem mozgott az a könyök, tehát hogy nem csak az volt, hogy a levegőben volt, és egyértelműnek tűnt nekem legalábbis, hogy lekönyökölte Tarcsit a levegőben, aki úgy került a földre, hogy utána onnan már hordányon hagyta el a pályát, tehát ő nem is tudta folytatni a játékot. Nem történt piros lap, vizsgálták, tehát a videóbíró dolgozott, vizsgálta, hogy van-e lehetsége, illetve hogy lehetséges piros lapot vizsgált, végül is nem jött piros lap. Batum góljával megszerzi a vezetést a Nyíregyháza együttese a 45. percben. Egy baloldali beadás után a Tarcsi helyére csereként pályára lépő Batum érkezik középen, és ezzel a góllal tehát megszerzi a vezetést a nyíregyházi csapat. 1-0 mérkőzés állása, hozzáteszem, teljesen megérdemelt a hazai vezetés, sokkal aktívabb volt. Nuriev góljával a semmiből egyenlít a Kisvárda a 82. percben. 1-1 a mérkőzés állása. Nuriev kapott labdát a kisvárdaiak bal oldalán, a 16-oson belül a bal összekötő pozíciójában csinált egy gyönyörű visszacselt, és a jobblábas lövés a bal alsó sarok felé ment, és tökéletesen ahova Nuriev elképzelte, oda lőtte. Vasina, a legjobb pillanatban jöttünk vissza mégiscsak! Vasina befejeli a 91. percben, egy baloldali beadás után a jobb felső sarokba! 95. perce jelzett 3 percen, most már lassan 2-vel túl. Mindenki, aki él és mozog előre jön. Nuriev a kisvárdai gólszerző jobbal, vagy inkább egy ballábas lövés. Ballábas lövés jött méghozzá Matanovicstól, de ez elakadt a sorfalban. Ebben a pillanatban pedig vége a keleti rangadónak. Én a végeredménnyel búcsúzom, fordulatos mérkőzésen. Nyíregyháza, Kisvárda a keleti rangadón 2-1.
3: Tarcsi Róbert egyébként így nyilatkozott a Nyíregyháza honlapjára a mérkőzést követően. Nagyon erős fájdalmat éreztem, mintha egy lyuk lenne a fejemen, azonnal azt néztem, megvan-e a szemem, és látok-e vele. Foltokat láttam, ami részben megnyugtatott, de éreztem, hogy nagy a baj. Aztán kettős látásom lett, ami azért keletkezett, mert elmozdult a szemgolyóm. Ezt és a törést kellett műtéttel korrigálni, ami hétfőn megtörtént. Bevallom, miután kórházba kerültem, este 10-ig nem mertem tükörbe nézni, nagyon féltem a látványtól, hogy mi fogad majd. De már jobban vagyok, az orvosok szerint jól sikerült az operáció. Tarcsi Róbertnek jobbulást kívánunk. Visszatérve az NB1 negyedik fordulójára, van még egy mérkőzés, amiről nem volt szó ebben az összeállításban még. Az Újpesti már 3 találkozó óta veretlen, miután X-elt az MTK-val. A lilafehérek bombagollal mentettek pontot. A kommentátor Jó András és Olasz Gergő.
1: Közben egy jó indítás előre, egy MTK-s lehetőség keresi már a 16-oson belül, érkezik a második hullámban, ott Hinora. Jó a visszatett labda, és ott a lövés, ajj, mekkora gól a hosszúba! Megszerzi a vezetést az MTK Jurek góljával. Föllötte a jobb felső sarokba, még a kapufa is segített neki. Nagyszerű gól volt ez.
5: és akkor Maier, valamint Juic maradott a labda mögött. A 38. perc végén járunk, még ebben a minutumban elvégzik a szabadrugást az újpestiek. Juic neki lép, ez egy ballábas szög egyébként, de lehet, hogy végül Maier fogja kapura tekerni majd. Juic az ő kezén a csapatkapitányi karszalag, ballábbal tekeri majd kapura a labdát, és egy óriási gól, mondom én, de aztán végül, mintha a gólvonalon belülről jött volna ki a labda, végül az ismétlés pedig már bent van a kapuban. Érzésem szerint lehet, hogy már a szabadrugás után is Juic lövése a vonal mögött partant.
1: Komoly lehetőség volt itt kialakulóban az 52. percben, az újpesti támadót figyelhettük, Flytert, aki a 16-oson belül kapott egy labdát Horváth Krisztofertől, aztán pedig Demjén Patrik védte ki a hosszú alsóból a labdát, a labda pedig kipattogott az alapvonalon túlra, komoly lehetőség volt egyébként.
5: Az 58. percben ugyanis egy óriási kavarodást követően, hát több olyan gyanús szituáció is volt, amely után büntetőt lehetett volna ítélni, kezezés, aztán egy szabálytalanság, talán egy újpesti eltalálta az egyik MTK játékos lábát. A játékvezető végül ez a sok kis apró dolog miatt aztán ítélt egy 11-est, most a videóbíró segítségével vizsgálják ezt a 11-est, amelyet megítélt Cirkelbach Péter, Kata Mihály 11-ese, a 61. percben immáron Kata, neki kocog a labdának, ellövi a jobb alsó irányába, de kivédi Szappanos, a kipattanót pedig a cserekén beszállt Lunes takarítja el, Szappanos megakadályozza azt, hogy ismét vezessen az MTK.
1: Jó, továbbítás visszaköpte a Horváth, azt lőni kéne, jó, továbbítás ismét, Krajcsovics ellövi, oly, mekkorát véd Demjén, kijön a labda, nagy védés volt.
5: Most letelik az 5 perces hosszabbítás, a játékvezető múlik, hogy meddig tart, de hát eddig hiába volt másfél perc szápolás. Az 5 perces ráadást betartott a Cirkelbach Péter játékvezető. 1-1 végződött a negyedik fordulóban az Újpest MTK mérkőzés.
3: Az NB1 negyedik fordulójában 6 mérkőzésen 16 gól született, és a Ferencváros volt az egyedüli, aki nem kapott gólt. Ebben az idényben ez volt az első olyan forduló, amely során senki nem kapott piros lapot. Mindössze 2 csapat maradt veretlen, a Vasas 2 győzelemmel és 2 döntetlennel, valamint a Győr 1 győzelemmel és 2 döntetlennel. A tabellát jelenleg a Puskás Akadémia vezeti 9 ponttal, mögötte a Vasas 8-al, harmadik pedig az Újpest 7-tel. A 11. és 12. helyezett pedig 3-3 ponttal a Zalaegerszeg és a Honvéd.
6: Ez volt a negyedik játéknak a napnak az összefoglalója, amelyet augusztus közepén rendeztek. Hamarosan az 5., 6. és a 7. fordulóból szemezgetünk itt a Visszajátszásban.
7: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Amikor július utolsó hétvégén elindult a 2026-2026-os labdarúgó első osztály küzdelem sorozata, alig ha gondolta volna valaki, hogy az 5. forduló előtt a Vasas és a Puskás Akadémia úgy fog összecsapni egymással az Ilovszki stadionban, hogy a tét az első hely. És megtörtént. Vasas Puskás Akadémia augusztus 22-e az 5. fordulóból nem akármilyen tétért.
9: Kern felezővonal és az oldalvonal találkozásától Lukácsot indítja, ez nagyon nagy labda. 14. perc, Lukács! Az első Puskás helyzet, a rövidre akarta lőni, és engedi nagy védése. 27. perc a mérkőzésen. Összességében a harmadik, egyébként pedig a második Puskás szöglet jön középre. Ott a fejes, haj, mekkora kapufa! A felső lét mentett, és még mindig ott van. Colli elől Imbor húzza ki a labdát.
10: A Rab Boldizsár esetét vizsgálják most, amikor a fölpasszolt labdát Duarte kifordult, amiért most a szabadrugást kapta a Puskás 25 méterre a saját kapujától, hogy Rabnak az odalépése többet ér sárga lapnál.
9: Kápráj azt mutatja Rabnak, hogy legyen szíves, jöjjön, piros lap! Rab számára befejeződik a mérkőzés az első félidő hajrájában. Varga a 16-oson belül nem tud még csak egy szögletet sem kiharcolni, ő meg az iménti Urblik jelenethez hasonlóan nagyon átlátszó módon arra várt, hogy hátra lesz belőle egy szöglet. Lukács eladja a 16-osnál a labdát. És ebből most akkor jöhet egy vasas kontra. 57. perc a mérkőzésen, húj, de nagy mászlia van Gollának. Elcsúszott ugyanis Wojciech Golla, mindez a saját kispadja előterében történik, de mégis valahogy csúszás közben elkanalazza a labdát Hidi elől. A labda Aratyunyánnál, aztán Okeke most már. Orján, nagyon-nagyon sokat foglalkoztatják Orjánt itt a jobb oldalon. Orján becsapja a védőjét, csókát, Orján a 16-oson belül, ott a gól! Megszerzi a vezetést a Puskás, nem tudta kiúzni a vasas, Német András! 0-1 a találkozó állása a 85. percben. A sokadik próbálkozás, a jobb oldalra érkező védelem, jobb oldalára érkező Orján rendkívül sokat volt játékban, és ezúttal becsapja védőjét, csókát, és már az ötös és az alapvonal találkozása környékéről gurít középre, ahol a szintén csereként érkező Német András közelről a hálóba pofozza a labdát. 94. perc. Radó utóbbit választja, Lehocki! Kitolja ezt is! Vége! Nincs tovább! Elveszi a Puskás Akadémia az angyalföldiek veretlenségét az Inovszki stadionban. Az OTP Bank Liga 5. fordulójában Vasas Puskás Akadémia 0-1.
6: Az ötödik játéknapot követően a bajnok Győr még veretlen volt, 4 mérkőzéséből 2-t megnyert, 2 volt döntetlen, hiszen volt neki egy elmaradt találkozója. Még több találkozó ekkor elhalasztásra került, a Ferencváros például a 10. helyen állt, hiszen 3 mérkőzést játszott csak, és ezek során 4 pontot gyűjtött. A Puskás Akadémia viszont lejátszotta mind az 5 mérkőzését, ebből 4-et megnyert, 1-et elveszített, így 12 ponttal állt a tabella élén, és 4 ponttal előzte meg a Győrt, illetve az általa legyőzött Vasast. És hát, hogyha a következő fordulóban a Ferencvárost legyőzte volna, akkor bizony nagyon nagy lépést tehetett volna abba az irányba, hogy meglógjon a mezőnyt. Na most hallgassuk meg, hogy mi történt a 6. játéknapon a Puskás Akadémia Ferencváros mérkőzésen.
11: Fejcsóton továbbra is 0-0, de megvolt az első helyzet, az első nagy helyzet, méghozzá Ferencvárosi lehetőség. Mindjárt mondom, mi történt. Most viszont figyeljünk arra, hogy Árzaninál a labda a 16-os sarkánál. Árzani ellövi, mellé megy ez is. Lehocki leteszi a földre és megtámadja őt azonnal Lisztes. Az előreivel is viszont pontos, Kern kapja a középpályán, Kern pedig kiugratná Németet, és Német gyorsan, mint Ramakers. Német a 16-oson belül, egy csel, Dárdai kéri, Dárdai ellövi, Dibusz véd nagyot. Az 51. percben az első Puskás helyzet, Német András rendkívül jól tette vissza Dárdainak, de Dárdai lövését Dibusz védte, és ezzel pedig indulhat a ferencvárosi kontra, mert hogy Árzani csap le a labdára, 5 ember között legalább, tovább tudja tenni Lisztesnek. Lisztes Harutyunyán mellett a 16-os vonalán, Lisztes még mindig nem érkeznek segíteni, csak most, de jó a visszakészített labda Zakariassennek, Zakariassen pedig leszereli a földön fekve. Ferencvárosi gólról tudok beszámolni, az 53. percben Árzani baloldali beadására Zakariassen érkezett középen remekül, és nagyjából 6-7 méterről egy védő szorításában befejelte a labdát bevetődve Lehocki kapujának a jobb oldalába, úgyhogy megszerzi a vezetést a Ferencvárossal a mérkőzés 53. percében. 25 méteren húzza meg a védelmi vonalat az FTC, Duarte pedig íveli a 16-oson belőle, jön Dibusz a kapujából, kiejti a labdát, Harutyunyán pedig rámeli, és bent van! Az 58. percben egyenlít a Puskás Akadémia, Dibusz hiába érkezett a kapujából, nem tudta megfogni, nem tudta lehúzni a labdát, ott volt körülötte Ferencvárosi fejcsúti játékos is, és talán ütközött is valamelyikükkel. A kiejtett kezéből kiejtett labdát pedig Harutyunyán háttal a kapunak egy nagyon szép elegáns mozdulattal beemelte az üresen maradt kapuba. Egyenlítette át a Puskás Akadémia az 58. percben. Hosvát pedig már íveli előre Jusufnak, és ez egy remek indítás. Jusuf a 16-oson belülre tör, középre teszi, ott a helyzet, és a gól! Lisztes Krisztián góljával ismét ferencvárosi előny. A mérkőzés 63. percében egy nagyon szép ferencvárosi támadást követően nagyjából 20 másodperce mondtam, hogy Kadu bedobást végezel a Puskás Akadémia kispadjánál, visszadobta Gomeznek, keresztbe ment a labda a védelemben. Ramakersen keresztül Osvátig, Osvát pedig remekül ugratta ki egy hosszú indítással Jusufot. Jusuf lefutotta a balhátvédet, a Puskás balhátvédjét, Farkast a 16-oson belülre tört és jobbról jobbal középre tette laposan, az ötösön pedig remekül érkezett Lisztes Krisztián, és egy becsúszó mozdulattal ballal Lehocki kapujába lőtte a labdát. Éppen hogy beért a 16-oson belülre Jusuf, a bal lába felé tolta a jobb szélről, és Nagy Zsolton esett át a ferencvárosi támadó, úgyhogy a 77. percben 2-1-es ferencvárosi vezetésnél Ramakers állt a labda mögött, Antal Péter elrendez mindent, ott a 16-os vonalán ne lépjen senki a festékre, a vonalra, és akkor Ramakers farkas szemet nézhet Lehockival. A 78. percben járunk. Jöhet a ferencvárosi 11-es, 2-1-re vezet az FTC, megkapja a sípszót Ramakers, és Lehocki kivédi Ramakers büntetőjét, aztán kimegy a labda az ollapvonalon túlra. Oda kerül a Puskáshoz, mégpedig Nagy Zsolthoz. Nagy beadását Gomez vágja ki a 16-oson belülről, gólla visszafejeli oda a sűrűjébe, Szojszálóhoz kerül, Szojszáló megpróbálja középre tenni, levágódik a labda, Farkashoz kerül, Farkas beíveli, Kolli feje, gól! Egyenlít a Puskás Akadémia a 90. percben Lamin Kolli révén. A jobb oldali beadás Farkastól tökéletes volt, és Kolli üresen volt ott Ramakers és Gomez mellett, az ötösről pedig a bal alsóba fejeli a labdát. A 90. percben a rendes játékidő utolsó percében tehát egyenlít a Puskás Akadémia, akkor, amikor már mindenki azt gondolta, hogy vége van. És Les, nem adják meg a gólt, Antal Péter keze a magasban, Lamin Kolli ezek szerint Lesen tartózkodott. A vége. Kibírta a Ferencváros, kitartott a Trabzonspor ellen szerzett lendület. Puskás Akadémia FTC 1-2.
6: A Ferencváros csapata tehát augusztus 30-án lefékezte a Puskás Akadémiát és megkezdte a felzárkózást, és az Öltfehér játékosok és szurkolók egészen pontosan tudták ekkor, hogy nagyon-nagyon fontos hét áll a csapat előtt a magyar bajnoki szereplést illetően, hiszen néhány nappal később múlt csütörtökön pótolta a Ferencváros a győri bajnokiát, tegnap pedig az Újpest ellen vívott nagyon-nagyon fontos mérkőzést. Ha mind a kettőt megnyerte volna a Ferencváros, azzal azt hiszem tudatosította volna mindenkivel, hogy idén nem sok kihívóra számíthat, az kihívók nem számíthatnak semmi jóra, hiszen a Ferencváros megpróbál végig gázolni a mezőnyön. Na most hallgassuk meg, hogy a Puskás Akadémia otthonában aratott győzelmet követően múlt csütörtökön mire jutott a Ferencváros a bajnok Győr otthonában.
12: Ramakers nagy csata ez kettőjük között, egyelőre a Ferencváros védője győztesen jön ki ezekből a párharcokból, G kapott egy hosszú indítást Petrástól is, akkor viszont Dibusz jött ki a 16-oson kívülre, sőt tudta elrúgni. De nézzük most ezt az indítást a bal oldalra, Árzáni befutja még ott bíró mellett természetesen a szögletzászló közelében, aztán megpróbál befele fordulni, előbb a jobb lába fel, aztán meghúzza a bal lába fele, még mindig nála a labda és már a 16-oson belülre ér. Most íveli középre, ott a fejes, vezet a Ferencváros! És kiszerezte a gólt Bagi, akiről elmondtuk, hogy szép történet lenne ez, hogy a Soroksárban rúgott ugye két gólt a hétvégén a Csákvárnak, és most esetleg betalálna. Hát Bene Ferenc ismeri ezt a mezőnyt, mert Bagi ezúttal is egy remek fejessel megszerzi a Ferencvárosnak a vezetést, mint egy 5 méterről fejelhetett, de nem igazán ugrottak föl vele a győri védők, míg Árszáni, hát finoman szóval megforgatta ott bírót, ebből lett egyébként ez a lehetőség. Igen, ott tartja az ellenfél térfelén a labdát a Ferencváros együttes, és ez láthatólag azért bosszantja a győrieket, mert labda nélkül nagyon nehéz játszani. Nagy Ádám tovább teszi Kejtának, aztán már többen is várják. Kejta előrelép, még egy lépést, aztán egy lövőcse, ballal ellövi, és óriási felső léc. És még hozzá is ért egy győri játékos. Nabi Keita, aki csereként jött be, és azért ritkán szokott eljutni oda a kapu elé, Nagy Ádámmal játszott össze, nem támadták meg, talán nem vették elég komolyan, csinált még egy lövőcselt is a bal lába felé, előtte a labdát a Ferencváros játékosa, és a felső rész most Petrás kapust kisegítette. Kadu megvárta azt, hogy végre elvégezhesse ezt a szögletrugást, mert nagyon sok időt eltelt itt a cserével, Árzán egy kicsit ünnepeltette magát, most jön középre a labda, ott egy fejes, és 2-0-ra vezet a Ferencváros. Kadu jobban livelte középre a labdát, és ott az ötösön belül gyakorlatilag zavartalanul fejelhetett, ha jól láttam, Gomez volt az, és mintegy 4 méterről a léc alá fejelte a labdát. Petrás vetődött érte oda a léc alá, de hát nem tudta megakadályozni, hogy a hálóban kössön ki a labda, és valóban Gomez volt az eredményes, megerősített benne engem a hangos bemondó is. Minden esetre a győriek ezt most alaposan elnézték, benézték.
11: És ott az újabb ferencvárosi lehetőség, Lisztes gól, 3-0. A 72. percben labdát szerzett az FTC a győri térfélen, a 16-oson belül Liszteshez jutott, aki az ötös sarkától jobb oldalról egy nagyszerű lövőcselt követően ballal Petrás kapujával lőtte a harmadik ferencvárosi gólt. Úgy tűnik, hogy a győrieket ez a második találat már végleg padlóra küldte. Húztatás ott van még Urbik elől, előtt Urbik és Keita párharcából utóbbi jön ki győztesen, aztán Gomez is a segítségére siet, Urbik a földre kerül, mert ő 11-es szeretnek.
13: Meggyőződésem, hogy Nabi Keita megrúgta Urblikot. Kíváncsi leszek a VAR-vizsgálatra, mert ez megint nem befolyásolta abszolút a játékot, de egy rugást megtörtént a 16-oson belül.
11: Csonka Bence pedig kifutott végül, és tényleg gyorsan, ahogy ezt Bene Ferenc is említette, a televízióhoz, hogy megnézze saját kis monitorján itt az imént történteket. Közben minden, vagy szinte minden játékos frissít, főleg a győriek jöttek ki a kispadhoz, Efraín Juárezhez, de most Lisztes Krisztián is megtalálja Borbély Balást, mi pedig Csonka Bencét a szemünkkel, aki mutatja, hogy 11-es következik. A mérkőzés végén tehát büntetőhöz jut a Győr, akkor amikor 3-0-ra vezet a Ferencváros, a győriek 11-ese, amelyet a csereként beálló Kulanovics fog elvégezni, az új játékos, tehát első mérkőzésén góllal mutatkozhat be a győriek mezében. Igaz, 3-0 az állás, de Kulanovics most nekifut a labdának, és Dibusz kivédi Kulanovics 11-esét. Szögletre védi Dibusz, szögletre pattan a labda, úgyhogy jöhet egy újabb győri szöglet. De itt a vége, a játékvezető dr. Csonka Bence mielőtt letelne a 6 perc lefújja a mérkőzést. Magabiztos FTC siker a bajnok és a kupa győztes csatájában. Győr-Ferencváros 0-3.
6: A hétvégi hetedik játéknap előtt tehát a Ferencváros a vesztett pontok tekintetében átvette a vezetést a tabellán, viszont egy mérkőzéssel még kevesebbet játszott, tehát a pontokat tekintve a Puskás Akadémiát az élen, az Újpestnek és a Ferencvárosnak 10-10 pontja volt, és ugyebár tegnap került sor a nagy derbire. Hogyha a Ferencváros 8 napon belül a harmadik nagy betétását is legyőzte volna, azzal bizony tudatosítja a mezőnnyel, hogy idén ne reménykedjen senki, maga biztosan nyeri a bajnoki címet. No de, legyőzte tegnap a Ferencváros hazai környezetben a nagy riválist, az Újpestet.
4: A támadást követően Bene Ferenchez az lesz majd a kérdésem, hogy tudatosan játszik-e a Ferencváros a fiatal újvári oldalán, vagy szimplán. Csak! Gól, Jusuf! Jön egy baloldali beadás, szappanos középre üti a labdát, és Jusuf közelről a kipattanót a hálóba fejeli. Újvári oldaláról, a fiatal újvári oldaláról, aki bekerült az Újpestbe, onnan jön a beadás középre, az első próbálkozást még védi szappanos. Az ismétlésnél viszont már tehetetlen, Jusuf góljával megszerzi a vezetést a derbin a Ferencváros együttese.
14: Nagy Ádám pedig legurítja azonnal Gomeznek, a bal színen pedig Árzáni mutatja magát, aki megint őresen veheti át, megcsinálja a cselt Matkóval szemben. Árzáni már a 16-oson belül befelé csal, ez Árzáni lő, mellé. Nagyon szép szóló az ausztrál szélsőtől. Matkót mintaszerűen kerülte meg, és ugye azáltal, hogy Újvári már bejjebb lépett, teljes terület, illetve óriás terület nyílt Árzáni előtt, hogy Matkó megkerülését követően a 16-oson belülre törjön, megcsinálta a cselt befelé a védőjével szemben, és megpróbálta elrúgni a hosszú alsó sarokba, néhány métert tévedett.
4: Ramakers a kezdőkörben. Átteszi a jobb oldalra Osváthoz. Én azt hiszem, hogy kettő darab nyitott kérdésünk van az első félidőben. Osvát íveli középre, gól! 2-0! Zakariasen! A 16-os csücskéről, a kispadokkal átellenes csücskéről! Zakariasen fejére íveli, varázsolja a labdát Osvát! És egy újabb fejes gól Jusuf után, Christopher Zakariasen is középről fejjel veszi be szappanos kapuját! 2-0 a mérkőzés állása!
14: Juic emelte a jobb karját, jön a labda a kapu elé közvetlenül, és Dibusz eltéveszti, kapufa, aztán pedig ismételnek, és ezt már a léc alán varja az érkező Patricio Stronati. Úgyhogy még a szünet előtt szépít az Újpest. Dibusz aláfutott a labdának, elsőre a kapufáról visszapattant az a kósza lövés, és a kipattanót az érkező Stronati varta a léc alá. Hát több mint három év után ismételten betalál az Üllői úton egy újpesti játékos. Most a jobb oldalon jönnek előre a vendégek, Mátkó gritja vissza Eitornak, Eitor a védelem mögé ívelni, Gomez fejeli rossz helyre, Amenido befelé tör a 16-oson belőre, aztán a centerezését kivágják, Horvát lekészíti, Juic lő, az úgy talán lesz, Flajter, nagy védés, aztán a gól, a zászló pedig nem emelkedik, egyenlít az Újpest. A játékvezető megadja Mátkó Lesi puskás gólját. Dibusz védett Freiter lövésénél. A kipattanó Mátkó elé került, aki néhány méterről, 5 méterről a kapuba talált. És 2-2 jelen pillanatban.
4: Kejta, a lecsorgó Birmancevicé, jön Kadu. Kadu teljesen tisztán, de várja a társakat, hogy jöjjön valami segítség. Kadu belöböli, Zakariasen! Meccslabda! Kihagyja! Mármint Zakariasen elpuskázta, Kadu belöböli a bal oldalról, és az ötös jobb oldali csücskénél Zakariasen a bal alsót szeretné megjátszani, de nagyon suta a befejezés. Birmancevic a bal oldalon, Birmancevic megpróbálja meghúzni, felborítja ellenfelét, és alig ha nem, ez lesz az utolsó jelenetsor a derbin, hiszen 5 másodperc múlva letelik a jelzett 4 perces hosszabbítás. Karakó ezt még engedi, de már az óráját nézi.
14: Meddig engedi még a játékvezető, egészen eddig. 10 év után újpesti pontszerzés az Üllői úton, FTC Újpest 2-2.
6: További eredmények a 7. játéknapról: Győr Kispest 3-2, Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-0, Paks Debrecen 2-4, MTK Kisvárda 1-2, Vasas Nyíregyháza pedig 3-2. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon-nagyon szoros az élmezőny a labdarúgó bajnokságban 7 játéknapot követően. A Puskás Akadémia és a Győr 12-12 ponttal rendelkezik, és őket 1-1 pont lemaradással követi, vagyis 11 ponttal a Vasas, az Újpest és a Ferencváros. Ferencváros viszont egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, tehát vesztett pontok tekintetében a zöld-fehérek állnak a legjobban jelenleg, úgyhogy nem akármilyen bajnokság áll még előttünk, az viszont egészen biztos, hogy 2026. szeptember 7-én a visszajátszás előtt már semmi nem áll, hiszen ebben a pillanatban ér véget a műsorunk. A két társszerkesztő, Laki Barbara, illetve Cserjés Bendegúz, tovább a két hangmérnök, Antal Rihárd és Nagy Máté nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvin László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
7: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás!
15: A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
16: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
15: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
17: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. A magyar öttusát az évek során többek között edzőként, szövetségi kapitányként, főtitkárként és versenyigazgatóként is segítő Pécsi Gábor nemrég, egész pontosan augusztus 28-án ünnepelte 80. születésnapját. Ebből az apropóból a Bajnokok mostani adásában felidézzük az Arcvonások 2015-ös adását. Akkor 69 éves volt Pécsi Gábor, amikor megkerestem otthonában. Most ezt a beszélgetést hallhatják újra. Elsőként azt kérdeztem Pécsi Gábortól, hogy szokott-e még rendszeresen sportolni.
18: Most is úszodából jövök. Minden reggel volt ötusázó társaimmal a Komjádi úszodában. Fél órát úszunk. Az nekem általában 1000 métert tesz ki. Ennél lejjebb nem adom, bár 600 méternél sokszor eszembe jut, hogy miért nem 600 méterbe döntöttem el én a saját adagomat, mert nekem már nincs edzőm. Azt csinálok, amit jónak találok. Azt viszont, amit előre elhatároztam, azt meg is csinálom, és nagyon jó az, hogy naponta mozgunk valamit.
17: Minden nap hétvégén is, és ez kényelmes tempóban, mellúszás?
18: Hát nem mellúszás, mert az ötösházban gyorsan úszik, a legnagyobb részét gyorsan teszem meg, aztán vannak kiegészítők közben, de ugyanúgy, mint amikor edző voltam, magamnak is mindig előírom aznapra, hogy mit fogok úszni, és azt végig is csinálom, mert különben tényleg az van az ember, hogy ellötyög mellen, de valamit azért illik mozogni. Nem erőltetett tempóban, de egy olyan jó lendületes.
17: Gyerekkorában is már kötelező volt a sport, a mozgás, vagy pedig egyszerűen csak jött, és azért volt ösztönös.
18: Mondhatom úgy, hogy sportcsaládból származom, hiszen édesanyám úszó volt, hosszú távúszó, világbajnok volt. Emiatt aztán az egész család sportos lett, velem együtt természetesen. Ő volt Paplaci mellett a másik profi Magyarországon, aki Paplacival párhuzamosan pénzért versenyzett. Tehát a Capri-Nápolyi nem hivatalos világbajnokság, mert a hosszú távúszás még nem ismerték el hivatalos úszó szakágnak, de ez volt a nem hivatalos világbajnokság. Ugye az 33 kilométer a tengerben. Minden évben megrendezték Olaszországban. Ez egy profi verseny volt, tehát részvételi díj volt, pénzdíjat lehetett nyerni, de ugyanakkor édesanyám minden költségét saját maga fedezte, egy banki tisztviselő volt. Reggel lement az uszodába, megvette a jegyét természetesen, amikor nem kapott később már tiszteletjegyet, akkor utána elment dolgozni, de utána megint lement az uszodába. Hát mi így nőttünk föl, hogy ezt láttuk.
17: Mekkora családban voltak testvérek?
18: Igen, volt egy Miklós bátyám, akinek szintén sok köze van ehhez az én pályámhoz, hiszen ő kezdett el ötösázni először, ő a Győri Bencés gimnáziumba került, és lejárt az úszodába, mert hát az elég jól úszott, és akkor Magyar Vilmos, a Győri ötösa atya meglátta, és kérdezte tőle, hogy nem akar-e ötösázni. Hát kérdezte, hogy mi az, ugye, mert fogalma nem volt. Hát amikor a lóhoz eljutottak, akkor rögtön azt mondta, hogy de igen, és hát azóta is tart a szerelem az ötösával és a lóval, ő már sajnos nincs közöttünk, viszont a fia folytatta a pályát, hiszen ő most a lóversenynek a igazgatója, és ő irányítja a magyar lóversenysportot. Nagy örömünkre, hiszen gyerekkorától is úgy nőtt föl, hogy sport, ötusa, kajak, és a lovak, és a lóverseny, és most az ő pályája így beteljesedett ezzel, hogy ezt a pozíciót tölti be.
17: Mivel teltek a gyerekkor évei, és ez most Győrben volt, vagy Győr mellett?
18: Nem, mi Agárdon laktunk, elváltak a szüleim, édesapámmal Agárdon laktunk mind a ketten, és onnan került a bátyám Győrbe, hogy egy biztos és fix helyen legyen, hiszen a Bencés gimnázium egy biztosíték volt arra, hogy nem kalódik el. Én amikor a nyolcadikat elvégeztem, akkor is följöttem édesanyámhoz Budapestre. De akkor már bátyám bőszen ötusázott, és volt egy kis kísérlet a vízilabdával, de az nem nagyon jött be, nem volt különösebb labdaérzékem, és aztán kérdezte a bátyám, miért nem mész el ötusázni, és akkor levitt a Benedek Feri bácsihoz a Csepelbe, ahol a légkör az első nap már megragadott, hiszen nem akárkikkel öltözhetett ott az ember, nem is tudtam természetesen akkor még, hogy milyen nagyságokkal, hiszen egy öltözőben voltunk a Balcó Bandival, Németh Ferivel.
19: Olimpiai bajnok ötusázók.
18: Ők az olimpiai bajnokok, igen, de az akkori csapat is, a Fákja Földi, Sárfalvi Béla, Illény Ipari, azért sorolok olyan neveket is, akik nem rendkívüli eredményeik voltak, viszont a szellemük az pontosan olyan volt, mint a Balcó Bandiéké, és ezt szoktuk meg mi is, ezt vettük át mi is, és ezt próbáltuk tovább tanítani, amikor abba a pozícióba kerültünk.
19: Hamarosan erről még beszélünk majd kicsit részletesebben, de itt a kondiról, a fizikai állapotról eszembe jutott egy olyan kérdés is, hogy például szokott-e, megcsinálná-e most is azt, hogy segítene egy kismamának, amikor mondjuk a metróban, vagy akár egy buszon fel kell vinni a babakocsit a lépcsőn, vagy a buszra?
18: Ez természetesen véletlenül jön így össze, hogy a uszodából, amikor jöttem, és felszálltam a buszra a körúton, akkor pont egy kismama próbált leszállni. Láttam, hogy kínlódik. Természetesen odaugrik az ember és segít. Hát ez annyira természetes, hogy nem is kérdés.
19: Ezt a szüleitől örökölt, vagy pedig akár épp ott a Csepelben, tehát ezt a szellemiséget, mert ugye azért nem mindenkinek egyértelmű. Ezt sokan elgondolkodunk, hogy jaj, most mit kellene tenni, miközben pont nem szabad gondolkodni.
18: Hát is. Eleve a családi neveltetésben ez volt a segítőkészség, és a Csepelben is ez a szellem volt. Ott szóba nem került, hogy ki az olimpiai bajnok, és ki a kevésbé eredményes versenyző. Ott egy dolog számított, egyszer egy nagyon jó cikk volt a Pilhár György tollából a Nemzeti Sportban, amikor azt írta, hogy mi közöttünk az volt a legfrankóbb gyerek, aki először ért fel a Hármasatár hegyi kilátóhoz a császáruszodából a futóedzésen, és abszolút nem számított, hogy egyiket mikrobusszal hozták az edzésre, a másikat egy személykocsival, vagy éppen a villamoson próbált jegy nélkül utazni, mert még arra sem volt pénze. Tehát egy dolog számított az eredmény, és azon belül természetesen a sportszerűség, és ez is egy nagyon lényeges dolog, hogy ezt szívtuk magunkban már a családtól, és édesanyámtól is, és természetesen a Csepelben is, hiszen ott szóba se kerülhetett az, hogy valaki ne sportszerű eszközökkel próbáljon eredményt elérni.
19: Csibészség, mert azért a sportban az is kell. Akár egy olyan, hogy valaki ne futva tegye meg azt a távolságot a hármas határhegy tetejéig.
18: Hát az benne van. Az ilyen nagyon langyos gyerekekből nem szokott nagy versenyző lenni, mert megalszik a tej a szájába. És hát az ötösen nem egy különösen sokfajta képességre van szükség. Az eleve egy gátja, amikor valaki nagyon alszik, és nincs benne meg a megfelelő csibészség, mert adott pillanatban bizony rögtönözni kell, és ki kell találni valami csibészes formát, hogy lehet tovább lépni azon a problémán. Az lehet csak egy mozdulat a lóhátán, vagy lóval való kapcsolat, vagy akár egy vívó asszó közben egy megoldást találni, akár trükkös megoldást találni, természetesen a sportszerűség határain belül, de ugyanez vonatkozik az edzőre is, hogy nem kell átlépni a szabályokat, hanem mindig ki lehet valami plusz találni, de még tovább megyek, ugye az életem pályáján lényeges dolog szakasz volt az is, hogy itt különböző világesemények, meg hazai események rendezésében része, ott is folyamatosan valami trükközni kell a megoldásokra.
19: 2008, ugye nem is olyan régen egy budapesti világbajnokságot a szimacsarnok előtt, és elfolyt a víz a medencéből a verseny napjára.
18: Hát én jól emlékszem, hogy a szerkesztő úr is ott ült a lelátón, és mindjárt meglepődtünk, hát ez egy külön mese, és így utólag visszagondolva azt mondhatom, hogy az életemnek egy nagyon fontos pontja volt az, hiszen egy olyan problémával találkoztam szembe reggel 7 órakor, amikor fölhívtak, hogy elfolyt a víz, hogy először nem is vettem komolyan. Aztán Bíró Sanyi, jó barátom, aki az egész területén volt felelős, mondta, hogy ezt vegyem komolyra, mert tényleg egy deka víz nincs a medencébe. Lényeg az, hogy kiszakadt alul a fólia valahol, egy váratlan dolog volt, erre abszolút nem számított.
19: Hiszen egy mobil medence volt,
18: mert minden áron azt akartunk megvalósítani, hogy egy helyszínen legyen mind az 5 versenyszám, és itt tényleg egy 100 méteren belül minden versenyszám megvalósítható volt, egy 200 méteren belül, és felépítettünk egy mobil medencét, 680 köbméter vízzel, gázkazán, vízcserélő, biztonsági berendezések, hát nagyon sok oldala volt ennek a dolognak, de azt mondtuk, hogy mindig jobban megéri, mint a környékbeli úszodákba elmenni valamelyikbe, amelyik mindegyik valamilyen sebből vérzett ráadásul. szóval nem volt alkalmas igazán világverseny rendezésére.
19: Aztán jöttek a tömlők, tűzoltóktól.
18: Igen, és hát amelyre én kiértem a medencéhez, addigra Bíró Sanyi már intézkedett, megjelentek a tűzoltók, és a stadion másik oldalán lévő hasonló medencéből átszivattyúzták a vizet, de közben meg kellett javítani a medencét. Na most ez ugye vasárnap reggel volt, amikor nem volt olyan egyszerű összedni olyan embereket, akik meg tudnak heggeszteni egy medencét, akkor betonszállító jött, betonkeverő, hogy beönteni az oldalát, akkor szereztünk egy targoncát, ami végigment a lovaspályán, mert fogalmunk nem volt, hogy hova tűnt el a 680 köbméter víz, nehogy valami gond legyen, akkor kihívtuk a lelátósokat, hogy álljanak a lelátó mellett, nehogy valami megmozduljon, mert hát nem lehetett tudni, mit mosott ki. A lovaglást és az úszást megcseréltük, összehívtuk a nemzetközi mezőnyt, ahol természetesen senki nem problémázott, mert aki már ötös a versenyt részt vett, az nagyon jó tudja, hogy mindenféle gond lehet egy áramszünet, bármi történt, akkor meg kell oldani, és tovább kell lépni, tehát senki nem problémázott rajta.
19: Életet nyertek ugye az időnyeréssel.
18: Pontosan, és a Mauro barátunk Olaszországban, aki a technikai küldött volt itt, a piros kabátos technikai küldött, azt mondta nekem, hogy Gábor, ezt Magyarországon kívül sehol nem lehetett volna megcsinálni. A víz bárhol elfolyhat, mert olyan, hogy valami műszaki probléma történik, az bárhol bekövetkezhet, de az, hogy egy ilyen összefogás legyen, hogy a tűzoltóktól, a rendőrautókig, most már ennyi év után elmondhatom, hogy ami létezett Budapesten tartályban víz, és mozgatható volt, azt hozták, és öntötték bele, természetesen csak olyan, ami vegytiszta volt, és 26,5 fokos víz 4,5 óra múlva rendelkezésre állt a medencében. Ez valóban egy nagy dolog volt, mert ha még valami gond van, akkor hát idézőjelbe tett csibészséggel valóban neki kell ugrani, és valahogy meg kell oldani az ügyet.
19: Ott Agárdon az édesapjával gyerekkorban milyen játék lehetőségek voltak? Hogy zajlott akkor? Hát 1946-ban született, tehát nagyjából ott az 50-es évek, második világháború után nem is olyan sokkal járunk.
18: Igen, hát én 4 éves voltam, amikor Zuglóból oda költöztünk, mert államosították édesapám pékségét, és lementünk az agárdi házunkba. A játék lehetőség az végtelen volt. Én azt mondhatom, hogy természetesen ma is nagyon szomorúan gondolok arra, hogy a családot tönkretették, hiszen egy szépívű pálya lehetett volna ezelőtt a család előtt, nagyapám és édesapám nyomdokain haladva, de alapjában ővel nekem ezzel a változással egy nagyon kellemes gyerekkor szereztek, mert ugye Agárd egy üdülőhely a Velencei tópartján, és nyáron hatalmas élet van, rengetegen jönnek a nyaralók, akkor ottan mi helybeliek, idézőjelbelt helybeliek, de hát helybeliek voltunk, hiszen mi ott éltünk, akkor ott jól elvegyültünk, mert jó éreztem, egyszer csak szeptemberben kiőrült az egész helység, egész nyaralótelep, és ott maradtunk egy pár tizen összesen, akik ott jártunk egy kis helyi iskolába, ami később már azért kinőtte magát, hiszen Fehérvár vonzás körzetében volt, de ott voltunk egy pár tizen, és bandába verődve jöttünk, mentünk erdőbe, madárfészkek, ami ilyen gyerekkorban bármi lehetséges, azt mindent végigcsináltunk. A kert teli volt mondjuk gyümölcse, de azért valamelyik kertnek a gyümölcse jobban tetszett, akkor azért azt is megszereztük. Hát ezek nem rendkívüli dolgok, mert gyereknek az élete is zajlik.
19: Manapság azért nem.
18: Igen, most már egy kicsit kötöttebb a dolog, de mi akkor nagyon boldog életet éltünk ott. Hazaszaladtunk egy szelet zsíros kenyérrel, aztán ki a rétre megint focizni vagy fejelni, le a tóra télen korcsolyázni. Kérdeztem egyszer apámat, amikor már idősebb voltam, és hát nem féltettél bennünket, de hogy is nem fiam, azt mondja, mindig izgultam, hogy jöttök haza. Hogy títhattalak volna el benneteket ettől, hát hiszen ez volt az életetek. Na.
19: És ezt a csibészséget akkor ott igazából mindenki a vérébe szívta, ha akarta, ha nem, tehát aki túl akarta élni ezt a gyerekkort.
18: Pontosan, hát a nagyon maflának nem lehetett lenni, mert ott azért a élettörvényei érvényesültek, a nagyobbak, kisebbek viszonya, meg stb. Ugye ott aztán volt a tanyavilágból jött gyerektől kezdve olyan városi származású gyerek, mint én vagyok, de hát ott asszimilálódni kellett, együtt kellett egy osztályba kellett ülni, ugye, együtt kellett tanulni, és együtt mentünk a tóra este, és semmi gondunk nem volt egymás, és a mai napig sincs, hogyha összeakadunk.
19: És gondolom, ha valaki túl nagy képű volt, akkor azt pillanat alatt helyretette az élet, a közösség.
18: Hát ez pontosan úgy, mint később az ötusában. Ugye itt nem lehet olyan nagy szája valakinek, még akkor se, hogyha 24 versenyt nyer egymás után, mert a 25-nél úgy befejel, hogy csak néz. Tehát ott is pontosan ugyanez történt, ott már egy kicsit úgy tanult az ember ebből, de igazán a sport nevelte rá az embert arra, hogy soha ne bízza el magát semmivel, legyen egy egészséges önbizalma, mert anélkül nem működik a dolog, de ennél, ha lehet, akkor ne többet, mindig ráisan kell értékelni a dolgokat. Igen, ez egy jó iskola volt a gyerekkor ilyen szempontból mindenképpen.
19: Most akkor térjünk vissza Németh Ferenchez, Balco Andráshoz és hát Benedek Ferenchez a mesterhez, a főnökhöz, úgy hívták a csepeli edzőt?
18: Igen, mindnyájan főnöknek hívtuk, nem is tudom, hogy hogy ragadt rá, de illett is rá, hiszen egy személyes főnök volt az egész ügyben. Sokszor eszembe jut, főleg amikor edzősködni kezdtem, akkor eszembe jutott, de azóta is, hogy Feri bácsi egy személybe csinált mindent. Tartotta az edzést, vedette a naplókat, fölépítette a gyárból, kicsente a alkatrészeket a Csepel gyárból a Csepeli lőtérre, hogy a forgógépeket megteremtsük, és működjön. Természetesen a lövőedzés előtt, után mi is a lőtéren tevékenykedtünk, be voltunk fogva. Közben a szertárt is kezelte, közben a szülőket tárgyalt, meg az iskolánkba is elment, hogyha nagy szükség volt rá. És amikor később már edző voltam, és én is azt hiszem, hogy úgy reggeltől estig ezt csináltam, de néha leültem, és eszembe jutott, hogy hát a Feri bácsi biztos nem ült el ilyen időszakban, biztos, hogy csinált valamit. Ő már reggel 6-kor ott ült a medence partján, a régi csasziban, egy ilyen fém kempingasztal szerűségűben, ami ilyen összecsukható kempingasztal, zöld volt, és ott ült a Feri bácsi a színes szerodáival, és rajzolgatott, meg irogatott, meg tervezgetett, meg kimutatásokat csinált, miközben a Földi Laci vagy a Malackó Pista tartotta nekünk az úszóedzést, és mindenkiről tudott mindig mindent, hogy mi történt vele. Na ezért is volt aztán, hogy 70 éves születésnapján a régi Siporban a Maraskó Tibi szerzett egy ilyen asztalt, lefestette, és Feri bácsit kiültettük, kikészítettük neki a színes ceruzákat, és mondtuk, hogy na Feri bácsi, most írja le, hogy a mai napról mi a véleménye, és mi fog itt bekövetkezni még. Hát persze vette a tréfát, mert nagyon szerette az egészet, de azt is tőle tanultuk el, hogy minden évvégén csinált minden korosztályról egy kimutatást, azt még pauszra csinálta, és akkor fémásoltatta a gyárba, ilyen barna fémásolatok vannak belőle. És
19: ugye átlátszó a pausz papír, amennyire
18: igen, de abból lehet fémásolni, és akkor egy ilyen barnás papír jön ki ebből. Na most ez csak azért érdekes, mert az első korosztály, akivel elkezdtem foglalkozni, azok az 59-60-as születésűek voltak, és hát...
19: Már amikor az Újpesti Dózsában edzősködni az... kezdett, ugye 25 évesen a versenyzés után.
18: Egyik pillanatra a másikra edző lett belőlem. Hát még akkor itt egy mondatot, hogy hogy kerültem oda egyáltalán, mert aztán ezt folytatom majd, mert egy érdekes dolog. Ugye elvittek katonának, és akkor beiratkoztam egy műszaki főiskolára, elvégeztem a kandót, a GANZ villanyba átmentem, és gondoltam, hogy én egy komoly mérnök ember leszek itt, és akkor egyszer csak a Deák Feri szólt, hogy a Dózsában van egy hely, utánpótlás csoportnál gyerekekkel kéne foglalkozni, hát úgy körülbelül egy éjszakát gondolkodtam rajta, és hát a diploma azóta is a fiókban van, és eljöttem edzőnek, hál' Istennek, hogy eljöttem, és így döntöttem. Nagyon nehéz döntés volt, hiszen azon a pályán is egy komoly karriert lehetett volna elérni, lehetett volna, nem tudjuk, hogy mi történt volna.
19: Mint üzemmérnök, ha jól olvasta.
18: Igen, mint üzemmérnök úgy működtem ott a GANZ villanyban, de az első hívószóra eljöttem. És hálát adhatok a sorsnak, és magamnak is, meg a Deák Ferinek is, hogy egyáltalán elhívott, mert én onnantól kezdve 71. február 1-e óta nekem soha nem jutott eszembe, hogy én dolgozni mentem. Sokkal többet voltam elfoglalva, mint hogyha benne a GANZ villanyban reggel bélyegző, este bélyegző, amikor eljövök. Nyilván időben sokkal többet voltam, de egyetlen egyszer se jutott eszembe, hogy most dolgozni megyek. Melyik az ötösár? Valószínűleg ugyanezt, hogyha valaki biztosította volna az anyagi hátteret, napi munka mellett, akkor megcsináltam volna a társadalmi munkába is, hiszen ez nekünk az életünk, meg a szórakozásunk volt, és hogy emellett még fizettek is, hát az aztán még egy külön boldogság. No, szóval visszatérve a pauzra és a fénymásolatokra, én ugyanezt folytattam a első csoportomban, és hát úgy eléggé szétesett a társaság, amikor abba hagyták a versenyzést, és egy jó pár évvel ezelőtt megint elkezdtek összejönni. És most a fél évente van egy találkozó, és elkezdték előszedni ezeket a fénymásolatokat. Nem is gondoltam, hogy megvan még nekik. Hát nekem megvannak azok is természetesen, és mondták, hogy de bizony, ők már nem egyszer elővették és nézegették, hogy mi minden történt. Na most ez csak arra jó példa, hogy egy ilyen oktatói, nevelői, pedagógiai munka, hiszen az edző is az, nagyon ritkán kap visszajelzés menet közben. Ugye 5-10-15-30 év múlva egyszer csak valaki azt mondja, hogy de jó volt abban a EGRI edző táborban, amikor fölfutottunk a hegyre, és csak egy kocsvidet lehetett inni a kútnál. De az XY-ről az kettőt ihatott, mert megengedte a Gábor bácsinek, és az hogyan volt az, most se tudom még megemészteni. Na, hát ilyen emlékek vannak, és akkor az ember azt mondja, hogy tényleg érdemes volt ezt csinálni.
19: Ha erre a könyvespolcra nézek, akkor rengeteg könyvet látok, és emlékszem, hogy voltunk olyan öttös a világbajnokságon együtt, vagy Európa-bajnokságon, ahol egy pici szabadidő, de inkább talán este meg reggel, akkor már könyvet olvasott Pécsi Gábor. Van kedvenc, vagy pedig már annyit olvasott, hogy számtalan kedvenc van?
18: Hogy honnan származik egyáltalán, az is a Mizsér Jenő bácsitól származik, hiszen őt mindenképpen meg kell említeni ebbe a
19: Dúzsa, legendás edz edzője, Mizsér Attila olimpiai bajnokunk édesapja, aki sajnos már elhunyt.
18: Igen, ahogy Pál Völgyi Miki szokott fogalmazni, mindnyájunk sportbeli atya, középiskola negyedikesek voltunk, és hát persze nem olvastunk semmit, mert örültünk, hogy az edzés mellett a minimumot meg tudjuk csinálni az iskolában, mert olyan fáradtak voltunk állandóan, hogy a tananyag az pont elég volt. Jól emlékszem, hogy a Népstadionban voltunk edzőtáborban, kempingágyakon aludtunk, olyan körülmények voltak még az egyik foci öltözőben, és egyszer csak oda dobott egy Dürremat könyvet, az Ígéret című könyvet, és mondta, hogy na, hát akkor ezt olvasd el. Hát mondom, hát olvassam el, amikor még itt az érettségi, meg a 80 ezer tétel, amivel fogalmam nincs, hogy fogok én arra fölkészülni egyáltalán, de belekezdtem, és nem bírtam letenni. És hát azóta is az egyik kedvenc könyvem van, 10-15 évente elolvasom újra, és én a bácsival színházba is kellett járni, ha akartunk, ha nem, megvette a junior válogatottnak a színházért, és együtt elmentünk színházba, és persze utána szépen, lassan, okosan kikérdezgette tőlünk, hogy mit láttunk, meg hogy láttunk, és ez egy teljesen más pályára irányított engem. A szüleim könyvolvasó emberek voltak, de én nekem valahogy az ifjúkorom máshogy alakult, mert a léten voltam, vagy edzésem voltam, vagy valahol máshol voltam, és azóta is megvan tényleg a szerelem, és hát külön öröm, hogy amióta nyugdíjas lettem, sokkal több időm van. Most egymás után olvasom azokat a könyveket, amik kimaradtak az életemből, meg újabbakat is. Minden evő vagyok ugyanúgy, mint a zenében. Mindenféle könyvet, ami a múzsa csókját valahol ott hordozza a homlokán, azt nagyon szívesen olvasom. Ha belekezdek, és nem olyan, akkor még inkább leteszem.
19: A mai világban Mizsér Jenő hogyan tudna érvényesülni? De akár a fiatalabb Pécsi Gábor is, tehát ugye arról beszéltünk, hogy másképp nőnek fel a gyerekek. Internet, még akár 10 évvel ezelőtt is sokkal lassabb volt az élet, a mindennapi világ, mint mostanság, amikor mindenki a telefonját nyomkodja, az okos telefonját.
18: Jenő bácsi ilyen szempontból egy kicsit más volt, mert neki volt egy világa, az ötusa volt az ő világa. Természetesen a család is, hiszen egy nagyon szép családban éltek a feleségével és két gyerekkel, de a másik oldalon semmi más nem él. Ugye ablakot se szívesen csukott be, mert azzal is külön kell foglalkozni, hogy csak az ötusa érdeket, az ötusa története, ötusa eredményei, edzés módszerei, és stb. Ma már nehéz lenne így megélni, mert sokkal több oldalúnak, sok oldalúnak kell lennie valakinek, és menni kell tovább az élettel, okostelefont, és most karácsonyra kaptam egyet, meg kellett tanulnom, mert nincs mese, nem lehet tovább lépni, ugye, hogy nem tanulja meg az ember, nem volt hajlandó a számítógépet sem megtanulni. Erika táska írógépen írta továbbra is az olyan anyagait, ami ma is érvényes, és ma is, ha valami gondom van, akkor azt veszem elő, és abban nézek bele, de meg kellett tanulni a modernebb technikát. Én is mindig azt mondom, hogy nem akartam leszerni a telefont, jó nekem a régi, de aztán elkezdett tönkre menni a régi, aztán a gyerekeim azt mondták, hogy nem, nincs tovább, okos telefon. Tehát azt megtanulta az ember. Váltani kell, és nem lehet egy oldalon gondolkodni, már nagyon sok mindennel kell ma foglalkozni, egy edzőnek is, egy vezetőnek is. Én visszasírom mindig azt az időszakot, amikor ugye 71-ben oda kerültem a sportiskolához, és semmi más gondom nem volt, mint az a 20-25 emberrel foglalkozni, reggel edzést tartani, utána nézői elmennek az iskolába rendesen.
19: Délután... Ment a Trabanta?
18: Igen, akkor még a Szürke Villám volt, úgy hívták, egy Trabant kombi volt a Szürke Villám, és a legváratlanabb helyzetekben megjelentem, és ha már szorba hozta azt, hogy gyalogolni is lehet a hegyre, akkor nem nagyon merték megtenni, mert soha nem tudták, hogy a Trabantóra hol fog valahol az erdőből kilógni. Még annyit, hogy az elején fölfutottam velük, még amikor ez a csoport elkezdett dolgozni, még a futómunkát is hozzávettük az úszáshoz, akkor még fölfutottam velük a hármasat hely kilátóhoz, aztán egyre meredekebb lett az a hegy, és én adtam lejjebb egy kicsit, ők előbb-utóbb a Szürke Villám előkerült, és akkor azzal jelentem meg mindenhol, és szállítottam őket természetesen. Nem az számított, hogy hány órája van, és mikor tud kijönni iskolából, hanem az, hogy hogy oldjuk meg a délutáni edzést, és akkor ezen belül mindent kitaláltunk, hogy meg lehessen oldani, ha kellett, oda mentem, értük, beültek a kocsiba, aztán vittem őket az edzésre, de ez is teljesen természetes volt, mert a Berenek Feri bácsi is vitt bennünket.
19: Mit üzen azoknak a mostani családoknak, akik azért azzal küzdenek, hogy el kell tartani a gyerekeket, mindennapi nehézségek, és a sport az háttérbe szorul, mert jó esetben a gyerek még sportolhat, de aztán a szülők akár 40 éves korban hát nem sportolnak, és ugye ez teljesen egészségtelen életmód.
18: A jó kifogás sose rossz. Ilyen nincs, hogy valaki nem tud sportolni, mert kell hozzá egy melegítő, meg egy tornacipő, és ki lehet menni futni, lötyögni, futógimnasztikát csinálni, tornázni, otthon tornázni, de sokkal egyszerűbb, hogy nekem nincsenek meg a lehetőségeim. Én magam is benne voltam ebben, mert amikor még edzőként jobban korábban, de amikor szakvezető lettem, akkor tényleg elég elfoglalt ember voltam, és úgy gondoltam, hogy erre nekem nincs időm, hogy én egy órát lemenjek az uszodába, vagy éppen átöltözzek és elmegyek. Évek teltek el, hogy alig csináltam valamit. Aztán megint jött az igény, a belső igény, hogy ezt csinálni kell. Egyrészt annyit mindig ki lehet szakítani minden család életében, hogy valahogy mozgásra bírják magukat, ha más nem egy kirándulásra, futásra, vagy valamilyen vízmeletti lehetőségbe vízbe menni, és ez nem mindig az anyagiakon múlik. Ez nem kell arany rajtkövetnek lenni a medencében, hogy valaki teljesíteni tudja azt, amit elhatározott.
19: A csillogó szemű, vidám, mosolygós Pécsi Gábor az egy álca, vagy mindig ilyen volt már gyerekkorában, és már ez megmaradt határozottan az emlékeimben?
18: Hát én alapján azt mondom, egy vidám ember vagyok, és alapján ő egy kedves ember, most nem tudok rá jobb kifejezést mondani, akkor, amikor rendben mennek a dolgok. Hát ezt a kollégáim tudják esetleg megmondani, amikor főtitkár voltam, hogy ott egy hangos szó el nem hangzott soha irodába, sőt, kimondottan vidám az élet, de hát amikor valami nem úgy ment, nem az, hogy elrontottak valamit, már olyan előfordul, hanem azt láttam, hogy valamit nem úgy csinálnak, vagy nem úgy kellene megcsinálni, hát akkor azért volt, hogy mástól csillogott egy kicsit a szemem, akkor nehezen viselem, ugyanez volt az edzéseken is. Ugye az alaptézisem ott is az volt, hogy vidáman is lehet jó eredményeket elérni. De ha valaki nem azt csinálta, amit kell, akkor tudtam, hogy abban nem lesz eredmény, tehát valami más módszerhez kellett folyamodni. Alapjában nem álca. Én nekem úgy általában csillog a szemem.
17: Egy 2015-ös sportréműsorral köszöntöttük az augusztus 28-án 80. születésnapját ünneplő Pécsi Gábort, aki a Magyar

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Hamarosan kezdetét veszi az őszi ülés szak a parlamentben. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, ismét melegedés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A miniszterelnök felszólalásával kezdődik 13 órakor az országgyűlés őszi rendesülés szaka. December 15-ig a törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A mai ülésnapon a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és a főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Vitáznak a miniszterelnök illetményéről, emellett sürgős eljárásban tárgyalják a TISZA módosítását, amely a házszabályt hozzáigazítaná a költségvetési tanács megváltozott hatásköréhez. A testület a büdzsé tervezetet hozzájárulás helyett már csupán véleményezheti abból a szempontból, hogy az megfelel az államadóság szabálynak. Dokumentumokat vár az egészségügyi minisztérium a COVID beszerzések kapcsán. Hegedűs Zsolt tárcavezető úgy fogalmazott, miközben emberek az életükért küzdöttek és az egészségügyi dolgozók emberfeletti munkát végeztek, voltak, akik a járványból üzletet csináltak. Hozzátette, a tárcánál megmentett dokumentumokat átadták a külügyminisztériumnak és a nyomozó hatóságoknak. De azt kéri, hogy ha valakinek birtokában van bármilyen dokumentum, levelezés,

0: is juttassa el a kormányzathoz. Orbán Anita külügyminiszter augusztus végén jelentette be, hogy feljelentést tett a járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán lefolytatott beszerzések ügyében. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz. A kézi papír alapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az első napokban 20 000 vállalkozás 424 000 nyugtaadatát küldte be. A kötelezettség teljesítésére a pénztárgép portálon és az e-pénztárgép applikációban van lehetőség. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szabad kibírságot a NAV. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működésükhöz legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 000 diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvétel biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Decemberben az Erzsébet karácsony 3 napos turnusaiban kapcsolódhatnak ki a diákok, a téli táborozásra az iskolák várhatóan októbertől jelentkezhetnek a www.erzsébettáborok.hu weboldalról elérhető e-tábor plusz online felületen.
1: Közlekedés.
0: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 33-as kilométernél egy kis teherautó borult fel, így ott csak egy sáv járható. Több kilométeres a torlódás, aki teheti, Újhartyán és Ócsa között alsóbrendű utakon kerüljön.
1: Időjárás.
0: A hét első felében folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő. A szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok várható. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Döntetlennel zárult a Ferencváros Újpest rangadó a labdarúgó NB1-ben. Világbajnoki csoportja második helyért lép ma pályára a női kosárlabda válogatott. Antonelli a 19. helyről indulva győzött Monzában. Jó napot kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Két gólos hátrányból egyenlített, és végül 2-2-es döntetlent játszott az Újpest a Ferencváros vendégeként a labdarúgó NB1 hetedik fordulójának tegnapi rangadóján. Az FTC továbbra is őrzi 2015. decemberre óta tartó veretlenségét ősi riválisával szemben. Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője, Farkas Mártonnak nyilatkozott a mérkőzést követően.
2: Rendben volt a teljesítményünk, egy pár jelenetet kivéve, hogy most beszélünk a két kapott gólról, vagy esetleg volt még ilyen két helyzetecskéje az Újpestnek. Úgy gondolom, hogy ma a futball nem volt annyira igazságos, úgy gondolom, hogy győzelmet érdemeltünk volna, sokat tettünk érte, sokkal többet, mint az ellenfelünk. Volt a másik fél idő, szerintem 4-5 nagyon nagy, jó minőségi helyzetünk. Zakarián Szennek ott volt a meccslabdája pár perccel a vége előtt. Hát sajnos már ez így alakult, megyünk tovább, én hiszem azt, hogy ez a futball, ezt majd visszaadja nekünk.
3: Utaltál a két kapott gólra, inkább az első miatt? Fájhat így utólag a fejetek?
2: Az nagyon dühítő tényleg, hogy így egy perccel az első fél idő véle előtt pontrugásból kapunk gólt, de ezen dolgoznunk kell tényleg, mert végül is Győrben is az utolsó 5 perc csak pontrugásokról szólt, és ott is 11-es kaptunk belőle, úgyhogy ezen mindenképp dolgoznunk kell, ebben javulnunk kell, de én úgy gondolom, hogy a többi része azért a játéknak rendben volt.
1: Az Alaegerszeg pedig megszerezte második győzelmét a labdarúgó NB1 új idényében, miután hazai pályán 1-0 legyőzte az Éllovas Puskás Akadémiát. Az ETA így is az utolsó előtti 11. helyen áll a tabellán. A találkozó egyetlen gólját a második percben a frissen igazolt Mateusz Machado szerezte. A brazil csatárt Török Olivér szólaltatta meg.
4: Nagyon örülök ennek a ilyenfajta bemutatkozásnak. Természetesen még fejlődünk a csapatszinten is napról napra, de nagyon örülök, hogy ezt a győzelmet most sikerült megszerezni.
5: Hogy van a sérülésed?
4: Tulajdonképpen semmi komoly, nem vészes a dolog. Az az előzmény, hogy 2 nappal ezelőtt elestem edzés közben, de most már a fizioterápián vagyok, tehát szerintem nincs semmi komoly gondja a lábamnak.
5: Játszottál néhány országban korábban. Milyen a magyar színvonal?
4: Igen, természetesen azt hiszem, ez így van a játékosoknál, hogy több országot is megjárnak nemzetközi szinten, de most mindenképpen Magyarországra fókuszálok, és nagyon örülök, hogy itt játszhatok az NB1-ben.
5: És miért volt vonzó az a legerszegi projekt?
4: Azt hiszem, nagyon megtisztelő volt az a fajta bizalom, amit az irányomban mutatnak, és ez mindig nagyon jól esik egy játékosnak, hogyha ilyen hit van mögötte.
1: A labdarúgó NB1 hetedik fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén pedig 3 hosszabbításban született gól után 3-2-re nyert a Győr a vendég Kispest Honvéd ellen. A bajnoki címvédő ezzel feljött a második helyre a tabellán. Huszár Marcell, aki a 60. percben csereként lépett pályára a hazaiaknál, Cingerkocka Herriettának értékelt a meccs után.
6: A Honvéd egyenlített, és talán elúszni is látszott a 3 pont. Hogyan lett aztán meg mégis?
7: Igazából úgy küldött be az edző, hogy nyilván próbálják változtatni a mérkőzésen gólokkal vagy gólpasszokkal, tehát amúgy sikerült is, szóval nagyon örülök ennek.
6: Mekkora küzdelem volt ebben itt a végén?
7: Hú, hát nagyon kemény volt, úgyhogy tényleg nagyon nagy győzelem volt.
6: És ugye a tavalyhoz képest 7 forduló után 3 ponttal kevesebbetek van most, de úgyhogy átalakult szinte teljesen a csapat. Így milyennek ítéled ezt, és te ezt az átalakulást hogy élted meg?
7: Igazából ugyanúgy dolgozunk hétről hétre, mint tavaly. Nyilván elmentek kulcsjátékosok, de szerintem simán tudtuk pótolni ezeket.
1: A labdarúgó NB2 hetedik fordulójának egyetlen tegnapi találkozóján Csákvár-Szeged 2-2. A vendégeknél tegnap bemutatkozott a 28-szoros válogatott Ádám Martin, akinek érkezését csütörtökön jelentette be a szegedi klub. Most a rutinos csatárt hallják.
8: Készültem én a Paks 2-vel, amit innen is köszönök a Gévai Zsoltnak, meg a Araszti úrnak, hogy ezt megengedték, és ott tudtam játszani, edzeni. Igaz, csak heti 3 edzésen vettem részt, mert lejártam, ugye nem Pakson laktam, hanem Forráskúton. Nyilván azért kell egy kis idő, mire belerázódok, de azt gondolom, jó úton járok. Ahogy beálltam egy kicsit, még úgy nem éreztem a feelinget, de ugye tehát 5-10 perc, aztán már volt egy-két jó labda megjátszásom, volt helyzetem, és amit elbénáztam, úgyhogy de nem baj, mert a következő meccsen bemegy, úgyhogy így állok hozzá.
1: A labdarúgó NB2 hetedik fordulójának záró mérkőzését a Videoton DVTK találkozót este 7:30-tól a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is figyelemmel kísérhetik.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A B csoport második helyért csap ma össze Dél-Koreával a magyar női kosárlabda válogatott a berlini világbajnokságon. Nemzeti együttesünk a továbbjutást már Nigéria legyőzésével szombaton kiharcolta, ha azonban legyőzi az ázsiai csapatot, akkor riválisát is megelőzi, és csoport másodikként lesz ott a VB 8-at döntőjében. A találkozót 14:30-tól a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A csapatkapitánnyal, Takács Kisvirággal válogatottunk tegnapi szabadnapján, Nyágúj Gergely beszélgetett.
9: Egy nagyon kellemetlen ellenfél mindenki számára, főleg az európai csapatoknak, hiszen ők nem minden nap játszanak ilyen ellenfelek ellen, de én azt gondolom, hogy nekünk is úgy kell belemennünk ebbe a mérkőzésre, hogy negyedről negyedre, és az egész képet kell néznünk. Fel fogjuk építeni, biztos vagyok benne, hogy nagyon jól a taktikánkat ellenük, és egy másodpercig sem állhatunk meg, és biztos vagyok benne, hogy lesznek extra kosarak, lesznek olyan védekezések, amik jobban sikerülnek, de náluk a támadás az még jobban fog. Nem szabad megállnunk, küzdeni, harcolni kell, menni minden lepattanóért, és kihasználni azt a fizikális előnyünket, magasságunkat és mind erőben, amiben úgy gondolom, hogy jobbak lehetünk náluk, és tényleg nem szabad könnyű kosarakat kapnunk tőlük, ez lesz a kulcs.
10: És ha már ők kellemetlen ellenfél egy európai csapatnak, hát nyilván egy jó európai csapat, a magyar is kellemetlen ellenfél egy ázsiainak, hiszen ezt már bizonyítottátok korábban Japán ellen is, és hát azért ugye Nigérian, hogyha arról beszélünk, hogy csapatszinten a védekezés fantasztikus volt, és a kulcsemberek ugye attól kulcsemberek, hogy a kulcs pillanatokban kulcs teljesítményt nyújtanak, és ezt Dorkával és veled is egyaránt így volt.
9: Köszönjük szépen, igen, ezen vagyunk, hogy mi is egy kellemetlen ellenfél legyünk. Nyilván én azt gondolom, hogy ha az eladott labdainkat le tudjuk csökkenteni, és erre nekem is sokkal jobban oda kell figyelnem, hogy nem belemenni ezekben a kétes szituációkba, akkor abszolút más képet mutat a játékunk is, hiszen nyilván ezek a dolgok, amik hagynak egy kis rossz érzést bennünk, akár egy győztes mérkőzés után. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szerep fog arra hárulni a csapatként, hogy fogunk kiállni, hiszen biztos vagyok benne, és láthattuk is már az előzőekben, hogy a benti passzokra egyből csapdázni fognak, abból a kipasszok és a külső üres dobások lesznek mérvadóak, utána pedig az, hogy elmenjünk a támadó lepattanóért. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most hatványozottan szükség van arra a csapat teljesítményre, amit mindig hangsúlyozunk, és ami alapvetően bennünk van, hiszen ezért vagyunk itt most valójában. Én bízom benne, hogy maximálisan készen fogunk állni arra, hogy legyőzzük Koreát, és csoport másodikként tudunk tovább menni.
1: Győzelemmel kezdte a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörét a Ferencváros, miután idegenben 29-20-ra nyert a montenegrói Buducnost ellen. A Vasassal lett teljes a férfi vízilabda Magyar Kupa 4-es döntőinek mezőnye. Az angyalföldiek ugyanis a hazai siker után tegnap idegenben 12-11-re nyertek a Szeged ellen. A Vasason kívül a BVSC, a Ferencváros és a Kaposvár maradt versenyben a trófeáért.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Nagyszerű versenyzéssel a 19. helyről indulva Kimi Antonelli nyerte meg a Form 1-es olasz nagydíjat. A Mercedes 20 éves pilótája pályafutása 7. futamgyőzelmét ünnepelhette Monzában, ráadásul hazai közönség előtt. A második helyen csapattársát George Russellt intették le, míg a harmadik Max Verstappen lett a Red Bullal. Antonelli a tegnapi sikerével 66 pontosan növelte az előnyét az összetett pontverseny élén Russell-lel szemben. Zsoldos Barna, a Nemzeti Sport szakírója, így összegzett a tegnapi futamot követően.
11: Egy elképesztő történelmi jelentőségű versenynek voltunk szemtanúi, hiszen tényleg az, hogy valaki a 19. helyről indulva megnyerjen egy futamot, az gyakorlatilag páratlan. Eddig az F1 több mint 7 évtizedes történetében egyetlen egyszer volt arra példa, hogy valaki ennél hátrébből tudjon nyerni a 22. helyről, még John Watson 1983-ban. Tehát ez is mutatja, hogy gyakorlatilag Pierre Gasly polpozíciós csodatétele után most vasárnap is egy csodát lát. És ráadásul a helyi hőstől, egy olasz versenyzőtől a hazai publikum 1966 óta nem láthatott és nem ünnepelhetett hazai sikert, tehát ez is egy 6 évtizedes kimaradás után jött nekik, úgyhogy minden szempontból ez egy történelmi diadal. Nem gondolta volna senki, hogy ez sikerülhet, mert annak ellenére, hogy a Mercedesé a legjobb autó a mezőnyben, és talán a legjobb hajtóegység is, azért az elmúlt időszakban voltak döccenői a csapatnak, a fejlesztési versenyben sem feltétlenül úgy tartották a lépést, mint ahogy azt gondoltuk, és annak ellenére, hogy a pontszerzés az mindenképp benne volt a pakliban, egy nagyon szerencsés esetben még a dobogóról is beszéltünk, Antonelli esetében, végül az, hogy megnyerte a versenyt, az minden képzeletet felülmúl, Nyilvánvalóan nem volt ez neki egy könnyű futam. Talán egy icipicit a futam elejé piros zászló, a verseny megszakítás megkönnyítette a helyzetét, ugye ez Charles Leclerc balesete miatt lépett érvénybe ez a fél órás megszakítás, és utána gyakorlatilag úgy lőtt ki, mint a rakéta. Amikor a második rajt volt, ugye a piros zászló után már ott volt a pontszerző helyek közelében, aztán gyakorlatilag körről körre előzte az ellenfelét, ott volt a nyolcadik helyen, aztán már a hatodik helyen láthattuk a hetedik körben, és onnantól nem volt megállás. Nagyjából a versenytáv felénél már utol is érte a csapattársát, és az első helyért csatáztak. Nagyon érdekes és izgalmas küzdelmet vívtak oda-vissza előzésekkel George Russell-et, és végül a győzelmet tulajdonképpen az alapozta meg neki, hogy a 28. körben a virtuális biztonsági autós időszakban friss gumikra váltott a közepesekre, a csapattársa kimaradt ezeken a használt kemény abroncsokon, és ezeken a friss gumikon szépen lassan előre lopózva, szintén újabb versenyzőket megelőzve utol tudta érni ismét Russellt az 50. körben, és megelőzte ott a győzelemért. Több mint 25 előzés mutatott be az olasz versenyző, tehát tényleg ez egy fantasztikus délután volt.
1: Stollár Fanny és a Muhammeddel az oldalán búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokság női páros versenyének második fordulójában. A magyar-amerikai kettős a Hozumi Klepác-japán-szlovén kettőstől kapott ki két játszmában. Női egyesben a világrangista harmadik helyen álló Jessica Pegula viszont már negyeddöntős New Yorkban. Az amerikai játékos a Román Sorana Kirstel győzte le két játszmában. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István. A zene után Csisztu Zsuzsa Vadna Jonatánnal készített beszélgetését hallhatják. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sportrádióban.
1: De most következő óra főhőse maga is történelmi tettet hajtott végre. Augusztus 23. és 30. között ugyanis a dublini öbből adott otthont az Ilka 7-es férfi világbajnokságnak természetesen, és ahol 45 országot képviselő 141 vitorlázó közül Vadnai Jonatán a magyar sport történelemben először világbajnok lett. Vendégünk a világbajnok Vadnai Jonatán. Szerbusz!
2: Köszönöm a meghívást.
1: Ja. Nagy szeretettel köszöntelek, és tényleg szerettem volna aláhúzni azt, hogy most valami olyasmi van mögötted, és mi is egy picit szeretnénk ezt a most következő egy órában egy olyan perspektívából megmutatni, ahonnan szerintem viszonylag ritkán látjuk, hogy milyen elképesztő munka, micsoda elkötelezettség, micsoda családi áldozatvállalás, és kicsikortól tartó, tényleg céltudatos készülés van a mögött, hogy ez a cím összejött, és milyen nüanszokon is múlhat az, hogy valaki világbajnok lesz, és egy pont az mekkora dolog tulajdonképpen a végelszámolásnál. De most, hogy már azért egy pár nappal az esemény mögöttünk van, és nem ismeretlenül érkeztél ebbe a dologba, hiszen olimpiai negyedik helyzet, vagy világbajnoki negyedik, Európa-bajnoki érmeid, ezüst bronzérmed van, de azért úgy mégis egy világbajnoki cím a legnépesebb hajóosztályban. Ezt fel tudtad-e már dolgozni?
2: Nem igazán. De azóta, amióta befutottam, és kiderült, hogy világbajnok lettem, azóta alig tudok aludni. Tehát olyan adrenalin szint van még a mai napig bennem, pedig olyan. Már 3-4 éjszakája volt, hogy elképesztő tényleg. És tehát annyira meghatott az egész, ahogy láttam, hogy tehát nem csak én örültem ennek, hanem az a csapatom, akivel együtt dolgoztam, az edzőm, a csapattársaim, még az ellenfeleim is, akivel jobban voltam. Amikor hazértem a reptérre, és leszálltam, sokat késett a gépem, és ott voltak hajnali egykor a családom, és átöleltek szorosan, és tényleg ez egy nagy csapatmunka volt, és sok-sok évnyi munka van benne, és hát nem, alig találok szavakat azóta, és még nekem is ezt fel kell dolgoznom, hogy tényleg világbajnok lettem. Hihetetlen.
1: Igen, ez egy érdekes dolog, és ugye hát sportpszichológusok nagyon régóta mondják, hogy a kudarcot is, és a sikert is fel kell tudni dolgozni, és hála Istennek előbbiből viszonylag kevés van neked, bár azért nyilván te tudnád, hogy a világbajnoki cím megszületéséig az embernek hányszor kellett benyelnie bizonyos élethelyzeteket, amit inkább kudarcosnak élt meg, mint sikeresnek, de valóban, amikor azt mondod, hogy szinte az adrenalin löket még mindig itt dobog a füledben, szerinted ez munícióban most mit tesz hozzá ahhoz, amikor az embernek azt kell mérlegelni, hogy úristen, mennyi munkát kellett eddig elvégezni, és belátható közelségben van már a következő nagyon fontos kvalifikációs világbajnokság is, hát persze mindenki szeretne már most ellátni Los Angelesig, szóval, hogy ezt lehet-e azt mondani, hogy oké, most akkora erőtartalékokat tankoltam fel a lelkembe, hogy bármi jöhet.
2: Ez, ahogy mondod, inkább ez az utóbbi, igen, hogy ez annyira egyrészt, hogy önbizalmat ad, hogy képes vagyok rá akkor is a legjobbnak lenni, amikor mindenki a csúcsformáját hozza. Én sokszor voltam már így ezek a srácok előtt, akikkel ugye versenyzem, de nem akkor, amikor ők is a top formájukat nyújtották, tehát nem világbajnokságon vagy olimpián, hanem mondjuk egy kisebb versenyen. És ezek nyilván adnak azok is, az apró versenyek és az edzések, azok magabiztosságot, hogy ez most sikerült pont egy ilyen világversenyen, szerintem ez egy nagyon jó önbizalmat fog adni majd az olimpiára.
1: Mert hogy végül is azért ezen a világbajnokságon elmondhatjuk, hogy egy totál teljes mezőnyben tényleg mindenki a csúcsformáját nyújtva jöttél ki te győztesen?
2: Hát a második helyezett az a kétszeres olimpiai bajnok. Igen. Ausztrál lett, a harmadik az a Európa bajnok, sokszoros VB-érmes angol, aki most a világranglistát vezeti.
1: Tehát abszolút a krém de la krém.
2: Pontosan.
1: Hihetetlen. És amikor onnan lefelé néztél rájuk, és ez egy ismeretlen élethelyzet volt.
2: Az volt.
1: Mennyivel másabb?
2: Hát nekem az, ahogy kezelték, az nekem nagyon szimpatikus volt. Tehát nem az irigység volt bennük, hanem örültek neki, én azt láttam. Aha. Ezek nagyon szimpatikus sportolók egyébként, hogyha megismeri őket az ember. Nyilván bennük van ez az angol száz stílus, és kicsit kerülik annyira a közeli barátságokat a mezőnyben, vagy nem annyira beszélgetnek az ellenfelekkel, de én most így láttam bennük, hogy tehát örültek ennek a sikernek tényleg.
1: Ti Olyan szempontból nyilván évek óta ismeritek egymást, együtt készültök, egymásba haraptok oda-vissza versenyeken. Ez tulajdonképpen valóban egyfajta nemes elismerése annak a általad is letett munkának, amit nyilván ők is letettek eddig. Nekik eddig jobban jött ki a lépés.
2: Szerintem igen, igen. Ők, hát jó, hát együtt vitorlázunk az elmúlt nagyjából 10 évben velük. Az, hogy mondjuk én az elmúlt 4 évben vagyok velük egy úgymond boxringben, és úgy közel vagyok már hozzájuk a meccsekben, az most talában lett igaz az elmúlt 4 évben, de ők is tudják, hogy nekem is benne van ebbe az egész életem. Tehát a 6 éves korom óta vitorlázom, és 10 éve vagyok egy nemzetközi profi csapatban benne, és amikor 10 éve lettem 21 világbajnok, akkor kerültem bele ebbe a nemzetközi legis nagyon elismert Jozo Jakelics horvát edző által egy nagyon
1: krémnek számító
2: csapatba, ahol világbajnok van, egy ciprusi világbajnok, aki olimpiai ezüstérmes is, egy horvát olimpiai ezüstérmes, horvát világbajnok, aki bronzérmes, tehát egy ilyen edzőparteri közegbe kerültem bele a Benji-vel együtt, tehát így Benji is ugye itt edzett, és az, hogy 10 év alatt kőkemény munkával ezt most sikerült elérni, hát ez csúcs, tényleg.
1: Tényleg csúcs. Emészgetjük ezt, tényleg fantasztikus, és valóban szeretném a kedves hallgatóknak többször aláhúzni azt a részét, hogy ez az olimpiai hajóosztályok közül a világ legnépesebb hajóosztálya. Tehát, hogy gyakorlatilag ennél nagyobb mezőnyből a világ legjobbjává válni nem lehet, mert hogy itt van a legtöbb. Ugye nyilván ez olyan szempontból is, hogy részben az egyik legolcsóbb hajó, szabad így fogalmazni, de majd ezeknek a részleteire kitérünk, mert ebben én nem vagyok szakértő, csak érdeklődtem. De már te magad is szóba hoztad, és ennek a beszélgetésnek most hál' Istennek van kellő tere arra, hogy tényleg visszautazunk egy kicsit a múltba, egészen odáig, hogy majd a műsor másik felében fel fogjuk idézni, hogy is történt ez a futam, és mi minden történt a végén az utolsó kettőben, ugye itt az éremosztó futamoknál, és egyáltalán hogy jut el az ember a bronz, az ezüst, illetve a végén ugye az aranykörbe, a 10 legjobb közé, hogy egyáltalán az éremért valóban versenybe szállhasson, mert én az régen láttalak benneteket. Már kisfiúként még Benjivel már adtatok interjút, még a Digisportban, aztán találkoztunk ugye a Csisztus Podcastban, még akkor készültetek a Tokiói olimpiára, nem lehetett tudni, hogy melyik ötöké lesz a kvóta, aztán az ugye Benji élet. De az már akkor, megmondom őszintén, anyaként engem szíven ütött, hogy micsoda elképesztő háttérmunka van itt. Ugye édesapátok, aki szintén kitörő vitorláz volt, Vadnai Péter, gondolom, látta bennetek meg azt a potenciált, hogy ezt a két fiút akkor indítsuk el ezen az úton. Természetesen nőttetek ebbe bele, hogy ti akkor gyakorlatilag ennek szentelitek az életeteket, mert szerintem az ennek szentelem szó itt nagyon-nagyon igaz majd, hogyha erményre megyünk, hogy mi mindent kell ehhez elért csinálni, hogy az ember világbajnok lehessen.
2: Igen, hát kicsiként nyilván először élvezi az ember, tehát nem ilyen 16-7 éves kor alatt bennem nem az fogalmazódott meg, hogy én szeretnék majd olimpiai bajnok lenni, hanem szeretném élvezni.
1: Tetszik a víz, pontosan, a saját erő, a napsütés, a kicsit innen,
2: tetszik a közeg. Tehát nagyon, nagyon vagy olyan sportág, ahol kín vagy a szabadban, még ugye gyerekként az is egy nagy élvezet, hogy amikor épp nincs edzés, lehet egyet fürdeni, lehet a mericskézni a másikra a vizet, tehát hogy így tényleg nagyon-nagyon jó hangulata van az edzéseknek, és mindemellett ez egy gyereket nagyon megtanít arra, hogy ugye önmagát hogyan vigyázzon önmagára a vizen egyedül, mert mégiscsak egy kínai 10 éves gyerek egyedül egy hajóval a vizen, most van motorcsónak kíséret, de neki kell megoldani, hogyha lejön egy viharos szél, akkor hogyan jut vissza, hogyan állítja vissza a hajót, hogy elúszik a hajó.
1: Hány év körülbelül, amire az ember ezt a vízbiztonságot megszerzi?
2: Szerintem ez nagyon változó. Nekünk a Benji-vel, mivel mi versenyszerűen úsztunk előtte és közben jó darabig, így nem volt sose az, hogy féltünk volna a víztől.
1: Mert legfeljebb,
2: nem tudom, hogy ez tudatos volt édesapámnak, pontosan, hogy ez direkt az úszás választotta, de mindenképpen jól jött, igen.
1: Azt, hogy ugye a bátyád Benji gyakorlatilag edzőpartner, játszótárs, és minden karnyújtásnyira volt. Szerinted annak alapvetően, és most arról ne beszéljünk már, mert ki fogunk térni rá, hogy itt most ebben, akár ebben a világban, a kis sikerben, fizikailag meg szakmai tudással milyen mértékben vetetten részt, de az, hogy végül is ti ezt egy ilyen egészséges átmenetként fordítottátok át verseny vitorlázásba, az abban a segítség volt, hogy ketten voltatok?
2: Igen. Igen, mert azért ez magányos sport tud lenni abban a tekintetben, hogy a vízen, ugye itthon nagyon kevesen voltak egyébként, akik igazán elkötelezettel vitorláztak volna. Tehát amikor iskolai időszak, általában hétvégén voltak az edzések, még ifjúkorunkban, és a édesapánk volt az, aki azt mondta, hogy jó, a srácok, iskola után fúj a szél, megnézte az előrejelzést még reggel, azt mondta, hogy készüljetek, akkor megyünk ki a vízre, mint tudom, délután 3-kor. Édesanyám már úgy pakolt nekünk ebédet, hogy felkészüljünk a vízre, és akkor az iskola után egyből jött értünk apa, kivitt minket a vízre, ő volt a motorcsónakban, ő volt az edző, és hogyha most csak így belegondoltam, hogyha nem mentem el ott a Benji, hanem egyedül lennék, hát azért úgy nehéz lenne.
1: Ezt meg mondani,
2: úgy motiválódni, hogy nincs aki húzzon, meg aki...
1: Játszótárs,
2: igen,
1: edzőtárs.
2: Pontosan.
1: Később edzőpartner, ugye? Tehát,
2: igen,
1: hogy nyilván minden korszaknak a maga megszólítása illik, mert a játszótársból lett aztán a, nyilván az, igen, edzőtárs, aztán később szinte mondhatni edző és ugye versenyző ebben a tekintetben. Biztos vagyok benne, de azért ennek ugye volt egy érdekes oldala és a másik oldala, amikor eljött a pillanat, ugye, hogy hát egymás riválisaivá váltatok, mert mennyi, nincs köztetek 3 év teljes mértékben, ugye?
2: Igen, ilyen 2,5 éve.
1: Azért az elég közeli ebben a műfajban, korban, tehát, hogy nincs
2: megváltatkozás a csoportokban. Igen, sajnos talán van egy olyan szabály a vitorlázásban, hogy mivel régen ez egy csapatsport volt, tehát nagy hajók voltak az olimpián, egy nemzetből egy hajó indulhatott, mint egy csapat.
1: Igen.
2: De ez idővel átalakult, tehát jött egyéni hajóosztály, több is, de maradt ez a szabály. Tehát egy nemzetből egy induló. Tehát, hogy az tudtuk igazából, hogy...
1: Ez fájdalmas a végén mindig.
2: Ez fájdalmas, tehát mindketten ugyanazért az olimpiáért küzdöttünk, de csak az egyik mehetett ki. Tehát ez így, ez nyilván így testvéri szinten. Azt hiszem, hogy talán könnyebb volt megemészteni sokkal, mint hogyha egy nem a testvérem lett volna a Benji.
1: Családon belül maradt a büszkeség?
2: Az egyik az pontosan, hogy családon belül marad, a másik pedig az, hogy lehet, hogy én elveszítettem a kvalifikációt, de viszont a testvérem megnyerte. És akkor én nagyon tudtam mindig is örülni neki, és ez vice versa. Tehát amikor én mentem Párizsba, és ő nem jutott ki, ő is iszonyatosan boldog volt.
1: Előtte neki meg volt Rio, illetve
2: Tokió. Igen.
1: És aztán utána következtél te.
2: Igen.
1: Ami már azért óriási dolog volt a Párizsi negyedik hely. Na de ne ugorjunk ilyen nagyot az időben, mert azért addig el kellett teljen egy pár év. Szóval az ember szépen fokozatosan beleszokik ugye a játékból az edzés keménységeibe. Mi az akár életkorban, akár szakmai kihívásban, amikor rájössz, hogy na jó, hát most akkor is menni kell, amikor igazából nem is esne jól, mert azt még értem, amíg ez játék, meg amíg lehet ezt így kezelni, de ahhoz a elképzeléshez, ami a ti szemetekben látszott, ahhoz a elképesztő, alázatos munkához, ahhoz tényleg egyszer csak ennek át kellett fordulnia abba, hogy itt nem csak azt kell, amit a vízen el kell végezni, hanem rengeteg egyéb dolgot kell a vízen kívül is hozzátenni.
2: Igen, gondolom, még ifjúsági koromban, amivel az edzők megmondták, hogy mit csinálják, tehát nem is annyira tudatosan, de már amúgy egész profin elkezdtünk készülgetni még az U15-ös világbajnokságra is, tehát hogy így ott meg volt szervezve a maga dietetika, hogy milyen súlyba kell majd lennem a vízen, úgy edzettünk, tehát hogy úgy nem mondanám azt, hogy nem volt profi, de nyilván ez átáll, tehát amikor már az olimpiai felkészülésről beszélünk, akkor ez tudatosan átáll, és nekem olyan 17-8 évesen kattant át az, hogy igazából még sokkal többet kéne beleraknom, mert hogyha azokkal a srácokkal szeretnék versenyezni, akik a felnőtt mezőnyben ott vannak az elején, akkor ez még édeskevés, amit most csinálok.
1: És ez tetszett, ez a gondolat, hogy még sokkal többet kéne belerakni?
2: Egyébként igen. Egyébként tetszett, mert mert ez egy, legalább egy indok volt, hogy most miért nem vagyok még ezen a szinten. Tehát én úgy gondoltam, hogy oké, most még megvernek nagyon, de hogyha én is annyit edzem, mint ők, akkor lehet, hogy ez kiegyenlítődik valamikor.
1: Akkor volt azért itt egy önbizalom mag, amire te építettél, ugye?
2: Igen, nekem ami sok önbizalmat adott mindig, az a 2013-as balatoni U18-as világbajnokság volt, ahol második lettem 15 évesen.
1: Aztán
2: és U16 kategória pedig igen. Első. És akkor ez mindig bennem volt, hogy a korosztályomnál jobb kell, hogy legyek, mert hogy én vagyok akkor az akkori győztes, akkor ezt meg kéne tartanom, amíg átmegyek a felnőtt mezőnybe.
1: A környezeted mit szólt ehhez? Tehát ugye itt azért megint csak oda fogunk kiugatni, hogy egy tenger nélküli országban most már nem csak Berecz Zsombor óta kapkodjuk fel a fejünket, és Érdi Mári szemszögéből, meg a Vadnai Fivérek szemszögéből, de valahol mégis az ember azt mondja, hogy hát ez nem is annyira természetes, hogy világklasszisaink vannak. Szóval a környezetedben volt egyfajta ilyen wow effekt, hogy húha, hát ez a testvérpár itt valami extrát tud.
2: Igen, úgy gondolom, hogy volt, és nagyon, főleg az ifjúsági eredményeink után, mert Benji az szerintem minden ifjúsági VB-t megnyert, ami volt. Talán az U21-es nem, az előtt itt mindent, ott talán harmadik lett.
1: Uh-huh.
2: És utána azt mondták, hogy váó, de amikor átmentünk a felnőtt mezőnybe, hát ott ugye, amíg én azt hittem, hogy ott vagyok az elején, ott jött a nagy pofon. Mert ott egyszerűen a 100-ból lettem mondjuk 80-dik, amíg az U21-es mezőnyben első. Tehát, hogy akkora különbség volt a felnőtt és a junior mezőny között, amit mondták, Berecz Zsombi is mondta, emlékszem, én mondta, hogy ez küzdjél, keményen edzél, mert ez más lesz majd, mert ő pont ebben a hajosztályban akkor a felnőtt mezőnyben volt, és én meg ott ilyen nagy kamasz önbizalommal mondtam, hogy gondoltam magamban, nem mondtam, meg gondoltam, hogy dehogy is, ezt majd megoldom. Nem, persze, hogy nem úgy lett.
1: Szembe jött, mi a valóság?
2: Valóság a szembe jött, igen.
1: Igen, de hát azért azt szoktuk mondani, ez nagyon sok sportágnak, hogy mi nálatok a felnőtt versenyzési alsókorhatár?
2: 17.
1: 17, jó, tehát mondjuk mit tudom, hogy az ember elindul 18-19 évesen a felnőttek között, és itt az van, hogy itt a 18-19 éves a 30 pluszossal találja szembe magát. Tehát azt a 10x évnyi rutint, tapasztalatot, fizikai férfi erőt azért valljuk meg, azt úgy nem lehet benyelni, mintha nem lenne.
2: Azt nem. És ráadásul ott jön rá az ember igazából, hogy jó, hogy korosztályos világbajnok, de hogy akik ott vannak a top 20-ba, az ő korosztályokban mindenki az volt.
1: Hoppá, bizony.
2: És akkor más megyből a mérce.
1: Világos. Csak ők azóta fölmennek, és azóta egymást gyűrik,
2: igen,
1: ugye?
2: Pontosan. És teljesen, és... sokkal profibb edzésmunkával, edzéselmélettel gyűrik egymást. Igen.
1: Melyik része volt neked esetleg, ha volt ilyesmi, amit bármilyen edzésmunka elvárás mellett mindig szerettél megcsinálni, és melyik az, amit a mai napig is úgy vagy vele, hogy de most tényleg egészen mélyre mehetünk, tehát nyilván van a erőfejlesztéstől elkezdve, nyilván gondolom pszichológiai felkészülésen át nagyon sok minden más, és akkor még ezt hozzá kell jöjjön az is, hogy az ember meteorológusként sem kell, hogy utolsó legyen, szóval minden részébe belenőttetek, vagy most is van olyan, ami esetleg nem az erősséged?
2: Hát van olyan, amit nem szívesen, nem annyira szívesen csinálok. Például most, ahogy említetted a fizikai felkészülésben, én nagyon szeretem ezeket a hosszú, zone 2-es, ilyen alapállóképességfejlesztésű edzéseket, de hát nyilván a szezon alatt muszáj a VO2 maxot fejleszteni, és nagyon sok intervallt csinálni, és ezeket a VO2 maxos evezőpados intervallokat megcsinálom.
1: Az oxigéni sokat?
2: Igen. Megcsinálom, tehát meg kell csinálni, mert oda van írva, hogy ezt meg kell csinálni. Hát nem szívesen.
1: Ez elhiszem, szerintem. Hát ki szereti az oxigénhiányos állapotot, amikor lindul a szája, és tényleg alig kap levegőt, szóval az szerintem egyáltalán nem kellemes dolog. De aztán nem csak azért, mert jó gyerek vagy, mert bocsánat, csinálod meg tudod, meg hiszed. Ugye az edzést terhelésben azt, hogy annak a fázisnak ott be kell következnie, ezért megcsinálod, hanem utána érzed is ennek a jótékony hatását kritikus helyzetben?
2: Hogyne, teljesen érződik. A hajóban nagyon érződik, igen. Főleg amikor tehát nálunk van egy váltás igazából egy futam alatt, tehát az első szakasz, amíg a cirkálunk a bója fele, addig iszonyatosan felmegy a púzus, tehát ez egy ilyen 10 perces szakasz, és az, mivel ez a lógó pozíciót vesszük fel, és minden egyes hullámra igazából bele kell préselni a hajót, az erőt, a vitorlából ki kell hozni, ezért nagyon felmegy a púzusa.
1: És ott minden izmatot mozgatod.
2: Minden, nagyon. És egy nagyon statikus helyzetben megy fel magasra a púzust, ami levegőt venni is elég nehéz. És utána ebből hirtelen 10 perc után lesz egy bőszeles szakasz, ahol meg nincsen igazából kemény fizikai erőbevétel, hanem ott meg szörfözni kell szinte, mint hogy egy hullámszörfösnek el kell kezdeni, hullámszörfözni egy 180-as púzussal. És ott meg az meg arról szól, hogy hogy tudod elkapni a hullámot, hogy legjobb szögön tedd a hajót a hullámvölgybe, hogy pontosan annyit húzza vitorlán, amennyit kell, hogy teljesen flow-ba kerülj azokkal a hullámokkal, szélerővel.
1: Miközben még dobog a szíved a torkodban.
2: Miközben nagyon dobog, igen.
1: Tehát, hogy utána meg kell tudni találni azt a relatíve nyugalmi állapotot, amiben a koncentrációd 100%-os.
2: Pontosan. És ezt csak úgy lehet igazából, hogyha felkészült az állóképesség. Nem beszélve arról, hogy miközben ezt az egész flow állapotot ugye ki kell alakítani, figyelni kell folyamatosan a felhőzetet, az ellenfeleket, hogy akkor hol van több szél, hol zavarnak engem a már többiek, hol van milyen hullámzáson, milyen áramlás, tehát közben meg stratégiai döntéseket kell hozni a pályán, hiszen nincs megadva egy szakasz, hogy itt kell végigmenni, hanem ott mi döntjük el, hogy merre menjünk a pályán.
1: Ennyi, szóval is komplex dolog ez, hogy így most itt hirtelen belemélyültük, hogy mennyiféle fajta tudásban kell az embernek tényleg mesterfokra fejleszteni magát ahhoz, hogy akár egy szakaszt jól, vagy egy év versenyszámot éppen jól megcsináljon. Ugye az, hogy így egymás mellett mentetek, és azt már említetted, hogy nyilván a családon belül rivalizálás sosem okozott problémát, viszont segítség volt, tehát olyan szempontból, hogy ugye itt azért az edzőpartner jelenléte, ugye ez egy nagyon fontos dolog, mert itt nem lehet relatíve stopperórával dolgokat mérni, mint egy úszónál a parton, ugye? Igen. Hanem itt a másikhoz jól érzékelem, hogy a másikhoz képes nézed magadat?
2: Pontosan. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy egy minél magasabb szintű csapatba tudjon bekerülni a versenyző, hiszen nincsen, hogy mondod, stopper, vagy egy távolságmérés, ami adott, mert mindig más a körülmény, mindig más a hullámzás, a szélerő, és más sebességekkel mennek a hajók. Tehát csak úgy tudod, hogy milyen gyors vagy, hogyha van melletted egy szintén gyors hajó.
1: Így van, és akkor ehhez képest tudod kialakítani az aktuális stratégiádat, ugye? Tehát, hogy ez az, ami tulajdonképpen a valamihez mérem magamat.
2: Igen, elv. Igen. Tehát, hogyha beállok én egy gyors hajón mellé, és valamiért mondjuk tompábban viszem a hajót, vagy lassabb vagyok, akkor át kell állítanom a vitorlámat, vagy máshova kell ülnöm a hajóba, vagy lehet, hogy túl sokat kormányzok, nem sottolok leget, tehát akkor valamilyen technikai hiba van valószínűleg, és csak így lehet kijavítani, ha ott van valaki, aki jó.
1: Vendégem itt a stúdióban továbbra is a történelmi győzelmet elérő Vadnai Jonatán, aki az olimpiai hajóosztályban, az Ilka 7-esben a műfaj legnépszerűbb hajóosztályról beszélünk, világbajnoki címet szerzett a közelmúltban. Még egyszer szívből gratulálunk, és nagyon örülök, hogy egy picit mélyebbre tudunk menni, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen mi minden van-e mögött, a világbajnoki cím mögött. Szerintem nagyon kevesen mérjük azt föl, még talán a sportvilágból érkezők is, hogy mennyire komplex műfaj ez. Most egy picikét azért beleláttunk, hogy mondjuk egy ilyen futamban hányféle tényezőnek kell összeállnia egyszerre, egy időben, hogy

0: Tehát az meg egy ilyen 84-5 kiló, tehát a nehéz súly az ezzel teljesen elveszett. A nehéz súly az inkább most a szörfben jelenik meg, és a kite szörfben.
1: Térjünk akkor erre a súlykérdésre ki, mert tornából érkezve azt gondolna az ember, hogy hát annál rosszabb sorsunk nincs, mint tornászként tartani a versenysúlyt, de hát itt vagytok ti. Itt dekák, ugye? Tehát, ha jól tudom, itt nagyon-nagyon pontosan és nagyon precízen kell tudni kiszámolni azt, hogy az ember ebbe az 58 kilós hajóba, ugye annyi a hajó?
0: Annyi a hajó, igen.
1: Annyi a hajó.
0: Igen.
1: Mit lehet tudni ennek a hajónak a paramétereiről? És egyáltalán az, hogy az ember egy ilyen eszközt egy egész szezonon, egy teljes esztendőn át a lehető legélesebb formával tartson saját magán kívül, azért ezt gondolom egy másik fejtörés.
0: Hát egyébként ez a hajó, ez a legegyszerűbb hajó szinte a világon. Ezt úgy találták ki, hogy föl lehessen tenni egy autónak a tetejére, azért ilyen lapos a hajónak a dekje, a teteje, hogy így
1: igen,
0: hátfordítva föl lehet rakni, feje lefele, és pikpak, szét lehet szedni az árbócot kétfelé, tehát elfér az autóban az árbóc is, mindez a 4 méter 20 centi a hajó, tehát nem egy nagy dolog, és a...
1: Az meg valóban a hossza egy autó fölé lenyúlhat, és
0: pontosan,
1: simán.
0: Igen. Uh-huh. És a vitorlázata az attól függ, hogy az ifjúságnál 4,7 négyzetméter, a lányoknál 5,8 az olimpiainál, és nálunk a felnőtteknél pedig 7 négyzetméter a vitorla felület. A hajó meg maga a kötélzete az nagyon egyszerű, főleg a mai viszonylatban az képest. Ezt a hajót, ezt nem is tudom megmondani, lehet ciki, de nem tudom, hogy pontosan mikor találták fel, de 30-40 éve már nagyon komoly világversenyeket rendeznek vele, és azóta nem sok minden változott. Uh-huh. Nyilván a csigarendszerek, meg...
1: Ez a lézer hajózták.
0: Ez a lézer,
1: ugye? Igen.
0: Igen,
1: csak tehát, most már
0: igen, tehát azóta,
1: nevezzük.
0: De azóta nem sok változott. Ilkának átnevezték, igen. Kicsit jobb anyagú vitorlát használnak már, az alumínium árbóc átalakult karbonná, tehát egy-két ilyen apróság van, ami nyilván a minőségét javítja a hajónak. De még mindig az a lényege, hogy bármelyik klubba, bárhol a világon lemegy az ember, és talál egyet. Mert legyártottak belőle 220 ezeret, és annál is többet egyébként már. És ebből a hajóból, tehát ez az, ami elmegyünk, tudom, a Brazíliába, és ott a tengerparton lesz a táborban 4.
1: Aha.
0: Mert ez az a hajó, amit...
1: Jó, tehát ez azt is jelenti egyben, hogy ez az, amihez a legtöbben hozzáfértek, ez az, amivel a legtöbben gyakorolhattak, és nem ötlöm mondjuk azt, hogy ez a legnépesebb hajóosztály, tehát nagy valószínűséggel ebből a mezőnyből, ahol ilyen sokan vannak, a legjobbá válni, az egy sokkal nehezebb út.
0: Hát igen, általában minél többen csinálnak, amit annál nehezebb. Én nem is tudom, hogy a focisták ehhez mit szólnak, tehát azért jó sokan fociznak.
1: Igen, vannak egy igen, pár, valamelyik. Ez ott azért vannak posztkülönbségek, meg
0: igen,
1: tudod,
0: szóval
1: az sem mindenhol egyforma, tehát igen. Ott egy jó hátvéd, vagy egy jó középcsatár, esetleg egy befejező csatár, az más-más feladatkörben kell, hogy megvillanjon. Itt viszont te teljesen magadra vagy utalva. Nyilván, amíg az edzés zajlik, nem, de amiket elmondtál, tehát itt az embernek annyiféle tudást kell egyszerre egyesíteni. Ezt a fajta komplex látásmódot, ezt megtanulja az ember, iskolában is magára szedi, vagy erre tényleg születni kell?
0: Én nem gondolom, hogy én különleges lennék, és erre születtem. Szerintem ezt meg lehet tanulni.
1: Meg lehet tanulni.
0: Az biztos, hogy szét kell bontani. Tehát úgy lehet mindent jól begyakorolni, hogy szétbontják a technikát, szétbontod a meteorológiát, szétbontod a fizikai részét. Tehát szépen egyesével ezeket a puzzle-okat szét kell szedni, minél jobban kialakítani, majd egy versenyre pedig összerakni a képet.
1: És igazából van egy olyan része is, amit én hallottam, ami meg az intuíció. Tehát, hogy állítólag annak is van jelentősége. Most leginkább ugye, amikor a széllel kapcsolatos, vagy az időjárással kapcsolatos döntéseket az embernek meg kell hoznia. Igaz ez?
0: Ez igaz, igen. Mert ugye nagyon sokszor az intuíció is, ha jól tudom, az is a tapasztalatok alapján lévő döntés, tehát igen. Az is egy olyan, ami tudat alatt lepörög, nem tudom hány millió kis emlék, és igen. Utána dönt
1: lesz
0: az ember.
1: Lesz belőle valami, igen.
0: Csak nem tűnik tudatosnak, de valószínűleg annak van valami háttere. És ez erre sokszor hallgatni kell, mert egyszerűen annyi minden, tehát annyi mindenre kell figyelni a futam közben, hogy nincs idő jól átgondolt döntéshoz néha, hanem csak az intuícióra kell hallgatni.

0: és sokszor az jön be. Sokszor volt nekem az, hogy az intuícióm ezt mondta, kicsit elkezdtem agyalni, hogy hú, de mi van, hogyha mégsem, és akkor meg elment a pillanat. Tehát nem volt már olyan tiszta szél ott, tehát az jött egy másik hajó, tehát az intuícióra mindenképpen
1: kell. Igen, ez akkor ez nagyon fontos dolog, és ez megint azért, hogy mondod, hogy nyilván ehhez kell a tapasztalás, és kell az, hogy korán, fiatalon elkezdtetek versenyezni, és ezek az élmények, ezek azért gyűlnek. Most ugye, amit említettél, hogy édesapátokkal együtt kezdtétek el, de nyilván el kellett, hogy olyan egy pillanat, amikor az embernek, hogy mondod, meg kell érkezni egy profi csapatba. Ugye ez végül is, ha jól értem, ez a spliti lét, ez a horvátországi lét, ez volt, ami döntő jelentőségű volt abban, hogy a te profi karriered beindult?
0: Úgy gondolom, igen. Igen, édesapám az, ameddig el tudott minket vinni ebbe a magas junior szintre, addig ott volt mellettünk nagyon közel, és ott a legjobb elérhető legjobb edzőkkel leszerződött, együtt edzettek minket, tehát ő is fejlődött, majd tovább folytatta ezt a munkáját, mint menedzser, mert belátta, hogy ezen a szinten neki, hogyha az tényleg az a célunk nekünk, hogy majd egy olimpián érmet szerezzünk, akkor egy olyan edző kell, aki erre abszolút, hát vagy már volt olimpiai érme, mint versenyző, vagy mint edző.
1: De olyan tapasztalatokat hoz.
0: De olyan tapasztalatokat, igen. És egy ilyen edzőt talált is igazából nekünk, tehát ilyenkor kerültünk ki az Olja Kelicshez, és abba a horvát csapatba, amit említettem, és itt öten, hatan, tehát egy nagyon profi felkészülést elkezdtünk, ami abban is nagyon jó volt, hogy láttam, hogy készül az akkori világbajnok, és szinte együtt voltam vele egy apartmanban, láttam, hogy mi a reggeli rutinja, mennyire szigorúan csinál mindent, és mennyire precízen, folyamatosan. Tehát tényleg akkor tudatosult bennem, hogy ez valóban nem a napi 4 óra edzésről szól. Tehát ez az egész nap. Ami szintén nem kevés, de ez az egész napos
1: 24.07-ben, ahogy ezt mondani szokás, ugye? Tehát ez egy gondolkodásmód, ez egy létforma, nem?
0: Igen, igen.
1: Olyan érdekes dolog ez. És hát persze az is, ugye, hogy ez hogy néz ki az év 365 napján? Most azt mondod, hogy nyilván ott kell lenni a Split Öbölben nagyon-nagyon sokat, de hát magyar versenyzők vagytok, nyilván a család azért alapvetően itt él, tehát ezt hogy szervezi meg az ember, és tényleg ebből a heti 7 napból 24 órában valóban mennyi van az 52 hetet nézve?
0: Én úgy gondolom, hogy nyilván fel is kell lazulni, tehát hogyha valaki képes tényleg egy évben fenntartani ezt az állapotot, az valószínűleg nagyon messze fog jutni, de nem hiszem, hogy sokáig fenntartható.
1: Tehát a kiégés.
0: Én nem olyan típus vagyok, igen. Tudom, hogy vannak még művészlelkebbek, mint én. Tesóm is ilyen volt, és vannak, akik még nálam is sokkal precízebben és jobban, mármint úgy jobban, hogy az ő stílusokhoz képest jobban készülnek. Úgy gondolom, hogy az a nehéz igazából, hogy a távol lét itthonról. Tehát 250 napot vagyunk nagyjából egy évben külföldön, és abból ugye ilyen 220 az edzés, a többi az vagy pihenőnap, vagy utazás. De már csak belegondolni azt, hogy egy hónap elmegy utazással, már az úgy bosszantó
1: igen,
0: tud lenni.
1: Igen, 12-ben egyes teljesen egészében csak az utazásra. És akkor még nem beszéltünk ugye az anyagi terhekről, mert azért ez nem egy olcsó műfaj. De nem tudom, hogy hány vitorlát használtok el egy évben, hány hajónak kell rendelkezésre állni, ha bármi történik? Jó, hogy nem egy drága hajóosztály, de azért mégis.
0: Igen, most ezért is választottuk mi ezt a hajóosztályt, mert ez volt az akkora legelérhetőbb, és most is ez. Tehát ez egy olyan hajóosztály, ahol a világbajnokságon például nem kell oda vinned egy kitesztelt hajót, egy kitesztelt árbócot, amivel amit kiválogattál, nem tudom, 5-6 hajóból, hanem oda kell menni a világbajnokságra, be kell fizetni egy nevezési díjat, és ők szolgáltatják a hajót.
1: Mert ez egy formaosztály, egy formahajóosztály gyakorlatilag.
0: Igen, és 150 hajót oda visznek ők, és a 150 ugyanolyan hajóból kisorsolják a hajókat.
1: És itt lehet, és jó, de azért ez nem olyan, mint amikor a lovat sorsolták az ötösában, és járhatsz rosszul, vagy jobban.
0: Nem, ugye? Kevesebb lelke van, mint aha, egy lónak.
1: De van? Tehát azért van olyan, hogy az ember mégsem egy annyira jó eszköz kap a...
0: Van olyan, igen.
1: Teste alá?
0: Azért hiába, ez egy őssablomból lettek lehúzva a sablonok, és az összes hajót ugyanazon a sablon alapján készítették. Nagyon pici különbségek vannak, de igazából olyan különbség sose szokott lenni, hogy a legrosszabb hajóval ne lehetne nyerni.
1: Vitorlázat? A vitorlázat szemszögéből?
0: Azt vinni kell.
1: Azt vinni kell.
0: Azt vinni kell.
1: Tehát azt már a saját, úgymond a sajátod.
0: Igen, és abból le is kell használni egy ilyen. Hát minden versenyre kell egy új.
1: Aha.
0: Olyan szinten. És hogyha van, nem tudom, 4-5 világkupa egy évben, EB, VB, felkészülési versenyek. És a vitorlázatban az még a pekes, hogy máshogy kell állítani egy régi megnyúlt vitorlát, meg egy új ropogósat. És hogyha valaki úgy akar edzeni, mint ahogy versenyez, és azok a berögzült állítások jöjjenek elő majd a verseny alatt is, kénytelen jó vitorlával edzeni. Tehát az nagyon fájdalmas, amikor egy vadonatúj vitorlát csak úgy kibontunk, hogy most edzünk egyet.
1: Most edzünk egyet.
0: Igen.
1: Hát igen, de ugyanakkor pedig szükséges, tehát ahhoz, hogy az ember megfelelően felkészült legyen. És anélkül, hogy itt nagyon szállazni szeretném az anyagiakat, és azt is tudom, mert nem tudok, hogy beszéltem a Magyar Vitorlázó Szövetség főtitkárval, Holzhauser Andrással, hogy érti már is, és te ti azért évek óta kiemelt versenyzők közé tartoztok, és jelentős támogatásban részesültök, de azt is elmondta, hogy annyit nem tudnak adni, mint amennyi egy teljes évben kell. Hogy mellé még ez az édesapádféle menedzseri munka arra is szolgál, hogy egyáltalán már elnézést összelapátoljátok azt, ami ahhoz kell, hogy az ember részt tudjon venni a világ legjobbjai között? Akár edzés munkában, akár megfelelő utazások és versenyek ide számításával?
0: Igen. Ugye mióta jöttek szép eredmények a vitorlázásban, ilyen Berett Zsombinak az olimpiai érme, vagy a Mári világbajnoki címe, azóta azért jóval nőtt az anyagi támogatása a szövetségnek, és így többet is kapunk tőlük. A maradékot viszont kénytelenek vagyunk mi megoldani. Tehát azt általában szponzorokból lehet kialakítani. Nagyon hálás is vagyok nagyon a szponzoraimnak, mert ez az ő sikerük is. Tehát hittek bennem, bíztak ebben a sikerben, hogy ez elérhető, és annak ellenére, hogy a vitorlázás nem is a legnézettebb sportág, meg lehet,
1: hát
0: hogy
1: nálunk,
0: nem
1: de
0: jön.
1: Azért ez azért egy világsport, tehát
0: persze,
1: azért ezt tudjuk, hogy nagy nemzeteknél óriási, és most már hál' Istennek nálunk is egyre jobban, nektek köszönhetően. Szóval, hogy azért így van, tehát ezt nem csak arról volt szó, hogy hinni kellett bennetek, azért ezt szállítottátok is, megszállítottad.
0: Én remélem, hogy most boldogok a befektetés miatt.
1: Szóval ez nem könnyű, viszont az ember honnan nézi, akkor hol éri ez meg? Jonathan, tehát, hogy ebből azért, már bocsánatot kérek, tehát hogy nagy vagyont, ahogy így ezt én nem nagyon lehet felhamozni, mert minden, amit összeszedtek, az arra megy, hogy még jobb versenyző legyél, nem? Tehát itt nem arról van szó, hogy az ember azért meg tudja alapozni masszívan mondjuk a jövőjét, még akkor is, hogyha valamiben a világ legjobbja.
0: Hát talán nem minden az anyagiakról szól. Tehát én hiszem abban, hogy amíg a gyerekkori álmomat még élhetem egy kicsit, addig én boldog vagyok. Van egy diplomám a BGR-ről, valószínűleg majd előbb-utóbb, vagy mint edző, vagy mint közgazdász, hogy valahogy el fogok helyezkedni.
1: Azért mellesleg egy akkor... diplomát még így, mindezek mellett az edzés munka mellett összeszedtél a BGR-en.
0: Igen, szeretem még is egy B-tervet. Uh-huh. Jobban, nyugodtabban tudok készülni így lelkileg, hiszen azért annyi sérülést láttam a környezetemben, hogy az attól mindig is tartottam egy picit, és így nyugodtabb az élet.
1: Hogyan, mit tehet az ember preventíve valóban azért, hogy ez ne következzen be? Tehát ugye elmondtad, hogy ez egészen elképesztő ez a fizikai terhelés, amit egy-egy ilyen akár egy futam is jelent, ugye a statikus izommunkát, nem is tudjuk elképzelni, hogy arra, egyébként nem is tudom, hogy lehet arra edzeni, de biztosan lehet, hogy az ember úgy tudja tartani magát rezzenéstelen, és aztán persze jön ennek a pandantja, amikor viszont meg nagyon kell az aktív izommunka. De hát itt azért váratlan helyzetek lehetnek, tehát hogy egy olyat kell esetleg az embernek mentenie az izomzata, nem biztos, hogy készen áll rá. Hogy lehet erre felkészülni?
0: Igen, nagyon sok ilyen törzserősítő gyakorlatokat kell végeznünk, plenkezni, tehát olyan nagyobb súlyokkal dolgozni pont emiatt, hogyha magszerűt kell hirtelen kifejteni, akkor arra fel legyen készülve a testünk. Tehát a legrosszabb talán az, hogy nagyon sok ilyen oldal erő van hirtelen, megdob egy hullám, úgyhogy kimondjuk ebbe a lógó pozícióba, én megpróbálom visszarántani a hajót testből.
1: Akkor a gerinc akkor van igazán kitéve? Egy nagy...
0: Igen, a gerincnek az alsó része, az alsó szakasza, az nagyon nagy teher alatt van. És kifejezetten azt kell megerősíteni, hogy azt nem is elért eléggé, ezért mindent körülötte, a hasizmokat, tehát ezt így össze kell kovácsolni, hogy...
1: És mindezt az izomépítést azért úgy kell csinálni, hogy közben a testsúlyod azért ne nagyon lépje túl, ugye az ideális 82-84
0: kilót. Igen, igen.
1: Hát a finom balansz akkor azért. Szerencsére
0: ez nálam úgy nagyjából úgy ott vagyok, tehát mi nem is kell sokat diétáznom, vagy esetleg többet ennem, de igen, főleg ez a magasabb, nagyobb sportolóknál nem egy könnyű dolog, aki 195 centi mondjuk, annak úgy tartani a súlyát, hogy komolyabb bizonytömeget nem vehet fel.
1: Igen, nem az egy elég nehéz dolog. Na kicsit ringassuk vissza magunkat ebbe a csodálatos Dublin Ölbőben történt fantasztikus versenybe, hiszen azt nem szabad azért elfelejtenünk, ugye, hogy ahhoz, hogy az ember egyáltalán eljusson oda, ugye át kell verekednie magát a kvalifikációs futamokon, be kell jutni gyakorlatilag ebbe az arany csoportba, van még az ezüst meg a bronz, és viszi magával ugye a korábbi helyezéseket pontszámokban, majd eljön ez a bizonyos két nap, ugye két érem futam,
0: Egy nap és két érem futam.
1: Mennyire érzékelted ott ötödik helyen, ugye ötödik helyen érkeztél oda, hogy ebben lehet valami, vagy ez az utolsó pillanatig nyitott volt? Hogy idézed fel magadban?
0: Hát nekem nagyon ilyen döcögős szezonom volt, tehát a Grand Slameken lebedegettem, még úgy koratavasszal, annak ellenére, hogy nagyon jól sikerült a téli felkészülésem, a téli versenyeken, ahol még nem is volt ott mindenki, de már voltak ott mondjuk néha az angolok, meg vannak ott jó hajók, tudtam nyerni, majd elmentem a tavaszi Grand Slam szezonra, és összeszedtem kétféle vírust, az egyik egy légúti, másik hasi, tehát hogy így szépen elindult lefele az állóképességem, meg mindenem a szezonra. Uh-huh. Az mi meg kegyetlen egy sportolóból belül, hogy az egész telet végig dolgozom, és utána meg szenvedek a tét versenyeken van a szenvedés, igen. És utána az EB-re szépen kezdtem ebből kijönni, de még az se sikerült úgy, 11. lettem, most 9. európai. Majd utána a Los Angeles-i Grand Slam-en volt az, hogy már kezdtem magam úgy jól érezni. És akkor ott is volt egy jó éremfutamom, és pont lecsúsztam a dobogóról, és mondom, azt nem hiszem, még egy negyedik hely.
1: Van belőle már.
0: Tavaly negyedik lettem ugye a VB-n, pont egyenlőséggel a harmadikkal, most megint negyedik.
1: Párizsban is
0: negyedik, és meg azóta volt egy LB ötödik, meg előtte LB negyedik, tehát hogy voltak, annyi negyedik helyen van, tehát a faérem kollekcióm az teljes, és utána most a VB-n úgy voltam, hogy na most ebből érem kell, hogy legyen. Tehát úgy minden jó, ha a vége jó, most kell. És az a kvalifikációs napokon, egészen ez öt napon át, folyamatosan ott voltam, rajtam volt a piros felső, harmadik voltam összetettben, de néhány pontra az elsőtől. És négy napon át, mert az ötödik napon két rossz futamot sikerült behúznom, ami visszahúzott az ötödik helyre.
1: Igen.
0: És még néztem, hogy most megint negyedik leszek, vagy hatodik, vagy ötödik, de most komolyan, és miért csináltam magammal, és úgy voltam olyan a medál részen, hogy ez az éremfutam, hogy ez ilyen nincs, ezt meg kell csinálnom, ami a csövön kifér, a végéig húzom neki. És ugye, mivel nem voltam már abban a helyzetben, hogy most matekozzak, hogy ő hogy megy, az angol hogy megy, az ausztrál hogy megy, mert én voltam a támadó helyen. Tehát csak arra kellett figyelnem, hogy minden futamot, minden jobban. Az első futamon lettem negyedik, és ott meg úgy jött ki a matek, hogy akik mögöttem voltak, 5-től 10-ig, az lett az 1-3 abba a futamba, és akkor ugye a virtuális
1: átrendeződésben
0: 8-dik voltam hirtelen. Tehát mentem, 8-dik, de viszont az elsőtől a 8-dikig szinte mindenki ugyanaz a ponton volt.
1: Döbbenet.
0: Nagyon, nagyon. Tehát és utána hihetetlen az utolsó futam döntött a világbajnoki címről. A legutolsó futam, ami szintén olyan egy igazi hullámvasút volt. Nagyon jó rajtom volt, jól értem fel a bójához, utána a hátszélben rosszul olvastam a körülményeket, középen próbáltam lemenni, tehát a két széle között, ugye mezőny közepén, és elment a szelem, beragadtam, visszacsúsztam, 9. voltam a futamba, a következő krejzbe sikerült visszajönnem, 4. vettem a bóját, és utána meg életem legjobb hátszelével sikerült így megkerülni a többieket. És az mai napig nem tudom, hogy jött össze, pont akkor, pont ez a hátszél, de hát ez iszonyat jó.
1: Szürreális volt egyébként, hogy ott ez megérkezett? Vagy ott egyszerűen minden összpontosult, ami energiát, időt, munkát ebbe addig belefektettél?
0: Szerintem, amit mondasz, olyan flow állapotba kerültem, mint előtte nagyon ritkán. Ez a teljes flow, hogy semmi nem érdekelt, csak átadta magát a hajó, tehát lehet érezni a hajó, ezeket a kis hajókat, hogy pontosan mit akar, meddig dől, ezt át lehet érezni.
1: Egy év állsz a hajóval szemben.
0: Egy év, pontosan. Uh-huh. Igen.
1: Jó veled utazni, és ezt hallgatni, és annyira jó megélni ezt a fantasztikus sikert, amiért ilyen nagyon-nagyon sokat dolgoztál. Hogy lehet, mibe lehet ezt átkonvertálni most, Jonathan? Hiszen jön egy nagyon fontos világbajnokság, egy kvalifikációs világbajnokság, és te magad is megfogalmaztad, olvastam ezt, hogy szeretnél érmet hazahozni Los Angelesből.
0: Igen. Ez mindenképpen egy nagyon jó önbizalmat ad a Los Angeles-i olimpiára, hogy a legnagyobb ellenfeleket top formájukban sikerült már egyszer legyőzni. Persze ez nem garancia semmire, de ez biztos egy alapköve lesz a Los Angeles-i felkészülésemre.
1: Hát ez létezik. Ez a szenárió, ez megvalósítható. Ezt már
0: pontosan
1: megcsináltad.
0: Igen. Most van példa. Viszont oda is ki is kell jutni, tehát most Brazíliában lesz egy világbajnokság, azért sem hosszú a szünet. Tehát én szeptember végén elkezdek edzeni a speedben a csapattal, mert fel kell készülni, 4-5 hónap van csak a világbajnokságig. Tehát az meg túl kevés ahhoz, hogy most elengedjem magam, és akkor vissza alapozás, meg versenyrutint visszaszerezni.
1: Tehát nagyon nem engeded el magad.
0: Nem engedem el magam.
1: Aha,
0: igen.
1: Okay.
0: Igen. Szóval, hogyha szeretnék nem csak 4 hónapig világbajnok lenni, akkor ismételnem kell nagyon hamar. Én leszek az egyik legrövidebb ideig tartó címvédő, de hát ügyekszem, hogy ez ne így legyen.
1: És aztán utána, hogyha ez a világbajnokság, ami egyben kvalifikációs jól sikerül, akkor az már biztosítja a Los Angeles indulásodat?
0: Igen, igen. Tehát most lesz Brazíliában az a világbajnokság, ahol az első helyeket kiosszák Los Angelesre. Nálunk nem számít a világranglista meg semmi, csak a világversenyeken lehet szintet futni, és ez a Brazília az első, ahol kiosztják a helyeknek majdnem az 50%-át. Tehát igazából most kell jól menni, hiszen utána már Európának osztanak néhányat, meg a kontinenseknek, a többi kontinensnek ugye szétosztják, majd lesz egy last chance, ami csak az olimpia előtt van közvetlen szinte néhány hónappal, szóval hogyha szeretnék nyugodtan készülni Los Angelesre, akkor most kell jól menni.
2: Korábbi műsorunkból hallottam.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, hajrá, hajrá!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca, a Nemzeti Sport Rádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Sziasztok, ez itt az emlésport.hu és a Nemzeti Sport Rádió közös műsora, a Box utca podcast. Weber Gáborral és Kis Norbival fogjuk megbeszélni, hogy mi történt azon az igencsak eseménydús olasz nagydíjon. És kezdeném is azzal, hogy nektek mi az, ami így először így eszetekbe jut erről a hétvégéről, ha így valaki ma bemondaná, hogy a 2026-os Monza, hogy akkor Leclerc balesete, Antonelli győzelme a 19. helyről, esetleg Gasly pólja, mert több olyan esemény is volt, amire azt mondjuk, hogy wow.
6: Nehezett kérdezel. Hát ezek, amiket felsoroltál. Még a Leclerc pólt, vagy a Leclerc törést azt kiszedném, mert annyira nem volt az jelentős a fejemben. A Gasly pól és a Antonelli győzelem között nagyon nehezen tudok választani az elemet. Annyira 50-50, talán Norbi eldönti valamelyik irányba a méregnyelvét, én most nem tudnék közte.
5: A Norbi, nincs nyomás.
7: Igen, Leclerc esete azért nem, ilyet már láttuk.
6: Ez már volt.
7: Ilyen már volt. Kísérletezéssel hasonló. Gasly Paul, szerintem Antonelli győzelme, tehát történelmi győzelem. 60 év után újra olasz győzelem az olasz nagydíjon. Ráadásul nem az első sorból, vagy a pole pozícióból, hanem ugye a 19. helyről indulva így átmenni a mezőnyön, és hát most, ha csúnyának ennek fogalmaznak, akkor azt mondom, hogy bolondot csinálni, nem csak a mezőnyből, hanem George Russellből is lényegében, még a végén azzal a csatával is, a kavicságyból visszajöve, de hogy mi van? Hát elképesztő, Antonelli olyan fölényben volt, és nem tudom, hogy létezhetett volna olyan körülmény, ami mentén nem nyeri meg ezt a versenyt.
6: Igen, ráadásul lehet mondani, hogy persze, mert jó jött neki a piros zászló, meg jó jött neki, hogy VSC is lett, mert az a nyert egy 8-9 másodpercet, tehát jó jöttek dolgok, persze, de azért vegyük már figyelembe, hogy a rajtrács eleje, meg a rajtrács vége közöttről beszélünk, és onnan bármilyen dolg történik egyébként menet közön, bármilyen verseny, megszakítás, meg egyéb, azért az élen autózónak ezeket 99%-ban illik behúzni, ha csak nem történik akkor a katasztrófa, és adásul nem volt rossz stratégia Russell, tehát azért ez az egy kiállás, vagy a kiállás nélküliség, attól függ, onnan veszük, azért a mezőny jó néhány autójánál bejött, még Hamilton is végment a közepesiken, pedig azért az egy extra vállalás volt, nem is lett végén jó a tempó, de ettől függetlenül azért ez önmagában, ahogy egyébként mondtam is talán a közvetítés végén, hogy ez egy akkora gyomros lesz, ennek idén már eleve kapott jó néhányat is, hogy azt a versenyt sem tudja megnyerni, amiben 30-es rajtbüntetéssel indul Antonelli, ami egyértelműen az övé, megveri Gászni az időmérőn, de aztán megelőzi az első körben, utána meg is tartja a vezetést az újraindítást követően, teljesen nekiáll a zászló. És bármi is történik a hátad mögött a csapattársaddal, ha csak legalább olyan gyors vagy, mint ő, akkor úgysem tud utolérni. De valahogy utolérte, és utána meg is előzte.
7: És nem is az, hogy a végén utolérte, és akkor épp csak, hanem a 18. körbe, vagy mikor?
6: 18-ban már Antonelli vezetett.
7: 18-ban Antonelli odaért, és megerőzte egyszer Russellt, átvette a vezetést, és akkor utána
6: rájuk szólt, hogy ne csatázzatok, mert Verstappen ugye szólt is Verstappen a lihegőbe, hogy néztem is, hogy meddig csináljátok, mert addig jó nekem. De hogy igazából ott is egyértelmű volt, hogy leszakítani nehéz, már egyébként nagyon érdekes volt, ez, szerintem erről is majd fogunk beszélni, hogy milyen érdekes volt ez a monzai versenykép, teljesen más volt, mint az elmúlt 10-20-30 évben, amit láttunk, mert hát hogy
7: nagyon más,
6: mert elképesztő sok csata alakult ki, és előzni könnyű volt, elmenni a másiktól nem. Egyszerűen nem lehetett meglógni, és kicsit, mint kerékpárban, hogy a peloton mindig megeszi a szökevényeket, nem tudta szökevény lenni, mert abban a pillanatban úgyis visszajöttek rád, még Piastri is meg tudta csinálni, meg Norris is, pedig aztán ott semmi tempó nem volt egyenesben. És volt egy olyan érzésem, hogyha nem szólnak rájuk, ez persze nem lehet bebizonyítani egy utólag, ha nem szólnak rájuk, akkor előbb-utóbb Antonelli szerintem bedarálta volna már ott Russellt, és leszakította volna annyira, hogy a kezemek. Kialakult van ez a 2-3-4 másodperc, ahonnan már nincs támadó üzemmódod, nincs szélárnyékod, nincs semmit. Ezt nem láttuk, mert a végén aztán más gumistratégián voltak, de független mindentől az, hogy ezt innen Antonelli meg tudta csinálni, ez tényleg egy óriási ugszárvágás volt.
5: Itt ugye kialakult egy ilyen, most csak maradjunk csak a versenynél, hogy milyen volt, amit ugye behoztál, egy ilyen ellentétes véleményen volt Domenicali, illetve Norris. Nem egymással beszélgettek, csak úgy gyakran egy cikkbe hozták le. Domenicali szerint ilyen fantasztikus versenyzés volt, Norris pedig azt mondta, hogy igazából csak, hogy ki mikor nyomta meg a gombot, ugye erről szólt a versenyzés. Most ilyen szemmel nézve, ez egy jó autóversenyzés volt, vagy pedig inkább ez is ennek az új szabályrendszernek volt a köszönhető, hogy ennyi előzés volt. Ugye egy ponton ki is írták, hogy Antonelli 26-ot előzött, vagy valami, úgyhogy 22 autó van a mezőnyben.
7: Hát Antonelli a mezőny végére jött, és volt amikor kettesével előzte az autókat a célegyenesbe, de hát hogy azért az látszik, hogy a Mercedesnél óriási fölény van. Ugye energialeadás szempontjából lehet, hogy a belségési motorjuk az FIA szerint nem nekik a legerősebb, de a teljes rendszer az energialeadással, meg főleg nem is egy körön, hanem hogy több körön keresztül is valahogy ezt egész jól folyamatában fent tudják tartani. Tehát, hogy főleg verseny tekintetében nagyon-nagyon erős a Mercedes, és ezt Antonelli nagyon-nagyon jól ki tudta használni. És emiatt nem tetszik nekem annyira ezt továbbra se, de nem tudok túl pozitívan nyilatkozni, mert látszik az, én amikor nyilván versenyző szemmel nézem a versenyt, és ahogy nézem a belső kamerás felvételeket, meg ezeket a csatákat, ugyanazt látom, amit Norris mondott, hogy most itt mi történik, de néha továbbra is olyan pillanatnyi sebességkülönbségek alakulnak ki, nagy, hatalmas sebességkülönbségek alakulnak ki autók között, ami szerintem egy picit elrontja a versenyzést, és aztán ugye a jójózás az meg ugye emiatt van, hogy aki elnyomja a gombot, azután egy fél körrel később, vagy a következő körbe az nem tud jól menni, akkor jön vissza a másik. hatalmas sebességkülönbség. Szóval, hogy szerintem ezen még kell egy picit...
5: Hát a gondolok a direkt elengedésre. Jó, most elengedem, mert úgyis visszanyőzöm, hogy ebből is azért most is láttunk.
6: Vagy a vonal előtt nem akarsz előzni, mert akkor nem lesz tiéd a támadó üzemmód, de hát ezekkel mindig, amilyen szabályt írnak, a csapatok meg a versenyek arra maximalizálják. És Norbit azért nem romom fel neki, mert még nem élt akkor, én meg már láttam gyerekként, hogy a turbókorszakban, az első turbókorszakban a 80-es években ugyanez történt, csak ott a turbonyomással játszottak, csavargatták föl le, és ahhoz képest mertek többet boostolni, vagy kevesebbet, hogy mennyi üzemanyagot fogyasztott az autó. Ugyanilyen elképesztő átugrások voltak, néha aztán visszaelőzések, csak akkor nem elektromos energiából, hanem akkor a turbot túlboostolva, aztán néha elfogyott három körül a vége előtt üzemanyag, mert valaki túl sokat boostolgatott. Itt ugyanez benne van a pakliban, csak nem tud elfogyasztani, maximum visszaesel. Ugyanakkor ez is egy stratégiai feladat innentől kezdve. Tehát egyik oldal teljesen egyetértek azzal, amit Torbi mond, tök más ahhoz képest, amit megszoktunk, és nem egy természetes ritmus. Másik oldalról meg versenyzőként ez van, ezzel kell játszani, és ezen belül neked meg kell találnod még a vezetésen kívül is egy olyan plusz stratégiát, hogy hogy játszol az energia visszanyerésed, de vagy mikor sakkozol okosan. És itt különösen azért volt ez érdekes, mert a szélárnyékkal együtt, az óriási szélárnyék hatással együtt, ez egy extra feladat volt, hiszen nagyon sokat lehetett spórolni, ha jól autóztál szélárnyékban, és utána azt ki tudtad használni, de látjuk, ahogy előre került valaki meglógni, iszonyú nehéz volt. És ettől viszont ettől lett ennyire sok előzés. Ráadásul ezt nem éreztem annyira mesterkértnek, mint az év elején. Az év elején sokkal butábbak voltak a dolgok. Tehát ha megnézzük az ausztrált, a kínait, vagy akár még másik nagy diát, ahol még energiaszegény pályán voltunk, az rettenet volt. Aztán utána valahogy ezért a nyár elejétől már finomodott a dolog, eleve jöttek energiadúsabb pályák, plusz szerintem már sokkal jobban használják az energia visszanyerő rendszereket, mint eddig kiismerték őket, sokkal jobban. És ez egy futamkép szempontjából sokkal élvezhetőbb futam volt, miközben természetesen, és akkor itt visszacsatorok Norbira, én magam is éreztem, hogy minden egyes ilyen nagy megugrós kikerülés, ezt pontosan tudtuk, hogy nem abból jön, hogy valaki jobban csinált még egy kanyart, hanem abból, hogy jobban gazdálkodott az energiával, de most ezzel kell játszani, és ez, tehát az, hogy ezen kesergünk, az nem fogja megváltoztatni, amit nézünk.
7: Ja, persze.
6: Azt kell megnézni, hogy ezt kihasználja jól fegyverként, vagy ki az, aki nem tudja egyelőre jól használni, mert biztos, hogy ebben is óriási különbség van, nem látjuk, hogy ki mikor boostol, és ki hogy használja a stratégiát. Egyébként nagyon érdekes lenne, hogyha a telemetriában utólag azt is vissza lehetne olvasni, hogy ki hogy játszott a saját energia beosztásával, és mikorra időzített, és azt hány százalékban tudta jól kihasználni. Emlékezzetek, csak a verseny elején szóvá is tettük a közvetítésben, Russell többször próbált támadni a kurva Grandéban, Verstappennel szemben, rendre odaért mellé, de nem tudta megelőzni. És hát egy csomó plusz energiát elhasználtam, később a kör második felében hiányzott neki, tehát ha rosszul méred föl, ha nem jól, nem jókor használod, akkor egy csomót veszíthetsz vele, és így akadt meg például a Russell Verstappennel, ami egyébként a végén neki hiányzott a Antonellivel való csatában, mert ha hamarabb tisztáz a Verstappent és ellép, akkor ugye nagyobb előnyből játszhatott volna Antonellivel adott esetben.
5: Hát ez új dimenziókat nyitna akkor a te vasárnapi telemetrió elemzéseidben, és ha lenne egy ilyen energialeadás per búzgomb nyomás sor a telemetriában, de akkor ne is keseregjünk ezen tovább. Ilyen volt ez a verseny, egyébként tényleg izgalmas volt, ezt Domenicalinak meg kell adni, ebbe igaza volt, már izgalmasan alakult. De kanyarodjunk még egy kicsit vissza Antonellire. Tegnap este, amikor hazamentem, akkor megnéztem mindkét első körét, mindkét rajt utáni első körét onboardon, és az elsőben ugye 19. helyről feljött a 14. helyig. Rendkívül türelmesen, kihasználva ténylegesen az autóját, okosan helyezkedve, csak akkor előzött, amikor azt tényleg úgy érez, hogy biztonságos. Ott volt egyszer egy dupla előzése a parabolika előtti egyenesben. Utána ugye még két körat nyert két pozíciót, és akkor jött a pirozászokra 12. És ott abban a körben, a második rajt utáni körben pedig ugye a 6. helyre lépett elő. Itt egyedül Colapinto volt az, aki ugye kvázi kicsekkolt előle, akkor ugye a sódarágyba sodródott. És az a durva, hogy amikor ott megérkeztünk a második rajt utáni kör végén megint az egyes kanyarhoz, akkor ott már ténylegesen ott, hogy Antonelli onboard, és ott már Russell vígan látta, ugye, hogy jön ki a kettes kanyarba. Tehát, hogy hihetetlenül gyorsan valóban felért, és innentől kezdve ott pedig már tényleg az volt, hogy akkor időkérdés, hogy mikor érkezik meg Russell, meg ezt ugye Russell is elmondta, hogy hát amikor ott látta, 4.-5. helyen van Kimi, akkor már tudta, hogy itten csata lesz. Ugye most nagyon sok ez a címlap, hogy 66 pont eldőlt a vég, meg adjuk oda neki, stb. Már úgy mi is magunk között egyre inkább így beszélünk róla. Mibe kapaszkodhat George Russell? Itt szóba került Nico Rosberg adott esetben. Nem is feltétlenül a 16-os éve, hanem hosszabb távon, hogyha ez a helyzet marad, hogy George Russellnek össze kéne rakni egy olyan évet, mint Rosberg 16. Itt mi lehet az, ami még esetleg George Russell mellett szólhat, hogy valahogy akár idén, akár a következő években visszatér, és esetleg világbajnok lehet.
7: Szerintem idén már sok minden nem szól mellette. Tehát azt gondolom, hogy...
6: Csak a szerencse.
7: Szerencse, igen. Vagy, ja, hát igen, Antonelli óriási bal szerencséje, hogyha sorozatos technikai hibák sújtanak. Ami egyébként megtörténhet végül is, mert ugye azért láttunk a szezon elején is rengeteg technikai hibát, ugye a gyári Mercedes-ektől is, de az idejében ez szerintem Russellnek nagyon-nagyon nehéz. Meg főleg azért, mert hogy szerintem itt valami történt a nyári szünet alatt, tehát hogy itt a szerződés hosszabbításokat szerintem biztos, hogy felhasználta Toto Wolff arra, hogy Russell-el valami fajta megbeszélés, egyesség született, hogy álljon be a sorba, és hogy ne kardoskodjon túlságosan.
6: Igen, ugye a Zandvoortban is ott volt az elengedés. Nem befolyásolja, ha belegondolsz. Tehát ettől még időmérő.
7: Hát az, hogy nincs meg a tempója, az persze, az nyilván.
6: Az egy dolog probléma.
7: Még egy körön, hogy talán nem is annyira vészes a helyzet, bár azért egy körön is volt jó pár időmérő edzés, ahol jó pár tizedet kapott Antonellitől, de inkább továbbra is a versenyen van a nagyobb baj. Hogy a gumikezelésből egyszerűen Antonelli fenomenális, tehát hogy minél többet mennek, annál gyorsabban tud jönni Antonelli. Ezt ugye láttuk most is, persze nyilván most más stratégia volt teljesen, de a verseny elején is érződött. Hogy Antonellibe sokkal több marad egyre több idő után. És hogy viszont Russell meg tudod, nem is próbál már megküzdeni. Tehát például Zandvoort, ahol ha megpróbált volna küzdeni, lehet, hogy tudott volna menteni pár pontot. Vagy itt olyan, mintha meg se
6: próbálna megküzdeni. De nem érzem, hogy bármilyen sejjel lett volna feltartóztatni Antonellit egyik esetben sem. Ez tudom, szubjektív, de hogy az érzésem, az összfutamkép meg a tempó különbség alapján.
7: Nem kérdés, hogy lehengerdő volt Antonelli, csak ugyanakkor valaki, aki tényleg még full gázzal küzden a világbajnoki címért, szerintem egy picit több kockázatot vállalna. Tehát akár egy pici...
6: Tegnap nem érezted annak kockázatnak, amikor mondták neki, hogy csak hozza be, mert nyílik szét a gumifutó fölött, és ennek ellenére csatába bocsátkozott. Én már azt úgy éreztem, hogy az már ott egy összeszorított foggal való, akkor is megpróbálom valami megtartani. Tehát ott már
7: érezted?
6: Én azért éreztem annak, mert egyébként különben simán elengedtette volna Antonellit, fix második hely, nem kockáztatok a gumikkal, szólt a csapat is, és ehhez képest belementek egy csatába. Tehát ott védte a pozícióját. Tök sima előzésnek nézett ki az egyenesben, és bement, védekezett, aztán abból lett ugye a sóderágyazás, meg a lekockázott kanyar, és utána még kellett két köp, de Antonellinek akkor a tempófölénye. Szerintem próbálkozott Russell, ez az igazi veszett felszínen, amikor érzed, hogy igazából nincs meg a tempód, a fegyvered, mindegy, hogy mi miatt, és mégsem tudod elengedni, de az agyat meg valahol logikusan felfogva tudja, hogy tök fölösleges kockázatot válasz, mert csak még nagyobbat veszíthetsz rajta, de mégsem tudod elengedni. Ez tipikus ilyen győztes típus probléma, hogy felfogni, hogy aznap mi a maximális elérhető eredmény, és akkor azt bezsebelni. Hát a baj az, hogy ezzel tovább nőtt a hátránya.
7: Igen, igen. Most Monzában abszolút Antonelli hatalmas tempófölénye jött, de mondjuk szerintem Zandvoortban talán ez kivédekezhető lett volna. Meg egyébként inkább a nyilatkozatok, de hát, hogy Zandvoort után sem volt kritikus a csapattal szemben Russell, mert ugye ott a rádióban azt hallgathattuk, hogy ha van Antonellinek esélye menni a győzelemért, akkor hajlandó csapattársként működni. Ennek ellenére ugye elengedte. Meg jó, most meg Monzában egy picit tán a box kiállás, mert bár lehet, hogy nem volt nagyon rossz Russell stratégiája a többiekhez képest, de viszont ugye ő ment elől, és hogy nem ő kapta a lehetőséget, vagy a prioritást a boxból, hogy esetleg ő kijöjjön, és hát, ebből sztekkeljenek egyet,
6: jó,
7: vagy valami.
6: Volt kemény keveréken, tehát ő mehetett el kiállás nélkül a végén, és ezzel nem felejtsd, de hogy kialakult köztük azért egy elég nagy különbség emiatt a box kiállás miatt, onnan 13-14 másodperc környékéről kellett jönni Antonellinek, és azért különként az elején olyan fél másodpercet hozott, sőt, volt ez, amikor ez meg is torpantott 7-8 másodperc környékén, volt néhány kör, amikor Russell is megpróbált, és tudott is egy picit gyorsulni, és ott nem is úgy nézett ki, hogy nagyon korán elkapja, ugye először a Merci is azt rád össze, hogy az utolsó körökbe érhet utol Antonelli.
5: Hát meg a grafika is azt jósolt, hogy 55-1. Körben
6: és azt sem felejtsd el, hogy Antonelli ugye a közepes keveréken volt, de te azt nagyon nyomod, azt hamarabb lejárod, és ugye Hamilton is panaszkodott a közepes, hogy milyen rosszak ezek a gumik. Tehát ez egyáltalán nem volt egy, fordítsuk meg a szituációt. És tudom, nagyon teoretikus, csak gondoljátok végig. Antonelli van elő, kint hagyják a kemény keveréken, Russell van mögötte, közepesre váltják, hajt, mint az állat, de a 50. kör környékére ugyan megközelíti Antonellit, de már nagyon elkezdenek a közepesek is. És akkor mit mondtak volna? Hát persze, mert a jobb stratégia az lett volna, kint hagyják. Tehát ez szerintem annyira közel volt egymáshoz a két választás, hogy kihozod és gumielőnybe hozod, de
7: időhátrányba kerül, és ezt vissza kell hozza a tempóból, szemben azzal, hogy ott maradsz elő, beosztva a legkeményebb keveréken. Szerintem mindenki stratégiával lehetett nyerni, itt abszolút nüanszok dönthettek, és erre mondom, hogy talán ez Antonelli napi formája, vagy az átlagos formája, amennyivel jobban érzi magát az autóban, amennyivel egy-két tizedet, talán többet ki tud hozni belőle versenyen. Ha ez nincs, akkor szerintem nem is ér. Tehát, hogyha Russell önmagát üldözi közepes keveréken, a VSC után szerintem nem érte volna utol magát.
6: Nem tudom, szerintem Antonelli stratégiája jobb volt, mert azért az a különbség, amivel a végén érkezett, azért az elég nagy volt. Tehát, hogy az nem egy pár tized különbség volt, hanem ez ilyen másodperces különbség volt, vagy több mint egy másodperces különbség, amiről ugye megérkezett Russell mögé, és aztán utána még a kavicságyozás után is hirtelen azonnal ott volt Russell mögött újra, és akkor már ugye nem totojázott, hanem ugye rögtön az első adandó alkalommal megelőzte Russellt, és aztán, ahogy utána, meg az előzés után az Ascariban lejött, és rögtön az Ascari után már egy másodpercen kívülre helyezte Russellt, az nekem azt mutatja, hogy azért ez sokkal jobban jött ki, és hogy Russellnek elfogytak a végére teljesen ezek a
7: gumik. Az egyértelmű volt.
6: Úgyhogy, de hogy Russell még csak nem is... Utána verseny után nyilatkozatában még csak nem is kérdőjelezte meg a csapatnak a döntését.
8: Hát, ugyanazt mondta, mint Gábor, hogy mondta, nem tudta, hogy melyik a jobb
6: tudjuk,
8: stratégia.
6: Hogy még talán most így a futam után sem tudjuk, hogy melyik volt a jobb. Hát azért hogy a futam után azért szerintem már látszódott az én véleményem szerint, hogy melyik lett volna
8: a stratégia. Azt is mondta Russell, hogy a csapat valószínűleg az is szerepet játszott, hogy szétszedjék őket, hogy féltek attól, hogy esetleg tovább csatáznak, és nehogy Isten valami történik, és hogy akkor szétszedik őket. Logikus. Tehát a Russell teljes mértékben beállt a csapat mögé, jó döntés volt, emiatt is nem lehetett tudni, hogy melyik.
6: Na ezért mondom, hogy a nyári szünetben szerintem valamit megbeszéltek.
8: Igen, meg a nyári szünet óta egyébként magyarázta, hogy jobban érzi magát. Ezt most is elmondta, hogy jobban érzi magát az autóban is minden szempontból, és lehet, hogy ez egy picit ez a beletörődés egyébként az, ami ezt mondatja vele, hogy főleg ezután a monzaui verseny után, az meg már szerintem hatványozottan így van az idei szezonra legalábbis, hogy most azért érzem magam jobban, mert már talán ott mélyen legbelül lemondott a VB címről, és elkezdi élvezni egy picit, hogy akkor versenyzek, és próbálok futamot.
6: Az arcán nem az látszik, hogy élvezi. Szerintem nekem az arcán az látszik, hogy ezt próbálja, le kell nyelni a békát.
7: Nem találja megfejtést. Szerintem a tipikus ez az elveszett útkereső versenyző, aki másra készült az év elején, máshogy is indult az év Ausztráliában, és egyszerűen nem érti, hogy hova tűnt az, ami ott még meg úgy tűnt, hogy megvolt, ahogy elindult a fejében ez az év, hogy már év végén a kezében a világbajnoki trófea, mert biztos, hogy ez játszódott le benne, hiszen én bennem ugyanez játszódott, meg szerintem sok százezer vagy millió emberrel együtt, ugyanígy, amikor néztük az ausztrál nagy befutóját, szerintem biztos lehetsz benne, hogy rengetegen borítékoltak, hogy ezt Russell ilyen simán megnyeri, Antonelli nyer néhány futamot, a Russell valamiért így vagy úgy, de hát ez simán gond nélkül. És ott volt a legnagyobb a Mercedes előnye, több mint 8 tized az időmérőn a többiekhez képest, és az ott zárul az olló, de az olló zárulásával együtt csak annyi történt, hogy Russell tempója egyáltalán nincs meg, Antonelli meg lubickol ebben az egészben. Tehát nem az van, hogy mindketten elkezdtek visszaesni, és nézd meg megint csak egy olyan hétvégén, ahol hátulról rajtol Antonelli, ahol egyébként még azért Hamilton meg Norris meccsben van valamennyire, vagy hát nem tudom ezt minek nevezzük, de Hamilton pont egyenlőségben volt még Russell-lel, Russell kvázi pólban, nem pólban, de már utána az újrintás után egyértelműen ott volt. És akkor innent kezdve Antonelli meg az utolsó előtti sorból fel tud jönni, és meg tudja nyerni a verseny. Szóval ez akkora teljesítmény plusz, bárhogy is alakult a verseny, meg bármi segített Antonellinek, hogy ezt nem tud mással magyarázni, csak azzal, ami látszik egész évben az átlagot tekintve, vagy átlagosan, nagyjából 3 tizeddel, vagy 3,5 tizeddel Antonelli versenykörökön gyorsabb. És ez annyira nagy különbség, 1-2 század, vagy 5 század, vagy 1 tized, az még a belefér kategória. De hogy 3 tizeden kívül legyél átlagban, ez, amit nehéz megtalálni, és ez, amiben Antonelli valami olyan extrát hozzátesz idén, amit nem is lehetett látni tavalyról idénre, de megtörtént, és ennek fényében nagyon nehéz azt megtalálni, hogy Russell egyetem mi az, amit kereshet, azon kívül, hogy látja a telemetria adataikat mindkettejüknél, és ez a legnehezebb, ezt pontosan tudjuk Norbival, hogyha nézed a másik telemetria adatát, hogy és van egy-két olyan rész, ahol látod, hogy gyorsabb, vagy több olyan rész, hogy azt hogy tudod a saját vezetésedre átformálni, mert pont ugyanúgy nem fogod tudni megcsinálni. Megpróbálod megcsinálni, akkor egyébként elrontod a saját vezetési ritmusodat, mert ha erőlteted azt, hogy hogy próbál oda bemenni, eleve a lábad sem úgy fog lejönni a fékről, nem pont úgy fogsz visszalépni a gázra, nem pont úgy csinálod meg a kormánymozdulatokat. Egyszerűnek tűnik, de amikor lebontjuk már ennyire pici részletekre, akkor nagyon-nagyon sok mikro eltérés van benne, és ez okozza ezeket a különbségeket sokszor, csak ezeket megtalálni, átvenni és megvalósítani a saját vezetésedben, ez piszok nehéz, és egy ilyen Russell
6: egyértelműen nem találja a megfejtést.
8: Hát és most, ha így a hosszabb távú jövőt nézi Russell, akár a Mercedesen belül, tehát most Antonellit nyilván nem fogja a Mercedes elengedni, belátható időn belül megint csak, most akkor benne mi játszódhat le, hogy akkor ez lesz 2029-30-ig, ami ez a szabályrendszer, vagy itt az a srác, aki sokkal jobban ráérzett
7: erre. Ezt elmondani, hogy erre van nekem ez az összeesküvés elméletem.
8: Itt
7: a nyári szünetben szerintem leültek Toto Wolffal, és szerintem az lett a megbeszélés vége, és úgy egyeztek, mert én azt gondolom, összeesküvésem, hogy nyilván nem voltam, nem tudom, de kicsit ez látszik az egészből, amit itt láttunk a nyári szünet óta, hogy Russell akkor azzal a feltétellel kapta meg a szerződés hosszabbítást a Mercedes-től, hogyha belesimul ebbe a történetbe, és hogy nem feszül rajta, nem veszekszik a csapattal, csapatjátékosként viselkedik, és elviseli adott esetben azt, hogy Antonelli őt legyőzi, és esetleg elviseli azt, hogy a csapat Antonelli mögé fog állni egy-egy világbajnoki küzdelemben, és egy picit ezt a lemondást, elfogadást látom Russellen a nyári szünet óta, ami nyilván lehet egyrészt megnyugvás neki, hogy megvan a szerződés hosszabbítás, és nem kell neki valamilyen másik helyen, valahol valami másik versenyzői ülést keresnie. Nem jön Max Verstappen a Mercedeshez, viszont cserébe el kellett fogadnia azt, hogy lenyeli a békát, hogy esetleg a csapat Antonelli mögé áll. Nekem egy picit ez látszik rajta, és ez ugye a hosszú távú jövőre is szerintem kivetül, ez nem csak az idei évre szól, hanem ez valószínűleg a jövő évre is szól, hogy ott is, ha esetleg úgy alakul, hogy Antonelli újra ilyen jó teljesítményt tud nyújtani, és elkezdi gyűjtögetni szépen a pont előnyt Russell szembe, akkor az újra ez van, és Russell lesz a második számú pilóta a Mercedesnél. Én szerintem ezt el kellett fogadnia most Russellnek a nyári szünetben. Egy picit én ezt látom így az arcán, a testbeszédén, meg ezeken a nyilatkozatokon, hogy Zoldert Zandvoortot teljesen elfogadta.
6: Mondjuk az egy elég egyértelmű helyzet volt, hiszen Antonelli előtte volt a pályán, és csak azért hozták ki, hogy megpróbálják elkapatni vele az élen álló Norriszt, és innentől kezdve, hogy ha te mögötte vagy a pályán a csapattársadnak, mondjuk legyünk mi, előttem vagy, és csak azért hoz ki a csapat, hogy megpróbálj elkapni az elsőt, és mögém kerülsz, akkor nyilván azt várnád, hogy ne tartsalak föl, mert én addig nem tudtam labdába rúgni, eddig is mögötted voltam, most akkor elkezdek veled izgágáskodni, szóval ezt...
7: Vannak emberek, akik ezt nem lehet megcsinálni. Max Verstappennel nem lehet megcsinálni, hogyha visszaemlékszel, amikor kérték, hogy engedj el ezt.
6: Hát, Verstappen nincs is olyan szituációban általában,
7: évekkel
8: ezelőtt.
6: Gyorsabban legyenek
8: az éveiben.
7: Hát jó, az... És igen, hogy visszaszólt a csapatnak ott Brazíliába, hogy ne is kérjél, megmondtam, hogy ne is kérjél.
8: Ez meg a most látjátok, milyen ember, vagy látjuk, milyen ember, milyen.
7: Jó, mondjuk az sem volt előzmények nélkül. Na mindegy, szóval én egy picit azt látom, hogy Russellnek ezt el kellett fogadnia itt a nyári szünetben a csapattal való megbeszélések folyamán, hogy simán lehet, hogy másik számú pilóta lesz belőle a Mercedes.
6: De ez a teljesítménye miatt lesz.
7: De a teljesítménye miatt
6: nem azért, mert
8: nem szimpátia vagy ilyesmi. Tehát várjuk a hivatalos bejelentést, ugye a Mercedesnél sincs még meg bejelentve, hogy ki lesz a pilóta páros.
7: Nem kell szerintem ezekbe belemenni egyébként.
8: Így van, hát ezt majd idővel szépen, de valóban ezt
7: csinálják,
8: várjuk.
7: Úgyis látjuk szerintem, hogy mi történik a pályán, de hát nem hiszem, hogy külön bejelentést kell tenni ezzel kapcsolatban.
8: Hát jó, de azt hiszem, hogy illik.
7: Meg hogy egyetértek Gabival egyébként, hogy persze nyilván a teljesítménynek is óriási szerepe van ebben, csak szerintem lehet, hogy Totóval mondta is lesznek, hogy nem kell aggódni a teljesítmény miatt. Csak nyújtsd a legjobb adat, elég, mert vagy ő, vagy te nyertek. Lehet, hogy ő többször, csak akkor ne reklamálj.
8: Kanyarodjunk rá most kivételesen azért nem Max
7: Kanyarodjunk Verstappen. Kanyarodjunk rá a Ferrari-ra.
8: Végre. Így van, így van.
7: Mert már 25 perce itt ülünk, fejtegetjük itt a Mercedes-es giga győzelmeket, és a felső legnagyobb sztoriáról a Ferrari-ra, van, vagy a második legnagyobb sztoriáról.
8: Ugye nyilván Verstappen lett a harmadik, de most ha visszagondolunk, ugye Ferrari 3-4 volt, ugye egészen a kettes kanyarig az első rajt után, és hát utána ugye történt az a bizonyos eset, aminek azért van utóélete, mert ugye Leclerc azt nyilatkozta, hogy hát túl messzire mentünk. Hamilton rögtön mondta, hogy itt nincs többes szám, egyes személy, itt egyértelmű, hogy a Ferrari nincsenek lefektetve a szabályok, ami soha más, semmilyen más csapatánál nem volt, tehát itt most már ugye a Hollandia is betett neki, de ugye ez most egy következő szint volt neki, ugye Hamilton visszaesett a 10. helyre teljesen tönkretéve ezzel a versenyét, ugye ottan a gumijait is neki meg le kell tisztítani azzal, hogy ugye kiterelte őt valamennyire Leclerc, hogy mennyire volt a szabályos, nem szabályos, ez ugye kérdőjeles. De hogy a Ferrari-nál megint mi történik, és ráadásul Monzában, tehát hogy ezt látja a kilátogató több tízezer, százezer szurkoló, hogy akkor kilökik egymást az egyes kanyarban, majd utána ugye a csapat saját versenyző, úgymond, akit a sajátjának tekint, az megint egy ilyen, tényleg ez a szokásos hibát, ahogy ütöttetek rá az adás elején, elkövet, falban köt ki, itt most megint az van, hogy most mi lehet a csapat megbeszélésen a Ferrari-nál, hogy ezt egyrészt hogy teszik rendbe ezt az első körös incidenst?
7: Szívesen. Ezt a csapat megbeszélésen.
6: Figyeljetek, őszintén szóval azt kell mondjam, hogy nem édes mindegy, nem volt meg a Ferrari-nak a tempója az, hogy ezt a futamot megnyerje. Már pedig
7: a győzelem ez semmi.
6: Mindenki kérdez. Arra érezte itt a késeket, hogy na majd itt most az új motorfejlesztéssel, a nagyobb turbóval, a mindennel is.
7: De nem, hogy nyerni a dobogóra sem.
6: Tehát itt azért, azért jött mindenki, és ugye általában azért a Ferrari Leclercnek volt itt az a két győzelme az elmúlt években, 2019-ben akkor lett közönségkedvenc, aztán 24-ben meg ugye egy óriásit húztak ott, az egy zseniális megoldás, az egy keresre átállás. De ennek ellenére Hamilton meg ugye először nyerhetett volna a Ferrari-ban, Monzában, tehát hogy voltak itt ilyen előzetes várakozások, Schumachert ünnepelték a festéssel, meg mindennel, aztán szépen, hát ez az egész, most nem, kártyavár hülye hangzik, nem kártyavár, de azért csúnyán összeomlott ez a haditerv. És igazából mellékszereplőjévé váltak ennek az olasz nagydíjnak, aminek egyébként a főszereplőt szánták maguknak. És ezt innentől kezdve édes mindegy egyébként, hogy mi történik. Mert lehet azon lovagolni, hogy most akkor mennyire volt szabályos Leclerctől az a kiterelés. Ugye az előírások alapján a külső éven akkor van jogod a pozícióra, hogyha legalább az első tengelyvonalnál előrébb van a te első tengelyvonal. De most ez megint csak
7: egy vonalban, vagy előrébb?
6: Bocs. Nem, előrébb. Most már 26-ra módosítottak rajta.
7: Előrébb is
6: előrébb kell legyen. De és a kérdés az, hogy ítéled ezeket a szituációkat, meg hogy mi számít csúcspontnak a kanyar, melyik pillanatában vagy ott, hogy azt mondod, hogy ez az apex, ez a csúcspont, és akkor itt vizsgáljuk meg, hogy Hamilton előtte volt a tengelyvonalnál, vagy nem. De azért mondom, ez nagyon határesetre te is utaltál. De hogy ez megint olyan szőrszál hasogatás, és annyira lényegtelen abból a szempontból, hogy bármi is történik ott velük, nem lehet volna esélyük megnyerni ezt a versenyt. Ez teljesen egyértelmű volt, még akkor is, hogyha egyébként Hamilton utána a közepes keverékre kényszerült, és kiállás nélkül végig, de látszott, hogy az egyenesben egyszerűen nem, semmire nem tudnak menni. Inkább a McLarenekkel vívtak, akiknek egyértelműen nem volt egyenesbeli tempója.
7: Igen, csak szerintem más, hogy méltósággal boxel egy versenyt, vagy egy hazai verseny hétvégét akár.
6: De benne van az akarás.
7: Meg más az, hogy teljesen tragikomédiába fulladva veszítesz el egy versenyt, mert ez az volt. Tehát, hogy a leszorítás, szerintem az a baj, hogy szőrszálhasogatás, mert hogy ilyen szabálypontokat kell milliméterezni, hogy akkor most előrébb volt, nem volt előrébb, majdnem belement George Russellbe hátulról Leclerc annak érdekébe, hogy ő legyen esetleg előrébb, ami egyébként hozzáteszem nem nagyon sikerült neki.
6: Vonalban voltak.
7: És hogy szerintem
6: és csapatom belül ez kemény, ez egyértelmű.
7: Egyáltalán az egész teljesen nonsens a Forma 1-en belül, hogy ez így van, hogy ezt így megteheti valaki, hogy levezetheted, ha csak egy milliméterrel előrébb vagy a belső oldalon, mint aki egy milliméterrel hátrébb vannád kívül, azt így belerakhatod a kavicsba. Ez nonsens. Ez szerintem teljesen a versenyzésnek a sportszerűsége ellen szól. Tehát eleve ezt a szabályt azért kéne kukába dobni.
6: De hogy oldanád meg? Hát azért, hogy szabály, mert erre még ennyi megoldás sem volt korábban.
7: De egy csomó versenysorozatban ez megvan oldva, hogy egyszerűen helyet kell hagyni, ahogy Alonso is fogalmazott annak idején, all the time you have to leave the space. Ennél én sokkal kevesebb átfedésnél is azt mondanám a pilótáknak, hogy helyet kell hagyni.
6: De akkor ugyanott vagy szőrszálat hasogatunk, és méregetjük a millimétereket.
7: És egyébként ráadásul mögöttük a Verstappen, a McLarenek, az Alpinok, mindenki elférte egymás mellett abba a kanyarba, kettesével. Tehát az a duma Charles Leclerctől, hogy ő ezt a kanyart ennél szűkebben nem tudta bevenni, és ez...
6: Hát annál szűkebben ennél, akkor tudta volna venni, hogyha nem lép a gázra ennyire.
7: Ennél hát szándékosabbnak ez nem is nézhetett volna ki, mint ahogy ezt Leclerc
6: egy klasszikus kizárás volt. Belső év, ez Verstappen rengetegszer alkalmazta, de nem csak ő, sokkal mások, Schumacher is.
7: És Verstappen is minden egyes alkalommal szándékosan. Sose azért, mert hogy egyébként nem tudta volna bevenni a kanyart, hanem eleve olyan sebességet és ívet választott meg, hogy ő neki pont beférjen a vonalig, és hogy mi történik a külső oldalon lévő autóval, az tök mindegy. Sőt, néha még Verstappennek sem fért be a vonalig, ugye láttuk számtalanszor Hamilton ellen, hogy túlment. Tehát, hogy látszott, hogy kajak szándékosan vezeti ki a pályáról Hamiltont, és szerintem ezt nem szabadna engedni, Gábor, amikor ennyire egyértelműen látszik,
6: hát,
7: hogy...
6: Hát figyelj, amikor én csatában vagy a csapattársaddal, és most nem egyiküket se védem. Tehát Hamilton esetében ugyanúgy szívtam volna a fogam, és ugyanúgy morogtam volna, hogy most akkor mi történt. Leclerc esetében meg, hogyha tudjuk jól, hogy a rajt utáni pillanatokban nem ítélik annyira szigorúan meg ezeket az eseteket, különösen az első kanyarban, az első kanyarban.
7: Szinte a következő nonsens dolog egyébként.
6: De hogy tudod, hogy hány ilyen előfordult? Räikkönennek elnézték Spában a bukottérben a fordulást, amivel megnyerte azt a futamot 2009-ben.
7: Hát csak ez is milyen nonsens szabály. Jó, gyerekek, nyugodtan rajtnál, pont egyébként a verseny legfontosabb pillanatában, ott egy picit ott nyugodtan
9: Hát igen, mert benne van a tömörülés, meg hogy a pak együtt van, na mindegy.
7: Pont a rajtnál kell szigorúbban venni. Én a rajt, az első körös, meg a rajtban esetek egyébként egy szimulátorbajnokságban, ahol rengeteget
9: versenyeztünk.
7: Egymás már az összes helyen, ahol így szimulátorban versenyeztem, vagy máshol mindig az volt a vonás inkább, hogy a rajtban eseteket, meg az első kanyaros, vagy első körös baleseteket veszik a legszigorúbban.
9: Ott ne legyél túl.
7: De a Forma 1-ben, a motorsport csúcsában, az első körben gyerekek szavakat, mindenki csinálja, amit akart. Nonsense az egész. És hogy egy kajak szándékosnak látszó levezetést is hagyunk. Egyébként kiírták, hogy vizsgálat van, vagy feljegyezték legalábbis.
9: Igen, noted volt, aztán nem volt sem.
7: Aztán el lett kummantva, ugye, Leclerc hát, balesetével,
9: de hát a keze mindegy
7: volt. Azért én erre megint kíváncsi lettem volna a versenyfelügyelők véleményére, hogy ők akkor ezt hogy elemezték volna ezt a helyzetet, vagy hogy végül büntetés lett volna ez a megmozdulás a Leclercnek, vagy nem. De hát ezt nem tudjuk meg
9: de
7: megint
9: ez nem csak. Is az FIA-nak kell eldönteni szerintem. Ez a Ferrari házon belüli házi rendjek kellene, hogy ezt
8: előtt. És erre hogy ez
9: mi a helyzet. Mert onnantól kezdve ez csapatom, és tudjátok jól, az meg a másik, amivel szintén tudom, Norbi mit mond rá, és igaza van, hogy ennek se így kéne működni, de ha egy csapaton belül történik eset két pilóta között, akkor azt általában sokkal ritkábban veszik elő, mondván, hát jó, hát azt intézzék egy csapaton belül.
8: Hát ezek voltak itt a fő témák az olasz nagydíjjal kapcsolatban, így főleg a Mercedes és a Ferrari szolgáltatta ezeket. Weber Gábornak és Kis Norbinak köszönöm, hogy eljöttek. A műsorvezető Pattantyús Lőrinc volt. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, valamint megnézhető az M4sport YouTube csatornáján. A hírek után a sporttörténelemmel folytatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban.
10: Ez volt a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: Megkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Számottevő esőre nem kell számítani. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
10: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
11: Elkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka. A december közepéig tartó törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A mai ülésnapon a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről, de tárgyalnak majd a miniszterelnök illetményéről is. Forsthoffer Ágnes házelnök napirend előtt a közéletben tapasztalható verbális bántalmazás ellen emelt szót. Magyar Péter miniszterelnök felszólalása az elmúlt 16 év bűneinek felsorolásával kezdődött. Az M1 mától élőben közvetíti a parlamenti üléseket. Nem zárja ki Moszkva, hogy újrainduljanak az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai rendezésről. Erről az orosz elnök sajtótitkára beszélt az amerikai közvetítők hétvégi kijevi és moszkvai egyeztetései után. Dmitrij Peszkov ugyanakkor hangsúlyozta, a helyszínről és a pontos időpontokról még korai lenne beszélni. Az oktatási és gyermekügyi miniszter visszavonta a vezetői megbízatását annak az iskolai igazgatónak, aki felvett egy tanárt annak ellenére, hogy gyermekbántalmazás miatt vizsgálat van folyamatban ellene. Lannert Judit szerint ez az eset a rendszer súlyos hiányosságára mutat rá, közölte, a jövőben az érvényes erkölcsi bizonyítvány nem lesz elegendő egy vezetői döntés meghozatalához. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók.
10: Közlekedés.
11: Dolgoznak az M5-ös főváros felé vezető oldalán Kecskemét térségében, a 88-as és a 87-es kilométer között sávzárásra készüljenek, 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
10: Időjárás.
11: A sok napsütés után estétől észak-nyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap a maihoz hasonló napos, száraz idő valószínű. A szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
10: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,
12: valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
12: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: sem volt akár videózni, készülni rá, most viszont volt egy nap, szóval szerinted, hogy kell pályára lépni ma?
1: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Én alapvetően azt várom a csapattól, hogy győzelemért mennek. Természetesen ez alapfelvetés minden egyes mérkőzésen, de ezen különösen. Ugye a másik ágon még bármilyen felállás lehet, hogy ki lesz első, második, harmadik, negyedik, úgyhogy nem is, ha lehetne, se tudnánk nagyon számolgatni, de mivel mind a két meccs a másik csoportban utánunk lesz, ezért teljesen fölösleges ezzel foglalkozni, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindent ki kell adni magukból a lányoknak. Most biztos vagyok benne, hogy bőrotációval fog dolgozni Völgyi Péter. Ugye a Nigéria elleni találkozón 9 embert forgatott összesen. Ott nem volt arra szükség, hogy mindenki játszon, de mivel holnap mindenképp lesz mérkőzés, ezért most azért okosan kell gazdálkodni a percekkel. De mindenkitől azt várom, hogy úgy megy ki, hogy széttépem az ellenfelemet, és itt csak az lehet a végeredmény, hogy győztesen hagyjuk el a parkettet.
0: Mi az a dolog, amiben feltétlenül javulni kell ahhoz, hogy a folytatásban is legyenek még reményeink?
1: Hát most, ha valami gyorsan kéne mondanom, az az eladott labda, mert egészen brutális mennyiségű eladott labdánk van átlagban, 24 eladott labdát átlagolunk, ami borzasztóan nagy szám.
0: Igen, ugye 10-12. Bocsáss meg, 22 a franciák ellen, 26 a nigériaik ellen.
1: Igen, és 26 eladott labdával tudtunk mérkőzést nyerni, ami nagy szó. Mondjuk ugye a lepattanókban nagyon jók vagyunk, itt is 19-et több lepattanót szedünk átlagba, mint Korea, de hát ők ugye egy nagyon alacsony csapat, viszont Korea sokkal, de sokkal több asszisztot ad egy mérkőzésen, tehát ők nagyon-nagyon járatják a labdát, és gondolom a betörésekből a kiosztásokat keresik, és abból dobják folyamatosan a három pontosokat.
0: Nyilván itt a közvetítés alatt majd lesz még szó arról, hogy ázsiai csapat, más kultúra, alacsonyabb játékosok, hogy ellenük mi lehet majd a jó taktika, de a kezdődobáshoz kapcsolunk ki Berlinben Nyágói Gergelyé szó.
2: No, hát a kezdődobáson már nem maradtunk, de már is támadhat a magyar válogatott. Köszöntöm a kedves hallgatókat innen Berlinből. Természetesen Juhász Dorka elhozta a kezdődobás után, a feldobás után a labdát, de most egy újabb eladott labda rögtön az első támadásból, és már is jöhetnek a kóreaiak. Lássuk a kezdőinket. A magyar válogatott kezdőcsapata harmadszor egymás után ugyanaz, tehát Takács Kisvirág és magas ember, két irányítóval kezdtünk ismételten, Stúder Ágnes és Aholina, illetve Lelik Rék az ötödik emberünk, miközben most egy jó védekezés után egy rossz támadás, egy jó védekezés, maradt a 0-0, eltelt most már 40 másodperc, és ismét hozhatjuk fel a labdát, méghozzá Lelik passzolja oda Aholinának, Aholina 1-1-be megveri az emberét, elzár balra, Takács Kisvirág, nézzük, bejátsza, nem tudja bejátszani, nagyon agresszívan védekeznek a kórajak, viszont egy tripla kísérlet kintről, rápattan a gyűrűre kétszer is, de sajnos nem jó. Takács Kisvirág első tripla kísérlete, a lepattanó a kóreaiaké, jöhet a második kóreai támadás, eltelik egy perc, változatlanul nincs kosár, nincs pont. Ugye ez a harmadik mérkőzés a magyar válogatottnak, miközben egy jó betörés végén sajnos Korea szerzi az első kosarat, 2-0, egészen pontosan Park Ji-hun volt az, aki talán a legnagyobb sztárja egyébként a koreai csapatnak, de hál' Istennek itt van a gyors válasz, hiszen egy villámgyors ellentámadás, ott van a két pontos válasz, úgyhogy már is 2-2, ez pedig Juhász Dorka lepattanója után, ez most egy újabb két pont nekünk, tehát egyelőre Juhász Dorka megint csak harmadik mérkőzésünkön, ő szerzi az első kosarat. Harmadik mérkőzéshez, és előzetesen úgy tervezte mindenki, hogy ez lesz majd az a mérkőzés, miközben egy lejött kínai tripla, hogy ez lesz majd az a mérkőzés, ami kulcsfontosságú lesz az esetleges továbbjutás szempontjából, és milyen jó elmondani azt, hogy a magyar csapat gyakorlatilag tét nélkül lépett most már pályára, miközben Takács Kisvirág belöbbölt labdájára, Juhász Dorka nem ér oda, ugyanis ketten ugranak rá, megvan az első csapat személy a koreaiak részéről. Tehát gyakorlatilag a magyar válogatott ma most már némiképpen tét nélkül léphet, vagy legalábbis a teher nélkül léphet pályára, de ahogy a tegnap az edzés után mind Völgyi Péter szövetségi kapitány, mind pedig Takács Kisvirág elmondta, nagyon-nagyon éhesek, nagyon-nagyon motiváltak, és szeretnék megnyerni ezt a mérkőzést, hiszen szeretnének mérkőzéseket nyerni. Másrészt ugye valóban szó esett arról a stúdióban, miközben egy bejátszás Juhász Dorka leszedi a saját lepattonját, másodszor is fölteszi

0: ez sem jó, de odaütnek neki, jöhet majd két dobás. Változatlanul 2-2, az eredmény eltelt 2 perc. A csapat mindenképpen nyerni akar, hogy miért? Az előzetesen ugye elhangzott a stúdióban, hogy az A csoportnak a második, harmadikával játszhatunk majd keresztbe, hiszen ugye itt a világbajnokságon van 4 darab 4-es csoport, a csoport elsők automatikusan ott vannak a legjobb 4-8 között, miközben Juhász Dorka első dobása jó, és a második, harmadik helyezettek a csoportokban körbe játszanak, keresztbe játszanak. A magyarok a B csoportban fognak vagy a második, vagy a harmadik helyen végezni. Ezáltal az A csoport másodikja vagy harmadik jelen játszanak, és azért, amennyire Juhász Dorka második dobása nem jó, amennyire a papírforma ma beigazolódhat, már ugye eddig az A csoportban minden történt, csak papírforma nem, azért a spanyolok meg akarják nyerni a mérkőzésüket. Időközben Studer Ágnes védekezett a feldobás, illetve egy palánkadobás mellett. Hál' Istennek nem kaptunk kosarat, de 2 dobhat majd Korea. És akkor befejezem a mondandómat, illetve a gondolatmenetet. A magyarok az A csoport második, harmadikjával játszhatnak, aki még lehet Spanyolország, lehet Németország, de lehet természetesen még Mali, és lehet Japán is. A papírforma alapján én azért úgy gondolom, és Völgyi Péter is erről beszélt, hogy ők Japán ellen szeretnének készülni ezzel a mai mérkőzéssel, hiszen azért Japánt már korábban legyőztünk, nem is egyszer a közelmúltban, és hát ugye Dél-Korea elvileg nagyjából hasonló, vagy talán kevésbé jó játékerőt, de hasonlót képvisel, mint Japán, úgyhogy lássuk az első büntetőit, és jó volt, 3-3, sajnos a második is jó, 4-3-ra vezet Korea, akkor, amikor egy kicsit túlléptük az első 2 percet, és akkor Ahonina hozhatja fel a labdát. Időközben a nézőtéren elkezdődik a hajrá, magyarok, szólongatja egymást a jól megszokott módon a közönség egyik és másik oldala. Nézek, nagyjából jó 1000-1200 néző lehet, és ennek bizony legalább a 80% a piros-fehér mezben is, és magyarokért szurkol. Egy nagyon jó bejátszás, Takács is világnak felteszi az ittet, gyönyörű labda volt Studer Ágnestől, itt a 2.54-re vezetünk. Eltelt 2,5 perc, nagyszerű kezdés egyelőre, a védekezés lesz majd a kulcs mind a két oldalon, miközben most már jöhetnek a koreaiak, kiteszik, Kangnál a labda, egyébként csak Kangról el kell mondani azt, hogy őtán a második legnagyobb sztárja a koreai csapatnak. Kicsit megijedtem tőle, megmondom őszintén, most hibázott, hál' Istennek, mert a bemelegítésnél nem nagyon akart triplát hibázni, hát remélem, hogy ellőtte az összes puskaporát, de most már ismét Studer gyönyörűen játszik össze Takács Kisvirággal, akit fölteszi, de nem jó a labdája, viszont odaütnek neki, Takács Kisvirág 2 dobhat, nagyon szép támadás volt ez is, és egyelőre úgy tűnik, hogy a védekezésünk is szoros. Eltelt 3 perc, egy pici idő, illetve cserék jönnek most, illetve egy csere jön majd Kuré oldalon. Szólítom Kári Andrát, hogy hogy tetszik neked az első 3 perc. Fegyelmezettek vagyunk, kemények vagyunk, szerintem egyelőre jó.
1: Egyelőre jó, igen. Igazából szerintem ez olyan meccskezdés, hogy egyelőre puhatolózunk, hogy milyen az ellenfelünk. Ugye a egész történelemben eddig 4-szer találkozott Magyarország Koreával, a legutolsó találkozás az a 98-as VB-n volt, az összes többi előtte, úgyhogy sok emlékünk nincs róluk, de alapvetően azt a ázsiai játékstílust képviselik, mint a japánok, és én azt gondolom, hogy ez fekszik nekünk.
0: És egyébként Takács Kisvirág mindkét büntetője jó volt, ezúttal 7-4 a magyar előny, és csak egy érdekesség, hogy Juhász Dorka már most 4 lepattanónál jár, és a magyar csapat egyébként, még ha nagyon ki is kapott a franciáktól, labdaszerzés Leliktől nagyszerű, még ha nagyon ki is kaptunk franciáktól az első mérkőzésen, és erről majd egy kicsit a lélektanáról beszélünk később, de azon a meccsen is, hogy zseniális, újabb Studer gólpassz, és ezúttal Juhász Dorkát hozza játékba, 9-4-re vezetünk, jön is a koreai időkérés, így is van, hiszen egyelőre a magas embereinket megint csak nem tudják tartani a koreaiak. Tehát az első mérkőzésen is megnyertük a lepattanó párharcot Franciaország ellen, ami azért nagy szó. A második mérkőzésen megint csak nagyon-nagyon megnyertük a lepattanó harcot Nigéria ellen, pedig ugye előzetesen mindenki arról beszélt, hogy a nigériai csapat egy nagyon-nagyon fizikális, nagyon erős csapat, nagyon kemény és nagyon nehéz dolgunk lesz. Hát ehhez képest a palánk alatti játékunkkal vertük meg őket. Hiszen ugye éppen Andi, te is posztoltad a Fibának azon világcsúcsba, illetve világcsúcs, vagy legalábbis világ eddigi legjobb eredményét, hogy a két magyar ugye ikertornyoknak becézett, Takács Kisvirág és Juhász Dorka ketten együttesen 30 lepattanót szerzett azon a mérkőzésen, ami egészen hihetetlen. Most, hogyha gyorsan ránézek itt a statisztikára, már most is 5-2-re vezetünk és nyerjük ezt a lepattanó harcot, ami azért megmondom őszintén nem lesz talán nagyon meglepő, hiszen a koreaiak legmagasabb játékosa az a Park Ji-hoon, aki egyébként talán a legnagyobb sztárjuk, az Los Angeles Sparksban pattogtat a tengeren túlon. Ő 185 cm, ráadásul ő védőnek számít, egy védő vagy dobójátékos, úgyhogy azért fejben és magasságban mindenféleképpen fölöttük vagyunk. Hozzáteszem, hogyha Parkról beszélünk, a WNBA-ben lejátszott 33 mérkőzést ebben a szezonban, de mindössze 9 percet és 2 pontot egy lepattanót átlagolt, tehát azért nem tartozik ott a legnagyobb sztár közé, de természetesen, ha valaki a WNBA-ben játszik, azért nagyon rossz nem lehet. Kangról már beszéltem, a 32 éves, ugyancsak védőjátékos, dobójátékos, azt mondják, hogy az ő triplájára kell legjobban figyelni. Egyelőre nem volt esélye szerencsére dobni, de akkor lássuk, véget ért az időkérés. Eltelt most már 3,5 perc a mérkőzésből, 9-4-re vezetünk, és jöhet a koreai csapat. Az a koreai csapat, amely most egyébként Juhász Dorka kezébe passzolja a labdát, lelik, rohan, nézzük, felteszi, nem átteszi Studernek, Studer zicsere, ott is van, újabb két pont, 11-4, nagyszerű kezdés. Nagyszerű kezdés, ami azért is fontos, mert Korea eddig mind a két mérkőzését nagyon jól kezdte, egy picit ránk is hozták a frászt tegnap előtt este, hiszen ugye a francia győzelem kellett ahhoz, hogy a magyar csapat bizonyosan matematikailag is bejusson a legjobb 12 közé, és bizony az első negyedet 31-24-re megnyerték a koreaiak. Most egy nagyon jó beálcás, de kipattan Lee kezéből a labda, egészen magasan teszi föl, majd odaüt egyet Leliknek, a játékvezető nem ítél, Lelik a fejét fogja, de rendben lesz. Juhász Dorka triplája, rövid, lejön a lepattanót, viszont ezúttal nem ő szerzi meg, majd Studer Ágnes védekezik keményen. A koreai játékos Heo teátrálisan összeesik, azért ilyen rossz nem volt ez a szabálytalanság, de itt van, illetve ez most már a második magyar csapat személy. Akkor, amikor eltelik 4 perc 17 mérkőzés a mérkőzésből, 4 perc 17 másodperc, bocsánat, a mérkőzésből, 11-4-re vezet a magyar csapat, amely tényleg azt hiszem, hogy fejben úgy tűnik, hogy teljesen itt van. 6-3 a lepattanó, 11-4 az eredmény, ez a két legfontosabb dolog, de hát természetesen az eredmény a legfontosabb itt ezen a mérkőzésen is, hogy jöhet az újabb koreai csata, vagy az újabb koreai támadás Choi. Most passzolja a Parknak, visszakapja Choi, leteszi jobbra, nincsen tripla kísérlet, mert Takács Kisvirág nagyon erőszakosan védekezik. Egyőre nagyon jól védekezünk, de egy az egyben mégis elmennek Takács Kisvirág mellett. Ott van a két pont, ezúttal Park Ji-hoon megszerzi az újabb két pontját, és a hatodik koreai pontot, amely mind a hatot egyébként Park szerzett. Úgyhogy ő rá úgy tűnik, hogy tényleg oda kell figyelni. De akkor lássuk, elérünk az első negyed feléhez. 5 perc az órán, még támadhatunk 10-ig, és akkor közben a török Ágnes adja be a labdát, aki bejött, ráfognak a beadott labdájára, belöbbölt labdájára, megint csak Takács Kisvirágnak, de a játékvezető azt mondja, hogy ez szabálytalanul történt, úgyhogy még nem volt dobási kísérlet szerintem Takács Kisvirágtól, de azt mondja hát az, hogy igen, úgyhogy Takács Kisvirág újabb 2 dobhat, akkor amikor 4.59-en áll az óra, mint hogy hátralévő idő, és 11-6-ra vezetünk. Lássuk Takács Kisvirágot, aki megint csak eddig egyébként tényleg húzó embere volt a válogatottnak. Az első mérkőzésen ugyan, hát ott nyilván mindenki egy kicsit talán kevésbé teljesített úgy, ahogy szerettük volna, miközben Takács Kisvirág első dobása jó, de ő egyébként a két mérkőzésen elsőként 8 pontot és 8 lepattanót szerzett, majd úgy, ahogy már említettem, a Nigéria elleni győzelem 7 pont és 14 lepattanó, és újabb két jó büntető tőle, úgyhogy ezzel most már 13-6-ra vezetünk. Hát szeretném azt mondani, hogy nyílik az olló, de egy biztos, nálunk az előny, és remélhetőleg ezt az előnyt őrizni, vagy nagy Isten még növelni is tudjuk, amikor ismét jöhet Korea. Nézzük Lee, kiteszi Kangnak oldal, Park kérjel. Vele szemben most Josepovics Kinga védekezik, ő is bejött, aztán Lelik, Török Ágnes, egy nagyon gyors játék, itt egy üres ember a másik oldalon, de középtávoli kísérlet, de lejön, és közben bejött Yvonne Turner is, és ha már bejött, akkor leszedi a legkisebb emberünk a lepattanót, és már is vezetheti az újabb magyar támadást. Lelik, Josepovics elzár neki, másik oldalon kéri egyébként, nem, és Josepovics kapja, középen zseniálisan ellép az emberétől, de sajnos kimarad az újabb zicser, 13-6, ez most jó lett volna egy könnyű kosárnak, de ez nem sikerült, úgyhogy most támadhat ismét Korea. Egy nagyon távoli tripla Kangtól, hál' Istennek nagyon rövid, Lelik leszedi a lepattanót. Hát ahogy reméltem és ahogy szerettem volna tényleg, hogy egyelőre Kang a tripláival ellőtte a puskaporát, középen ellökik Török Ágnest, a játékvezető meg is ítéli a faltot, a koreai játékos csodálkozik, de hát nem volt ezen nagyon csodálkozni való. Park Ji-hoon, ez volt az első személy hibája, viszont a koreaiaknak ez volt már az ötödik, úgyhogy innentől kezdve jöhet majd minden egyes szabálytalanságnál a magyar dobás, és 4 perc, 7 másodperc még az első negyedből, az óra természetesen áll, Török Ágnes dobhat 2-t, lássuk ezeket a büntetőket. Szép magasan, ívesen dobja Török Ágnes, első jó, 14-6-ra vezetünk, 8 pont a magyar előny. lássuk a másodikat. És tényleg a fejek, az önbizalmak teljesen rendbe kerültek a Nigéria elleni mérkőzéssel, még ha nehéz is volt a vége, de hát ne felejtsük el, az olimpiai 8-at győztük le. Plusz egy újabb adalék egyébként, és ez a dobás is jó, 15-6. Ma amennyiben Spanyolország és Németország hozza a kötelezőt, bár nyilván itt erről nem beszélhetünk, és tovább jut, akkor is elmondható, hogy ma már egy mérkőzésen Törökország 75-71-re kikapott Puerto Ricótól, ezzel akár csak Csehország tegnap hát kiesett a további küzdelmekből, úgyhogy a legjobb 12 közé, és akkor ízlelgessük ezt, a világ legjobb 12 csapata közé, valójában 6 európai juthat vagy jut be. Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Belgium, a házigazda Németország és Magyarország. No most jött egy jó 2 pontos egyébként, úgyhogy ezzel 15-9-re zárkóztak, de egy nagyon szép bejátszás kiteszik Turnernek, ő nem vállalja el a triplát, vele szemben Heo védekezik, bemutatja a figurát, majd egy nagyon jó elzárás Ahuninától most beteszi, szerintem falt is volt, de a lényeg a 2 pont, Josepovics Kinga ezt az ittszert most bedobja, változatlan a magas embereink viszik a prímet, és ezúttal Josepovics szerez 2 pontot, 3 perc 25-tel a vége előtt, az első negyed vége előtt, 17-9. Jöhet az újabb koreai támadás. Itt előttem Heo nagyon tisztán kéri a labdát, de nem kapja meg. Még 6 másodperc rövidesen dobni kell. Egy az egybe verik meg. Sajnos megint ez az a Josepovicsot. És egészen pontosan, ha jól láttam, akkor nézem ki volt a pontszerző. Yu Park esmételten. A 11 koreai pontból 8-at dobott. Egyelőre ő ellene nincs ellenszerünk. De amíg csak ő dob, addig talán nagyon nagy baj nincs. Most egy nagyon jó átjátszás. Ott a tiszta triplő Török Ágnesnek felteszi. Jónak tűnik, de rövid. És ezúttal nem hozzápattan, hanem a koreaihoz a lepattan. Na nézzük, 2-50 zárkoznak továbbra is a kínaiak, majd Ahonina ütöd a feleslegesen, majd már időn túl félpályáról egyébként Park dob egy hatalmas hármas, de szerencsére ez már csak a befújt falton túlesett, úgyhogy ez a 3 pont nem számít, de 2 majd még jöhet, illetve természetesen jöhet, ha bedobják, de nincsen még dobás, hiszen nekünk ez volt mindössze a 3. csapat személyünk. 2-50 a vége előtt, 6 pont az előny, Károly Andrea hogy látja?
1: Egyelőre minden úgy alakul, ahogy mi szeretnénk, tudunk dominálni a palánk alatt, egyelőre limitálni tudjuk a távoli dobásaikat, nem is nagyon vállaltak, mondjuk most pont elvállalták, de egy óriási homály lett belőle, úgyhogy mindenképp erre kell törekedni, hogy nálunk a palánk alatt menjen a játék, és az ő külső dobásaikat meg meggátoljuk.
0: Időközben kihagyott egy újabb zicsert sajnos Josepovics King, ez már a 2. volt, pedig felment nagyon szépen zicserben, de egyébként, hogy a triplákra valóban még a palánkot se talált el az előbb a hölgy, aki eldobta, és egyelőre a kínaiak, a dél-koreaiak 3-ból 1-et, tehát 3 kisedőkben mindössze 1 ment be, úgyhogy legyen is ez így, remélhetőleg nem nagyon szórnak meg minket, hiszen azért például Nigéria ellen dobtak 12-t, azért azt a 12-t, ha átváltjuk pontokra, az csak nem 40 pont, nagyon jó lenne, hogyha 50-60 pont körül alatt tudnánk őket tartani, és ehhez egészen biztosan nem engedhetjük meg azt, hogy 10-12-15, ne adj Isten, még több triplát dobjanak a koreaiak, de egyelőre úgy tűnik, hogy nem jó a dobószázalékuk, sajnos a miénk sem, hiszen most, hogy egy újabb időkérés 13-ból 5 kísérletünk, tehát 38% a mi dobó százalékunk, és kora is 36, de úgy tűnik, hogy egyről lepattanókkal, ez azt jelenti, hogy több esélyünk van, többször dobunk palánkra, többet dobunk kosárra, és ebből egyről több pontot szerzünk, hiszen akkor, amikor 2 perc 18 másodperc van még vissza az első negyedből, 17-11 a magyar előny, miközben én mondom, hogy itt volt egy időkérés, nem időkérés volt, hanem bírós, a játékvezetők visszanéznek egy szituációt. Szerintem is egyébként úgy éreztem, hogy a két koreai egyenesen kidobta a labdát az oldalvonalon, mégis ők kapták a labdát, nézzük mit van. És így is van, visszakapjuk a labdát, Josepovics Kinga nem értette, hogy miért volt az eredeti döntés, koreai oldalbedobás. Mondom, én is úgy éreztem, hogy a két kisember, miután megszerezték a lepattanót, az egyet nem értésük következmény az lett, hogy kipasszolták a játékszert az oldalvonalon túl, és így most 14 másodpercig még támadhatunk, 2-18-ra a vége előtt, a labda pedig Yvonne Turner kezében, bent egyébként középen most Kányási, Ahó, Josepovics és Török, tehát mondhatni gyakorlatilag a cseresorunk, de nagyon jól, ahogy mondtad is, Andi, rotálja a csapatát Völgyi Péter, miközben ahogy bepasszolta Yvonne Turner, rögtön vissza is kapja, berohan, felteszi az ittszert, 19-11, állandósulni látszik, ez a 8 pontos előny, jó lenne ezt megtartani. Most egy nagyon szépen ellépő koreai játékos középtávoli dobásával Issam Choi megszerzi első 2 pontját, majd Yvonne Turner elcsúszik, nézzük, oda tudja passzolni emberhez, nem, sajnos rák tartanak a labdára, és ezúttal sajnos a kicsúszó láb azt jelenti, hogy a kedvezményezett Korea, úgyhogy ezt a támadás lehetőségét nem tudtuk befejezni dobással, és akkor jön vissza Juhász Dorka, Józsefovics Kinga helyett, illetve egy újabb csere. Nézem közben, hogy Yvonne Turner is az, aki nem, Yvonne Turner marad. Kányási volt az, aki lement, és akkor Török Ágnes pályán, Ahonina pályán, Juhász Dorka pályán, és bejött az ifjú irányító Rátka Jeszter, aki a bajnok Pécsből ugye Szekszárdra szerződött. No, lássuk az újabb koreai támadást, 19-13, 6 pont, most jó lenne ezt elkerülni, ezt a kosarat, vagy kivédekezni egy újabb támadást. Lee, elvárnak neki, ott itt nagyon tiszta tripla helyzet, viszont hát másik oldalról teszik rá, elzártuk, elváltottuk magunkat, és sajnos ezúttal Izem Csoly bedobta magát az előző kettessel, most ezt megfejelte egy triplával, 19-16-ra zárkózik Korea. 1 perc 20 és támadhatunk Yvonne Turner révén, lássuk, jó lenne meghúzni a negyed végét, hiszen eddig ez a mérkőzés nekünk állt, a mi taktikánk érvényesült, a mi belső embereink domináltak, Rátkai visszateszi a Honinának, most három kis emberrel, egy az egybe betörünk, 1 perc 1,2, utolsó pillanatos dobásnál, azt mondja a játékvezető, hogy hál' Istennek a dudaszó ugyan szólt, de még időben tette fel Yvonne Turner, bár a dobása nem jó, odaütnek neki, 2 dobhat. Ez most egy kicsit talán szerencsés is volt, és nagyon kellett, mint ahogy nagyon kellene ez a 2 pont is most, vagy a 2 jó dobás. Egyébként megint csak ránézve az statisztikáinkra, eddig dobhattunk már 8 büntetőt, ebből 7 bement. Nézzük Yvonne Turner első büntetőjét. Felteszi, tökéletes, 19-6-ról 20-16, már 4 pont ismét az előnyünk volt, már 8 is. Ilyen kevesebb, mint 1 az a lényeg, és akkor nem lehet nagy baj. Nézzük, 1 perc, 4 másodperc még vissza, a második dobás ezúttal lejön, viszont Juhász Dorka megszerzi, mondom én, a lepattanót, hiszen egyik kezéből a másikhoz passzolná, és azt viszont nem tudja már megszeldíteni, jöhet a koreai csapat 20-16-nál az utolsó percen belül. Csit nagyon tisztán, Csoly, bocsánat, leteszik jobbra, megint csak nagyon keményen védekezik a Honina a sarokban, ketten próbáljuk meg levédeni azt az oldalt, majd beteszik középen megint Lee-nek, aki egy-egybe belerohan Rátkai Eszterbe, mondom én, de a játékvezető azt mondja, hogy Rátkai Eszter volt az, aki belépett a koreai játékos elé, úgyhogy ez ezúttal egy újabb csapat személy, de még mindig csak a negyedik, úgyhogy nincsen dobás, mert ez még nem volt gólszerzési kísérlet, úgyhogy oldalra jöhetnek majd a koreaiak. A támadásukból van még 14 másodperc, a negyedből 42,5, 20-16 a magyar előny, még mindig vezetünk. Még mindig vezetünk, egyetlen egyszer volt az előny a koreaiaknál, rögtön az elején az első 2-0-ás kétpontos kosarukkal vezettek, azóta a magyar csapat előnyben, és reméljük, hogy ez még legalább 30 percig így lesz. Mondjuk még 30 percig és 42 másodpercig, és akkor sikerül megnyerni ezt a mérkőzést. Mi nem mondhatjuk azt, hogy sorsfordító vagy sorsdöntő, de természetesen megint csak nagyon jó lesne a lelkeknek, meg az önbizalomnak, hogyha két meccset tudnánk nyerni a csoportban. Egy tripla nagyon messziről, Juhász Dorka leszedi a lepattanót, hál' Istennek ez sem jó, tripla kísérletek 5-2, úgyhogy egyőre nem a megszokott a koreai csapattól, 16 másodpercig még támadhatunk, a végén lesz még egy kis idejük a koreaiaknak, lássuk, hogy mire megyünk most a labda Rátkai kezében, lent kéri, de közben egy nagyon szép bejátszás fölteszi, viszont hát szerintem szabálytlanul fogták meg Dorkát, de nem ítélt semmit a játékvezető, Juhász Dorka kísérlet ezúttal kijött, úgyhogy 10 másodperc még a végig, 20-16, most ezt a triplát nagyon el kéne kerülni, ne legyen egy pont, kérem, ne legyen egy pont, megveri közben Juhászt egy az egybe, kiteszik vissza triplára, betörés egy az egyben, Juhász Dorka mellett beteszik, és sajnos a dudaszós, én úgy éreztem, hogy jó, a játékvezető azt mondja, hogy nem jó, én úgy érzem, hogy ezt meg fogják nézni, és nagyon félek attól, hogy ez a két pont még jó lesz, ettől függően most még hivatalosan 20-16, aztán lássuk, hogy mi lesz a döntés, Andi.
1: Fú, hát most, hogyha nekem kéne ítélnem ezt a döntést, én is inkább nem... Nem jó pont, ugye most lassítják, szerintem nem fogják megadni, de nagyon észnél kell lennünk, mert azért látszik ezen a koreai csapaton, hogy összeszokottak, jól tudják játszani azt a játékot, ami az ő sajátjuk, most már ugye hármasról is betaláltak, úgyhogy nagyon-nagyon figyelnünk kell. Nálunk most a palánk alatti megoldások kevésbé ültek, de azért én bízom benne, hogy ez a kezdeti, vagyis hát ez az első negyed végén jövő hullámvölgy, ez nagyon rövid ideig tart csak.
0: és azért remélhetőleg ez azért is van, mert ma talán tényleg nem úgy van, ahogy tegnap elhangzott a stúdióban, illetve tegnap öt, hogy csapágyasra kell járatnunk a sztárjainkat. Az első 10 percben Takács Kisvilág és Juhász Dorka is 6 percet játszott, tehát azért a cserék itt a vége felé kaptak szerepet, úgyhogy egyetlen egy nagyon nagy bajunk, ne legyen 20-16-ra nyertük az első negyedet, hogy ez legyen mindig a legszorosabb, és akkor tényleg ezt a mérkőzést igenis meg lehet nyerni, és akkor lássuk, rövidesen folytatódik is a második negyed, és én azért azt gondolom, hogy itt biztos, hogy ezekre a belső passzokra lehet számítani, és tényleg egyelőre belső poszton sokkal jobbak vagyunk. A lepattanózásban egyébként 11-8-ra feljöttek a koreaiak, tehát szereztek egy-két támadó lepattanót, amiből sajnos kaptunk egy-két könnyű kosarat. Egy biztos, a védekezés, hogy már említettük, nagyon fontos lesz, hiszen a franciáknál, ahogy mondtam, 31 pontot dobott Korea az első negyedben. Ugye mikor megverték Japánt, illetve bocsánat, Nigériát, akkor 99-et dobtak, de amikor Korea ellen tegnap a franciák szorítottak a védekezésen, akkor lettek problémáik, tehát igenis itt megint csak a védekezés fog dönteni. És akkor lássuk már is, illetve az oldalbedobás Rátkai teszi be a Honinának, mellettük még a pályán Juhász Dorka, Leliklék és Takács Kisvilág, tehát egyelőre megint csak két magas ember. Zitzer, Juhász Dorka felteszi, lejön, saját lepattanóját leszedi, felteszi, ez jó, a második jó, 22-16, ismét 6 pont, és Juhász Dorka már 5 ponttal, és 6, bocsánat, 7 ponttal és 6 lepattanóval. Nézzük most Csolyjal szemben, Juhász védekezik kint magas emberként, hogy ne tudja a triplát, ez kettes lesz, ha bemegy, de sajnos nagyon szép, de legalább nem tripla, épp hogy csak rálépett Csoly a vonalra, de legalább nem triplának számít, csak kettesnek, de úgy tűnik, hogy kezdenek bemelegedni a dél-koreaiak, és jó lenne nem hagyni őket ilyen tiszta dobásokhoz, mert ha egyszer a kezük bemelegszik, akkor mindent bedobnak. Nagyon jó bejátszás egyébként Rátkainak, aki viszont nem tudja feltenni, majd kétszer indul. Úgyhogy sajnos ezt a támadást sem tudtuk befejezni kosárszerzési lehetőséggel, kísérlettel. Ismét jöhet a nagyon gyors koreaiak, és nem is eszmélünk föl, de szerencsére nem volt pontos a passz, ezért így az alsó sarokból a kanyar, illetve a sarokból nem tudták eldobni. Nézzük, most egy újabb középtávoli kettes, ez ezúttal hál' Istennek lejön, ki más, mint Takács Kisvilág, az ikertornyaink egyik eszedi a lepattanót. Ismét jöhet a magyar támadás. Egy perc eltelt a második negyedből, 22-18-ra vezetünk, és ismét megint a magyar közönség hangja. Rátkait nagyon szépen majdnem lecsapdázták, de nagyon ügyesen megakadályozta, majd középen bent földre viszik, ha jól látom, Juhász Dorkát, aki még mindig a földön, remélhetőleg minden rendben lesz Dorkával. Az játékvezetők természetesen lefújták a szabálytalanságot, de Dorka feláll, nem tűnik, hogy rendben van, a hasát fogja, a vállát fogja, szegény mindenét fogja. Egyébként tényleg, ahogy elmondta tegnap az edzés után Völgyi Péter szövetségkapitány, mindenki rendben van, mindenki egészségesen várta a mérkőzést, de azért természetesen két meccs után, két nagyon fizikális meccs után, ahol rengeteg volt az ütközés, azért egy kicsit itt is fáj, egy kicsit ott is fáj, de mindenki rendben van, és tényleg mindenki rendben készültet erre a mérkőzésre. Majd egészen biztosan holnap jöhet a negyed, a nyolcad döntő, hogy mikor és hogy pontosan ki ellen, az majd a következő, utánunk következő két mérkőzésen dől el, de még egyszer olyan jó kimondani, hogy a magyar válogatott 28 év után a VB-n van, és 8-at döntőt játszhat majd holnap. Na lássuk, Lelik az alapvonalon, nem tudja kinek betenni, de még éppen, hogy beteszi, Rátka egyezébe felteszi, nagyon szép középtáv, de lejön, de odaütnek neki, kettőt dobhatunk. 22-18, nagyon szép volt a figura, a Rátkai megmerte verni, egy az egyben az emberét, meg is tudta verni, egy az egyben az emberét. Úgyhogy ezáltal a jutalma, még ha nem is volt jó a kosár, de a 12-es számú Harin Lee, Lee-ből is kettő van, Kangból is kettő van, volt a szabálytalan, és így Rátka Jeszter dobhat. Az első dobása tökéletes, 23-18, és ez a negyed most egy kicsit, mint hogyha lassabban bászrog, de még csak 1 perc 15 telt el, de a lényeg az, hogy megy az idő, egyre közelebb vagyunk a negyed és a fél idő végéhez, és a mérkőzés végéhez is, és 8-45-tel a vége, a fél idő vége előtt 24-18, mert Rátkai mindkét dobása jó. Újabb csere, a Honina le, Studer Ágnes be, marad most a tavalyi bajnokcsapat kettős irányító párosa, Studer Ágnes és Rátka Jeszter, mellettük természetesen ott van most a pályán Takács Kisvilág és Juhász Dorka, illetve Lelik Réka. Ez a kezdő felállásunk, illetve ez a kezdő szerkezetünk, két alacsony ember, két magas ember, egy nagyon-nagyon tiszta tripla, és sajnos tökéletesen jó. Csoly teljesen ott hagytuk tisztán, ezzel Csoly már 10 pontos, 24-21, egy triplányi távolságra feljönnek a koreaiak. 8 perc 20, még csak másfél perc telt el, nézzük Studer Ágnes támadását, elzár neki Takács Kisvilág, egyezébe beviszi, átteszi az ittszerben lévő Juhász Dorkának, ez is kimarad, nagyon nagy kár érte, mert odaütöttek, de legalább kettőt dobhatunk. Gyerünk, Dorka, nagyon jól megtaláljuk ezeket a helyzeteket, viszont Dorkának ez volt a harmadik kiagyott zicsere, de így is már 7 pontnál és 6 lepattanójánál jár, de ahogy elmondta egyébként Dorka éppen a Nigéria ellen mérkőzés után, hogy egy az egyben az a tervük neki és Takács kis virágnak, hogy két húzóemberként, a csapat két legnagyobb sztárjaként oda tegyék magukat, ha kell, csúszanak, másszanak, minden lepattanóért menjenek, és bedobják a büntetőket úgy, hogy az elsőt bedobta Juhász Dorka. És a második is jó, 26-21, ismét 5 pont az előny, 8 perc 10 még a negyedből. Ismét jöhet Korea, Lee leteszi Kangnak, nézzük, egy jó betörés, és egy az egyben megverik Leliket, viszont Lee kimarad a dobás, és Park volt az egész pontosan, Lelik pedig leszette a lepattanót, belőböli Tokácsnak, aki átteszi Studernek, zseniális támadás, érkezik jobbról Studer, betör a palánk alá, felteszi az itzert, jó dobása, 28-21, ismét 7 pontra nő a magyar előny, 7 perc 45-tel a fél idő vége előtt. Egy újabb tiszta tripla lehetőség jobbról is, középről is, eldobják, de szerencsére lejön, és természetesen ismét Takács kis virágszerző lepattanót, és természetesen ismét Lee az, aki odaüt, úgyhogy felnézek a táblára, ez már a harmadik csapat személyi ebben a negyedben, pedig még csak, sőt, a negyedik egész pontosan, pedig még csak 2,5 perc telt el, és jöhet az újabb magyar támadás. Andi, jól kezdtük a második negyedet.
1: Határozottan jól kezdtük, igen. Ugye ehhez kell az is, hogy tényleg nagyon szépen, most legalábbis nagyon szépen tudjuk limitálni a külső dobásaikat, vagy nem tudják annyira tisztára kijátszani a külső dobást, hogy biztos kézzel tudják értékesíteni. Nálunk meg nagyon-nagyon szépen jár a labda, és lehet a lepattanókba, meg hát egyeduralkodók vagyunk.
0: Így van, hiszen ismét 15-9 már a lepattanózási arány javunkra. Sajnos most Leliknek volt egy nagyon-nagyon tiszta tripla kísérlet a sarokból, a gyűrről felpattant a palánk tetére, majd azon túl labda, úgyhogy jöhetnek ismét a kóraiak. 28-21, nagyjából 3 perc telik a második negyedből, és akkor lássuk a kóraiai támadást. Itt előttem Choi bejátsza egy-egyben Parknak, akit még mindig nem tudunk tartani. Park is 10 pontos, de nagyon-nagyon sokat mond, hogy a koreai 23 pontból 10-et dobott Park, 10-et dobott Choi. Egyébként ezért érdekes, mert Korea éppen amikor játszottak, egy gyönyörű bejátszás, odaütnek, így is van. Megint egy belöbbölt bejátszás Studertől, magasságfelényben középen Juhász Dorka, aki ismét a földön. De amikor felteszi a labdát, odaütnek neki. No, tehát a koreai csapat az első meccsen, amikor 99 pontot dobott Nigéria ellen, akkor 4 játékos volt az, aki 20 pont fölött volt, tehát ez a 4 játékos, akkor tényleg ugye Park Ji-hun, illetve Kang Lee, illetve Choi Yi, valamint a negyedik játékosok Lee Harin, ők egyedül több mint 80-at dobtak. Most egyelőre 2 játékos viszi ugye a prémet, ugyancsak Park és Choi, de hát amíg nálunk mindenki betalálgat, hiszen azért most már Rátka is 2 pontos, Studer 4 pontos, Josepovic török ugyancsak betalált, Yvonne Turner, miközben az első büntető nem jó. Hát azért úgy tűnik, hogy most megoszlanak a terhek a magyar vállalkon. 28-23, eltelik most már bő 3 perc, még mindig úgy érzem, hogy vászrög ebben a negyedben az óra. A második jó, és ezzel azt jelenti, hogy 30-23-ra vezetünk. Mondom én, de bocsánat, 29, csak kívántam, hogy a 2 pont legyen, de csak 1 volt a jutalmunk, de így is 6 pont a magyar előny. Ezt a negyedet egyelőre 9-7-re nyerjük, és Juhász Dorka már dupla számjegynél 10 pontnál jár. Nézzük, hogy mire mennek a koreaiak. Nagyon szépen fent védekezünk, de nagyon mozgékony a csapat. Most Park próbál egy ember, két ember emellett tenni. Lelik odaüt neki, aztán utána megint csak Park eldobja, de nem jó. De ez volt az első csapat személyünk, nincsen nagyon nagy baj. 14 másodperc maradt. Nagyon jó taktikai szabálytalanság, ha más nem, hogy ne legyen tényleg folyamatos a koreaiak játéka, és akkor jöjjön a támadásuk befejezése. A labda középen áll a kezében, először lépett most pályára Heijan. Beteszi középre, aztán visszakapja. Itt közben elfut keresztbe Park, de nem kapja meg Csolja a Bátnak. Megint tiszta kisebb a sarokból, de nagyon jól védekezik Takács Kisvinág. Viszont középre egy nagyon tiszta tripla, és lejön. Ez is lejön, ez a palánk most minket szeretett. Viszont rátartunk mind a ketten, és ezúttal is sajnos egy megszerzett lepattanót, egy megszerzett labdát, egy fürge kis kínai, bocsánat, hogy mindig kínai mondok, dél-koreai természetesen, a fürge kis ázsiai játékos 2 méterrel odapattan, odaugrik Takács Kisvinághoz, rátart a labdára, úgyhogy egy megszerzett lepattanót ezúttal elveszítettünk. Na lássuk, alapon egy bedobás, majd bejött Dulpank, és rögtön fel is borítja, hogyha jól látom a feltápászkodó játékost, akkor éppen Kangot, úgyhogy kap egy darab személyhibát. Ez az ő első hibája, ahogy pályára lőtt, és ez a harmadik magyar csapat személyi, pedig épp már kiszámolták volna az alapvonali bedobásra az 5 másodpercet a játékvezető. Akartam dicsérni a védekezést, de sajnos megint csak túl kemény volt, de legyen csak kemény. Tehát érezzék a koreaiak a szeretetet, Lee teszi rá a triplát a sarokból, rövid, és én úgy érzem, hogy koreai kézbe ment, mondom én, a játékvezetők egymásra néznek, nem tudnak dönteni. Én úgy érzem egyébként, hogy An volt az, aki kitette. A játékvezetők azt mondják, hogy miénk a labda, bár tanástalanul néz mind a három sportás, egyébként akkor csak a biztonság, illetve a ténykedvéért a lengyel Wojciech Liska, a kínai Ian Sun, illetve a török Cecil Güngör a három játékvezető, az ellenőr pedig a kosztarikai Gabriela Scher. Na nézzük a magyar támadást, 10 másodpercig még támadhatunk, a hatalmas magyar buzítás mellett Török Ágnes átmegy három ember között, visszateszi Studernek, aki beteszi, belöbbölő a szokásos módon, majd Takács Kisvirág átdobja a palánk alatt az ittszert. Marad a 29-23, végigrobog párkapályán, felteszi, lejön, ezúttal Dulpank szerez egy labdát, és meg kéne egy kicsit állni, mert most nagy a rohanás, sok a hiba. Nézzük Dúl hozzá át a labdát, és mutatja is, hogy akkor egy kicsit most lassítsuk, és most ő irányít egyébként, ami megint csak számára nem idegen, hiszen Pécsen a tavalyi bajnokcsapatban sokszor játszott kényszerből irányítót, és most elteszi nagyon messze a triplát, ez is lejön, megszerzi Takács a labdát, viszont megint csak odaütnek neki, jöjjen már egy 2 plusz 1, nem jön, de legalább jön az a két dupla, vagy a két büntető. Jaj, de kár, soka kihagyott zicser, megint csak nézem itt a koreaiak 39%-kal dobnak a mezőnyből, a miénk mindössze 38-al, de szerencsére az előny nálunk, lassan elérünk azért a negyed feléhez, 29-23, nézzük Takács Virág első büntetője, jó, 30-23, azért jó látni, hogy szépen gyűlnek a magyar pontok, 30 pontot nagyon-nagyon nehezen értünk el a franciák rendát, természetesen az egy más kávéház volt, viszont Kória sem tud úgy dobni olyan szabadon és olyan sokat, ahogy szeretne, vagy megszokta az előző két meccsen. Takács Kisvilág mindkét büntetője jó, egyelőre ez nagyszerű, az egyik legfontosabb dolog, 18-ból 15 büntetőt már bedobtunk, és bizony, miután megvan már minden csapat személy, mind az 5 a kóraiaknak, 5-36-tal a vége előtt, ha minél többet dobunk, és ilyen jól dobjuk, akkor megint csak azt mondom, hogy túl nagy baj nem lehet. 5 perc 36, Án hozza most fel a labdát kórai részről, 31-23-as magyar vezetésnél, visszatértünk a 8 pontos különbségre, ez az eddigi legnagyobb magyar vezetés, nézzük, Án visszakapja, leteszi jobbra Lee-nek, tripla kísérlet, de nagyon szépen oda védekeznek, viszont megveri az emberét egy az egyben, elmegy Lelik mellett, középtávoli és kimás, mint Park, 12 pontos, 31-25, és még mindig 5 perc 15 másodperc a negyedből. Ezúttal Dulpanka hozza föl, Török Ágnesnek passzolja. Most gyakorlatilag egy szinte teljes tavalyi bajnoki csere, vagy pécsi bajnok csapat sora pályán. Studer, Dúl, középen Josepovic, egyedül Lelik Réka az, aki a Diósgyőriek játékosa volt. Nagyon szépen beteszik Török Áginak. Studer, török összjáték, megveri az emberét, felteszi az ittszert, ott a kosár, 33-25. Gyors tripla kísérlet az ellenfél részéről, majd szereznek egy támadó lepattanót a koreaiak, viszont hát én ezt nem is értem egyébként, hogy folyamatosan mikor rátartunk labdára, én úgy érzem, hogy mindig a kedvezményezett Korea most is, na de lényeg a lényeg, hogy nem lett meg a kosár, és hát akármennyire harcoltunk, azért harcos ez a koreai csapat is. Nézzük. Középre dobják majd az alapvonalra An, számol a játékvezető, nincs szabad ember, most talált egy szabad embert, ott lent a sarokban, közben pár két, de nem tudják megkapni, egy az egyben elmennek Lee-nek egy tripla kísérlet, nem, tovább teszi Annak, ő is tovább teszi, 4 másodperc, An tripla kísérlet, nagyon tiszta, nagyon szép a dobás, sajnos, 33-28, jön is az időkérés Völgyi Pétertől. 5 pontra ismét feljön Korea, de megint csak hadd mondjam azt, hogy legyen ez, hogy 8-ra elmegyünk, 4-re visszajönnek, de végig nálunk az előny, Kári Andrea.
1: Igen, bár valószínűleg mindenki jobban örülne neki, ha egy kicsit simább lenne az egész mérkőzés, és nem kéne folyamatosan izgulni azon, hogy a közelebb jönnek. Azért az, hogy ebből a 33 pontból 15 pontot büntetőből dobtunk, jó, természetesen faltolnak a palánk alatt, ugye mindig megpróbáljuk bejátszani a labdát egy gyűrű alá, és ezt csak falttal tudják megállítani, de nem feltétlenül kell csak erre hagyni azt, hogy kosarakat tudjunk dobni, hogy vagy palánk alól, vagy a büntetőkből muszáj lenne kintről is betalálni, ahogy most már sajnos ők betalálnak. Nekünk is kéne, eddig volt, ha jól emlékszem, 3 vagy 4 kísérletünk távolról, és egyet se találtunk be. Úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha nem csak nagyon egy szegmensben lenne jó a csapat, hanem több olyan dolog lenne, amivel kosarat tudnánk elérni.
0: Így van, egyelőre 4-0 a cipla százalékunk, illetve Kória most már 10-ből 4-et bedobott, tehát kezdenek belemelegedni, de az előny még mindig nálunk, 33-28, és most már az utolsó 5 percen, tehát a második negyed második felében vagyunk. Studer viszi át a labdát, most védekezik vele egyezében nagyon-nagyon keményen. Hál' Istennek Török Ági ezreset nem láttak, szabálytlanak, lelik messzül egy tripla, ez is lejön, és ezúttal nincs meg a lepattanó, pedig ez is egy tiszta és szépen kijátszott tripla lehetőség volt, de sajnos ismét jelent a kóreai roham. Park lemegy a sarokba ismét, leteszi annak Lee, nagyon tisztán, majd egy középtávoli nem, mert Studer odaért, közben őt próbálja kinyomni, az érdekes módon egy fejjel nála nagyobb ellenfél, de a dobása még gyűrűt sem talál, és Török Ágnes leszedi a lepattanót. Most már Studer jöhet, egy egészen hihetetlenül belöbbölt labda, se nem dobás, se nem passz, úgyhogy ez most sajnos nem jó, egy elkapkodott kísérlet, egy elkapkodott támadás, nem csodálkoznék, így van, le is viszi Studer Ágicát, most Völgyi Péter, jön helyette Yvonne Turner. Az az Yvonne Turner, aki egyébként Nigéria ellen szerintem szenzációsan játszott, és tényleg talán ő jelentette az egyik különbséget. A franciák ellen kevesebb lehetőséget kapott, nem ő volt az első számú irányítónk, hiszen azért ő többnyire védőt játszott, de amikor elkezdett Nigéria ellen irányítani, abból nagyon jól jöttünk ki. Egy az egyben megverik most Törököt, kinéz a bíróra, de nem fújnak semmit. Park az újabb pontszerző, 33-30, ismét 3 pont. Ketten lecsapdázzák közben Török Ágnes, de szerencsénkre az egyik korai játékos, a 32-es számú Yusun Hong odaüt. Ezzel most Török Ágnes dobhat 2-t, és valóban jó lenne több lábon állni támadásban, de a legfontosabb, hogy jöjjenek azok a bizonyos büntetők. Gyerünk Ági, gyerünk Török Ági, meg kell, hogy maradjon ez a pár lépésnyi különbség. Ne higgyék el a törökök, bocsánat, a törökökre gondolok, hiszen a török az egyik játékvezető, illetve előttünk játszottak. Ne higgyél Dél-Korea, hogy ezt a meccset megnyerheti, ne higgyél, hogy közelebb jöhet, ne higgyék el, hogy egyenlíthetnek. Török Ágnes első dobása jó volt, 34-30. A második táncol körbe a gyűrűn, de bepottyan, 35-30, 3-43 a szünetig, és azért megint azt gondolom, hogy jól fog jönni majd a nagy szünet, lehet rendezni a sorokat, de egyelőre változatlanul lépésenőnyben a magyar csapat. Most leteszik ide elém a labdát, majd egy gyors váltás, Hong kapja meg, Park ismét, aki egyelőre nem nagyon tudunk tartani, elég védekezik vele szemben, és azt mondja a játékvezető, hogy túlságosan durván, túlságosan keményen, változatlanul kemény a szabály, vagy kemény a magyar védekezés, de most már talán mint egy icipicit a játékvezetőknél is puhulna az a bizonyos falthatár, hiszen eddig az egy ilyen egyenli csatákot nem mindig, vagy nem fújták le, most lefújták, jöhetnek az alapvonalra a koreaiak, van még 14 másodpercük. Középtávoli, de nem hármasból, nagyon jó. Sajnos valóban elkezdtek jól dobni a koreaiak, 35-32, ismét 3 pont, dulpanka rohan, álljunk meg lányok, nem szabad most, hogy megint csak a negyed végét esetleg elrontsuk. Juhász tripla kísérlet tisztán középről, gyönyörű, talpon a közönség, talpon a magyar pad, 38-32, nagyon kellett most Juhász Dorka első sikeres triplája, ismét 6 pont az előny. Ismét 6 pont az előny, kereken 3 még ebből a negyedből, egy újabb tisztára kijátszott helyzet, de ezt most ezúttal ellontja Park, lám ő is tud hibázni, leszedi Juhász Dorka lepattanót, és ismét támadhatunk. Juhász Dorka 13.7 lepattan, és még a fél időnél sem tartunk. Yvonne Turner visszateszi Juhásznak lent a sarokban, ketten becsapdázzák, elkeri lelik a labdát, most 3-an vagyunk, el kell dobni a lejárat, tiszt támadó idő, eladott labda, mondom én, de szerencsére belekap, beleüt Han Yin, és ezért én is úgy éreztem, hogy beleüt Han Yin, és miénk a labda, de a játékvezetők azt mutatják, hogy a koreaiak jöhetnek. Nem tudom, hogy ezt most meg fogjuk-e, nem fogjuk meg, nem lesz challenge, tehát nem kérik vissza, és akkor az én szemem káprázott, hogy csak én akartam nagyon azt látni, hogy Juhász Dorka visszaadott labdájába beleírni egy kínai egy koreai kéz, egy koreai új. 38-32, 2-30-al a vége előtt, a fél idő vége előtt 6 ponttal vezetünk. Park tisztára játsza magát, Csolynak passzolja, Csolyjal szemben Juhász Dorka védekezik, egy gyors elzárás, könnyű, tiszta dobóhelyzet, egy az egyben, megvert mindenkit, Han be is dobja a 2 pontos, 38-34. Yvonne Turner hozzá a labdát. Egy kicsit ők is szorítanak egyébként a védkezésen. Turnernek szerencse, mert kiütjük a kezéből a labdát. Ági szerintem rálépett a vonalra, nem fújja a játékvezető, majdnem visszajátszás lett. 10 másodperc, Turner bejátsza magasan, de most már erre számítanak, és sajnos nem tudjuk most már úgy megjátszani középen Juhász Dorkát sem. Szerintem Takács kis világ rövidesen jön majd még vissza középen, hiszen egy az évben megvert ember után 38-36, két pontra feljönnek sajnos a kóraiak, és rögtön időt is kér Völgyi Péter, hiszen most ezt a felzárkózást és az esetleges fordítási kísérletet valahogy meg kell állítani. Megint csak úgy érzem, Kári Andrá, hogy jól kezdjük a negyedeket, és a végére egy kicsit talán elfáradunk, vagy elfogy az összpontosítás, hogy látod?
1: Én inkább talán a másodikra tippelnék, hogy az összpontosítás fogy el, vagy egy nagyon hangyányit megnyugszik a társaság, hogy jó, megint megvan az a 6-7-8 pontos különbség, és azért ez a dél-koreai csapat, ez minden csak nem feladó szerintem, és az utolsókig küzdenek, tényleg, bár tényleg olyan picikék, hogy egyik-másik furcsán néz ki kosárlabda pályán, de a betöréseket, a palánk alatti megoldásokat is bátran vállalják. Úgyhogy nem könnyű ellenük játszani, és igaz, hogy csak két ponttal vezetünk, de én akkor is azt mondom, hogy fekszik nekünk ez a játékstílus, csak folyamatosan vissza kell találnunk ahhoz a játékhoz, amit mi valójában szeretünk és tudunk játszani.
0: És valóban nagyon fontos lesz majd, hogy Juhász Dorkát egy picit tehermentesítsük, és tényleg Dorka ismét fantasztikus. Takács Kisvirág mellett egyébként 8 pontos és 3 lepattanója van, de mellette most már azért 4 pontot dobott Studer Ágnes is, 2 pontja van Rátkai Eszternek, Török Ágnes 6-tal vétette magát észre, ott van Yvonne Turner 3 egysége, úgyhogy ami a lényeg, az előny változatlanul nálunk van, 38-36, és az utolsó 2 percen belül vagyunk az első félidő vége előtt, amikor Rátkai fogja beadni a labdát, egész pályás kitámadásra, letámadásra kijönnek a koreaiak, lelik most Turnernek passzol a labdát, nem, mégis Turner elfut, egy elzárás, meg mindig lelik kezében a labda, 16 másodperc még a támadóidőből, 1:40 a fél időig. Bent nagyon nagy a harc és nagyon nagy a mozgás, visszajött közben Takács és Virág is az időkérés után, úgyhogy ismét két magas emberünk középen, de egy az egyben most bemegy, lelik, kihagyja az ittszert, viszont leszedi a lepattanót Juhász Dorka, de nem tud visszafordulni, majd egyszer-kétszer is, a harmadszor is felteszi, megint nem jó, újabb kihagyott zicser, aztán amikor Takács kis Virág rátart a labdára, és végre miénk lenne a kezdeményezett joga, akkor azt mondja a játékvezető, hogy túlságosan erősen és keményen tartott rá a labdára, és ezúttal szabálytalannak látták, úgyhogy jöhetnek majd a koreaiak. Ugyanez még csak a negyedik csapatszemélyünk volt, de jöhetnek a koreaiak, és jöhetnek bizony az egyenlítésért, vagy azt már nem is akarom mondani, hogy egy triplával átvennék a vezetést. Nézzük akkor, hogyan tovább. Hei An kezében a labda, és akkor beteszi Kangkért, de nem ő kapja, hanem bepasszolja Choinak. Aztán most már ismét An, a kúria irányítója vezeti a labdát. Egy elzárás előtt a Choi részéről kijön megint csak Park, hogy esetleg eldobja a triplát, de nem jó. Egy az egybe viszont An nem vesztük föl, de nem tudja szerencsére feltenni. Egy tripla helyzet, egy nagyon tiszta tripla helyzet, megugrasztja a Takács kis Virágot, aki azonban oda kap és ellopja a labdát. Nagyon szépen ellopja a labdát, majd amikor rohanna lelik Réka azzal az indítás, akkor odaütnek neki, egészen pontosan hiszem Choi volt az, akinek ez már a harmadik személy. Nem, bocsánat, Hei An volt az, neki is ez a második személy hibája. Megint csak két dobás jöhet, most már két dobás mindkét oldalon a szabálytalanságoknál, mi is elértük az 5 csapat személyt, és akkor lássuk, hogy lelik két büntetője, ami tegnap, illetve tegnap előtt az utolsó két büntetője, nagyon kellett, hogy le tudjuk zárni azt a Nigéria elleni mérkőzést, ahol vezettünk már 14 ponttal is, a végén pedig két pontra feljött az afrikai ellenfél, az Afrika bajnok, lelik első dobása jó, és egyébként, ha már arról beszélünk, hogy Nigéria, ugye az olimpián 8. volt, lelik második dobása is jó, 4 pont az előny, azért Dél-Koreáról is tudni kell, hogy 7-szer jártak olimpián, Los Angelesben 84-ben egy ezüstérmük volt, a világbajnokságok történetében pedig, ugye ez a 20. világbajnokság, 20. női kosabda világbajnokság, ezen 18-szor vannak itt a koreaiak, hiszen 52 és 55 után, 53 és 57 után, bocsánat, amikor még nem neveztek, 59 óta mindig ott vannak. A legjobb eredményük egyébként egy hazai 79-es második hely, az Ázsia bajnokságon 12-szer nyertek, 11 ezüst, 3 bronz, tehát egy nagyon-nagyon komoly csapat, miközben elpasszolják passzolják a labdát a koreaiak, a földön a koreai, de csak azért, mert vetődött, hogy meg tudja kaparintani a labdát. Nem sikerült neki, fájlalja a könyökét szegény Sohili, de hát ez legyen az ő bajuk már, bocsánat. A lényeg, hogy miénk a labda, és Rátkai Eszter hozhatja akkor, amikor 50 másodperc a második negyedből, 24 a támadidő, és 40-36, 4 pont támadhatunk, és talán egy icipicit megint felélelgezhetünk. Leliknél a labda. Ezzel neki Takács is Lelik végigrohan a védők mögött, felteszi, nem jó, én úgy éreztem, odaütnek, se a dobás nem jó, se a sípszó nem jön, viszont megint csak Juhász Dorka szerez labdát, mondom én, de nem sikerül neki, egy az egybe végigvezetik az Itzert, hogy egészen hihetetlenül, ezt nem is értem, Ani Yin, aki eddig nem szerzett pontot, hát egy ilyen kisiskolás hibaként még alig a gyűrűt se talált el az Itzerből, úgyhogy jöhetünk az utolsó 20 másodpercben. Juhász Dorka beteszi Takács Kisnek, felfordul vele, de nem jó, hiába fordul fel a labdával, hiába teszi fel azt a lepattanót, nem jó a kosár, újabb zicser maradt ki, változatlanul nem tudunk közelről betalálni, a festéből nagyon rosszul dobunk sajnos, nagyon kell a szünet, 7 másodperc, ne kapjunk triplát a végén, 5 másodperc, és letelik a támadó, letelik a mérkőzés első fele, ott a tripla kísérlet, rövid, a miénk a lepattanó, de nincs már idő semmi másra, hát legalább ebből nem lett ellentámadás, nem lett pont, úgyhogy nem jöttek közelebb a koreaiak, volt már 8 pont is az előnyünk, jelenleg 4, akkor, amikor eltelik a magyar női kosárlabda válogatott harmadik csoportmeccsének első félideje, Magyarország-Korea 40-36, a stúdió egyelőre átveszi a szót Berlintől, rövidesen jövünk vissza.
2: Így van, természetesen kapcsolunk majd vissza a második fél időre. A mi mérkőzésünkkel egy időben kezdődött a csoport másik találkozója, ahol szintén fél idő van. Itt Franciaország a papírformának megfelelően 65-26-ra vezet Nigéria ellen. Innen folytatjuk a zene és a hírek után.
3: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Kaposvár ellen játszhat a címvédő a férfi vízilabda magyar kupában. Megkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka. Számottevő esőre nem kell számítani. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
1: Lemondott tisztségéről Sánta Gergely a Diós Győri VTK elnöke, aki azonban az elnökség tagja marad. A klub honlapjának tájékoztatása szerint az elnöki tisztséget Oroszné Szász Zsuzsanna gyakorolja tovább. Ezzel egy időben pedig a vezetőség 8 tagúvá bővült. A váltás érinti a labdarúgó szakosztályt is. A másodosztályban szereplő csapat jelenleg csak a 14. helyen áll a tabellán. Ma javíthat a Miskolci együttes, mivel 7:30-tól a Videóton vendégeként lép pályára az MB2-ben, a 7. forduló záró mérkőzésén. A találkozót a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is figyelemmel kísérhetik. Kisorsolták a férfi vízilabda magyar kupa elődöntőinek párosításait. A Ferencváros a Kaposvárral, a Vasas a BVSC-vel mérkőzik. A 4-es döntőt a várható időjárási körülmények miatt a Komjádi uszodában rendezik meg. A 2 elődöntőt szombaton, az éremcsatákat vasárnap játsszák. Kanada ellen kezdi meg szereplését a magyar férfi jégkorong válogatott a jövő évi világbajnokságon. Az egymás után harmadik VB-jére készülő csapat Németországban játszhat az elitkörben májusban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Elkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka. A december közepéig tartó törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A miniszterelnök napi rendelőti felszólalásában egyebek mellett arról beszélt, hogy az állami működés nem épülhet a közszférában dolgozók kizsikerelésére. Magyar Péter hangsúlyozta, az Orbán kormány elhanyagolta a többi közt a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét, így sok területen az alkalmazottak helytállása tartotta fenn az ország működését. A kormányfő ígéretet tett a méltányos vagyonadó bevezetésére. A Mi Hazánk frakció vezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre, miközben a Kárpát-medencei magyarokért semmit sem tesz. Torockai László parlamenti felszólalásában azonnali béremelést követelt a rendőröknek. Feljelentést tesz a Waberers korábbi finanszírozásai miatt a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt mondta, az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank az elmúlt években 2 ügyletben összesen 77 milliárd forintnyi Waberers kötvényt jegyzett le. A gyanú szerint az egyik ügylet során keletkező veszteségeit az állam az adófizetők pénzéből kompenzálta. A tárca hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést. Már lehet pályázni a Horváth Péter irodalmi ösztöndíjra. A kiadók a tavaly és idén megjelent 35 év alatti szerzők könyveit jelölhetik október végéig. Az ösztöndíj 7000 euró. Újabb feltételezett robbanótestet találtak a Dunában. A II. Világháborús eszköz a főváros 22. kerületében az Árasztó út közelében került elő. A tűzterész művelet idejére a rendőrség a területet 200 méter hosszan kiüríti és lezárja, beleértve a Duna ezen szakaszát.
0: Közlekedés.
1: Dolgoznak az M5-ös főváros felé vezető oldalán Kecskemét térségében, a 88-as és a 87-es kilométer között sávzárásra készüljenek, a torlódás 3 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: A sok napsütés után estétől északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap a maihoz hasonló napos, száraz idő valószínű. A szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 15 óra 31 perckor folytatjuk a Hazafutást, 40-36-os magyar vezetés jelenleg is a Dél-Korea elleni utolsó VB csoport mérkőzésen, úgyhogy hamarosan kapcsolunk vissza Berlinbe. Addig Andi egy gyors helyzet értékelés az első félidő alapján. Mik a megérzéseid vagy a tapasztalataid?
2: Bár ugye csak 4 pontos az előnyünk, még mindig tartom ezt, hogy nekünk fekszik ez a játék stílus, és eredményesek tudunk lenni ellene, hogyha okosan és türelmesen játszunk, és nagyon jól védekezünk, ez természetesen hozzátartozik. De nagyon észnél kell lennünk egész végig, mert ez a koreai csapat, ez nagyon becsülettel fel van készülve, játsszák azt a játékot, amit ők tudnak, bármi áron végigviszik a figuráikat, és egyébként folyamatosan tudnak üres dobó helyzeteket teremteni maguknak, ami azért intőjel, mert ha ne adj Isten tényleg sokkal jobb százalékkal betalálnak, akkor még gond is lehet, de én nagyon bizakodó vagyok.
1: Reméljük, hogy vagy erre készülnek Völgyi Péterék, és következzen tehát a második félidő Magyarország Dél-Korea női kosárlabda mérkőzés Nyágói Gergely.
3: És valóban veszélyes lehet, hogyha Korea elkezd jobban dobni, hiszen 44%-kal dobnak csak. Na de reméljük, hogy mi is elkezdünk jobban dobni, 36% a magyar mezőny dobás eddig, viszont elkezdődött most már a második félidő, és Ahonina most már Juhász Dorkával majd egy bejátszás. Ugyanúgy, ahogy az mérkőzés elején beteszik Juhász Dorkának, viszont most ketten rágnak, és Dorka kiejti labdát, hogy Anna révén már rohanhat a koreai csapat, és akkor lássuk, hogy mire megy az első ázsiai támadás. Itt változatlanul Takács Kisvirág és Juhász Dorka, illetve Ahonina, Kányási Veronika és Lelik Réka az a most, aki a pályán kezdi a második félidőt és a harmadik. Itt egy belemenés, gondolnék én, mondom, hogy nincs belemenés, ha már ugye a kézlabdát említettük benne, de belerohant a koreai játékos az egyik álló magyarba. A játékvezetők bölcsen se támadó, se védekező szabálytalanságot nem ítéltek. Egyébként Ji-Hun Park volt az, aki eddig 14 pontos. Ugye a bejátszás egész egyszerűen kiszállt, elrepült az alapvonalon kívülre, túlra, és jöhetünk majd mi az első, illetve

0: Második támadásunkkal rögtön jött is egy magyar magyar csere, ahol Nina helyett Studer Ágnes jött vissza, és akkor most Studer, Kányási és Lelik a három apróbb és alacsonyabb emberünk, és akkor középen Juhász és Takács Kisvirág. Lelik leteszi a sorokba Studernek, Studer belőbbőli labdát Takács Kisvirágnak, ő vissza Studernek, egy dobócsel vissza, Studer vissza középre, és amikor visszakapja Takács Kisvirág, akkor a játékvezető megunja, hogy folyamatosan ütik, vágják, és ezúttal szabálytalanságot ítél. Ez volt az első személyi hibája Kangnak, úgyhogy lássuk, hogy majd akkor hogyan tovább a 14 másodperces hátlévő támadásban. Kányási az alapvonalon, bepasszolja, nem, egyre nem tudja, kinek ránk szállnak, de megvan a labda szerencsére, Studer egészen kint. Lássuk a körténkül, visszateszi jobbra Takács Kisvirágnak, leteszik a sarokba a tripla kísérletet. Nagyon szép a tripla kísérlet, gyönyörűen szépen száll magasan Kányási Veronika kísérlete. Megvan a második magyar tripla, és 43-36 ismét, 7 pont az előny, egy icipicit felélegezhetünk, és akár csak eddig a mérkőzésen, úgy tűnik, hogy talán egy kicsit mi kezd. Most nagyon szabadon hagyjuk ott egyébként kint a hármas számú Kangot, de Hárisnek a dobása nem jó, de visszaszerzi a saját lepattanóját. Egy nagyon tiszta hármas kísérlet, sajnos nagyon szép tiszta. Juhász Dorka legalább 2 méterre állt, nem tudta megakadályozni a kísérletet. 3 pont mínusz, de még így is van 4, 43-39. Közben Juhász Dorka megkapja ment a labdát a palánk alatt, ketten ütik, ketten vágják, de akkor is feltesz labdát, és ezúttal most ez az ígyszer jó, 45-39, pontra ponttal válaszolunk, és ez a fontos. Jöhet az újabb koreai támadás, egyébként akkor csak a rendkedvéért a koreaknál Park, Kang, An, Choi és Yin most a pályán, egy újabb tripla kísérlet messziről, ez nálnézés és rossz volt, és Takács Virág megy a labdáért, még ugyan elé ütnek, de szerencsére csak annyira tudott belekapni Nilsul Kang a labdába, hogy az alapvonalon ez kimenjen. Ez a tripla most megint csak viszonylag tisztán mehetett el, de nagyon-nagyon rossz volt, épp hogy csak eltalál a gyűrűt. Úgy tűnt egyébként, hogy megszerzi a lepattanót Takács Kisvirág, megelőzték, de szerencsére nem volt belőle nagyobb baj, de egy kis figyelmeztető jel, hogy bizony, Korea nagyon harcos. 6 pont az előny, Lelik hozza föl a labdát, ketten lecsapdázzák a felező vonalnál, de szerencsére kicslezi, majd lápattan lábára is kirúgja a labdát, úgyhogy szerintem jöhet Korea, így is van. Akkor lendületen indult el sajnos, hogy ahogy megindult, lepattintott a labdát, és gyakorlatilag szépen belsővel kipasszolta az alapvonal labdát, úgyhogy jöhet most ismét Korea. Keményen agresszívan kezd Korea, kérdés, hogy mennyire tudjuk majd tényleg bejátszani és megjátszani a belső embereinket, hiszen ez eddig célra vezetett, illetve változatlanul a szabad dobásaink, a büntető dobásaink nagyon jók, egyelőre ebben a negyedben egyetlen egy koreai csapatszemély, egy még nálunk egy sincs, és akkor lássuk, támad Korea, egy nagyon jó bejátszás, viszont egy nagyon szép sapka Takács Kisvirágtól, a lepattanót pedig megszerzi Lelik, és akkor meg kéne kicsit állni, így is van. Juhász Dorkának passzolná, de kiveszik a kezéből a hátul érkező ember, egy eladott lap, vagy egy nem odafigyelt támadás, és már is jöhet Korea. Ezért most kár volt. Ezeket a ki nem kényszerített buta apró hibákat kellene kizárni, vagy leminimalizálni, és akkor nem lenne nagy baj. Ott bent forog középen az emberük. Most ugyan ők csinálták meg azt, és egyébként ezt szerintem vissza kéne nézni, hogy a berobbanó Park volt az, aki lepattintott a labdát, majd kifociszta. Egészen nézem közben itt mellettem a monitoron. Ja, itt most még egyébként a gyönyörű szép sapkát mutatták, amit Takács Kisvirág adott a játékosoknak. A változás nincs, a ítéletben 7 másodperc jöhetnek a koreaiak, 6 másodperc a támadásból. Ne hagyjuk, hogy rádobják, 4-3, meg fogja próbálni egy az egyben, Studer mellett felteszi, de már Dudasson még belül, de hál' Istennek lejön a dobás, és bocsánatot kér Takács Kisvirág, amiért elütötte Juhász kezéből, de a lényeg, hogy miénk a lepattanó. Lelik beszesz, kiteszi ide jobbra Juhásznak, illetve bocsánat, Kányásinak, visszateszi középre, de ez a labda nem jó. Mondom el én, hogy elhúzza, elrántja a hármas számú Kang Takács Kisvirágot, de ezt csak én szerettem volna valószínűleg így látni, nem éri el a bejátszást, úgyhogy nincsen kosár, és ami rosszabb, nem is volt kosárszerzési kísérletünk. Most tisztesni látszik a támadásunk, viszont gyorsan telik az idő, eltelt most már 3 perc és 20 másodperc ebből a negyedből. Változatlanul vezetünk, méghozzá 45-39-re. Most egy picit megállt a tudomány mindkét vonalon, több volt a hiba, viszont most egy nálunk egy hiba, egy rossz váltás, és egy az egyben simán megy be Yin, fel is teszi az ígyszert, be is dobja, 2 pontot szereznek a koreaiak, 45-41. picit álljunk meg, és egy kicsit tegyük tisztában ezeket a támadásokat, lányok, mert kellenek a könnyű pontok. Egy újabb eladott labda Juhász Dorka kezéből kipenderül, és ketten indulnak zicserben, léteszi fel természetesen, bedobja. Jön is az időkérés, bizony jön is az időkérés Völgyi Pétertől, 45-43. Ebből most a 6 pontból egy két könnyen elrontott támadás helyett kaptunk, de a két könnyen elrontott támadás után kaptunk két gyors kosarat, ahelyett, hogy 10 lenne most 2. Mit lehet ilyenkor mondani, Andi?
1: Hát szerintem Völgyi Péter már a saját szavait is unhatja, mert valószínűleg a mérkőzés folyamán folyamatosan ugyanazt mondja a lányoknak. Ugye én, amikor előbb beszéltünk, vagy még az előző félidő befejezése előtt, hogy folyamatosan úgy van, hogy elhúzunk és visszaengedjük őket. Elhúzunk, visszaengedjük őket, hogy kicsit a koncentráció alább hagy, és egyből megérzi a vérszagot Dél-Korea, és visszajön a mérkőzésbe. Úgyhogy ez tipikusan az a meccs, amihez ahhoz, hogy biztos győzelem legyen, folyamatos 40 perc koncentrációra van szükség.
0: Egy biztos, hogy a dobó százalékunk 40%-ra javult, a koreaiak változnak a 44, viszont ami megint csak aggasztó lett, hogy ismét már 11 eladott labda van a magyar csapat részéről, és ez ugye, hát a fél időt éppen, hogy csak elhagyva, ez megint közelít a meccs végén a 20-hoz, ha a tendencia nem változik, reméljük, hogy megváltozik, és egy picit tényleg most azt érzem, hogy a védekezés még mindig nagyjából rendben van, a támadásokat kellett egy picit most rendbe tenni, hiszen nagyon sok zicser kimaradt, és hát tényleg nagyon sok a hiba most támadásban, de változatlanul 45-43, és akkor lássuk Takács, Kisvilág, Kányási, Strúder, Juhász és Lelik a pályán magyar részről. Strúder hozzá a labdát, egy az egyben An védekezik vele szemben, de most már átértünk az ő térfelükre 15 másodperc, de besegít most már neki Park is, és sajnos Park úgy, hogy besegít, el is cseni labdát, oda passzolja Jannak, hát kiteszi Kangnak, Kang megpróbál bemenni egy az egyben Juhász Dorka mellett, nagyon jól levédekezi, tripla nagyon messzül eldobja, nem dobja, lássuk, még mindig van 10 másod perc, nem dobták le, egyőre kivárnak, Park kezében labda, egy az egyben cselez, egy bejátsza, Strúder Ági labdát szerez, ugyan, Strúder Ágnes labdát szerez, nagyon szép volt, most ezúttal mi voltunk nagyon harcosak, és tényleg nagyon szépen megszereztük a labdát, majd a belöbölt labdát ezúttal nem tudja megszerezni Juhász Dorka, mondom, most már számítanak ezekre a labdákra, szerintem felhívta a koreai edző, aki nem más, mint Soho Park, a figyelmet arra, hogy ezekkel kezdjünk valamit, és a nagyon mozgékony, tényleg pattognak itt előttem a koreaiak, hát egyszerűen lefülelik ezeket a labdákat, majd egy ellépő játékos, Park, aki mutatja, hogy megütötte a kezét, ezért hagyta ki, de a játékvezetők nem ítélnek, megvan az újabb lepattanó Juhász Dorkától, 15 pontja mellett már 9 lepattanója van, és ismét támadhatunk. 5 perc a harmadik negyedből, 45-43 magyar előny, és közben elmenne Lelik, hogyha jól láttam, akkor ki volt az, így van, An Yin mellett, viszont An Yin odaüt neki, csapatszemélyi méghozzá harmadik a koreaitól, úgyhogy lassacskán megint csak eljuthatunk az eddigi legbiztosabb pont forrásunkhoz, az pedig nem volt más, mint a büntetők, de azért majd még kell egy néhány, és hát tényleg jó lenne betalálni a palánk alól, még jobb lenne betalálni még többször kívülről, hiszen a 3 pontos kísérletek az koreaiaknál 13-ból 5 sikeres, nálunk 7-ből 2. Ismét Yvonne Turner a pályán, beteszi Takács Kisvilágnak, majd visszakapja. Ide jön a labda a keresztbe Lelik révén, Lelikhez. Hárman próbálják megcsapdázni, egy keresztlabda, ott a bejátszás, be kell dobni Dorka, zicser, így is van, nagyon szép volt. Hárman kiléptek Lelikre, viszont ő be tudta passzolni, és ezután a zicserből ott az újabb két magyar pont, 47-43. Park tripla kísérlet, de el sem dobja most már Jong, eldobja viszont Park, de hatalmas homály, éppen csak eltalálja a gyűrű és a palánk találkozását, de onnan lepattan, kipattog az alapvonalon túlra. Ez most jókor jött, hogy ők is egy kicsit a felzárkózás önbizalmát egy-két rossz dobással talán önmaguknak lelohasztották a koreaiak, és érzi a magyar közönség, hogy kell bizony a puzdítás, hiszen megint az egyik oldal hajrá, a másik oldal a magyarok, megint csak körbenézek, minden oldalon van magyar szurkolótábor, és tényleg egy jó 1000 ember lehet most itt, ami tényleg szívderítő, miközben nézzük, hogy megint csak, hogy elmenne Lelik, ezúttal most a frissen beállt Yulim Kang mellett, aki most lépett először pályára, és rögtön egy szabad dobásért egy büntet szabálytalansággal vétette magát észre. Turner hozhatja majd oldalról labdát, 14 másodperc Lelik kezében a labda, Takács is Virág és kint Juhász Dorka kéri, de nem ő kapja, hanem a körbefutó Rátkai, aki megkerül az egész védelmet, majd egy nagyon tiszta dobásig is lett. Törnertől sajnos nem jó, nagyon tiszta középtávoli volt, de sajnos lejött, hosszú volt egy kicsit, úgyhogy jöhet az újabb koreai rohanás, az újabb koreai támadás. És sajnos igen, volt egy nagyon jó passz, viszont a kilépő Ivan Törmer, nem, bocsánat, egy támadó faltot ítéltek a játékvezetők, hála Istennek. Én úgy éreztem, hogy nagyon erőszakosan léptünk ki, de valóban, amikor kilépett van Ivan Törmer, azért volt ilyen furcsa mozgása, mert Hiran Lee szabálytalanul zárt, és szegény Törmer majdnem összeesett, és ráadásul Hiran Lee-nek ez a negyedik személy hibája, és ő egyébként már 15 percet a pályán, 16-ot a pályán töltött, tehát az egyik kulcsjátékos, nem lenne rossz, hogyha őtől megválhatnánk idő előtt, de akkor lássuk. 4 perc a negyedből, 47-43, 4 pontos előny. Turner most nagyon-nagyon agresszívan, megint csak csapdáznak minket, ketten, hárman próbálnak kijönni, egészen kiszorítanak minket, majd egy újabb tartott labda, és hát meg sem lepődök, hogy ezúttal is a kedvezményezett Korea. Sajnos egyelőre ezzel most a nagyon agresszív támadással nem nagyon tudunk mit kezdeni, mert egyszerűen nincs lehetőségünk bejátszani a labdát, hiszen ahogy egy emberünk megkapja a labdát, ketten, hárman veszik körül, és gyakorlatilag nincsen passz, egy kicsit több mozgás kéne most, kicsit többször meg kellene kerülni a védelmet. Most egy újabb jó bejátszás, Turner védekezik nagyon agresszíven, de visszateszik Heónak. Tripla nagyon messziről, jónak tűnik, sajnos jó is, 47-46, egy pont az előny, ez volt sajnos Sohi Lee első kosara, és ez rögtön egy hármas, úgyhogy egy pontra feljönnek. Nagyon szépen Rátkai elmegy az embere mellett, egy az egyben megveri, majd a másikat is becsapja, felteszi az icert, 49-46, miközben 48-47-es korai vezetést írnak ki, mi két pontunkat megadták Koreának, hát természetesen nem ez a helyzet, vezetünk 49-46-ra. Most mondanám, hogy egy kicsit álljon meg az óra, de nyilván ez nem fog megtörténni, és egyébként érdekesség, hogy tegnap pont volt egy ilyen vicces szituáció, amikor az utolsó pillanatokban USA vezetett egy ponttal Olaszország ellen, és akkor is elromlott az eredményjelző. Na most már a két pontot a táblán legalábbis Koreától elveszik, nézzük, mikor adják nekünk tényleg a nagy kivetítőn, miközben egyébként volt egy szabálytalanságunk, és jöhetnek majd a koreaiak az alapvonalról. A nagy táblán még 47-46, én mindig meg vagyok róla győzve, hogy 49-46, tehát 3 pont az előnyünk, no, de lássuk tovább a magyar támadást, és akkor nézzük, Heo szerintem kétszer indult, mondom én, de sajnos azért, mert hogy állítólagosan Ivan Turner odaütött neki, úgyhogy 2 dobhat Korea. A nagy táblán még mindig 47-46, hát próbálnám azt kérni itt, bár nyilván nem hallják meg, hogy a magyar két pont az még mindig nincs a táblán, és most valóban mosolyognak, bólogatnak a zsűriasztalnál nagyon kedvesen, tehát a lényeg, hogy tegyük rendbe ezt, mert tényleg azért, na, tegyük ezt rendbe, kérem. Áll a játék, tanácskoznak a zsűriasztalnál, 49, na most már ott is van, meg is jön a magyar taps és a magyar ováció, úgyhogy folytatódhat akkor a mérkőzés, méghozzá úgy, hogy oldalról dobhat majd a koreai csapat, aki most már egyébként ebben a negyedben is 5 csapat személy fölött jár, tehát most már jönnek majd a magyar dobások, nálunk még csak 2, tehát ebben a negyedben úgy tűnik, hogy kemény, de szabályos a védekezés, de most nagyon meg kéne tartani ezt a 3 pontot, vagy megfelelni. Heo próbál megcselezni, 5 másodperc, nagyon messziről, nagyon magasan eldobja, szerencsére lejön, nagyon szépen elüti, a legkisebb emberünk Török Ág, illetve Studer Ágnes méghozzá Leliknek, úgyhogy most áthozza, most 3 kis emberünk a pályán, egy kicsit ugye megpróbálunk talán gyorsabban és pontosabban játszani. Itt van most egyébként Ivan Turner is, Lelik, ha nézzük, hogy mire jutunk. Itt Török Ágnes kéri a labdát, de sajnos ez is egy eladott labda, szűken kapta, nem tudta megszerezni, Ivan Turner mellett felteszik. 2 pont az ellentámadásból, a lerohanásból, 49-48, 2 perc 25-tel a negyed vége előtt. Így van, lányok, mindent bele, megjön a közönség hangja, nagyon kell most a bíztatás, és nagyon kell most az összpontosítás, mert ezt a negyedet egyelőre 12-9-re nyeri Korea. Török Ágnes egy az egybe elmegy az embere mellett, felteszi az icert, lepattan, nézzük ki a lepattanó, Takács kis virági lepattanó, a dobása megint nem jó, de azért, mert egyszerre ketten rontanak rá, és így legalább 2 dobhatunk. Ezek a fránya 2+1-ek nem akarnak jönni ezek az ígyszerek, de hát természetesen nem volt könnyű helyzetben Takács kis virág, aki egyelőre ma 8 pontnál és 4 lepattanónál jár, de ami ennél fontosabb, hogy ma eddig mind a 4 büntetőjét bedobta, és most is nagyon kellene az újabb 2 pontja, hiszen 49-48, 1 pont, szoros, végig a magyar csapat vezetett és vezet, de 2 perccel a harmadik negyed vége előtt most nagyon-nagyon a nyakunkon Korea. Nézzük, Takács kisvilág pattogtat, az első dobása jó, 50-48, 2 pont az előny. Megkapja a labdát a Szerintem ő a kínaiát, hogy így van, Sun úrtól. És akkor nézzük a második dobását, felteszi, ez is jó, nagyon koncentráltan bedobja, megvan a 9. és 10. pontja, most már ő is dupla számnál, úgyhogy az ő 10, valamint Juhász Dorka 17 pontjával, 51-48, akkor amikor 2 perc van még ebből a negyedből. Nézzük, Heo hozza föl most a koreai támadást, ide teszi Parknak, visszakapja Heo, közben nézi, hogy balra passzolhatná, most mi is egy kicsit jobban, aktívabban pattogva védekezünk, és oda is érünk, időközben bejött Széki Barna Judit is, majd középen egy ütközés, a koreai a földön marad, azt mondják a játékvezetők, hogy Török Ágnes volt a szabálytalan, így van, 13-as Török Ágnes neve mellett a szabálytalanság, ez volt neki az első személy hibája, a csapatnak ez a harmadik, jöhetnek majd az alapvonalról. Nem más, mint Park révén a kóraiak. És ha már a magyar pontszerzőket említettük, most már Park 14, illetve An és Choi 10-10 pontos. Nézzük, számol a játékvezet, 1-2-3, de meg tudják adni, vagy be tudják adni, ellép, tripla kísérlet, sajnos beteszi, és ott van a tripla, ezzel 51-51, ismét egál. Ismét egál, 11,5 perc a mérkőzés végéig, és akkor kezdődik minden előről. Ivon Turner nagyon szépen megvédi az emberét 1-1-be, felteszi, lejön az ígyszer, miért nem fújnak, kérem szépen? De legalább a lepattanó, és Ivon Turner nagyon kérdően néz a játékvezetőről, hogy hát kérem, sportás, azért nem dobtam be, mert ráütöttek a kezemre. De legalább a lepattanót a koreai kiütötte az alapvonalon, tehát nálunk marad. Kányási felteszi, nem jó, és ezúttal a lepattanó Turneré, ő meg megint felteszi az icert, ezúttal jó, megint csak az egyik legkisebb emberünk szerez lepattanót, az ellenfél palánki alatt 2 pont ismét ide. De most nem szabad triplát kapni, már 7-et dobtak egyébként a koreaiak. 7 darab tripla, az 21 pont. 51 pontjukból 21-et 3 pontosból szereztek. Nagyon fontos, hogy ezekre jobban kilépjünk, hiszen most már 40% fölött dobják a koreaiak a triplákat. De változat nálunk. Egy újabb fad nálunk, ilyet az alapvonali bedobás. Ezúttal a Szamély Rátkai Eszter nevéhez húzták, nagyon messzi tripla, jónak tűnik sajnos, és jó is, 54-53 vezet Korea, és azon gondolkodom, hogy vajon Völgyi Péter itt még 1 perc a negyed vége előtt időt kére, vagy most már megvárja a kis szünetet. Vezet Korea 1 ponttal, és akkor lássuk, Ivon Turner hozza fel a labdát, és ami még nagyobb baj, hogy most már 8 triplájuk van, egy keresztbe játszott labda, nagyon szépen a fejek fölött Kányásitól Turnernek, Turner Széki Barnait játszana, de nem rápatintja saját lábára, majd ismét rohannak, és azt mondja a játékvezető, hogy amikor megkaparintotta a labdát a koreai hölgy, akkor a földön csúszva próbálta meg visszapasszolni, ezért elveszik tőlük, hál' Istennek a labdát, ami utána egyébként tényleg megint félpárról bedobtak egy triplát, ami már nem számított, mert a labda a miénk. De közben a koreaiak egyébként azt nézik, és azt próbálják meggyőzni a játékvezetőt, hogy ez bizony az ő labdájuk kéne, hogy legyen, és a játékvezetőnek mutatja is a koreai mester, hogy ő szeretné visszanézni, a játékosaik, a saját játékosaik, An Yin, úgyhogy nem igaz volt, ne pazaroljuk el ezt a challenge-et, úgyhogy jöhet most Kányási oldalbedobása. Viszont mind a három emberünket kint egészen kitolják a felezővonalig, és nézzük Töröknek, nem jó a labda, de hál' Istennek tovább tudja tenni, nagy erőnk lányok, egy az egyben megveri szépen, és szerintem belerohan, de nem, hál' Istennek elé léptek. Ivon Turner kapta meg a labdát, aki nagyon gyorsan, erőszakosan próbált elmenni Lee mellett, és egészen pontosan ez most Sohi Lee volt, aki tényleg nemrég jött pályára, és azóta dobott már 8 pontot, egy jó cserének bizonyult. Változatlanul vezet Korea 54-53-ra. Mondom azt, hogy változatlan az elmúlt 1 percben, hiszen eddig végig a magyarok vezettek a kezdeti 2-0-át az első kosarat leszámítva, de most Ivon Turner 2-t dobhat. Ivon Turner 2 büntetője következik, és még 38 másodperc, 38,3 a végéig. Ivon Turner első dobása jó, 54-54, döntetlen, de még támadhat majd Korea, és mi zárhatjuk ezt a negyedet egy újabb támadással. Nézzük, Turner második dobása, ez is jónak tűnik, így jó is van, ismét nálunk az előny, ugyancsak 1 pont, és akkor jöhetnek most ismét a magyar cserék, lemegy Rátkai, jön helyette Dulpanka, Dulpanka egyébként nagyon jól szállt be a franciák elleni meccsbe, ott a második fél időben, különösen az utolsó negyedben ugye teljesen partiban voltunk, a világklasszis ellenféllel, még ha az ki is engedett, de kit érdekel Dulpanka, akkor jól játszott, Pankától megint kellnek majd a pontok és a jó védekezés, na nézzük, jöhet az a koreai támadás, és amikor elszaladna Török Ágnes mellett, akkor hát Török Ágnesnek nagyon nem tetszik az ítélet, de azt mondja a játékvezető, hogy ez egy ismételt Török Ágnes szabálytalanság, úgyhogy megvan most már a az újabb csapat személyi, és megvan az ötödik, ezúttal, úgyhogy most már dobhatnak majd. És akkor közben nézem, hogy a játékvezető, a hölgy játékvezető, a török játékvezető oda megy a koreai kispadhoz, akik nagyon vehemensen reklamáltak valami miatt, majd most oda megy egyébként Völgyi Péterhez is, aki ugyancsak nem érti, hogy ez miért volt szabálytalanság, megbeszélik a török hölgyel, Sissi Güngörrel, de ettől fél a dobás jöhet, és Lee az elsőt bedobja, 55-55, 27 másodperc a harmadik negyed vége előtt. Nézzük, Durpank átmegy a másik oldalra, Ivon törné kicsit Kijevzára, hogy védjük, illetve védekezzük ezt a büntetőt, Lee második dobása jöhet, és Sohili újabb két pontjával már 10 pontos, és akkor nézzük Ivon Turner kezében labda, 25 másodperc, még vissza a negyedből, 19 a támadidőnk, de vezet sajnos most már Korea. Ezt a negyedet 20-15-re nyerik. Nézzük Ivon Turner, még 10 másodperc pattogtatja labdát, semmi mozgás középen. A török Ágnes most elzár, ott egy lehetőség, hogy kitegyük tripla kísérlet Kányásitól, és ez a tripla nagyon jókor jön, 6 másodperccel a vége előtt, 5-4-3, ismét itt az előny, nagy erőnk lányok, félpályás tripla, és nem hiszem, elmondom én, ha ez bemegy, de nem megy be. Hál' Istennek egyébként nem is értettem, ez egy picit elhamarkodott döntésnek tűnt Sohi Lee-től, aki nagyon beszórta magát itt a végén, de a félpályás triplája miközben közelebb érte volna lejön, úgyhogy hát legalább így azt elértük, hogy a negyed végén 10 perccel a vége előtt 58-56 mind vezetünk. Tudom, Andi, hogy azt mondod, hogy szegény Völgyi Péter ugyanazt tudja mondani, de mégis mit?
1: Szerintem folyamatosan a koncentrációra hívhatja fel a figyelmet, bár megmondom őszintén, és nem, természetesen nem az én tisztem ez ebben véleményt alkotni, és mindemellett, hogy tényleg Petit nagyon nagy edzőnek tartó. Nekem egy picit kalandosnak tűnt ez az ötös, aki itt a utolsó 3 percben pályán volt, főleg egy ilyen éles szituációban, de szerencsére Kányási Vere azzal az utolsó triplájával kihúzott minket a slamasztikából, hogy itt hátrányból menjünk bele az utolsó negyedbe. Az is tény, hogy Kisvirágot és Takács Kisvirágot és Juhász Dorkát pihentetni kell, mert holnap is van meccs, nagyon fontos meccs, de az a baj, hogy az azért látszik, hogyha ha nem ők kettejük, azok, akik vezérszerepet vállalnak, akkor azért akadozik a gépezet.
0: És valóban Takács Kisvirág egyre 10.4 lepattanó, 20 percet játszott ő az eddigi 30-ból, Juhász Dorka 17-9, ő 19-et, Lelik Léka volt még 20-at a pályán, és azért most már a magyar csapatból mindenki pályára lépett. Ez az első olyan csoportmérkőzésünk, ahol mind a 12 emberét használja Völgyi Péter. Tehát valóban azért ez már a harmadik, és azért ettől függetlenül milyen jó kimondani, hogy biztosan lesz negyedik is, hiszen megint csak a mérkőzéstől függetlenül és a végeredménytől függetlenül a magyar csapat már tovább jutott. Tehát erre a mérkőzésre úgy érkeztünk, hogy a csoport többi eredményének köszönhetően is, és azért, mert még egyszer ismétlem, legyőztük az olimpiai 8. Nigériát, a magyar csapat ott van majd a 8. döntőben, ahol majd valakivel játszhat, hogy ez a valaki ki lesz, az eldől majd, vagy egyébként Németország, Mali, vagy Spanyolország, vagy Japán ezután a mérkőzés után. De egészen biztosan holnap játszunk, hogy mikor, az is nyilván nem mindegy, ezért is lenne jó megnyerni ezt a mérkőzést, mert akkor talán papíron egy kicsit könnyebb ellenféllel, és 3 órával később játszanánk. Úgyhogy lássuk, utolsó 10 percre fordulva, 58-56-ra vezetünk 2 ponttal, és akkor Dulpanka beteszi a labdát, és akkor jöhet Ivon Turner kezében a labda. Középen most egyébként Kányási kapta. Kányási, török, Turner, Dulpank és Barna Judit. Hát az előző ötös egy kísérleti ötös volt, akkor ez sem egy nagyon megszokott, de lássuk, mire megyünk így. Kányási, elzár nekik Széki Barnai, török Ágnes megrezemlét egy az egybe, középtávoli kettes, nagyon szépen tisztán török Ági, nagyon jókor jött ez a 2 pont, török ezzel 8 pontos, az előny 60-56, 4 pont. No, lássuk akkor azt a koreai támadást. Park leteszi középről ki a sarokba. Ne hagyjuk, hogy eldobhassa, így van Széki nagyon jól, Széki Barna jól védekezik ellene. Körbefutnak, Heo leteszi a balra. Nézzük, lesz a tripla, nem csak középtávú lesz, de sajnos pontos. 60-58, eltelik lassan 1 perc az utolsó negyedből. 2 pont a magyar előny, de van magyar előny. Ivon Törner hozza labdát, Kányásinak passzol, Széki Barnai elzár, Dulpanka kér, de Török Ágnes kapja majd le a sarokba Ivon Törnernek, egy bejátszás Székinek, ketten ütik, és mondom így, hogy ketten ütik, Hoi fel is teszi a kezét, a kettes számú, bocsánat, Heo, Jeun Heo volt az, aki beismerte a faltot, neki ez volt az első csapat személye, de nem baj, gyűjjenek csak azok a csapat személyek, minél több a korai oldalon, mert változatlanul a legbiztosabb dobó százalékunkat a büntetőkből dobjuk, 88%-ot, 26-ból 23 pontot, ha nem is a pontjaink felét, de hát jelentős részét bizony büntetőből dobtuk, ez a végén még jól jöhet. Lelik kezében a labda az alapvonalon, 14 másodperc a támadidő, közben bejött Juhász Dorka középen, majd Kányási kezében a labda az oldalvonalnál, ő beteszi középre Leliknek, Lelik egyet cselez, megver egy embert, megver két embert, beteszi Széki Barnainak, a zicser fönt van, a két pont bent van, ezzel Széki Barnai megszerzi első két pontját, 62-58, 8-46-tal a vége előtt, 4 ponttal vezetünk Kóra ellen. Beteszik középre, sajnos egy nagyon könnyű zicser, viszont át szerettem azt mondani, hogy pattog is lejön, de nem. Ez egy könnyű kosár volt, elváltottuk magunkat középen, és Lee volt az, ezúttal is Sohi Lee, aki most amióta bejött, nagyon-nagyon elkapta a fonalat tényleg, és szórja a pontokat. 62-60. Széki Barnai kint, aztán áttesz ide oldalra Dulpankának, illetve sajnos csak Dulpanka felé, mert ugye a labdája túl magas, ezért nincs pont, nincs is pontszerzési kísérlet. Vezetünk két ponttal, eltelt 1-40, 8-20-tal a mérkőzés végelőtt Magyarország, Korea 62-60. Ezt a negyedet egyelőre nem kezdtük olyan meggyőzően, mint az eddigi hármat, de hát ha akkor majd itt a sormintes egy picit változik, és eddig mindig Korea zárta jobban a negyediket, hát ha majd ezt a negyedet mi zárjuk majd jobban, és meg lesz az a hőnáhított győzelem, ami azért azt belegondolva, hogy tényleg egy olyan csoportban, ahol az olimpiai ezüstérmes Franciaország, az ötszörös címvédő Afrika bajnok Nigéria, illetve tényleg a sokszoros Ázsia bajnok Dél-Korea van, két győzelem, azt hiszem, hogy fantasztikusan minden egyige, vagy elvárás felül múlna. Na de nézzük, ismét Korea nagyon gyorsan kiteszik triplára, jónak tűnik innen messzül, de helyencsére nem jó, viszont a lepattanót megszerzi a koreaiak játékosa, egészen pontosan Harin Lee, és amikor tovább vinni, akkor Takács Kisvirág odaüt neki, itt is megvan az első csapat személyi, jöhetnek az alapvonalról a koreaiak, Heo kezében a labda. Ő egyébként a legalacsonyabb koreai játékos, nézzünk, számolunk előtte, most Lelik ugrál, Juhász Dorka oda megpróbál oda zárni, de nem sikerült Choit megelőznie, egy könnyen betett labda, pattog, megint az a fránya labda a gyűrűn, de behull a labda, behull az egyenlítés, 7-54-jel a végelőtt, 62-62. Lelik bemutatja a figurát, de nagyon szorosan fogják Juhászt, és most már sajnos nem tudjuk úgy belöbbölni ezeket a labdákat, mint a mérkőzés elején, hiszen erre úgy tűnik, hogy nagyon felkészültek most az ázsiaiak. Takács Kisvirág leteszi Leliknek, Lelik cselez, keresztbe dúlnak, ő egy az egybe elmegy az ellenfele mellett, középtávoli Takács Kisvirág, hogy gyönyörű szépen bent van, 64-62, Takács Kisvirág már 12 pontos. Jöhet az újabb koreai támadás, begurítják a labdát, majd épp hogy csak a félvonal előtt veszi föl, vagy a felező vonal előtt veszi föl a labdát Heo, és akkor leteszi jobbra, 16 másodpercig még támadhatnak, visszakapja Heo a labdát, nagyon tisztán várja ott oldalt Kang, de nem kapja meg szerencsére, majd egy újabb, nagyon erőszakos védekezés, nézem, Dul és Dulpankának ítélték, így van, Dulpanka és Kányási voltak, akik együttesen nagyon keményen védekeznek, Dulpanka neve mellett a falt. Ezzel először tán a mérkőzés bármelyik negyedében nálunk van több csapat személyi, eltelt 2 perc 49 másodperc negyedből, 2 csapat személyi nálunk, 1 a koreaiaknál, de az előny 2 pont itt. Nézzük, An leteszi a sarokba, nem teszi a sarokba, hanem elfutnak egy jó zárás Parktól, aztán mégis nem ő kapja meg, hanem Kang. Kang visszateszi középre, egy középtávoli dobás, le kell, hogy jöjjön, így van, lejön, és Dulpanka szerez lepontot, vigyázz Panka mögötted, ne vegyék ki a kezedből, így van, még időben eszmél, és oda teszi a labdát Leliknek, akit ketten vesznek körbe, majd Lelik egyet cselezi, és úgy érzem, hogy belemegy, így is van, sajnos azt mutatta a játékvezető, és éppen a török hölgy, a túloldali török hölgy, Cecilia Güngör, úgyhogy bizony megmutatta a cselt, Dul. És amikor megindult volna a másik hely, olyan gyors volt a csele, hogy sajnos nem ment el a koreai játékos, hanem állt egy helyben, és ezért vállal egész egyszerűen belerohant, felöklelte, úgyhogy nincs magyar pont, nincs nagyobb előny, mint a kettő, de kettő pont még mindig itt az előny, 6-48, és ismét jön a Ria Hungária. Anna. Ketten kérik, de most nagyon szorosan védekezünk. Lássuk a játékvezetők, mennyire engedik most a falhatárt szorosan. Már három csapat személy nálunk, még mindig csak egy Koreánál, akkor amikor 6-33 a fél a végéig. Egy nagyon szépen lejátszott labda, egy az egyben megveri, egy a kettőben, egy a háromban megver három embert Park. Dodobásra lejön, Juhász Dorka lepattanót szerez, aki nem is Juhász Dorka volt, hanem Takács és Virág, de egy a fene bárki, csak mi szerezzük meg, majd le a labda ide a sarokba Leliknek. Még van 10 másodpercünk, Lelik megint egy az egyben megy föl, tovább passzol a labdát, saját magának passzolná, de mégis ő fogja meg, viszont azt mondja a játékvezető, hogy így van, miután Lelik a labdáját Juhásznak szánta, de Juhász Dorka nem fogta meg, Lelik tovább futott, majd tovább vitte, ezért azt mondja a játékvezető, hogy ez így bizony lépéshiba, és akkor jöhet most a koreai támadás. Előttem itt Kányási támadja Ant, de nem túl nagy intenzitást, úgyhogy már is áthozták a felezőben a labdát. 6 perc még kereken, amikor azt mondja a játékvezető, hogy középen, hát egész egyszerűen egyébként ez hihetetlen tényleg, hogy Takács is Virág az előtt álló játékosnak csak ráteszi a kezét a hátára. Nem lök rajta, nem csinál semmit, csak ráteszi a kezét a hátára. És akkor most itt a mérkőzés vége felé azt mondja a játékvezető, hogy ez bizony legyen szabálytalanság. 4 csapat személy nálunk, egy a koreaiaknál, itt most majd sajnos előbb-utóbb a koreaiak helyezhetik el a dobásokat, és ránézek csak egyébként ők eddig 4-et dobhattak, mind a 4-et bedobták, tehát ne adjunk majd nekik könnyű dobási lehetőségeket, valamit most megint a támadásainkkal kell kitalálni, mert a védekezésünket most a játékvezetői 3-as szabálytalan labnak látja, mint eddig. Park teszi tovább Kangnak, Kang leteszi a sarokba, nézzük a helyzetet, Choi beteszi középre egy egyezetben befutó ember, Zitzer, és Park bedobja a 18. pontját, ismét X, 64-64, 5-50 a mérkőzés végéig, és közben pályán Stúter Ágnes, Juhász kilökik, de nem fújja játékvezető semmit, ismét most a labdával megpróbál betörni oda a Rátkai Eszter, leteszi Stúdernek vissza Rátkai, messze vagyunk, de lassan dobni kell, 6 másodperc, Kányási kéri, nem kapja, és még mindig Rátkainál a labda, beszalad, felteszi, és a lepattanót viszont megszerezzük, de már nem tudjuk időben feltenni, hiába dobta rá Rátkai, hiába szedte el a lepattanót Takács Kisvirág, már sajnos időn túl, ezért sajnos letelt a támadő, és ismételten támadhat Korea a vezetésért. 5-28, 64-64, és kell a minden bele. Ant révén jönnek most a koreaiak, egyébként érdekes, hogy 5-6-an a koreaiak, akik 25 perc fölött kulcsemberek játszanak, tiszta kettes dobási kísérlet, de odaüti a lepattanót Juhász Dorka Takács Kisvirágnak. Takács Kisvirágnak odapaskolnak egyet, de ez nem szabálytalanság, de lényeg a lényeg, hozhatjuk. Stúderágot is megütik, ez sem szabálytalanság, egyszer, megüt kétszer, egyet cselez, kétszer cselez, Leliknél a labda, és akkor lássuk, hogy mire megyünk, mert nagyon-nagyon agresszív. Amióta, fél idő óta kicsit talán agresszívebb lett a védekezésük a koreaiaknak, ez a tripla kísérlet nagyon rövid Kányásitól, illetve bocsánat, így van, Kányási volt az, aki eldobta, de nem jó, úgyhogy ismét támadhat Korea. Hatalmas a rohanás, sok a hiba, és egy előny egyik oldalon sincs most. 4-44 a végéig, 64-64. Eltelt bő 35 perc, gyakorlatilag értelmetlenül idézőjelesen, hiszen minden kezdődik előről. Rossz tripla kísérlet, jó lepattanó Takács Kisvirágtól, ez neki a 7., és ismét mi jöhetünk. Most kéne egy hideg fej, egy tiszta fej, hogy egy kicsit álljunk meg, megpróbálják kifocizni az átadás. Kang beleteszi a lábát, így is eljut Lelikig, de ettől függetlenül maradunk így, és akkor jöhetnek a cserék. Nem egy Juhász Dorka, a végén neki kell majd az ereje, jön helyette Josepovics Kinga. Korea is cserél, lement Kang, és jött helyére 9-essel Sohi Lee, aki sajnos nagyon-nagyon jól dobott az utolsó percekben. Oda kell rá figyelni, de előbb-utóbb valamit ki kell találni nekünk is támadásban, mert a belőbbölt labdáink most már nem találják meg. Nem is nagyon vannak belső embereink, hiszen egész egyszerűen kiszorítanak mindenkit. A legbelső emberünk Josepovics Kinga, most nagyon nagy szerencsével az egyik lány kiüti a kezéből, de amikor megfogja Josepovics, a másik lány ugyancsak kiüti a kezéből, az alapvonalon túlra. Majd Lee eljátsz a nagy halált, az arcához kap, de nem történt semmi, úgyhogy jöhetünk az alapvonalról. Van még 4,3 másodpercünk befejezni a támadást, Uden Ágnes kezében a labda, illetve egyelőre még a játékvezető kezében a labda, aki most leülteti a koreai kispadot, és számol. Nézzük, Stúder kinek tudja betenni, itt van mellettem, vagy előttem Takács Kis, aki megkapja, de hát Josepovics vissza Stúdernek, elmegy az ember mellett, fel kell tenni a triplát, felteszi Stúdert, és nem jó, viszont megvan a lepattanó Josepovicstól, majd odaütnek a kezére, így is van. Lee és Ann együttes erővel próbálta szerelni, Ann szerencsére szabálytalanul, ezzel ő is három hiba pontja van, három személye van, és most már megvan a harmadik a koreai csapatnak is. 4 perc 12-vel a vége előtt, 64-64. és én csak hármat szeretem látni, de csak kettő. Nagyon jó bejátszás, Józsefovics elmozog, és a csapattárs Tudor Ágnes bepasszolja az Zitzer, két pont, 66-64. 66-64, két pont, és szól a Zug, a Riaria, Hungária, és támad Korea. 13 másodpercig Lee beteszi Kangnak. Na nézzük, mire mennek. Park egyenletbe befordul, felteszi az Itzert, Józsefovics a pontja után lepattanót szerez, majd okosan megáll, oda teszi Studernek, és jöhetünk előre. Jöhetünk előre, Studer Ágnes kéri közben, hogy Józsefovics jöjjön közelebb, majd visszakapja. Zúg és harsog a magyarok, magyarok kórus, tényleg egy jó 800 magyar szurkoló biztatja a lányokat, és amikor Studer feltenné, odaütnek neki, úgyhogy dobhatunk kettőt. 66-64, ez most már tényleg három csapat személykóra a részéről, ráadásul dobás közben, úgyhogy jöhet majd a két dobás. Erünk Ágica, Studer Ágnes, be kell dobni, egyelőre Studer ma 4 pontnál, viszont 8 gólpassznál. Különös a mérkőzésen is zseniális labdai voltak, hogy a lábak között elmozogva a félre és oldalra mozgó embereinket, különösen ugye Takács Kis Virágot és Juhász Dorkát megjátszotta. Most kettő dobhat, és közben változatlanul pattog és ugrál a koreai edző, és most sokat gyára szól neki a játékvezetői hármas, hogy tessék leülni. Nincs itt semmi látványosság. 3.36 a végéig, Studer nagyot fúj, a játékvezető kezében még a labda, méghozzá a kínai úriember Hian Sun, az, aki odaadja most már Studernek, aki egyet pattint, felteszi, hosszúnak tűnik, így van, sajnos az első dobás hosszú, épp itt előttem a gyűrűből, sajnos nagyon hosszú volt az első kísérlet, de se baj, jöhet a második. Belül majd Józsefovics, és ezt is bizony mondom, hogy Józsefovics próbálja támadni, és meg is támadja azt a lepattanót, és felceszi, és két pont. Józsefovics most egy kicsit felnőtt itt a feladathoz. A magyar csapat legmagasabb játékosa, két nagyon jó kosár, két nagyon jó lepattan, egymás után 68-64. Csoly kiteszi oldalra a 32-es Kangnak, nézzük, dupla lehetőség, de nem, egy az egybe bemennek, felteszi Park, jó a duplája, 68-66, 3-12 a végéig. 3-12 a végéig, és ez egy egészen gólgazdag mérkőzés lett, szerettem volna, hogyha kevesebb ponton tartjuk, majd most, miután kimegy a labda az oldalvonal mellett, akkor Völgyi Péter azt mondja, hogy már pedig ezt, kedves sportársak, rosszul tetszett látni, ezt nem mi dobtuk ki, de nincsen újrajátszás, nincsen visszanézés, úgyhogy sajnos elvesztettük még, mielőtt áthozhattuk volna az oldal, vagy az alapvonal, a középső vonal, a válaszvonalon a labdát, úgyhogy jöhet az újabb támadás koreai részről, ismételten az egyenlítésért. Ismét volt 4 pont előnyünk, ismét jöhet Korea. Egy az egyben nézzük, triplát eldobja, nem, elmegy Józsefovics mellett, de letelik a támadidő, ettől függetlenül ki is marad a dobás, Józsefovics lepattanót szerez, és akkor megint egy kicsit meg kéne nyugodni, fújni egy nagyot, hiszen itt az előny, és támadunk. Lelik, Juhásznak passzol, középen Józsefovics vágja, Rátkai Eszter és Tudor Ágnes a két oldalon. Zseniális bejátszás Leliktől, gyönyörű szépen megkapja ezúttal az elmozduló Juhász Dorka, felteszi az újabb kettesét, Juhász Dorka 19 pontos, 70-66. Egy az egybe próbálják meg. Szerintem rátartott Studer a labdára, és megint csak változatlanul néz a játékot, hogy sportárs úr, ez nem volt szabálytalanság, hát megfogtam a labdát. Nagyon úgy érzem, de nem szeretnék bírózni, hogy most nagyon, ha nem is azt mondom, hogy ellenünk, de nincsenek velünk a játékvezetők. 70-66, és akkor Park a legeredményesebb, Korea dobhat majd kettőt. Ji-Hun Park, a Los Angeles Park játékosa. Dobott ma már 20 pontot, adott 4 gólpaszt. Lássuk, a mögötte lévő magyar tábor próbálja elrendíteni a figyelmét, megtántorítani a figyelmét, nem lehet. Az első dobása jó, 70-67. Az előny még mindig itt, 2-24 a végéig. Nézzük második dobását. Pattogtat a magyar tábor, zúgolódik, hőzöng mögötte, de nagyon remélem, hogy sikerül eltántorítani, nem sikerül, de sikerül, mert a labda lejön, a gyűrű eléről a hátuljára, majd ismét az elére letáncol, és ki más, mint Józsefovics Kinga szerzi meg 5. lepattanóját 5 perc játékidő alatt. És gyerünk Ágita, Studer Ágnes labdát ad el, de szerencsére meg tudja menteni, kiütötték Juhász Dorka kezéből, majd odapasszolná Rátkainak, és kidobja az oldalvonalon. Ó, pedig 4-3-ba indulhattunk volna, és egy újabb hiba. Mellettem a monitor a magyar kispadot mutatja, nem hiszik el a lányok. Túlpanka is felnéz a táblára, 60-70-67, 3 pont az előny, de ez most lehetett volna 5 vagy 6 is. Ember forban támadhattunk volna, de eladtuk a labdát. Nagyon sok a hiba támadásban, de a védekezés egyelőre rendben. Nézzük, HO labdájával most jönnek fel a koreaiak 2 percen belül a mérkőzés végénél. Van még mind a két játék, vagy mind a két szövetségkötőnök időkérés ideje, valószínűleg ki fogják használni. Egy az egyben megint elmegy Park, viszont Yvonne Turner leszedi a lepattanót. Szerencsére Park most sokat hibázik. Úgyhogy azt mondja megint Yvonne Turner, hogy gyerekek, nyugalom, lányok, nyugalom, hölgyek, nyugalom, egy kicsit álljunk meg. 1-43-3-mal vezetünk, nagyon kellene egy kosár. Lelik, Juhász Dorka elkéri, Lelik fölviszi egy az egy, odaütnek neki, így is van, de megint az a fránya 2 plusz 1 nem lesz meg, mert addig táncol, addig gurul a labda a gyűrűn, amíg végül megtalálódott lefelé, és sajnos nem a hálón keresztül. De ez volt a negyedik kóriai csapathiba, és miután dobás közben történt, Lelik 2-t dobhat. 70-67, Nozepovics le, Takács Kisvirág fel. Van másfél percünk, ami még jó sokszor meg lesz szakítva, időkérések, büntetők miatt, talán ilyenkor lehet egyet szusszanni, és akkor lássuk, hogy hogyan tovább. Cseréltek a koreaiak is, és akkor egy időkérés, méghozzá korai részre egy időkérés. Na hát jó is, mert kérdezném már Andit, hogy hogy érzed, tegnap azt mondtad, hogy felment akár 118-ig is, vagy tegnap előtt a vérnyomásod. Hogy állunk most ilyen téren, és mi a végső meglátásod a mérkőzés utolsó másfél percére?
1: Most gyorsan rákeresek, 81 a púzusom, úgyhogy azért még nem vagyok olyan nagyon ideges a mérkőzés miatt. Azt gondolom, hogy nem játszunk jól, ami mondjuk sajnálatos, hogy ez ellen a kora ellen nem tudunk jó játékkal magabiztosan vezetni, de a rossz játékunk ellenére is én nem vagyok ideges, és azt gondolom, hogy be fogjuk húzni ezt a mai mérkőzést, meg lesz a csoportik második hely. Sok ez az 1.36, ezt tudom. De hogy Völgyi Péter nem fogja megdicsérni a mérkőzés után a játékosokat, az egész biztos.
0: Illetve azért legyünk reálisak, hiszen azért vannak olyan dolgok, amiket igenis lehet dicsérni a játékosokat, hiszen megint csak, ha nem is játszunk jól, azért a kemény védekezés, ne felejtsük el, hogy ezek a koreaiak a korábbi meccseken nagyon szabadon dobálták a kosarakat, és nagyon sok pontokat szóltak. Oké, nyilván a franciák ellen a meccs végére elfáradtak, de azért a védekezés alapvetően rendben van, és valóban sok a hiba támadásban, és közben nézem, már megint 20 fölött 21 az eladott labda. Egészen biztos, hogy egy kicsit már előre gondolva, és tudva azt, hogy a magyar csapat már ott van a 8-a döntőben, ezen ténylegesen változtatni kell valamit, és nem is tudom, hogy egyáltalán ilyenkor még egy picit Andi visszajézze hozzád. Hogyan lehet ezen javítani a meccsek között, hiszen ez mind-mind csak figyelmetlenség?
1: Hát, hogy hogyan lehet javítani? Én azt gondolom, hogyha ezen így egyik mérkőzésről a másikra lehetne javítani, akkor már megtörtént volna idáig. Ezt igazából ez egy hosszabb folyamat, és ezt a klubokból indul, de az tény egyébként, hogy most így visszagondolva, én nem feltétlenül emlékszem, hogy ilyen mennyiségben lett volna az elmúlt időszakban.
0: Egy biztos most a fejek, legalábbis Leliknék a feje és keze rendben volt, 2-ből 2 büntető, az utolsó másfél percen belül 5 pont az előny, 72-67. Most Yvonne Turner nagyon-nagyon szorosan védekezik, tripla, és persze mikor dobnák el a jó triplát, hanem most Choi, jó a hármas. És közben nézem, hogy csak csere miatt áll a játék, rögtön cserélünk is, lement Rátkai. És akkor jött helyette, nézzük ki jött helyette a pályán, Turner, Elik, Juhász, Takács Kis és Kányási, lement Rátka, jött helyette Kányási, 72-70, 1 perc 14 a végéig. Lelik átteszi Juhásznak, tiszta ember, be kell fordulni, így van, Yvonne Turner felteszi, és nagyon szépen felteszi jobb kézzel a feje fölött, a palánkra pattintja, majd onnan behullik a labda, 74-70, és ezúttal Kórea kér időt. Hát, én nem tudom, hogy ez én púzusom és az én vérnyomásom mennyi. Egy biztos, szeretném azt mondani, hogy ezt a mérkőzést végig kézben tartja a magyar csapat, akkor meg fogja nyerni. De biztosan ezt majd nagyjából 1 perc 6 tiszta játékidő plusz még sok-sok megállás után fogjuk tudni. Az biztos, mind a két csapat ebben a negyedben most már elérte az 5 támadó hibát, tehát jöhetnek majd a végén a dobások. És egy picit csak tényleg, hogy arról már beszéltem korábban, hogy mennyire kell megbecsülni, akár a teljesítményt, akár pedig magát az eredményt. eredményt. Ismételtem mondom, és ízlelgessük, és tessék ezt elfogadni, hogy a világ legjobb 12 csapata közé ott van, vagy bejutott, ott van a magyar csapat. Ez Európából mindössze 6-nak sikerülhet, vagy sikerül, hiszen a spanyolok és a németek ma még nagyon vékony jégen táncolnak, az olaszok ott vannak, a spanyolok ott vannak, a franciák ott vannak, és mi is ott vagyunk. Nincsenek ott a csehek, akik például tegnap egész mérkőzés alatt vezettek Kína ellen, és a végén az utolsó másodpercben két büntetőt dobhattak, hogy bebiztosítsák a győzelmet. Mind a kettőt kihagyták, és 2,4-re végül Kína egyenlített, majd ráadásban lemosta a cseheket. Csehország ezzel kiesett. A törökök is ma egész mérkőzésen vezettek gyakorlatilag. Puerto Rico ellen a végét mégis az amerikai csapat bírta jobban, 75-71-re nyert, Törökország kiesett. Eleve nem lehet ott Európából például Szerbia, nincsenek ott a görögök, a litvánok, de a világbajnokságon ki se jutott. Például Kanada, Argentina, Brazília, tehát ez egy igenis nagyon nagy eredmény, és még ha a játék néha egy kicsit akadozik is, hatalmas a zaj, hiszen a magyar szurkolók talpon, és egy perccel a vége előtt vezetünk 74-70-re, és biztos, hogy ott leszünk, és támadó hibát ítélnek. Nagyon szép, nagyon jó védekezés, szabálytalan zárás, jöhetünk oldalról, egy perc, 6 másodperccel a vége előtt, és akkor lássuk, hogy mi van. Itt a jobbról hajrá, balról magyarok. Lelik Kányási, Juhász, Törner és Takács Kisvirág. Juhász Dorka zár el Leliknek, majd elkérod, de a tripla felteszi Juhász Dorka. Felteszi, és ha felteszi, akkor jó is! Mikor, ha nem most? 53-mal a vége előtt, 77-70! Nagyon szép volt, vezéregyeniség, akkor lép fel, amikor kell. Juhász Dorka 22 pontos és 10 lepattanója van. Messi tripla, jótól is, ez is jó, 77-73, 40 másodperc. Egész pályán kint a koreaiak. Lelik ellen Heo védekezik. Lelik átpasszolja, szépen gyerekek, lányok, meg kell tartani a labdát. Lányok, hölgyek, asszonyok felborítják, bizony így van, Lee felborítja itt előttem Yvonne Turnert. Yvonne Turner 2 dobhat, a nagy órán 32,6 másodperc, az előnyünk 4 pont, és 2 dobhatunk. És tegnap előtt volt az a játékszerünk, vagy amikor jöttek a meccs végén a nigériai triplák, hogy ha ők dobnak egy triplát, dobjunk mi is. Hát most sajnos ők válaszoltak a miénkre, de Juhász Dorka nagyon-nagyon jókor dobta be ezt a sorsdöntő 3 pontost, és most 4 ponttal vezetünk. 32 másodperc, Yvonne Turner első dobása jónak tűnik, így is van. Csont nélkül kosár, nagyon szépen behull, 78-73, 5 pont. 5 pont az előny. Nézzük, és akkor középen most majd, ha nagyon kell, akkor Juhász Dorka és Takács Virág próbálja. Takács Kisvirág támadhatja a lepattanót, de nem kell támadni, mert ez is jó. 79-73, 30 másodperc a vége előtt, Koreának nincs több időkérése. Egy nagyon messzi tripla lejön, Juhász Dorka labdát szerez. Én azt gondolom, hogy ez most már megvan, meg kell, hogy legyen. Ismét Turnernek ütnek oda, ezúttal Yihun Park, akinek ez a negyedik személye. 22 másodperc a mérkőzés vége előtt, Magyarország, Korea 79-73. Magyarország délkorról 79-73, 6 ponttal vezetünk, és 20 másodperc, bő 20 másodperc, 22 másodperc választja el azt attól a magyar válogatottat, hogy a csoportjából 2 győzelemmel és 1 vereséggel másodikként jusson tovább. Yvonne Turner első dobása jó, 80-73, és de jó látni ettől függetlenül, még azt mondjuk, azt is mondjuk, hogy nem jók a magyar, vagy rossz a magyar test, még 80 pont fölött dobunk Kóra ellen. Hát legyen ez mindig a legnagyobb bajunk. Yvonne Turner másik dobja, nem jó, de hát ha nem jó, akkor majd ott van Takács Kisvirág, aki leszedi a lepattanót, megtartjuk, most már nem is nagyon erőlködik a dél-koreai válogatott. Áll a publikum, tapsol mindenki, Solaria Hungária, Lelik, Takács Kisvirágnak zicser, 2 pont, bent van, 82-73, nyertünk! 5-4. Hadd játsszák végig, nem kell bántani, Park még bemegy, leteszi zicserbe, egyefenel késő a dobás, nem is jó, rossz is a dobás, késő is a dobás. Hát kérem szépen, kedves hallgatóink, Magyarország 82-73-ra legyőzi Koreát, még ha nem is mondom azt, hogy nem jó játékkal, döcögős játékkal gyakorlatilag végigvezetve, és akkor sem meginogva, amikor esetleg az ázsiai gárda visszajött és átvette a vezetést, végigvezettünk, és a legnagyobb, legfontosabb pillanatokban a kulcsjátékosaink oda tették magukat. Takács Ács Kisfinák 14 ponttal és 8 lepattanóval, Juhász Dorka 22 ponttal és 11 lepattanóval zárt. Ezúttal megint csak Ivon Dörner tette oda magáért, 12 pontot dobott, ki kell emelni Stúdr Ágnes 8 gólpasszát, és ami biztos, a magyar női kosárlabda válogatott nem csak hogy 28 év után kijutott a világbajnokságra, hanem ha már itt van, akkor két mérkőzését meg is nyerte a csoportban, ezúttal 82-73-ra Kóra ellen, úgyhogy jöhet holnap a folytatás, a magyar csapat csoport második, ezáltal este lép pályára, az ellenfél az majd a délutáni mérkőzéseken kiderül, de még egyszer milyen jó ezt mondani, Magyarország Korea 82-73, Magyarország ott van a nyolcad döntőben, csoport másodikként. Én ezzel megköszönöm most egyelőre innen a hangot, a stúdiónak visszaadom a szót, és már is megyek és megpróbálok majd elkapni egy-két magyar lányt az interjúkra. Köszönöm szépen a figyelmet!
2: Nyágúj Gergelynek köszönjük szépen, várjuk az interjúkat, Károly Andrának is nagyon köszönjük a mai szakértést, és Andi várunk holnap is szeretettel a magyar válogatott mérkőzésére, mi pedig a hírek után jövünk vissza a Nemzeti Sportkörrel.
3: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: A Kaposvár ellen játszhat a címvédő a férfi vízilabda magyar kupában. Megnyílt Közép-Európa legnagyobb EMI konferenciája Budapesten. Folytatódik a késő nyári idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
4: Lemondott tisztségéről Sánta Gergely, a Diósgyőri VTK elnöke, aki azonban az elnökség tagja marad. A klub honlapjának tájékoztatása szerint az elnöki tisztséget a továbbiakban Oroszné 100 Zsuzsanna gyakorolja, a vezetőség pedig 8 tagúvá bővült. A váltás érinti a labdarúgó szakosztályt is. A másodosztályban szereplő DVTK jelenleg csak a 14. helyen áll a tabellán, ma javíthat a Miskolci együttes. Mivel 7:30-tól a Videóton vendégeként lép pályára az MB2-ben a 7. forduló záró mérkőzésén. A találkozót a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is figyelemmel kísérhetik. Kisorsolták a férfi vízilabda magyar kupa elődöntőinek párosításait. A Ferencváros a Kaposvárral, a Vasas a BVSC-vel mérkőzik. A négyes döntőt a várható időjárási körülmények miatt a Komjádi úszodában rendezik meg. A két elődöntőt szombaton, az éremcsatákat vasárnap játsszák. Kanada ellen kezdi meg szereplését a magyar férfi jégkorong válogatott a jövő évi világbajnokságon. Az egymás után harmadik VB-jére készülő csapat Németországban játszhat az elitkörben májusban.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Azt mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Magyar Péter köszönetet mondott azoknak, akik, mint fogalmazott, éveken keresztül a vállukon tartották az országot. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál. Erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában beszélt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felsőoktatási stratégiát dolgoznak ki. Reagáltak a frakcióvezetők a miniszterelnök napi rendelőti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni, a Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végig hazudta a kampányt, és arra készül, hogy végig hazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre, a Tisza frakcióvezetője viszont a jó szándékú ellenzéket hiányolta. Megnyílt Közép-Európa legnagyobb mesterséges intelligencia konferenciája Budapesten. A kétnapos eseményen hazai és nemzetközi szakértők, véleményvezérek, technológiai cégek szólalnak fel a témában. Horváth Péter tudománypolitikáért és innovációért felelős államtitkár szerint a kérdés az, hogy az EMI segítségével hogyan lehet jobbá tenni az egészségügyet, gyorsabbá a kutatást, hatékonyabbá a diagnosztikát. Hajdú Szabolcs több mint két évtizedes filmes pályájának meghatározó alkotásaiból rendeznek vetítés sorozatot a budapesti Kinomoziban. A pénteken kezdődő, több mint két hetes esemény az alkotói pálya fontos állomásait idézi fel. A nyitó eseményen a macerás ügyeket vetítik, később látható lesz a többi között a Tamara, a Békeidő, az Ernelláik Farkaséknál, a Kálmán nap és az 1% indián is.
3: Közlekedés.
4: Az erős forgalom miatt szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán, az M0-as csomópontjánál, ami már az M0-asra is kihat, így az M5-ös felől érkezők 1-2 kilométeres araszoló kocsi sorra számítsanak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: A sok napsütés után estétől északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap a maihoz hasonló napos, száraz idő valószínű. A szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 29 perckor kezdődik a mai Nemzeti Sportkör, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Kicsit rövidek leszünk ma, méghozzá a női kosárlabda válogatott eddig elhúzódó mérkőzése miatt, de talán a hallgatók megbocsátják ezt nekünk, remélem, hogy vendégeink is. Ő Csisztus Zsuzsát nagy szeretettel köszöntöm, a Nemzeti Sportrádió műsorvezetőjét, Bobori Balázs.

0: és Koreát. Talán a vártnál nehézkesebb, vagy több hibával tarkított játékkal vertük meg. Bob, hogyan kell értékelni a cél, a továbbjutás az megvan, vagy azért vannak olyan dolgok, amiken feltétlenül javítani kell?
1: Hát akkor én először is azt mondom, hogy nem biztos, hogy számítottunk arra, hogy másodikként jut tovább ez a csapat, és ez minden elismerést megérdemel, mert ugye hát mégiscsak ez egy világbajnokság, és hát itt nagyon régen nem láttunk magyar csapatot, és nyertünk két mérkőzést a háromból, tehát hogy mindenképpen ez megsüvegelendő, de szerintem világcsúcsot állított fel a magyar válogatott, mert 68 eladott labdája volt a csoportkör során, és tehát ez olyan
2: és
1: szám.
2: És ma még nem is volt olyan és sok.
1: Igen, ma 21.
0: De volt,
1: ez az
0: igen,
1: nagyon sok.
0: Igen,
1: a 21 igen. Az nagyon sok.
2: De volt, tudom, de ennél csak több volt, azt hiszem.
1: 25 volt Nigéria ellen, és 22 volt.
0: 26, most akkor 26.
1: 26, bocsánat.
2: Ma voltunk jók. A 21-ben. Persze.
1: A 21 is
2: elképesztő. És az első félidőben alig volt, tehát itt a harmadik, negyedik, negyedben volt ebből a szempontból a krak.
1: Jó, hát nyilván itt azt látni kell, hogy amikor nyomás alatt játszanak a játékosaink, az sokkal jobban kéne kezelni. Tehát, hogyha van előrelépési lehetőség, akkor ez biztos egyetértene a szakmai stáb is velem, hogy ennyi eladott labdával nagyon nehéz mérkőzéseket nyerni, ellenben mi nyertünk a háromból kettőt. Tehát ez pedig azt is jelenti, hogy a védekezésünk egyáltalán nem rossz. Tehát tudjuk limitálni az ellenfelek támadó játékát, kivéve Franciaország, de ugye hát ez egy másik kávéház volt, meg én azt éreztem az első fél időben, hogy a lányok még a Berlin nevezetességein gondolkodnak meg, hogy milyen szép csarnok van, meg mekkora, tehát az úgy tűnt az első fél időben. Aztán taktikailag nagyjából mindent megoldottak a másik két mérkőzésen, amit kell. Én abban reménykedem, hogy még a mezőny embereink tudnak javulni, ez ma is nagyon kellett volna, mert akkor ez simán meccs, hogyha mezőny embereink jobban játszanak, úgyhogy ebben mindenképpen előrelépést várok, de azt gondolom, hogy ezt előre bőven aláírtuk volna a világbajnokság előtt, hogy most eddig történt.
0: Viszont azért is lett volna fontos, hogy egy kicsit nagyobb arányú, vagy magabiztosabb győzelmet arassunk, hogy a kulcsjátékosokat tudja pihentetni Völgyi Péter, nem? Tehát ez most talán nem
2: Szerintem pihentette így is, tehát persze a végén, meg amikor nagyon kellett, akkor Juhász Dorkáik voltak bent, apropó, jó, ha van egy Juhász Dorkája a kapitány. Ha én kapitány vagyok, akkor úgy érezném, hogy jó, ha van egy Juhász Dorkám. Előbb oda néztem a képernyőre, és hát szokás szerint vette át a mérkőzés legjobbjának járó díjat tényleg le a kalappal, de mondjuk a koreaiak pont azt csinálták, amit ezek nyilván úgy edzenek, hogy triplát dobnak, és az ellenfél színeiből öltözött bábukat ütnek. Tehát körülbelül ennyi a játékuk. Eleinte nem dobták olyan nagyon, de aztán végig minden, amit dobtak, az gyakorlatilag bement, és le a kalappal, hogy tudtunk nyerni, mert mi nem voltunk senki ellen esélyesek. Azért azt rögzítsük, itt nem az volt, hogy Juhát majd Franciától azért kapunk, de majd megverjük Nigériát meg Koreát. Mi nekünk itt minden győzelem úgymond ajándék volt, most ebből az ajándékból kettőt tényleg. Mert az akaratra egyetlen szó nem érheti, tehát hihetetlen módon motivált volt a csapat, rengeteg hiba csúszott be, tényleg az ember a falat vakarja, amikor mondjuk plusz 6-nál támadunk és elléphetnénk, nem, eladjuk, kapunk kosarat, de a legvége az gyönyörűen alakult, tehát itt nem az volt mindig éri ellen, hogy akkor előnyünk volt, hogy az ugye a végéig nagyjából úgy kitartogatott és maradt belőle, hanem még magabiztosabban nyertünk, miközben itt többször elfogyott az előny, vezetett is Korea, és valahogy mi tudtunk ezekből jó kijönni, tehát szerintem a csapategység az rendben van, és az persze fontos, mert ha egyénileg jók is vagyunk, ha a csapategység nincs, akkor lehet, hogy ezt a meccset elveszítjük, tehát inkább legyen 20 feletti, ne legyen egyébként, de 20 feletti eladott labdánk, ami tényleg egy bődületes szám, ezen a szinten főleg úgy, hogy három meccsből kettőt megnyertünk, de a csapat egybe van, és én szóval nyerni azért jobb, mint kikapni, úgyhogy ugye itt holnap játszunk, fogalmunk sincs, hogy ki ellen, mert négy csapat áll egyformán, egy győzelemmel, egy vereséggel, nem tudni ki jön, lehet, hogy a spanyolok mondjuk, hát most játsz a spanyolokkal, de ez egy nyolcad döntő lesz, és ez a válogatott, 28 éve nem voltunk VB-n, ez a válogatott olyan sokkal rosszabb már nem tud lenni, mint a legutóbbi, ahol egyébként a mai napig él olyan nevek játszott, mint például Andi Károly Andi, a saját szakértőnk, vagy Iványi Dalma, Béres Tímmel, tehát ez a válogatott Rád Géberrel a kispadon, ez a válogatott, tehát azt hiszem tizedik, 98-ba, ez a csapat ez körülbelül úgy fog végezni, és ez bármi történik mostantól ezen a VB-n, ez egy nagyon megsüvegelendő teljesítmény, és hát itt lehet tudni,

0: De a nagyon világverő csapat nem fog jönni egyébként a nyolc közéjutásért, tehát nem leszünk kevésbé esélytelenek, mint ezen a két meccsen voltunk, úgyhogy... Tehát
1: és azt látva, hogy Mali németek, megverte a spanyolokat, minden
0: ahogy
1: megtörténhet.
0: Mali megverte, úgy tűnik. Hát a kintről egy kicsit jól dobunk, mert palánk alatt aztán ott azért világszínvonal alja mi vagyunk, tehát Juhász Dorkával, Takács Kisvirággal ott teljesen rendben vagyunk. Tehát a kívülről kap ez a csapat segítséget, és mondjuk csak 15 eladott labdánk van, akkor azért ezen a szinten ilyen német, mali, spanyol, japán, ugye ez a négy, ezen a szinten még akár lehet. A legjobb japán lenne, mert az kb. Úgy játszik, mint Korea.
2: Ennek kétszer megverték az elmúlt három évben.
0: Igen, arra nem is beszélve, így van. Úgy, hát, hogy... A spanyolokat is egyszer majd.
2: Hát az lesz, bocsánat, mindjárt, és akkor annyira nehéz, hogy délkörülre játszol még egy ilyen futós csapattal, ott az arra kíváncsi vagyok, hogy bírják a lányok, de nagyon jó lenne. Én azt gondolom, hogy a németekkel meg a spanyolokkal ne játszunk. Tehát
0: igen, mert Berlinben van a VB.
2: Berlinben van persze. A VB, spanyolok meg spanyolok, akárhogy is.
0: De feltett kézzel nem kell pályára lépnünk, tehát nem USA-val fogunk játszani, vagy nem a franciákkal, meglátjuk. Csatába kell menni, aztán hátha.
1: Zsuzsi?
3: Hát fiúk, mindent elmondhatok, abszolút, úgyhogy igazából hozzáfőzni való túl sok nincs. Én magam is maximálisan Károly Andi helyzetértékelésére bízom magam, aki ugye azt mondta, hogy a világbajnokság előtt valóban azért úgy tűnt, hogy Nigéria lehet a nehezebb, és valóban ez a két győzelem, ez most már látva a mérkőzés talán így helyén való is volt, de előre ezt senki nem merte volna borítékolni, tehát ez nagyon nagy dolog. Én is azt gondolom, hogy az, hogy nem csak, hogy kijutott 28 után ez a csapat, hanem valóban megvan benne az a potenciál, hogy tovább lép a csoportjával a második helyen. Szerintem ez nagyon sokat jelent, és ez tényleg azt mutatja, hogy ez egy ütőképes magyar válogatott. És hát én abszolút arra hajazok, amit a fiúk is mondtak, meg Andi is, hogy ugye a spanyolok, ettől függetlenül, hogy Mali megverte őket, nem lenne jó találkozni, és hát a németek meg a hazai pálya miatt nyilván mindig más pozícióban van egy otthon játszó csapat, úgyhogy jó lenne ezt a két csapatot elkerülni, aztán meglátjuk, de szerintem már ez egy nagyon tisztes és nagyon tényleg megsüvegelendő helytállás ezen a világbajnokságon.
1: És tegyük hozzá, hogy a magyar szurkolók mindent elkövetnek, hogy ne a németek érezzék magukat hazai pályán, hanem a magyar lányok, úgyhogy erre szerintem lehet számítani holnap is.
0: De azért, ha németekkel játszunk, akkor azért nem lesz.
3: Nem lesz,
0: akkor a hangerő előnybe talán nem leszünk, úgyhogy jobb, ha nem ők vannak.
1: Amikor kiderül, hogy kikkel játszunk, és mikor, természetesen beszámolunk majd itt ma a délután során a Nemzeti Sportrádióban. Robogjunk tovább labdarúgásra, ugye a hétvégén a hazai NB1-es bajnokság 7. fordulóját rendezték meg. Többek között a Ferencváros-Újpest derbit, amely 2-2-es döntetlennel zárult. Ugye mindkét csapat tudta azt már a találkozó előtt, hogy miután a Puskás 1-0-ra kikapott Zalaegerszegen, győzelem esetén a tabela élére ugranak. Ehhez képest a 2-2, ez egy kicsit álkérdés, melyik csapatnak volt szerintetek kedvezőbb, melyik csapat értékelt elégedetten, ugye teljesen más helyzetben, és a hagyományokra vagy a múltra való tekintete teljesen más hangulatban készülődött.
2: Hát szerintem igazából nem tudom, hogy gondolkodtak-e itt a csapatok, hogy most a Puskás kikapott, és hova lehet ugrani a tabellán. Egyszerűen ugye menni kell előre, meg 3 pontokat szerezni. Nem gondolom, hogy bármelyik csapat elégedette jött le volna a pályáról. Az biztos, hogy szerintem a Fradinál nagyobb volt a csalódottság. Hát az Újpestet azért eddig az elmúlt években ütötte a Fradi, mint a répát, úgyhogy most... Az, hogy 2-0 után fölállt az Újpest, és akkor volt tartása, hát ez mindenképpen ott bizakodásra ad okot, meg arra, hogy talán lesz egy kohézió abban az öltözőben, meg elindulnak valamerre, amire egyébként a hátterük, meg a játékos keret talán adott, bár mondjuk itt az utóbbiben én nem vagyok biztos, hogy rövid távon így nagyon nagy sikereket fog elérni, tehát én azt gondolom, hogy ez még egy formálódó csapat, de tegnap az, hogy föl tudtak állni, az mindenképpen dicséretes. Egyet tudok érteni Borbé Balázsral is, aki azt mondta, hogy azért sok helyzetet kihagytak, és el lehetett volna dönteni ezt a mérkőzést. Én számomra az nem kérdés, hogy hosszú távon a Fradi azért ezt a magyar mezőnybe ezt a versenyfutást megnyeri, és mostanában nem is annyira kevéssel, mint 2 éve, mert tavaly ugye nem nyerte meg.
0: Nem olyan kevéssel, mint most tavasszal, amikor
2: meg se nyerte. De ugye hát nem 2 éve,
3: közel
2: de ugye
3: volt azért,
2: majdnem másfél éve, nagyon-nagyon szoros befutó volt akkor is, amikor a Fradi megnyerte. Most én azt gondolom, hogy hosszú távon azért ez ez nekik jobb lesz, mert nagyon egységesnek látom őket, és nagyon-nagyon tudatos futballt játszanak. Én ezt csütörtökön ott voltam Győrben is, személyesen szóval, ott is nagyon jól játszottak. Nem egyszerű 3 napon belül, vagy 4 napon belül 2 ilyen meccset játszani, főleg mentálisan fölkészülni, mert azt nem tudom elképzelni, hogy fáradtabbak lettek volna, hanem egyszerűen mentálisan fölpörögni egy rangadóra, megint jön egy rangadó. Tehát, hogy ez most nem jött ki szerencsésen nekik, hát Real Madrid vagy ez?
3: Na jó, de ja. Én azt gondolom, hogy azért az mindenképpen örvendetes, hogy egy versenyképes Újpestet láttunk hosszú idő után újra a Ferencvárossal szemben. Tehát szerintem ezt már milliószor elmondtuk, és nyilván igaz, azért hangzik el ilyen sokszor, hogy egy jó NB1-ben nagyon kellene egy masszív és egy erős Újpest, és ennek a két csapatnak a versenyfutása mindenképpen adna egy extra élt a bajnokságnak, miközben persze látjuk, hogy a Győr sem hagyja magát, miközben nyilvánvalóan a Puskás Akadémia sem, sőt, egy jó Paks is kell a bajnokságra. Az se rossz, hogy a Vasas is vitézkedik, szóval szerintem ez mind-mind fontos, de azért az, hogy legyen egy erős Újpest, az szerintem egyértelműen magyar NB1 színvonalának a növekedését jelenti, és most láttam azt az ellenálló képességet, azt a felállási képességet a padlóról, ami ebben a csapatban nyilván benne lenne, most hosszú ideje nem láttuk, már nagyon-nagyon régóta, úgyhogy én egyrészt azt látom, hogy ott is kezd kialakulni, nyilván a dárdai féle koncepció, amiről elhangzott annó, ugye, hogy ez nem egyik napról a másikra megy. Az viszont, hogy Borbély Balázs meg ennyire tudja, hogy mit akar a Ferencvárossal, az egészen elképesztő, és ezeknek a sorozatterheléseknek is a mesdjén haladva nem rogynak meg, tehát ez szerintem nagyon-nagyon pozitív dolog.
1: Pisti?
0: Hát ember legyen a talpán, aki mondjuk ebbe a fordulóba eltalálta mind a 6 meccsnek a végét, mert az, hogy az Zalaegerszeg meg fogja venni a Puskást, hogy a Debrecen 4 gólt lő és nyer Pakson, illetve hogy a Fradi nem veri meg az Újpestet, mert ez a 3 együtt, ez egy elég szép fogás, hogyha valaki ezt látta előre. Az Újpest mentálisan...
3: Végén erre mondták, hogy Totó gyilkos, hát, nem?
0: Igen, hogy van, ma már nem Totót mondanak, de gyilkosnak gyilkos. Az biztos, hogy az Újpest mentálisan kifejezetten jól nézett ki. Játékból egyébként szerintem annyira nem, mert igazából az a Lisztes Krisztián, aki le a kalappal előtte, mert azért lehetett tudni, meg hallani, meg látni, hogy milyen mérő jön, és ugye az előző meccsein gólokat lőtt, most ott volt a lábában legalább 4-szer, és valahogy mindig vagy blokkolt valaki, vagy tévedett pár centit, tehát simán benne lett volna a pakliba, de régen, vagy az utóbbi években, amióta elment Frankfurtba, azóta vagy nem játszott, vagy sérült volt, vagy helyzetbe se került, most azért egy más Lisztest látunk, és hogyha ő ezt a formát tudja prolongálni, akkor nagy erőssége lehet a Ferencvárosnak, és még akár a Bundesligába is egyszer visszatérhetne, még most is nagyon fiatal. Nem nézett ki rosszul egyáltalán a Fradi, tehát megérdemelten vezetett, mint ahogy egyébként az Újpest is megérdemelte, hogy talpra álljon, mert voltak még a gólokon kívül is lehetőségei. Ez a 2-2, azért az Újpest valószínűleg elégedettebb ezzel a 2-2-vel, mert mondjuk nyerni aztán végképp nem járt az Üllői útra, meg eleve a Fradi ellen. Tavaly azt hiszem egy meccsen döntetlen volt, kétszer nyert a Ferencváros, de ez a Ferencváros egyébként sokkal jobban néz ki, mint az előző idénybeli Ferencváros. Ez egy más kérdés, hogy az előző idénybeli Ferencváros is az Európa Ligában egyébként jól nézett ki, és idén is az Európa Liga selejtezőben jól néz ki, és ahogy a Bob mondta, hogy azért 3 naponta játszani rangadót, nem tudom mennyire rangadó, mondjuk a Milánnal vagy a Juventusszal játszani, egyébként az. Szóval azért most jön a szokásos, most már szerencsére mondhatjuk ezt, a szokásos futball össze a Fradinak, amikor még elmaradt meccse is van, ugye a Honvéd ellen, amúgy a vesztett pontokat tekintve azért Fradi előbbre van, mint a Puskás már most is, és azért kemény össze lesz a Ferencvárosnak, de ez a mostani Fradi, ez nem fog leszakadni szerintem. Elég sok ütőképessé fejlesztett magyarja van, tehát nem lesz az a probléma szerintem, mint tavaly, hogy jaj, kit rakunk be magyarnak, mert nem fognak kilógni feltétlenül a csapatból, úgyhogy az Borbély Balázs munkája előtt szerintem mindent összevet vele a kalappal.
2: Csak ennyit ez, hogy azért amikor elindul itt az Európa Liga sorozat, azért én szűkebbnek érzem ezt a ferencvárosi keretet az előző idényemben, és szerintem kevesebbet fog rotálni Borbély Balázs, ez hathat ki esetleg a teljesítményre, mert most nyilván Győrből hazamenni, meg, de majd hazajönni akár Milánóból, vagy tehát, hogy ott a repülőút.
0: Na jó, de 3 ponttal az más.
2: Ja, persze, persze, persze. De megint...
0: Az
3: igaz. Ó, de jó lesz tényleg.
2: Megint az van, hogy ugye lejátszott csütörtökön egy Európa Liga meccset, és arra totálisan 100%-a felpörögsz, és azért az e-sportolók egy-egy ilyen nagy meccs után így kiürülnek. Tehát, hogy így szellemileg, testileg mindenhogyan
1: kiürül. De erre láttunk is példát tavaly. Tehát egy jól sikerült Európa Liga meccs után jött esetleg egy pont nélküli hazai bajnok.
2: Hát most én nem vagyok kíváncsi, hogy ezt úgy fogják kezelni.
0: Tóth Alex is ott volt tavaly.
2: De én az apista totálisan egyetértek, hogy ez jobb, Fradi, mint az előző idényben.
0: De valóban a keret mélysége az, hát eleve nincsenek 40-en mondjuk, abból persze 10 kölcsönadva, tehát jóval szűkebb a merítési lehetőség, mint tavaly volt, de akik vannak, ott nem, Borbély az elég sok mindenkit talált fel, reaktivált, akik
1: találta meg a posztját.
3: Ezt akarom mondani, hogy egyszerűen...
0: Bocs, hogy Maigát nevezték az Európa Liga keretbe, én azt hittem már nincs is ott. Tomi sérült volt, tehát nem azért nincs ott, mert...
3: De valahogy olyan, mint amikor valaki azt mondja, hogy úristen, még ilyen alapanyagom is volt, meg ilyen is. Hát ezeket akkor mind a helyére teszem, és belegyúrom, mint egy jó séf, nem? Tehát hát arról nem is beszélve, hogy Zekeriya Szent aktiválása szerintem az egyik legnagyobb dolog
2: pont
3: volt.
2: Pont az ő lábában is benne volt azért az óriási helyzet volt,
1: Említetted, Balázs, már a hétközi Győr-Ferencváros meccset és a mentális dolgokat. A Győr vajon mennyit dolgozott azon, hogy felálljon abból a 3-0-ás vereségből, mert gondolom, hogy nem volt az sem egyszerű. Egy őrült meccsen verte 3-2-re a Honvédot úgy, hogy a 90-valányadik percben még 1-1 volt az eredmény, úgyhogy 3-2 lett a végén, szóval ott is kellett ezen dolgozni, és akkor megint egy kicsit erre a tartásra visszautalnék, amit mondtatok, hogy... Ez kellett ahhoz, hogy az Újpest ne fusson bele például egy ilyen 3-0-ás vereségbe, hanem felálljon 2-0 után?
2: Hát nem tudom, most, hogyha Győrről beszélünk, akkor szerintem ott a csapat még ott tart, hogy a játékosok egymást figyelik ebéd közben, hogy ki eszi villával, meg késsel a pörköltet, ki meg nagy kanállal. Tehát, hogy itt járnak, mert még most is beestek új emberek, akik egyébként a hétvégén a Honvéd ellen már kezdő csapatba kaptak helyet, de hogy ott szerintem nem is a mentális, ott egyszerűen ismerkednek egymással. Tehát, hogy...
3: ez a pörköltes volt, azt nem tudtam, hogy ez innen lehet tudni, hogy valaki most... külföldi vagy magyar, de ez jó.
2: Nyilván a külföldi nem
0: hogy
2: tudom.
0: Hogy eszi a külföldi?
2: Igen, a külföldi hogy eszi a pörköltet. Hogy jelen, biztos nem tunkol.
3: Attól függ,
0: ha megeszi. Most még van, amelyik még ott tart.
2: Nagy valószínűleg egyébként pörköltet sem esznek. Márkó
1: Rossi kedvenc étel és a töltött káposzta, mint azt megtudtuk a Nemzeti Sport interjúban.
3: És megmondta régen, hogy I like pörkölt. Tehát azt is mondta Márkó Rossi.
2: De itt azért a rizs csirke tészta kombóból kijön egy ilyen azért egy sportolónak nehéz, tehát így nekünk nagyjából ezt, meg a salátát. Na mindegy, szóval hát Győrben egészen más a feladat, és akkor amikor azon gondolkodtunk, vagy gondolkodtam, hogy Borbé Balázs miért ment el Győrből, akkor szerintem ezért, mert ezt mondták, hogy ez fog történni.
0: Így van.
2: Tehát, hogy azt mondták, hogy figyelj, ezt az 5-öt eladjuk, és akkor hozunk majd 5 vagy 6-ot, aztán csinálj egy új csapatot.
0: Na de az 5 meg 6, azok válogatottak, VB-t megjárt légiós, persze. Tehát ilyenekről beszél, Csinger, Vitális, Tóth, meg Bembuali,
2: most jött a zsákba macska, hogy kivettél valakit valahonnan, és akkor nézzük, hogy itt működik-e. Úgyhogy én nagyon-nagyon boldog, szerintem nagyon-nagyon boldog Győrben, hogy így állnak. Vagy én nagyon boldog lennék, ha én lennék a vezetőedző, meg a klubvezető, hogy így állunk a bajnokságban.
0: Hát ez a meccs, ennek bármi végeredménye lehetett volna. Tehát most az, hogy éppen amikor lefújták, akkor éppen a Győr vezetett 3-2-re, az nem azt jelenti, hogy a Győr itt lefociszta volna a Honvédot, hanem most épp pirosba esett a golyó, nem a feketébe. Tehát ebből mondjuk következtetéseket levonni, mint a nyilván a Fradiból sem kell, már a Győr Fradiból, mert ott a Fradi az elmúlt évek egyik legjobb játékát nyújtotta szerintem Győrben. Nagyon észnél voltak, pont jókor szereztek vezetést, ezt onnantól meg aztán már nem volt vita. De ez valóban ezen a Győrön azért még kell dolgozni. Tegye össze a Győr a kezét, hogy nem a 10. helyen állnak, mert egyébként ahhoz képest a bajnokságban, hogy szerepeltek az európai kupák, mert ugye potyogtak a BL selejtezőből egész a konferenciáligáig, hogy szerepeltek ott a selejtezőben, azt szerintem azt nyilván tanulni kell belőle, de azért felejtsék el, a bajnokságban ahhoz képest messze azon felül szerepelnek, mint ami egyébként a mostani valós tudásuk, aztán lehet, hogy ebből a sok kanállal, meg villával pörköltetevő ember csapattá érik, de, De, és most tehát legalább idegbaj nincs a Győri öltözőben, mert jól állnak, tehát mondom, ha ott állnának a 10.-11.
2: akkor helyen, baj, igen.
0: Akkor már lehet, hogy nem Huár ez az edző, akkor már ott bármi lenne. Így azért ezt túlélték az elejét, ami egyáltalán nem volt kőbevésve a nyári átalakulás után, hogy ebből a Győr így fog kisülni, de hogy idén nem bajnok esélyesek, az teljesen biztos.
1: Hát ezt senki nem mondta volna meg, hogy hétforduló után a Puskás áll az élen, a második helyen pedig a Győr.
3: Nem, szerintem se. Hát pláne valóban, hogy a Győr mutatta itt magát a nemzetközi...
1: Bocsánat, és a Vasas a harmadik.
3: Hát az valljuk meg az egyik legnagyobb meglepetés szerintem. Tehát a Vasas harmadik helye mindenképpen meglepetés.
0: Vasasnál ott egy, igaz, hogy MB2-ben, de egy működő rendszer élt tovább. Tehát Puskásnál egymillió év után Hornyák Zsolt távozott a padról, hát a Győrből mindenki. A Puskás jobban néz ki, mint az elmúlt években bármikor, miközben mindenki azt mondta, na jó, hát akkor a Puskást innentől elfelejtjük. A Vasasnál ott merőben más a helyzet. Maradt az edző, gyakorlatilag maradt a keret, egy-két hát ponton
3: ez,
0: változott.
3: Ez megint ugyanoda vezethető, viszont mindig elmondunk, hogy az állandóság sokszor sokkal nagyobb érték egyébként, és ugye amikor valóban kiveszik a képletből mondjuk a bajnoki címig a csapatot vezető edzőt, mint nyilván Borbély Balázs a koronatok, ez vagy egészen más csapatán.
0: Vagy Feszkót, ahol vagy van, volt, vagy feszkót, ugye a bajnok nem volt a feljutó.
3: Pontosan, úgyhogy ez mindenképpen szerintem is meglepetés, hogy a Győr jelen pillanatban azok után, amit ott mutatott tényleg a bajnokok legelső selejtezőben, egyébként így teljesít a bajnokságban. De megint csak azt mondom, hogy azért jó lenne egy jó Győrt látni, tehát nem csak azért, mert egy jó vidéki csapat mindig kell, hanem egyszerűen tényleg azért, mert nagyon jó lenne, ha eljutnánk oda, hogy a tavasz úgy nézne ki, hogy nem kettő, hanem mondjuk 3-4 csapat, a tavaly is volt már 3, de hogy 3-4 csapat azért ott masszívan odaérhet a
2: bajnoki címhez. Én ezt most megkérdezik, hogy kiessen ki, hogyha mindenki jól legyen.
3: Hát a leggyengébb a végén.
2: Majdnem ott vagyunk ezzel az osztályzós rendszer, hogy ne legyen kieső.
3: Jó, hát azért az nyilván el fog még dőlni, de...
0: Most meg majd fel kell vinni 14-re, aztán 16-ra, aztán mindenki azon fog hörögni, hogy hát ennyire középszer, meg akkor ez lesz, akkor megint elkezdik csökkenteni. Nem a létszámtól függ, hanem a tartalomtól szerintem.
1: Egy mondatot még beszéljünk a Paks-Debrecen mérkőzésről, nem tudom, láttátok-e azt a meccset, az volt az ember érzése, hogy végig a Paks támadott, de a Debrecen lőtte a gólokat.
0: Minden kontrából.
1: 4-2-re nyert a Debrecen, ráadásul az a Szendrei Ákos duplázott, aki éppen Paksról érkezett, úgyhogy volt egy ilyen pikantérje, 34 kapura lövése volt a Paksnak, és 12 a Debrecennek, és mégis 4-2-es debreceni siker született.
3: Hát ez...
0: Ilyen a foci.
3: Igen, ez
0: kosárlabdában ezt a meccset a Paks nyeri, vagy kézilabdában. De tényleg, hát ott ilyen, ez nem az én elméletem, hanem ez így van. Tehát ezekben a sportágokban, ahol ennyi gól meg kosár esik, ott egy bizonyos tudáskülönbség az gyakorlatilag garantáltan kijön. Akkor szoros a győzelem, hogyha sokkal gyengébb vagyok, mint szoktam lenni futballban, ez bőven előfordul. De egyébként a Debrecen gyönyörűen lejátszotta azt, ami neki kínálkozott ezen a meccsen, tehát nem a siába lövöldözött a Paks, de meg persze hát kell kis szerencse is az élethez, de azért a Debrecen tanítalanvaló kontrákat itt végig, és nagyon jó hatásokkal be is fejezte őket. Ha ezt hosszú távon így tudják csinálni, akkor semmi gondjuk nem lesz.
2: Hát egyrészt, hogyha megnézzük az NB1 mezőnyét, én azt gondolom, hogy ez megint az a bajnokság lesz, hogy nincs meglepő eredmény. Tehát, hogy bárki bárkit, bármikor, bárhol.
0: Bárhol.
2: Ja. Tehát, hogy nem, nagyon nehéz tippmixelni, bocsánat, hogy nem akarok itt reklámozni semmilyen szerencsejátékot, de hogy ezt látszott a hétvégi eredményeken nyugodtan is. A másik, hogy a Paks, ott meg ugye van az a korsó, ami a kútra jár, nem biztos, ez nem, tehát hogy előfordul, amikor ezt, és aztán a Bognár György is elmondta a hétvégén, hogy előfordul, amikor nem sikerül megtalálni azt a helyes arányt akár a fiatalok, meg az idősebb játékosok között, hogy ki szerepeljen, ki nem, és az nem meglepő, hogy a Paks ennyi gólt kap, mert mindig sok gólt kap, de most talán túl sok a fiatal, meg túl sok, tehát hogy
0: meg Böde gyógyul.
2: Böde gyógyul, na most hogyha nem is Böde típusú játékosok kellenek hátra, de hogy néha ilyen 60-70 kilós rácok futkároznak ott hátul, és az beviszik a hátukon egy a csatárok néha. Tehát, hogy ettől függetlenül nagyon ügyesek, meg jó focisták, csak vannak a fizikai törvények, és ez látszik is, hogy kellene egy-két robosztus védő ebbe a Paksba. Tehát én konkrétan ebben látom, hogy tényleg, tehát, hogy aranyos rácok ezek, meg jó focisták, meg ügyesek, de ott néha ki kell rúgni szögletre a csatát, mert bocsánat, ez kell. De nem tudom ezt máshogy mondani.
1: Ezt üzenjük. Menjünk tovább, hiszen sajnos a mai rövidebb sportkör már hamarosan véget ér. Egy kis hát nemzetközi labdarúgás. Igen. Varga Barnabás duplázott, Vitális Mián újra kezdőként lépett pályára. Ugye 5-0-ra nyert az Alcaténa az Aris ellen, a Liverpool pedig 2-0-ra verte az Ipswich Townt, úgyhogy Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kezdő volt. Szoboszlai Dominik nagyon jó értékeléseket kapott, 11,5 kilométert futott, ami a második legtöbb volt a csapaton belül, 90%-os passz pontossága volt, szóval megint a magyarokról csak jót lehet talán mondani, nem?
3: Hát Andonira szerintem összetelti a kezét, hogy meghosszabbították Szoboszlai Dominik szerződését, és ott van, ugye már tavaly is különösképpen az esztendő második felében, de hát majdnem egész éven azt mondtuk, hogy hol lenne ez Liverpool, a Szoboszlai nem lenne, hiszen mindenki annyira alul teljesített, és hát most is úgy tűnik, hogy elképesztően nagy szükség van az ő mindenére, tehát munkabírására, tényleg alkalmazkodó képességére, hogy ott játszik, ahova éppen teszik, ahol luk van is kell a csapatba, egy totálisan megbízható, és mindig felül teljesíteni képes játékos, úgyhogy ezt hozzá Szoboszlai Dominik, és az is nagyon jó természetesen, hogy Kerkez is szerintem kezd stabilabb teljesítmény nyújtani, amire nagy szükség van.
0: Szerintem Szoboszlai egyébként olyan hüde jó formában nincsen egyelőre, tehát az előző idényben lényegesen magasabb szinten teljesített, most persze berúgta azt a 11-est a Newcastle-ban az utolsó másodpercben, mint a falat kenyér, meg az egész...
3: És még így is ilyen fontos hát szerepet játszik.
0: Hát az, hogy kezdő, meg vezér a pályán, az biztos. Hát most...
1: Ahogy beharangozták.
0: Lehet még az is, de mindegy. Tehát lényeg az, hogy azért én válogatott szemmel nézem Szoboszlait, főleg azért, mert 5 perc múlva már válogatott meccseket játszunk, úgyhogy, és tudom azt, hogy a Szoboszlai ott aztán vitán felül 10-es, tehát ott azért kicsit más a szerepköre, Kerkeznek nyilván Iraola érkezése az nagyon jót tett, de én most Vargát föléjük helyezem, mert tudom, hogy az persze az a görög első liga, de elképesztő ez az ember, tehát gyakorlatilag nem tud olyan beadás jönni, hogy ha három védő van ott, azok ne Varga derekánál legyenek, valahogy úgy elővételezi a labda érkezését, meg persze jó rugói vannak, meg még nagyszerűen fejjel is, hogy, és persze lábbal is rugott gólt most is, nem csak fejelt, hogy le a kalappal. Tehát ismerve a déli emberek futballimádatát, azért nem arról pillanatilag Aténba Varga Barnabásnak lenni szerintem.
1: Nem, vagy magyarnak.
0: És Vitális is megkapja a lehetőséget, főleg mert meglátjuk, hogy a BL-ben hogy lesz, mint lesz, de azért gólpassz ott volt, jó értékeléseket kapott, és persze ő még a tanulási pályán van, de Varga azon túl van, tehát ő most ott az első egy-két legnagyobb sztár egyike, és azt mondom, azt szerintem Görögországban az nem egy rossz pozíció.
3: Már tavaly is imádták, de azt szerintem azóta egyre jó. Ez csak fokozódik.
1: Balázs, tiéd a végszó.
2: Minden magyar fotel szurkolónak türelmet kérek Szoboszlaival kapcsolatban, mert mást játszik, mint tavaly játszott. Igen. Lényegében most már nem is 8-as, szerintem inkább 6-os, mert ő veszi fel a labdát a védő 4-es előtt, tehát egy mélység irányító konkrétan, nem fog annyit a kapu elé kerülni ebben a pozícióban. Tehát lehet, hogy kevesebb lesz a gólpassz, és kevesebb a gól. Egyetértek Pistával, nincsen még formában, de én azt gondolom, hogy így is tökéletesen hát ő egyik legfontosabb játékos, amíg így is a Liverpoolnak, hogy és a hosszú távon lehet, hogy szentségtörés, amit mondok, hosszú távon egy 4-5 fordulón belül visszakerül majd Florian Wirtz helyére.
0: Könnyen lehet, addig meg 30-ról mindent rálő, és nem mindig fogja meg a kapus, mint most. Igen, most három első osztályú lövése volt. Csak
2: most jól játszott, az első két meccsen visszafogottabb volt.
1: Balázs, rögzítettük az adást, úgyhogy visszafogjuk, és számon fogunk kérni, de reméljük, hogy igazad lesz. Csisztú Zsuzsának, Bobori Balázsnak és Elpap Istvánnak. Köszönjük szépen. Így van, gratulálunk. Ez volt a mai Nemzeti Sportkör. Már itt van dr. Barta Csaba, a Veszprém Handball ZRT vezérigazgatója, úgyhogy kézilabdázunk a következő órában.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 17 óra 3 perc, folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia, és kézilabdával foglalkozunk a következő órában, hiszen a múlt héten elkezdődött a férfi kézilabda bajnoki idény, szerdától pedig már a Bajnokok Ligája sorozat is indul. Veszprémben komoly célok vannak, annál is inkább, mert a klub 2027-ben ünnepli megalapításának 50. évfordulóját. Mindenről szó esik majd a következő beszélgetésben. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Barta Csabát, a Veszprém Handball ZRT vezérigazgatóját. Szervusz Csaba, köszönjük, hogy eljöttél.
4: Szervusztok, köszönöm szépen a meghívást.
3: Van nagyon sok téma, jövőről, jelenről, mindenről tudunk talán majd beszélgetni a következő percekben. Ugye korábban az volt a jellemző, hogy egy kézilabda csapat egy nyári felkészülés után az őszi szezonban szépen lassan mérkőzésről mérkőzésre tud fejlődni, összeszokni, és tavaszra eléri azt a formát, ami a trófeák megszerzéséhez szükséges. Ehhez képest mi most itt szeptember 7-én beszélgetünk, már túl vagyunk egy szuperkupa döntőn, amelyet a Veszprém megnyert, ugye az idény első trófeája már megvan. Zajlik a bajnokság, szerdán elkezditek a Bajnokok Ligáját, szeptember 24-én pedig már Egyiptomban a klubvilágbajnokságon lép pályára a csapat. Szóval az az első kérdésem, hogy mennyire nehéz az, hogy nem nagyon van idő úgy erre a bizonyos összeszokásra és formálódásra, hanem már az idény elején ezt az üzemi hőfokot el kell érni, és nincs idő arra, amit az elején a bevezetőben mondtam, hogy gyakorlatilag felpörögjön egy csapat.
4: Igen, hát nagyon jól összefoglaltad a feladatot, és ugye minden nap gyakorlatilag mi is úgy látjuk, hogy nincsen sok idő arra, hogy itt a csapat úgymond lendületbe kerüljön, hanem lendületben kell lenni. Én azt hiszem, hogy a felkészülésünk az egészen jól sikerült, sok időt kaptak viszonylag a játékosok a feltöltődésre, hiszen több mint másfél hónap állt rendelkezésre. Nyilván ebben annyi információt elárultak, hogy nem teljesen pihenéssel töltötték ezt, hiszen kaptak egyéni felkészülési programot, amit el kellett végezni a nyár folyamán a játékosoknak, és ahogy visszaértünk, már egy komoly felméréssel kezdődött a szezon. Ugye Csavi Pascalra jellemző, ahogy az egész évben, hogy a felkészülés is tényleg azt mondom, hogy napra meg volt precízen tervezve. A felkészülési protokoll, ugye orvosi vizsgálatok, fizikai felmérések, mind az erőlét, fizikai, úgymond kondicionális része, akár az erő, akár az állóképesség tekintetében, ami nekem nagyon-nagyon tetszett az idei felkészülés során.
3: Ez eltért az előző évekétől?
4: Én azt gondolom, hogy picit igen. Tehát az edzéseknek a dinamikája, hogy én ugye nem minden edzést látok, de azért elég sok edzésen részt veszek és figyelem. Abszolút úgy mentünk már az edzőtáborba, hogy egy magasabb hőfokon voltunk, mint a tavalyi szezonban. Szerintem ez egyébként annak köszönhető leginkább, hogy a tavalyi évben rendkívül sok új játékos érkezett a csapatba. Szinte minden poszton ugye jött, ugye a tavalyi szezonban új játékosként érkezett az Apelgrin, a Janis Len, a Hesham, az Adél, Alize, nem sorolom benne, hogy valakit kihagyjak, és idén gyakorlatilag csak az erős túlzás azért, mert hiszen érkezett egy olimpiai világ Európa bajnok kapusunk, az Emil Nielsen, ugye az Imre Bence, aki egy hatalmas fegyvert, sikerült megszerezni a sok-sok kérőjek közül, és ugye a Lukasz Jörgensen, és szerintem most sokkal kevesebb volt az úgymond ismerkedés, hiszen a Lukasz nincs is abban az állapotban, ugye a sérülés után végzi a rehabilitációját, a másik két játékos pedig ugye, hát hogy mondjam, értelemszerűen kapus poszton, meg szélső poszton megvannak a feladataik, de ugye a belső egység az megvolt idén, és a felkészülés az úgymond a hamarabb tudott úgymond magasabb hőfokba kapcsolni. Kellett is, mert a nyári felkészülést úgy alakította a Paszki is az volt a kérés, hogy két hét edzőtábor volt Spanyolországban, és ott játszottak 5 darab mérkőzést, úgyhogy én azt mondom, hogy 2 komolyabb mérkőzés volt, 3 inkább ilyen edzőmérkőzésnek a, hát mondjuk úgy, hogy a próbálgatás jellege, de a Kielce, illetve a Porto ellen volt 2 olyan meccs, ahol ténylegesen jó hőfokú mérkőzés volt, jó intenzitású, és hát 2 jó csapat ellen játszottunk, és ahogy említetted, így mentünk bele a Szeged elleni szuperkupába, ahol azt gondolom, hogy jól játszottunk, de nem 60 percig, az első félidőben egy olyan 20 percet, a másik félidőben 10 percet játszottunk.
3: Volt szerintem 7 gólos vezetés is, ugye?
4: Igen, az első félidő 20 perc az kifejezetten jó volt, ott jól játszottunk védekezésben elsősorban, aztán a másik félidőben ez már csak 10-12 percig működött teljesen jó, úgyhogy hát nyilván van hova fejlődni. Ilyen szempontból jól jött az, hogy még volt 2 hetünk a bajnoksággal együtt a BL rajtig, illetve szerdán meglátjuk, hogy a Porto ellen. Én azt hiszem, hogy a Porto ellen nem fog beleférni az, hogy csak 15 percet játszunk jó fél időnként, de hát nyilvánvalóan nem is ez a cél, hanem az, hogy tényleg teljes erőbedobással, hiszen ebben az új lebonyolítási rendszerben, gondolom lesz róla szó, ebben értékes pontokat lehet veszíteni.
3: Így van, akkor beszéljünk erről, ugye a Bajnokok Ligája sorozatban is talán ez is jellemző volt, amiről az előbb beszéltünk, hogy lehetőség volt arra, hogy esetleg egy csapat vereséggel is, de jó helyen végezzen a csoportban. Most viszont 4-es csoportokban szerepelnek a csapatok, ahol nyilván kevesebb lehetőség van, tovább kell jutni az első 2 hely egyikén, és utána egy új szakasz kezdődik.
4: Igen, és ráadásul ugye, ha tovább jutunk, akkor azt a 2 mérkőzés eredményét visszük magunkkal. Nyilván nem szeretnék senkit lebecsülni, vagy senkit túlbecsülni, de azért a papírforma alapján itt a Berlin és a Veszprém az a 2 csapat, akinek illene tovább jutni ebből a csoportból, és hát itt az a nagy kérdés, hogy a Berlin ellen milyen eredményt tudunk elérni. Hiszen majd a következő szakaszban nem kisebb csapatok, mint az Aalborg, vagy éppen a Paris Saint-Germain, a Nantes, vagy a Plock, vagy a Menzungen lesz az ellenfelünk, ugye ott még 2x4 mérkőzés kell játszani, és hát ugye a másik ágat nézem, akkor utána egy picit gondolkodik az ember, utána ott a Barcelona, illetve a Magdeburg valószínűleg az első 2 helyzetje a másik ágnak. Hát jó lenne őket elkerülni, ehhez viszont az kell, hogy legalább az első második helyen végezzen a csapat. Úgyhogy nincs idő tétlenkedni, ezen a héten szerdán Porto, jövő héten szerdán Berlin, úgyhogy mind a 2 mérkőzés szerintem kulcsfontosságú lesz a végkifejlet tekintetében.
3: És ahogy említettük, szeptember végén már jön a klubvilágbajnokság, ahol a Veszprém szabadkártyás csapatként vesz részt. Ugye ez azt jelenti, hogy a Sydneyvel kell játszani egy mérkőzést, és amennyiben nyer a csapat, úgy kerül be abba a 4-es csoportba, amelyben tovább zajlanak a küzdelmek, és ott is a Füchse Berlin ott van, tehát velük akkor már úgy ismerősként fogtok találkozni. Klubvilágbajnokságról beszéljünk egy kicsit. 2 éve megnyerte a csapat, tavaly ezüstérem volt, mindegyiknél hosszabb döntött, tehát nagyon-nagyon kicsik a különbségek, gondolom így az idény elején meg főleg kiegyensúlyozott a mezőny. Mik az elvárások az idei klub VB-n?
4: Az elvárás ugyanúgy, mint tavaly a döntőnek a döntő kivívása. Hát a másik ágon ott gyakorlatilag eldőlt, hogy a Barcelona benn van a döntőben, hiszen 3 olyan csapattal fog játszani, ami nem hiszem, hogy gondot okozhat nekik. Nekünk ugye a Sydney nyilván nem okozhat gondot, de utána rögtön egy napra rá az Alaklival kell a helyi csapattal játszani. Minden évben veszélyes volt, minden évben megnehezítette a csapatok dolgát a klubvilágbajnokságon. Ugye ott nincs sok néző, de az Alakli mérkőzésre mindenki szeretne megmozdulni, és szeretne ott lenni, és szurkolnak is erőteljesen a csapatnak. Nyilván a közeg is egy picit azt gondolom, hogy magával sodorja olykor a játékvezetőket is, tehát ott jobbnak kell lenni sokkal, mint az ellenfél. És 2 napra rá, vasárnap majd fogunk játszani a Berlinnel, és hát szerintem az lesz az a meccs, amikor eldől, hogy ki játssza a döntőt. A korábbi lebonyolítással ellentétben most nem lesz elődöntő, hanem a 2 csoport győztes játssza a döntőt, és a 2 második játszik majd a 3. helyért. Úgyhogy ha döntőt akarunk játszani, akkor meg kell venni az Alaklit, meg kell verni a Berlint egymás után. Még lesz még egy ázsiai bajnok, akit le kell győzni, és hát utána meg a legeslegvégén majd október 1-én van a döntő, vagy éppen a 3. helyezés, hát bízom benne, hogy a döntőt sikerül játszani. Ez egy egyébként egy nagy jó torna, tehát sokan lebecsülik ennek a jelentőségét.
3: Igen, ezt akartam kérdezni, mi a presztízs ennek?
4: Hát egyrészt azért azt gondolom, hogy a maga a klubvilágbajnoki cím, az, hogy a különböző földrészek bajnokaiból ugye azért mégiscsak lesz egy klubvilágbajnok, de a tavalyi éveket figyelembe véve Magdeburg, Barcelona az ellenfél, és hogyha tavalyi évet nézzük, akkor a Magdeburg, ha jól emlékszem, ilyen 50-60-70 mérkőzési sorozat után szakadt meg a verességgel azáltal, hogy mi megvertük őket az elődöntőben, és utána pedig egy nagyon komoly mérkőzést játszottunk a Barcelonával, kétszeri hosszabbítás révén kaptunk ki az utolsó másodpercben egy góllal. Emlékeztetném saját magamat is, hogy volt egy Emil Nielsen, aki 29 védéssel vette körül részét a Barcelona sikeréből. Ugye úgy örültem neki, hogy már úgy jövőre a mi csapatunkban, tehát idén a mi csapatunkban játszik, nem a Barcelonájban, mert ő azért rengeteget tett akkor ez a sikerhez. Hát bízom benne, hogy idén meg nekünk tud majd segíteni.
3: Emil Nielsenről is természetesen majd beszélünk mindenképpen. Ugye kérdezem, hogy mi a presztízs ennek a klubvilágbajnokságnak, azért egy jó eredmény, az biztos, hogy lendületet adhat a csapatnak, és azért lehet emlékezni a 2024-es évre. Úgy ment a Veszprém Egyiptomba a klubvilágbajnokságra, hogy előtte 9 góllal kikapott a Sporting otthonában, a Bajnokok Ligájában. Azért a közvélemény, a szurkolók, a komment szekció már megfogalmazott nagyon markáns véleményt is, szakvezetést, csapatot, mindenkit kritikával illetve, jött a klubvilágbajnoki cím, és ez általában jellemző, és nem tudom, hogy ez mennyire nehéz nektek, vagy ezzel mennyire tudtok foglalkozni, hogy egy-egy győzelem után ugye képesek a szurkolók, a közvélemény az egekig emelni a csapatot, majd jön egy vereség, és akkor mindent képesek rossznak tekinteni. Szóval mennyire nehéz ez?
4: Hát a 24-es, 25-ös év az azért nagyon sok tanulságot rejtett magába. Nagyon sokat beszélgettünk a Paszkival, Csavi Paszkállal erről. Azért ő is, meg talán én is most már életkorunknál fogva mondhatjuk, hogy tapasztalt vezetők vagyunk, ő klub, edzőként, én sportvezetőként. Ha visszamehetnénk az időbe 2 évvel korábban, akkor azért mindenkit arra intenénk és óva intenénk, hogy nagyon nagy várakozás ne legyen. Persze, ugye ahogy mondtad, ugye úgy kezdődött a szezon, hogy megvertük a Paris Saint-Germain-t otthon 14 góllal, rá egy hétre kikaptunk 9-el a Sportingnál, majd megnyertük a klubvilágbajnokságot, és ennek a folyamata úgy ment tovább, hogy egyébként a legtöbb pontot szerezve, a klub történetének legtöbb pontot szerezve jutottunk el a Bajnokok Ligája playoff szakaszáig első helyezetként, és azért volt egy, például akkor is volt egy Füksze Berlin a csoportunkban, meg volt Paris Saint-Germain, meg egyéb más, és nem játszottunk a legjobb 8-ért, és játszottunk azzal a Magdeburggal, akinek, legyünk őszinték, nem volt ott helye, mert nem a negyedik helyre várta senki. De a Magdeburgnak annyi sérültje volt ott 24-ben, hogy gyakorlatilag csak negyedik lett a BL csoportkörében, és ugye, hát ismerjük a helyzetet, egy utolsó másodperces góllal kikaptunk, és nem jutottunk ki a Final Four-ba. A tavalyi évben megint csak ugye ez a tapasztalat, igazából nem ott ment el a tavalyi szezon szerintem, hogy kikaptunk a Füksze Berlintől hetesekkel, hanem az, hogy legyünk őszinték, hogy volt egy periódus a BL sorozatban tavaly, amikor nem játszottunk jól, és sajnos az utolsó 4 fordulóból kikaptunk 3-szor, és ezáltal elkerülhetetlenné vált az, hogy egy olyan csapattal játszom, mint a Berlin. Úgyhogy ez pont az ellenkezője volt a 24-25-ös szezonnak. Én abba bízom idén, hogy ezekből tanultunk, és ezek mind-mind nagyobb tapasztalattal bírnak majd a játékosok területén a pályán, mert ez egy olyan sorozat, ez a Bajnokok Ligája, hogy itt tényleg 8-10 olyan csapat van, aki bárki oda kerülhet. Láttuk 24-25-ben, emlékszem, az Aalborg Füksze Berlin meccsre, ahol tényleg 10 percig játszott rosszul az egyik csapat, és gyakorlatilag 9-el kikapott. Szóval itt ebben a férfi kézilabdában sajnos azt kell mondjam, a legjobb 8 mezőnyét figyelembe véve, hogy kikerül a Final Four-ba, az lehet, hogy tényleg 5 percen, vagy éppen egy utolsó másodperces hetesen, vagy egy utolsó másodperces jó vagy rossz döntésen múlik. Úgyhogy remélem ennek a úgymond tapasztalatnak a birtokában megyünk neki idén. Nincsenek most, még egyszer mondom, olyan nagy változások a csapaton belül. Én azt hiszem, és nagyon bízom benne, hogy a érkező játékosok komoly erősítést jelentenek, kiváltképp, hogy a világ egyik legjobb játékosa az Emil Nielsen, Úgyhogy ebben bízom, hogy idén sikerül a Final Four.
3: De akkor, amikor azt elemzi valaki, hogy melyik a jó teljesítmény, amikor ősszel szárnyal a csapat, de tavaszra esetleg egy picit leereszt, és ugye az a legfontosabb szakasz, vagy az, amit például a Bundesliga csapatok vallanak, hogy az őszi idény, nem azt mondom, hogy nem fontos, de nem ott dőlnek el a fontos dolgok, ahogy az előbb említetted, azért az is fontos, hogy ősszel hogy szerepel a csapat a későbbi kiemelés, vagy a későbbi párosítások miatt.
4: Ezt ugye meg lehet könnyen válaszolni, hogyha valaki maga biztos, és azt mondja, hogy igazából nekem április, vagy márciusban, most márciusban lesz majd ez a Final Four-ba jutás. Ha valaki oda teszi a hangsúlyt, és azt mondja, hogy tőlem jöhet bárki, egy Barcelona, vagy éppen egy Magdeburg, vagy egy Füchse Berlin, vagy bárki más, és ott jól játszik, és bejut a Final Four-ba, akkor igazából nincsen az előtte lévő sok mérkőzésnek olyan nagyon nagy jelentősége. Én azt mondom, hogy aki stabilan játszik egész évben, és nincsenek neki úgymond nagy kilengések, mint ami tavaly azért ránk jellemző volt, az sokkal inkább nagyobb önbizalmat és támpontot adhat a mérkőzésekre, úgyhogy én sokkal inkább ezt preferálom, hogy legyen egy jó folyamat és egy fejlődési szakaszokat figyelembe véve egy egészséges fejlődési periódusra legyen a csapatnak, és abból legyen majd a legjobb időszak ott a tényleg a február-márciusi időszak, ami nagyon nehéz egyébként a férfi kézilabdában, de ugyanakkor szerintem a nőibe is, hogy világverseny után januárban gyakorlatilag úgy térünk vissza, hogy egy hét múlva kezdődik, folytatódik a BL. Tehát azok a csapatok, akik a végén ott a nemzeti válogatott világbajnokságon a Final Weekendre kerülnek, lejátszanak két-két és fél hét alatt 8-9-10 mérkőzés, most pontosan nincs előttem a lebonyolítási rendszer, de azért ott borítékolható, hogy mondjuk egy dánok, vagy éppen a franciák, vagy a németek, stb. Oda kerülnek. Tehát az nagyon-nagyon nehéz utána, ha visszajöve ismét csúcsformába lenni pár nap után, és hát ott abban a szakaszban van azért a Magyar Kupának az ötödik fordulója, amivel be kell jutni a Final Four-ba, utána van a Magyar Kupa, négyes döntő, tehát azért nagyon-nagyon szenzitív időszak. Pont most egyébként számolgattam a napokban, hogy ilyen csak klubmeccs egy top játékosnak ilyen 55 körül van, ebben nincs benne a nemzeti válogatott. Tehát hogyha selejtezőt kell játszani, vagy éppen világbajnokságot, vagy adott esetben Európa-bajnoksági év van, akkor itt bőven-bőven 60-70 mérkőzés körül játszanak ezek a top játékosok, és sokat beszélgetek a Paszkival, meg a Nagy Lacival, meg sok volt játékossal, vagy szakemberrel. Engem nagyon érdekel ez, hogy én edzés-elmélet és módszertan tanítok, hogy magának a sportágnak a dinamikája az hogyan fejlődött. Nem akarok senkit megbántani, de iszonyatos mértékben fejlődött az elmúlt években, főleg fizikai értelemben ez a sportág. Tehát az annyira dinamikus, annyira gyors lett, és annyi sok ütközés van.
3: Számok megnőttek jelentősen.
4: Annyi ütközés van, annyi párharc van, és annyi és ezért van rengeteg sérülés is. Tehát nem, senkit nem akarok megbántani, de nem véletlen, hogy például a junior csapatból, akik Európa-bajnokok lettek, ennyi sérült van most. Tehát, hogy egész egyszerűen több pihenőt kell adni, vagy az ifi korosztályban, vagy a junior korosztályban rendkívül sok akadémista gyerek, fiú, lány sajnos sérül meg, és ennek egyetlen egy oka van, hogy szerintem, hogy nincs meg az a fajta kellő pihenőidő, regeneráció, ami a szervezetnek kell ahhoz, hogy rendben legyen.
3: És ahogy említetted, annyira fejlődik és gyorsul a sportág, hogy az sem járható út talán már, vagy nem túl eredményes, hogyha valakinek van egy kezdősora, egy erős kezdősora, és nincs mögötte olyan cserejátékos sor, akik tudnák őket váltani, hiszen az a tendencia, hogy itt 10-15 perc után muszáj váltani, mert senki nem bírja. Persze látunk erre példát, ugye Matthias Gitzel, így van, aki 60 perces játékos, de szóval ez is megnehezíti talán, mint klubvezető, mint edző dolgát, hogy nincsenek 60 perces játékosok, nem ez a jellemző.
4: Igen, drágább lesz a keret, meg több játékos kell foglalkoztatni a kluboknak, pontosan ezért, hogy tudják kímélni a játékosokat. Azok a tapasztaltabb játékosok, akik még egyszer mondom, nemzeti válogatottat is folyamatosan játszanak, egész egyszerűen szükséges az, hogy tudjanak megfelelő mennyiséget pihenni. És ez nem azt jelenti, hogy nem jó, mert szokták mondani, hogy erősíteni kell a fizikoterapeuta részt, a regenerációt. Nem erről van szó, tehát kiváló szakemberek vannak, kiváló tudással rendelkező szakemberek, vagy éppen gépparkkal rendelkező klubok vannak. Egész egyszerűen a pihenést azt nem lehet mással pótolni, csak pihenéssel. Tehát szoktam mondani a testvérés életemre, amikor még régen volt normális felvételi, már nem akarok bocsánat senkit megbántani, de ugye azt mondtam, hogy a kötélmászás, vagy a függeszkedést, azt leginkább kötélmászással, vagy függeszkedéssel lehet gyakorolni. Hiába tud az ember tolóckodni, meg húzóckodni, meg mindenféle gyakorlatot, ez az a mozgás, amit a leginkább azzal lehet gyakorolni, ami egy speciális. A kézilabda ugyanez, meg a pihenés ugyanez. Tehát pihenés nélkül, alvás nélkül, megfelelő regenerációs protokoll nélkül nem tud az emberi teljesítmény fejlődni, és jó teljesítmény nyújtani. Egyébként olyan, ugye, amikor megyek külföldre például a csapattal, ugye nekem nem az a dolgom, hogy edzést tartok, uh-huh. vagy éppen a városban shoppingolok, hanem inkább...
3: Figyeled a hátteret?
4: Figyelem a hátteret, meg kihasználom a lehetőséget, és ugye az ellenfeleknek a klubvezetőivel, vagy éppen szakembereivel szoktam sokat beszélgetni, és például a Bundesliga nagyon érdekes, mert azt mondják, hogy nincs edzés. Tehát a határterhelésű edzések, azok gyakorlatilag megszűntek, és magát a határterhelést a mérkőzés biztosítja. És abszolút elhiszem, mert hogyha mondjuk megnézem csak a Füchse Berni, vagy a Magdeburg ezévi programját, vagy mondjuk megnézem a versenynaptárát, hogy a második fordulóban Magdeburg-Füchse Berlin, előtte másfél héttel Superkupa Magdeburg-Füchse Berlin. Ugye tegnap olyan mérkőzések voltak, hogy mind a három csapat egy góllal győzött, mind a Kiel, mind a Magdeburg, mind a Füchse Berlin. Tehát és nem akarom megbántani, hogy nem az élcsapatokkal játszottak, hanem a kieső jelöltekkel játszottak. Szóval nekik olyan terhelés van a Bundesligában, ami meg még inkább indokoltá teszi azt,
3: hogy gyakorlatilag az edzés a pihenés.
4: Hogy az edzés a regenerációnak az ideje, maga a taktikai felkészülés, de úgynevezett határterhelésű edzés, ami a szervezetet adaptációs szükségeteit tovább vinni, az gyakorlatilag azt mondom, hogy eltűntek. És ez már egyébként sok sportágra jellemző, tehát ez már mondjuk a tenisz, vagy éppen a amerikai sportok, ugye a kosárlabdának a találmánya, hogy gyakorlatilag edzés, vagy mérkőzésről mérkőzésre mennek bele a versenyidőszakban belül, és ugye ez nyújtja az adaptációs lehetőséget.
3: Egyrészt e felé megy-e a Veszprém, tehát ezt tervezitek-e, hogy valami hasonlót megvalósítsatok? Másrészt, hogyha figyeled ezt a sporttudományos háttért akár külföldön, Bundesliga csapatoknál, Franciaországban, Spanyolországban, ami követendő példa lehet, mekkora a lemaradás, vagy van-e egyáltalán még lemaradás például egy Bundesliga csapat és a Veszprém között?
4: Hát bízom benne, hogy mondjuk a Veszprém szintjén nincs, de mivel nem tudjuk azt pótolni, hogy nekünk olyan bajnokságunk legyen, mint a Bundesliga, éppen ezért ez a mi stábunkban, akár az erőléti edző, akár a stáb többi tagja, vezetőedző, pályaedző szintjén, ez be kell illesztenünk a felkészülésünknek a metodikájába. Tehát mondjuk, hogy az a játékos, aki nem játszik eleget, vagy nem olyan intenzitással játszik, mert nem olyan a mérkőzés, mondjuk nem megbántva bármelyik magyar bajnoki mérkőzésen, akkor igenis úgynevezett kompenzációs edzést kell végrehajtani. Tehát azért, hogy fenntartsd azt a színvonalat, ami az adott napon szükségeltetik ahhoz, hogy a teljesítményed az magasabb, ugye adaptációs szintre kerüljön, ne pedig ugye romoljon. Mert ugye sokszor azt a hibát is elkövetik sokan, hogy játszottunk mérkőzés, de egyébként nem figyelem azt, hogy annak milyen pozitív hozatéka volt, és a alulterhelés az sokszor még nagyobb kockázattal jár, mint hogy egyébként mondjuk a normális terhelés kapta volna a sportoló. Úgyhogy ez egy oda-visszaható folyamatos monitorizálás alatt működik az egész, úgyhogy én bízom benne, hogy ebbe az elmúlt egy-két évben azért sikerült komoly tapasztalatot szereznünk.
3: Ugye 2024 nyarán neveztek ki téged sportigazgatónak, mondhatjuk azt, hogy akkor egy ilyen kész helyzetbe érkeztél, akár a keretet tekintve, akár akkor már ugye Xavi Pascallal megvolt a megegyezés, akkor talán nem volt erre nagy ráhatásod, de az elmúlt két évben már mondhatjuk, hogy a te kezed nyoma is benne van a keret alakulásában, és a munka megosztásnál neked van-e ilyenfajta hatásköröd, hogy elmondod, hogy ezt vagy azt a játékos szeretnéd, vagy neked gyakorlatilag a menedzselés, a háttér megteremtése a feladatod?
4: Én nagyon picit pontosítanék, 24 júniusában érkeztem, amikor még nem volt aláírva a Xavi Pascall szerződése. Rögtön az első, és ugye nem sportigazgatóként, hanem vezérigazgatóként, de igazából nem azért mondom ezt, mert nem szeretném a Nagy Lacit megbántani, hiszen ők a sportigazgatók. Tehát nekem volt még az a lehetőségem, hogy lezárjam azt a részt, ami a Momir Ilić, illetve a Gulyás Péter szerződését illette. Ezt meg is tettem rögtön az első héten, és tehát az volt a hivatalos kommunikáció, hogy nem újítjuk meg az ő szerződésüket, és ezek után a Final Four hétvégén lett a megállapodás a Xavi Pascual, és utána került aláírásra ez a szerződés. Tehát valóban voltak már előzetes beszélgetések vele a Veszprémi klub részéről, de igazából a szerződés aláírása az utána, a szerződés aláírása utána került sor. Az első évben gyakorlatilag egy kész csapatot kaptunk a Paszkival, és nem is változtattunk rajta. Annyi változtatásra volt szükség, hogy a pont a klubvilágbajnokság után megsérült az Eldera, és Aaron Palmarsont igazoltuk ilyen villámigazolással le, hiszen kellett egy olyan játékos, aki ismerte a Paszkinek a gondolkodását, a játékrendszerét, és azonnal tudott ebben segíteni. És a tavalyi év volt az első szerintem olyan nagy mozgás, amikor tényleg azt kell mondjam, hogy rengeteg játékos elment, rengeteg játékos érkezett, és ez valahol magába hordozta azt a fajta hektikusságot, ami jellemzett is minket. Visszatérve az, hogy ki dönt, minden héten kedden tartunk egy értekezetet, hogyha ez BL utazással esik egybe, akkor általában ez jobb, mert arra több időnk van a reptéren, illetve a magában a utazás, vagy a szállodában a Paszkival, a Lacival, illetve a Szabó Jánossal. Ennek vannak rengeteg szegmensei, kik azok a játékosok, akik szóba kerülhetnek, kik azok a játékosok, akik beleilleszkednek a edző által való elképzelésbe. Nyilván van rengeteg gazdasági kérdés, hogy kik azok, akik úgymond nem kerülnek pénzbe a játékjognak a megszerzése, kinek mikor jár a szerződése. Tehát szerintem ez minden klubnál nagyjából így működik. Mi a tavalyi évet gondoltuk annak, hogy egy olyan év, amiben ha szerencsénk van, és jól dolgozunk, és minden összeáll, akkor abból kijöhet egy komoly év, de ebben az évben nincs mellébeszélés, tehát én azt gondolom, hogy most tényleg olyan keret van, hogy minden poszton azok a játékosok vannak, akit a Xavi Pascual szeretett volna, és még egyszer, ez nem csak az ő felelőssége, ez ugyanúgy a Nagy Laci felelőssége, meg az enyém is. Tehát tavaly évben, amikor én ebben kritikát fogalmaztam meg, hogy mindenki megérkezett, és mindenki ott van, ez nyilván, ez nem csak az edző felelőssége, ez ugyanúgy a játékos felelőssége, ugyanúgy a sportvezető felelőssége, az én felelősségem, tehát ez mindenkinek van ebben felelőssége, és nyilván a játékosról se vegyük le a terhet, mert én azt gondolom, hogy a Veszprémi kézilabda csapat nem csak az elmúlt 2-3 évben, hanem az elmúlt nagyon sok évben tényleg a klub, a tulajdonos részéről mindent megkap. Tehát, és, ne,

0: igazgató, vagy éppen a klubnak a vezetője.
1: Innen fogjuk folytatni, elmegyünk hírekre, vendégünk továbbra is dr. Barta Csaba, a Veszprém Handball ZRT vezérigazgatója.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Csoport második a női kosárlabda válogatott a világbajnokságon. Nem zárja ki Moszkva a háromoldalú béketárgyalások újraindítását. Folytatódik a késő nyári idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
3: Megnyerte harmadik csoportmérkőzését is a magyar női kosárlabda válogatott a németországi világbajnokságon. Magyarország, Dél-Korea 82-73. Sikerével a nemzeti csapat a B csoport második helyén végzett. Juhász Dorka 22 ponttal zárt. Ő volt a legeredményesebb játékos. A franciák 111-56-ra verték a nigériaiakat, így a négyes élén végeztek. Holnap a magyar válogatott az A csoport harmadik helyezettjével játszik a negyed döntőbe kerülésért. A budapesti Cselgáncs Grand Slam versenyen nem lehet ott sérülés miatt Pupréka, Végzsombor és Gyertyás Róza sem. A magyar válogatott színeiben végül 33-an vehetnek részt a hétvégi eseményen a Papp László sportarénában. Indokoltnak tartja a Látványcsapatsportok társasági adó kedvezményen alapuló támogatásának felülvizsgálatát az állami számbevőszék. Elemzésük szerint ugyanis az nem a sportszakmai eredményességet helyezi a középpontba, és visszaélésekre is lehetőséget ad, közölte a szervezet.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyerekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál. Erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában beszélt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felsőoktatási stratégiát dolgoznak ki. Nem zárja ki Moszkva, hogy újrainduljanak az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai rendezésről. Erről az orosz elnök sajtótitkára beszélt az amerikai közvetítők hétvégi kijevi és moszkvai egyeztetései után. Dmitri Peszkov ugyanakkor hangsúlyozta, a helyszínről és a pontos időpontokról még korai lenne beszélni. Bejelentette a Szentpétervári Német Főkonzulátus és a Goethe Intézet oroszországi kirendeltségeinek bezárását az orosz külügyminisztérium. Az erről szóló jegyzéket átadták a moszkvai német diplomáciai misszió vezetőjének. A főkonzulátusnak legkésőbb szeptember 18-áig kell befejeznie a működését, a kulturális intézmények munkatársainak szeptember 13-áig el kell hagyniuk Oroszországot. Kezdeményezi a parlament feloszlatását a szerb kormány. Ezzel megkezdődik az előrehozott parlamenti választások kiírásának folyamata. Alekszandar Vučić elnök augusztusban jelentette be, hogy várhatóan októberben tartják meg a voksolást. Az eredetileg jövő decemberben esedékes választást azért kell előbb megtartani, mert a két évvel ezelőtti újvidéki tragédia óta szinte folyamatosak a kormány ellenes tüntetések Szerbiában. Katonai tiszteletadás mellett temették el Belgrádban a népirtás és háborús bűnök miatt elítélt Ratko Mladicot. A boszniai szerb hadsereg egykori főparancsnokának búcsúztatóján családtagok, veteránok és több ezer tisztelője mellett szerbiai és boszniai szerb politikusok is részt vettek. Az Európa Tanács korábban úgy foglalt állást, hogy egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és

0: sérti az áldozatok emlékét.
1: Közlekedés.
0: Baleset történt az M0-as autóút szektorán az M5-ös felé Sziget-Szent Miklós térségében, a 18-as kilométernél a legbelső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: A sok napsütés után estétől északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap a maihoz hasonló napos, száraz idő valószínű, a szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Folytatjuk a beszélgetést, vendégünk továbbra is dr. Barta Csaba, a Veszprém Handball ZRT vezérigazgatója, és a hírek előtt már egy kicsit a keret alakulásáról tettél említést. Ugye három fő játékos érkezett, Lukasz Jörgensen beállós a Flensburgtól, Emil Nielsen kapus a Barcelonától, és Imre Bence hazatért a Kieltől. Mekkora erősítések ők, és amikor, hogyha azt feltételezzük, hogy az élvonalbeli kluboknak hasonló anyagi kondícióik vannak, akkor mit tesz vonzóvá a Veszprémben egy játékos számára? Tehát rosszul fogalmaztam, de szóval miért választja egy élvonalbe egy klasszis játékos a Veszprémet, és akkor vegyük mondjuk Emil Nielsent?
4: Hát ez egy nagyon jó és bonyolult kérdés egyben. Sok összetevője van. Az egyik az, hogy Emil Nielsen egy olyan játékos, akinek a motiváció, és ez elsősorban a belső motivációja, az hihetetlenül magas, és ő egy olyan játékos, aki ugye olimpiai, világ, Európa bajnok, bajnokok ligája győztes, többszörös MVP, különböző világversenyeken, Európa bajnokságon, világbajnokságon, olimpián, stb. Tehát föltetnénk a kérdést, hogy mi motiválja, és pont az, ami a Veszprémnek egy nagy álma, hogy a Veszprém valamikor bajnokok ligáját nyerjen. Ugye korábban én ugye a győri kézilabda csapatnál dolgoztam, és volt egy dán menedzser, a Krisztina Villa, aki gyakorlatilag annak a menedzsment irodának az egyik tagja, akinek a férfi vonalon a Rasmus Kram a férfi képviselője, és ő pedig az Emil Nielsennek a menedzser. És én, amikor elkezdtünk beszélgetni erről, hogy az Emil Nielsent leigazoljuk, akkor pontosan ezen irányból közelítettem ezt meg, hogy a Veszprémnek, és mondjuk úgy, hogy nekem is személyes ambícióm, hogy és mindenkinek, aki a klubban dolgozik, szerintem ugyanígy van ezzel, hogy a történelem része legyen, és a bajnokok ligáját az ő idejében szerezze meg a klub. Ugye én akkor is elmondtam, amikor Veszprémbe kerültem, hogy nekem egy óriási, ugyanilyen belső motivációm, hogy ahogy a nőknél sikerült bajnokok ligáját nyerni többször, a férfi csapatnál is sikerüljön, akár magyar bajnoki, magyar kupa és bajnokok ligáját nyerni. És szerintem ez az Emilnél, ez egy nagyon fontos és egy ilyen hívó szó volt. Tehát amikor mi leültünk beszélgetni a menedzserével, és elmondtuk nekik, akkor láttam, hogy ez inspiráló lehet a számára. A másik nyilván nem megkerülve az anyagi kérdés. De egyébként azért nem anyagi kérdés, mert az Emil Nielsennek a fizetését ma szerintem az a 8 csapat, aki a bajnokok ligája Final Four-é 8-10 csapat, közül szerintem legalább a 90%-a boldogan megadná. Mert úgy van vele, hogy inkább az Emil Nielsennek legyen meg ez a fizetése, és legyen egy vagy két játékossal kevesebb, de ez a játékos azen a poszton tényleg a top legjobb 3-4-5 közé tartozik. Nem hiszem, hogy van olyan klub a világon, nagyon nagy tisztelet mondjuk a Wolf, vagy a Perez de Vargas, vagy a Milosavljevic, nem, tehát nem akarok többet mondani, mert tényleg rendkívül jó kapusok vannak, de nem hiszem az, hogy lenne egyetlen egy olyan csapat, akire, hogyha leigazolhatná az Emil Nielsent, akkor azt mondaná, hogy köszönöm szépen, őt nem kérem. Még akkor is, még egyszer mondom, hogyha az Emil Nielsennek megvan az a fajta költségvetési ára, amit neki ugye jelen pillanatban meg kell adni. A Lukas Jörgensen, ő olimpiai világ Európa bajnok, de gyakorlatilag, és a Flensburgban ugye dán játékosként tudjuk, hogy az nagyon ideális a dánoknak a távolság és minden más miatt. Egész egyszerűen szerintem volt neki egy olyan váltási kezdeményezése, hogy a Bundesligából most már olyan helyre menjen, ahol elsősorban a bajnokok ligáját tud játszani, biztosan. És az egyik ilyen hely Veszprém. Tehát azért a Flensburg évek óta nem játszik bajnokok ligáját, idézőben csak Európa Ligát, de azért ő is kívánkozott arra, és ő is szeretett volna a bajnokok ligáját játszani klubszinten, és ezt mi valahol egy picit kihasználtuk, és lecsaptunk rá, hiszen és a másik az fontos, hogy nekünk egy olyan játékos kellett itt pótolni, aki mint a Ludovic Fabregas. Tehát azért a Ludót egyik évről a másikra, ugye mi, ezt is sokan elfelejtik egyébként, de mi, amikor oda kerültünk a Veszprémi csapathoz, ugye nyáron, hogy gyakorlatilag nekünk nem volt szanszunk már a Paszkival arról beszélgetni a Ludovic Fabregas, hogy marad, nem marad, mert az nagyjából eldőlt az a kategória. Tehát, hogy nekünk nem volt arra sem lehetőségünk, hogy a következő évben sokan mondták, hogy miért nem hozunk megfelelő pótlást, miért nem hamarabb jött a Lukas Jörgensen. Hát azért, mert a férfi kézilabdában olyan mértékű előreadott tárgyalások vannak, és olyan mértékű előre gondolkodó stratégia minden top csapatnál, hogy ezt egész egyszerűen nem megteheted, hogy mondjuk kivásárolsz játékosokat, de hát nem reális pénzeket kérnek játékosokért. Tehát én azt gondolom, hogy most is, amik repkednek akár a Costa testvérek, vagy a Simon Pitlick, vagy egyéb más tekintetében, azt a pénzt a Veszprém nem tudja kifizetni. És zárójelben teszem, nem is akarja. Tehát azért nagyon büszke vagyok arra, hogy az Emil Nielsent, a Lukas Jörgensent és az Imre Bencét pontosan 0 euróért hoztuk, tehát mindegyiknek lejárt a szerződése, és mind a hármat ide tudtuk hozni, és egy nagyon-nagyon komoly erősítést jelent a csapatunknak.
3: Erre az előre gondolkodásra tudnál úgy példát mondani, hogy a te fejedben már a következő idény kerete, vagy már az azt követő idény kerete is körvonalazódik?
4: Muszáj, tehát azért nem mondanék neveket, mert nem szeretnék...
3: Nem csak az időintervallumra gondolnék.
4: Abszolút, igen. Tehát ez egyébként... Tehát nem szeretek tehát így magamról beszélni, meg tehát egy kicsit dicsérni, de talán a női vonalon a Győrnek megvolt az a stabilitása, ami, hogy mondjam, meg is lehetett ezt tenni, de bárki menedzserrel 2016 és 22 között beszélgetett a top női kézilabda csapatok, minden menedzser azt mondta, hogy a Győr az egy, de legalább másfél vagy két évvel előbb készen van. Mert tehát én emlékszem rá, amikor a Stine Oftedának lejárt a szerződése, és én jót mosolyogtam, amikor elkezdtek rá ajánlatokat tenni, de már rég lecsaptam rá, és már egy évvel korábban meghosszabbítottam a szerződését, csak nem jelentettük be. Tehát vagy éppen a Nike Groth hosszabbításánál, vagy az Yvette Brock. Tehát azok a játékosok, akik kulcs szereplők ebben a feladatkörben, vagy ebben a helyzetben, velük ugye nyilvánvalóan, ha előnyöm van abból, és nálam van, akkor ezeket meg kell tenni. Szerintem hasonlóan jár el minden csapat, csak nyilván nem biztos, hogy mindig sikerül ezt megtenni. A férfi kézilabdában egyébként ez sokkal nehezebb, mint a nőinél. Mert sokkal nagyobb a merítési lehetőség, mármint csapat szinten. Igen.
3: Egyébként nagyon fontos az, amit említettél, a motiváció. Tehát ezek az élsportolók, akik már mindent elértek, biztos, hogy küzdenek ezzel, hogy hogyan tovább, és mi legyen a következő cél, és ilyen szempontból tényleg a Veszprém lehet egy olyan csapat, amelyiknek az első BL győzelem az egy hatalmas siker legyen. Emil Nielsent sokan látták és csodálták a Szuperkupa döntőben is. Látszólag egy olyan fiú, mint egy szomszéd srác innen a közelből, nagyon könnyeden véd, és ugye sokat beszélünk erről, hogy nem, az a kifejezett élsportoló alkat, de mégis olyan szenzációs mozdulatai vannak. Ő mit ad hozzá a csapathoz? Egyrészt a tudása révén, másrészt esetleg a mentalitását, hogyha be tudod mutatni, edzés munkáját.
4: Hát az a tudását én nem merném jellemezni, mert nem értek hozzá. A mentalitása az, hát nem, az, hogy példaértékű, az kevés. Tehát én ilyen profi játékost, ilyen tudatos játékost, ilyen koncentrált feladatvégrehajtást, amit látok tőle edzésen és mérkőzésen bárhol máshol, tehát én még soha nem láttam. Tehát ő az a játékos, aki tényleg olyan motivációs erővel bír, hogy az edzésen is, hogyha gólt kap, abban is megvan a reakciója, maradjunk ennyibe. De ugyanez látszik a mérkőzésen is. Tehát ő egész egyszerűen ő olyan magabiztossággal is rendelkezik, olyan tudással is rendelkezik, és ez a tudás, ez az, hogy ő hogyan készül a mérkőzésekre, vagy hogyan, mennyit tesz annak érdekében, hogy ő tudja a játékosoknak a különböző lövéseit, vagy tudja azt, hogy mi következik a pályán, szerintem ez egyértelműen látszik. Az, hogy ő milyen alkatú, azt meg azért nem érdemes szerintem forszírozni, mert olyan gyors, és olyan rugonyos, és olyan hajlékony, hogy egész egyszerűen tényleg bámulatos. Tehát amikor mindig odakodok vissza, hogy amikor 29 védése volt egy West Ham ellen egy szuperglóban, akkor tényleg nincs miről beszélni. Oda mentem hozzá a vacsorán, emlékszem, és mondtam neki, hogy mondom, hát figyelj, ez nem tudok mit mondani. Tehát, hogy olyat már láttam, hogy valakinek van 15-16 védése, de hogy 29, szerintem ilyet még senki nem látott. Uh-huh. Úgyhogy mosolygott egyet, aztán ugye tovább ment. De tényleg, te egy fantasztikus ember.
3: Arra is figyeltek egyébként, hogy a játék tudás mellett, hogy milyen emberek a kézilabdázóitok? Tehát ez a tárgyalásnál fontos? Vagy nincs, igen, nagyon erre lehetőség, hogy válogassatok?
4: Én a női csapat vezetésén nem volt olyan játékos, akivel nem mentem volna el külföldre, és ne beszélgettem volna vele. És
3: pont
4: ne
3: emiatt?
4: Pont emiatt, uh-huh. Igen. És még abban is volt, amiben hibáztam, és sajnos azt kell mondjam, hogy nem sok, de egy-kettő azért volt, de a férfi mezőnyben egész egyszerűen ennek olyan nagyon sok jelentősége nincs. Tehát itt nem, azt szoktam mondani, hogy nem barátokat megyünk szerezni, hanem hogy igazából olyan emberre van szükség, aki az adott közegben a legtöbbet tudja kihozni magából, és ezek azért, ezek látszanak, ezek a dolgok. Tehát említhetném itt ugye az igazolásainkat, ugye a Janis Len, vagy az Ivan Martinovics, vagy éppen a Hesham. Tehát ők mindegyik olyan játékos, aki ugyanezzel a motivációs erővel bír, hogy ő egyrészt Bajnokok Ligájában akar játszani, másrészt pedig nyerni szeretne. Tehát például az Ivan Martinovics, aki a horvát válogatott kapitánya, ugye akit a tavaly előtti évben hoztunk ugye a Lővenből, ő például azért jött, mert tudta azt, hogy a Bajnokok Ligájában való küzdelem, az egy másik szint. És egész egyszerűen, tehát tényleg visszaemlékszem, hogy az első pár mérkőzésen lámpalázas volt. Tehát az a játékos, aki már olimpiai tornán játszott, világbajnoki, Final Four-on játszott, Final Weekend-en, horvát válogatottban meghatározó, és mégis izgult egy olyan közegbe, ami még nem volt neki, amiben nem volt neki még tapasztalata. Tehát, hogy ebbe hiába kezdünk el embereknek a tulajdonságait keresni, leginkább akkor fog kijönni, amikor ott van a helyzet, és a szituációban kell jó döntéseket hozni.
3: Csaba, nem kerülhetjük meg ugye a magyar kérdést, állandóan felvetülő, nem probléma, inkább elvárás ugye a Veszprém felé, hogy minél több magyar játékost, fiatalt építsetek be a csapatba. Mi ezzel a helyzet? Ugye elmondtad, hogy korrektnek tartottad, amikor Palasics Kristóf vagy Fazekas Máté azt mondta, hogy nem Gergő, igen, nem jön haza Veszprémbe, és talán éppen ezért volt fontos, hogy Imre Bence viszont a Veszprémet választotta, de említhetnénk Gács Pető Mátét, aki kiválóan alkalmazkodik ehhez a szinthez, és ugye mondjuk el, hogy az U20-as világbajnok csapat, Európa bajnok csapatban is Váradi Szabó László, Pintér Koppány és Gács Pető Máté szerepet kapott, Barna János sérülés miatt csak a keretben volt, az EB-n nem volt kint, szóval mi a helyzet ezzel a törekvéssel?
4: Én nekem egyáltalán nem kellemetlen ez a kérdés, és nem, sosem szoktam megkerülni, sőt, én nagyon szívesen beszélek erről. Elég markáns véleményem is van, meg szerintem ezt az utat is követjük, amit lefektettünk. Alapvető az, hogy a Veszprémben, illetve a Szegedben olyan játékosoknak kell játszania, aki arra a szintre való. Nyilvánvalóan, hogyha mindig azt mondom, hogy ha ez magyar játékos, akkor neki ebben előnyt kell élvezni egy külföldivel szemben. De az nem lehet szimpatikus, és nem csaphatjuk be sem a szurkolóinkat, sem a szponzorainkat, sem a egész közvéleményt, hogy olyan játékosokat igazolunk, akik nem erre a szintre valók, nincsenek még készen, és gyakorlatilag egyrészt elvárjuk tőlük azt a feladatot, amit nem tudnak végrehajtani, és ezáltal nem érünk el az eredményt. Ugye sokan elfelejtik, hogy a és nagyon-nagyon nagy gratuláció, tehát a junior U20-as Európa bajnoki cím az egész magyar kézilabdának egy rendkívül jó visszaigazolás. Nagyon sokat beszélnek sportpolitikában a TAO-ról, nagyon sokat beszélnek arról, hogy van-e vagy nincs eredmény a sportágban. Ez egy rendkívül jó visszaigazolás, hogy az elmúlt időszakban akár serdülő, akár ifi, akár junior szinten, most én a férfi oldalról beszélek, azért a minden évben, minden második évben, mert minden második évben rendezik meg az Európai Ifjúság Olimpiai Fesztivált, a magyar csapat ott van a legjobbak között, 4 évvel ezelőtt a harmadik lett, 2 évvel ezelőtt negyedik lett. A Európa bajnokságokon általában ott van a legjobb 4-5 csapat között, most ugye junior Európa bajnoki címet szerzett az a csapat, aki gyakorlatilag meghatározza magyar szempontból az NB1-et. Ugye, hogyha végigmennénk a listán, és hogy kapustól egészen az összes posztokig, akkor azt látjuk, hogy ezek a srácok fantasztikus tehetségesek, de azt is hozzá kell tennem, és itt jön az első úgymond kritikám, hogy az Európa-bajnokságon tényleg végignéztem az összes mérkőzést, amit adott a tévé, és elkezdtem írni a különböző válogatottakba, hogy kik azok a játékosok, akik fölkeltették az érdeklődésemet, és azt mondtam éppen a Sótonyi Lacinak, talán ennyit elmondhatok itt a közönségnek, nagyon tisztelem és nagyon nagy gratuláció a Sónak, hogy mi voltunk a legjobb csapat. Nem volt kérdés. Felkészültség szempontjából, támadás, védekezés, a gyerekek felkészítése szempontjából nagyon-nagyon komoly munkát végzett a Sónak és az egész szakmai stáb, de azt kell mondjam, hogy a posztokat figyelembe véve a nemzetközi piacon voltak nálunk olyan jobb játékosok minden poszton, akit azért azt gondolom, hogy figyelemre méltó teljesítmény nyújtottak, akár a svéd válogatottat, akár a német válogatottat, akár az izlandi válogatottat, akár a szlovén válogatottat nézem, tehát emlékszem, ott a szlovénnak már volt mondjuk az a beálló srác, hármassal játszott, ha jól emlékszem, tehát hogy azért tehát olyan beállósunk, az jó, Mészáros Máté is nagyon ügyes gyerek, de tehát azért hogy fizika adottságokat tekintve az nem semmi. Tehát, hogy nagyon sokat tudnék erről beszélgetni, hogy az U20-as csapatnak az eredménye, majd az NB1, majd pedig a bajnokok ligája között hány lépcsőfok van?
3: Sok.
4: Sok. Uh-huh. Tehát nem szabad becsapni saját magunkat se, meg a rendszert se. Én nem véletlenül adtuk oda az apró botondot a NEK-nak idén, NB1-be. És nem hagytuk ott nálunk, mert tudtuk azt, hogy van nálunk a pintérkopány, egy játékost bőven elég menedzselni ezen a poszton, a másik játékos játszon NB1-ben. Majd jövőre valószínűleg a pintérkopányt is oda kell adnunk valahova NB1-be, hogy a feltörekvő következő játékos megint kapjon lehetőséget arra, hogy fejlődjön, de nem meghatározó tagként, hanem egy kvázi kiegészítő emberként jelentkezzen. Nagyon-nagyon-nagyon ritka az olyan, hogy van egy Gáncs Pető Máté, aki gyakorlatilag berobban az NB1-be, berobban a Veszprémbe, és megállja a helyét, nem csak, hogy megállja a helyét, hanem kiköveteli magának a tudásával azt a helyet, hogy ő a bajnokok ligájába játszon. De azért, hogyha megnézzük, hogy hány ilyen példa van, hát nem sok. Tehát, hogy tényleg nem, azért nem akarok neveket mondani, hogy valakit megbántsak azzal, hogy XY vagy Z, de be kell érni, tehát játszani kell, több tapasztalatot kell szerezni, fizikálisan rendkívül nagy különbség van egy U20-as válogatott, meg egy kész felnőtt játékos között. Tehát nyilván van erre példa, mert hogyha a svédeknél nézem a Roganovicsot, aki ugyanebben az életkorban van, csak igen, csak a Roganovics 2 méter, meg nem tudom, 100-valahány kiló, és egy olyan accelerált játékos, és egy olyan tudású játékos, hogy lehet, hogy a, nem tudom, 10 évente születik egy ilyen. Vagy a szlovénoknál van egy ifikorú, ez az Andzsics nevezetű srác, 2008-as, aki ugyanez, hogy a junioroknál is így teljesít. De ugyanakkor pedig az egészet egy picit, hogyha hátrébb lépek, és egy kicsit ilyen pedagógiai szemlélettel nézem, akkor azért, hogyha, és most ez az üzenet, ez senkinek nem szól, de hogyha megnézem azt, hogy a Barna Dani 2 év alatt 2 keresztszel a szakadása volt, ha megnézem azt, hogy a junior válogatottból hazajöttek a srácok, jelen pillanatban hány darab sérülés van, akik sajnos több hónapra kiestek most, és itt most még csak szeptemberről beszélek, én legalább 4-5 olyan játékosról tudok, akinek komoly sérülése van, és a junior válogatottban végigjátszott a nyarat. Tehát azt azért ne felejtsük el, hogy vége egy NB1-es bajnokságnak, ezek a srácok elmennek a válogatottba, 2-3-4 hetes felkészülés után játszanak. Pont a show mondta itt a héten a Nekaráni meccsen, hogy játszanak 10 nap alatt 8 mérkőzést, és ott már azért komoly pofonok röpködnek egy junior Európa-bajnokságon, tehát ez nem ez a utánpótlás torna a Mikulás kupa, hanem az ez komoly, komoly rendezvény, és gyakorlatilag visszajönnek, kapnak egy valamennyi pihenőt, és majd mindenki, a leginkább a közvélemény azt várja el, hogy ezek a gyerekek az NB1-be rögtön játszanak, és rögtön jó teljesítmény nyújtsanak. Játszanak is, csak sajnos a szervezet jelentkezik, és sajnos úgy jelentkezik, hogy egyéb sérülések adódnak. Tehát muszáj betartani. Én teljesen igazadatok a Paszkinak ebben. Nálunk ez úgy működik, hogy egy talentprogramot hoztunk létre, és a talentprogram az, ami az igazi fokmérője a gyerekek fejlődésének. Ott kell, és ott kis csoportokban technikai, igen, technikai, taktikai képzés, akár fizikai képzés, azoknak a gyerekeknek, akik elmaradt területekkel rendelkeznek. Tehát nem lehet lépcsőfokokat átugrani, mert nagyon-nagyon komoly veszélyek vannak benne. Az egy másik dolog, hogy a gyereknek nem is lesz benne sikerélménye. Mert mindig azt szoktam mondani, hogy nevesítem, a Pintér Koppány nem tud rosszul játszani az Ivan Martinovicsal meg a Hesammal, vagy éppen a Juhász Tóth Zalán nem tudna rosszul játszani a Cindrics mellett, mert ugye nyilvánvalóan megoldják helyette. Na de nem ez a felkészítésnek a lényege. Az a felkészítés lényege, hogy például a Nekán, és sokszor emlegetem, olyan gyerekek jöttek ki, akik téthelyzetbe, az NB1-be jó döntéseket hozva fejlődnek, és adják a junior válogatott gerincét azzal az emberrel, akit úgy hívnak, hogy Sótonyi László.
3: Így van, Sótonyi László kedvenc mondás, hogy krízis helyzetben való döntéshozatal, ez a legfontosabb egy fiatal pályafutásában. Pár percünk maradt, Csaba, de mindenképpen beszéljünk a klubról, hiszen komoly jubileum előtt álltok. 1977. január 9-én alapították meg a Veszprémi klubot Vájévese néven, tehát 50 éves évforduló lesz 2027-ben. Egyrészt gondolom, hogy a célkitűzések is ennek megfelelően valahol a maximumot közelítik, úgyhogy ezt egy picit úgy konkretizált. Másrészt, hogy milyen rendezvényekkel készültök, ahogy méltó módon emlékezzetek az elődök teljesítményére, eredményeire.
4: Nagyon köszönöm a kérdést. A célok egyértelműek, szeretnénk minden fronton mindent megnyerni, és a legjobb eredményt érni el ebben a jubileumi évben. A szuperkupa után szeretnénk nyilván a klubvilágbajnokságot, magyar bajnokság, magyar kupa, azt gondolom, hogy kötelező, és tényleg magasra tettük ebbe a mércét, de a Final Four-nak az idei szezonban való megléte, azt gondolom, hogy ugyancsak egy alapcélkitűzésként kell, hogy jelentkezzen. A rendezvények elindultak, augusztusban ugye azzal indítottuk, hogy egy sajtótájékoztató keretében mutattuk be a játékosokat, bemutattuk a klubnak az új, ebben az évben használt címerét, amiben a aranyszín dominált, amit átvittünk magára a mezre is. A játékosok nagyon pozitívak voltak, azt mondták, hogy soha ilyen szép mezük nem volt, ami nagyon örömteli a kollégáimnak, illetve nekem is. Bemutattuk a mezt, bemutattuk az új játékosokat, megspékeltük ezt a napot azzal, hogy a Gáspár Márkucsnak visszavonultottuk a mezét, a messzámát, és ugye a szurkolókkal együtt tudott elbúcsúzni, és a szeptembertől már az első BL mérkőzésen és már a héten is elsősorban a klubnak, először a volt vezetőire, játékosaira, edzőire fókuszálunk, a klub legendákkal készítünk interjúkat, a klub legendákat bevonjuk a BL mérkőzésnek a protokolljába, emlékezünk azokra a kollégákra, akik mondjuk az elmúlt sok időt az 50 éven belül itt töltötték a klubnál, megkeressük azokat a klubvezetőket, akik sokat tettek azért, hogy ebben az 50 évben ugye a Veszprém sikeres legyen. A következő hónapokban pedig mind a szurkolók, mind a játékosok, mind a vezetőedzők, mind a szponzorok sorba fognak kerülni, és január 9-ére tervezünk egy nagyszabású rendezvényt a Veszprém One Arénában, ahol is nem akarok még elárulni titkokat, de két mérkőzést tervezünk, lesz benne sok hazai, illetve külföldi jelenleg, illetve volt sztárjátékosunk is, komoly edzőket, az összes olyan szponzort, klubvezetőt szeretnénk meghívni, természetesen a szurkolók nagy buzdítása és jelenléte mellett. Van egy olyan elképzelésünk is, amit tulajdonképpen csak 4 ember tud az egész világon. Tulajdonképpen
3: ez 4 szemközt vagyunk, elmondhatod.
4: Ezt nem szeretném, de van egy nagyon nagy tervünk is, amit szeretnénk ott megvalósítani. Úgyhogy egészen január 9-ig ebben gondolkodunk, és folyamatosan megy az egyeztetés a szurkoló egyesülettel, a várossal, a polgármester úrral, házon belül az építőkesérnek a vezetőségével, és jobbnál jobb ötletek vannak. Szeretnénk végre azokat a trófeákat kiállítani, amiket az elmúlt 50 évben a klub nyert. A problémánk az, hogy annyi van, hogy gyakorlatilag tematikus sorrendet kell majd ebben megalkotnunk, de ebben is kapunk segítséget az építőkese kollégáitól. Úgyhogy terveink vannak bőven, feladatunk van bőven, és utána szeretnénk ezt január 9-e után továbbvinni majd ezt az eseményt, nyilván attól is egy kicsit függően, hogy hogyan alakulnak az évbeni eredmények.
3: Hát Csaba, végszóként annyit tudok csak mondani, hogy sok sikert, sok energiát és kitartást nektek ehhez az idényhez, sérülésmentes időszakot, és talán azt kívánom, hogy az 50. év tiszteletére mondjuk Emil Nielsennel a pályán egy BL serleggel legyetek gazdagabbak, úgyhogy sok sikert a Veszprémnek erre az idényre. Dr. Barta Csabának, a Veszprém Handball ZRT vezérigazgatójának köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt.
4: Köszönöm a kívást.
3: Ennyi volt már a Hazafutás, a szerkesztő Szűcs Miklós nevében búcsúzik a műsorvezető Szabó Szilvia. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon, de hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, hiszen már is kezdődik a körkapcsolás Németh Kornéllal. Köszönöm a figyelmüket.
1: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi kézilabda. Kezdődik a legrangosabb európai kupaidény a férfi kézilabdázók számára is. A magyar csapat a Portugál Liga ezüstérmesét fogadja, így a sok gólos találkozó szinte borítékolható. Veszprém Porto, férfi kézilabda bajnokok ligája mérkőzés élőben, szerdán 18 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
5: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
6: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
5: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
7: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
5: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 18 óra 7 perc a pontos idő, kellemes hétfesti rádiózás mindenkinek a mikrofonnál, Németh Kornél. Kezdődik a Körkapcsolás, a műsor szerkesztője Szabó Szilvia, a technikáért pedig Jámbor Tamás felel. A labdarúgás határozza meg a mai körkapcsolást, én azt hiszem, hogy teljes egészében ezt bátran és nyugodtan kijelenthetjük, hiszen lesz majd egy MB2-es mérkőzésünk bajnoki rangadónak, vagy bajnoki címről rangadó, döntő rangadónak indult, aztán most per pillanat a tabellán elfoglalt helyezések alapján ezt pont nem lehet elmondani, hiszen a 10. videóton a 14. épp hogy bemaradást érő helyen álló Diósgyőr fogadja. Majd minden esetre Vidi Diósgyőr mérkőzést állt az MB2-ből. Természetesen a szokásainknak megfelelően foci órával indítjuk a napot, és a hétvége összes fontos eseményére is próbálunk majd visszatekinteni, úgyhogy ahogy említettem, tehát foci óra kezdés gyanánt, szokásos asztaltársaságunk egy fővel csökkent a mai napon, jobbulást kívánunk innen is Gábornak, fedjük fel, kapcsoljuk be, igen, és akkor megszól, köszi Tomi. Szóval tehát...
2: Ezek szerint én is rosszul vagyok, jó?
1: Nem, de a te mikrofonod, mivel Tomi nem kapcsolta be első körbe, szóval Simon Zoli, állandó asztaltársaságunk némi nemű váratlan lefolyású betegséggel küzd, ami miatt nem tud velünk itt lenni, úgyhogy jobbulást kívánunk neki, de Elbert Gábor tanárurat, a Csajok Ligája nagyszerű szerkesztő műsorvezetőjét viszont köszöntöm itt a stúdióban.
2: Szép estét mindenkinek.
1: Gábor, szokásainknak megfelelően köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és akkor magyar focival kezdünk, mert hogy vendég is van velünk a telefonvonal túlsó végén, ugyanis a 200. élvonalbeli bajnokián is túl van már a Paks színeiben Windecker József, aki a hétvégén hát vereséget szenvedett a paksi csapattal, viszont sok mindent tudunk érinteni, a bajnokság erőviszonyait, a Paks csapatát, egyáltalán, hogy mi a helyzet vele, úgyhogy őt köszöntöm a telefonvonal túlsó végén. Szia Jóci, köszi, hogy bekapcsolt hozzánk telefonon keresztül.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm az összes kedves hallgatót is.
1: Na, esünk túl akkor a legnehezebb részén, nem akarok kákán csomót keresni, hogy emlékszel vissza itt a hétvégi bajnoki mérkőzésre, ahogy említettem, sok sikerélményetek nem lehetett ebben a találkozóban. Paks Debrecen 2-4, azért hozzáteszem, hogy egy fél szezonra elegendő helyzetet puskázott el a paksi csapat, vagy puskáztatok el, tehát ez fordulhatott is volna, a Debrecen nagyon jó százalékkal értékesítette a helyzeteit.
3: Igen, én is így gondolom. Ugye, hogyha ez egy mérkőzésen van így, akkor az nem olyan nagy probléma, mert mindenkinek lehet mondjuk rosszabb napja a kapu előtt, de sajnos ez már nekünk visszatérő problémánk ebben a szezonban, hogy több meccset is megnyerhettünk volna, annyi helyzetünk volt, és nem sikerült. Gondolok itt a Puskás Akadémia ellen, vagy a Honvéd elleni mérkőzése, abszolút nekünk álltak a meccs kép alapján, szóval ezen mindenféleképpen változtatnunk kell, hogyha meg szeretnénk ismételni az előző évek sikereit.
1: Egyébként ugye jellemző, azt szokták mondani itt állandó szakértőink a stúdióban, hogy Bognár György csapataira mindig az a jellemző, hogy sok gólos mérkőzést játszik, rúgjunk egyel többet, mint az ellenfél. Mennyit tudsz ebből megerősíteni te, aki ott vagy a heti összes edzésen, és ott vagy a meccs előtti eligazításon is az öltözőben. Szóval ez a felfogás, ez a csak rúgjunk egyel többet, mint az ellenfél, mennyiben igaz, amit rátok aggatnak, vagy veletek kapcsolatban elhangzik?
3: Igen, hát a Gyuri is, ugye tudjuk, hogy milyen mentalitást képvisel, ő azért letette már a névjegyét itt az első osztályban, főleg itt a paksi csapatnál, ugye tényleg ő a támadó focit helyezi abszolút előtérben, és igen, ő úgy mondta ezt, hogy inkább 5-4-re nyerne, mint 1-0-ra, de hogyha nyerünk, akkor ugye ezzel nincs is probléma, és tényleg a mi játékunkban abszolút benne van az, hogy fél időnként vagy mérkőzésenként egy 3-4-szer megkontráznak minket, de azért az arányokat azt meg kell találni, mert hogyha hátul nem vagyunk stabilak, akkor azért úgy nehéz meccset nyerni, de nem feltétlen ilyenkor, tehát ez egy összetettebb probléma, nem a védőkre van kihegyezve az egész, hanem a csapatvédekezésünk, ugye mivel mi magasan presszingelünk, magasan szeretnénk labdát szerezni, úgyhogy ha elcsúsznak a dolgok, akkor azért a védőknek nagyon nehéz dolguk van, mert az NBA-ben azért vannak olyan kvalitású csatárok, szélsők, akik rendkívül gyorsak egy-egyben, jók, és hiába megszerzed ötször a labdát, hogyha a hatodikra, a hetedikre nem sikerül, akkor ugye már kapusunkra viszik szinte, szóval ebből azért inkább azért mondom, a csapatvédekezéssel akadnak most problémáink.
1: Milyennek látod a bajnokság színvonalát, az erőviszonyokat? Te, aki benne vagy a sűrűjében, tehát az, hogy én kívülről, vagy mi innen kívülről nehezen tudunk kiigazodni, hogy más ne mondjak, a sereghajtó Zalaegerszeg nyert ugye az Éllovas Puskás Akadémia ellen, és ez megint csak ugye ebben a fordulóban történt, ugye szám szerint a 7. játéknapon, szóval te, aki benne vagy, ki tudsz-e igazodni, vagy milyennek, tényleg milyennek látod a bajnokság erőviszonyai címvonalát?
3: Ez pontosan jól tükrözi az a példa, amit elmondtál az NB1-es erőviszonyokról, hogy itt bárki bárkit megverhet, itt nincsen papírforma meccs, mert az borulhat. Tényleg azon múlik, hogy egy csapat mennyire tudja stabilizálni a helyzetét, mennyire tudja ráerőltetni a másik csapat az akaratát, mert hogyha egy zsinórba tudsz nyerni egy 2-3 meccset akár, akkor ott vagy az elején, ugyanezt fordítva, akkor meg a végén. Szóval én úgy gondolom, hogy a végig egy nagyon kiillezett bajnokság lesz, és mi is keressük azt a formánkat, amivel tudjuk, nem csak a játékunk tud jó minőségű lenni, hanem az eredményesség is, mert ugye az a legfontosabb.
1: A telefonon a túlsó végén a Paks labdarúgója Vindeker József, a Nemzeti Sportrádió stúdiójában pedig Albert Gábor, aki én látom, a hallgatók nem jelentkezik, hogy kérdezne.
2: Igen, ugye mi Jocival szoktunk beszélgetni, nem is hosszan, de viszont rendszeresen általában a győztes meccs után. Hamarosan következik két válogatott mérkőzés, és amikor ezek közelednek, akkor mindig szóba kerül a foci órában, hogy vajon a kapitány kit hív majd meg. És én rendszeresen elmondom, hogy számomra nagyon nehezen érthető, hogy a Paks két belső középpályása, Vindeker József és Papp Kristóf, nemhogy válogatott meghívott, de még jegyet se kapott válogatott meccs. Ezt hogy éled meg, hogy nagyjából 10 éve játszol válogatott formában, de nem nagyon kerültél szóba?
3: Köszönöm szépen, megtisztelő. Hát ez nüanszokon múlik. Ugye természetesen azért ebből a szempontból van hiányérzetem, de főleg most, hogy egy nagyon jó generáció, egy fiatal generáció van, mi azért a Kristóffal hiába, ugye, amit mondtál, hogy régebben talán lehetett volna azért egy-két olyan alkalom, amikor talán lehet, és lehet, hogy el is gondolkodtak rajtunk, de ugye ez most már abszolút nem aktuális a korunkból kifolyólag is. Hát ezen túl kell lépni. Én, hogyha belenézek a tükörbe, én tudom, hogy mindent megtettem, minden edzésemre, minden mérkőzésre, sőt, a szabadidőmet is nagyon sokszor, sőt, mindig alárendelem a focinak, tehát úgy készülök otthon is, külön munkát végzek, külön regenerációt, hogy fitten tartsam magam teljesen, és mindig meccse és edzése kész legyek. Ez ugye most így döntöttek, ezen én nem tudok változtatni, én azokra a dolgokra összpontosítok most már, meg korábban is így volt, amiről én tudok dönteni. Ami meg rajtam kívülálló, azzal nem foglalkozom.
2: Ez bölcsesz, érdemes minden sportonak megtanulni. Így 30 fölött mennyit látsz még ebben a pályafutásban, és mi a terv utána?
3: Megmondom őszintén, hogy jó állapotban érzem nagyon magam. Ugye most tényleg, ha valamit ki tudnék emelni a karrierembe, az mindig is a mentalitásom volt. Nem, soha nem én voltam a legtehetségesebb gyerek a korosztályunkban se. Akár az NB1-es vagy a csapattársaim között is voltak mindig óriási tehetségek. De azért az, hogy 33 évesen még NB1-be tudok focizni, és úgy érzem, hogy még van bennem, ez tényleg a mentalitásomnak köszönhetek, és annak a gondolkozásnak, ahogy én úgy gondolom, hogy állok a focihoz, mert tényleg nagyon-nagyon, aki ismer, az tudja, hogy mennyire odafigyelek minden apróságra, az étkezéstől elkezdve a pihenésen át, a regeneráció, tehát minden a külön edzésekre. És ezt az évek alatt én ugye szépen kitapasztaltam, hogy mi az, ami nekem bejön. Szóval nem gondolok, hogy 2 éves szerződésem van, azt mindenféleképpen szeretném kitölteni. Utána úgy gondolom, hogy egy évekbe tudunk gondolkodni, ha még van bennem. Ez majd az aktuális teljesítményem fogja eldönteni, és azt, hogy a testem hogy bírja. Most jelen pillanatban tényleg nagyon jól érzem magam, jól is megy a játék. Ugye az eredményességben azért várunk javulást a csapattól, de én úgy gondolom, hogy ez meg is fog változni.
1: Maradjon is ez így, sérülésmentes időszakod legyen a jövőben is, ezt kívánjuk természetesen. Ugye említettem a bevezetőben, hogy túl vagy a 200. mérkőzésen a Paks színeiben, ráadásul ugye az Újpest ellen, amikor ez a jubileumi meccs volt, gólt is szereztél, és tényleg tökéletesre sikeredett. Úgyhogy segíthetsz eldönteni egy nagyon komoly eldöntendő kérdés, vagy átvágni egy gordiuszi csomót. Albert Gáborral nagyon komoly vitáim szoktak lenni ebben a műsorban arról, hogy a Paks milyen teljesítményt nyújt. Nem a teljesítményeteket kritizálva, hanem Gábor állítása, hogy a Paks erőn felül teljesít immáron évek óta. Az én állításom, hogy egy olyan csapatra, amely sorozatban nyeri a magyar kupákat, ugye nem olyan régen egymás után nyertetek kettőt, illetve folyamatosan dobogó közeli teljesítményt nyújt, és vagy a dobogón is végez, nem lehet azt mondani, hogy folyamatosan erőn felül teljesít. Mi az igazság, Windecker József?
3: Én úgy gondolom, hogy a kettő között van. Szóval...
1: Nagyon jó diplomata vagy.
2: Köszi. Vele gyakrabban találkozik, úgyhogy nem mer neked igazat adni. Ez így jó, köszi. Igen. Én rendben vagyok ezzel így.
3: De azért, de tényleg így gondolom, mert itt Pakson, tehát hogyha a körülményeket nézem, az anyagi lehetőségeket, hogyha ebből indulnánk ki, akkor mondhatnánk, hogy erről teljesítünk. De hát ugye a futball az volt egy edzőm, egy nagyon jó edzőm, aki mindig azt mondta, hogy a focipályán van a legkisebb különbség a csapatok között, és ezt nagyon-nagyon így tartom. Tehát, hogyha tényleg, amit még egyszer ismétlem magam, hogyha abból indulnánk ki, hogy más csapatoknál az utóbbi években milyen lehetőségek voltak, akkor azt mondanám, hogy hát már rég ki kellett volna esni. De hát ez nem így működik, mert Pakson összejött egy olyan mag, aki még, hogy ez a régi vágású magról beszélek, akik minden edzésen, akár egy faljátékról beszélek, akár egy nagypens játék, vagy csak lábteniszről, vagy bármi, hát hogy mondjam, hogy szépen fogalmazok, nyerő típusúak, tehát hogy mindennek tesznek a győzelemért, és hogy így van ebből egy 5-6 játékosod, aki pályán van folyamatosan, és már megvan a kellő rutinjuk, és még azért nem is olyan ügyetlenek, akkor abból azért egy jó dolog összejöhet. Mert pontosan ilyen volt a utóbbi években a bajnokság, mint amiről most is beszélünk, hogy végletig kiélezett. De ilyenkor nem mindegy, hogyha van egy olyan társaságod, akik egymást is, tehát nem csak ismerősök, meg csapattársak vagyunk, hanem barátok, és a pályán meghalunk egymásért, tudjuk egymás gondolatát, kiállunk egymásért, még így sorolhatnám a jelzőket, akkor abból ez jön ki, hogy akár éveken át ott tudsz lenni az NB1 élmezőnyében, és remélem, hogy ugye ez a mag már azért fogy, mert ugye ahogy idősödünk, az az életrendje, hogy a fiatalabb játékosok ugye felváltják, meg ugye, hogyha a klub jövőjét nézzük, akkor valószínűleg az jobb a Paksi csapatnak is, a klubnak, hogy közben kezdik felépíteni az új csapatot. Nem az lesz, hogy egyik van a másikra, amikor mi kiöregszünk, akkor most mi van, mert eddig játszott 7-8 rutinosabb játékos. Tehát ez a folyamat ez már elindult, de még azért vissza-vissza kell nyúlogatniuk hozzánk, mert azért eredményességben még tudjuk azokat az eredményeket hozni, amiket az elmúlt években. És ez így gondolom, hogy igazából Pakson ez a siker kulcsa.
1: Kiindulok abból, hogy a madocsai levegőben is lehet valami, vagy ott a Daninak a főszében Böde Dániának, szóval nem hiszem, hogy holnap fogtok kiüregedni kiindulva belőle, aki most sérülés után várjátok vissza, ugye lábadozik, és innen is minden jót kívánunk Böde Dániának. Windecker József a telefonvonal túlsó végén, a Paksiak labdarúgója. Azt mondtad az imént a válogatott felvetés kapcsán, amit Gábor kérdezett, hogy a tükörbe tudsz nézni. A nemzetközi klub kupa szerepléssel kapcsolatban van-e benned hiányérzet, vagy ehhez hogy állsz ehhez a kérdéshez?
3: Van, abszolút. Amikor elsőnek ugye kijutottunk Pakssal a nemzetköziben, megnyertük a kupát, ugye hát úgy indult, hogy egy román másodosztályú csapat itthon megalázó vereségben volt részünk, ugye az nagyon gáz volt az a mérkőzés. Nem néztük le őket, hanem a nemzetközi foci, meg amikor két meccses egy mérkőzés, akkor teljesen más. Ugye ott is ugye az első két kontrékból gólt húgtak, piros lap volt nálunk, és akkor nem az volt, hogy akkor jó, akkor legyünk okosak, gondolkodjunk két meccsbe, hanem hát nehogy már itt minket a hazai pályán egy másodosztályú csapat megverjen, és mentünk előre, és ezek meg eljöttek még két kontrával, aztán 4-0 lett a vége. És abból az a meccs amúgy nagyon-nagyon kellett, hogy hogy tanuljunk, tapasztalatot szerezzünk, és utána egy óriási bravúrt vittünk véghez, mert a Lárnakát, az Ák Lárnakát kivertük, aki rendszeresen egy csoportkörbe szerepelt, és ott a playoff, tehát az a hiányérzetem, hogy playoffot játszottunk ugye egy cseh csapat ellen, a Mladá Boleszláv ellen, és kint 2-2 volt már az, hogy...
1: Hát az is úgy lett 2-2, hogy tegyék össze a két kezüket, hogy az 2-2.
2: Igen, 90-sokadik percben egyenlítettek.
3: Igen, utolsó percben egyenlítettek, és ami a legfájóbb volt nekem az, hogy a Lenzsér Bence, meg én is megkaptuk, én megkaptam a harmadik sárgámat, a Lenzsér Bencét meg lehet, hogy kiállították, hogyha jól emlékszem, második sárgával, vagy ő is, de nem kiállították.
2: Így volt, kiállították.
3: Nem is játszhattunk, és így kirúgták az edzőjüket. Úgy jöttek oda, hogy nem is tudtunk rájuk készülni, mert új edző van, ugye hát azért megnéztük, hogy milyen felállásban játszott régebben, de nem tudtunk mire számítani. És eljöttek, és az első fél időben átsementek a félpályán, össze-vissza rúgták a labdát, azt se tudták, hol vannak, de kiúzták 0-0-ra, másik fél időben, meg 5 perc alatt kaptunk 2-t, és vége lett a mérkőzésnek, szóval az egy nagyon nagy lehetőség volt, mert ott a konferencia liga csoportkör az nagyon-nagyon közel volt. Hát az idei év, ez egy jó volt, persze, hogy a Panathinaikosszal játszottunk egy meccset, tehát mindenkinek élmény volt, kint volt 20 nem tudom hány ezer néző, mondjuk egy 80 ezer stadionban azért elveszett, de az most egy Panathinaikosz két meccsen kiverni, az földön túli bravúr kellett volna, és hozzáteszem, hogy nem voltunk messze tőle.
1: Nem, bizony nem.
3: De így ugye ez a szereplés, ez most rövides sikerült sajnos, de még reméljük, hogy még van benne.
1: Nagyon sajnálom, és borzasztó, a magyar nyelv annyira gazdag, de ez a mondat, amit most fogok mondani, teljesen félreérthető lesz, annyira örülök, hogy megerősítetted. Mindazt, ami bennem volt ezzel a Mladá Boleszláv elleni párharccal, én a mai napig nem nagyon tudok ezen túl lendülni, és mindig, amikor valamilyen összevetés jön, vagy valamit, főleg Gáborral, ha vitatkozunk a paksi szereplés kapcsán, mindig ezt szoktam emlegetni, mondom, én nem tudom, hogy ez a seb mikor tud majd begyógyulni. Célok, tervek, Videker József záró kérdésként az idei szezonra?
3: Idei szezonra? Hát szeretnénk megint dobogon végezni. Most egy kicsit távolinak
1: tűnik. Tessék, bocsánat, hogy közben szólok, Albert Gábornak mondom, ez nem alul teljesítés, tehát nincs olyan, hogy túl meg alul teljesítés. Dobogon szeretnénk végezni.
2: Nyilván ja, sportoló nem mondhat más.
1: Nem, de jössz mindig ilyenkor szokott Gábor jönni azzal, hogy csak legyen meg a bennmaradás.
2: De nem az az első célpakson mindig. Legyen annyi pont, hogy biztosan benn vagyunk, és utána van álmodozás.
3: Azért engem, tehát ez most felém irányult ez a kérdés, nem a
2: csapat, a klubnak
3: az elv. Ja, nem arra gondoltam. Csak hogy nem a csapatnak, ami a reális elvárásról beszéltünk, hanem amit én elvárnék, és azt mondom, hogy ha lefújják az évet, akkor én azzal úgy elégedett lennék, akkor az nekem a dobogó, mert nem a realitásról beszélünk, hanem arról, hogy én mivel lennék, én egy dobogóval, és nagyon jó volt ott a Puskásban játszani, és ha már ugye, amit beszéltünk, vágatott meccseken nem sikerült, azért egy magyar kupa döntőt megint egy, mondjuk a Ferencvárossal játszani, az egy nagy élmény volt, és élmény lenne megint, mert az tényleg, akkor nézők is vannak, jó a hangulat, presztízs meccs, tehát azt így alá tudnám érni. És ha már ott vagyunk, akkor már nyerjük meg megint.
1: Ez ugye kettőből kettőször sikerült most a közelmúltban. Videker József, a Paks labdarúgója, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és bekapcsolódtál a műsorban. Élmény volt ezt a negyed órát így közösen eltölteni. Még akkor is, ugye most nyilván nem akartam ünneprontó lenni, hogy azért tehát a Paks együttese számára ugye ez a forduló nem alakult túlságosan jól, de annyiban megerősített, hogy tényleg ember legyen a talpán. Az a Debrecen, amely de mindenhogy kinézett, csak jól nem a bajnokság elején. Ugye most már 5 mérkőzés óta veretlen. Ugye a Nyíregyháza elleni rangadót, amit ugye Dzsudzsák fejes góljával nyert meg, a
2: Loki. Élete első fejes gólya.
1: Igen, azóta ugye 3 döntetlen, és ugye most egy Paks elleni siker. A Pakson nyerni, akármilyen körülmények között is, meg akárhogyan is, az egy óriási dolog. Cserébe ezzel elképesztően besűrítette, hát nem a középmezőnyt, a mezőnyt.
2: Az,
1: tehát
2: egészet,
1: az első
2: igen.
1: És az utolsó között, oké, hogy nem teljes 7 forduló ment el, mert ugye van egy Kispest-Fradi meccs, ami még hibázik, hogy teljes 7 forduló legyen, de mindösszesen 6 pont a különbség.
2: Igen, tehát a Paks pont annyira van a kieséstől, mint a dobogótól, ha így most nem látom a tabellát, de nagyjából 3-3 pont, igen. Vagy 3-4 pont.
1: 2 és 4, de igen.
2: Tehát azért mondtam el az elején, amikor az első fordulóban elemzünk, meg a második után, meg a harmadik után, ennek nincs értelme. Vagy van értelme egy-egy meccset, hogy hogy láttunk, de hogy messze menő következtet levonni, talán az első válogatott szünet idején érdemes, mert ott úgyis megáll, ugye ez 25-én, meg 28-án valahogy így vannak a mérkősek, szóval addigra talán valamit lehet látni, de ha most ránéz valaki a tabellára, akkor nem. Tehát most bárki lehet első és utolsó, bár én tovább is azt gondolom, hogy ha a Fradinál valami nagy probléma nem lesz klub szinten, akkor a Fradi behúzza ezt a bajnokságot.
1: Természetesen ugye minden mérkőzésről azért igyekszünk egy-két gondolatot ejteni. Most itt a Paks-Debrecen találkozó volt az, amit úgy, ahogy Gorcsi alá vettünk, és a hírekig sokkal több időnk már nem is lesz, de valamelyikbe kapjunk bele. Legyen ez a Zalaegerszeg-Puskás mérkőzés, mert gólszámban vagy fordulatok tekintetében talán itt volt a legkevesebb történés, ellenben a meglepetés, vagy hogyan kérdezem, a legnagyobb, amire mindenki felsziszent, vagy erre biztos, hogy felkapja mindenki a fejét, hogy az akkor sereghajtó Zalaegerszeg, a listavezető Puskás most ellen mégiscsak.
2: Ha már olyan napunk, hogy vitatkozunk, azért az Ete úgy kapott ki Győröt, hogy szerintem kifejezetten jó futballt mutatott, és jó nézett ki.
1: Az Ete úgy kapott ki a Vasasnál, hogy igen, egyáltalán nem nézett igen ki jól, a Kispest ellen meg még annyira
2: a sem. A felcsútról meg én magam azt mondtam, amikor a keret átalakulását láttam meg azt, hogy nem külföldi és nem felső polcos edzőt hoznak, hogy jó eséllyel a kiesés elkerülése fog küzdeni, ezzel szemben vezetik a tabellát. Tehát ez alátámasztja azt, amit mondtál, hogy annyira kiegyensúlyozott egyelőre ez a bajnokság, hogy itt valóban bárki megverhet bárkit. Babó
1: Levente nagyon tetszik nekem extra, a Puskás
2: azért beszélgettünk
1: élén
2: is vele valamelyik hétfőn, talán ő volt a második interjú alanyunk így most az új bajnokságban. Pont ezért, mert hogy én is azt mondtam, hogy ami nézve a mérkőzéseket, az ő kapcsolata a játékosokkal, a csapattal, az extra, és egy magyar fiatal edző, sok és fiatal gyerekkel, és amire én azt mondtam
1: neki... Itt állj meg egy pillanat, ez a kulcs, magyar edző. Kérdezd meg, nincs most itt már, vagy talán még lehet, hogy itt van kint a szerkesztőségben. Edvi Laci sose rejtette véka alá debreceni származásuként a Loki iránti gondolatait, érzelmeit. Teljesen, tehát agyérgörcsöt kap attól, hogy milyen nemzetiségű, meg minőségű szakemberek fordultak meg. Most mondtam csak a Debrecen, nem akarom őket kiragadni.
2: Nagyon igazad van.
1: De nem, a lényeg ebből, amit Babó Levente, Borbély Balázs, Erős Gábor, bármelyik, Erős Gábor a Vasassal jelenleg a harmadik helyen áll, Borbét látjuk, hogy a Fradinál talán minden időt
2: egyik... Megette reggelére a Trabzonspor edzőjét kétszer.
1: Így van, legnehezebb sorsolásán keresztül jutott föl az Európa Liga.
2: Erről érdemes beszélni szerintem.
1: Dicsérjük a magyar edzőket.
2: Ebben Lucsánszky Tamás barátomat szoktam idézni, aki szintén az egyik legjobb magyar edző, és az NB1 kivételével valamennyi osztályban nyert már bajnokságot. Ő szokta mondani, hogy egyébként az nem egy ismérve egy edzőnek, hogy magyar vagy külföldi. Tehát önmagában attól, hogy valaki külföldi, abból nem következik, hogy olyan jó, akkor mondjuk azt, hogy szőke, vagy borostás. Tehát, hogy
1: de itthon azért azt ne tagadjuk el, hogy van valamiért egy berögződés, hogyha ide jön, és ez nem foci specifikus. Nem, tehát az én szeretett sportágomban, a kézilabdában ez ugyanígy, hogy volt időszak, amikor ha valaki csak spanyolul annyit mondott, hogy olá, akkor már elhittük,
2: jó, de itt akkor megint eljutunk odáig, hogy sportot csinál egy szakma. És azt nagyon jó lenne belátni, hogy nagyon sok ember, aki az élet más területén sikeres, azt gondolja, hogy akkor tud sportot is csinálni, és ez a mi felelősségünk sportszakembereké, és ebben beleértem magamat, mint sportvezetőt, vagy sportkócsot, vagy tanár, téged, mint sportkommunikátort, hogy ez a mi közös felelősségünk, hogy azt nem tudtuk elfogadtatni tovább sem ebben az országban, hogy a sporthoz sem ért mindenki, az is egy szakma. Mind ahogy nekem operálták háromszor a térdemet, tehát láttam közelről három térdműtét, ebből nem következik, hogy én megmerném operálni a te térdedet, ugyanakkor orvos bátran lesz ügyvezetője a sportklubnak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ideig el kéne jussunk, hogy sportot csinálni az egy szakma, és ez a mi felelősségünk, hogy ezt nem tudtuk elfogadtatni.
1: 18 óra 30 perc a pontos idő, az NB1-ből még kettő mérkőzés biztos, hogy alaposan górcső alá kell vennünk, az egyik a derbi természetesen, a másik pedig a tegnap esti záró mérkőzés, ami elképesztő, őrült, flúgos futamot hozott a 90. perc után, ez a Győr-Kispest találkozó, de csak majd a hírek után.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére,

0: ágazatában is megkezdődhet a béremelés. Folytatódik a késő nyári idő. Jó estét kívánok! Mónus Dóra vagyok.
1: Sporthírek.
0: Megnyerte harmadik csoportmérkőzését is a magyar női kosárlabda válogatott a németországi világbajnokságon. Magyarország Dél-Korea 82-73. Sikerével a nemzeti csapat a B csoport második helyén végzett. Juhász Dorka 22 ponttal zárt, ő volt a legeredményesebb játékos. A franciák 111-56-ra verték a nigériaiakat, így a négyes élén végeztek. Holnap a magyar válogatott az A csoport harmadik helyezettjével játszik a negyed döntőbe kerülésért. A budapesti Cselgáncs Grand Slam versenyen nem lehet ott sérülés miatt Pupréka, Végzsombor és Gyertyás Róza sem. A magyar válogatott színeiben végül 33-an vehetnek részt a hétvégi eseményen a Papp László sportarénában. A látványcsapat sportok adókedvezményen alapuló úgynevezett TAO támogatás felülvizsgálatát javasolja az állami számvevőszék. A szervezet jelentése elismeri, hogy a vállalkozások társasági adójából levonható összegek jelentősen hozzájárultak a labdarúgás, kézilabda, röplabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong szakmai fejlődéséhez, de a feltárt visszaélések, szabálytalanságok miatt a rendszer felülvizsgálatára és az ehhez kapcsolódó jogszabályok pontosítására tesz javaslatot.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Magyar Péter bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt, és célzottan segíti a dízelt tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A miniszterelnök ígéretet tett a méltányos vagyonadó bevezetésére és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozására. Beszélt arról is, hogy megkezdődhet a bérrendezés a nevelést, oktatást segítőknél, a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknál, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában beszélt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és a modern felsőoktatási stratégia kidolgozását is megkezdik. Reagáltak a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalására a frakcióvezetők. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végig hazudta a kampányt, és arra készül, hogy végig hazudja a kormányzást is. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Mi Hazánk úgy véli, a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője a jó szándékú ellenzéket hiányolta. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő három hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások háromnapos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi díj befizetése mellett. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta, közölte a Hungaromet ZRT. Több intenzív hőhullám is kialakult, több napon 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is, június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek. Az ország legnagyobb részén 60 mm-nél kevesebb eső esett.
1: Közlekedés.
0: Baleset történt az M0-es déli szektorán az M5-ös felé Sziget-Szent Miklós térségében. A 17-es kilométernél két sávot lezártak, 6-7 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Estétől észak-nyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap ismét napos, száraz idő valószínű. A szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 18 óra 37 perc a pontos idő. Kellemes rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Az úton lévőknek balesetmentes közlekedést most már helyenként mutatkoznak jelek arra, hogy bizonyos pozíciókban enyhül a dugó, de tudom, hogy akik most a sűrűjében állnak jelen pillanatban, azt érzik, hogy ennek soha nem lesz vége. Elindult az iskola, mindenki feszült, úgyhogy türelmesen, óvatosan, balesetmentesen mindenkit hazavárnak. Ez a legfontosabb. Elbert Gábor, állandó focióra és Csajok Ligája vendégünk, műsorvezető társam, nem is tudom, hogy mondjam, a vendégünk itt a mai focióra. NB1, OTP Bank Liga, egy mérkőzést már Gorcső, sőt, kettőt vettünk Gorcső alá. Na nézzük a tegnap esti flúgos futamot itt a Győr-Kispest mérkőzés utolsó pillanatait. Ez a nehezen megfejthető, hogy ott mi is történt. 3-2-re nyert az Eto együttes egy olyan meccsen, a 0-0-nál szoktuk mondani, hogy 0-0, de ez lehetne akár fordítva is, ami amúgy tényleg lehetett volna akár fordítva is.
2: Bármi lehetett volna, és az még inkább sűrítette volna egyébként a tabellát. Ez annyiból talán lehet jó, hogy itt most Győrben azt hihetik, hogy rendben van minden. Mert hogy annyi sok pontjuk van.
1: De ebben érzek némi nemű, vagy nem is némi nemű kritikát.
2: Igen.
1: Nem?
2: De.
1: Na.
2: Nem, ugye ez...
1: Efraín Juárez irányába?
2: Nem. Nem.
1: Vezetés irányába?
2: Nagyon sokat gondolkodtunk itt hangosan műsorban, akkor, amikor a bajnoki címért harcolt már Győr, tehát az utolsó három forduló, amikor már vezetett, hogy vajon ez a klub működéséből következő eredmény?
1: Ez azóta kiderült, hogy Borbély Balázs működéséből.
2: Ezt most te mondtad, igen. De hogy igen. Tehát,
1: hát
2: hogy
1: ez azóta kiderült,
2: abszolút,
1: tehát ez nem kell
2: abszolút mértékben kiderült, de hogy ezt előtte mondtuk. Tehát hogy az értem, ahhoz még kellett végzettség. És hogy én azt gondolom, hogy ott Győrött ott lesz még baj. És nem azért, mert hogy az edző jó vagy nem jó, mert ez még nem derült ki. Ha az egy...
1: Nekem nagyon pozitív, hogy a Fradi elleni meccs után rövid időn belül egy ilyen végjátékot így le tudtak játszani, mert a Fradi ellen mindenhogy kinézett az Eto, csak jól nem. Tehát azon a meccsen a tavaly, vagy az előző idény bajnoka és kupagyőztese közül nem
2: döntő
1: mondta...
2: fölény volt.
1: Igen,
2: de most az MB2-ből főütött csapattal játszottak, ahol szintén nincs minden rendben, vagy úgy tűnik, mintha ez nem működne úgy, ahogy kéne. Szóval ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés.
1: De mire érted?
2: Hát a Honvéd jól néz ki.
1: Én közvetítettem a Vasas elleni meccsüket, az, hogy ott a Vasas nyerni tudott, az isteni szerencse kategória.
2: Oké, előtte néhány hónappal, a bajnokság vége felé, ott olyan simán verte a Honvéd a Vasast, hogy az Kispestről nézve öröm volt látni.
1: Értem.
2: Eltelt néhány hónap, és ez a különbség, ez teljesen eltűnt.
1: Igen, a Vasas mondjuk akkor kifejezetten jó paszban volt, aztán utána jött ugye két vereség, hazai pályán a Puskás ellen, illetve az Újpest ellen, aztán most ugye nyerni tudott az angyalföldi csapat a Nyíregyháza ellen. Most akkor észre, én mondom azt, amit te mondtál, hogy akkor jussunk el a válogatott szünetig, és akkor okosabbak leszünk. Én nem temetném ennyire a Kispestet, hogy nekem az
2: én
1: a Kispest...
2: Én se temettem, csak az egyen nem néz ki jól szerintem.
1: Meccs, szerintem az kifejezetten jó volt. Ellenben csak, hogy tudjunk másról is beszélni, az NB1-en kívülre is tudjunk egy picit tekinteni a derbiről 2-3-4-5-6-7 gondolat. Mondom jó. Az én vitaindítómat, aztán lehet, hogy ezzel nem fogunk vitázni. Az én állításom Bene Ferencnek, akinek ma van a születésnapja, úgyhogy Isten éltesse, boldog születésnapot kívánunk állandó szakértőnknek ezúton is. Azt mondtam a tegnapi élő közvetítés során legalább háromszor, hogy ez végre egy olyan derbi volt, amelyet nagyon-nagyon régóta nem lehetett látni. Feri azt mondta, hogy a 90-es évek, 2000-es évek eleje derbi hangulatát idézte. Hangulatban is, eseménysorban is, adok-kapok, helyzetek, lehetőségek, vitatott szituáció, tényleg szoktuk volt mondani, hogy minden, mint a búcsúba volt, és összességében igazságos pont osztozkodás, még akkor is, hogyha itt most tudom, hogy a Ferencváros szurkolók felsziszennek, például az Újpest egyenlítő gólya kapcsán, erről is mindjárt beszélünk, jó. De az én alapállításom az, hogy ez egy zseniálisan jó meccs volt.
2: Én azt gondolom, hogy erről szól a derbi, tehát ez most tényleg olyan derbi volt, hogy kívülről nézve, tehát sem nem lilában, sem nem zöldben, ráadásul szintévesztő vagyok, azt kell mondanom, hogy teljesen mindegy, hogy mi lett a végeredmény, ez így jó volt. Tehát ez egy emlék marad annak, aki nézte a tévé, vagy hallgatta a rádióban, pláne, az azt mondja, hogy na, ezt érdemes volt. Tehát egy bő másfél órát, vagy közel két órát töltöttem ezzel, és ezt megérte. és teljesen mindegy, hogy mi az eredmény. Néha foci volt, néha küzdelem volt, a stadionban hangulat volt. Ha lett volna még egy játékvezető, akkor az lehet, hogy segítette volna a mérkőzést, de hogy összességében ez úgy volt rendben, hogy volt.
1: Karakul Ferenc irányába megfogalmazott kritikát mire alapozod? Mert azért ez egy viszonylag markáns állítás volt, ha lett volna még egy játék.
2: Azt gondolom, hogy a magyar játékvetők között én tudnék azért néhányat sorolni, aki egy ilyen mérkőzést minden gond nélkül
1: le tud vezetni. Volt döntően, mérkőzés kimenetelét döntően befolyásoló hibája?
2: Az egyik oldalról egy 11-es, egy piros lap elmaradását reklamálják, a felvételek alapján nem minden jogalap nélkül, a másik...
1: Ez most melyik? Tisztázzuk melyik jelenet?
2: Tán Zakari Eszennek volt az elején egy, amikor egy ilyen bokatörős rálépés volt, és nem
1: már lett követke. Bokájára, vagy
2: nem, én emlékem szerint ő lépett. Aha. Úgy. Láttam képeket, tehát, hogy a másik oldalon, hogy az a gól az les volt, mert hogy belógott a sarka. Összességében nekem a... Beszéltek erről egy kicsit hosszabban?
1: Persze.
2: Szóval, hogy itt hetek óta mondjuk azt, és nem csak Bódog Tamás, meg Bognár György, meg hogy súlyos sérülések voltak, hanem hogy bizalmi válságban van a magyar labdarúgó játékvezetés az első osztályban, és valamit kéne csinálni. Amikor ezt az embert meglátta a két csapat, hogy meglátta, hogy ő vezeti, azonnantól azzal a kockáttal járt, hogy itt nem lesz rend, mert hogy őt nem fogadják el. És az nem jó. Tehát, hogy itt én azt gondolom, és hetek óta mondom, és jó szándékkal mondom, nem bántóan, hanem építő tényleg építő vagy konstruktív ellenzékként, hogy valamit kéne tenni, mert hogy ennek nem lesz jó vége. Ebből botrányok lesznek, sérülések lesznek, hogy a játékvezetés, nem ez egy-egy játék, de összessége a magyar játékvezetés iránti bizalom az mind a lelátón, mind a kispadok környékén elveszett, és sajnos okkal. És ez nem azt jelenti, hogy ne volna sok magyar játékvezető, akit én nagyon szeretnék, és kiváló embernek, és jó játékot tartok, de ennek ugye a mérője mindig az, hogy válogatott meccset, nemzetközi kupa meccset, EB-n, VB-n mérkőzést mennyi magyar játékot vezet, és ez nagyjából nulla.
1: Hát meg amikor Pul Sándorok, meg Kassai Viktorok az elődök, és tudom, hogy most Kassai Viktor kapcsán is sokan felszisztennek, de az egy értékmérő, hogy milyen sorozatokban,
2: hát
1: milyen
2: tessék a saját szakmát bejutni odáig, így ahova
1: van,
2: ő
1: tehát,
2: eljutott.
1: Most azért mondom, tehát ez mindenképpen ez egy objektív.
2: Szóval ez a két nézőpontja van nekem ennek a derbinek, az egyik, az teljesen egyetértek veled, hogy ez mint derbi, ez úgy volt jó, ahogy volt, tehát hogy ez egy élmény volt a nézőknek. Szerintem mindkét szurkoló tábor talál ebben ráadásul pozitívumot, és a másik oldalról itt is felsejlik annak a lehetősége, hogy a játékvezetésben kéne valamit lépni, amíg nem késő.
1: Mennyire foglalkoztat sportbarátként mindaz, ami a lelátón molinók formájában megjelent? Ugye a két tábor egymásnak üzengetett, sőt nem csak egymásnak, hanem a Fradi táboron belül is van törésvonal, vagy látszódik valamiféle törésvonal, szóval van, ami talán odaszólt, van, ami kifelé, nehéz ezt megítélni, mennyire foglalkozik, tényleg mint sportbarát, vagy itt a foci órában, itt a foci órában helye van, nincs helye, beszéljünk róla, ne beszéljünk, mennyire tartozik ez a meccshez. Kicsit mondom megint, hadd mondjam elsőnek a kiegészítésemet hozzá, kicsit azt érzem, hogy ha nincs tetlegesség, ami most már szerintem vagy 15 éve nem volt, vagy 20 éve, vagy nem tudom, nagyon régóta nincs az, amit utána volt, ugye a 90-es évek végén jó pár utcai balhé, és akkor annak a képeit mindenféle tévécsatornák évtizedeken keresztül mutogatták, hogy volt ilyen, mert abba bele lehetett kapaszkodni, meg az nézettséget generált, most ha nincs olyan, akkor most van ilyen. Nekem egy kicsit ez ilyen. De nem vagyunk egyformák.
2: Nem, persze, és én elmondom, hogy én mit gondolok, legfeljebb nem értünk egyet mindenben. Én azt gondolom, hogy ennek semmi köze a sporthoz. Tehát ez szintiszta politika, és én ezért nem szeretem azt, hogyha a politika függetlenül a színektől, hogy bár milyen oldalról, de rátelepszik a sportba, vagy túlságosan nagy szerepet szakít, vagy szeletet szakít magának a sportból. Ez nem a sportról szólt, ráadásul egy olyan mérkőzésen, amikor egyébként volt a pályán olyan show, vagy előadás, vagy bármilyen, lehetett volna azzal foglalkozni. Tehát én nem gondolom, és minden, most nem fogom idézni ezeket, de hogy mindegyik transzparensnek, vagy kiírásnak volt politikai motivációja.
1: Mindegyik a Fradi városból indult ki.
2: De
1: és
2: hogy én azt gondolom, hogy ez egy következmény, vagy ez az okozat, oda kéne eljutnunk, hogy az ok nem jelenik meg. Tehát, hogy a politika nélkül nincsen sport a világon sehol. Tehát, hogyha ezt mondjuk, akkor is hazudunk, hogy a politikánk teljesen ki kell vonulni, de hogy a politikánk az a dolga, hogy segítse, de hogy ne legyen benne. És én azt gondolom, hogy ez ebből, ami történt, ez következik, ami most a lelátókon látszott, és ez nem jó. Szerintem ez egyébként nem sportműsor kérdése, ez sokkal inkább egy politikai műsor kérdése. Ha most azt mondod, hogy sportbarát, vagy sportban dolgozó, vagy magát sporthoz értőnek gondoló embert kérdezel, akkor ennek a sporthoz szerintem semmi köze nincs.
1: Igen, viszont mondom, azért hoztam ezt a példát, és nem tudom, mennyire volt egyértelmű, hogy teljesen mindegy a tévécsatorna megnevezése nélkül A, B vagy C, de előszeretettel mutogatott ilyen 90-es évek végi lovas rohamot.
2: Ez egy Honvéd pályán volt, egy kupa döntő talán.
1: De meg volt az Ülői úton pályán kívül is több ilyen eset, mondjuk ez a 98-ban volt például, és akkor még 2008-ban is mutogatták, hogy ilyen szokott lenni.
2: Ez erre jó, pont, ilyen.
1: Oké, na de most, amikor megnézed azokat az oldalakat, és megint nem akarom megnevezni, mert se egy, tehát az egyik 19, a másik meg egy hiány 20, akik ezen rugóznak ma egész nap, hogy az egyik azt írja, hogy 86 levélváltást küldtünk, vagy levélváltás történt a Fradi sajtóosztályával, hogy ugyan már ítéljék már el, hogy mi történt, vagy
2: de azt bízzuk rájuk. Tehát, hogy igen, az, hogy nekem okay, nem tetszik, meccs, az egy dolog.
1: Igen, de maga... a meccsről az, hogy az, amiről beszéltünk, hogy ez egyébként az utóbbi mondjuk 10 év egyik, hanem a legjobb derbije volt, az egy ilyen, hát az egy ilyen mínuszos
2: hír. De akkor elmegyünk messzire megint, mert akkor megint arról is beszélünk, hogy az, hogy sport újságírás szakma az milyen állapotban van. Okay. Hogy az, aki a weblapon ezt rakja ki, és ezzel foglalkozik, persze, mert nem tud föltenni egy szakmai kérdést egyik edzőnek se, nem? Gondolom én, nem is, ugye?
1: Igen.
2: Tehát ez mind abba az irányba mutat, hogy amiről a szünet előtt, vagy a hírek előtt beszélni próbáltam, hogy sportot csinálni, ez egy szakma. És az valaki más területen, és ott az orvost emeltem ki, nem politikust, más területen sikeres és jó, abból nem következik, hogy a sportban is az. Tehát, hogy ez egy nagyon összetett kérdés, szerintem ez nem sportműsor témája. Rendben. Vagy legalábbis nekem, az rendben. Én véleményem szerint nem az.
1: Beszéltünk róla, érintettük, én azt hiszem, hogy mindenki megtalálhatja a számítását, nem mentünk el mellette szó nélkül. Nem lehet elmenni mellette szó nélkül, és én most már látom, hogy nemzetközi vizekre nem nagyon tudunk ma evezni.
2: Ezen a lányok miatt azért kicsit menjünk
1: már. Evezünk a végén, jó. Úgy osztjuk be az időt, de azért akármennyire is megállapítottuk, hogy hét forduló után messze menő következtetést még nem lehet levonni, azért hamarosan lesz egy élő közvetítésünk. A csapatok már melegítenek, ugye ezt a műsor elején a beköszönésnél említettem, hogy lesz ma egy Videoton FC Fehérvár DVTK mérkőzés az MB2-ből, amikor elindult az idény, akkor ez egy ilyen bajnoki címről döntő rangadónak titulálta mindenki, hozzáteszem, teljes joggal. Aztán a tabellán elfoglalt helyezések most nem ezt mutatják. Na de, Soroksár Tiszakécske 1-2, jelen pillanatban a Sori 6 győzelem 1 döntetlen. Holzer Ádám csütörtökön reggelente itt szokott velünk lenni a reggeli műsorban. Kicsit ilyen paks szindrómában szenved. Ó, hát csak maradjunk bent, és ó, hát csak a... És értem, mert a Sorinál sokkal inkább el tudom ezt fogadni, mint a Paks esetében. De itt most nekünk a foci órában szerintem nem csak egy lehetőségünk, hanem kutya kötelességünk is legalább pár szóban beszélni arról, hogy mennyi szerepe van ebben Korolovszky Gábornak, aki ugye átvette a Sorit, és akkor megint egy magyar edző, én szándékkal építettem így föl a történetet, mert nekem szent meggyőződésem, a Sori keretében egy csomó játékos van, akit a Fradival kooperációban, együttműködésben használnak, nevelnek, játszatják, és mondjuk a kis Kuznyecov, ha így mondom, vagy Bagi Ádám, aki most ugye épp a Fradiban, de a Soriban is.
2: A Lakatos is játszott sokat.
1: Igen, tehát azért mondom, hogy ezek most kezdenek beérni, de ehhez kell szerintem az, hogy Korolovszky Gábor a Fradi MB3-as csapatától érkezett a Sorihoz, tehát hogy látja, dolgozott, átlátja. Jól, nekem ez így tetszik, és jól
2: láttam
1: van felépítve.
2: A Soroksát, vissza közel lakom, tehát hogy időről időre azért kimegyek meccset nézni, most legutóbb talán a Csákvár elleni 6-0-át láttam. Ugye Korolovszky Gábor szerintem nagyon tudatosan építi magát, mint edzőt. Ennek az építkezésének vannak kárvalottja, olyan játékos, aki ezért azért nem kapott játék lehetőség, és már nincs Soroksáron. Az, hogy a Soroksár úgy, hogy ugye ez a Fradinak a szatellit csapata, a fiók csapata,
1: testvér csapata,
2: nem tudom milyen csapata, és hogy alapvetően abból építkezik, ez nem egy könnyű feladat, mert sokszor hát, ugye sőt, péntek sőt. Este vagy szombat reggel tudod hát, meg, hogy kire számíthatsz, kire nem. Ez az egyik része.
1: Nem csak, hogy számíthatsz ki az, akit kéne játszatnod, de ő hát, is csak maximum 45 percig. Tehát
2: igen, tehát hogy ez minden tartalék csapatnál akkor ez egy speciális kihívás. Az egyébként szerintem most csúnyát fog mondani, azért az beárazza az MB2-t is. Ez a menetelése a Soroksárnak, mert tavaly nagyon jó csákvár volt Tóth Balázs és Kulcsár Dávid vezetésével. Ezek úgy kaptak hatot most, hogy rossz volt nézni. Tehát, hogy
1: a csákvár jelen pillanatban utolsó előtti.
2: Igen, de most X-elt csákváron egy komoly csapat.
1: Szeged.
2: Vagy egy komolynak tűnő csapat, akkor inkább így mondom. De hogy 15 perc után az a Soroksár csákvár már 3-0 volt. Tehát én azt gondolom, hogy Koroszki Gábor is egy olyan magyar edző, aki nagyon tudatosan építi magát, tudja, hogy mit akar, és az elmúlt fél évben szerintem megtanulta az MB2-t, és most olyan játékosai vannak, akiket vélhetően sokkal jobban akart ő, mint volt ez az előző fél évben. Ez egyen nagyon jól néz ki. Mondom, kritika egyébként szerintem az MB2-re, hogy akár egy Szeged, amit említettél az előbb, de hogy a két ma este játszó, és itt a rádióban hallgatható korábbi sokszoros NB1-es, vagy sokáig NB1-es csapat, és még azért van az NB2-ben egy-két olyan csapat, amelyiket sokkal inkább várnánk a tabella élére, mint a Soroksár. Kíváncsi vagyok, hogy a végén a Soroksár hol végez. Legjobb helyezés azt hiszem negyedik volt még Lucsánszky Tamással.
1: Annyi, hogy a következő kanyarban a Magyar Kupa körben, most a hétvégén Magyar Kupa meccsek jönnek majd, MOL Magyar Kupa mérkőzések. Szóval Sori, Tisza Kécske az első a másodiknak.
2: Így van. Feszül. A Tisza Kécskeség legalább ekkora meglepetés, hogy második, azt tegyük hozzá.
1: Igen.
2: Nekem.
1: Igen. Nem csak neked, nekem. Szerintem mindenkinek. Na, és akkor műsorunk zárásaként, ha már ketten vagyunk most, persze természetesen Simon Zolinak innen is jobbulást kívánunk, és reméljük, hogy ez csak egy átmeneti kis gyors betegség volt, ami leterítette. Jöjjön a női labdarúgó bajnokság, és nem is feltétlenül csak az eredményeket vegyük gólcső alá, hanem egy jelenségről szeretném, hogyha beszélnénk, tervezzük majd ezt egy picit részletesebben a Csajok Ligája következő részében is feldolgozni. Ha már a Diósgyőr szóba került, mint a ma esti közvetítés egyik főszereplője. A női bajnokságban a Diósgyőr női csapata teljes mértékben átalakult, és a diósgyőri farm csapat, testvércsapat, szatellit csapat, az Eger gyakorlatilag diósgyőri mezben elindult a bajnokságban. Az a csapat, amelyik jelen pillanatban sereghajtó, 7 rúgott és 36 kapott góllal állott, nagyon sokan legyintenek egyet, és gyakorlatilag azt mondják, hogy ennek így ebben a formában mi értelme van. A hétvégén 10-2-re kapott ki ez a nagyon fiatal, alapvetően MB2-es társaság, ők nem is tudták, hogy MB1-re kell készüljenek a Puskás Akadémiától. Na de, minden edző, akivel játszott eddig a Diósgyőr, legyen ez az Astra, legyen ez a Ferencváros, legyen ez az Újpest, főleg a két nagy, tehát a Fradi és az Újpest edzője, Oroszi Sándor is, illetve Albert Flórián is, agyba főbe dicsérte a Diósgyőrt, hogy focizni akarnak, nem betolják a buszt, nem állnak be a kapu elé. Ha éppen 10-et kapnak a Puskás ellen, azért kaptak 10-et, mert amikor már 7 volt közte, ők akkor is focizni akartak, és menni akartak előre. Mit gondolsz erről a fajta hozzáállásról? Lehet-e egy 10-2-es vereség után a lányaidnak azt mondani, vagy bármilyen csapatnak azt mondani, hogy amúgy gratulálok, mert volt benne a két rúgott gól, az szép dolog, mert önmagában ellentmondás, amikor sorra kapott hetesével a gólokat, vagy tízesével.
2: Pedagógusként, meg ilyen mentális dolgokkal foglalkozó emberként azt gondolom, hogy lehet ezt mondani, ha az elején is elmondod, hogy mit vársz, és azt kapod vissza. Tehát van olyan csapat, mondjuk az Astra, amelyik egy másik filozófiát követ, és csúszik-mászik, és elhozott az MTK-ról egy pontot, és okay. Az ugyanúgy óriási dolog.
1: Na, de akkor most itt álljunk meg egy pillanatra. Jó. Tehát az Astrát említetted, van 5 pontjuk, hiszen elhoztak az MTK-tól, amúgy a Szent Mihályad is x-eltek, a Szegeddel, illetve ugye most nyertek pont a Diósgyőr ellen 3-2-re, rúgtak 5 gólt, kaptak 8-at, tehát így ott vannak éppen a 10. helyen. Ugye az új lebonyolítási forma értelmében nagyon nagy eséllyel az alsó 4-esben lesznek így is úgy is, mint ahogy a Diósgyőr is, meg jó eséllyel a Szekszárd is.
2: Én szerintem 6 csapat pályázik. A 6-ból 2 pályázik arra, hogy ne legyen ott. Ez ugye a Honvéd és az Újpest nem. Szerintem ők a középső zónában lesznek. Az MTK, Fradi, a Győr és a Felcsút a felső 4-esben, és a maradék 6 ból kettő el fogja kerülni az utolsó. De hogy hegymászó barátaim szokták mondani, hogy a csúcsra sokféle út vezet, azt kell megtenni, mint te feljutsz. Tehát szerintem mindkét út legitim, az Astrae is, amelyik nagyon szervezett védekezése, vagy akár a Szeged is elvitt az MTK-tól pontot ugyanúgy. Nagyon megszervezik a védekezést, és tényleg egymást hajtva, csúszva, mászva hergelik bele magukat abba, hogy egy hősies védekezéssel legyen pont, és ugyanúgy legitim út az Eger Diósgyőré, vagy a tavalyi Eger MB2 és a Diósgyőr utánpótlás vegyesé, akik meg megpróbálnak focizni, és szabad szemmel jól látható mennyiségű gólt kapnak. Szerintem mind a két út lehet elfogadható.
1: Lélektanát tekintve azért egy 10-2 után. Mi az? Dolgozó sport. De Gábor, szerintem ez nem tud mitől függni.
2: De tíz hogy gólt, nem.
1: De
2: hogy,
1: nem. Hogy ne 10 gólt kapsz. 10 gólt, tehát egy 10-2 után egy főleg, és most tudom,
2: főleg, hogy nő, tudom,
1: ezt
2: igen.
1: Akartam mondani, hogy a nőjogi szervezetek itt tüntetnek majd a ház előtt, hogy csúnya.
2: Pont nem, ellenünk, az
1: nem,
2: jó?
1: Nem, hanem szépen a szó legszebb érte. Tehát egy nő, akinek, és biztos, hogy akármennyire sportoló, érzékenyebb a lelke szerintem ilyen szempontból.
2: De racionálisabb is, érzékenyebb a lelke, de racionálisabb.
1: 10-2 után, az 10-2, igen, de hogy dicsérem meg?
2: Úgy dicsérem meg, hogyha az a, nem tudom, hogy így van-e, de ha az a filozófia, hogy figyeljetek gyerekek, ma ettől csapattól mindenképp kikapunk. Nem az a cél, hogy pontot...
1: De nem küldheted fel így őket.
2: De hogyha hosszabb távra tervez, azt mondod, hogy itt a végén kell a hátulról harmadiknak lenni. Ez a célunk. Ennél nagyobb célunk nem lehet, hogy benn maradjunk.
1: Akkor, szerintem ezt azért ők is tudják, hogy igen, ez a cél.
2: De annak van egy olyan útja, hogy elkezdünk pontokat gyűjtögetni, megpróbálunk az elején, csúszunk, mászunk, nem focizunk, beállunk védekezni. Szerintem ez is teljesen rendben van. És az is rendben van, gyerekek, tervezzünk hosszabb távra, tehát rakjuk úgy össze a játékot, hogy ma ezt meg ezt gyakorlunk, mert higgyétek el, hogy tavaszra ez összeáll. Amikor mondjuk egy ilyen csapatnál dolgozol, ahol az a cél, hogy benn maradj, olyat is láttunk már, hogy csak azokra a meccsekre készül a csapat, vagy oda időzíti a formát, ahol van esély, és a többit meg elengedi. Az meg egy harmadik út. Tehát nagyon sokféle út van. Ha ezt a lányok előre tudják, hogy gyerekek, ebbe benne van az is, hogy sokat kapunk, akkor sokkal könnyebben veszik, mint hogyha elvárás az, hogy szerez pontot, de így játsz, és akkor kapsz 10-et. Szóval én azt gondolom, hogy ez előkészíthető, fölkészíthető futballszakmailag is, és mentálisan is. Tehát ez nem lehetetlen.
1: Futballszakmailag és mentálisan. Az MTK úgy vezeti a bajnokságot, hogy veretlen és gólt sem kapott, ellenben a két legutóbbi hazai mérkőzése az Astra és a Pécs ellen 0-0.
2: Igen, hát
1: na, ott mi a helyzet? Futballszakmailag és mentálisan.
2: A Csajok Liga Facebook oldalon pont ezért volt a Benji, az MTK edzője.
1: Lázár Benyamin.
2: Lázár Benyaminnek a képe a forduló beharangozójánál. Ott nagyon kicserült a csapat, nagyon sok fiatal van, sok meccsüket láttam, szerintem, hogyha finoman fogadnak, akkor van azért erőlelépési lehetőség játékban, ritmusban, akár még hozzáállásban is, de azt meg nem kell megmagyarázni, hogy 6 meccsen nem kaptál gólt.
1: Hát igen, ha így akarom nézni, már pedig akarhatom.
2: De még
1: is
2: a rangadói hátra vannak.
1: Hát oké, de most most a legnagyobb tisztelet a Pécsi és az Astrae, azért úgy, hogy neki mentek 12 rúgott góllak, 3 fordulóval ezt megelőzően is már ugyanígy tartottak, 12, vagy bocsánat, akkor 9 rúgottanál tartottak, neki mentek az Astrae meccsek és 0-0, majd nem sokra rá megint jön egy hazai meccs is, megint ugyanúgy 0-0.
2: Az én azt gondolom, hogy nyilván, ha az MTK-nál lennék, akkor gondolkodnék, hogy mi nem működik, ezt én próbáltam az előző mondataimban finoman jelezni, hogy szerintem, de hogy tehát ezt is meg lehet fogni onnan, hogy figyelj, tehát a védekezés rendben is az az alapja, mert nem kaptunk gólt. Az, hogy az Astrae és a Pécset nem tudjuk otthon megverni, az meg nem jó, és annak számos oka van, amit nyilván ők tudnak ott belül, és én ezt, nekem nem dolgom ezt kiteregetni. Mondhatok 3 mondatot, nemzetközi jelentős, tehát hogy ugye a magyar női labdarúgást kevesen veszik még Magyarországon komolyan, és az egész világon azt látjuk, hogy ott indult el a női labdarúgás, ahol a férfi labdarúgás elkezdte partnernek tekinteni. Szerintem Magyarországon még ezelőtt vagyunk. De hogy azt azért érdemes látni, hogy mondjuk van olyan játékosunk, aki a Bundesligába 2 gólt rúg, és 2-0-ra vezet a csapat a Nürnberg, ugye a Remőke ezt megtette most, aki az MTK-ból ment ki külföldre, vagy a Csiki Anna a portugál szuperkupa döntőjében a Benfica Porto meccsen gólt rúg, igaz, hogy az 5. de gólt rúg, vagy Palakovics Laura, aki a Sassuolo játékosa, azt hiszem, talán második bajnoki meccsén góltuk, tehát, hogy és nagyon sokan játszanak komoly helyeken, tehát, hogy ezt meg azért kezdjük el észrevenni, hogy sajnos a férfi labdarúgás most nem tudunk ilyen szintű bajnokságban mondani 3 góllövőt a hétvégéről, tudunk?
1: Nem tudunk, 3 góllövőt, de nagyon jó játékosaink vannak a férfi bajnokság, a férfi mezőnyt nézve soha ennyi játékos bajnokok ligája szereplő csapatban még nem volt. Tehát,
2: hogy 7 férfi van, és 2 nő a bajnokok ligájában.
1: Ez viszont nekem azt mutatja, hogy férfi és női vonalon is látszódik mindaz, ami miatt elvárnám, hogy ha valaki a politikát gorcsi alá veszi a sportban, akkor a sport értékét is találja meg a sportban. Mert a KK-n csomót keresni a legkönnyebb dolog.
2: Én azt gondolom, hogy érdemes objektívnek lenni minden tekintetben.
1: Hát Gábor, ezért ülünk itt, és a Csajok Ligájában is, amikor céligás a válogatott,
2: akkor nem azt
1: mondtuk, hogy úristen, milyen hű, de jó, hanem elmondtuk a valóságot.
2: De az, hogy mondjuk, és volt is interjú vele, hogy a Csiszár Henny, a női válogatott csapat kapitánya Atlético Madridba játszik az Inter után. Azért az Vágó Fanni, Nagy Fanni, meg a Vadász Lara, a Szentpölten színeiben a Juventus ellen játszott BL meccset Torinóban, és 1-1 lett. Ezek azért nem rosszak.
1: Igen, hát azért mondom, és hogy ajánljuk magunkat, Csajok Ligája hamarosan jön majd egyébként a szeptemberi epizódunk, viszont most már 2,5 perccel így is túlszaladtunk a mai 1 órán, amiből nem, hogy 2,5, hanem 2,5 órával is túl tudnánk
2: igen,
1: szaladni.
2: Igen, mi tudunk beszélni ketten.
1: Ellenben akkor viszont nem lenne ma esti közvetítés. Elbert Gábor, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és akkor hamarosan innen folytatjuk majd. Justin Timberlake és Can't Stop the Feeling, ez jön a folytatásban itt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 19 óra 7 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Ünnepélyes évnyitóval kezdődött ma a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen a 2026-2027-es tanév. Kollégánk Kreisz Bálint ott volt a TFN és megszólaltatta Gyenesei Leilát, valamint Gyulai Zsoltot.
2: Gyenesei Leilával, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnökével beszélgetünk, aki mindössze néhány napja tölti be ezt a pozíciót. Sikerült-e már megszokni azt, hogy ez a pozíció a tied, és milyen volt ez a tanévnyitó ünnepség elsőként ebben a titulusban?
3: Fantasztikus volt rögtön egy tanévnyitóval kezdeni, mert most ugye ez az új feladat, pontosan egybeesik a tanévnek a kezdésével is, és ez kicsit olyan, mintha rólunk is szólt volna, hogy a mi csapatunk is elindult egy úton, és nagyon megtisztelő volt, hogy itt lehettem, hogy számítottak rám, hogy meghallgatták a gondolataimat. Ez egy olyan feladat, amit nagy lelkesedéssel fogadtam, amikor megtudtam, hogy kijelölésre kerültem, és egyben egy óriási nagy kihívás is.
2: Több száz diák itt volt, és te korábbi sportoló vagy. Milyen volt látni ezeket a fiatal arcokat, akikből könnyen lehet, hogy néhány év múlva akár ugyanolyan versenysportoló, világ, európai résztvevő, olimpiai résztvevő esetleg, vagy akár bajnok lesz, mint amilyen te is voltál?
3: Fantasztikus látni a fiatalokat, és én nagyon a fiatalokban hiszek, mert a fiatalok formálják a jövőt, és ahogy elmondtam a beszédembe is, ők az első számú partnereink abban, hogy egy egészségesebb magyar társadalmat építsünk. És ez nem csak az élsportra vonatkozik, hanem a tömegsportra is, ami egy sokkal szélesebb bázist jelent, mint az élsport. Úgyhogy nagyon jó volt az ő szemeikbe belenézni, a mosolyt látni az arcukon, ők is ugyanolyan izgalommal tekintenek erre az évre, mint ahogy szerintem mi.
2: Mondtad, hogy azért is különleges ez a nap, meg hogy a tanévnyitóra esett az első így nyilvános megjelenésed ebben a pozícióban, mert így a ti csapatotok is formálódik és jelölik ki az utat. Mi ez az út, amit szeretnétek kijelölni a következő hónapokra vagy tanévre?
3: Az alapító elég világosan meghatározta azokat a feladatokat, amivel nekünk el kell indulni. Az első és legfontosabb az, hogy az egyetem működése az zökkenőmentes, zavartalan legyen. A második az, hogy megnézzük, hogy mi az, ami jól működött, és mi az, ami nem működött jól. Én teljes transzparenciát ígértünk így a kurátortársaimmal, és átvilágítjuk azt, hogy az elmúlt 5 évben hogy működött ez a kuratórium. Ezen túl pedig van egy tudományos célunk is, hogy a tudományt visszaadjuk a tudomány kezébe.
2: Ha ez megtörténik, és a tudomány újra a tudomány kezében lesz, akkor milyen eredmények születhetnek a Testnevelési Egyetemen, amik mondjuk országos vagy nemzetközi szinten is egyedülállóak?
3: Én abban bízom, hogy ez nem csak a Testnevelési Egyetemre vonatkozik, hanem az összes felsőoktatási intézményre, hogy kapaszkodunk előre. Az eredmények azok tökéletesen megmutatják azt, hogy egy adott rangsorban európai egyetemek között hányadik helyen van az adott egyetem. És én nagyon bízom benne, hogy mindig lehet egy picit előrelépni.
2: Sok nemzetből érkeztek ide külföldi diákok. Számukra mit lehet megmutatni az egyetemből, amely nyilván a tanulmányok miatt egy fontos képviselője az egész országnak?
3: Ez így van. Tehát az, hogy az egyetem az egyre inkább nyit a nemzetközi hallgatók felé is, az szerintem egy nagyon fontos szempont. A mai világban már nem csak egy országban lehet tanulni az anyanyelvünkön, hanem igenis lehet világot járni, és ide hozzánk is jönni, mert nagyon klassz volt, ahogy ők itt szerintem nagy mosolyjal az arcukon ültek, és várják ezt a tanévet, és nekem külön tetszett az, hogy mindenki, vagy nagyon sokan a saját nemzetüknek a népviseletében, vagy valamilyen jellegzetes ruhában jelent meg, hogy mégis, tehát, hogy a kettő egységben van az, hogy az ő identitásuk, az ő származásuk, illetve a választott egyetemük, ahol most jó néhány évet el fognak tölteni, az így egységben megjelenjen.
2: És ha megfordítjuk a kérdést, akkor ezek a külföldi diákok az identitás mellett még mi az, amivel egy magyar egyetemnek tudnak szolgálni, akár hosszú távon is?
3: Szerintem nagyon színesítik a világot. A világ attól színes, hogyha minél több kultúrát megismerünk, és minél több kultúra tud együtt harmóniában működni, és azt hiszem, hogy az egyetemi évek azok nagyon meghatározóak mindannyiunk életében. Tehát nagyon klassz az, hogyha minél több külföldi diák van itt a TFN.
2: ha mondjuk a tanév végére ugrunk előre, akkor te személy szerint miben méred majd a sikerességet? Itt sporteredményekre is lehet gondolni, akár csak a folyosón lévő mosolyok számára. Mi az, amitől szerinted sikeres lesz ez a következő 9-10 hónapnyi munka?
3: Az egyetemnél mindenféleképpen az, hogy maga a képzések, azok egyre jobbak és jobbak legyenek, de már én úgy gondolom, hogy most is nagyon magas szinten vannak. Abban is lehet mérni a sikereket, ahogy említetted, hogy mennyire érzik jól magukat a diákok az egyetem falai között, hogy milyen lehetőségeket kapnak, hogy milyen közösségi élet van. Ez mind nagyon-nagyon fontos a tudományos élet mellett is. És a kuratóriumnak is van egy fontos feladata, vagy több fontos feladata, és ezt megbeszéljük majd pár hónap múlva, hogy mit sikerült ezekből, vagy hol tartunk.
2: Gyulai Zsolttal, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével beszélgettünk itt a Testnevelési Egyetem tanévnyitóján. A MOB-székház viszonylag közel van a Testnevelési Egyetemhez, és nyilván rengeteg sportoló is jár ide. A Magyar Olimpiai Bizottság térképén milyen fontos szerepet tölt be ez az egyetem?
4: Nem csak azért, mert egy helyrajzi számon vagyunk, és nagyon tényleg közeli a kapcsolatunk, hanem azért is, mert nekünk is jó, hogy itt vagyunk. Látjuk a sok fiatalt, aki a sporttal foglalkozik, és tanulmányait folytatja. És azt gondolom, hogy a TF hallgatóinak is jó, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság zászlója ott lebeg kerítésen belül. Úgyhogy szerintem ilyen szempontból inspiráló mindkettőnknek ez. És természetesen a sporttudomány szempontjából is nagyon fontos, mert terveink szerepel az, hogy tényleg közös munkával segítsük az olimpiai csapatot.
2: Minden évben rengeteg hallgató választja ezt az egyetemet, és jelentkezik ide. Mit gondol a magyar sport népszerűségéről? Hol tart jelenleg akár a szabadidősportot nézve, akár a versenysportot?
4: A versenysportról tudok többet mondani, mert a szabadidősport fogalma számomra sokszor megfoghatatlan. Tehát a szabadidősport az a nevében is benne van, hogy az embernek van szabad ideje, akkor elmegy sportolni. Én ezt nagyon-nagyon támogatom, az életszemléletet kell valahogy elsajátítani, erre a TF szerintem remek iskola, és mert hiszen a legeslegfontosabb az, hogy egészségesen éljünk, akár élsportolói pályafutás után is, és 60-70 éves korunkban is mozogjunk, olyan mozgásokat végezzünk, amelyeket meg tudunk csinálni, de mindenféleképpen a mozgás, a sport benne legyen az életünkben, de azt gondolom, hogy a szabadidősportot központilag nagyon nehéz koordinálni, vagy finanszírozni, vagy ösztökélni. Természetesen ez társadalmi kérdés.
2: Sűrű nyár volt ez akár eredmények szempontjából, akár önöknek, mind a Hungaroring miatt, mind pedig a Los Angeles Olimpia közelettével, hiszen már csak 2 év van hátra a játékokig. Ha mondjuk az olimpiára tekintünk előre, akkor milyen volt a helyszínbejárás, amin részt vettek a Magyar Olimpiai Bizottság tagjai, hogy állnak a szervezők?
4: Ugye a kollégák Open Day-en kint voltak nyáron. Én azt gondolom, hogy Los Angeles rendkívüli olimpiát fog szervezni. A széttagoltsága az nagy lesz, tehát a távolságok nagyok lesznek a klaszterek között, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy egy olyan amerikai olimpia lesz, amely szintet fog ugrani az eddigiekhez képest, mindenféle szempontból, akár a nézők számától is, olyan helyszínek lesznek, ahol elképesztő mennyiségű néző fog jönni. Az érdeklődés is, meg hát a környezet is fantasztikus lesz, meg a körítés is, azt gondolom. Úgyhogy mi azt látjuk, hogy egy csodálatos olimpia előtt állunk.
2: Hogy értékeli a potenciális olimpikonok nyári szereplését? Itt atlétikában volt Európa-bajnoki cím, maratonfutásban ez is térem, 5 USA-ban világbajnoki cím, és még rengeteg ideig lehetne sorolni a különböző sportágakat, ahol a magyarok igen sikeres nyarat zártak.
4: Igen, és még nincs vége, hiszen Érdi Mári is most kezdi el a szereplést, és azt tudom mondani, hogy most 52 érmet szereztünk az elmúlt világbajnokságban, Európa-bajnokságban, olimpiai számban, ebből 19 aranyérem. Természetesen ebből nem, ezek olimpiai számok, és a világbajnokságon is 4 aranyérmet szereztünk olimpiai számban. Ez több mint biztató Los Angeles előtt, szerintem nagyon jó úton halad a magyar csapat, és véleményem szerint sokkal jobban állunk, mint Párizs előtt.
2: Kicsit úgy tűnik a kívülállók számára, mintha lenne egyfajta átalakulás a népszerű vagy sikeres sportágokban, hiszen olyanok is megjelentek, amik 5-10 éve még nem voltak a radaron. Taekwondóra lehet gondolni, visszatért az 5 USA, az olimpiai bajnoki cím után is vannak világbajnoki érmek. Ön hogy látja ezt a fajta átalakulást, ennek mi lehet az egyik hajtómotorja vagy kiváltóka?
4: Természetesen azt gondolom, gondolom, hogy az elmúlt 10 év sportpolitikája, a sportfinanszírozása ezekben a sportágban is több pénz érkezett, és ez nagyon jó dolog. Olyan szakemberek vannak a sportágban, a magyar edzők finanszírozása sokkal jobb hazai viszonylatban, tehát az edzők nem külföldön keresik a munkát, hanem itthon. Ezek mind-mind pozitív jelek, és ennek eredmények kell, hogy legyen természetesen. Tehát az a tendencia, hogy ez szűkülne, én azt gondolom, hogy szélesedik azon sportágok sora, amelyben érmeket szerezhetünk Los Angelesben. Annak ellenére, hogy olyan sportágok jönnek be, új sportágaink, de ahol esélyünk sincs, ugye, olimpiára kijutni. Tehát várjuk meg a kvalifikációt, várjuk meg a jövő évet, ahol nagyon sok versenyünk lesz, kvalifikációs folyamatunk lesz, úgyhogy ilyen szempontból most azt mondom, hogy jó úton haladunk.
2: Hamarosan kezdődik a legtöbb sportágban a kvalifikációs időszak, ahogyan is említette. Ez önöknek milyen extra logisztikai kihívásokat jelent, hogyha vannak ilyenek?
4: Hát mindenféleképpen plusz segítséget ajánlottunk fel a szövetségeknek, hiszen meghirdettük azt a 260 millió forintos gyors segélyt, amivel pont a kvalifikációs versenyekre való utazás, edzőtábor vagy eszközbeszerzésre vonatkozik. Tehát ilyen szempontból tudtunk reagálni a szövetségek kérésére, hiszen több mint 30 sportággal folytattunk le szakmai konzultációt, és ilyen szempontból úgy ítéltük meg, hogy erre most szükség van. És azt hiszem, hogy a kvalifikációban ebben be tudunk segíteni a szövetségeknek.
2: És jövőre sok sportesemény lesz Magyarországon, ötuse világbajnokság, kézilabda világbajnokság, vizes világbajnokság. Ez a Los Angeles-i kvótaszámot tekintve lehet mondjuk egy növelő tényező, vagy extra segítség rengeteg sportolónak?
4: Hát természetesen ez egy óriási dolog, hogy 4 világbajnokságot is rendezünk olyan sportágban, ahol kvótaszerzési lehetőség van. Ez számunkra nagyon fontos, úgyhogy ez nagyon jó döntés volt. És bízunk benne, hogy 4 színvonalas világbajnokság lesz, ahol több magyar kvóta szerezhető.
1: 19:19, azon pontos idők, Reisz Bálint összeállítását hallottuk a TF ünnepélyes évnyitójáról. Hamarosan jön élő közvetítésünk a Videoton Diós György mérkőzésről, előtte viszont a legfrissebb hírek itt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Csoport második a női kosárlabda válogatott a VB-n. Feljelentést tett a Váberers korábbi finanszírozásai miatt kapitány István. Folytatódik a késő nyári idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Megnyerte harmadik csoportmérkőzését is a magyar női kosárlabda válogatott a németországi világbajnokságon. Magyarország, Dél-Korea 82-73. Sikerével a nemzeti csapat a B csoport második helyén végzett. Juhász Dorka 22 ponttal zárt, ő volt a legeredményesebb játékos. A franciák 111-56-ra verték a nigériaiakat, így a négyes élén végeztek. Holnap a magyar válogatott az A csoport harmadik helyezettjével játszik a negyed döntőbe kerülésért. A budapesti Cselgáncs Grand Slam versenyen nem lehet ott sérülés miatt Pupréka, Végzsombor és Gyertyás Róza sem. A magyar válogatott színeiben végül 33-an vehetnek részt a hétvégi eseményen a Papp László sportarénában. A látványcsapat sportok adókedvezményen alapuló úgynevezett TAO támogatás felülvizsgálatát javasolja az állami számvevőszék. A szervezet jelentése elismeri, hogy a vállalkozások társasági adójából levonható összegek jelentősen hozzájárultak a labdarúgás, kézilabda, röplabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong szakmai fejlődéséhez, de a feltárt visszaélések, szabálytalanságok miatt a rendszer felülvizsgálatára és az ehhez kapcsolódó jogszabályok pontosítására tesz javaslatot.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Magyar Péter bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt és célzottan segíti a dízelt tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A miniszterelnök ígéretet tett a méltányos vagyonadó bevezetésére és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozására. Feljelentést tett a Váberers korábbi állami finanszírozása miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Kapitány István hangsúlyozta, a Magyar Fejlesztési Bank két ügyletben összesen 77 milliárd forint értékében vásárolt a vállalat kötvényeiből, és felmerült a gyanú, hogy az államot akár több milliárd forintos kár érhette. A Váberers visszautasítja, hogy jogellenesen járt volna el, vagy jogellenes előnyhöz jutott volna. Újabb két embert vettek őrizetbe az NKA által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban. Az elkövetők a gyanúsított gazdasági társaság nevében több mint 80 millió forint támogatást igényeltek dokumentumfilm készítésére. Az elnyert pénzzel elszámoltak, a film azonban nem készült el. A cég a film elkészültének hiányát fiktív számlák beszerzésével leplezte. Hamarosan folytatódhatnak az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán béketárgyalások, jelentette be az amerikai főtárgyaló Steve Witkoff. X oldalán úgy fogalmazott, jelentős előrelépést értek el. Tegnap a Kreml közölte, hogy Oroszország nem zárkózik el a háromoldalú tárgyalások újraindításától, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig azt mondta, tartós békét akarnak kötni, amely garantálja, hogy országát soha többé ne támadják meg. Megdöbbenéssel fogadta a német kancellár az Alternatíva Németországnak párt győzelmét a tegnapi 100 anhalti tartományválasztáson. Friedrich Merz hangsúlyozta, a szélső jobboldali párt megkérdőjelezi Németország demokratikus intézményeit és szabályait.
0: Közlekedés.
2: Baleset történt az M0-as déli szektorán az M5-ös felé Sziget-Szent Miklós térségében. A 17-es kilométernél megindult a forgalom, de még jelentős a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Estétől északnyugat felől beborul az ég. de eső továbbra sem lesz. Holnap ismét napos, száraz idő valószínű. A szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet majd, erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
4: 19 óra 27 perc a pontos idő a mikrofonnál Németh Kornél. Hamarosan 3 perc múlva kezdődik a labdarúgó NB2-ből egy rangadó mérkőzés. Bajnoki címről döntő rangadó kellett volna, hogy legyen az előzetes várakozások alapján. A tabellán elfoglalt helyezések alapján a Videóton Diós György találkozó minden csak nem a bajnoki címről dönt. De milyen meccsre számít a születésnapos Bene Ferenc állandó szakértőnk? Francisco, Isten éltessen boldog születésnapot!
5: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, megtisztelő, hogy megemlékezel erről, és tisztelettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Nagyon helytálló a felvezetésed, hiszen nekem is rendkívül furcsa nézni a tabellán, hogy a 10. Videóton a 14. DVTK-val fog összecsapni, és az NB2-ről beszélünk, tehát egészen elképesztő. Hát nyilván nem fog bekövetkezni, de egyik csapatot sem tudnám elképzelni a harmadosztályba, tehát borzasztó ezt látni. Én nagyon szurkolok mindkét gárdának, különösen a Diós Györgynek, hiszen azért éveket töltöttem ott, nagyon szurkolok neki, különösen Kriston István ideiglenesen megbízott vezetőedző kollégámnak. Hát nagyon nehéz megszólalni. Egy biztos, hogy ha szakmailag nézzük, akkor el kell tennie néhány percnek a mérkőzésből, hiszen azért tele van volt NB1-es labdarúgókkal mindkét kezdő csapat, tehát én értetlenül állok a sikertelenség felett. Bár azért érdeklődtem mindkét csapat házatájáról, igazából a szurkolók és a szakemberek is a vállalkozó kedvet hiányolják a csapatoktól és a játékosoktól. Tehát nem nincsenek meg azok a bátor párharcok, az egyegyezések, a gólra törő játék.
4: Rossz indulatú vagyok, ha én meg a jó védekezést.
5: Lehet, egyébként kíváncsi leszek.
4: Rossz indulatú vagyok, ha ezt mondom?
5: Nem, egyáltalán nem vagy rossz indulatú, mert a tabella alapján nincs az a rossz indulat, ami ne férne el a két csapat említése kapcsán. Viszont azt se felejtjük el, hogy egy ilyen mérkőzésen is azért a rangadójelzőt azt nyugodtan hozzátehetjük, hiszen nagyon-nagyon fontos lesz, hogy melyik csapat lesz nyugodtabb, melyik csapat tudja jobban az elképzeléseit megvalósítani, és higgyék el, így NB2 szinten is dacára annak, hogy vannak itt jóval rutinosabb játékosok az átlagnál, azért igenis van nyomás ezeken a labdarúgókon. Biztos vagyok benne, hogy az a csapat fog győzedelmeskedni, amelyik ezt a nyomást jobban tudja kezelni, és higgadtabban jobban a játékra tud koncentrálni.
4: Összességében kinek rezeg jobban a léc, vagy kint van ott jobban a képzeletbeli kés a torka környékén?
5: Hát nem tudom milyen arányban, de mindkét szakmai stábon ott van. Nyilván a DVTK-nál most volt edzőváltás, Takács Péter helyett ideiglenes edzőként Kriston István vette át a csapatot. Ő ősdiós győri utánpótlásból emelkedett ki, kitűnő szakembernek tartom. Én is dolgoztam vele igaz utánpótlás szinten. Pető Tamásnál pedig ő is szintén kötődik a klubhoz, de hát válságértekezlet volt. Biztos vagyok benne, hogy ilyenkor megerősítik az edzőt, de valójában azért ez nem arról szól, hogy ilyenkor újabb kreditet nyer, hanem egy újabb vereség esetén hiába megerősítés az állásába került egy edzőnek. Tehát én biztos vagyok benne, hogy mindkét kispadon hatalmas lesz a feszültség, és erre is kíváncsi leszek, hogy ez mennyire ragad át a játékosokra, mennyire tudják a játékosok ezt koncentrációba átfektetni, és mennyire tudja a játékvezető kordába tartani ezeket a feszültségeket. Én megmondom őszintén, ettől független látványos mérkőzésre számítok, tehát nem tudom elképzelni, egész egyszerűen egyik csapat sem teheti meg, hogy kivárásra játszon, mindkét csapatnak győzelemre kell játszania. Gyanítom, hogy a Diós György inkább a döntetlenből indul ki, és úgy próbálja megnyerni a találkozót, hogy legyen egy szoros találkozó, és a végén esetleg DVTK fordítással, vagy döntetlenből győzelemmel. Nagyon meglepődnék, hogyha ez egy sima Diósgyőr győzelme lenne, úgyhogy Vidi dominanciára várok.
4: Bene Ferencnek egyelőre köszönöm szépen. Kezdődik tehát másodperceken belül a Videoton FC Fehérvár DVTK mérkőzés a labdarúgó másodosztályban. Kapcsolunk is a helyszínre a Koronázóvárosban a kommentátor Tóth Béla.
6: Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A Videoton és a DVTK az első osztályban 82 mérkőzést játszott már egymással. Legutóbb tavaly márciusban egy 0-0-ás döntetlen, amivel véget ért a két csapat találkozója. Ezúttal viszont a másodosztályban és 6, illetve 5 lejátszott mérkőzést követően az

cserélt Pető Tamás vezetőedző a Karcagon 2-1-es verességet szenvedő együtteshez képest. Bekerült az új szerzemények közül Nagy Zoárd, valamint Kurdics Levente, Köllőkende pedig letöltötte eltiltását, így ő is már a kezdőcsapat tagja. Hársfalvi a kapuban a hazaiaknál, három hátvéd hátul, Köllő, Murka és Spandler. A széleken Egbauer és Kurdics, utóbbi debütál, Szegeden játszott ezidáig, középpályán Bedi Bence, Zsótér Donát, valamint Derekas Zoltán, erről pedig Nagy Zoárd, korábbi NB2-es gólkirály, mellette pedig a fiatal német Dániel, a másik center. Négy helyen változott a kezdő 11-je a DVTK-nak. Ugye szóba került a stúdióban, hogy Kriston István a megbízott edző ezen a mérkőzésen. Ő pedig bejelölte a kezdő 11-jébe Molnárt, Galántait, Mucsányit és Kistist, tehát két fiatal játékos is, Kis valamint Galántai élvezi Kristonnak a bizalmát. Nagy Zoárd labdát szerez, egy beadásra próbálkozik a videóton csatára, és jöhet majd a mérkőzés első szöglete, másfél perc telik el a találkozóból. Nagy Zoárd beadási kísérletébe belelépett ugyanis Bokros Szinárd. A TVTK összeállításával egyelőre még várok. A jobb oldali szögletrúgást azt majd Bedi Bence végezheti el. Második perc tehát, és fehérvári sarokrúgás. Gróf már rendezgeti a társokat, az ötösön belül Bedi labdája, mindenki feje fölött átszáll, pedig aztán emelkedett ott több fehérvári, talán Spandler ugrott a legmagasabbra, viszont ő sem tudta elérni ezt a magasan érkező labdát. Gróf a kapuban a vendégeknél, Kis, Szatmári, Bárdos, Bokros a védelemben, a középpályán Galántai, Holdan, Bényei, Molnár és Mucsányi, az ex-szem középcsatár pedig Borvető Áron, ő is korábban Szegeden játszott. Gróf végezte el ezt a kirúgást, Zsótér fejjel jel a középpályán, aztán visszaemeli a levegőbe Német felé, egy fejpárbaj, ezt Kis nyeri meg, ő tudja megcsúsztatni a DVTK jobb hátvégje, bedobással következik majd a Fehérvár, méghozzá bal oldalról, ezt már be is hajította Kurdics, viszont visszakerül a fehérmezes vendégekhez, egyelőre a DVTK tér felén zajlik a játék, Mucsányi hámozza ki a bal oldalra, ahol Bokros szaporánzhatja a lépteit, sőt, a kényszerítő végén Mucsányi kéri el most már a fehérvári 16-os környékén. Bokros beadása az alafonnal közeléből, átcsúszik a túloldalra, egy kapáslövés Molnártól ballal, ez meglepattan egy védőről. Úgyhogy szögletet rúghat majd a DVTK is. A mérkőzés korai szakaszában járunk még, a bal oldalról végezheti majd el ezt a vendég együttes. Molnár lendítette a lábát, Bokros alafonal közeli beadását követően, és egy hátvéd hátáról pattant végül is a játéktéren kívülre. Szögletrúgás tehát, Bényei ívelhet a kapu elé közvetlenül, kifejelik a védők, Molnárhoz kerül, 20 méteren nem vállalkozik, tovább teszi, elcsúszik a beadást elvégző játékos, méghozzá azon az oldalon Galántai, és akkor most szabadul fel a videóton kapuja, amikor bal oldalon sikerül a fél pályára rúgni a labdát, Német viszont nem tudja átvenni, nem tudja lekezelni, a játékvezető viszont a bedobást a hazaiaknak ítéli, ez mindenkit meglepett. A gyors bedobásból végül is az lesz, hogy Szatmári megpróbálja a sarokban rárugni ellenfelére a labdát, méghozzá Bedi Bencére. Szöglet nincsen, sőt kirúgás sem, bedobás következik majd, méghozzá a fehérváriak részéről. Kurdics Levente végezheti el a bal oldalon a 16-os a legmagasságban a mérkőzés 5. percében. Beszáll a 16-oson belülre, ezt meg Gróf húzza magához, a vendégek kapusa. Körülnéz egyelőre Gróf, jobb oldalra továbbit, Kis Bálinthoz, 2007-es születésű játékos, 19 esztendős csupán, Galántaival az összjáték, aztán hiába gyorsít Holdanf, egy technikai labdakezelési hiba, bedobása következhet majd a videóton a félpályáról, messze egyelőre a kapuktól. A fehérváriak 2 győzelemmel és 4 vereséggel tudták le az eddigi 6 mérkőzésüket a másodosztályban. Megverték hazai pályán a Kozár Misleny együttesét 4-0-ra a nyitókörben, valamint a Szegedet is legyőzték 1-0-ra szintén hazai környezetben, és a vereségek sora az mind nagyon fájdalmas Fehérvári

0: Szempontból, miközben egy hosszan előreívelt labdát Gróf Dávid húz magához, megint a DVTK kezdeményezhet egészen hátulról. A Kazincbarcika, a Kecskemét, a Mezőkövesd és a Karcag ellen is úgy kapott ki a videóton az elmúlt fordulókban, hogy rendre a hajrában dőlt el a mérkőzés, és a 92., a 91., a 94., a 89. és a 92. percben kapott gólokkal maradt alul ellenfeleivel szemben a videóton, úgyhogy valahogy a végjáték az sohasem stimmel Pető Tamás együttesénél. DVTK tartogatja a labdát, miközben kénytelen hazafelé gurítani Bárdos, Gróf meredeken vágja előre, sikerül Murkának elfejelni, de ez rossz helyre pattog, erre lecsaphatott volna ott akár Galántai. Na kié lesz a labda? A fehér mezes vendégeké Bényei. A kezdőkörben már Bárdos kapja, ő a saját tér felén. Megérkeztek a diósgyőri szurkolók is, ők az első 5 percben még a szektorukon kívül tartózkodtak. Volt is már egy szópárbaj a két szurkolótábor között, miközben egy bejátszás Mucsányitól a center a borvető áron háta mögé érkezett, a túloldalon pedig Bokrosnak ez nem volt jó ez az átadás. Jöhet majd tehát a jobb oldalról a videóton egy touch-sal a mérkőzés 7. percében. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. A 7. percében tart a másodosztály rangadója a 7. fordulóban. Videóton DVTK egyelőre gól nélkül és helyzet nélkül. A videóton a 10., míg a DVTK a 14. helyről várta ezt a találkozót. Rossz formában az együttesek, a Videoton a legutóbbi 3 tért mérkőzését egyaránt elveszítette, míg a DVTK csupán a nyitókörben Nagykanizsán tudott nyerni a bajnokságban, és bár egy mérkőzését elhalasztották a diósgyőrieknek, de az egy győzelem, egy döntetlen és 3 vereség, mint teljesítmény mutató, bizony csalódást keltő. Helyzete még egyik együttesnek sem volt, többnyire a mezőnyben zajlik a játék, most éppen a Videoton hátvédei adogatnak egymás között. Murka az, aki dajkálja a labdát, aztán kiteszi a jobb oldalra Köllőhöz, ő előre néz, aztán laposan ível, ez nem lesz jó a csapattársnak, Mucsányi pedig a szerzett labdával Holdanfot találja meg, Bokros a bal szélen, kéri el, és megint csak egy bedobás, egy rossz átadást követően. A DVTK-nál megbízott vezetőedző ezen a mérkőzésen Kriston István, de a jelek szerint holnap már be is jelentik az érkezését az új vezetőedzőnek, a DVTK-nál a legnagyobb esélyes Feckó Tamás arra, hogy átvegye ugye Takács Péter menesztett vezetőedző helyét. 9. perc a találkozón, továbbra is 0-0 a Videoton DVTK mérkőzés állása. Miközben labdát szerez a fehérvári együttes a jobb oldalon, ezt be is lehet adni onnan az alafonal közeléből. Ez a labda Egbauertől nem is volt rossz, de lepattan egy hátvédről. Gyülekeznek elől mind a Videoton védői, mert akár ennél a szögletnél lehet keresni a fejeket. Következik tehát a második szöglet a fehérváriaktól a találkozón. Ezt Bedi végezheti el a jobb oldalról, Bedi a kapu elé ível. Egy fejes, ez a védőktől következik, mert Spanler ott volt bár 5 méteren, de sikerült kicsúsztatni a Szatmárinak a jobb oldalról. Egy újabb beadás is, a kapuba pattan, de lest jelez a játékvezető. Német hiába piszkált bele a labdába ebbe az éles beadásba. A játékvezető emelte a zászlaját, nem érvényes a találat. A szöglet a jobb oldalról érkezett, ezt átcsúsztatták a vendégvédők a túloldalra, nem figyeltek aztán a diósgyőriek, a bal oldalról sikerült élesen a kapu elé ívelni a labdát, és Német ott ólálkodott a kapu előterében, belecsúsztatott Grófot átejtette, viszont hiába jutott a golvonalon túl a labda, les miatt a játékvezető nem adta meg. Ugye Víg Tarsonyi Gergő lenget ezen az oldalon, a játékvezető maga pedig Antal Péter, NB1-es rutinnal bőven rendelkező bíró. Holdanf, DVTK akció, most a Videoton tér felén zajlik a játék, Molnár egy beadás a kapu elé, kifejelik a védők, Németet elválasztja a labdától Molnár, ezek szerint szabálytalanul, úgyhogy szabadrúgás kifelé, a DVTK-s Molnár szabálytalanságát követően Molnár ráadásul túl közel volt a szabadrúgásnál a labdához, de a játékvezető továbbat int, Spandler rúgta rá ellenfelére a labdát, aztán Spandler kerül a földre megint, egy ível is hosszan be a DVTK védelem mögé, ezt meg Szatmári hiúsítja meg, hogy ebből legyen bármilyen helyzet, Német volt ott körülötte. Csapkodó a játék, sok a technikai hiba, viszont abból a szempontból nem lehet elmarasztalni a feleket, hogy akaratban, valamint tűzben, mind a videóton, mind a DVTK-n labdarúgói próbálkoznak, és hát nem lehet azt mondani, hogy ne lenne bennük bizonyítási vágy. Újabb berobás következik majd, mert a jobb oldalon Molnár megcsinálta a cselt, viszont egy közbecsúszást követően már a játéktéren kívülre került a labda. 12. perc, videóton DVTK 0-0. Nagy berobás ezúttal a jobb oldalon Kistől, az alapvonal közelében a sarokban a harc a labdáért, ott Galántai végül is nem sok sót evett meg Kurdiccsal szemben. Fehérvári bedobás következik majd, méghozzá közvetlenül a diósgyőri szurkolótábor elől. Gír az érdeklődés itt a sóstói stadionban Fehérváron. Én azért azt mondanám, hogy 1000-1500 néző kilátogatott erre a találkozóra. A fehérvári B-közép nagyjából 100-an vannak ott, Gróf kapuja mögött, a diósgyőriek pedig 50-en, ők szelték át az országot ezért a találkozóért így hétfő este. Mucsányi húzza le a földre Köllőt, szabadrúgás kifelé, jöhet majd a videóton a 12. percben. Bene Ferenc, hozzád fordulok, hogy most már bő 10 percet követően mit gondolsz az eddig látottakról, hallottakról, és az a les helyzet az neked mennyire volt egyértelmű?
1: Igen, hát akkor kezdjük az utóbbival. A les helyzet nyilvánvalóan jó ítélet született, Németh Dániel lesen tartózkodott a beadás pillanatában, tehát erről nem is kell többet beszélni, igazságos ítélet született, még egyszer mondom. A játékkal kapcsolatban érződik az idegeskedés a játékosokon, és igazából szakmailag a mérkőzés tervek azért markánsan kirajzolódnak, mindkét csapat egyfajta direkt játékot próbál játszani, és hát megvannak ehhez a megfelelő labdarúgók is. Itt kiemelném a két hát vezető éket mindkét csapatnál, ugyan a videóton kétékes játékrendszerrel futballozik, de Németh Dániel mellett a hatalmas termetű, majdnem két méteres Nagy Zoárd az a célszemély, akire a hosszú indításokat, direkt labdákat fölpasszolják, és ő igyekszik megtartani. Németh Dániel inkább egy mozgékonyabb típusú játékos, aki ugyan szintén tud érkezni a beadásokra. A DVTK-nál ez a vezető ék középső pozícióban Borvető Áron, aki szintén 190 centi feletti magassággal rendelkezik. Erős testalkadú támadóról beszélünk mindkét oldalról, tehát ők azok a célszemélyek, akikre támadást lehet szövögetni. Viszont ami egy picit csalódás számomra, hogy a fehérváriaknál azért van Zsótér Donát, Bedi, azért Derekas, hátul ugyan Spandler, Murka, tehát NB1-es tapasztalattal rendelkező labdarúgók, és ahhoz képest eléggé csapkodó játék, hogy te is említetted, és ugyanez megvan a DVTK-nál is, akár Holdan, akár Bényei, akár Bokros személyében, vagy Molnár Gábort is említhetném, tehát egy picivel gördülékenyebb támadó futballra számítottam, de ezt tegyük be egyelőre az első 14 perces csapkodó játékot talán az idegességnek, vagy a feszültségnek.
0: Jöhet a videóton, saját tér felén még Köllő a labdával, 2006-os születésű Köllőkende, a Pakstól kölcsönözték ki erre az idényre a fehérváriak, rajta kívül egyébként még a fiatal ajánlásnak megfelelően ott a pályán Egbauer, aki egy évvel fiatalabb, mint Köllő, sőt kettővel, mert 2008-as Egbauer, tehát a jobb oldalon fiatalok, miközben egy diósgyőri hibát követően bújhatott volna ki Nagy Zoárd helyzetben, végül is előle tisztázott Bárdos, jöhet majd a harmadik fehérvári szögletrúgás. Oda ívelték a labdát a 11-es pont környékére a hazaiak. Nagyon szerencsétlenül csúsztatott bele a labdába Szatmári. Nagy Zoárd elől sikerült valahogy kikanalazni még Bárdosnak. Közvetlenül gólveszélyt előzött meg ezzel. Bedi laposan a szögletet. Tovább gurítja Zsótér, ez a lövés levágódik. 18 méterről próbálkozott volna Kurdics. Még mindig meg a torzsalkodása a labdáért. Kurdics visszalövi, visszapattan hozzá, aztán elesik. Még mindig ott van a 16-os környékén. Derakas hámozza ki. Egybeadás, Bedi középre fejeli. Bárdos Árdosból intott el a kapu előteréből, visszaszerzi Murka, egylövés, ezt is kivágják Nagy Zoárd elől. Tüzi játékot él most túl a diósgyőri védelem, ráadásul fellélegezhetnek a vendégek, mert hogy ez egy rettenetes megoldás volt Egbauertől, a jobb oldalon a védelem mögé próbálta bepasszolni. Nem volt ott csapattárs, ahova a labda gurult, úgyhogy kirúgása következik Gróf, akinek itt most nem kellett védenie, viszont a hátvédek azok megtették helyette a kötelezőt, és jó néhányszor valóban gólveszélyes helyzetben mentettek a diósgyőri védők. Gróf kirúgása jó hosszan száll előre, a Ferencváros együttesében játszott legutóbb Gróf, összességében a bajnokságban 4-1-re kap lehetőséget, és az eddigi diósgyőri ténykedése az nem feltétlen a bravúrokról marad emlékezetes. A miskolci szurkolók azok rendre azon bosszankodhatnak, hogy mérkőzésről mérkőzésre van egy mérkőzés befolyásoló hibája Gróf Dávidnak, de hát ilyen a kapus sors. Újja fejes vissza Spandlertől a felezővonal közelébe, ez is kipattog, úgyhogy bedobással következik Bokros a bal oldalon. Mind a két szakvezető talpon, Pető Tamás pozícióját azt nem tudom megerősíteni, hogy mennyiben érezheti veszélyben az ő szakvezetői megbízatását. Minden esetre valóban volt egy értekezlet a tulajdonos, vagyis a Székesfehérvári önkormányzat és a sportigazgató Nikolics Nemanja között a legutóbbi vereséget követően, hogy Pető Tamásnak mi legyen a sorsa. Pető Tamás egyelőre a Videoton vezetőedzője, hát ezzel szemben a túloldalon Takács Pétert menesztették, az ő helyét ezen a mérkőzésen Kriston István vette át erre a mérkőzésre, aki az U17-es együttest irányítja a DVTK-nál. De hát ez valóban ideiglenes megoldás, mert hogy holnap már minden jel szerint bejelentik az új vezetőedzőt a DVTK-nál. Bokros a labdával, ő vágja ki a saját 16-osán kívülre, a lelátóra. Bedobása következik majd a 16-os környékéről. Egbauer, Videóton most letanyázna a DVTK tér felén. Pető Tamás hangos szóval a játékosoknak be a pályára, miközben a labdával Kurdics a jobb oldalon áthúzódott, tehát a bal hátvéd, és aztán ketten nem tudják megoldani azt, hogy ebből ne egy újabb technikai hiba legyen. Bedobást ajándékoznak a diósgyőrieknek a fehérváriak, Pető Tamás pedig lehordja a fiatal játékosát, a 18 esztendős Egbauert. Bedobás követően Borvető a tisztán álló csapattársához, Mucsányihoz játszott, de hát megint csak egy szemet bántó hiba. Kivágják a labdát az oldalvonalon túlra a vendégek. A bedobással következett tehát immáron Köllő. Köllő visszaemeli. Nagy Zoárd pedig lemarad a földön ilyen térdelő pozícióban. Lehet, hogy meghúzódott. Egyelőre fél térden Nagy Zoárd, most néznek rá a társak, meg a játékvezető is, az orvosi személyzet az rajtra készen a vonal mellett, de úgy tűnik, hogy Nagy Zoárd kihorja ezt lábon, lehet, hogy a gyomor száját megütötték, vagy oda kapott egy ütést, azt fájlalta a Videóton középcsatára. Az elmúlt idényben a Puskás Akadémiánál alig kapott lehetőséget. Egyébként az a Nagy Zoárd, aki a 2024-25-ös évadnak az NB2-es gólt királya volt. A Csákvár színeiben lett ő a másodosztály legeredményesebb játékosa. Most pedig a Videótonban gyűjteni az értékes kilométereket. A bal oldalról egy beadás a hazaiaktól. Nagy Zoárd elől vágja ki immáron Szatmári. Zsótér visszabólintja 16-os környékére, megint Szatmári emeli vissza a levegőbe. Pényei pedig megszelídíti a labdát. A jobb oldalon próbálkozhat most felépíteni egy támadást a DVTK Borvetőtől, visszakapja Galántai. Egészen eddig kombinatív játék volt, de elhamarkodta a fiatal Galántai, belevikázta előtt álló ellenfelébe a labdát, úgyhogy most már a fehérváriak járatják. Zsótér ível előre jó hosszan Német felé, Németet kizárta a játékból Bárdos, így aztán Gróf gyűjti be az ívelést már a saját 16-osán belül. 20. perc. Videóton DVTK 0-0, a labdarúgó NB2 hetedik fordulójának záró mérkőzésén. Bokros gyűjti be a labdát a bal szélen, még mindig a felezővonal közelében a vendégek. Koldanf megtalálja Mucsányit, Mucsányi pedig végül ügyel bajjal, de továbbítja a csapattársakhoz. Szépen talppal tovább húzza Galántai a bal szélen, de hiába valóan Mucsányi meglerántja ellenfelét, Egbauert. Szabadrúgás a felezővonal közelében a Videóton javára. Egyelőre Antal Péter játékvezető következetesen ítéli meg ezeket a helyzeteket a mezőnyben. A bal oldalon pedig már Spandler, NB1-es tapasztalattal felvértezett játékos ő is. Murka is szerepelt már az élvonalban. Köllőt ezzel nem lehet vádolni, de ő azért a Paksban fiatalként kapott jó néhányszor bizalmat. Koldanf ível hosszan előre, Murka fejeli tovább, Beri Bence pedig Zalaegerszeggel játszott jó néhány, hát majdnem 200 NB1-es mérkőzést, mielőtt két esztendővel ezelőtt a fehérváriakat választotta volna. A Videóton próbálkozik most támadást építeni a jobb oldalon, Derekas dobhat, mert Koldanf szerelte őt. Derekas inkább ott hagyja, felvette már a labdát, úgyhogy elkezdte számolni a másodperceket a játékvezető, így aztán kénytelen kelletlen el kellett végeznie Derekasnak a partdobás, majd aztán ez a beadás tőle lecsúszott, Gróf veszi át a labdát, és már azon gondolkodik, hogy majd kézből kinek játsza előre. Inkább rúgja, előre nyújtja Borvetőnek, Borvető tovább tudja bólintani, szépen levette ott Bényei, aztán viszont elszórja a DVTK, Bedi ívelése meg megint csak nélkülözi a precizitást. Bántóan sok a labdavesztés, a labdakezelési hiba, és azért nem lehet azt mondani, hogy mintha brazil labdaművészek szelnék a Sóstói stadion gyepét. Bárdos ível előre a bal oldalon, ez Bokrosnak nem lesz pontos. Köllő onnan elhúzza a labdát, jó az összjáték most Egbauerrel, Köllő előtt a földön a labda, aztán majdnem elszorja, Spandler mentette meg. Nagy Zohárnak nem is lett volna ez olyan pontatlan, de nem tudta lekezelni a derék magasságban érkező átadást a center. Úgyhogy megint csak a DVTK előtt a lehetőség, hogy saját térfeléről felépítsen egy teljes támadást. A jobb oldalon Kis eltéveszti ezt a pottogó labdát, de végül csak rárúgja Bedire. Jöhet majd egy bedobással a DVTK. Felezővonal közelében Bényei veszi át, aztán visszateszi Bárdosnak. Bárdoshoz Németh lép közelebb. Bevonja a játékba a DVTK védője a kapusát is. Megint csak előre püföli Gróf. Galántait pedig megelőzik. Elválasztják a labdától. Spandler már vissza a mezőnybe. Nagy Zoárt testéről pattant le. Szatmárié, most már az átadás követően Koldanf, Bényei, hárman vannak körülötte. Egy évvel is a védelem mögé, Borvető fut ezért Murkával versenyt, Murka elkanalazza Borvető elől, jöhet majd egy bedobással a vendég együttes, már egyébként a szöglet zászló közeléből. Túl vagyunk az első félidő felén, volt egy lesgolja Némethnek, ott akkor jogosan ítélt a játékvezető, jogosan érvénytelenítette azt a találatot Les miatt, de egyébként nem lehet azzal vádolni a találkozót, hogy helyzetekben dúskálna, mintha a Videóton többször került volna ellenfele kapujának közelébe. Bényei a jobb oldalon, tehát most éppen a Diós Győriek aktívak. Bényei egybeadása 16-os csücskéről, átszáll Borvető fölött, a túloldalon pedig Egbauer tisztázott. Én csak előre nyújtja, Bárdos testéről levágódik, Koldanf pedig nem tudja átfűzni magát Bedin. Bedi átselezi magát ellenfelén, Bokros odapirít neki, úgyhogy szabadrúgás a hazai együttesnek. Ebből pedig megint csak nem lesz helyzet, mert hamar elvégzi Köllő szabálytalanul. 25. perc a találkozón, Videóton DVTK 0-0 a szó a budapesti stúdiói.
2: Bélának, Tóth Bélának egyelőre köszönjük szépen. Hamarosan jön a folytatás, viszont szokásainknak megfelelően, ha hétfő, NB2-es körkép, úgyhogy nézzük, hogy mi történt a fordulóban ezen a játéknapon. Jöjjön az összeállítás első része Marosréti Ervin jó voltából.
3: Tovább robog a Soroksár, egyre sűrűbb az üldözők mezőnye, nincs már nyeretlen csapat a másodosztályban. NB1-es múltú, de rossz formában lévő együttesek találkozójával zárul a játékhét. A Merkantil Bank Liga 7. fordulójából 7 mérkőzést már lejátszottak. Ezeknek az eseményeit vesszük sorra. Az első helyszínünk Ajka, ahol a szombati találkozóra egyértelműen ráillett a rangadó jelző. Az 5 mérkőzés után veretlen hazaiak a listavezető Soroksárt látták vendégül. A meccs a vendégek akarata szerint alakult. Az első negyed óra végéhez közeledve Kuznyecov Daniel szerzett a Soroksárnak vezetést, majd jött egy hazai kiállítás, ami alapjaiban meghatározta a folytatást. Az első fél óra végén Lovrencsics Balázs is betalálta, a 0-3-as végeredményt pedig Köböl Krisztián állította be negyed órával a vége előtt. Köböl érthetően elégedett volt a lefújás után.
4: Szerintem nagyon jól kezdtük a mérkőzést. Ez meg volt beszélve, hogy ugyanúgy játszunk, mintha hazai pályán lennénk. Támadjunk le, góratörően játszunk, és szerencsére gyorsan sikerült vezetés szerezni. Aztán ugye szempontunkból volt egy szerencsés felrugott labda, amiből lett egy kiállítás. Onnantól kezdve azért az ellenfélnek szerintem jóval nehezebb dolga volt, meg lett ugye a második gól is. Aztán a másik fél idő első fele az szerintem azért nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Ott elég lassan folyt a labda, de aztán a végül sikerült egy harmadikat szerezni, és azzal lezártuk a mérkőzést. Az előző két gólom is hasonlóan sikeredett, most ez ugye érintés nélkül ment be. Igazából az volt a célja, hogyha valaki nem ér bele a labdába, akkor kaput találjak, úgyhogy ez sikerült, örülök neki. Én azt gondolom, hogy szerényen kell dolgozni tovább, igazából hétről hétre megyünk, minden egyes mérkőzésre komolyan készülünk, és elsősorban szeretnénk a saját játékunkat mutatni, és hogyha ez ilyen jó eredménnyel párosul, az duplá jobb.
3: Az Ajka ezúttal nem tudta azt a formát nyújtani, amit az elmúlt hetekben a szurkolók megszokhattak a csapattól. A korai gól majd az ember hátrány ellensúlyozása ezúttal nem sikerült, ismerte el Gál Bálint, az Ajka edzője.
5: Nagyon röviden értékelném, azért szerintem mindenki látta ezt a mérkőzést. Szerint a 23. percben lényegében nagyon sok minden eldőlt, de természetesen még nem kell feladni, de kapott gól kiállítás utána nagyon nehéz visszajönni egy csapatnak a mérkőző, pláne úgy, hogy utána még egy gólt is beszed, tehát 0-2-nél a fél időben én úgy gondolom, hogy tehát nem akartam én se átadni a fiúkat, nem azt mondom, hogy a lényegi kérdések eldőltek, mert kisebb szerencséje, hogy a fortuna bennünk van, vagy nekünk állott a másik félre, vissza lehetett volna jönni esetleg, ha egyik játékos megkapja a második sárgalapját, piros, 11-es, 2-1, ott máshogy alakulhatott volna, de a volna meg a lehet nem játszik. Én úgy gondolom, hogy a mérkőzés összképét nézve Soroksár teljesen megérdemelten vitte el a 3 pontot. Én úgy gondolom, a 90 perc alatt jobban játszottak, megkönnyítette a dolgokat nyilván az ember előny is, de veszíteni is tudni kell, úgyhogy én így gondolom, nincs ezzel semmi probléma. A 6. meccsünk volt, első vereségünk, sajnálatos, de nem a győzelmekből, hanem a vereségből lehet tanulni.
3: Kolorovszki Gábor együttese bombarajtot vett a Merkantil Bank Ligában. A Soroksár 7-ből 6 meccset megnyert, csupán egyszer végzett döntetlenre. A szakvezető büszke a játékosokra a hétvégi teljesítmény miatt, de úgy véli, hogy a további munka határozza meg azt, hogy az ősz végére ez mire lesz elegendő.
6: Gratulálok kell a csapatomnak, mert szerintem Ajkán nyerni az nagyon nem könnyű. Hát még 3-0-ra, szóval ez egy magabiztos győzelem volt, és akkor most jön az a része, hogy nyilvánvalóan a kiállítás az sokat segített nekünk. Attól függően, hogy valószínűleg kiállítás volt, többet szerintem nem nagyon van vita, de azért sokat segített nekünk, átírta a mérkőzést. Addig kifejezetten jól játszottunk, szerintem jó sebességben és jól, tényleg jól. Utána egy picit, nem picit, nagyon visszavettünk az első fidő vége fele, a másik fidő elején pedig nagyon, az érthetetlen volt, és az nem tetszett. Azt nem mondom, hogy ötletlenül fotballoztunk, de mindenféle veszély nélkül egyel többen, olyan érzésem, hogy szeretnénk az eredményt megőrizni, megtartani, és azért az nem lehet cél 45 percen keresztül. A harmadik gól az úgy átírta el, és az idegrendszerét jobban megnyugodtak. Nem tudom, miért voltak idegesek 2-0-nál, de rendben van, azt is sem szabad elfelejteni, hogy ezek a srácok pár nap között még kiesésre küzdöttek, és ez tény és való. Ezt kell mondani, minden héten ők azért könnyen nem dolgozzák fel azt, amikor vezetünk 2-0-ra idegenbe, bármilyen furán is hangzik. De a másik fél közepétől uraltok meg a mérkőzést. Ajkának volt sok lehetősége gólt szerezni, sok pontrugásból veszélyesek voltak, és volt akcióval is lövésük, ami így sem volt ez a mérkőzés könnyű, nem hiheti az senki. Ajka egy masszív jó csapat, egy fiatal jó edzővel, de ma jobban játszottunk az elején, piros lap után Ellen meg azt gondolom, hogy magabiztosabban, úgyhogy szerintem megérdemelten nyertünk. Erre már lehet emlékezni, mondjuk a rosszra is lehet emlékezni, tehát hogy ez nem ezen múlik. De nem kell nekik semmit se elhinni, dolgozniuk kell csak és minden meccsen kiadni maximumot, és ebben azért van még tennivaló, mert hiszen egy meccsen belül sem adják le mindig ugyanazt, amit kell, lásd a mai mérkőzésen, mert 30 perc szerintem uraljuk a játékot, 15-14 ellen is jól játszunk. Az egy emberre kevesebben meg 30 percig nem mondom, hogy az ellenfél uralja a játékot, de nem azt történik, amit én szerettem volna egy emberre többen, szóval nekünk azért van még dolgunk bőven, nem kell ászlének lenni meg hülyének, hát azért a pontok meg a gólok azok jól néznek ki, de nem kell álmodozni, hogy lehet, de nem az a dolog, hogy álmodoznak, az a dolog, hogy edzenek, dolgoznak és fejlődnek napról napra, hétről hétre, és hogyha fejlődnek, dolgoznak, akkor lesznek eredmények, és akkor az ősz jól fog kinézni. Már most is jól néz ki, de hát mindenek van eleje meg vége, de hogy mi az eleje, azt nem tudom. Az eleje az első 3-4 meccs. 7 forduló ment el, a vége az május. Tehát ahhoz képest még mindig az elején vagyunk, hogyha azt nézzük, hogy egy szeptember van. Minden csak rajtuk múlik, azért működik, mert jól állnak a dolgok, és jó az öltözői kohézió, a munka. Ha ez marad, akkor álmodozni lehet jövőre is, de nem kell, hanem csak dolgoznak ugyanúgy eddig. Aztán ki fog még kapni, nem is egyszer, nem is kétszer. De a játék legyen olyan, amit mi szeretnénk, és amit ők is igényelnek maguktól, és akkor minden rendben lesz.
3: Nem csak Ajkán, hanem Kazincz Barcikán is rangadót rendeztek. A veretlen hazaiak az egyre jobb formába lendülő, és a pontok számát nézve a borsodiaktól is jobban teljesítő Kecskemétet látták vendégül. A változatos és fordulatos mérkőzésen 2-2-es döntetlen született. A Barcika mezőnyben többet tett a győzelemért, a KTE viszont nagyszerűen használta ki a lehetőségeit, aminek egy pont lett a jutalma. Kuttor Attilát, a borsodiak vezetőedzőjét hallják.
7: Megmaradt a veretlenségünk, ebből a szempontból pozitív, abból a szempontból viszont, hogy vezetést szereztünk és jól futballoztunk, ahogy már nyilatkoztam, véleményem szerint egy véleményes 11-essel egyenlített az ellenfél, ebből a szempontból félig üres a pohár, de hogyha mindent egy lapra teszünk, és akkor azt mondom, hogy lehet, hogy igazságos a döntetlen, meg vagyok vele békében. Természetesen mindig nyerni szeretnénk, hogy ebből a szempontból ugye nem elégedett ember, de azt gondolom, hogy nem egy rossz eredmény.
3: Összességében pedig a barcikai csapat szezonrajtjával igazán elégedett lehet, játékban is azt a szintet és azt a fejlődést befutja a csapat, így az ősz első felében, mint amit terveztetek?
7: A passzivitásunknak örülök, igen, és ugye az volt, vagy az ugye sokszor nálam okosabbak, meg jobb edzők is mondták, hogy ugye a játék azután hozza a futballt is. Azt gondolom, hogy igen, ezen az úton vagyunk. Ez a mérkőzés is azt bizonyította, hogy most már játékban is tudtunk dominálni, mondom még egyszer, egy feljutásra aspiráló csapat ellen, úgyhogy ez egy pozitív dolog.
3: Rangadó jellegű meccseken van túl a csapat, bár a Merkantil Bank Ligában minden találkozó nehéz, de talán könnyebb időszak következhet a Barcika életében az előttünk álló hetekben?
7: Nem gondolom, nagyon kiegyenlített a mezőny, ugyanúgy, ahogy az első osztályban is mindenki próbál fölnőni a feladathoz, úgyhogy abszolút nem gondolom, hogy könnyebb ezek jönnének, ez egy kemény kiegyensúlyozott bajnokság.
3: A Soroksár, a Barcika és a Kecskemét mellett kiváló szezonrajtról beszélhetünk a Tiszakécske esetében is. Az alföldiek is veretlenek még a bajnokságban, 4-szer győztek, 3-szor pedig döntetlennel zárták az aktuális találkozójukat. Hazai pályán viszont csak 2 pontot veszítettek. A mögöttünk hagyott hétvégén egy küzdelmes összecsapáson a Szent Lőrincet győzték le 2-0-ra. A vezető gólt Mikey Ramos szerezte túl az első fél órán, viszont a mindent eldöntő második találat csak a 90. percben esett, amikor Pataki Bence vette be a baranyaiak hálóját. Pintér Csaba, a Tiszakécske vezetőedzője.
8: Nem kezdtük jól a mérkőzést, nagyon nehezen találtuk a ritmust, aztán szépen fokozatosan jöttünk föl, jöttünk bele a meccsbe, onnantól már azért tudtunk fölényt kialakítani, illetve megvoltak a lehetőségeink. Jókor szereztük a vezető találatot, utána egy picit megnyugodtunk. Tulajdonképpen a másik fél időt sajnos ugyanúgy kezdtük, mint az elsőt. Hozzá kell tennem, hogy ez a Szent Lőrinc nem rossz csapat, tehát fiatalok, jól játszottak, nem nagyon találtuk rajtuk az elején a fogást. Aztán másik félbe ott a 11-es, hogy kivette a kapusom a 11-est, az fordulópontot jelentett, onnantól szépen fokozatosan átvettük az irányítást, és korábban is lezárhattuk volna a meccset, de végülis ez a végén sikerült, mert tulajdonképpen így tudtuk érvényesíteni a papírformát. Igaz, nem szeretem ezt a szót, hogy papírforma, de tulajdonképpen tudtuk érvényesíteni, és így nem csak papíron voltunk jók, hanem ezt megmutattuk a pályán is.
3: Nagyjából az őszi szezon feléhez érkeztünk. Ki lehet jelenteni, hogy ebben a bajnokságban akár egy csapat is lehet a Tiszakécske?
8: Én azt gondolom, hogy ez még azért korai. Tehát egyelőre meccsről meccsre készülünk, próbáljuk minden meccsen a maximumot nyújtani, a maximumot kihozni a játékunkból. Én azt gondolom, hogy van még hátra azért 23 forduló, azért ezt még most ilyen pillanatban korai kijelenteni, de örülünk, hogyha így látod.
3: A Szent Lőrinc nagy küzdelemre és szoros csatára késztette ellenfelét, ezért viszont nem adtak pontot. A látogatóknak a második félidőben volt esélyük visszajönni a meccsbe, de 1-0-ás állásnál Szolgai büntetőt hibázott, a végén pedig a hazaiak a mindent eldöntő második találatot is megszerezték. Nikházi Márk a Szent Lőrinc vezetőedzője.
9: Nehéz mit mondani ilyen mérkőzés után, mondom őszintén, valaki ránéz az eredménye, azt mondja, hogy sima hazai 2-0, de azért ez nem így nézett ki. Hát 11-es hibáztunk. Volt jó pár lehetőség, hogy legalább ugye X-re hozzuk a meccset. Már első fél időben kellett cserélnem, 3 sérülés, 9 emberrel fejeztük be a meccset. Szerintem ez bőven elég. Kettő függetlenül küzdeni akarás a srácok azért, amit megtettek a pályán, amit tudtak, az le a kalappal arra, hogy küzdöttek, de mondom még egyszer, hát kívülről nézni nyilván az ilyen meccset, hogy ezt el tudjuk veszíteni.
2: 20 óra 7 perc a pontos idő, Nikházi Márkot hallottuk. Hamarosan jön majd az NB2-es visszatekintésünk a fordulóra, viszont zajlik még a játéknap rangadója, és mielőtt visszamennénk Tóth Bélához, mert hogy annyit spoiler ezek divatos szóval élve lelövöm a poént, hogy van változás. Bene Ferenc, egy nagyon gyors és nagyon rövid kérdés. Hogy tetszett addig a mérkőzés, ameddig vissza nem kértük a szót Bélától, csak azt a részt egy bővített mondatban légy szíves.
10: Hát addig egyik csapat sem találta meg a saját játékát, nagyon csapkodó volt a futball, és direkt számoltam, az ellenfél tér felén nem volt 3 passz egymásnak, azonos színű játékosnak, tehát egyelőre addig a periódusok nem működött egyik csapat játéka sem.
2: Ellenben azóta volt változás, hogy mi is történt, pontosan arról már a helyszínről Tóth Béla számol be.
0: Az első fél óra végén megszerezte a vezetést a Diós György Galántai Tamás találatával, és Bedi akár egyenlíthetett volna néhány perccel később, mert egy jobboldali beadás követően közelről fejelt, Gróf nagyot védett. Na de akkor a gorral egy picit részletesebben Holdanf találta meg a felezővonal közeléből a jobboldalon a felfutó Molnárt, miközben egy helyzet, Derekas középre nyesi a labdát, kivágja onnan Szatmári, a videóton jön előre egyébként a Diósgyőriek vezető találata óta többnyire, tehát a fehérváriak kezdeményeznek. Na de akkor megint csak vissza az előző gondolatmenetre. Egy újabb beadás, Gróf húzza le ezt a kósza fejest, Nagy Zoárd halántékáról pattant a kapu felé, és akkor most már azt hiszem, hogy lesz időm befejezni az előző gondolatot. Tehát Molnárt találta meg lyukra futtatva Holdanf. A beadása Molnárnak nem volt az igazi, de addig ügyetlenkedtek ott a hazai védők a 16-oson belül, amíg Galántaihoz nem került, aki végül is ballal lőtt el a labdát a jobb alsó sarokba. Ezzel tehát a 29. percben vezetéshez jutott a DVTK. Azóta pedig a kezdeményezőbb együttes a Videoton, a Bedi helyzetet azt már említettem, ott közel járt az 1-1-hez a hazai együttes, összességében pedig azért kuriózum ez a galántai gól, mert eddig ebben az NB2-es bajnokságban egyetlen alkalommal sem tudta a találkozó első találatát megszerezni a DVTK. Galántai megint a fő szereplő ezúttal a 16-os csücskénél, a Videoton tér felén, 39. perc a mérkőzésen, ebből most nem lesz helyzet, a bal oldalon futna már előre Kurdics, az ő labdájába lépnek bele, úgyhogy a Diósgyőriek jöhetnek majd egy bedobással egészen mélyről, a fehérváriak tér feléről, a labda kis kezében, ő hajíthatja be, nem Galántait választja, ott a sarokban megy a harc a labdáért végül is Spandler, úgy tűnik, hogy majdnem elválasztja ellenfelét a labdától. Egy újabb beadás, ez meg nagyon mély, jöhet kirúgással Hársfalvi, aki a gorról nem tehet. Takarásból érkezett Galántai lövése. Az előre vágott labdánál Nagy Zoárd nem tudta átvenni Szatmári mellett. Ráadásul a videótonnak a centeréről ment ki a labda, jöhet tehát bedobással Kis a jobb oldalon. Felpörgött tehát egyébként a mérkőzés az elmúlt 10 percben, volt viszont a vendég együttes szerzett csupán egy átlövés, ez így Hársfalvié, nagyon távolról borvető, érzett annyi önbizalmat magában, hogy elvállalja, picit jobbról, Hársfalvinak mindez nem okozott gondot. Most már Zsótér forgatját a jobb oldalra, Murka, összjáték Egbauerrel, a vonal mellett közvetlenül már a DVTK tér felén, Derekasnak ez hosszú szöktetés, Holdanf kerül a földre, Derekas pedig hát figyelmeztetésben részesül, nem volt ott a labda, Antal Péter pedig az ilyen vadhajtásokat mindenképpen le akarja vágni már a mérkőzés korai fázisában, tényleg teljesen szükségtelen volt Derekasnak a mozdulatsora. És akkor beszéljünk a gorról, Feri, hogy láttad, hogy mi vezetett végül is a DVTK vezető találatához?
1: Igen, igazán nem akarom a videótonnak a játékát szapulni, de ugye az az igazság, hogy hazai pályán én nem látom azt a fajta dominanciát, ami elvárható lett volna. Nyilvánvalóan idegeskedés van, meg nyomás van a játékosokon, de Kriston István Diósgyörnyének legalább az az elképzelése megvan, hogy visszazárnak a saját térfelükre, és inkább hosszú indításokkal a fellazuló vidi védelemre próbálnak kontrajátékot alkalmazni, és pont abban a periódusban, amikor nem volt nálad a szó, Béla, ez markánsan jelentkezett is a pályán, és ennek megfelelően megvannak a játékosok. Molnár jobb oldalon, Bokros bal oldalon, belül érkezik Mucsányi és Borvető, és körülbelül egy ilyen szituációból is egy kontratámadás végén született Galántai gólja. Az igazsághoz is hozzátartozik, hogy felszabadíthatott volna a fehérvári alakulat. Murka saját ötösén röviden szabadított fel, és ezt a kipattanó, vagy hát Murka által középre tett labdát helyezte a hálóba a Galántai, de alapjában nem véletlen az, hogy 1-0-ra vezet a vendégcsapat, hiszen legalább a labdavesztések utáni visszatámadást elvárná az ember egy hazai csapattól, és nagyon-nagyon passzív a videóton játéka, tehát nincs meg az a letámadás, én meggyőződésem, hogy zavarba lehetne hozni a DVTK-nak a labdakihozatalát, de sem visszatámadás, sem magas letámadás nem látok, közelről figyelik az eseményeket a vidi játékosok.
0: Zsótér szabadrúgása száll be a Diósgyőri 16-oson belülre, Derekas került a földre, emiatt méltatlankodnak a hazai játékosok. Az ítélet végül is szöglet, amit Antal Péter hoz, úgyhogy a 42. perc pedig meghozza a videótonnak az újabb szögletét. Ez is a jobb oldalról, Bedi ívelhet majd. Sok veszélyt eddig nem hoztak ezek a rögzített játékhelyzetek, ez kifejelik most a rövid saroknál a vendégek, ott van még a büntető területen belül suta mozdulattal, de sikerül eltávolítani a labdát a 16-os környékéről. Beri visszanyesi, át a hosszúra, Szatmári meg visszabólintja mezőnybe, Kurdics készíti le a baloldalra, onnan egy újabb beadás, ezt meg Borvető tisztánza a felező vonal közelébe. Teljesen visszazárt most a saját kapuja elé a DVTK, és megúszták ezt is. Egyelőre stabil lábakon a védelem. Most már Murka kéri el a kezdőkörben, teszi át a jobb oldalra Derekashoz, nagyon szabad szerepkörben eddig Derekas Zoltán, aztán egy szabálytalanság, Bokros taszította el magától Egbauert. A jobb oldalról, a vonal mellől következik majd ez a videóton szabadrúgás, be lehet majd ívelni közvetlenül a kapu elé, úgyhogy Zsótér bandukol át erre a szélre a hozzánk közelebbi, vagy hozzám közelebbi oldalra. Egbauer is ott van, de feltehetően ezt Zsótér ballal centerezi majd a kapu elé. A lesvonalat 18 méteren húzza meg a vendég együttes. Egbauer ível végül át a hosszúra, fölfejelt labda, ezt meg Gróf húzza le, nem, bepotyázza! A játékvezető pedig fütyül, szerinte Grófot az ötösön belül megütötték, úgyhogy szabadrúgás kifelé az ítélete Antal Péternek, hát most természetesen a fehérváriak tüntetnek, de hát ez a mozdulatsor megint a Diósgyőri kapustól nélkülözte a teljes önbizalmat. Nagyon magasan fejelte fel a labdát Derekas a hosszún, és oda csorgott egyébként, oda pottyant az égből ugye a gólvonal környékére, Gróf magához ölelte volna, de hát nem tudta megkaparintani azt a labdát, ráadásul két fehérvári ott volt a környékén, és végül valahogy a gólvonal mögé keveredett, de hát akkor ezek szerint a két fehérvári valamelyike Grófot megütötte, vagy meglökte eközben. Beléptünk a félidő utolsó percébe, Videoton DVTK 0-1, megint csak most már a gól óta elsősorban a Videoton az, amely többet birtokolja a labdát. Ott volt ez a Beri fejes, és most ez a kósza ívelés a 16-oson belőre zavart okozott a Diósgyőr védelmében. Köllő most ő nyújtja be a 16-os előterében, Németh pedig a háta mögé húzza a csapattársának, Nagynak. Ebben megint csak több volt. Az öt és felesnek a sarkáról Németh kihagyhatatlan helyzetbe hozhatta volna Nagyot. Ezt is megoldotta végül is a DVTK védelme, egy indítása jobb oldalon előre, ez meg Kurdicsról pattan ki, dobhat majd kis révén a DVTK. Letelik a rendes játékidő lassan, a negyedik játékvezető Gál Ákos pedig egy percet mutat föl, ennyi a rátett plusz, ami meg is kezdődött. Kis bedobása Borvetőről lepattan, visszarúgják a fehérvári védelem mögé a labdát, Hársfalvi a kapujából kilépve gyűjti be is, megjátsza Egbauert, aki meg Holdanfot találja meg, felező vonal közelében a játék, Holdanf visszabólintja, na hát valaki kezelje le azt a labdát, nem így kell azzal bánni, Holdanf inkább Németet figyelte, neki adott egy bodycheket, jöhet majd a felező vonal közeléből. Antal Péter mutatja, hogy szabad rúgás, de hát jócskán hátribról, mint ahonnan egyébként eredetileg el akarta végezni Derekas. Zsótér, Derekas megtalálja a jobb szélen, hát ez inkább nem kommentálom, milyen megoldás volt. Nagyjából összefoglalja a DVTK, valamint a Videoton teljesítményét, de hát a DVTK-nak egyszer már sikerült a kapuba találni. Egy fél időt követően Galántai első fél óra végén szerzett góljával, Videoton DVTK 0-1 a labdarúgó MB2-ben, minden további a stúdióból.
2: Tóth Bélának egyelőre köszönjük szépen, 20 óra 18 perc a pontos idő, hangerőt föl, de nem mintha a mérkőzés nem lett volna kellően izgalmas, de most egy kicsit az ütemeknek adunk, jöjjön Bellini és a Samba de Janeiro, melyet követően a legfrissebb hírekkel megyünk tovább.
11: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádión.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Japán ellen mérkőzik a negyeddöntőért a magyar női kosárlabda válogatott. 10 éven belül 1 millió magyar élhet sivatagos környezetben. Folytatódik a késő nyári idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
1: Megnyerte 3. csoportmérkőzését is a magyar női kosárlabda válogatott a németországi világbajnokságon. Magyarország, Dél-Korea 82-73. Sikerével a nemzeti csapat a B csoport második helyén végzett. Juhász Dorka 22 ponttal zárt, ő volt a legeredményesebb játékos. Holnap 17 óra 45 perctől Japán ellen játszik a magyar válogatott a 8 közé jutásért. A magyar labdarúgó válogatott soron következő 2 idegenbeli mérkőzésére péntektől, illetve jövő hétfőtől tudnak jegyet váltani a szurkolók. A Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban a Nemzeti Együttes szeptember 28-án Észak-Írország vendége lesz. A belfasti találkozón 800 vendég drukker lehet jelen. Péntek 10 órától lehet megvenni a belépőket. A másik idegenbeli mérkőzésre, az ukránok elleni október 5-i összecsapásra a szervezők 1850 jegyet árulnak. Nem lesz ott a hétvégi budapesti atlétikai világdöntőn Tara Davis-Woodhull, a női távolugrás olimpiai és világbajnoka. Az amerikai sportoló 2 hete autóbalesetet szenvedett, emiatt nem tudja vállalni a magyarországi versenyt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülés szakát megnyitó beszédében. Magyar Péter bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt, és célzottan segíti a dízelt tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A miniszterelnök ígéretet tett a méltányos vagyonadó bevezetésére és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozására. Változásra van szükség a vízgazdálkodásban. Az árvíz elleni védekezés helyett a víz megtartását kell a középpontba helyezni, mondta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hangsúlyozta, napjainkban már az aszály okozza a legnagyobb problémát, ezért a vízgazdálkodási törvényt ennek megfelelően módosítják. A tárcavezető hozzátette, ha nem változtatnak, 10 éven belül 1 millió magyar élhet sivatagos környezetben. Több mint 1000 házi orvosi praxis betöltetlen a Magyar Orvosi Kamara szerint, miközben a betegforgalom körülbelül 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben. Dr. Szabó Erzsébet Gyöngyi, a Kamara házi orvosi szakmai tagozatának ügyvivője elmondta, probléma, hogy a kezdőházi orvosok bérezése jelentősen elmarad a hasonló életkorú klinikai szakorvosok bérétől, valamint hogy a házi orvoslásban nehéz jó infrastruktúrális körülményeket teremteni. A kormány azt tervezi, hogy a jövőben integrált centrumok létrehozásával biztosítja az alapellátást. 3-szoros áron vehetett az állam csaknem 30 ezer COVID-tesztet a járvány első hónapjaiban. Ezt állítja egy most előkerült 2020-ban készült külügyminisztériumi háttéranyag, amelyről a 444 írt. A portál szerint az ügylet mintegy 130 millió forintos extra hasznot hozhatott a közvetítő cégnek. Az előző kabinet szerint a rendkívüli világpiaci helyzet miatt nem lehet a békeidős árakhoz viszonyítani. A lélegeztetőgép és egyéb a Covid-hoz kötődő szerződéseket kiemelten kezeli az új kormány. A 300 milliárdos beszerzések ügyében Orbán Anita külügyminiszter korábban feljelentést tett hőtlen kezelés gyanújával.
0: Közlekedés.
1: Esti munkavégzés miatt lezárták az M1-es Budapest felé vezető oldalán a 39-es kilométernél lévő Bicske csomópont le, illetve felhajtó ágát, várhatóan a hajnali órákig. Kerülni a 43-as kilométernél lévő Óbarok pihenőnél, vagy a 27-es kilométernél lévő Herceghalom-Zsámbék csomópontnál lehet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Estétől északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap ismét napos, száraz idő valószínű. A szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 20 óra 27 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél, a stúdióban pedig állandó születésnapos szakértőnk, de nem állandóan születésnapos, hanem állandó szakértőnk, aki ma születésnapos, Bene Ferenc. Azt mondtad, Feri, hogy nem tudod elképzelni, hogy a Vidi Diósgyőr mérkőzésen óvatos játék legyen, meg bunkerfoci, meg sündisznóállás. Na, ehhez képest az első fél órában az ellenfél térfelén, remélem szó szerint tudlak idézni, 3 egymáshoz történő paszt nem láttál, a kettő között némi nemű ellentmondást érzek, hogy a várakozásokkal ellenszétben a megvalósítás első fele milyen volt, és aztán mi történt a folytatásban?
4: Nem, de továbbra is állítom, hogy nincs bunkerfoci, tehát nem azzal van a baj, hogy bunkerfocit játszana bármelyik csapat is, hanem a rengeteg pontatlansággal és az idegeskedéssel van probléma. A szokottnál, illetve a vártnál is jóval idegesebbek, frusztráltabbak a játékosok. Gyakorlatilag remegő lábakat látok, és rendkívüli önbizalomhiánnyal rendelkező játékosokat. Egész egyszerűen nyilván Kriston István egy kicsit más helyzetben van. Ideiglenes beugró vezetőedzőként már minden hír arról szól, hogy holnapi naptól kezdve már állandó vezetőedzője lesz a DVTK-nak. Feckó Tamás ott ül a lelátón, tehát egy egészen más szituáció. De az tény, hogy látszik, hogy mit akar a DVTK játszani, egy visszazáró védelemmel, de a labdaszerzések utáni gyors kontrával, nem túl mélyen védekezve, olykor a középső zónában megpróbálva labdát szerezni. Tehát a Diósgyőrnek kristálytiszta a játék modellje, illetve hát a mérkőzés terve. Ugyanakkor én a Vidi oldaláról látom azt, hogy nem próbálnak a középpályán játéképítéssel foglalkozni, nem próbálnak kombinációkat kialakítani, nem működnek a játékkapcsolatok, nem mernek a játékosok elkérni a labdát, cseleket megcsinálni. Zsoltér Donátot rendkívül jó cselező játékosnak tartom, rendkívül jó ballába van, nem volt egy átlövése, nem csinált egyetlen egy cselt se. Bedi fölött száll gyakorlatilag a labda folyamatosan, védőharmadból ívegetik föl Németh Dánielre vagy Nagy Zoárdra. Bedi is egy labdabiztos játékos, Derekas is egy olyan játékos, aki a széleken tud létszámfölényt kialakítani. Tehát gyakorlatilag a Vidi nem használja ki az értékeit, ehelyett Nagy Zoárdtól és Németh Dánieltől várják a csodát. Hát Nagy Zoárd a héten érkezett a klubhoz, nyilván egy erős testalkatú, magas center, de hát teljesen elvesztette azt a fajta identitását a videóton, ami jellemző volt rájuk, illetve amiben ezek a játékosok igazából erősek lehetnének.
3: Mit várunk a folytatástól?
4: Hát én a folytatástól azt várom, hogy...
3: Első körből lesz egy csere a Szülentben.
4: Én úgy gondolom, hogy a fehérváriaknál adott esetben még indokolt is lehet, de nem igazából abban látom a problémát, hogy jól működik a csapat, és egy-egy hibapont van a csapatban, hanem úgy a hazaiaknak effektíven nem működik a játéka. Tehát ha valahol cserélni kell, akkor maximum hátul védőt meg minek cseréljen az edző. Tehát támadósorban nem kéne cserélni, középpályán meg nem derült ki, hogy milyen állapotban vannak a játékosok, mert gyakorlatilag alig érnek labdába. Én nem értem ezt a folyamatos ívelgetésre épülő játékot, és azt sem értem, hogy miért nem támadnak agresszívan le, és miért nem támadják agresszívan a labdás játékosát a Diósgyőrnek. Tehát alapjában a videóton helyébe én próbálnám megnyugtatni a játékosokat, tehát nem túlnyugodtá válni, és egyfajta olyan nihilt látok a pályán, ami a védekezésben nyilvánul meg elsősorban, támadásban pedig igenis bátorságra kellene törekedni, el kell kérni a labdát, kell csinálni cseleket, kell kialakítani a létszámfölényt, főleg a széleken, de akár tengelyben is lehetne. Zsoltér Donát végre vegye hátára a csapatát, és irányítsa a játékot, tehát ezekben érzek én problémát. Diósgyőr egy-két kósza lehetőségéből egyet betalált, igazából ott arra lesz szükség, hogy a egyre jobban kinyíló fehérváriakat és az egyre nagyobb nyomás alá kerülő videótont meg kell kontrazni a DVTK-nak.
3: nihil, amit érzel, mennyire van összefüggésben a gyakorlatilag üres stadionnal?
4: Hú, hát igen, ilyenkor mindig a tegnapi Ferencváros-Újpest mérkőzés jut eszembe, hogy hát 20 ezer néző előtt nem lehet kocogni, meg nem lehet lélektelenül futballozni. Nyilvánvalóan, hogyha itt most lenne legalább 5-6 ezer néző, akkor belehajtaná a videótont a
3: győzelembe. De milyen párosításban lenne 5-6 ezer, hanem ebbe a párosításba?
4: Igen, de valahogy ez úgy működik, hogy előbb a pályán teljesítsen a csapat, és utána majd lesz néző véleményem szerint.
3: Hát igen, nem akarok veled vitatkozni, már csak azért sem, mert születésnapod van, de hogyha egy Diósgyőr Vidin, vagy egy Vidi Diósgyőrön nincs, akkor
4: Vidi karcagra
3: kijöjjenek egyébként. Jó, tehát most nem a karcagiakat akarom ezzel bántani, de itt ez két komoly múlttal rendelkező csapat. A Karcag megéli, teljesen jól megéli azt minden egyes másodpercét, hogy a NB3-ból NB2-be jutottak, és ott vannak, és élik minden egyes másodpercét ennek az egésznek. Azért szerintem e között nagyságrendi különbség van. No, hát kezdődik pillanatokon belül a második félidő, úgyhogy megyünk is vissza a helyszínre. A kommentátor a folytatásban is, Tóth Béla.
5: És hát hozzá

Ebben a pillanatban a Sipso, Galántai pedig odaível, hát ilyen Paris Saint-Germain-es módra az ellenfél szöglet zászlójának közelébe. Megpróbáltak így letámadni azonnal a vendégek, tehát nem csak Feckó Tamás van itt a lelátón, hanem korábbi Vidi játékosok is, Juhász Rolandot emelném ki, Haraszt is volt, ugye most már Paksi játékos, az előző fél idényben még kölcsönben itt játszott, Kovácsik Ádám szintén. A paksi labdarúgók a pihenőnapjukat lehet, hogy arra áldozzák fel, hogy itt megnézzék, megtekintsék ezt a találkozót. Egy beadás Gyötörbe, középre, baloldalról Bokros, ezt kivágják a hazai védők, de maradott a DVTK ellenfele térfelén. Bokros szépen fordul meg, egybeadás, ezt meg paskolni tudja csupán Hársfalvi, a túloldalon be lehet gyűjteni, kis visszanyesi, ez meg éppen nem volt jó Galántainak, egy picit aláugrott a labdának a gólszerző. Német pedig lekészíti Nagynak. Na most talán gyorsíthat a Fehérvár. Nagy megtartja Bényei mellett, de hát szorítja folyamatosan kifelé őt ellenfele. A jobb oldalon visszakerül a labda a védelembe, úgyhogy a Fehérvár újra szervezheti a saját akcióját. Spandler. Fenező van a közelében, egy meredek labda előre, de ez pontos, jó labda átvétel. Derekas az alafonal közeléből átemeli a hosszú kapufához pontatlanul. Elhagyta a játéktért már a labda, lehet, hogy Derekas beadása előtt kisodródott a Vidi játékosa, kirúgása következik majd Gróf. Ugye az van, hogyha itt egy hosszú átadás, mint például a gól előtt közvetlenül Holdanf megtalálta egy precíz labdával Molnárt, itt most Spandler megtalálta szintén pontos átadással Derekast, akkor oda tudnak kerülni az ellenfelek kapujának közvetlen közelébe a csapatok. Viszont nagyon ritka az, hogy egy-egy ilyen 40-50 méteres labda az teljesen pontos legyen. Most éppen Hársfalvi kéri el, ível előre a videóton kapusa jó hosszan. Ezt most elbólintja onnan Köllő. Hova kerül? A középpályára Molnár hátáról perdül ki, bedobása következhet majd a videóton. Pető Tamás pattant fel a kispadról és méltatlankodott, hát aligha elégedett a látottakkal a videóton szakvezetője. Át a baloldalra immáron Köllőtől Spandlerhez, Murka saját tér felé még a Fehérvár, Murka elrontja ezt az átadást, pedig nyomás sem volt rajta. Molnár beemeli a 16-oson belülre, Mucsányi nem tudja átvenni, Köllő térdéről pattan ki, berobás következhet majd. Lesz, aki elvégezze, Kis Bálint jön itt előre a jobb szélen, aki 2007-es születésű, már az NB1-ben is bemutatkozott az előző idény végén. Fiatal DVTK nevelés. Most ő találja meg a védelem tengelyében Bárdost. Bárdos ballalível hosszan előre, Bokrosnak nem jó. Köllő olvasta a szándékot és tisztázott. Ketten összecsúsznak. Terekas hamarabb talpra szökkent, és ő dobhatja be Bényei mellől. Ismételhet majd egyébként a videóton játékosa. Kecskeméten játszott egyébként az előző idényben Derekas Zoltán. Érdekesség, hogy két idénybeli gólja mellett 4 sárgalapja van, 6 mérkőzésen, azért ez igencsak betyáros teljesítmény, hogy az 5. után jár el tiltás. Holdanf megtalálja most már Galántait. Aztán a tisztázás borvető elől, megint csak a Fehérvár tér felén zajlik a játék. A jobb szélen megtartja Egbauer, ő is visszafelé kénytelen játszani. Spandler eredeken előre, ez most Belinek pontos, aztán a pörgetés ki a bal szélre már túlságosan hosszú. Annak a Kurdicsnak, aki talán nem is számított arra, hogy Beli majd őt választja. Dobhat Kis a kispadok elől. Borvetőt kereste, lepattan Galántaihoz, Galántai a földön, hát akkor ezek szerint bántották őt Murkával, valamint egész pontosan Kurdiccsal birkózott a gólszerző, a játékvezető szabadrúgást ítélt. A jobb oldalról következhet mindez, Molnárnak kiváló lába van, őt betekerheti azonnal a kapu elé, de Galántai is ott van a labda mögött, ő is szívesen magára vállalná ezt a pontrúgást. Egytagú a sorfal, de aligha ez számít, Molnár begurítja középre, Bényei elvállalja, levágódik, a 16-oson belül a labda,
visszaemelik a levegőbe a

0: Aljak, aztán mintha kézzel tette volna mag elé Nagy, Szatmári pedig lerántja derekast, villan a sárgalap. Nem volt még sárgalapos figyelmeztetés a mérkőzésen, Szatmári Csaba kapja. Gratulálunk Blanka, Diós Győr büszke rá, ezt feszítette ki az egyébként Sturmund Drang névre hallgató Diós Győri szurkolótábor. Guzi Blankának gratulálnak, aki ugye világbajnok lett öttusában, női egyéniben. Megemlékeznek a klub igen kiváló sportolójáról a diósgyőri szurkolók. Hát a szurkolói csoport nevéből kiindulva lehet, hogy Goethe, Schiller vagy Herder ott van a sorokban. A labdával most megint csak Hárcsfalvi, ível előre jó hosszan. Egy fejpárbaj, ezt most Bokros megnyerte, bárha fájdalmas arccal, de el is terül a gyepen. A csapata pedig eközben felfejlődik, Bényei kapja már a bal szélen a 16-os közelében, a beadás az kiperdül Bediről, bedobás lesz majd. Bokros most már talpon, egyelőre még azért a derekát fájlalja, de összeszedi magát a diósgyőri bal hátvéd és csatlakozik az akcióhoz. Gyorsan elvégzett bedobás, Mucsányi egy esernyőcsel, át is fűzte magát egy vidi játékoson, de nem lett belőle helyzet. Molnár Holdan flegurítja a jobb szélre, Kis nem adja be azonnal, viszont ez jó összjáték. Holdanfa, Kis már az alafonal közelében visszagurítja, ezt meg Murka hozza el, figyelt most a diósgyőri belsővédő, sőt átfűzi magát Holdanfon is, és előre tör, mehet tovább, előnyszabály. Ezzel gyorsíthat most már Egbauer, lemaradt egyébként Murka, a bal szélen Nagy, a diósgyőri 16-os mellett, Nagy kit válasz benn középüt, elkéri Német, elgurítja is, Gróf öleli magához a labdát. Nem volt igazából területe Németnek a lábak erdejében ellőni ezt a labdát, valamelyik sarok irányába megpróbálta ütemtelen lövéssel meglepni a kapust, és ott még érzésem szerint néhány védő is beleért, így tudta Gróf megfogni ezt a lapos lövést. Murka pedig már talpon, itt azért Antal Péter játékvezető megfelelően alkalmazta az előnyszabályt. Bokros keresztlabdája Molnár felé pontos, Galántai vissza most már Molnárhoz, a felező vonal közelében a diósgyőri támadásépítés, 53. perc, Videoton FC Fehérvár, DVTK 0-1, Galántai első fél óra végén szerzett góljával. A bal szélen most Mucsányi gurítja vissza Bokrosnak. Valóban a Videóton játékosok nem támadnak le túl intenzíven. A távolból figyelik sokszor, hogy járatják a labdát a diósgyőri hátvédek. Antal Péter pedig Némis Péttel mutatja fel a sárgalapot Molnárnak, ugye ő trafálta el Murkát az előző esetnél, és egészen eddig nem is volt játék megszakítás, ezért késlekedett a játékvezető a figyelmeztető lap felmutatásával, de hát ez most már megtörtént, úgyhogy rövid időn belül a második diósgyőri játékos sárgul be. Bokros elvégzi ezt a bedobást, Bárdos, Bokros, megint egy rontott átadás. Ebből a hátvédsorból a diósgyőrnél négyen, a négyből hárman már az NB1-ben is játszottak. Bokros, Bárdos, valamint Szatmári, egyedül Kis az, aki új arc ebben a hátvédláncban. Ugye hozzáteszem, hogy Szakos Bence az NB1-ben rendre kezdő jobb hátvédő Ciprusra igazolt nyáron. Zsótér a bal színen próbálkozik most a Fehérvár, egy újabb ütközés, Kurdics került a földre Kis mellett, szabad rúgással következik majd a Videóton az oldalvonal mellől. Már a félpályán a labda járatás, Murka keresztlabdája a jobb oldalra, sikerül átvenni Derekasnak. Lesz-e beadás? Érkezik a kapu elé, és egy gyönyörű fejes gól. Német találatával az 55. percben egyenlít a fehérvári együttes. A jobb oldalról a beadás, édesen a kapu elé, és a rövid sarokra érkező német Dániel annyit csúsztatott a labdába, amennyi kellett a gólhoz. Egyenlít tehát a Videóton. Remek volt a keresztlabda Derekastól, szinte a szögletzászló mellől, Német pedig érkezett és beletette a fejét. Egy-egy tehát, az első 10 perc úgy telik el itt a második félidőben, hogy hát nem volt igazán nagy helyzet egyik oldalon sem, de az első 10 perc úgy zárul, hogy a Videóton szerez gólt. Mit szól ehhez Bene Ferenc?
1: Hát körülbelül ezt vártam, hiszen benne van a potenciál a Vidi játékosaiban, hiszen Derek Hase egy kitűnő szélső, akinek nagyon jó beadásai lehetnek, és aki képes egy embert levenni a széleken. Nagy Dániel pedig ragyogóan tud érkezni a beadásokra, és ebből született a gól. Ez a gól azért egy fordulópontot jelenthet, hiszen az elmúlt időszakban a DVTK kontratámadásai, sőt, olykor nem csak kontratámadásai, hanem a tér felett ölelő egyfajta domináns játéka került előtérbe, és uralta a mezőnyt a Diósgyőr, és érdekes módon egy villanásból a fehérváriak egyenlítettek. Nagyon kíváncsi leszek, hogy most a góra-gól elmélet működni fog-e, mert mintha egy picit agresszívabban letámadna a Fehérvár, és ezzel egyelőre nem tud mit kezdeni a DVTK.
0: Dobhat Kurdics, hosszan előre, nagy felé, Szatmári zárt oda, tisztázott bedobásra. Előről, hát olyan az alapfonaltól 30 méterre következik majd ez a partdobás. Kurdics végezheti el, de nincs igazán társ, akit megjátszhatna elől a 16-os környéken, ezért kénytelen visszafelé. Spandler, most már Murka, saját tér felé még Murka, megint egy keresztlabda ki a jobb oldalra Derek Hasenak, ezt meg Bokros fejelt el, Bokros mellől jött a beadás az előző gólnál, Derek Hase visszateszi a jobb oldalon, most megpróbálja megcsinálni a Cselt Egbauer, most a beadás, ez meg átszáll a hosszú kapufához, ki lesz a labda, végülis nem volt szabálytalanság, hiába került ott a talajra Kis, a Diósgyőr jöhet, illetve a Fehérvár jöhet majd egy bedobással, miközben néhányan odafutnak a diósgyőri kispadhoz a cserejátékosok közül, hát próbálom kiszúrni, hogy ki az, aki vetkőzik és játékra készül. Szatmári hosszan előreível, inkább ez egy felszabadító jellegű rúgás volt a labdában, mint sem, hogy társat találjon elől. Némi zavarodottság most a vendégek játékában, Zsótér pedig a védelembe teszi vissza a labdát, onnan építkezhet most a hazai együttes. Köllő túl hosszan tolja meg, de még tovább pöcizi a labdát a jobb szélre. Egbauer, nagynak ez pontos, aztán viszont nem tudja csapattársához bólintani, Némethez. Tisztázott tehát a védelem, és megint a diósgyőriek pillanatokra tudják csupán megtartani a labdát. Kurdics pörgeti föl Bárdos ellenfélhez, viszont Beri sem tudja birtokba venni a labdát. Fordulhat a DVTK, Mucsányi. Tisztára játsza magát, a jobb szélen már Kis zárkózik. Szekszárdi Milán érkezik majd egyébként a diósgyőri együttesbe csereként, és bemutatkozik újdonsült csapatában a Paksról megszerzett hátvéd. Bal szélen most a DVTK próbálkozása, Bokros bényeivel kicsiben a játék, Bárdos ismételten saját tér felén a védő, Bárdos odaéveli Bokroshoz, Bokrost talán kitolt a labda mögül Egbauer, aztán viszont elszórja a labdát Egbauer középre Mucsányihoz, Mucsányi lő fölé. 20 méterről próbálkozott Mucsányi, zavart egyébként érzésem szerint ebben a lövő mozdulatban Kurdics, de nem volt szabálytalanság, egész egyszerűen Mucsányi célt tévesztett. Kettős csere, mármint hogy egy csere itt is, ott is, érkezik Nagy Dominik is a pályára a Videotonnál. Szekszárdi Mucsányi Márkot váltja, tehát egy támadó helyett egy védő, beszél majd erről nem csak az utókor, hanem Bene Ferenc is. A túloldalon pedig Nagy Dominik Kurdics Leventét váltja. Úgyhogy érdekes változtatások, Feri, mit látsz ebbe bele?
1: Hát először is a Diósgyőrnél talán azt a fajta, hát a gól csodáját, ahogy szoktam fogalmazni, hiszen egy abszolút nem működő fehérvári csapatjátékból a gól által egy sokkal gördülékenyebb, és talán mintha az önbizalmát visszakapó Fehérvárt láthatnánk, és talán ennek próbálja az elejét venni Kriston István. Igazából a négy védős játékrendszeren nem változtatnak, talán egy középpályás stabilitást akarnak kialakítani, és még inkább a kontrajátékra alapozni, de az nagyon fontos, hogy először most a Videotonnak a vitorlájából kell kivenni a szelet. Hát a másik oldalon pedig egy újabb rutinos játékos került fel a pályára, aki tud lendíteni a támadójátékon. Most már egyértelmű, hogy a hazai csapat meg szeretné nyerni a találkozót, és talán ebben a periódusban most, hogy 30 perc van hátra a rendes játékidőből, felül is tudnak kerekedni, teljesen nyílt a találkozó. Eltérő elképzelésekkel, de mindkét csapat még megnyerheti a mérkőzést.
0: ott a pályán már, tehát Nagy Dominik és Szekszárdi Milán. Nagy Dominika nyáron csatlakozott Nyíregyházáról a fehérváriakhoz, Szekszárdi pedig az elmúlt héten, tényleg az átigazolási időszak végén érkezett Paksról. Szatmári emeli előre Galántai felé, Spandler bólintja el, Holdanf szintén bele bólint a labdába, aztán viszont hiába tekereg ott Szekszárdi, illetve Borvető nem tudja megkaparintani a labdát. Spandler egy ívelés az ellenfél térfelére, megint egy taszajtás, most Szatmáritól szabadrúgást ítél a játékvezető, és egy sárga lapot húz elő a játékvezető, Holdanfnak mutatja fel. Elsőre Szatmári tűnt az erőszakosabbnak ennél az esetnél, a sárga lapot viszont Holdanf kapja. Borzolta volna Kriston István kedélyeit az, hogyha Szatmári kap sárgát, mert neki az már a második lett volna. 61. perc a mérkőzésen, a harmadik Diósgyőri játékos sárga lappal imáron a pályán. Szabadrúgás a Videotonnak, nagy a távolság a kaputól, majdnem a fél pályán a letett labda. Zsótér viszont minden szándék szerint odaíveli majd a 16-os környékére át a hosszúra. Egy csúsztatás követően a jobb oldalról következhet majd a bedobás, amit a Videoton végezhet el. Nagy Dominik meg át a másik szélre. És akkor ezek szerint ő fogja behajítani. Nagy Dominik azért nem a legmagasabb játékos, de ezek szerint kiválóan tudja bedobni a labdát a 16-oson belülre. Egy csúsztatás, Zsótér nem tud rádölni a labdára, hogy kapásból ellője, inkább birtokba veszi, és a bal szélen csatlakozik az akcióhoz Spandler. Kiteszi még tovább Bedihez, Bedi élesen a kapu elé, Szatmári tisztázott. Újabb bedobás következik majd, ezúttal a bal szérről. Bedi hajítja be Spandlerhez, visszakapja Bedi, megtalálja benn középen Zsótért a 16-os csücskénél. Jól cselkedten vannak ott Zsótér környékén, aztán pedig ez egy rossz átadás, Köllő majdnem elszórakozza, de oda pattan végül is egészen a kapusáig, Hársfalviig a labda. A hálóőr meg hosszan nyújtja előre, Derekas fejeli tovább, Német vissza, ez így helyzet, Derekas már a 16-os környékén elterül, nem volt szabálytalanság, mehet tovább a játék, Molnár emeli ki onnan, fordulna Borvető, ő is a földön, ez már nem mehet tovább, a játékvezető ezt már lefújja. Borvetőt kisodorták a labda alól, az tény, belőtte, amit itt elsősorban a fehérvári közönség vélelmez az, hogy Derekast a 16-os környékén szintén szabálytalan eszközökkel állították meg. Ezt tették szóvá egyébként néhányan a fehérvári játékosok is Antalnak a pályán. Molnár fordulgat. A jobb szélen próbálkozik most a DVTK már a Videoton tér felén. Megint csak változó abból a szempontból a mérkőzés képe, hogy vannak rövid periódusok, amikor egyik-másik együttes rá tudja kényszeríteni akaratát a másikra. Holdanf, lágy emelés a 16-oson belülre, Bokros fejjel, és a kapu fölé hullik. Nem sok hiányzott Bokrosnak, hogy ez akár a léc alá is beférjen. Lágy volt maga a labda Holdanftól, és 12-13 méterről tudott bólintani, némiképp kifocsart testhelyzetben Bokros. Hársfalvinak kellett ébernek lennie, hogy ez semmiképpen se hulljon be a hálóba. A kapus már elvégezte a kirúgást, megcsúsztatja Szatmári, Bárdos fedezi, egészen Grófik kerül vissza. A kapustól következett majd a DVTK támadás építése. De hát nem támadja meg senki Grófot, aki most már a földön játszik a labdával, sőt ível. Spandler bólintja el, Nagy. Nagy Dominik óriásit kapott a lábára, de mehet tovább. Borvető a labdával, Borvető, Benyesi a kapu elé, tisztázott Köllő. És akkor vissza az előzőre. Nem csak az az érdekes, hogy nagyon messziről érkezett ellentmondás nem tűrően Holdanf, és aztán eltalálta érzésem szerint Nagy Dominik lábát, meg a labdát is, de az az érdekesebben, hogy Holdanfnak van egy sárga lapja már. Kemény határozott belépő volt, a játékvezető továbbot intett. Szöglet következik. Pető Tamás elsősorban most a tartalék játékvezetőnek tette ezt szóvá, Spandler meg a főbírónak. Antal Péter magyarázza el a szabályokat a Videóton csapatkapitányának, és ugye az érdekessége még ennek a dolognak, hogy most Diósgyőri szögletrúgás következik a jobb oldalról. 66. perc, Galántai a labda mögött. Galántai ível, röviden kifejelik, újabb sarokrúgás. Murka miatt is méltatlankodik, hogy szerinte lökték a fejelő mozdulat közben. A szögletben most nincsen kétség. Oda zár most Molnár, és kicsiben végzik el a sarokrúgást. Molnár kapja meg Galántaitól, ballal nyesébe át a hosszúra, ezt meg lehúzza Hársfalvi. Van-e induló ember? Van bizony, Najzoárdot próbálta szöktetni Hársfalvi, Bényei elhozza a labdát. Még ott vannak elől a diósgyőriek létszámban, Bényei beadása, Hársfalvi ügyetlenkedik, még mindig a 16-os környékén, és akkor ezek szerint most felszabadul a Videóton kapuja, Nagy Dominikkal szemben egy szabálytalanság. 66. perc a mérkőzésen, Videóton DVTK 1-1 a szó budapesti.
2: De csak átmenetileg hamarosan megyünk vissza Tóth Bélához. Az első félidőben elkezdtük az események felgöngyölítését, most zárjuk, jöjjön MB2-es visszatekintünk. Második része Maros Réti Ervin folytatja.
3: Nincs már nyeretlen csapat a Merkantilbank ligában. Az edzőváltás után a Kozár Michelin is megszerezte az első győzelmét. A baranyai alakulat a bajnokság hetedik fordulójában hazai pályán a Mezőkövesdet győzte le 2-0. Az első fél óra végéhez közeledve Szűcs Patrik szerzett vezetést a Michelinnek, a hajrában pedig Vajda Roland duplázta meg a hazaiak előnyét, amivel be is állította a végeredményt. Talán ez volt a forduló meglepetése, hiszen a Kövesd az elmúlt hetekben folyamatosan nyerte a mérkőzéseit, most viszont Máté Péter együttese pont nélkül maradt. A Szőnyi úton alsóházi rangadót rendeztek, hiszen a fordulót megelőzően a BVSC és a Nagy Kanizsa is egy-egy győzelmet aratott. Az egymás elleni találkozón a vendégeknek jött ki a lépés, akik Zsolnai Rihárd góljával 1-0-ra győztek. A meccsen a hétszeres válogatott Vinicius összefejelt az ellenfelével, és eszméletlenül esett össze. Erről is beszélt Kincses Ádám, a BVSC vezetőedzője.
4: Vinicius sajnos egy fejsérülés összefejelt vagy ellenfélnek a játékosával, elvesztett a mérkőzésen az eszméletét, de szerencsére jobban van, a csapat is és a stáb is volt benne a kórházba. A mai nap ki fogják engedni a kórházból, és reméljük, hogy most már a jövő héten vissza tud térni, egy enyhe agyrázkódás kapott.
3: Mennyire hatott ki a csapat későbbi teljesítményére? A Nagy Kanizsa egy gólos győzelemmel vitte el a pontokat a Szőnyi útról.
4: Hát én azt gondolom, hogy nem az elején, ez a második félidőben volt, de igazából nem ez határozta meg én azt gondolom a mérkőzésünket. Sajnos az első félidőben nem úgy kezdtünk, ahogy szerettünk volna. Nem tudtunk úgy labdákat szerezni, Nagy Kanizsa birtokolta többet a labdát. A második félidőben kicsit változtattunk a rendszeren is, de sajnos nem tudtunk belőle gólt szerezni.
3: Mi a legfontosabb tanulsága a bajnoki rajtnak? Ugye egy diósgyőri győzelemmel megindult a csapat, előtte és utána viszont azért a társaság adós maradt a pontokkal. Miben látod az okát ennek?
4: Igen, ami fontos lenne egy kicsit ez ebben a kapu előtti hatékonyság. Én azt gondolom, a bajnokság elején nem voltak olyan sok lehetőségeink a mérkőzésen, és viszont most az elmúlt mérkőzéseken azért megvannak a lehetőségek. A diósgyőri mérkőzésen is nagyon fontos volt lélektanilag, hogy tudtunk gólt szerezni, ugye a végén rá tudtunk egyet rúgni, tehát én azt gondolom, hogy a kapu előtt a hatékonyságban, hogyha előre tudunk lépni a gólok számába, akkor reméljük, hogy egy kicsit át tudjuk ezt lépni, ezt az árnyékunkat. Mindig egy utolsó átvétel, egy rossz döntés, a kapu előtti fértő átvétel, sajnos ezek hiányoztak nekünk az elmúlt időszakban, és sajnos itt a ki nem kényszerített gólokat is kaptunk, és ez az, ami egy kis nehézséget adott nekünk itt az első időszakban.
3: Elsősorban a hazai pályán elhullajtott pontok hiányoznak?
4: Na, mindenféleképpen én azt gondolom, hogy igen, a hazai pályán való teljesítményünk, de van a legnagyobb hiányérzet. Nem tudtunk még itthon megszerezni az első három pontunkat, pedig én azt gondolom, hogy hazai pálya előnyét ki kellene vinnünk a pályára, és ki kellene használnunk. Ebbe is van még egy kis lemaradásunk sajnos.
3: A Nagy Kanizsa hosszú hetek után tudott ismét mérkőzést nyerni a másodosztályban. A zalai csapat a Szőnyi úton egy 4 találkozó óta tartó nyeretlenségi sorozatot zárt le. Jenei Gyula, a Nagy Kanizsa vezetőedzője.
5: Nagyon örültünk a győzelemnek, mert egy olyan sorozatot zárt le, ami tényleg inkább azt mondom, hogy szerencsétlenségek érték a csapatot, hogy sokat tettünk minden meccsen, és volt esélyünk akár a győzelemre is, és nem, hogy győzelem nem lett, hanem vereség lett a vége. Így mentálisan az biztos, hogy építette lefelé a csapatot. Ezért örülünk neki, hogy megfordult most ezen a mérkőzésen. mi tudtuk rúgni az első gólt. Azt gondolom játékban is rendben voltunk, aztán a végén viszont olyan mutatott a csapat védekezésbe, ami nekem nagyon pozitívum, mert azért nem szoktuk gyakorolni, hogy ennyire mélyen védekezünk, de szinte meg se tudták bontani a csapatot, nagyon fegyelmezettek voltunk. Azt sajnálom, hogy ott azért volt egy-két ígéretes kontra lehetőségünk, ahol ha egy-két jobb döntést hozunk, akkor lezárattuk volna a mérkőzést, de most teljesen mindegy, hogy az a lényeg, hogy ismét győztes mérkőzés után vagyunk.
3: Az MB2-es tempót és az osztály követelményeit az újonc Nagykanizsának sikerült felvennie? Csupán a rutin hiányzott, hogy hogyan kell egy-egy mérkőzést jól menedzselni, vagy adott esetben jó döntéseket hozni?
5: Hát azért küzdködünk azzal a csapattal, aki éppen most jutott föl, és most nem akarok semmiféle negatív dolgot mondani, de máshogy állnak hozzánk sok helyről. Ezt nehezen tudjuk még most elviselni. Nagyon sokszor a kétes dolgokból mi jövünk ki rosszul, meg kell melegednünk ebben az osztályban. Tényleg olyan teljesítményt kell nyújtanunk, hogy ne legyen kérdés, vagy hogy egy-egy ilyen ítélet, vagy olyan ítélet el tud dönteni egy mérkőzést. Én azt gondolom, hogy ezekkel állunk még most úgy hadilábon. A dinamikát és a sebességet azt már szinte az elejétől felvettük, viszont nagyon későn állt össze a csapat, és különböző fizikai állapotban lévő játékosokkal voltunk, akiknek teljesen másfajta edzésmunkát kellett adnunk, amivel volt probléma, mert volt, akinek sok volt, akinek kevés volt, úgyhogy ezt próbáljuk összefésülni, és én ennek a számlájára írom azt, hogy egyszer-egyszer nehezebben boldogultunk bizonyos mérkőzésekkel.
3: De így sokkal könnyebb nekivágni egy új hétnek.
5: Lélektanilag nagyon fontos mérkőzés volt, tényleg még alakítjuk a keretet, hozunk még mindig nehéz döntéseket, tudunk még talán a piacról igazolni minőségi játékosokat, akik szabadon igazolhatóak, tehát igen, ez egy fontos időszak, de sokkal jobb így ezekbe a dolgokba belemenni, hogy azért megint tudtunk nyerni.
3: A mögöttünk hagyott hétvégén megszakadt a Karcag veretlenségi sorozata. 4 döntetlen és 2 győzelem után Gyirmóton 2-0-ra kikaptak. Az előző hetek formája alapján pedig a vendégek számítottak valamivel esélyesebbnek, a találkozón viszont a hazaiak akarata érvényesült. Novák Csanád megint betalált, a végeredményt pedig az első félidő ráadásában Iván Alex állította be. Vejtner Ádámot, a Gyirmót vezetőedzőjét hallják.
6: A nap célja, hogy stabilizáljuk a csapatunkat és szerezzük meg a 3 pontot. Úgy gondolom, hogy ez sikerült. Néha jó játékkal is tudtuk ezt megoldani. 0 gólt kaptunk, ami kimondottan fontos volt. Szóval gratulálok a játékosságnak és a csapatnak, ez volt a célunk ma a 3 pont.
3: A Karcag szakvezetője ezúttal kritikus volt a sajátjaival szemben. Varga Attila szerint az előzetesen megbeszélt dolgokból semmit nem látott viszont, ez pedig ezúttal a vereséghez vezetett.
7: Hát először is gratulálok a Gyirmótnak, futball nélkül megvertek bennünket, kitaláltak egy nagyon jó védekező taktikát, és azt végigvitték egész mérkőzésen, mi ezzel nem tudtunk mit kezdeni. Rólunk pedig, hát ne kerteljünk, amit ma kivittünk a pályára, az kritikán aluli volt. 1-2 játékos, sőt nem, 4-5 játékos úgy el volt álljúva magától 5-7 jó teljesítmény után, hogy ebben a ligában alázat és akarat nélkül nem lehet mérkőzést nyerni. Valljuk őszintén, ez ma csiralmas volt a csapatomtól. Taktikailag nem is tudok mit mondani, mert nem volt. Adok, kapok, rengeteg szabálytalanság, rengeteg pontrugás. Számomra értékelhetetlen teljesítmény.
3: Vasárnapra egy mérkőzés maradt a Merkantilbank ligában. A Csákvár-Szeged összecsapást azonban egy fontos hétközi igazolás vezette fel. A szegediek ugyanis leigazolták a 28-szoros válogatott csatárt, Ádám Martint, aki 2 edzés után még a mérkőzés előtt nyilatkozott.
8: 2 edzésen túl vagyok, elég jó edzések voltak, jó pörgősek, úgyhogy minden rendben telik. Nyilván kell még néhány nap, hét, mire teljesen beilleszkedem, de abszolút jól fogadtak a srácok. Néhányukat már ismerem, úgyhogy könnyen fog menni a beilleszkedés. Hát ugye a környezetet ismerem, már itt lakunk 20 kilométerre forráskúton, úgyhogy mondhatni, sokszor jártunk erre, tehát körülményekkel azzal tisztában voltam. Nyilván mondom, a társak nagyon normálisak, rendesek, néhány srácot ismertem, úgyhogy könnyen ment. Abszolút rendben vagyok, egyből bevethető állapotban vagyok, úgyhogy hétvégén már remélem, hogy be tudok mutatkozni, és reméljük, hogy ez győzelemmel fog párosulni. Volt az a térsős, amivel szenvedtem jó sokáig, aztán úgy döntöttünk, hogy meg kell műteni, mert sajnos nem sikerült semmilyen terápia vagy gyógytornával semmivel rendbehozni, úgyhogy a műtét mellett döntöttük, mert nem volt más választásunk, de ez már ugye több mint egy éve volt, úgyhogy azóta teljes panaszmentes vagyok, hál' Isten, semmi probléma.
3: Ádám Martin végül nem kezdett Csákváron, viszont csereként bő fél órát a pályán töltött, a 2-2-es döntetlennel zárult találkozón. Pesti Zoltán a hazaiakat juttatta vezetéshez már a 3. harmadik percben, majd Vágó Levente és Márkvárt Dávid révén fordított a Szeged. A Fejér megyei együttes azonban bő negyed órával a lefújás előtt Sípos Zoltán találatával egyenlített, így végül 2-2-es döntetlennel zárult a találkozó.
2: 21 óra 2 perc a pontos idő, Marosréti Ervinnek köszönjük az összefoglalót. Egyetlen mérkőzés maradt ki a felsorolásból. Bene Ferenchez egy nagyon-nagyon gyors kérdés. Negyed óra van hátra a Fehérvár DVTK mérkőzésből. Milyen hajrára számítasz?
1: Hát ugyanolyan csapkodó a játék, amit az első fél időben bíráltunk. Én azt látom, hogy mindkét csapatnál vannak lehetőségek, de igazából védekezésben nagyon hosszúak a csapatok, ami azt mutatná, vagy az arra adna lehetőséget, hogy a csapatrészek közötti távolságokat jobban megtámadják a játékosok. Nagyon kevés a olyan labdafelvevő, tehát akik elkérik a labdát, akik ráfordulnak az ellenfél kapujára. Szóval nem gördülékeny a játék. Én most már azt látom, hogy akkor történhet gól, vagy akkor lehet gól, ha valami hatalmas hiba történik. A realitás azt mondatja velem, hogy 1-1 lesz a találkozó, bár mindkét csapat szeretné megszerezni egy győztes gólt.
2: 1-1 tehát az állás, lehetne akár fordítva is, hogy ez így lesz, vagy sem, arról már Tóth Béla számol be a helyszínről.
0: Következik tehát a mérkőzés utolsó negyed órája, és csere lehetőség még van mind a két oldalon. Egyet-egyet használt ki az ötből Kriston István és Pető Tamás is, és elsősorban most a DVTK átmeneti szakvezetője változtat. Babinski Bence csatlakozik majd a társakhoz. Molnár szép csellel lerázza magáról Berit a jobb szélen, aztán viszont Zsótér rácsap a labdára kis mellett, és ezzel most lódulhat és kontrázhat a videóton. Benyesi a labdát nagy a 16-oson belülre, hosszú volt. Ugye nagy Zoárd és nagy Dominik, két nagy már a pályán. Itt most Zoárd próbálta megtalálni Dominikot. DVTK akció, ami megtorpan a felezővonal előtt. Bokros állt meg és várta be a társakat. Szatmári feltett karokkal várja a labdát Molnára jobb oldalon. Meg is kapja. Ben középen viszont nincsen senki. Videótan játékosok a mezőnyben egymástól 10 méterre. Ott köztük nincsen fehérmezes vendégjátékos, úgyhogy nem kockáztatta meg az átadást Molnár. Meredek ívelés viszont a bal oldalon, ez meg Hársfalvihoz jut haza, egészen a Videóton kapusáig. Babinskinek, aki cserére készülődik a DVTK-nál, egy találata már van ebben az idényben, viszont kinek a helyére érkezhet, hát feltehetően a támadó sorba próbál majd frissíteni Kriston István. A Videótoné a labda, a félpályán Spandler kapja meg, tolja ki a jobb oldalra, Köllő, ő meg belerúgja ellenfelébe, úgyhogy oda pattam most a DVTK-hoz. Holdan próbálta gyorsítani a játékot, Molnár nem tudta lekezelni ezt a lőtt átadást. Zsótér, Murka, a jobb oldalon megint elkéri a saját tér felén Köllő, mutatja neki Spandler, hogy haza is lehet gurítani, szófogadó Köllő, Hársfalvi pedig ellenfélhez továbbít, ez sem volt pontos átadás. Viszont Nagy Dominik elkanalazza a középpályán, és fordulhat Bedi, de ő is kénytelen visszafelé gurítani. Hát így valóban azért nehéz gólt szerezni egyik-másik együttesnek, hogyha folyamatosan hátrafelé játszanak. Na most Zsótér előre, ez nagynak pontos, de rossz az átvétel. Kisodródott helyzetből Szatmáriba rúgja a labdát Nagy Dominik. Visszaszerzi Zsótér. Zsótér beadás, ez pontos Németnek, akit meg elkaszálnak. Hát ez miért nem büntető, kérdezem én. Egyértelmű, hogy labdát nem talált a diósgyőri játékos, de Antal Péter játékvezető mutatta, hogy ne is gondoljanak 11-esre a játékvezetést nem értő szurkolók. És akkor most a csere, amit már csak azért is lehet várni nagyon a diósgyőrieknek, mert talán meg tudnak nyugodni az előző helyzet után. Derekas kap egy sárgát, és akit lehoz Kriston István, az Bényei Ágoston, úgyhogy a középpályán egy csere. Kérdezem Bene Ferencet, hogy te mit láttál ennél a német esésnél?
1: Antal Péter játékvezetőt meg kell védenem, nagyon jó idegrendszerrel nem ült fel ennek a német Daniel műesésnek. Visszafogta a diósgyőri védő a rugó mozdulatot, ami talán távolról úgy nézhetett ki, hogy eltalálja a támadónak a lábát, de nem történt az. Egész egyszer Németh Dániel ki akar próbálni, provokálni egy 11-est, tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon jól döntött Antal Péter játékvezető. Ne egy ilyen szituáció döntsön el egy ilyen mérkőzést, a játékosok döntsék el, a játékvezető bölcsön tette, hogy további tintet.
0: Hiszek neked, Feri. 10 perc van még hátra a mérkőzésből. Innen a távolból úgy tűnt, mintha Diós Győri védő hát valóban szabálytalanul állította volna meg Németet. Viszont most DVTK támadás, Galántai a bal oldalról jobbal ível, a kapu elé, egyfejes mellé, Molnár kihagyja ezt a helyzetet. Lehet, hogy nem számított rá, hogy eljut a labda Babinski mellett hozzá, és a hosszú saroknál bólinthatott kapura Molnár nem találta el a sarkot. De azonnal támadásba lendülne a DVTK, most Galántai rúgja a labdát játéktéren kívül, újabb pontatlanság, ezzel pedig most a videóton élhet. A labda a fehérváriaknál. Zsótér, talán benne van kreativitása leginkább a pályán lévő játékosok közül. Egy keresztlabdát a jobb oldalra, ez most nem jut el Eckbauerhez. Bokros kiválóan helyezkedett. Szatmári, illetve Holdanfi és Molnár a labda útvonala. Molnár megáll és bíbelődik a labdával a felező vonal közelében. Hiányzik a sebesség most mind a két együttes játékából. Bokros a bal oldalon törne ott előre még a DVTK, tehát nem olyan könnyű ott megfordulni senki fiának. Most éppenséggel nem sikerült ez Szekszárdinak. Dobhat így aztán a fehérvári alakulat. Felemeli a levegőbe aztán Eckbauer. Németh elől elbólintják, Nagy Dominik. Megkészíti Bedinek, Bedi átviszi a jobb oldalra, Nagy Zoárdot megtalálja, Nagy Zoárd már a 16-oson belül a kapu elé lövés, Németh megszerzi a vezetést. Nagy Zoárd jobb oldali beadását követően Grófon túljut a labda, Németh Dániel pedig közelről a hálóba paskolja. Fordít a videóton, a mérkőzés utolsó 10 percébe lépve a vezetés már a hazaiaknál, Németh pedig duplázik. És megint csak ugye létszámban megvoltak a videóton játékosok elől, egyébként a diósgyőri védők is, viszont a jobb oldalon Nagy Zoárd a beadó pozícióból éresen a kapu elé lőtt. Gróf nem tudott beleérni, nem tudta elpaskolni, Németh így a kapu elé berobbanva egy-két lépésről természetesen nem hibázott. Fordított a videóton, vezet a 83. percbe érkezve a hazai együttes, Németh pedig lemarad, lehet, hogy görcsöt kapott. Beszéljünk a gólról, Bene Ferenci a szó.
1: Igen, beszéljünk a gólról, és Pető Tamást dicséri, hogy mindvégig kitartott a két éke mellett, tehát nem cserélt támadót, hiszen már a 83. percben járunk, és Nagy Zoárd látványosan elfáradt. Németh Dánielben még érezni lehetett a gólt, hiszen az iménti 11-es szituáción és ő volt az, aki zavart okozott. Na de térjünk vissza a gólra, és a kétékes játéknak ez az egyik nagy előnye, hogy Nagy Zoárd a 16-oson belül ugyan, de kisodródva a jobb szélre, közel az alapvonalhoz kapta meg a labdát, és nagyon-nagyon okosan, élesen belőtte Gróf és Szatmári közé, tehát a DVTK kapusa és belső védője közötti területre, és direkt nem magasan adta be, hiszen egyeduralkodó, a légtér urai voltak mindvégig a DVTK védői a találkozó során, de pontosan most üres területbe lőtte be a kapus és a védő közé, ahogy a nagykönyvben megvan írva, hogy mondani szokás, és hát óriásit hibázott véleményem szerint Szatmári is, de leginkább Gróf, hiszen kettőjük között nem mehet el egész egyszerűen a hosszú kapufáig a labda, ahol Németh Dániel gólra éhesen várta, és hát becsúszva az üres kapuba továbbított. Egy abszolút a futball egyik legfontosabb védekezési alapelvét sértették meg. Kettőjük között nem juthatott volna el egész egyszerűen a labda Németh Dánielig. Szóval egy nagyon-nagyon komoly védekezési vagy kapus hibából szerzett vezetést a Fehérvár. Hát abból a szempontból nem érdemtelenül, hogy az imént volt egy beadás, ahol Molnár bizony az összes videóton védőtől elmélázva a hosszú kapufánál szintén gólhelyzetbe került, ő mellé fejelt, igaz nem ekkora helyzetben, de eléggé nagy helyzetben mellé fejelt, a másik oldalon pedig Németh Dániel élt a lehetőséggel, úgyhogy ezért vezet a Fehérvár.
0: Cserélt Pető Tamás, és lehozta a duplázó csatárát, Németet, a helyén egy védő Kelemen Dávid. A földön pedig Molnár, aki két fehérvári között próbálta megtartani a labdát, dobhat majd a vendégegyüttes. Kis Szatmáritól elpattan, Najzoárd is a talajra huppant egy pillanatra. Kis oldal beadás a kapu elé, inkább a kapura, ezt meg Hársfalvi megfogja, ráadásul rá is fekszik a kapus a labdára. 85. perc már a mérkőzésen. Elsősorban most a DVTK-nak kellene valamelyest változtatni a játék menetén, és a második német gól óta a miskolciak jönnek előre, de azért ezt nem lehet mondani, hogy fejvesztve. Bárdos hozza most. Lassan már a felező vonal mellett Bárdos, megint egy tértől elő átadás. Spandler nem ér bele, de nem is kell, mert nem jut el a labda borvetőhöz. Onnan pedig Beri emeli ki előre, megfejelte a labdát Najzoárd. Lesz majd egy újabb Diósgyőri változtatás, már játékra készen a vonal mellett Króne, Niklas Maximilian, hogy teljes legyen a név. Fiatal játékos ő is, de még egyelőre játékon kívül, mert hogy a Videotonnál a labda. Megint egy hosszú ívelés a középpályára, Zsótérhoz csorog. Zsótér környékén nincsen ellenfél, úgyhogy megtartja a labdát a Videoton játékmestere, sőt most már Hársfalvinál a labda egészen hátul. Ő is ível hosszan előre, minél messzebb ugye a kaputól, Bedi fejéről pattan tovább, Szatmári pedig hazagurítja, méghozzá Grófhoz. Na van-e még bármilyen erő vagy energia tartalék a DVTK-ban? És hozzáteszem, hogy idéztem már korábban azt a mutatót, hogy a Videoton rendre a hajrában bukta el eddig a mérkőzéseket a bajnokságban, legutóbbi 4 tétmérkőzését, illetve a Szeged találkozót leszámítva, a Kazincbarcuk elleni idegenbelit pedig ide számítva, mindig a hajrában kapott góllal szenvedett vereséget a Videoton együttese. DVTK szöglet a bal oldalról, 87. perc. Egyelőre Galántai rendezgeti a társakat, vagy ki hova helyezkedjen, mindenki a rövid sarokhoz. Most a kapu elé ívelt labda, Hársfalvi öklözi ki, visszabólintja, aztán Babinski, Zsótér becsúszva tisztázott. Óriásit küzd Zsótér, talán a mezőny egyik legjobbja, mármint azok közül, akik a pályán vannak. Duplázni nem ő duplázott természetesen. Most a csere. Befejeződött a mérkőzés a gólszerző Galántai számára, és akkor 17-essel Króne Niklas Maximilian. Szatmárinak, illetve Holdanfnak szólt néhány szót Kriston István. Holdanf pedig aztán a társaknak magyaráz, és hátrébb rendeli Szekszárdit. Bedobással következik a DVTK, amit már Szekszárdi kap meg a kezdőkörben, és ő lett hirtelen a belső védő, Bárdos elől maradt egy ívelés, a kapu elé pont Bárdostól pattan el a labda, Beri pedig kiemeli onnan. Egre fogy az ideje a vendégeknek, 2 perc maradt a rendes játékidőből. Antal Péter játékvezető hátrébb rendeli ezzel a bedobással Kis Bálintot. Azért előbb-utóbb be kell dobnia a labdát. Megtalálja ezzel Molnárt. Mindenki elől, aki Diósgyőri. Tényleg Bárdos is egy vonalban a csatárral, borvetővel. A bal szélen próbálkoznak most a vendégek. Bokros nem tudja beadni Derekas mellett. Aztán pedig Derekast ellökte magától Bokros Szilárd, szabad rúgás a Videotonnak. Ezt is átvészelte a hazai együttes, de hát nem kellett mit nagyon átvészelni, mert nem mondható az, hogy őrjítően nagy lenne a nyomás most a fehérvári kapun. Hársfalvi pedig értékes másodperceket csinál a játékidőben azzal, hogy most már még egy méterrel előrébb teszi a labdát, és onnan végzi el a szabad rúgást. Van még csere lehetősége Pető Tamásnak, viszont egyelőre nem akar hozzányúlni a pályán lévő csapatához a Videoton szakvezetője. Ugye 3-at változtatott Kriston István, de 3 játék megszakítással, úgyhogy neki már nem maradt csere lehetősége. Holdanf teszi tovább, Molnár fordulna, lesz-e még vajon gyors Diósgyőri támadás? Jobb oldalon most elkéri Króné, visszafelé kénytelen gurítani Holdanf, átemeli a bal oldalra, Bokrosnak ez egészen pontos. Bokros a kapu elé ível, Zsótér tisztázott, Nagy Zoárt nem tudja átvenni, a talpa előtt suhant el a labda. Holdanf, minden mezőnyjátékos a videóton tér felén, a 16-oson belülre érkezik a labda, Babinskitől pattan el, Króne pedig kiharcol egy szögletet. A jobb oldalról következik majd ez a sarokrúgás. 90. perc már, lassan letelik a rendes játékidő. Na mennyit tesz rá Antal Péter? Ez talán most a legfontosabb kérdőjel. A jobb oldalról Molnár ívelhet majd. Jön a szöglet, megint a kapu elé, kicsúsztatják, kifejelik a hazaiak. Derekas volt jókor jó helyen, Bokros pedig, hát hova fejelik ki a játéktéren kívülre, ez így a videótoni. A 4 perces hosszabbítás pedig ebben a pillanatban kezdetét vette. Ennyi ideje maradt a vendég diósgyőrieknek arra, hogy valahogy kicsikarják az egyenlítést. Érkezik majd még egy csere a videótonba. Kovács Erik vette magára a mérkőzés szerelést. Zsótér átforgatja a jobb oldalra, átveszi a labdát Eckbauer, mögötte Babinski. Na most ezt lefújta a játékvezető, pedig hasonló volt az eset talán, mint a korábbi német esésnél a 16-oson belül. Eckbauer könnyen adta meg magát, végül is a játékvezető ezt szabálytalannak vélte. Szabadrúgás tehát a videótonnak, és hát csak telnek azok a másodpercek, a jelzett ráadásból egy már el is múlt. Derekas a labdáért nagy harcban Bokrossal a diósgyőri 16-os környékén, aztán egy nagyon kemény becsúszás Bokrostól, de labdát talált. Némi torzsalkodás, Babinski kiharcol egy szabadrúgást, mindenkit előre küld Gróf. Szépen szivárognak előre a diósgyőri játékosok a videóton térfelére, a 16-os előterébe, Gróf labdájára várva. Érkezik az átadás Gróftól a levegőben, Spandler fejeli el, Molnárhoz kerül, Molnár lövőhelyzetbe sodorná magát, egy beadás, Hársfalvi tolja a léc fölé. Szöglet következik, újabb sarokrúgás, tehát ez is a jobb oldalról, a hosszabbítás második percének a végén. Molnár végezheti majd el. Mindenki elől, tényleg a védők közül, egyedül Bokros maradt hátul biztosítani. Molnár labdája a kapu elé, egyfejes, ez meg mellé száll. Bárdos emelkedett, és végül is tisztán bólinthatott, bár voltak a környékén játékosok, de ők ugye vele ellentétben nem ugrottak, úgyhogy a 6. szögletét sem tudja helyzetig vinni a DVTK a mérkőzésen. Másfél perc maradt a jelzett ráadásból, Hársfalvi bíbelődik ezzel a kirúgással. Csak oda rúgja a mezőnybe, és csak eljut Kishez. Úgyhogy megint a DVTK próbálkozhat egy támadás építéssel. Kis hosszan előre a levegőben megcsúsztatja Borvető, Babinski kanalazza a 16-os környékére, Beri pedig tisztázott. Hosszan a levegőben most a labda. Holdan fedezte és végül is kizárta a játékból Nagy Zoárdot. Megint egy suta megmozdulás a diósgyőriektől, megint nem jut el a 16-os környékére. Már csak azért sem, mert Holdanf most nem ért egyet Kissel, és már megpróbálta lyukra futtatni fiatal csapattársát, a DVTK csapatkapitánya, de Kiss erre nem számított. Úgyhogy bedobásra következik a DVTK, és Kovács Erik érkezik a pályára Nagy Zoárd helyett. Időhúzó csere. Nagy Zoár pedig, ahogyan ezt Bene Ferenc is megemlítette, teljesen elkészült az erejével. Még a combját is tapogatta a csatár, azért hosszú idő után játszik egy ilyen iramú mérkőzés teljes egészében végig. Bedi Bence bedobására várunk, utolsó perc a ráadásban. Derekas még elkanalazta onnan a veszélyzónából, de DVTK-nak még talán van egy lehetősége odaívelni a kapu elé. Nagy Dominik becsúszva elválasztja a labdától Kis Bálintot. Saját tér felén a DVTK. Szekszárdível, itt a vége. német duplájával nyert a hazai csapat. Videóton DVTK 2-1. Szebb napokat megélt együttesek csaptak össze a hetedik forduló rangadóján. A Videóton a tizedik, míg a Diósgyőr a 14. helyről kezdte ezt a mérkőzést. Az első fél óra végén Galántai Tamás találatával szerzett vezetést a DVTK. Holdan findította Molnárt, a 16-oson belül nem tudott felszabadítani a Videóton védelme. Murka átadását követően, tehát egy védő megjátszott labdáját követően Galántai ballal 12 méterről lőtt a kapu jobb oldalába. Az első fél óra végén tehát megszerezte a vezetést a vendég együttes. Nem sokkal később Bedi egyenlíthetett volna, közeli fejesénél Gróf hárított. A második félidő első 10 percének végén viszont sikerült az egyenlítés a hazai együttesnek. Derekas a jobb oldalról a szöglet zászló mellől centerezett, a rövid sarokra berobbanó német pedig csúsztatott a labdába fejjel, ami a hálóban kötött ki. 1-1. Ezt követően Bedinek, Galántainak is volt lehetősége megragadni a csapata számára a vezetést. Talán a legnagyobb helyzetet azt Molnár hagyta ki, aki közelről a kapu mellé fejelt, ez pedig nem sokkal később büntette a Videóton. A 82. percben Nagy Zoárd centerezett, Gróf és Szatmári között elment a labda, és a kapu elé berobbanó német közelről duplázott, és megfordította a mérkőzést a fehérvári együttes, amely ezt követően hősiesen védekezve megőrizte előnyét, és győzelemmel lezárta az elmúlt három mérkőzésen azt a vereség sorozatot, amely még Pető Tamás szakvezető munkáját is veszélybe sodorta. Győzelem tehát a Videótontól, még egyszer a végeredmény. Videóton DVTK 2-1. A szó a budapesti stúdiójé.
2: Tóth Bélának köszönjük szépen, Béla, jó utat majd visszafelé Budapest irányába. 21 óra 24 perc a pontos idő. Bene Ferenc állandó szakértőnk végül is lett 3 gól a mérkőzésen, 2-1-re a fehérvári csapat nyert. Mielőtt bármilyen elemzésbe belemerülnél, jogosan vagy sem? Mármint, hogy jogosan nyerte a Vidi.
1: Hát ez nehéz ezt megválaszolni elemzés nélkül.
2: Na, akkor viszont csapjunk bele, vagy csap bele, kérlek.
1: A labdarúgás azért úgy működik, hogy elképzelnek az edzők egyfajta mérkőzés tervet, és végül azért a játékosok döntik el a sorsát a találkozónak. Én ezen a mérkőzésen nem láttam sem extra bravúros edzői húzást, sem pedig extra edzői tévedést, vagy edzői hibát. Igazából Kriston István a lehetőségeihez mérten beugró edzőként igyekezett egy szervezett védekezésből kiindulva egy kontrajátékot alkalmazni, ami gyakorlatilag elég sokáig, hát majdhogy nem az 55. percig ez bevált, és ennek megfelelően alakította ki a kezdőcsapatot, olyan típusú játékosokat, olyan játékos profilokat helyezett a pályára, akikkel ezt meg lehet valósítani. Hogy miért nem sikerült, az két okból adódik. Az egyik, hogy hát rendkívül önbizalom hiányos ez a Diósgyőr, tehát morálisan, mentálisan nagyon-nagyon mélyen vannak a játékosok. Teljes szétesés volt védekezésben, a csapatrészek szétcsúsztak, hosszú volt, túl széles a csapat védekezésben. Erre a Fehérvárnak bizony kellett egy fél idő, mire rájöjjön, és talán itt jöhet Pető Tamásnak az érdeme a győzelemben, hogy azért a szünetben rendbe tette ezt a Videótont, abból a szempontból, hogy sokkal jobban, sokkal letisztultabban futballoztak, befejezték ezt a folyamatos állandó céltalan ívelgetést, sokkal több pontos passz volt, nem hagyták ki a középpásokat, és egy valamiben viszont rendkívül jót húzott a vezetőedző, nevezetesen abban, hogy nem változtatott elől, és Nagy Zoárdot és Németh Dánielt a mérkőzés érdemi részében fennhagyta a pályán. Ennek köszönhetően Németh Dániel 2 góllal gyakorlatilag eldöntötte, vagy megfordította a találkozót, és Nagy Zoárd adta a győztes gól előtti gólpaszt. Tehát mi kell ennél több, mint hogy a két ékjátékos az edzőnek az összjátékából szerzi a győztes gólt a csapat. A Diósgyőrnek ott jön a hiba, és itt védem meg egy kicsit Kriston István ideiglenes vagy megbízott vezetőedzőt, hogy gyakorlatilag egy-egynél is megvolt a meccslabdája a DVTK-nak, Molnár 5 méterről mellé fejelt, ugyanezt Németh Dániel, ha nem is fejelt, de nem hibáztál a másik oldalon. A másik pedig, hogy annál több mi kell, mint hogy mind a három védője belül a 16-oson belül megvolt a Diósgyőrnek, Gróf kapus és Szatmári egymásra várt, Gróf mellé ütött a labdának, és ebből született Németh Dániel győztes gólja. Tehát hangsúlyozom, hogy észrevehetően is markánsan megvoltak a mérkőzés tervek, igazából számottevő csere vagy húzás nem történt a pályán, bizony a DVTK egy kicsit önmagát verte meg ezen a találkozón.
2: Hát de nem csak ezen,
9: a szezonban.
1: Na, ez már egy másik kérdés, hogy miért jutottak el idáig, és hogyan sikerült a felkészülés. Nyilván ez egy hosszabb elemzést igényel, az kétségtelen, hogy ez a Diósgyőr sem a klub felépítettsége miatt, sem a klub tradíciói miatt, sem a jelenlegi játékos állománya miatt nem NB3-as csapat, tehát nem létezik, hogy kiessen, nem is fog kiesni, de a jövendő vezetőedzőnek nagyon nagy rendet kell csinálni a fejekben.
2: Peckó Tamás?
1: Nézd, amikor felmerül már egy, hogy egy edzővel tárgyalnak, az az edző szabadon van, és az az edző rendszeresen megjelenik a leláton a Diósgyőr meccsein, akkor nem kell Kalambónak lenni, hogy összerakjuk a képet.
2: Na, kicsit a Vidiről, illetve egy gondolat még a Vidivel kapcsolatban. Zárásként Pető Tamás pozíciója mennyire szilárdult, meg megszilárdulhatott-e? Nagyon látványosan egy ilyen meccs után.
1: Véleményem szerint ilyenkor, mint a fuldokló levegőhöz jut egy edző, és hát úgymond kreditet nyer, kreditet kap. Nem gondolnám, hogy feltétlenül csak a vezető edzővel van a probléma, és ezen a mérkőzésen Pető Tamás azért kihozta, hát ha nem is a maximumot, de közel a maximumot ebből a csapatból. Véleményem szerint az első fél időben nem tudta azt a mérkőzés előtti felkészítésben véghez vinni, hogy nyugodtan kell futballozni. Tehát nem, a játékosok nem jó felfogásba futballoztak, nem tudta kihasználni a játékosokban rejlő potenciált, de azért a szünetben rendet tudott tenni a fejekben, és ha nem is egy 180 fokos fordulat történt a Videóton játékában, de sokkal tudatosabban futballoztak a fehérváriak a második fél idő során, és mondom, hogy azért 10 edzőből 9 égpozícióba változtatott volna, azért ha úgy fogalmaztam, hogy nem húztak nagyot az edzők, vagy különlegesen nagyot, azért Pető Tamás ebben zseniálisat húzott, hogy még egyszer mondom, hogy nem húzott semmit, és a két égjátékosat megtartotta, pedig akár a végén beálló Kovács Erik személyében egy mozgékony támadót beállíthatott volna. Nem történt változás, a belső középpársait is meghagyta, tehát bízott a kezdő csapatában, és ez eredményre vezetett.
2: Nyilván ez egy utolsó kérdés, egy ilyen olyan bónusz kérdés, meg játék a szavakkal, de amennyire el tudsz vonatkoztatni a jelentől, amúgy reális volt az, hogy a bajnokság előtt úgy beszéltünk, hogy ez két feljutásra esélyes csapat?
1: Hú, hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Az NB2-es bajnokság egy nagyon-nagyon speciális, és ugye itt különösen olyan csapatoknak, akikben sok az NB1-es játékos, esetleg nem régestek ki az NB1-es bajnokság játékstílusa, és az NB2-es csapatok zömének a játékstílusa között óriási különbség. Tehát egy NB2-ben, illetve NB1-ben szocializálódott futballista NB2-ben kell, hogy játszon, egészen mással találja szemben magát. Sokkal fizikálisabb. Hát a valóság abból a szempontból, hogy kevesebb a játék, kevesebb a képzett futballista, viszont elképesztően sok a párharc, nagyon sok a lepattanó labda, nagyon sok a hosszú indítás, a csapatok egymás hibáiból élnek, kontrákból élnek, pontrugásokból élnek. Szóval én ezt nem látom az NB2-be egy-egy ilyen csapatot kivéve, hogy úgy lefutballozná másikat. Általában a párharcokról és az egyéni villanásokról szól a találkozó, és pont ebbe sodródik bele gyakorlatilag a Vidi is és a DVTK is. Nem játszottak jól, nem volt látványos a futball, úgymond elvesztették az identitásukat egy kicsit, de ezekből a párharcokból és a lepatton labdákból és a beadásokból most a Fehérvár jött ki jobban.
2: Bene Ferenc, köszönöm szépen, hogy születésnapod estét velünk töltötted, bár nálunk nincs kívánság műsor, de csak miattad, csak ma, csak neked, az Iron Maiden és a Fear of the Dark.
1: Végre egy jó zene, köszönöm szépen.
2: A Nemzeti Sportrádióban. Köszi Feri, hogy itt voltál.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Japán ellen mérkőzik a negyeddöntőért a magyar női kosárlabda válogatott. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében. Folytatódik a napos, száraz idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
1: Megnyerte harmadik csoportmérkőzését is a magyar női kosárlabda válogatott a németországi világbajnokságon. Magyarország, Dél-Korea 82-73. Sikerével a nemzeti csapat a B csoport második helyén végzett. Juhász Dorka 22 ponttal zárt, ő volt a legeredményesebb játékos. Holnap 17 óra 45 perctől Japán ellen játszik a magyar válogatott a 8 közé jutásért. A magyar labdarúgó válogatott soron következő két idegenbeli mérkőzésére péntektől, illetve jövő hétfőtől tudnak jegyet váltani a szurkolók. A Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban a Nemzeti Együttes szeptember 28-án Észak-Írország vendége lesz, a belfasti találkozón 800 vendégdrukkár lehet jelen. Péntek 10 órától lehet megvenni a belépőket. A másik ukránok elleni október 5-i összecsapásra a szervezők 1850 jegyet árulnak. Igas Jontek kiesett, Mira Andrejeva ugyanakkor negyeddöntőbe jutott az amerikai nyílt teniszbajnokság női versenyében. Jontek a lengyelek hatszoros Grand Slam torna győztesét, az olimpiai bajnok kínai Cheng Chin-wen győzte le két játszmában.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Magyar Péter bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt, és célzottan segíti a dízelt tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A miniszterelnök ígéretet tett a méltányos vagyonadó bevezetésére és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozására. Hamarosan folytatódhatnak az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán béketárgyalások, jelentette be az amerikai főtárgyaló. Steve Witkoff X oldalán közölte, jelentős előrelépést sikerült elérni. Tegnap a Kreml közölte, hogy Oroszország nem zárkózik el a háromoldalú tárgyalások újraindításától. Vladimir Zelenszkij ukrán elnök pedig azt mondta, tartós békét akarnak kötni, amely garantálja, hogy országát soha többé nem támadják meg.

0: Előre lépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett, május 20-án indították újra a kisebbségi szakértői konzultációkat, és Kijev vállalta, hogy a kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli. Az első kézzelfogható eredmény, hogy az ukrán kormány vállalta, hogy fenntartja a kislétszámú oktatási intézmények hálózatát, és továbbra is biztosítja az állami finanszírozásukat. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártóvállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználásának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta, közölte a Hungaromet ZRT. Több intenzív hőhullám is kialakult, több napon 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is, június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek. Az ország legnagyobb részén 60 mm-nél kevesebb eső esett.
1: Közlekedés.
0: Esti munkavégzés miatt lezárták az M1-es Budapest felé vezető oldalán a 39-es kilométernél lévő Bicske csomópont le, illetve felhajtó ágát, várhatóan a hajnali órákig. Kerülni a 43-as kilométernél lévő Óbarok pihenőnél, vagy a 27-es kilométernél lévő Herceghalom-Zsámbék csomópontnál lehet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap ismét napos, száraz idő valószínű. A szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 42 perccel járunk este 9 óra után, 21 óra 42 perc, tehát a pontos idő a mikrofonnál Németh Kornél. A folytatásban nemzetközi foci, külföldön légióskodó labdarúgóink teljesítményét vette górcső alá és foglalta össze Szabó Bence, valamint Borsos László.
4: Az előző héten is jó pár magyarokhoz köthető siker született Európa labdarúgó pályáin. Számos gól és győztes mérkőzés a mérleg. Nézzük meg tehát címszavakban, hogy mi történt a hétvégén. Kezdjük Angliával, ahol a Liverpool Szoboszlaival és Kerkezzel a kezdőcsapatban nyert az Ipswich ellen 2-0-ra. A másodosztályban Callum Stiles is győztes csapattagja volt, ugyanis a West Brom vele a soraiban 1-0-ra győzött a Watford ellen. Azerbajdzsánban két magyar légiós is szerepel, Skribak Alan és Várkonyi Bence. Mindketten győztes csapattagjai voltak. Utóbbi a Karabaggá nyert, míg Skibek két gólt is szerzett a Neftyu Baku színeiben.
5: Breno Almeida, Emin Mahmudov, ötürme Breno Almeida, sağ jantta, Nefçi Cumo Almeida, Almeida, Almeida, yeri ötürme, topta, bu da Skribek! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! 3-1! Dege yarın içinde alan Skribek!
4: Következzenek a belga légiósok. Gruber és Kovács Mátyás csapata a Lalovier 4-0-ra kikapott. A Várengen viszont nyert 2-0-ra, ráadásul úgy, hogy Átrok Zalán is betalált. Bulgáriában Major Sámuel végigjátszotta a CSKA Szófia elleni meccset a Spartak Várnában, amely 1-1-es döntetlennel ért véget. Cipruson 6 magyar játékos szerepel az első osztályban, azonban csak ketten kaptak lehetőséget a hétvégén, Kis Tamás és Kovács Dániel. Mindkét játékos csapata kikapott. Csehországban Barát Péter kezdőként végigjátszotta a meccsét a Sigma Olomoucban, sőt, az első gólt ő szerezte, és egy gólpaszt is kiosztott a 3-0-ra megnyert bajnokin.
6: Sigma udeřila rychle. Gali měl dost prostoru u brankové čáry se rozhlednout. Nasměroval míč před branku, kde ho Krivák šikovně pustil a Péter Barát nekompromisně nasměroval svou střelu do sítě. Domácí vedli 1-0. Šikovné Krivákovo puštění míče dalo vyniknout Barátovi, pro kterého to byl třetí zásah v aktuální sezóně.
4: Dániában ezen a héten először kapott komolyabb játékperceket az Újpestről távozó Margráf Ákos. A hétvégén az Odense ellen kezdőként végigjátszott az 5-0-ra megnyert meccsen a Kopenhága színeiben. Csongvai Áron csapata a Saint-Étienne is nyert a francia másodosztályban a Montpellier ellen, és így továbbra is ők vezetik a bajnokságot. Görögországban az AEK Athén gólparádét rendezett hazai pályán. Varga Barnabás kétszer is betalált az 5-0-ra megnyert összecsapáson. Emellett Vitális Milán végig a pályán volt. Hollandiában csak Csinger Márk lépett pályára magyarként az első osztályban. A Groningen 2-2-es döntetlent játszott a Twentével. Németországban a Lipcse Willi Orbánnal 3-1-re kapott ki a Werder Bremen-től. Emellett Schäfer András a 100. Bundesliga meccsét játszotta, azonban sokora már neki sem lehetett, ugyanis csapata az Union Berlin 4-0-ra kikapott a Leverkusen-től. A másodosztályban a Hertha Dárdai Mártonnal 2-0-ra győzött, míg a Fürth Keresztes Krisztiánnal a kezdőben 1-0-ra kikapott. Portugáliában Nikicser Tamás csapata a Rio Ave 4-0-ra kapott ki. Emellett Lengyelországban is szerencsétlenül alakult a hétvégéje Molnár Ádinnak, akinek a csapata a Rakov 1-0-ra kapott ki a Lech Poznantól. Szűcs Kornél a soraiban viszont tegnap nyert a Vojvodina Szerbiában. Ausztriában ezen a hétvégén kupamérkőzéseket rendeztek, itt mindhárom magyar légiós csapata továbbított, úgy Pécsi Ármin, Damir Ecsics és Bolla Bendegúz együttese is. Svédországban a második meccsén lépett pályára a Siriusban Vancsa Zalán, aki nyert a csapatával, így továbbra is vezetik a bajnokságot. Törökországban Sallai és Tóth Rajmund lépett pályára a hétvégén, előbbi a Galatával nyert, utóbbi viszont kikapott a Konyaszporral. A tengeren túlon gazdag Dániel bemutatkozott új csapatában a New Englandben, azonban 2-1-re kikaptak. Sallai Dániel együttese, a Toronto viszont egy 4-4-es döntetlent játszott, ahol a magyar játékos gólpaszt adott. Végezetül pedig tekintsünk át a szomszédba, Szlovákiába, ahol a Dac hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Szlovánt, ezután pedig a felvidéki magyar Csóka Bálint nyilatkozott Duduc Tibornak.
7: Mit jelent
8: legyőzni a Szlovánt?
7: Legyőzni a Szlovánt, nagyon-nagyon erősebb ellenfél nincs Szlovákiából, itt le tudnánk győzni, úgyhogy hihetetlen érzés, de ezt hangsúlyozzuk, hogy ez csak az első mérkőzés, úgyhogy lépésről lépésre szeretnénk, meccsről meccsre. Nagyon örülünk, hogy legyőztük, nagyon örülünk, hogy ennyien kijöttek a stadionba, és hogy ennyi szurkoló volt. Reméljük, hogy ennél már csak több szurkoló lesz kint.
8: Neked meg külön öröm is, te, mint felvidéki magyar, ugye ide valósi vagy. Ez a győzelem, ez még többet ér, nem?
7: Hát természetesen. Hát mondom, hogy ezt mindenkinek kívánom, hogy egyszerre érje át ezt a boldogságot, amit most érlek.
8: Hosszú volt az út, ugye többször hangsúlyoztad, míg elértél ide, hogy a második meccsen már kezdtél, ugye, és nem csak játszott, hanem a csapat egyik legjobbja voltál. Megértél rengeteg munka.
7: Igen, megértél rengeteg munka. Sokszor dolgozunk, átlag emberek is dolgozunk, és nem jön eredmény, de a élet meg tud változni egy csettintésre, úgyhogy mindenki folytassa a munkát, ezt kívánom nekik, és higgyenek benne, hogy meg fog fordulni a világ, és minden jóra fordul, és elérik a sikereket.
8: Tudatosítottad te úgy a maradtad, hogy ki ellen játszottál, vagy kivel csatáztál? Milyen játékossal?
7: Természetesen a meccs előtt tudatosítottam, a meccs közben már nem annyira tekintettem rá, hogy most húha, kicsoda ő, inkább a saját játékomra. Én is tudtam, hogy jó focista vagyok, a saját erősségeimre koncentráltam, úgyhogy így gondolom, hogy ugyanolyan emberek, mint mink, szerintem ilyen csapatmunka lesz minden mérkőzésen, akkor nem lehet probléma. Ezt kell folytatni.
8: Mi az a szagatitka?
7: A szagatitka? Egyvérből való körül.
8: Ugye volt egy fordulópont, ugye, amikor megkaptátok azt a hatot, ugye? Aztán volt egy hét szünet, és aztán volt a második fél évben a Trentében, ott lehetett, hogy az amikor megfordítottátok 0-2-ről a 3-2-re,
7: igen.
8: Akkor elhittétek, hogy...
7: Igen, volt egy kis beszélgetésünk, hogy mit is szeretnénk elérni ebben a szezonban, hogy ez nem lesz elég, mik is a céljaink, és lehet rosszul játszani, de legalább 120%-ot nyújtsunk a pályán, mert mindenki azt szeretné látni, sőt, mi csapattársak is egymástól, hogy meghalunk a pályán, hogyha kell egymásért, úgyhogy szerencsére mai meccsen ez így történt. Nagyon örülök a győzelemnek.
8: Pár gondolatot a meccs végi ünnepléséről, B közép előtt.
7: Hát ezt meg így álmodtam meg. hiányolta meg. Többször is pislogtam, hogy ez valóság, vagy álmodom még mindig, de nagyon örülök, és nagyon-nagyon köszönjük az támogatást a szurkolók.
4: Most pedig menjünk bele részletesebben légiósaink teljesítményébe. A Nemzeti Sport újságírójával, Borsos Lászlóval először az Athénban szereplő magyarokról beszélgettem.
9: A görög sajtó most azzal jött ki a Sport 24 az egyik cikkében, hogy Varga újra az a gyilkos, aki Magyarországon volt. Azért emlékezhetünk, hogy a Ferencvárosban ontotta a gólokat, és különösen fejjel volt rendkívül eredményes, világviszonylatban is kevesen voltak hozzáfoghatók, és most az AEK-ben is nagyon hatékony, ott a kapu előtt, ebben az idényben eddig 6 meccsen 6 gólja van, és azért ne felejtsük el azt, hogy most egy olyan csapat ellen duplázott, ami azért évről évre ott van az első 4-5 csapat között. Úgyhogy hát tudja menteni ezt a formát a következő hetekben, akkor én képesnek tartom arra, hogy a Bajnokok Ligájában is sok gólt szerezzem. Most nyilván a LASK ellen lesz majd az első meccs kedden, azért ez nem egy megugorhatatlan feladat számára, főleg úgy, hogy ott a támadósorban Jovic mellett játszik, aki szintén nagyon jó csatár, meg fogják osztani ők ketten az osztályfélők figyelmét, de aztán az AEK-re meg majd olyan feladatok is várnak, mint mondjuk a Manchester City, vagy hazai pályán a Real Madrid, úgyhogy Varga tényleg a legszűkebb elit ellen is megmutathatja magát. Hozzá kell tennem a válogatottban, már azért bizonyított óriás válogatottak ellen is, úgyhogy én nem féltem őt egyáltalán, és akkor még nem beszéltünk Vitális Miláról, aki most ugrott be néhány héttel, vagy kb. Egy hónappal ezelőtt Görögországban, és róla is csupa jót írnak a görög lapok, ráadásul kapcsolatban vagyok több görög újságíróval is, és mindkét magyar játékost fényezik. Vitálisnál egyébként kiemelték azt, hogy rendkívül jól beilleszkedett a csapatba, pedig egyébként elég nagy verseny van, óriási a konkurencia a középpálya tengelyébe, de Vitális Milány annak ellenére, hogy az alapozás meg a felkészülés nem a csapattal csinálta, rögtön bejátszotta magát, és a bajnokságban is 3 meccsen játszott majdnem 250 percet. Ez azt jelenti, hogy szinte mindegyik meccsen 90 percet játszik, és már megvan az első gólpassza, és ez nyilván az önbizalmának is jót tesz. Úgyhogy bár nem beszéltem most még a mai nap folyamán a görög kollégákkal, de szinte biztosnak tűnik, hogy mind Vitális, mint Varga lesz a kezdőben a LASK elleni BL meccsen.
4: Igen, és ugye az már rögtön holnap, tehát a Bajnokok Ligájában debütálhat ez a két magyar játékos a főtáblán. Menjünk egy kicsit más irányba, egy olyan játékos irányába, aki szintén szerepelhet majd a Bajnokok Ligájában, de ugye jelenleg még itt ilyenről nem beszélünk, mert egy nagy bajnoki versenyfutásban van Vancsa Zalán és csapata Sirius együttese, ugye a svéd labdarúgó első osztályban, és önmagában már az is érdekes, hogy Vancsa kapcsán miért nem Belgiumról beszélünk. Te mit szóltál egyáltalán ez az átigazoláshoz, és hogy egyből kezdő tudott lenni a svéd csapatban?
9: Szerintem érdemes volt meglépnie, mert hát ugyebár ő még 17 éves volt, amikor annak idején megvette a City Group, elhelyezte őt a Lommelben, és volt egy idény, amikor, a második idénye, amikor úgy nézett ki, hogy ő berobbanhat és szintet léphet, mert nagyon jól játszott a belga másodosztályban, akkor is beszélgettem belga újságíró kollégákkal, pont a Lommelnek az egyik helyi szakértőjével, és mondta, hogy abszolút kinőtte azt a bajnokságot, de utána elment a Genthez, és ott viszont, ha jól emlik, akkor 2 vagy 3 meccsen tudott játszani, nem ugorta meg ezt a szintet, és onnantól én azt éreztem, hogy miután egy holland másodosztálybeli kölcsönjátéka is bekucsolt, hogy neki onnan Lommelből váltania kell. Úgyhogy én valamilyen szinten furcsálottam is azt, hogy ő már az előző idényben nem hagyta el a belga csapatot. Hozzáköszönöm, egyébként elégülhetetlen érdemei vannak abban, hogy most ez a csapat első osztályban szerepelt, mert a rájátszásban tulajdonképpen az ő gólja döntött a feljutásról. Viszont, hogyha jön egy ilyen ajánlat, amilyen a svéd bajnoki, akkor szerintem azt érdemes megragadni, mert azért ne felejtsük el, hogy ő még csak 21 éves. Most a svéd bajnokot azt valamelyest megelőlegeztem, de ha azt veszük, hogy 10 forduló van hátra és 8 ponttal vezetnek, akkor azért minden esély megvan, hogy valóban kilépjen majd a Bajnokok Ligája selejtezőbe ez a csapat. De ha azt nézem, hogy ez a klub nagyon jól tud értékesíteni Nyugat-Európában, és Vancsa Zalán még mindig csak 21 éves, és érte most fizetett is ez a csapat, és fel akarja építeni, akkor az szerintem egy nagyon jó konstrukció lehet. Megnéztem, a csatárukat most adták el, megközelítőleg 6-6,5 millió euróért a Sevillához, aki 15 bajnokin lőtt 15 gólt, de adtak el játékos most nemrégiben 3,5 millió euró körüli összegért a Swansea-nak, úgyhogy a svéd svéd bajnokság tipikusan az a közeg, mint ennyien egyébként a belga is, hogyha ott jól játszol, akkor még erősebb bajnokságban tudsz kerülni, csak én tartok tőle, hogy a Lommelben inkább epizód szerepet kapott volna, és hogyha ezt veszem figyelembe, hogy ez a csapat pedig most beléfektetett, és benne akkora potenciált lát most 21 évesen, mint amilyet egyébként korábban mondjuk a City Group látott benne 17 évesen, akkor el kell menni ahhoz a csapathoz, úgyhogy szerintem egy jó döntés született, annak ellenére mondom ezt, hogy a svéd bajnokságot valamelyik gyengébbnek tartom, mint a belgát.
4: Egy másik olyan játékos, aki már szerepelt a magyar válogatottban, ugye Markgráf Ákos, ő nem olyan régen, ugye legutóbbi mérkőzésen debütált, amikor játszottunk a kazakok ellen, és nyertünk. Ugye ő akkor volt kezdő, és most is arról beszélhetünk, hogy a saját csapatában kezdő lett, de ugye neki van egy nagyon érdekes sztoria, hogy igazából ő Újpesten kezdte az idényt, és leigazolta őt a Kopenhága, majd ezt követően azért ki kellett várni a lehetőséget arra, hogy kezdő lehessen, de most azért magyar szemmel öröm volt azt látni, hogy egy fölényesen megnyert mérkőzésen Markgráf végig a pályán volt.
9: Igen, most a hétközi fordulóban játszott először kezdőként a bajnokságban, akkor egy négyvédős rendszerben volt, baloldali belső védő, most pedig a idegenben az Odense ellen is megkapta ugyanúgy 90 percre a lehetőséget, akkor viszont ez egy háromvédős rendszer volt, akkor is baloldali belső védőt játszott egyébként, úgyhogy ez valóban jó látni, hát nyilván kell neki idő az aklimatizálódáshoz, mert azért mégiscsak egy új futball kultúra az, amit meg kell ismernie, teljesen más ezek azért, ne felejtsük el, hogy korábban felcsúton játszott, kevés ember előtt, most pedig az ország első számú csapatában kell Dániában helytállnia, úgyhogy hogy a Nordsjælland ellen több mint 25 ezeren voltak a lelátón, szóval teljesen más kávéház, nyilván az iram is teljesen más, sokkal intenzívebb bajnokságba került, nagyon fizikális liga a dán, de az első erőpróbán úgy néz ki, hogy megfelelt, és ezért játszott a másodikon is. Szerintem nagyon biztató az ő esetében, hogy a nyáron kinevezett sportigazgatónak Markgráf Ákos volt az első igazolása, miután megérkezett a klubhoz. Nyilván bíznak benne, de ott is nagy a konkurencia, van sérülés is ott a poszton, úgyhogy ezeket a lehetőségeket meg kell ragadnia neki, és a nemzetközi kupaporond jelentette kettő terhelés, az kifejezetten jól jöhet számára, mert szinte egészen biztos vagyok abban, hogy kap majd lehetőséget az őszi szezon során, és hogyha maga biztos jó teljesítmény nyújt, akkor szerintem a válogatott előtt is nyitott lehet számára az ajtó.
4: És akkor szintén beszéljünk egy másik válogatott játékosról, Barát Péterről, aki nagyon jól kezdte ezt az idényt Csehországban, a Sigma Olomouc együtteséről beszélünk, és ugye most a legutóbbi mérkőzésen gól és gólpassz, amely a nevéhez köthető. Én azt figyeltem meg, ami nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy ő Magyarországon alapvetően inkább, ahogy én emlékszem rá, védekezésért volt felelős, és most úgy tűnik, hogy azért a gólok is jönnek tőle.
9: Igen, és ez egyébként Rakovban, Lengyelországban sem jellemezte a játékát, viszont itt az Olmützben olyan szintű bizalmat kap, amit szerintem a debreceni időszak óta egyáltalán nem. Tehát a Fradiban azért azt lehetett látni, hogy edzőcserék után is, de nem annyira hittek benne, kölcsön is adták a Rakovnak, akkor utána Rakov megvette, de ott sem játszott annyit, mint szeretett volna, és igazából szerintem január óta van az, hogy benne nagyon bíznak az olmüciek. Olmüzben is egyébként egy gigaprojekt épül, tehát az előző évben nagyjából 20-25 millió eurós mínuszban van a klub, hogyha a játékos adásokat, vételeket vesszük. Van egy új tulajdonosi kör, aki beszállt a helyi futballban, és fel akarja virágoztatni. És nekik is az egyik első játékosuk Barát Péter volt, akivel úgy látták, hogy szintet tudnak lépni, és abszolút ott a középpálya tengerében mondhatni Lubicka, és tényleg kihagyhatatlan ember, mert eddig 7 bajnokit rendeztek a cseh bajnokságban, és ő mind a hetet végigjátszotta, a 3 gól, 1 gól, az pedig egy védekezőbb szemléletű középpályástól pedig kifejezetten megnyerő, úgyhogy én azon sem lepődnék meg, hogyha Marco Rossi rá is számítana majd a Nemzetek Ligájában.
4: Egy hasonló poszton szereplő játékosról is beszéljünk, aki nem vetődik fel azért a neve általában a válogatottal kapcsolatban, és azért az elmúlt éveket figyelembe véve nem is feltétlen lett volna ez indokolt, ellenben nem tudom, mit szólsz Major Sámuelnek a teljesítményéhez. Engem személy szerint meglep, bár ugye beszéltem vele korábban az átigazolásáról is, amikor Bulgáriába igazolt, de ott egy, mondhatjuk, egy viszonylag kis csapatban azért tud nagy együttesek ellen játszani, mint a Ludogorets, vagy éppen a Levszki Szófia, amely ugye a Bajnokok Ligájába majdnem hogy bejutott. Szóval kezdőként játszik a csapatában, és az előző héten még gólt is tudott szerezni.
9: Igen, pont a Ludogorets ellen talált be, és most a CSKA elleni rangodón játszott 90 percet. Hozzáteszem, ez volt az első 90 perc a csapatban, és a harmadik kezdése, és most járunk a 8. fordulónál, de valóban ő egy olyan játékos, aki abszolút radar alatt volt szerintem az elmúlt években. Nyilván hallhattunk róla sokat, amikor még a Salzburg akadémiájára került, és egy ígéretes játékosnak tartották, de hát ő is viszonylag mélyre süllyedt, azt kell mondjam, mert utána, amikor hazatért Debrecenbe, akkor ott nem tudott megragadni, Pécset játszott, Kozár Michelinben, a román másodosztályban, úgyhogy nem igazán találta a helyét, és egy nagyon érdekes ugrás volt az, hogy most a bolgár élvonalba el tudott menni, itt sincsen szem előtt szerintem kifejezetten, és esetében nyilván még nagyon-nagyon sokat kell tenni ahhoz, hogy mondjuk a válogatott kapcsán, mint opció felmerüljön. Én azt gondolom, hogy egy ilyen karrier út, amilyet ő most bejár, hogy nagyon magasan volt, ha azt veszem, hogy a Európa egyik akkori legjobb utánpótlás műhelyében nevelkedett, és nagy tehetségnek volt kikiáltva, kisiklott a karriered, de aztán bevállalt egy olyat, hogy elmegy a román másodosztályba magát felépíteni, hogy aztán majd onnan tudjon a bolgár élvonalba ugrani, ami azért még mindig nem a futball fellegvára, de azért szerintem mégis sokkal ambiciózusabb, mint hogyha az ember NB2-ben akarna mondjuk egy évtizeden át vegetálni, úgyhogy én becsülöm benne azt, hogy ez bevállalta, és jól látni azt, hogy eddig ő is megállja a helyét.
4: És akkor beszélhetünk a tengeren túli légiósainkról, Gazdag Dánielről és Sallói Dánielről. Az ő esetük ugye mindig érdekes, hogyha a válogatott vetődik szóba, mert Sallói korábban kapott ugyan bizalmat, de Márko Rossi láthatóan nem szívesen számít rá, míg a másik oldalról Gazdag pedig hosszú ideig kapott bizalmat, és az elmúlt időszakban már őt sem hívta a kapitány. A kérdés velük kapcsolatban nyilván az, hogy most Gazdagnak van egy klubváltás, azzal lehet, hogy kicsit kivirágzik, Sallói pedig viszonylag jól teljesít, hogy számukra lehet-e egyáltalán visszaút a válogatottba?
9: Hát ez mindig jó kérdés, igen, hogy akik a tengeren túl játszanak, azok mire számíthatnak. Bár igen, ahogy mondtad is, a Gazdag Dániel nagyon sokat játszott a válogatottban, azért valahogy összegerevézett 30 meccset, de sajnos a válogatottban kevés olyan meccs van, ami megmaradhatott az emberekben, hogy azokon úgy igazán tudott villogni. Most így nagy
4: sokat beszélgetünk róla, bocsánat, hogy egyébként lehet, hogy az angol meccs óta, amikor 4-0-ra nyertünk, neki azóta nem volt jó meccs a válogatottban.
9: Na pontosan ezt akartam mondani, igen, szerintem mindenkinek ez ugrik be, és azóta sajnos, mintha nem találná a helyét, nem tudom, hogy ennek mi áll a hátterében, mert amúgy egy jó képességű futballista, az MLS-ben is megvetette a lábát, ott játszik, és tovább több mint 5 éve. De valahogy lehet, hogy az idő eltolódás az, amit ezek a futballisták ilyen rövid idő alatt nem tudnak áthidalni. Megmondom, hogy szintén nem tudom, de én erre tudok gondolni, mert egyébként szerintem, hogyha Európában játszana, szerintem akkor neki helye lenne mindig a válogatott keretben. Sallói Dániel esetében pedig ugyanez az érzésem. Márko Rossi megnézte őt 4 mérkőzésen a válogatottban, ezek szerint úgy látszik, hogy nem tetszett neki a teljesítménye, és azóta nem hívja, pedig egyébként, ha megnézzük azt, hogy milyen teljesítmény nyújt az MLS-ben, akár ebben az idényben, akkor az szerintem meggyőző lehet. 23 meccsen van 6 gólja és 5 gólpassza. Volt szerencsém 2 héttel ezelőtt a New York City FC elleni meccsét élőben a helyszínen Torontóban megnézni. Csereként állt be, amint beállt a csapata játéka, legalább 2 szinttel jobb lehet, hogy ezt így el lehet képetesen helyezni. Tehát beállt, és onnantól kezdve volt a csapatának támadó játéka, akkor a hatással volt a csapatára. Úgyhogy szerintem még adott esetben, hogyha úgy érzi a kapitány, támadók terén szűkölködünk, akkor még rá is lehetne számítani, de nekem valami nagyon az az érzésem, hogy Márko Rossi ezt elkönyvelte magába, hogy Sallóinak már nem tűltől meghívót.
3: A Nemzeti Sport munkatársát Borsos Lászlót hallottuk, aki Szabó Bencével karöltve a légiós labdarúgóink teljesítményét vette az elmúlt percekben górcső alá. Folytatásban kézilabda hétvégén ugyanis mindkét női csapatunk győzelemmel kezdett a Bajnokok Ligájában. A Győr 26-23-ra nyert a Podravka vendégeként, míg a Ferencváros a Buducsnoszt otthonában diadalmaskodott 29-20-ra. A Fradi szélsője Hársfalvi Júlia Szilágyi Dórának értékelt.
10: Győzelemmel sikerült indítani az idényt a Bajnokok Ligájában, hiszen a Ferencváros 29-20-ra nyert a Buducsnoszt ellen Montenegróban. Ezen a mérkőzésen az volt a legfontosabb, hogy legyen egy jó rajt?
11: Igen, szerettük volna jól kezdeni a szezont, mert egyébként, ha úgy összük, akkor már a múlt hétvégén tulajdonképpen elkezdődött, de számunkra az nem alakult annyira jól, úgyhogy inkább lehet, hogy azt úgy fognánk fel, mint a felkészülésnek, vagy hát a nyári alapozásnak a lezárása. Úgyhogy igen, mindenképpen az volt a cél, hogy jól kezdjünk a Buducsnoszt ellen a Bajnokok Ligájában, és természetesen az, hogy nyerjünk.
10: Tudom, hogy mindenki ezt mondja, hogy itt természetesen majd tavaszra kell csúcs formában lendülni, és alig néhány héttel ezelőtt volt ez a szuperkupa, de mondjuk már erre az első BL meccsre sikerült valamiben fejlődni? Mit látsz a csapaton?
11: Szerintem igen, egyébként azt is észrevettem, hogy az újonnan érkező játékosok is határozottabbak, már úgy látom, hogy ők is jobban megérkeztek, és ez nem annyira egyszerű, hogy egy új stílusba, egy új játékrendszerbe beilleszkedjenek, meg hogy átvegyék azt, ami számukra is új, bár itt azért érkeztek olyan játékosok, akik már dolgoztak együtt a mi edzőnkkel, szóval nekik szerintem kevésbé volt újdonság, de mindig meg kell érkezni, meg az első tétmeccsek mindig nehezek, meg bele kell szokni, szóval azt gondolom, hogy már a múlt hétvégéhez képest is, vagy a felkészülési mérkőzésekhez képest is léptünk előre.
10: Ugye itt az új játékosok, gondolom elsősorban Liza Csapcsetre és Elizabeth Omoregire gondolsz, de például ugye egy pályára lépett Möller is, de mit hoztak ők a csapatba?
11: Azt kell kiemelnem elsősorban, hogy amellett, hogy erősítették a csapatot a játéktudásukkal, meg a kaliberükkel, én a személyiségüket is szeretném kiemelni, mert nagyon gyorsan beilleszkedtek a csapatba, és egyébként abszolút nem érződik szerintem, hogy ők most érkeztek a nyáron. Nagyon flottul ment minden, szerintem ez az ő véleményük is. És azért egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi lehetőségünk van középen variálni, és hogyha esetleges sérülések vannak, akkor még tudunk kihez nyúlni. Sajnos tavalyi szezonból kiindulva egyáltalán nem volt könnyű már a helyzetünk, főleg a tavasszal. Sajnos sok sérüléssel bajlottunk, most pedig máshogy érkeztek friss emberek, és tudjuk őket igazából hasznosítani minden belső poszton, úgyhogy külön öröm egyébként számomra az, hogy tényleg nagyon gyorsan, teljesen flottul beilleszkedtek, és teljes mértékben a csapat részeként tekintettünk rájuk már az első napoktól kezdve.
10: Abba egy kicsit be tudsz minket avatni, hogy ki milyen személyiség?
11: Igen, persze, amennyit elárulhatok, annyit elmondok, de szerintem ez kívülről is látszik. Kezdeném akkor Lizával, Csapcset Lizával. Ő egy nagyon laza, nagyon nyitott játékos. Ezt úgy értem, hogy ő az, aki nem stresszeli, meg nem pörgi túl a dolgokat, hanem a legnagyobb lazasággal, meg a legnagyobb természetességgel kezeli a dolgokat, úgyhogy szerintem neki alapvetően sem egy nehéz feladat bármilyen új környezetbe beilleszkedni. Hasonlókat tudok elmondani a másik Lizáról is, és egyébként még azt is elmondom, hogy ő is nagyon segítőkész, és nagyon sokat tesz hozzá a tapasztalatával, és azzal a rutinjával, amit így a kézilabda pályán megszerzett és hozzá tudott tenni a felkészülésünkhöz is, akkor a programokhoz is, tehát hogy alapvetően ő is egy nagyon segítőkész, és látszik, hogy a tapasztalatával is jól élő játékos, illetve a két dán lány, most annyiból így egy kalap alá venném, hogy már nyilvánvalóan ők dolgoztak együtt Jesperrel is, meg hát ők csapattársak is voltak, tehát azt tudom róluk is elmondani, hogy nekik is nagyon könnyen ment a beilleszkedés, ők is egyébként nagyon olyan nyitottak, mint ahogy jellemző is rájuk, vagy ahogy a skandinávokra is jellemző, és ezzel a vidám, mosolygós személyiségükkel szerintem nagyon jó hangulatot teremtenek az öltözőben is.
10: Említetted itt a sérülteket, és ugye azt tudjuk, hogy Márton Grétát nélkülözni kell. Ez számodra egy keserédes története, hiszen így te jutsz több lehetőséghez.
11: Hála Istennek nem kellett beavatkozást elvégezni rajta, szóval nem volt műtétre szükség. Megvizsgálták, és az egészségügyi stáb javasolt egy idézőjeles hosszabb pihenőt, ami aktív pihenő, és ugye nagyon sok gyógytornával jár, tehát az ő vállát kellett megerősíteni. Ő nagyon jó úton van a visszatéréshez, ami nagyon jó hír. Igen, annyiból keserédes egyébként számomra is, hogy a felkészülés alatt engem is kellett nélkülözni, ráadásul az nyilvánvalóan egy nagyon szerencsétlen helyzet, hogy ugyanazon a poszton játszó játékosok egyszerre sérülnek meg, úgyhogy nekem is pár hét kimaradt az alapozásból, azonban hála Istennek elég gyorsan vissza tudtam térni, meg bízom benne, hogy jól, mert azért fizikálisan eléggé meg tudja viselni ez az embert, de egyáltalán nem szeretnék panaszkodni, mert szeretnék élni a lehetőséggel. Egyébként Grétivel szerintem egy jó párost alkatunk, nem titok, hogy nagyon jó a kapcsolatunk a pályán kívül is, úgyhogy én a legjobbakat és a lehető leggyorsabb felépülést kívánom neki, mert szerintem is az a legjobb, amikor egy teljes kerettel tudunk számolni, és amikor mindenki rendelkezésre tud állni.
10: Te teljesen jól vagy már?
11: Igen, köszönöm. Én most már úgy érzem, hogy már mint egészségügyileg abszolút, és panasz és fájdalommentes vagyok már egy jó ideje. Ami az alapozásból kimaradt, azt pedig megpróbálom minél gyorsabban tulajdonképpen így visszahozni. Úgyhogy ezen dolgozom most, és ezen van a fő hangsúly, és ahogy érzem, meg bízom is benne, hogy jó úton haladok én is.
10: Ami pedig a jövőt illeti, a NEKA elleni bajnoki mérkőzés után a Bajnokok Ligájában majd a Ljubljana lesz a következő ellenfele a Ferencvárosnak, és ha jól tudom, akkor ez a Ljubljana egy teljesen átalakult, vagy nagy részben átalakult, többet inkább a fiatalokra épülő csapat lett ez idén. Gondolom még odébb van az, hogy elővegyétek és videózzátok, de hogy előjáróban mit lehet tudni erről a Ljubljanáról?
11: Igen, így van, ahogy mondod, hogy még hétközben van ennek a mérkőzésünk, ráadásul elég szűkös határidőn belül, mert ma érkeztünk haza a montenegrói utazásból, és ugye szerdán meg már a NEKA-hoz látogatunk. Egyébként ez egy nagyon fontos pontja a felkészülésnek, vagy a BL meccsekre készüléseknek, hogy a hétközbeni bajnoki mérkőzésekre is ugyanúgy felkészülünk, és egyáltalán nem úgy megyünk oda, mint hogyha kevésbé lenne jelentős a mérkőzés, vagy esetleg más hőfokkal. Szeretnénk a tempót, szeretnénk a stabilitást, szeretnénk a formát nagyon magasan tartani, tehát a hullámvölgyek nem férnek bele, és ahhoz, hogy a hullámvölgyek ne legyenek meg, illetve ezeket elkerüljük, az edzésről edzésre és meccsről meccsre folyamatosan fenn kell tartani, amiből még lehet építkezni, és akkor ez azt jelenti, hogy a szerdai nek a mérkőzés után fogunk elkezdeni igazán felkészülni a hétvégi Bajnokok Ligája mérkőzésre. Igazad van egyébként, mert tényleg átalakult a Ljubljana, hiszen valójában elmentek onnan nagy részt a rutinos játékosok. Azért szerintem jó játékosaik maradtak ott, tehát hogy attól függetlenül ez egy Bajnokok Ligája mérkőzés, és nyilvánvalóan meg lesz ennek a maga keménysége, de ez a Ljubljana nyilvánvalóan már nem ugyanaz a Ljubljana, mint ami az előző években volt. De azt gondolom, hogy ez egy kötelező győzelem, főleg hazai pályán. Most lesz az első, ebben a szezonban az első hazai BL mérkőzésünk, ahol szerintem rengeteg szurkolóval fogunk találkozni, és egyáltalán nem mindegy, hogy itthon hogyan kezdjük el a Bajnokok Ligáját, a saját közegünkben, a saját pályánkon, a saját szurkolóink előtt, úgyhogy én azt tudom előzetesen megmondani, hogy egy nevezhetjük így kötelező győzelemre készülünk, de természetesen az ellenfelet tiszteljük, és maximálisan felkészülünk rájuk és belőlük, úgyhogy nem szeretnék olyan nagyokat mondani, meg nagy kijelentéseket tenni, hogy, vagy jósolgatni, hogy ez mennyire könnyű meccs lesz, vagy hogy a Ljubljana a jelenlegi kerete miatt mennyivel vagyunk mi jobb helyzetben, vagy mennyire nálunk van az előny, vagy mi vagyunk a favoritok ezen a mérkőzésen, mert egyébként a női mezőnyben azért szerintem biztos te is sokat tapasztaltad már, hogy nagyon nagy meglepetések tudnak kialakulni. Mi egy ilyen negatív, vagy egy ilyen nem várt meglepetést nem szeretnénk okozni a hétvégén, úgyhogy szerintem ez a hétvégi mérkőzés, ami most volt a Buducnost ellen, az egy jó kiinduló pálya, vagy egy jó kiindulási pont a következő BL mérkőzésre is.
3: Az elmúlt percekben a Ferencváros női kézilabda csapatának szélsőjét, Hársfalvi Júliát hallottuk. Minden jónak vége szakad egyszer, nincs ez másként a mai körkapcsolással sem. A műsor szerkesztője Szabó Szilvia volt, a technikáját Jámbor Tamás felelt. Hamarosan jön a Sportvilág Katona Lászlóval. Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu weboldalon. Nyugodalmas jó éjszakát mindenkinek, Németh Kornélt hallották.
1: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Ez a Sportvilág.
1: Siker Dél-Korea ellen a női kosárlabda világbajnokságon, a következő ellenfél Japán. Fehérvári győzelem a labdarúgó másodosztályban. Köszöntöm a hallgatókat, Katona Lászlót hallják. A magyar női kosárlabda válogatott Dél-Korea ellen zárta a B csoport küzdelmeit. A tudósító Nyágui Gergely.
2: 9 pontos győzelem Dél-Korea ellen. Magyarország Dél-Korea 82-73. A magyar női kosárlabda válogatott annak tudatában léphetett pályára a berlini világbajnokságon, hogy az eredménytől függetlenül tovább jut csoportjából, és ott lesz a világ legjobb 12 csapata között. Teher nélkül, összeszedetten, elszántan futottak ki Völgyi Péter tanítványai Dél-Korea ellen, és bár az első kosarat az ázsiaiak szerezték, Juhász Dorka rögtön válaszolt, és a mieink magukhoz is ragadták a kezdeményezést és az előnyt. Studer Ágnes zseniális gólpasszokkal játszotta meg ikertornyainkat, Juhász és Takács Kisvirág ezúttal is az élen jártak a pontszerzésben és a lepattanózásban. Bár az első negyed utolsó kosarát egy triplából a koreaiak szerezték, az előny így is nálunk volt, 20-16-ra vezettünk. A második etapban már 8 pontra is elléptünk, ám innen hullámvasutazni kezdett a magyar válogatott játéka. Nagyszerű megoldások mellett bosszantó hibák, eladott labdák váltogatták egymást, így hol 8 ponttal, hol pedig csak 2-vel vezettünk, a félidőre pedig maradt a 4 pontos különbség, 40-36 ide. Szerencsére Törner Ivonnék remekül dobták a büntetőket, ám az ellenfél triplái is egyre nagyobb százalékban estek be, így 29 perc után 56-55-nél már az ázsiaiaknál volt az előny. Szerencsére jött Kányási triplája is, így az utolsó szünetre 2 pontos magyar vezetéssel vonulhattak a csapatok. A negyedik negyedben aztán már csak egyszer engedtük egyenlíteni az ellenfelet, és Josepovics Kinga fontos pontokat és lepattanókat tett hozzá a magas embereink teljesítményéhez. Így a végét jobban bíró magyar válogatott végül a legnagyobb különbséget épp a végére építette ki. 9 ponttal legyőzte a 12-szeres Ázsia bajnokot, ezzel második helyen végezve jutott tovább csoportjából. A mieinktől Juhász Dorka 22 pontjával és 11 lepattanójával ezúttal is kiemelkedett, ám a hibák és a 21 eladott labda ellenére mindenki hozzátette a részét a sikerhez. Folytatás holnap este 20 óra 45 perctől, a tét ott már a negyeddöntő, és csapatunk megszerezte csoportjában második győzelmét és a második helyet is. Magyarország, Dél-Korea 82-73.
1: Kollégánk a mérkőzés után Takács Kisvirággal is beszélgetett.
3: Takács Kisvirág, egyszerű a képlet. Ti azt mondtátok, vagy te azt mondtad tegnap, hogy meg akarjátok nyerni, és meg fogjátok nyerni, és megnyertétek.
4: Így van, bárcsak ilyen egyszerű lenne, de nagyon örülök neki, hogy sikerült. Én azt gondolom, hogy úgy jöttünk ki ma a pályára egytől egyik, hogy igenis nyerni akarunk, és nem számít az, hogy tovább jutottunk vagy sem. Mi nyerni szeretnénk, és második helyen szeretnénk végezni, és én azt gondolom, hogy ez az a mentalitás, amit meg kell tartanunk, és ennek kell, hogy tovább vigyen minket, és a lehető minél messzebb.
3: Ugye most már elneveztetek benneteket ikertornyoknak, a magyar ikertornyoknak Dorkával. Éppen ezt emeltem ki például Josepovics Kinga esetében, hogy amikor nagyon kellett és amikor szorult a hurok, akkor egészen fantasztikus teljesítmény nyújtott rövid időn belül. Studer Ágit a zseniális passzokkal hozott titeket játékba az elején. Tehát mindig volt egy olyan ember, aki kisegítette a többieket, amikor tényleg meleg volt a pite.
4: Igen, én azt gondolom, és én mindig ezt is vallom, hogy szót kell ejteni azokról a játékosokról, akik elvégzik azt a munkát, ami sokszor a statisztikában nem látszik, és amit nem emelnek ki a különböző cikkek. Én azt gondolom, hogy mindenki egytől egyig, aki pályára lépett, aki nem, aki keveset játszott, aki sokat. Mindenki ugyanúgy hozzátette ez a győzelemhez. Én nagyon örülök annak, hogy Kinga is így szállt be, de bárkit ki tudnék emelni, akár kezdve Dúlpankától, Török Ági, ahogy beszállt, Kányási Veronika. Tényleg sorolhatnám végig az egész csapatot, Judy is, tényleg tudtunk egy kicsit pihenni, és mindenkinek volt ideje arra, hogy szusszonjon egyet, hiszen hatalmas tempóban kellett ma játszani. Mindig ez volt az előnyünk, hogy csapatként játszunk, és mindig vannak olyan extra teljesítmények, amik előre visznek minket, de valójában együtt és egymásért küzdünk az utolsó másodpercekig.
3: Csak zárásként szeretnék valamit tudatosítani a fejedben, amit biztosan tudsz. A világbajnokság 12 legjobb csapata között Európában ott lesz majd Franciaország, Olaszország, ott lesz a házigazda Németország, talán a spanyolok és a németek, nekik még ezért meg kell izzadni, és Magyarország.
4: Hihetetlenül jól hangzik. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat dolgoztunk és szenvedtünk az elmúlt években azért, hogy most ez megvalósuljon, és én azt gondolom, hogy rengeteg bántást kapunk mindig, és mi ezt félre tudjuk tenni, és csak is egymásért és a játék szeretetért megyünk tovább, és tudjuk azt, hogy mi a célunk hosszú távon, ez a legfontosabb dolog. És ezután is szeretném megköszönni azoknak az embereknek, akik itt vannak velünk, akik elkísértek minket, vették a fáradtságot, pénzt, időt, semmit sem sajnálva, hogy itt legyenek velünk és szurkoljanak. Egyszerűen tényleg nincsenek rá szavak, én minden egyes alkalommal libabőrös vagyok, amikor kilépek a pályára, és csak magyar hangot hallok körülöttünk. Ez egyszerűen csodálatos, és bízom benne, hogy ezeknek az embereknek a száma csak egyre nőni fog.
3: Józsefovics Kinga velem szemben. Amikor nagyon szorult a hurok, és amikor teljesen védekezést váltott Dél-Korea, ki kellett találni valamit, és át is vették a vezetést, és úgy tűnt, hogy akkor Völgyi Péter szövetségkapitánynak a megoldása, Józsefovics Kinga volt, hiszen bejöttél, és ott talán egy percemről volt két nagyon-nagyon kulcs lepattanod, és két olyan zicsed, amikor hárman öltek egyszerre. Hogyan tudtad ezt fejben egyáltalán oda tenni, és hát tényleg, nyilván tudom, ez egy csapatjáték, mindenki hozzátesz a részét, de ez ma egy 18-es ifjú hölgytől szenzációs volt.
0: Köszönöm szépen, igazából azon voltam minden erőmmel, hogy az első fél időben több hibával játszottam, és mindenképpen ezeket akartam kijavítani, és nagyon örülök, hogy még az utolsó negyedben is kaptam játék lehetőséget ezek után is. Azt meg, hogy tényleg így tudtam ezt kamatoztatni, ennek meg végképp örülök.
3: És ugye ezért is van ennek a sikernek jelentősége, mert így másodikak vagytok a csoportban, ami megint csak plusz 3 órát jelent, hiszen holnap a második 8-as döntőt játszátok este, tehát több idő jut a regenerálódásra, több idő jut a felkészülésre, és hát talán papíron majd kiderül a délutáni meccsekből, egy kicsit könnyebb ellenfél jön.
0: Igen, mindenképpen én nagyon örülök ennek, hogy ez így végződött, és nagyon az ellen vagyok, hogy ilyenkor számolgassunk, hogy ki fog szembe jönni, és mindig tényleg azon vagyok, hogy amikor meccset játszunk, akkor a legjobbat hozzuk ki magunkból, és tényleg, hogy ki jön szembe, az meg majd őket is megverjük, mindenkit megverünk, úgyhogy igen.
1: A magyar csapat ellenfele majd holnap 17 óra 45 perctől japán csapata lesz. A labdarúgó másodosztály 7. fordulójában a Videotonhoz látogatott a Diós Győr, a tudósító Tóth Béla.
5: Német duplájával nyer a hazai csapat, Videoton DVTK 2-1. Szebb napokat megélt együttesek csaptak össze a 7. forduló rangadóján. A Videoton a 10., míg a Diós Győr a 14. helyről kezdte ezt a mérkőzést. Az első fél óra végén Galántai Tamás találatával szerzett vezetést a DVTK. Holdan findította Molnárt, a 16-oson belül nem tudott felszabadítani a Videoton védelme, Murka átadását követően, tehát egy védő megjátszott labdáját követően Galántai ballal 12 méterről lőtt a kapu jobb oldalába. Az első fél óra végén tehát megszerezte a vezetést a vendég együttes. Nem sokkal később Bedi egyenlíthetett volna, közeli fejesénél Gróf hárított. A második félidő első 10 percének végén viszont sikerült az egyenlítés a hazai együttesnek. Derekas a jobb oldalról a szöglet zászló mellől centerezett, a rövid sarokra berobbanó német pedig csúsztatott a labdába fejjel, ami a hálóban kötött ki. 1-1. Ezt követően Bedinek, Galántainak is volt lehetősége megragadni a csapata számára a vezetést. Talán a legnagyobb helyzetet azt Molnár hagyta ki, aki közelről a kapu mellé fejelt, ez pedig nem sokkal később büntette a Videoton. A 82. percben Nagy Zoárt centerezett, Gróf és Szatmári között elment a labda, és a kapu elé berobbanó német közelről duplázott, és megfordította a mérkőzést a fehérvári együttes, amely ezt követően hősiesen védekezve megőrizte előnyét, és győzelemmel lezárta az elmúlt 3 mérkőzésen azt a veresés sorozatot, amely még Pető Tamás szakvezető munkáját is veszélybe sodorta. Győzelem tehát a Videoton, még egyszer a végeredmény. Videoton DVTK 2-1.
1: Maroséti Ervin kollégánk Pető Tamást, a Vidi vezetőedzőjét is megszólaltatta.
6: Ezt a mérkőzést nem tudtuk volna megnyerni, az megint csak a sorsigazságtalansága lehetett volna, hiszen nagyon sok helyzetünk volt, nagyon sok lehetőségünk volt. Egy nagyon-nagyon jó Diós Győrrel találkoztunk, ezt elmondtam a sajtótájékoztatón is, hogy eddig a legjobb csapattal találkoztunk a bajnokságban, és külön értéke van ennek a győzelemnek, pontosan ezért, mert a játékosaim elhiszik, hogy ők most akkor bárkit megverhetnek. Csak így kell játszani, így kell küzdeni, és hinni, és akaratot beletenni a futballba.
7: Az értékét pedig növeli, hogy vesztett állásból fordítva sikerült mindezt megtenni, hiszen bár mezőnyfölényben játszott a Videóton, mégis a Diós Győr szerzett vezetést az első fél óra végén.
6: Hát igen, ez egy szerencsétlen gól volt, ugye, de hát ez jellemző volt ránk az elmúlt mérkőzéseken, hogy 5-ször pattan vissza az ellenfél ez a labda, és a hatodikból rúgják a gólt, úgyhogy addig talán semmilyen veszélyt nem jelentettek a kapunkra. Ettől függetlenül mondom, nagyon örülök a győzelemnek. Ugye, amit mondtál, az, hogy külön értéke van annak, hogy vert helyzet, mondjuk azt, hogy vert helyzetből álltunk fel, mert ezeket, azokat a mérkőzéseket, amiket elbuktunk a 90 plusz percben, ott mindig vezettünk például, és az olyan dolog, amit nem lehet megmagyarázni.
7: Most nagyon figyeltetek a mérkőzés végére.
6: Gyakoroltuk. Köszönjük Horváth Ferinek a jó tanácsot. Gyakoroltuk az utolsó 5 percet. Koncentráltunk, de hát az is nagyon fontos, hogy megvolt a játékunknak a stabilitása, megvoltak azok a játékosok, végre visszakerültek a csapatba, akik stabilitást tudtak adni az egész csapatnak, úgyhogy ez a kulcsa mindennek, én úgy gondolom, hogyha. És szükségünk volt nyilván arra, hogy tudtunk két játékost igazolni, mert eddig nagyon-nagyon kevesen voltunk, a kispadon szinte gyerekek ültek, úgyhogy most azért jóval nagyobb a merítési lehetőség, és én úgy gondolom, ez a két új játékos, ez egy új, friss lendületet hozott a csapatban.
7: Néhány nap múlva, egészen pontosan szombaton ismételten, de a Diósgyőrrel játszik a csapat, a Magyar Kupában, aki győz, tovább jut, aki nem, az kiesik, viszont Diósgyőrbe kell utazni, nyilván egy egészen más meccs lesz.
6: Hát természetesen minden más, minden mérkőzés más, én úgy gondolom, hogy az lehet, hogy kevésbé lesz fontos az egyik csapatnak, mint a másiknak, de ettől függetlenül mi a legerősebb csapattal fogunk oda menni, de most egyelőre nagyon-nagyon örülünk ennek a győzelemnek.
1: A DVTK megbízott vezetőedzője Kriston István nyilatkozik.
8: Nyilván csalódott az ember egy ilyen vereség után. Én úgy gondolom, hogy sokat tettünk az, hogy legalább az egyik pontot elvigyük Fehérvárról. Amit beszéltünk, meggyakoroltunk egész héten, hogy egységesek legyünk, agresszívek legyünk, szerintem ez visszaköszönt az egész mérkőzésen. Sajnos, hogy kétszer hiba csúszott a védekezésünkbe, és így pont nélkül maradtunk a mai meccsen.
7: A stabilitás megvolt a játékban, viszont még ilyen sem történt ebben a bajnokságban, hogy a Diósgyőr vezetett, mégsem sikerült ezt kamatoztatni.
8: Igen, pedig úgy gondoltuk, hogy ha meg tudjuk szerezni a vezetést, akkor az ad egy olyan stabilitást, újra önbizalmat a csapatnak. Remélhetőleg, hogy ez rövid időn belül meg fog fordulni.
7: Hogyan érezted, mennyire sikerült ebben a 6 napban azt a munkát elvégezni a csapattal, amit szerettél volna? Mit kaptál vissza a fiúktól a 2-1-es vereség ellenére?
8: Én szerintem, amit az egész héten gyakoroltunk, azért az visszaköszönt, hogy egységesek voltunk, kompaktak voltunk, agresszívek voltunk. Viszonylag szerintem, ahogy kintről látszódott, elég sűrűn is jól tudtunk védekezni, illetve jók voltak az átmeneteink is. Még egyszer mondom, sajnálom, hogy legalább egy pontot nem tudtunk szerezni.
7: Ha jól tudom, akkor a megbízatásod erre a mérkőzésre szólsz. Milyen szívvel gondolsz erre a néhány napra, és mit látsz egyébként ebben a csapatban?
8: Hát először is nagyon örültem annak, hogy ezt az egy hetet a felnőtt csapatnál el tudtam tölteni, mint megbízott vezetőedző. Igazából én szerintem ez a csapat sokkal, de sokkal többet érdemel. Nyilván kell egy apróska győzelem, ami megfordítja ezt az egész mókuskereket, és akkor onnantól kezdve szerintem irány felfelé.
1: A DVTK-hoz kapcsolódó hír, hogy lemondott tisztségéről Sánta Gergely, a DVTK elnöke, aki azonban elnökségi tag marad. Az elnöki tisztséget Oroszné Szász Zsuzsanna gyakorolja tovább, ezzel egy időben pedig a vezetőség 8 tagúvá bővült. Menesztette Fabio Grosso vezetőedzőt az olasz élvonalbeli labdarúgó bajnokság 3 fordulót követően pont nélkül álló tabella utolsó helyén álló Fiorentina csapata. Utódja Paolo Vanoli lett. A Serie A 3. fordulójában Cagliari Lecce 1-0. Kisorsolták a férfi vízilabda Magyar Kupa elődöntőinek párosításait, a Ferencváros a Kaposvárral, a Vasas a BVSC-vel mérkőzik. A 4-es döntőt a várható időjárási körülmények miatt a Komjádi uszodában rendezik meg. A 2 elődöntőt szombaton, az éremcsatákat vasárnap játsszák. A múlt héten elkezdődött a hazai férfi kézilabda bajnokság, a héten pedig a Bajnokok Ligája is beindul. Veszprémben nagy célokkal várják az idényt, már csak azért is, mert a Veszprémi Klub 2027-ben ünnepi fennállásának 50. évfordulóját. Barta Csaba, a Veszprém Handball ZRT vezérigazgatója az előttünk álló hónapok céljairól is beszélt a Nemzeti Sportrádióban Szabó Szilviának.
9: Én azt hiszem, hogy a felkészülésünk az egészen jól sikerült. Sok időt kaptak viszonylag a játékosok a feltöltődésre, hiszen több mint másfél hónap állt rendelkezésre. Nyilván ebben annyi információt elárultak, hogy nem teljesen pihenéssel töltötték ezt, hiszen kaptak egyéni felkészülési programot, amit el kellett végezni a nyár folyamán a játékosoknak, és ahogy visszaértünk, már egy komoly felméréssel kezdődött a szezon, hogy a Csavi Pascalra jellemző, ahogy az egész évben, hogy a felkészülés is tényleg azt mondom, hogy napra meg volt precízen tervezve. A felkészülési protokoll, ugye orvosi vizsgálatok, fizikai felmérések, mind az erőlét fizikai, úgymond kondicionális része, akár az erő, akár az állóképesség tekintetében, ami nekem nagyon-nagyon tetszett az idei felkészülés során. Így mentünk bele a Szeged elleni szuperkupába, ahol azt gondolom, hogy jól játszottunk, de nem 60 percig. Az első fél időben egy olyan 20 percet, a másik fél időben 10 percet játszottunk.
10: Volt
9: szerintem
10: 7 gólos vezetés is, ugye?
9: Igen, az első fél idő 20 perc az kifejezetten jó volt, ott jól játszottunk védekezésben elsősorban, aztán a másik fél időben ez már csak 10-12 percig működött teljesen jó, úgyhogy hát nyilván van hova fejlődni. Ilyen szempontból jól jött az, hogy még volt két hetünk a bajnoksággal együtt a BL rajtig, illetve szerdán meglátjuk, hogy a Porto ellen. Én azt hiszem, hogy a Porto ellen nem fog beleférni az, hogy csak 15 percet játszunk jó fél időnként. Nem szeretnék senkit lebecsülni, vagy senkit túlbecsülni, de azért a papírforma alapján itt a Berlin és a Veszprém az a két csapat, akinek illene tovább jutni ebből a csoportból, és hát itt az a nagy kérdés, hogy a Berlin ellen milyen eredményt tudunk elérni. Hiszen majd a következő szakaszban nem kisebb csapatok, mint az Aalborg, vagy éppen a Paris Saint-Germain, a Nantes, vagy a Plock, vagy a Melsungen lesz az ellenfelünk, ugye ott még kétszer négy mérkőzés kell játszani, és hát ugye a másik ágot nézem, akkor utána egy picit gondolkodik az ember, utána ott a Barcelona, a Magdeburg valószínűleg az első két helyzetje a másik ágnak. Hát jó lenne őket elkerülni, ez viszont az kell, hogy legalább az első-második helyen végezzen a csapat.
10: Csaba, nem kerülhetjük meg ugye a magyar kérdést, állandóan felvetülő, nem probléma, inkább elvárás ugye a Veszprém felé, hogy minél több magyar játékost, fiatalt építsetek be a csapatba. Mi ezzel a helyzet?
9: A Veszprémben, illetve a Szegedben olyan játékosoknak kell játszania, aki arra szintre való. Nyilvánvalóan, hogyha mindig azt mondom, hogy ha ez magyar játékos, akkor neki ebben előnyt kell élvezni egy külföldivel szemben. De az nem lehet szimpatikus, és nem csaphatjuk be sem a szurkolóinkat, sem a szponzorainkat, sem a egész közvéleményt, hogy olyan játékosokat igazolunk, akik nem erre a szintre valók, nincsenek még készen, és gyakorlatilag egyrészt elvárjuk tőlük azt a feladatot, amit nem tudnak végrehajtani, és ezáltal nem érünk el az eredményt.
10: Komoly jubileum előtt álltok. 1977. január 9-én alapították meg a Veszprémi klubot Vájévese néven, tehát 50 éves forduló lesz 2027-ben. Egyrészt gondolom, hogy a célkitűzések is ennek megfelelően valahol a maximumot közelítik, úgyhogy ezt egy picit úgy konkretizált. Másrészt, hogy milyen rendezvényekkel készültök, ahogy méltó módon emlékezzetek az elődök teljesítményére, eredményeire.
9: Nagyon köszönöm a kérdést. A célok egyértelműek, szeretnénk minden fronton mindent megnyerni, és a legjobb eredményt érni el ebben a jubileumi évben. A szuperkupa után szeretnénk nyilván a klubvilágbajnokságot, magyar bajnokság, magyar kupa, azt gondolom, hogy kötelező, és tényleg magasra tettük ebbe a mércét, de a Final Four-nak az idei szezonban való megléte, azt gondolom, hogy ugyancsak egy alapcélkitűzésként kell, hogy jelentkezzen.
1: A budapesti Cselgáncs Grand Slam versenyen nem lehetott sérülés miatt Pupréka, Végzsombor és Gyertyás Róza sem. A magyar válogatott színeiben végül 33-an vehetnek részt a Papp László sportarénában megrendezésre kerülő eseményen. Illés Fanni bronzérmet szerzett a Kocsaeliben megrendezésre kerülő paraúszó Európa-bajnokságon. Illés a 100 méteres mellúszás SB4-es döntőjében zárt a

0: műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
1: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Kérem szépen, bevallom, tévedtem. Attól tartottam, hogy Antonellit valaki ki fogja ütni a verseny alatt. Hál' Istennek ez nem történt meg, és mint önök is tudják, 60 év után végre ismét egy olasz nyert. Fantasztikus teljesítmény, és így megy tovább, akkor nem kétséges, hogy ő lesz 20 évesen világbajnok. Parádés, és mint mindenki más, alig várom, hogy átmenjen a Ferrarihoz, és valóban egy piros autóban legyen ismét világbajnok. De hát ez minden Ferrari szurkolónak az álma. És ha már a Ferrarinál tartunk, hadd köszönjem meg a csapatnak, hogy kölcsön adta Michael Schumacher autóját Sebastian Vettelnek. Hát azt is bevallom, lehet, hogy nem illik, én sírva fakadtam. Én sírva fakadtam a boldogságtól, amikor hallottam ezt a csodálatos motort, ezt a tízhengeres motort, mint az álom. Igen, zajos volt, lehet, hogy valakinek túl zajos. Én imádtam, és ez az, amit Isten segítségével a Nemzetközi Autószövetség vissza fog hozni 29-ben vagy 30-ban. Mert ez igen, ennek van egy hangja, aki azt hiszi, hogy túlzok, üsse be a YouTube-on, meg fogja találni, és ugyanúgy fogja élvezni, mint én. Nem, nekem a gondom inkább Leclerc-kel van, ugyanis én azt hiszem, először is nem hiszem, hogy soha nem lesz világbajnok, ez megint magánvélemény, de amit ő produkál, az szerintem elfogadhatatlan. Azt is megmondom, hogy miért. Túl sok az érdeklődése, ha így mondhatnám. Most vett egy óriási jachtot, elvette ezt a gyönyörű hölgyet, a baba útba van, közben minden PR funkcióra elmegy Monakóba, herceggel itt, herceggel ott. Nem úgy, mint Schumacher, aki mindig az utolsó volt a garázsban, akkor ment haza, amikor az utolsó szerelő hazament, mindig elment a legközelebbi étterembe, a Montanába, ahol a drága nő, a Rosella csinált neki pizzát, nem neki, az egész csapatnak, és ezt tették együtt éjfélkor. Na most ez az a fajta szeretet, ami sok-sok világbajnokságra vezetett. És ez az, amit szerintem Leclerc nem csinál, plusz elvállal minden ilyen PR feladatot, itt beszédet tartani, ott aláírás, ezt vegye föl, azt vegye föl, szóval én úgy érzem, hogy mindegy bábút, hogy is mondjam, rángatják, mindegy bohót, nem egy bohócot, de tudják, mit próbálok mondani, rángatják össze-vissza a marketing emberek, hogy a cég még több pénzt csináljon. Én ezt nagyon nem szeretem, de nem tudok rajta segíteni. Az, hogy kiesett, lehet, hogy egy kicsit túl sok volt a fején. Nekem mindenesetre ez tűnik, elég jól ismerem. Persze nem annyira, mint Michael-t, akivel együtt dolgozhattam Budapesten. Felejthetetlen emlékek. Ott ültünk fönn a tribünön, és lent sok drágaság visítozott. Nagyon-nagyon szép emlékek. És az volt különleges Vettelbe, aki egy nagyon-nagyon rendes ember, egy humanista, sokkal okosabb, mint a mezőny döntő többsége, valóban nem viccelek. A trikóján, amiben indult, az volt ráírva, hogy még egy csatát meg kell nyerni, és ez természetesen Schumacher egészségére vonatkozik, hogy ezt meg lehet-e nyerni, azt nem tudom, hogy a lehető legjobban vigyáznak rá, törődnek vele, ehhez nem fél kétség, de hogy innen vissza lehet-e jönni, hát ezért nagyon-nagyon sok millióan imádkoznak, engem beleértve. Frank Landrás, San Francisco.
1: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
0: Tovább jutott a magyar női kosárlabda válogatott a világbajnokságon.

10 év után szerzett újra pontot az Újpest az Üllői úton. Márton Anita az Atlétikai Szövetség új elnöke. Most pedig következzenek picit bővebben az elmúlt hét legjei, avagy a hét hősei.

0: A nagyarányú Franciaország elleni vereség után győzelemmel folytatta szereplését a magyar női kosárlabda válogatott a berlini világbajnokságon. Magyarország, Nigéria 71-67. A találkozó legjobbja a 19 pontot és 16 lepattanót elérő Juhász Dorka volt. A győzelmet követően vele Nyágúj Gergely beszélgetett.
1: Juhász Dorka, nagyon nagy gratuláció jár nektek. Ehhez a sikerhez kellett egy vezéregyéniség, már tegnap is az voltál, de ugye azt mondják, hogy a jó játékos akkor játszik a legjobb, amikor a legjobban kell. Nagyon gratulálok, mert Tokács Kisvirággal vittétek a hátra a csapatot, és a végén mindenki hozzátette a magáét.
2: Úgy gondolom, hogy ez teljesen egy csapat győzelem volt. Tényleg le a kalappal a Virág előtt is, mert olyan munkát végzett ő is a palánk alatt, ami ahol nem tudták megtartani, lepattanó után nagyon fontos befejezések, de nyilván a külső poszt is nagyon sokat hozzátett. Ezek a két büntető előtt az Ági kiarcolt egy fautot. Úgyhogy ez csapat győzelem volt. Nyilván én azért személy szerint azért sokat felelősséget teszek magamra. Örültem, hogy egy picit én is ritmusba tudtam kerülni. Nyilván még nem volt így, hogy tökéletes a játékom. Azért voltak eléggé pár fáradásos döntéseim, eladott labdaim, amit meg ki kell javítanom, de nem volt egyszerű ez a kisebb időpihenés most Franciaország után. Nem volt annyi időnk, úgyhogy szerintem ez is közben játszott, de tényleg csapatgyőzelem volt, én nagyon büszkék vagyok a csapatra, a stábra, és most tudunk egy picit pihenni, készülni, családozni, úgyhogy, de nagyon örülök, mert ez egy nagyon fontos lépés volt előre, tovább jutásszem.
1: Viszont ha valaki, akkor te pontosan tudod WNBA-ből, hogy ugye neked meccs után, talán még ez is a jó, tehát gyakorlatilag te most már csak napról napra, és meccsről meccsre jobb leszel, nem?
2: Ez a terv, természetesen nem voltam én sem teljesen megelégedve a játékommal, viszont abba mondtam, hogy erről le fogok lépni, hogy a vezéregyéniség szeretnék lenni vokálisan legfőképp, biztatni a lányokat. Nyilván tudtam, hogy oda fogom tenni magam bármit, földre vetődés, lepattanózás, minden. Örülök, hogy egy picit igen most segített ez a ritmusba kerülés. Most egy kicsit pihi, remélem regenerálódunk a fájdalmakból, meg mindenből, de most ez nagyon fontos volt, és nagyon örülök, hogy ezt meg tudtuk nyerni, mert ez tényleg kulcsfontosságú mérkőzés volt.
0: Juhász Dorkát hallották. A mieink sikerén túl, mivel a franciák legyőzték a dél-koreaiakat, így tovább jutott a magyar válasz.

0: labdarúgással folytatjuk. 2-2-es döntetlennel ért véget a Ferencváros-Újpest mérkőzés a labdarúgó OTP Bankliga 7. fordulójában. A derbin a Fradi 2 gólos előnybe került, innen tudott egyenlíteni a lila-fehér együttes, amely most ugyan pontot tudott szerezni, de 2015. decembere óta nem győzte a legnagyobb riválisát. Elsőként következzen az Újpest mesterének, Szélesi Zoltánnak a meccs utáni értékelése. A riporter Farkas Márton.
1: Egy pontot elvisz az Újpest innen a Grupa Marinából. Milyen értéke van ennek az egy pontnak? Egyfelől a mai 90 perc fényében, másfelől pedig, hogyha megnézzük a korábbi két 2026-ban játszott derbiteket, ami azért ugye nem sikerült olyan jól.
2: Valóban így van. Azt mondtam a mérkőzés előtt, ugye, hogyha egy ponttal sikerül távoznunk, akkor az a mi utunkon, ami felé tartunk, ami utat járunk, az építkezés útján az egy nagyon fontos építőkocka lesz. Ha sikerül nyerni és elhozni a 3 pontot, az bravúr kategória. Ugye azt is említettem, hogy mindezt azért mondom, mert a Ferencvárosnak remek csapata van, 10 éve ott vannak a topporondon, mind a bajnoki végzésekkel, illetve ugye nemzetközi ligákban. Úgyhogy ebben az össz aspektusban azt kell, hogy mondjam, hogy ez a pont nekünk pont annyit ér, amit az imént elmondtam.
1: Ebben a 90 percben egyébként milyen utat jártatok be? Ugye 2-0-ra ment a Ferencváros, utána viszont nagyon gyorsan sikerült szépíteni, és aztán itt a második félidőben egy bátor Újpestet láttunk, ment a 4-4-2 is.
2: Jó, hogy ezt említed. Két dolgot mondtam kiemelten a játékosoknak. Az egyik, hogy legyenek bátrak védekezésben, támadásban. Itt az ülőjén, aki játszott derbit, aki még nem, ez a legfontosabb, hogy bátor legyen, kihozza magából az, ami benne van. Nem lehet félelemmel, remegő lábokkal, vagy esetleg visszafogott teljesítménnyel játszani. A második dolog az, hogy mérkőzésben kell tudni maradni. És ezért volt döntő fontosság annak, hogy a fél időt az a 2-1-es szépítő találat meglegyen, mert azzal tudtunk mérkőzésben maradni, azzal tudtunk még plusz energiákat mozgósítani, a cserék úgy tettek hozzá a játékhoz, hogy az még el tudta még billenteni a játékot. Nyilván a Fradinak volt, hiszen említettem, hogy jó csapat, jó edzőjük van, jól szerepelnek, voltak még helyzeteik, de összességben azt gondolom, volt esetlegesen egy 11-es szituáció, hogy megérdemelt az az egy pontunk, még ha egy picit talán a Fradi oldalára is húz.
1: Játékban egyébként mit kaptál, vagy mennyiben kaptál más a tervet? Vezetni. Ugye beszélgettünk a mérkőzés előtt arról, hogy lehet, hogy többet kell majd picit labdát birtokolni és úgy nyugtatni a játékot, meglassítani a játékot, de mintha kevesebb lett volna az átmenetből.
2: Nézd, ez a Fradi egy jó csapat. Azt gondolom, hogy próbáltak a srácok megtartani a labdát a középpályán, mind a Matija, mind a Szenya nagy szerepet vállalt, a Miran is belefáradt ebbe a nagy őrlő munkába, az Etiennek is nagyon szép dolgai voltak egyébként, a két szélen nagyon nagyot dolgozott. A cserék is ezért kellettek, hogy meg tudjuk nyugtatni, nálunk legyen a labda, mert ha a Fradi valakire rá tud telepedni, akkor előbb-utóbb az a hurok, az beszorul, és megfulasztja őket.
0: Szélesi Zoltán után következzen a zöld-fehérek trénere, Borbé Balázs, akit szintén Farkas Márton kérdezett.
1: Egy intenzív és eseménydús derbit kaptunk a két csapattól. Ha játékot nézzük, akkor az előzetes elképzeléseidből, hogy ahhoz képest mit kaptál ma?
3: Hát én szerintem rendben volt a teljesítményünk. Egy pár jelenetet kivéve, hogy most beszélünk a két kapott gólról, vagy esetleg volt még ilyen két helyzetecskéje az Újpestnek. Én úgy gondolom, hogy ma a futball nem volt annyira igazságos, úgy gondolom, hogy győzelmet érdemeltünk volna, sokat tettünk érte, sokkal többet, mint az ellenfelünk. Volt a másik fél idő, szerintem 4-5 nagyon nagy jó minőségi helyzetünk. Zakarián Szennek ott volt a meccslabdája pár perccel a vége előtt. Hát sajnos már ez így alakult. Megyünk tovább, én hiszem azt, hogy az futball ezt majd visszaadja nekünk.
1: Utaltál a két kapott gólra, inkább az első miatt? Fájhat így utólag a fejetek?
3: Hát az nagyon dühítő tényleg, hogy így egy perccel az első fél idő vége előtt pont rugásból kapunk gólt, de ezen dolgoznunk kell tényleg, mert végül is Győrben is az utolsó 5 perc csak pontrugásokról szólt, és ott is 11-es kaptunk belőle, úgyhogy ezen mindenképp dolgoznunk kell, ebben javulnunk kell, de én úgy gondolom, hogy a többi része azért a játéknak rendben volt.
1: Ahogy néztem, ott a 60. perc környékén kezdtél el gondolkodni, hogy hogyan nyúljál bele a csapatba, meg a mérkőzésbe. Ott elsősorban mire próbáltál megoldást találni?
3: Nem volt gond a teljesítményünkkel, én úgy érzem, csak frissíteni akartam. Azt gondoltam, hogy az új játékosok új lendületet hoznak majd a játékunkba. Nyilván Birmancsevicsnek még fog kelleni egy kis idő, amíg így ritmusba lendül. Nem játszott rosszul, de szerintem jöhetnél tud jobbat is. Kejtának a játék egy hibát kívül teljesen rendben volt, úgyhogy lisztesre nem beszélve, mert szerintem sokat adott hozzá a játékunkhoz.
1: Majdnem ma is megrúgta azt a bizonyos golját. 8 nap alatt itt egy viszonylag szűkebb rotációval lenyomtatok 3 intenzív mérkőzést. A jövő héten csak egy kupa találkozó vár a csapatra. Mennyire jön most jól ez a következő hét, hogy itt nem egy dupla meccsel mentek tovább?
3: Hát szükségünk van rá most egy picit fújni, megpihenünk, de teljes odafigyeléssel és koncentrációval fogunk utazni Debrecenbe a kupameccsre is.
0: A vasárnap esti Ferencváros-Újpest derbi tehát 2-2-es döntetlennel zárult. Görögországban Vitális Milán és Varga Barnabás is pályán volt az AEK Athénban. Varga 2 gólt is lőtt az Aris elleni bajnokin, amelyet 5 túra megnyert a címvédő. A magyar válogatott csatára ezzel vezeti a góllövő listát. Mellette Vitális gólpasszt adott. Bejelentette visszavonulását az argentin válogatottól Lionel Messi. A 39 éves játékos 2005. augusztus 17-én Budapesten mutatkozott be hazája válogatottjában, de 47 másodperc után piros lapot kapott Magyarország ellen. Messi azóta 207 mérkőzésen lépett pályára a felnőtt válogatottban. A 8-szoros aranylabdás játékos idén nyáron 6. világbajnokságán vett részt, 2022-ben Katarban az aranyérmet is megszerezte hazája nemzeti 11-ével. A világbajnoki cím mellett olimpiát és 2 Copa America sikert is el tudott könyvelni az argentin válogatottal.

0: kézilabda. Győzelemmel kezdte a szezont a Győr, és a Fradi is a női kézilabda bajnokok ligájában. A tavalyi döntős Eto Kaproncán nyert 26-23-ra, a Ferencváros pedig 29-20-as sikerrel rajtolt. A fővárosi zöldfehérek a montenegrói Budućnost otthonában ünnepelhettek. A Győr 8-asában Storhamar Metz 23-32, tehát győzött a két magyar is soraiban tudó címvédő. A szintén két magyar foglalkoztató Cseszeme Bukarest Ljubljanában aratott sima 37-29-es győzelmet. Kézilabda után vízilabda. Teljessé vált a férfi vízilabda Magyar Kupa 4-es döntőjének mezőnye. Utolsóként a Vasas jutott be, amely a Szeged ellen 2-es győzelemmel zárt. Az angyalföldieken kívül a BVSC, a Ferencváros és a Kaposvár maradt versenyben a trófeáért. A 4-es döntőt hétvégén rendezik, amelyet a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít. Atlétika. Tajti Márton Anitát választották meg a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökének. Az olimpiai bronzérmes és fedett pályás világbajnok súlylökő Kovács Zoltánnal pályázott a posztra. Márton Anita végül a leadott 67 szavazatból 38-at kapott. A korábbi elnök Gyulai Miklós 17 év után szeptember 1-jével távozott posztjáról. Az új elnökkel Bera Elmese beszélgetett.
1: Az a csapat került megválasztásra a közgyűlés jóvoltából, akikkel az elmúlt időszakban mi összefogtunk és együtt gondolkodtunk egy új atlétikai jövőben, úgymond. Ugye itt a korábban pozíciójában megerősített, ugye két alelnökünkről, Zsivotsky Farkas Györgyről, Németh Zsoltról, illetve elnökségi tagról, ugye Tölgyesi Előről beszélek, illetve ugye a tegnapi nap folyamán nem csak ugye elnököt választott a küldőgyűlés, hanem három másik elnökségi tagot, ott pedig Rutkowski Edét, Dr. Langár Bencét és Molnár Balást választották ugye meg. Hát ugye nyilván együtt kezdtünk bele ebbe a folyamatba. Nyilván a szövetségnek a teljes átvilágítása az nem a mi feladatunk, hanem ezt ugye szakemberre kívánjuk bízni. Mi most ugye nyilván a saját tudásunk és felelősségi körünk alapján kezdtük el gyakorlatilag a szövetségnek az átvételét, hiszen ennek azért van egy kicsit hosszabb folyamata, amíg ugye hivatalosan is gyakorlatilag az elnökségi tagokká, illetve én jó magam hivatalosan is a szövetség képviselőjévé válok.
2: És a szegedi atlétikai szakosztály vezetése az megmarad mindemellett az életedben?
1: Igen, mindenféleképpen szeretném, ha ez megmaradna. Szerencsére ott is egy nagyon jó és tapasztalt csapat van a hátam mögött. Gyakorlatilag ott az elmúlt időszakban is egy reprezentációs szerepet töltöttem be, illetve ugye a Szegedi Vasutas Sport Egyesületnek a társadalmi elnöke vagyok tavaly december óta. Én úgy gondolom, hogy ez a kettő nem akadályozza az atlétikai szövetségi munkámat, tehát egy teljes egészében helyt tudok állni mind a két helyen szükség esetén.
0: Az Európa-bajnok Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84 méter, 25 cm-es országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. Molnár Attila harmadik lett pénteken a brüsszeli Gyémánt Liga sorozat döntőjének meghívásos 400 méteres síkfutóversenyén. A magyar sprinter 44,66 másodperces idővel teljesítette az egykörös távot. Végül Forma 1. A 19. helyről rajtoló olasz Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es olasz nagydíjat. A Mercedes 20 éves versenyzője pályafutása 7. futamgyőzelmét ünnepelhette Monzában, hazai közönség előtt. Ezzel megszakadt egy 60 éves sorozat, hiszen 1966 óta Antonelli az első, aki olaszként megnyeri hazája nagydíját. A második helyen csapattársát George Russellt intették le, a dobogó harmadik fokára a Red Bull Holland pilótája Max Verstappen állhatott fel. Most következzen a győztes, Kimi Antonelli értékelése.
3: Kimi, I'm not known for my Italian, but grandissimo.
4: Kimi, hát nem vagyok olasz, de hát ez elképesztő volt. Grandissimo, hihetetlen. Bármikor is elképzelted ezt, hogy 19. helyről megnyerheted ezt a futamot. És még az én születésem előtt nyert utoljára olasz Monzában. Nem szartottam erre. Köszönöm szépen mindenkinek a támogatást.
5: Yeah, unbelievable.
4: Hihetetlen. Elképesztően boldog vagyok.
5: Eszembe
4: se jutott, hogy most itt állhatok így. De sikerült.
0: Formula 1 ezen a héten is lesz majd, méghozzá Madridban, Spanyolországban. Berlinben folytatódik a női kosárlabda világbajnokság. Emellett, ahogyan már említettem, lesz vízilabda Magyar Kupa 4-es döntő, valamint atlétikai szuperdöntő is. Úgyhogy reméljük, jövő héten sem lesz majd nehéz dolgunk, amikor össze kell gyűjtjük az elmúlt hét hőseit.
6: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: podcaston, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia, és kézilabdával foglalkozunk a következő órában, hiszen a múlt héten elkezdődött a férfi kézilabda bajnoki idény, szerdától pedig már a Bajnokok Ligája sorozat is indul. Veszprémben komoly célok vannak, annál is inkább, mert a klub 2027-ben ünnepli megalapításának 50. évfordulóját. Mindenről szó esik majd a következő beszélgetésben. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Barta Csabát, a Veszprém Handball ZRT vezérigazgatóját. Szervusz Csaba, köszönjük, hogy eljöttél.
3: Szervusztok, köszönöm szépen a meghívást.
2: Van nagyon sok téma, jövőről, jelenről, mindenről tudunk talán majd beszélgetni a következő percekben. Ugye korábban az volt a jellemző, hogy egy kézilabda csapat egy nyári felkészülés után az őszi szezonban szépen lassan mérkőzésről mérkőzésre tud fejlődni, összeszokni, és tavaszra eléri azt a formát, ami a trófeák megszerzéséhez szükséges. Ehhez képest mi most itt szeptember 7-én beszélgetünk, már túl vagyunk egy szuperkupa döntőn, amelyet a Veszprém megnyert, ugye az idény első trófeája már megvan. Zajlik a bajnokság, szerdán elkezditek a Bajnokok Ligáját, szeptember 24-én pedig már Egyiptomban a klubvilágbajnokságon lép pályára a csapat. Szóval az az első kérdésem, hogy mennyire nehéz az, hogy nem nagyon van idő úgy erre a bizonyos összeszokásra és formálódásra, hanem már az idény elején ezt az üzemi hőfokot el kell érni, és nincs idő arra, amit az elején a bevezetőben mondtam, hogy gyakorlatilag felpörögjön egy csapat.
3: Igen, hát nagyon jól összefoglaltad a feladatot, és ugye minden nap gyakorlatilag mi is úgy látjuk, hogy nincsen sok idő arra, hogy itt a csapat úgymond lendületbe kerüljön, hanem lendületben kell lenni. Én azt hiszem, hogy a felkészülésünk az egészen jól sikerült. Sok időt kaptak viszonylag a játékosok a feltöltődésre, hiszen több mint másfél hónap állt rendelkezésre. Nyilván ebben annyi információt elárultak, hogy nem teljesen pihenéssel töltötték ezt, hiszen kaptak egyéni felkészülési programot, amint el kellett végezni a nyár folyamán a játékosoknak, és ahogy visszaértünk, már egy komoly felméréssel kezdődött a szezon. Ugye Csavi Pascalra jellemző, ahogy az egész évben, hogy a felkészülés is tényleg azt mondom, hogy napra meg volt precízen tervezve. A felkészülési protokoll, ugye orvosi vizsgálatok, fizikai felmérések, mind az erőlét, fizikai, úgymond kondicionális része, akár az erő, akár az állóképesség tekintetében, ami nekem nagyon-nagyon tetszett az idei felkészülés során.
2: Ez eltért az előző évekétől?
3: Én azt gondolom, hogy picit igen. Tehát az edzéseknek a dinamikája, hogy én ugye nem minden edzést látok, de azért elég sok edzésen részt veszek és figyelem. Abszolút úgy mentünk már az edzőtáborba, hogy egy magasabb hőfokon voltunk, mint a tavalyi szezonban. Szerintem ez egyébként annak köszönhető leginkább, hogy a tavalyi évben rendkívül sok új játékos érkezett a csapatba. Szinte minden poszton ugye jött ugye a tavalyi szezonban új játékosként érkezett az Apel, Green, a Janis Len, a Hesham, az Adil, Alizen, nem sorolom, mert nehogy valakit kihagyjak, és idén gyakorlatilag csak a három játékosa, csak az erős túlzás azért, mert hiszen érkezett egy olimpiai világ Európa bajnok kapusunk, az Emil Nielsen, ugye az Imre Bence, aki egy hatalmas fegyvertény, meg sikerült megszerezni a sok-sok kérőjek közül, és ugye a Lukasz Jörgensen, és szerintem most sokkal kevesebb volt az úgymond ismerkedés, hiszen a Lukasz nincs is abban az állapotban, ugye sérülés után végzi a rehabilitációját, a másik két játékos pedig ugye, hát hogy mondjam, értelmszerűen kapus poszton, meg szélső poszton megvannak a feladataik, de ugye a belső egység az megvolt idén, és a felkészülés az úgymond a hamarabb tudott úgymond magasabb hőfokba kapcsolni. Kellett is, mert a nyári felkészülést úgy alakította a Paszki, és az volt a kérés, hogy két hét edzőtábor volt Spanyolországban, és ott játszottak 5 darab mérkőzést, úgyhogy én azt mondom, hogy 2 komolyabb mérkőzés volt, 3 inkább ilyen edzőmérkőzésnek a, hát mondjuk úgy, hogy a próbálgatás jellege, de a Kielce, illetve a Porto ellen volt 2 olyan meccs, ahol ténylegesen jó hőfokú mérkőzés volt, jó intenzitású, és hát 2 jó csapat ellen játszottunk, és ahogy említetted, így mentünk bele a Szeged elleni szuperkupába, ahol azt gondolom, hogy jól játszottunk, de nem 60 percig. Az első fél időben egy olyan 20 percet, a másik fél időben 10 percet játszottunk.
2: Volt 7 gólos vezetés is, ugye?
3: Igen, az első fél idő 20 perc az kifejezetten jó volt, ott jól játszottunk védekezésben elsősorban, aztán a másik fél időben ez már csak 10-12 percig működött teljesen jó, úgyhogy nyilván van hova fejlődni. Ilyen szempontból jól jött az, hogy még volt 2 hetünk a bajnoksággal együtt a BL rajtig, illetve szerdán meglátjuk, hogy a Porto ellen. Én azt hiszem, hogy a Porto ellen nem fog beleférni az, hogy csak 15 percet játszunk jó fél időnként, de hát nyilvánvalóan nem is ez a cél, hanem az, hogy tényleg teljes erőbedobással, hiszen ebben az új lebonyolítási rendszerben, gondolom lesz róla szó, ebben értékes pontokat lehet veszíteni.
2: Így van, akkor beszéljünk erről, ugye a Bajnokok Ligája sorozatban is, talán ez is jellemző volt, amiről az előbb beszéltünk, hogy lehetőség volt arra, hogy esetleg egy csapat vereséggel is, de jó helyen végezzen a csoportban. Most viszont 4-es csoportokban szerepelnek a csapatok, ahol nyilván kevesebb lehetőség van, tovább kell jutni az első 2 hely egyikén, és utána egy új szakasz kezdődik.
3: Igen, és ráadásul ugye, ha tovább jutunk, akkor azt a 2 mérkőzés eredményét visszük magunkkal. Nyilván nem szeretnék senkit lebecsülni, vagy senkit túlbecsülni, de azért a papírforma alapján itt a Berlin és a Veszprém az a 2 csapat, akinek illene tovább jutni ebből a csoportból, és hát itt az a nagy kérdés, hogy a Berlin ellen milyen eredményt tudunk elérni. Hiszen majd a következő szakaszban nem kisebb csapatok, mint az Aalborg, vagy éppen a Paris Saint-Germain, a Nantes, vagy a Plock, vagy a Melsungen lesz az ellenfelünk, ugye ott még 2x4 mérkőzés kell játszani, és hát ugye a másik ágat nézem, akkor utána egy picit gondolkodik az ember, utána ott a Barcelona, illetve a Magdeburg valószínűleg az első 2 helyezettje a másik ágnak, hát jó lenne őket elkerülni, ehhez viszont az kell, hogy legalább az első, második helyen végezzen a csapat, úgyhogy nincs idő tétlenkedni, ezen a héten szerdán Porto, jövő héten szerdán Berlin, úgyhogy mind a 2 mérkőzés szerintem kulcsfontosságú lesz a végkifejlet tekintetében.
2: És hogy említettük, szeptember végén már jön a klubvilágbajnokság, ahol a Veszprém szabadkártyás csapatként vesz részt. Ugye ez azt jelenti, hogy a Sydneyvel kell játszani egy mérkőzést, és amennyiben nyer a csapat, úgy kerül be abba a 4-es csoportba, amelyben tovább zajlanak a küzdelmek, és ott is a Füchse Berlin ott van, tehát velük akkor már úgy ismerősként fogtok találkozni. Klubvilágbajnokságról beszéljünk egy kicsit. 2 éve megnyerte a csapat, tavaly ezüstérem volt, mindegyiknél hosszabbítás döntött, tehát nagyon-nagyon kicsik a különbségek, gondolom így az idény elején meg főleg kiegyensúlyozott a mezőny. Mik az elvárások az idei klub VB-n?
3: Az elvárás ugyanúgy, mint tavaly a döntő kivívása. Hát a másik ágon ott gyakorlatilag eldőlt, hogy a Barcelona benn van a döntőben, hiszen 3 olyan csapattal fog játszani, ami nem hiszem, hogy gondot okozhat nekik. Nekünk ugye a Sydney nyilván nem okozhat gondot, de utána rögtön egy napra rá az Alaklival kell a helyi csapattal játszani. Minden évben veszélyes volt, minden évben megnehezítette a csapatok dolgát a klubvilágbajnokságon. Ugye ott nincs sok néző, de az Alakli mérkőzésre mindenki szeretne megmozdulni, és szeretne ott lenni, és szurkolnak is erőteljesen a csapatnak. Nyilván a közeg is egy picit azt gondolom, hogy magával sodorja olykor a játékvezetőket is, tehát ott jobbnak kell lenni sokkal, mint az ellenfél. És 2 napra rá, vasárnap majd fogunk játszani a Berlinnel, és hát szerintem az lesz az a meccs, amikor eldől, hogy ki játsza a döntőt. A korábbi lebonyolítással ellentétben most nem lesz elődöntő, hanem a 2 csoport győztes játsza a döntőt, és a 2 második játszik majd a harmadik helyért. Úgyhogy ha döntőt akarunk játszani, akkor meg kell venni az Alaklit, meg kell verni a Berlint egymás után. Még lesz még egy ázsiai bajnok, akit le kell győzni, és hát utána meg a legeslegvégén majd október 1-én van a döntő, vagy éppen a harmadik helyezés, hát bízom benne, hogy döntőt sikerül játszani. Ez egy képként egy jó torna, tehát sokan lebecsülik ennek a jelentőségét.
2: Igen, ezt akartam kérdezni, mi a presztízse ennek?
3: Hát egyrészt azért azt gondolom, hogy a maga a klubvilágbajnoki cím, az, hogy a különböző földrészek bajnokaiból ugye azért mégiscsak lesz egy klubvilágbajnok, de a tavalyi éveket figyelembe véve Magdeburg, Barcelona az ellenfél, és hogyha tavalyi évet nézzük, akkor a Magdeburg ha jól emlékszem, ilyen 50-60-70 mérkőzéses sorozat után szakadt meg a vereséggel azáltal, hogy mi megvertük őket az elődöntőben, és utána pedig egy nagyon komoly mérkőzést játszottunk a Barcelonával, kétszeri hosszabbítás révén kaptunk ki az utolsó másodpercben egy góllal. Emlékeztetném saját magamat is, hogy volt egy Emil Nielsen, aki 29 védéssel vette kör részét a Barcelona sikeréből. Ugye úgy örültem neki, hogy már úgy jövőre a mi csapatunkban, tehát idén a mi csapatunkban játszik, nem a Barcelonájban, mert ő azért rengeteget tett akkor ez a sikerhez. Hát bízom benne, hogy idén meg nekünk tud majd segíteni.
2: Emil Nielsenről is természetesen majd beszélünk mindenképpen. Ugye kérdezem, hogy mi a presztízs ennek a klubvilágbajnokságnak, azért egy jó eredmény, az biztos, hogy lendületet adhat a csapatnak, és azért lehet emlékezni a 2024-es évre. Úgy ment a Veszprém Egyiptomba a klubvilágbajnokságra, hogy előtte 9 góllal kikapott a Sporting otthonában, a Bajnokok Ligájában. Azért a közvélemény, a szurkolók, a komment szekció már megfogalmazott nagyon markáns véleményt is, szakvezetést, csapatot, mindenkit kritikával, illetve jött a klubvilágbajnoki cím. És ez általában jellemző, és nem tudom, hogy ez mennyire nehéz nektek, vagy ezzel mennyire tudtok foglalkozni, hogy egy-egy győzelem után ugye képesek a szurkolók, a közvélemény az egekig emelni a csapatot, majd jön egy vereség, és akkor mindent képesek rossznak tekinteni. Szóval mennyire nehéz ez?
3: Hát a 24-es, 25-ös év az azért nagyon sok tanulságot rejtett magába. Nagyon sokat beszélgettünk a Paszkival, Csai Paszkállal erről. Azért ő is, meg talán én is most már életkorunknál fogva mondhatjuk, hogy tapasztalt vezetők vagyunk, ő klub, edzőként, én sportvezetőként. Ha visszamehetnénk az időbe 2 évvel korábban, akkor azért mindenkit arra intenénk és óva intenénk, hogy nagyon nagy várakozás ne legyen. Persze, ugye ahogy mondtad, ugye úgy kezdődött a szezon, hogy megvertük a Paris Saint-Germain-t otthon 14 góllal, rá egy hétre kikaptunk 9-el a Sportingnál, majd megnyertük a klubvilágbajnokságot, és ennek a folyamata úgy ment tovább, hogy egyébként a legtöbb pontot szerezve, a klub történetének legtöbb pontot szerezve jutottunk el a Bajnokok Ligája playoff szakaszáig első helyezetként, és azért volt egy, például akkor is volt egy Füksebergen a csoportunkban, meg volt Paris Saint-Germain, meg egyéb más, és nem játszottunk a legjobb 8-ért, és játszottunk azzal a Magdeburggal, akinek, legyünk őszinték, nem volt ott helye, mert nem a 4. helyre várta senki. De a Magdeburgnak annyi sérültje volt ott 24-ben, hogy gyakorlatilag csak 4. lett a BL csoportkörében, és ugye, hát ismerjük a helyzetet, egy utolsó másodperces góllal kikaptunk, és nem jutottunk ki a Final Four-ba. A tavalyi évben megint csak ugye ez a tapasztalat, igazából nem ott ment el a tavalyi szezon szerintem, hogy kikaptunk a Füksze Berlintől 7-esekkel, hanem az, hogy legyünk őszinték, hogy volt egy periódus a BL sorozatban tavaly, amikor nem játszottunk jól, és sajnos az utolsó 4 fordulóból kikaptunk 3-szor, és ezáltal elkerülhetetlenné vált az, hogy egy olyan csapattal játszunk, mint a Berlin. Úgyhogy ez pont az ellenkezője volt a 24-25-ös szezonnak. Én abba bízom idén, hogy ezekből tanultunk, és ezek mind-mind nagyobb tapasztalattal bírnak majd a játékosok területén a pályán, mert ez egy olyan sorozat, ez a Bajnokok Ligája, hogy itt tényleg 8-10 olyan csapat van, aki bárki oda kerülhet. Láttuk 24-25-ben, emlékszem, az Olborg Füksze Berlin meccsre, ahol tényleg 10 percig játszott rosszul az egyik csapat, és gyakorlatilag 9-el kikapott. Szóval itt ebben a férfi kézilabdában sajnos azt kell mondjam, a legjobb 8 mezőnyét figyelembe véve, hogy kikerül a Final Four-ba, az lehet, hogy tényleg 5 percen, vagy éppen egy utolsó másodperces 7-esen, vagy egy utolsó másodperces jó vagy rossz döntésen múlik. Úgyhogy remélem ennek a úgymond tapasztalatnak a birtokában megyünk neki idén. Nincsenek most még egyszer mondom olyan nagy változások a csapaton belül. Én azt hiszem, és nagyon bízom benne, hogy a érkező játékosok komoly erősítést jelentenek. Kiváltképp, hogy a világ egyik legjobb játékosa az Emil Nielsen. Úgyhogy ebben bízom, hogy idén sikerül a Final Four.
2: De akkor, amikor azt elemzi valaki, hogy melyik a jó teljesítmény, amikor ősszel szárnyal a csapat, de tavaszra esetleg egy picit leereszt, és ugye az a legfontosabb szakasz, vagy az, amit például a Bundesliga csapatok vallanak, hogy az őszi idény, nem azt mondom, hogy nem fontos, de nem ott dőlnek el a fontos dolgok, ahogy az előbb említetted, azért az is fontos, hogy ősszel hogy szerepel a csapat a későbbi kiemelés, vagy a későbbi párosítások miatt.
3: Ezt ugye meg lehet könnyen válaszolni, hogyha valaki maga biztos, és azt mondja, hogy igazából nekem április, vagy márciusban, most márciusban lesz majd ez a Final Four-ba jutás. Ha valaki oda teszi a hangsúlyt, és azt mondja, hogy tőlem jöhet bárki, egy Barcelona, vagy éppen egy Magdeburg, vagy egy Füchse Berlin, vagy bárki más, és ott jól játszik, és bejut a Final Four-ba, akkor igazából nincsen az előtte lévő sok mérkőzésnek olyan nagyon nagy jelentősége. Én azt mondom, hogy aki stabilan játszik egész évben, és nincsenek neki úgymond nagy kilengések, mint ami tavaly azért ránk jellemző volt, az sokkal inkább nagyobb önbizalmat és támpontot adhat a mérkőzésekre, úgyhogy én sokkal inkább ezt preferálom, hogy legyen egy jó folyamat és egy fejlődési szakaszokat figyelembe véve egy egészséges fejlődési periódusra legyen a csapatnak, és abból legyen majd a legjobb időszak ott a tényleg a február-március időszak, ami nagyon nehéz egyébként a férfi kézilabdában, de ugyanakkor szerintem a nőibe is, hogy világverseny után januárban gyakorlatilag úgy térünk vissza, hogy egy hét múlva kezdődik, folytatódik a BL. Tehát azok a csapatok, akik a végén ott a nemzeti válogatott világbajnokságon a Final Weekendre kerülnek, lejátszanak két-két és fél hét alatt 8-9-10 mérkőzés, most pontosan nincs előttem a lebonyolítási rendszer, de azért ott borítékolható, hogy mondjuk egy dánok, vagy éppen a franciák, vagy a németek, stb. Oda kerülnek. Tehát az nagyon-nagyon nehéz utána, ha visszajöve ismét csúcsformába lenni pár nap után, és hát ott abban a szakaszban van azért a Magyar Kupának az ötödik fordulója, amivel be kell jutni a Final Four-ba, utána van a Magyar Kupa, négyes döntő, tehát azért nagyon-nagyon szenzitív időszak. Pont most egyébként számolgattam a napokban, hogy ilyen csak klubmeccs egy top játékosnak ilyen 55 körül van, ebben nincs benne a nemzeti válogatott. Tehát hogyha selejtezőt kell játszani, vagy éppen világbajnokságot, vagy adott esetben Európa-bajnoksági év van, akkor itt bőven-bőven 60-70 mérkőzés körül játszanak ezek a top játékosok, és sokat beszélgetek a Paszkival, meg a Nagy Lacival, meg sok volt játékossal, vagy szakemberrel. Engem nagyon érdekel ez, hogy én edzésemet és módszertan tanítok, hogy a sportának a dinamikája az hogyan fejlődött. Nem akarok senkit megbántani, de iszonyatos mértékben fejlődött az elmúlt években, főleg fizikai értelemben ez a sportág. Tehát az annyira dinamikus, annyira gyors lett, és annyi sok ütközés van.
2: Támadás számok megnőttek jelentősen.
3: Annyi ütközés van, annyi párharc van, és annyi és ezért van rengeteg sérülés is. Tehát nem senkit nem akarok megbántani, de nem véletlen, hogy például a junior csapatból, akik Európa-bajnokok lettek, ennyi sérült van most. Tehát, hogy egész egyszerűen több pihenőt kell adni, vagy az ifi korosztályban, vagy a junior korosztályban rendkívül sok akadémista gyerek, fiú, lány sajnos sérül meg, és ennek egyetlen egy oka van, hogy szerintem, hogy nincs meg az a fajta kellő pihenőidő, regeneráció, ami a szervezetnek kell ahhoz, hogy rendben legyen.
2: És ahogy említetted, annyira fejlődik és gyorsul a sportág, hogy az sem járható út talán már, vagy nem túl eredményes, hogyha valakinek van egy kezdősora, egy erős kezdősora, és nincs mögötte olyan cserejátékos sor, akik tudnák őket váltani, hiszen az a tendencia, hogy itt 10-15 perc után muszáj váltani, mert senki nem bírja. Persze látunk erre példát, ugye Matthias Gitzel, így van, aki 60 perces játékos, de szóval ez is megnehezíti talán, mint klubvezető, mint edző dolgát, hogy
3: drágább lesz a
2: nincsenek
3: keret.
2: 60 perces igen. Játékosok, nem ez a jellemző.
3: Igen, drágább lesz a keret, meg több játékos kell foglalkoztatni a kluboknak, pontosan ezért, hogy tudják kímélni a játékosokat. Azok a tapasztaltabb játékosok, akik még egyszer mondom, nemzeti válogatottat is folyamatosan játszanak, egész egyszerűen szükséges az, hogy tudjanak megfelelő mennyiséget pihenni. És ez nem azt jelenti, hogy nem jó, mert szokták mondani, hogy erősíteni kell a fizikoterapeuta részt, a regenerációt. Nem erről van szó, tehát kiváló szakemberek vannak, kiváló tudással rendelkező szakemberek, vagy éppen gépparkkal rendelkező klubok vannak. Egész egyszerűen a pihenést azt nem lehet mással pótolni, csak pihenéssel. Tehát szoktam mondani a testvérés életemre, amikor még régen volt normális felvételi, már nem akarok bocsánat senkit megbántani, de ugye azt mondtam, hogy a kötélmászás, vagy a függeszkedést, azt leginkább kötélmászással, vagy függeszkedéssel lehet gyakorolni. Hiába tud az ember tolóckodni, meg húzóckodni, meg mindenféle gyakorlatot, ez az a mozgás, amit a leginkább azzal lehet gyakorolni, ami egy speciális. A kézilabda ugyanez, meg a pihenés ugyanez. Tehát pihenés nélkül, alvás nélkül, megfelelő regenerációs protokoll nélkül nem tud az emberi teljesítmény fejlődni, és jó teljesítmény nyújtani. Egyébként amikor megyek külföldre például a csapattal, ugye nekem nem az a dolgom, hogy edzést tartok, vagy éppen a városban shoppingolok, hanem inkább...
2: Figyeled a hátteret?
3: Figyelem a hátteret, meg kihasználom a lehetőséget, és ugye az ellenfeleknek a klubvezetőivel, vagy éppen szakembereivel szoktam sokat beszélgetni, és például a Bundesliga nagyon érdekes, mert azt mondják, hogy nincs edzés. Tehát a határterhelésű edzések, azok gyakorlatilag megszűntek, és magát a határterhelést a mérkőzés biztosítja. És abszolút elhiszem, mert hogyha mondjuk megnézem csak a Füchse Berni vagy a Magdeburg ezévi programját, vagy mondjuk megnézem a versenynaptárát, hogy a második fordulóban Magdeburg-Füchse Berlin, előtte másfél héttel Superkupa Magdeburg-Füchse Berlin. Ugye tegnap olyan mérkőzések voltak, hogy mind a három csapat egy góllal győzött, mind a Kiel, mind a Magdeburg, mind a Füchse Berlin. Tehát és nem akarom megbántani, hogy nem az élcsapatokkal játszottak, hanem a kieső jelöltekkel játszottak. Szóval nekik olyan terhelés van a Bundesligában, ami meg még inkább indokoltá teszi azt,
2: hogy gyakorlatilag az edzés a pihenés.
3: Hogy az edzés a regenerációnak az ideje, maga a taktikai felkészülés, de úgynevezett határterhelésű edzés, ami a szervezetet adaptációs szükségleteit tovább vinni, az gyakorlatilag azt mondom, hogy eltűntek. És ez már egyébként sok sportágra jellemző, tehát ez már mondjuk a tenisz, vagy éppen a amerikai sportok, ugye a kosárlabdának a találmánya, hogy gyakorlatilag edzésről, vagy mérkőzésről mennek bele a versenyidőszakban belül, és ugye ez nyújtja az adaptációs lehetőséget.
2: Egyrészt e felé megy-e a Veszprém, tehát ezt tervezitek-e, hogy valami hasonlót megvalósítsatok? Másrészt, hogyha figyeled ezt a sporttudományos háttért, akár külföldön, Bundesliga csapatoknál, Franciaországban, Spanyolországban, ami követendő példa lehet, mekkora a lemaradás, vagy van-e egyáltalán még lemaradás például egy Bundesliga csapat és a Veszprém között?
3: Hát bízom benne, hogy mondjuk a Veszprém szintjén nincs, de mivel nem tudjuk azt pótolni, hogy nekünk olyan bajnokságunk legyen, mint a Bundesliga, éppen ezért ez a mi stábunkban, akár az erőléti edző, akár a stáb többi tagja, vezetőedző, pályaedző szintén, ezt be kell illesztenünk a felkészülésünknek a metodikájába. Tehát mondjuk, hogy az a játékos, aki nem játszik eleget, vagy nem olyan intenzitással játszik, mert nem olyan a mérkőzés, mondjuk nem megbántva bármelyik magyar bajnoki mérkőzésen, akkor igenis úgynevezett kompenzációs edzést kell végrehajtani. Tehát azért, hogy fenntartsd azt a színvonalat, ami az adott napon szükségeltetik ahhoz, hogy a teljesítményed az magasabb, ugye adaptációs szintre kerüljön, ne pedig ugye romoljon. Mert ugye sokszor azt a hibát is elkövetik sokan, hogy játszottunk mérkőzést, de egyébként nem figyelem azt, hogy annak milyen pozitív hozatéka volt, és a alulterhelés az sokszor még nagyobb kockázattal jár, mint hogy egyébként mondjuk a normális terhelést kapta volna a sportoló. Úgyhogy ez egy oda visszaható folyamat, folyamatos monitorizálás alatt működik az egész, úgyhogy én bízom benne, hogy ebbe az elmúlt egy-két évben azért sikerült komoly tapasztalatot szereznünk.
2: Ugye 2024 nyarán neveztek ki téged. Mondhatjuk azt, hogy akkor egy ilyen kész helyzetbe érkeztél, akár a keretet tekintve, akár akkor már ugye Xavi Pascallal megvolt a megegyezés, akkor talán nem volt erre nagy ráhatásod, de az elmúlt két évben már mondhatjuk, hogy a te kezed nyoma is benne van a keret alakulásában, és a munka megosztásnál neked van-e ilyenfajta hatásköröd, hogy elmondod, hogy ezt vagy azt a játékos szeretnéd, vagy neked gyakorlatilag a menedzselés, a háttér megteremtése a feladatod?
3: Én nagyon picit pontosítanék, 24 júniusában érkeztem, amikor még nem volt aláírva a Xavi Pascal szerződése. Tehát nekem volt meg az a lehetőségem, hogy lezárjam azt a részt, ami a Momir Ilić, illetve a Gulyás Péter szerződését illette. Ezt meg is tettem rögtön az első héten, és tehát az volt a hivatalos kommunikáció, hogy nem újítjuk meg az ő szerződésüket, és ezek után a Final Four hétvégén lett a megállapodás a Xavi Pascual, és utána került aláírásra ez a szerződés. Tehát valóban voltak már előzetes beszélgetések vele a Veszprémi klub részéről, de igazából a szerződés aláírása utána került sor. Az első évben gyakorlatilag egy kész csapatot kaptunk a Paszkival, és nem is változtattunk rajta. Annyi változtatásra volt szükség, hogy a pont a klubvilágbajnokság után megsérült az Eldera, és Aaron Palmarsont igazoltuk ilyen villámigazolással le, hiszen kellett egy olyan játékos, aki ismerte a Paszkinek a gondolkodását, a játékrendszerét, és azonnal tudott ebben segíteni. És a tavalyi év volt az első szerintem olyan nagy mozgás, amikor tényleg azt kell mondjam, hogy rengeteg játékos elment, rengeteg játékos érkezett, és ez valahol magába hordozta azt a fajta hektikusságot, ami jellemzett is minket. Visszatérve az, hogy ki dönt, minden héten kedden tartunk egy értekezetet, hogyha ez BL utazással esik egybe, akkor általában ez jobb, mert arra több időnk van a reptéren, illetve a magában a utazás vagy a szállodában a Paszkival, a Lacival, illetve a Szabó Jánossal. Ennek vannak rengeteg szegmensei, kik azok a játékosok, akik szóba kerülhetnek, kik azok a játékosok, akik beleilleszkednek a edző által való elképzelésbe. Nyilván van rengeteg gazdasági kérdés, hogy kik azok, akik úgymond nem kerülnek pénzbe a játékjognak a megszerzése, kinek mikor jár a szerződése. Tehát szerintem ez minden klubnál nagyjából így működik. Mi a tavalyi évet gondoltuk annak, hogy egy olyan év, amiben ha szerencsénk van, és jól dolgozunk, és minden összeáll, akkor abból kijöhet egy komoly év, de ebben az évben nincs mellébeszélés, tehát én azt gondolom, hogy most tényleg olyan keret van, hogy minden poszton azok a játékosok vannak, akit a Csabi Pascal szeretett volna, és még egyszer, ez nem csak az ő felelőssége, ez ugyanúgy a Nagy Laci felelőssége, meg az enyém is. Tehát tavaly évben, amikor én ebben kritikát fogalmaztam meg, hogy mindenki megérkezett, és mindenki ott van, ez nyilván, ez nem csak az edző felelőssége, ez ugyanúgy a játékos felelőssége, ugyanúgy a sportvezető felelőssége, az én felelősségem, tehát ez mindenkinek van ebben felelőssége, és nyilván a játékosról se vegyük le a terhet, mert én azt gondolom, hogy a veszprémi kézilabda csapat nem csak az elmúlt 2-3 évben, hanem az elmúlt nagyon sok évben a klub a tulajdonos részéről mindent megkap. Tehát, és nem elfelejtve azt, hogy nem csak a tulajdonos, hanem a szponzoraink, a szurkolóink, tehát azért a mi bázisunk az, hogy nekünk egy 5000-es arénában 4000 bérletesünk van, és csak azért van 4000 bérletes, mert több nem lehet, mert egyébként fönn kell tartani 1000 jegyet a Bajnokok Ligája mérkőzésre. A szponzorok, akik évek óta mellettünk vannak, legyen ez veszprémi szponzor, vagy országos, úgymond budapesti, vagy egyéb más székhelyű szponzor. Tehát én azt gondolom, hogy a feltételrendszer az adott is, és ezt meg kell tudni becsülni, és ki kell mindenkinek hozni magából a maximumot, legyen ez játékos, edző, technikai vezető, sportigazgató, vagy éppen a klubnak a vezetője.
2: Vendégünk továbbra is dr. Barta Csaba, a Veszprém Handball ZRT vezérigazgatója, és a hírek előtt már egy kicsit a keret alakulásáról tettél említést. Ugye három fő játékos érkezett, Lukas Jörgensen beállós a Flensburgtól, Emil Nielsen kapus a Barcelonától, és Imre Bence hazatért a Kieltől. Mekkora erősítések ők, és amikor, hogyha azt feltételezzük, hogy az élvonalbeli kluboknak hasonló anyagi kondícióik vannak, akkor mit tesz vonzóvá a Veszprémben egy játékos számára, tehát rosszul fogalmaztam, de szóval miért választja egy élvonalbeli, egy klasszis játékos a Veszprémet, és akkor vegyük mondjuk Emil Nielsent.
3: Hát ez egy nagyon jó és bonyolult kérdés egyben. Sok összetevője van. Az egyik az, hogy Emil Nielsen egy olyan játékos, akinek a motiváció, és ez elsősorban a belső motivációja, az hihetetlenül magas, és ő egy olyan játékos, aki ugye olimpiai, világ, Európa bajnok, bajnokok ligája győztes, többszörös MVP, különböző világversenyeken, Európa-bajnokságon, világbajnokságon, olimpián, stb. Tehát föltetnénk a kérdést, hogy mi motiválja, és pont az, ami a Veszprémnek egy nagy álma, hogy a Veszprém valamikor bajnokok ligáját nyerjen. Ugye a

0: nem része legyen, és a Bajnokok Ligáját az ő idejében szerezze meg a klub. Ugye én akkor is elmondtam, amikor veszélybe kerültem, hogy nekem egy óriási ugyanilyen belső motivációm, hogy ahogy a nőknél sikerült Bajnokok Ligáját nyerni többször, a férfi csapatnál is sikerüljön, akár magyar bajnoki, magyar kupa és Bajnokok Ligáját nyerni. És szerintem ez az Emilnél ez egy nagyon fontos és egy ilyen hívó szó volt. Tehát amikor mi leültünk beszélgetni a menedzserével, és számoltuk nekik, akkor láttam, hogy ez inspiráló lehet a számára. A másik nyilván nem megkerülve az anyagi kérdés. De egyébként azért nem anyagi kérdés, mert az Emil Nielsennek a fizetését ma szerintem az a 8 csapat, aki a Bajnokok Ligája Final Four 8-10 csapat, közül szerintem legalább a 90%-a boldogan megadná. Mert úgy van vele, hogy inkább az Emil Nielsennek legyen meg ez a fizetése, és legyen egy vagy két játékossal kevesebb, de ez a játékos azen a poszton tényleg a top legjobb 3-4-5 közé tartozik. Nem hiszem, hogy van olyan klub a világon, nagyon nagy tisztelet mondjuk a Wolf, vagy a Perez de Vargas, vagy a Milosavljevic, nem, tehát nem akarok többet mondani, mert tényleg rendkívül jó kapusok vannak, de nem hiszem az, hogy lenne egyetlen egy olyan csapat, akire, hogyha leigazolhatná az Emil Nielsent, akkor azt mondaná, hogy köszönöm szépen, őt nem kérem. Még akkor is, még egyszer mondom, hogyha az Emil Nielsennek megvan az a fajta költségvetési ára, amit neki ugye jelen pillanatban meg kell adni. A Lukasz Jörgensen, ő olimpiai világ Európa bajnok, de gyakorlatilag, és a Flensburgban ugye dán játékosként tudjuk, hogy az nagyon ideális a dánoknak a távolság és minden más miatt. Egész egyszerűen szerintem volt neki egy olyan váltási kezdeményezése, hogy a Bundesligából most már olyan helyre menjen, ahol elsősorban a Bajnokok Ligáját tud játszani, biztosan. És az egyik ilyen hely Veszprém. Tehát azért a Flensburg évek óta nem játszik Bajnokok Ligáját, idézőjében csak Európa Ligát, de azért ő is kívánkozott arra, és ő is szeretett volna a Bajnokok Ligáját játszani klubszinten, és ezt mi valahol egy picit kihasználtuk, és lecsaptunk rá, hiszen és a másik az fontos, hogy nekünk egy olyan játékos kellett itt pótolni, aki mint a Ludovic Fabregas. Tehát azért a Ludót egyik évről a másikra, ugye mi ezt is sokan elfelejtik egyébként, de mi amikor oda kerültünk a Veszprémi csapathoz, ugye nyáron, hogy gyakorlatilag nekünk nem volt szanszunk már a Paszkival arról beszélgetni a Ludovic Fabregasról, hogy marad, nem marad, mert az nagyjából eldőlt az a kategória. Tehát, hogy nekünk nem volt arra sem lehetőségünk, hogy a következő évben sokan mondták, hogy miért nem hozunk megfelelő pótlást, miért nem hamarabb jött a Lukasz Jörgensen. Hát azért, mert a férfi kézilabdában olyan mértékű előrehaladott tárgyalások vannak, és olyan mértékű előre gondolkodó stratégia minden top csapatnál, hogy ezt egész egyszerűen nem megteheted, hogy mondjuk kivásárolsz játékosokat, de hát nem reális pénzeket kérnek játékosokért. Tehát én azt gondolom, hogy most is, amik repkednek akár a Costa testvérek, vagy a Simon Pitlik, vagy egyéb más tekintetében, azt a pénzt a Veszprém nem tudja kifizetni. És zárójelben teszem, nem is akarja. Tehát azért nagyon büszke vagyok arra, hogy az Emil Nielsent, a Lukasz Jörgensent és az Imre Bencét pontosan 0 euróért hoztuk, tehát mindegyiknek lejárt a szerződése, és mind a hármat ide tudtuk hozni, és egy nagyon-nagyon komoly erősítést jelent a csapatunknak.
1: Erre az előre gondolkodásra tudnál úgy példát mondani, hogy a te fejedben már a következő idény kerete, vagy már az azt követő idény kerete is körvonalazódik?
0: Muszáj, tehát azért nem mondanék neveket, mert nem szeretnék...
1: Nem csak az időintervallumra gondolnék.
0: Abszolút, igen. Tehát ez egyébként tehát nem szeretek tehát így magamról beszélni, meg tehát egy kicsit dicsérni, de talán a női vonalon a Győrnek megvolt az a stabilitása, ami, hogy mondjam, meg is lehetett ezt tenni, de bárki menedzserrel 2016 és 22 között beszélgetett a top női kézilabda csapatok, minden menedzser azt mondta, hogy a Győr az egy, de legalább másfél vagy két évvel előbb készen van. Mert, tehát én emlékszem rá, amikor a Stine Oftedának lejárt a szerződése, és én jót mosolyogtam, amikor elkezdtek rá ajánlatokat tenni, de már rég lecsaptam rá, és már a egy évvel korábban meghosszabbítottam a szerződését, csak nem jelentettük be. Tehát, vagy éppen a Nike Groth hosszabbításánál, vagy az Yvette Brock. Tehát azok a játékosok, akik kulcs szereplők ebben a feladatkörben, vagy ebben a helyzetben, velük ugye nyilvánvalóan, ha előnyöm van abból, és nálam van,

0: akkor ezeket meg kell tenni. Szerintem hasonlóan jár el minden csapat, csak nyilván nem biztos, hogy mindig sikerül ezt megtenni. A férfi kézilabdában egyébként ez sokkal nehezebb, mint a nőinél. Mert nagyobb, sokkal nagyobb a merítési lehetőség, mármint csapat szinten.
1: Egyébként nagyon fontos az, amit említettél, a motiváció. Tehát ezek az élsportolók, akik már mindent elértek, biztos, hogy küzdenek ezzel, hogy hogyan tovább, és mi legyen a következő cél. És ilyen szempontból tényleg a Veszprém lehet egy olyan csapat, amelyiknek az első BL győzelem az egy hatalmas siker legyen. Emil Nielsent sokan látták és csodálták a Szuperkupa döntőben is. Látszólag egy olyan fiú, mint egy szomszéd srác innen a közelből, nagyon könnyeden véd, és ugye sokat beszélünk erről, hogy nem az a kifejezett élsportoló alkat, de mégis olyan szenzációs mozdulatai vannak. Ő mit ad hozzá a csapathoz? Egyrészt a tudása révén, másrészt esetleg a mentalitását, hogyha be tudod mutatni, edzés munkáját.
0: Hát az a tudását én nem merném jellemezni, mert nem értek hozzá. A mentalitása az, hát nem, az, hogy példaértékű, az kevés. Tehát én ilyen profi játékost, ilyen tudatos játékost, ilyen koncentrált feladatvégrehajtást, amit látok tőle edzésen és mérkőzésen bárhol máshol, tehát én még soha nem láttam. Tehát ő az a játékos, aki tényleg olyan motivációs erővel bír, hogy az edzésen is, hogyha gólt kap, abban is hát hogy mondjam, megvan a reakciója, maradjunk ennyibe. De ugyanez látszik a mérkőzésen is. Tehát ő egész egyszerűen ő olyan magabiztossággal is rendelkezik, olyan tudással is rendelkezik, és ez a tudás, ez az, hogy hogyan készül a mérkőzésekre, vagy hogyan, mennyit tesz annak érdekében, hogy ő tudja a játékosoknak a különböző lövéseit, vagy tudja azt, hogy mi következik a pályán, szerintem ez egyértelműen látszik. Az, hogy ő milyen alkatú, azt meg azért nem érdemes szerintem forszírozni, mert olyan gyors, és olyan rugonyos, és olyan hajlékony, hogy egész egyszerűen tényleg bámulatos. Tehát amikor mindig odakodok vissza, hogy amikor 29 védése volt egy Veszprém ellen egy szuperglóban, akkor tényleg nincs miről beszélni. Oda mentem hozzá a vacsorán, emlékszem, és mondtam neki, hogy mondom, hát figyelj, ez nem tudok mit mondani. Tehát, hogy olyat már láttam, hogy valakinek van 15-16 védése, de hogy 29, szerintem ilyet még senki nem látott. Uh-huh. Úgyhogy mosolygott egyet, aztán ugye tovább ment. De tényleg, te egy fantasztikus ember.
1: Arra is figyeltek egyébként, hogy a játék tudás mellett, hogy milyen emberek a kézilabdázóitok? Tehát ez a tárgyalásnál fontos? Vagy nincs igen. Nagyon erre lehetőség, hogy válogassatok?
0: Én a női csapat vezetésén nem volt olyan játékos, akivel nem mentem volna el külföldre, és ne beszélgettem volna vele. És
1: pont emiatt?
0: Pont emiatt, uh-huh. Igen. És még abban is volt, amiben hibáztam, és sajnos azt kell mondjam, hogy nem sok, de egy-kettő azért volt, de a férfi mezőnyben egész egyszerűen ennek olyan nagyon sok jelentősége nincs. Tehát itt nem, azt szoktam mondani, hogy nem barátokat megyünk szerezni, hanem hogy igazából olyan emberre van szükség, aki az adott közegben a legtöbbet tudja kihozni magából, és ezek azért, ezek látszanak, ezek a dolgok. Tehát említhetném itt ugye az igazolásainkat, ugye a Janis Len, vagy az Iván Martinovics, vagy éppen a Hesham, tehát ők mindegyik olyan játékos, aki ugyanezzel a motivációs erővel bír, hogy ő egyrészt Bajnokok Ligájában akar játszani, másrészt pedig nyerni szeretne. Tehát például az Iván Martinovics, aki a horvát válogatott kapitánya, ugye akit a tavaly előtti évben hoztunk ugye a Lővenből, ő például azért jött, mert tudta azt, hogy a Bajnokok Ligájában való küzdelem az egy másik szint. És egész egyszerűen, tehát tényleg visszaemlékszem, hogy az első pár mérkőzésen lámpalázas volt. Tehát az a játékos, aki már olimpiai tornán játszott, világbajnoki, Final Four-on játszott, Final Weekenden, horvát válogatottban meghatározó, és mégis izgult egy olyan közegbe, ami még nem volt neki, amiben nem volt neki még tapasztalata. Tehát, hogy ebbe hiába kezdünk el embereknek a tulajdonságait keresni, leginkább akkor fog kijönni, amikor ott van a helyzet, és a szituációba uh-huh. kell jó döntéseket hozni.
1: Csaba, nem kerülhetjük meg ugye a magyar kérdést, állandóan felvetülő, nem probléma, inkább elvárás ugye a Veszprém felé, hogy minél több magyar játékost, fiatalt építsetek be a csapatba. Mi ezzel a helyzet? Ugye elmondtad, hogy korrektnek tartottad, amikor Palasics Kristóf vagy Fazekas Gergő mondta, hogy nem jön haza Veszprémbe, és talán éppen ezért volt fontos, hogy Imre Bence viszont a Veszprémet választotta, de említhetnénk Gács Pető Mátét, aki kiválóan alkalmazkodik ehhez a szinthez, és ugye mondjuk el, hogy az U20-as Európa bajnok csapatban is Váradi Szabó László, Pintér Koppány és Gáncs Pető Máté szerepet kapott, Barna János sérülés miatt csak a keretben volt, az EB-n nem volt kint, szóval mi a helyzet ezzel a törekvéssel?
0: Én nekem egyáltalán nem kellemetlen ez a kérdés, és nem sosem szoktam megkerülni, sőt, én nagyon szívesen beszélek erről. Elég markáns véleményem is van, meg szerintem ezt az utat is követjük, amit lefektettünk. Alapvető az, hogy a Veszprémben, illetve a Szegedben olyan játékosoknak kell játszania, aki arra a szintre való. Nyilvánvalóan, hogyha mindig azt mondom, hogy ha ez magyar játékos, akkor neki ebben előnyt kell élvezni egy külföldivel szemben. De az nem lehet szimpatikus, és nem csaphatjuk be sem a szurkolóinkat, sem a szponzorainkat, sem az egész közvéleményt, hogy olyan játékosokat igazolunk, akik nem erre a szintre valók, nincsenek még készen, és gyakorlatilag egyrészt elvárjuk tőlük azt a feladatot, amit nem tudnak végrehajtani, és ezáltal nem érünk el az eredményt. Ugye sokan elfelejtik, hogy és nagyon-nagyon nagy gratuláció, tehát a junior U20-as Európa bajnoki cím az egész magyar kézilabdának egy rendkívül jó visszaigazolás. Nagyon sokat beszélnek sportpolitikában a TAO-ról, nagyon sokat beszélnek arról, hogy van-e vagy nincs eredmény a sportágban. Ez egy rendkívül jó visszaigazolás, hogy az elmúlt időszakban akár serdülő, akár ifi, akár junior szinten, most én a férfi oldalról beszélek, azért a minden évben, minden második évben, mert minden második évben rendezik meg az Európai Ifjúság Olimpiai Fesztivált, a magyar csapat ott van a legjobbak között, 4 évvel ezelőtt a harmadik lett, 2 évvel ezelőtt 4. A Európa bajnokságokon általában ott van a legjobb 4-5 csapat között, most ugye junior Európa bajnoki címet szerzett az a csapat, aki gyakorlatilag meghatározza magyar szempontból az NB1-et. Ugye, hogyha végigmennénk a listán, és hogy kapustól egészen az összes posztokig, akkor azt látjuk, hogy ezek a srácok fantasztikus tehetségesek, de azt is hozzá kell tennem, és itt jön az első úgymond kritikám, hogy az Európa-bajnokságon tényleg végignéztem az összes mérkőzést, amit adott a tévé, és elkezdtem írni a különböző válogatottakba, hogy kik azok a játékosok, akik fölkeltették az érdeklődésemet, és azt mondtam éppen a Sótonyi Lacinak, talán ennyit elmondhatok itt a közönségnek, nagyon tisztelem és nagyon nagy gratuláció a Sónak, hogy mi voltunk a legjobb csapat. Nem volt kérdés. Felkészültség szempontjából, támadás, védekezés, a gyerekek felkészítése szempontjából nagyon-nagyon komoly munkát végzett a Sónak és az egész szakmai stáb, de azt kell mondjam, hogy a posztokat figyelembe véve a nemzetközi piacon voltak nálunk olyan jobb játékosok, minden poszton, akit azért azt gondolom, hogy figyelemre méltó teljesítmény nyújtottak, akár a svéd válogatottat, akár a német válogatottat, akár az izlandi válogatottat, akár a szlovén válogatottat nézem, tehát emlékszem, ott a szlovénnak már volt mondjuk az a beálló srác, hármassal játszott, ha jól emlékszem, tehát hogy azért tehát olyan beállósunk, az jó, Mészáros Máté is nagyon ügyes gyerek, de tehát azért fizikai adottságokat tekintve az nem semmi. Tehát, hogy nagyon sokat tudnék erről beszélgetni, hogy az U20-as csapatnak az eredménye, majd az NB1, majd pedig a bajnokok ligája között hány lépcsőfok van?
1: Sok.
0: Sok. Uh-huh. Tehát nem szabad becsapni saját magunkat, sem meg a rendszert se. Én nem véletlenül adtuk oda az apró botondot a NEK-nak idén, NB1-be. És nem hagytuk ott nálunk, mert tudtuk azt, hogy van nálunk a Pintér Koppány, egy játékost bőven elég menedzselni ezen a poszton, a másik játékos játszon NB1-ben. Majd jövőre valószínűleg a Pintér Koppányt is oda kell adnunk valahova NB1-be, hogy a feltörekvő következő játékos megint kapjon lehetőséget arra, hogy fejlődjön, de nem meghatározó tagként, hanem egy kvázi kiegészítő emberként jelentkezzen. Nagyon-nagyon-nagyon ritka az olyan, hogy van egy Gáncs Pető Máté, aki gyakorlatilag berobban az NB1-be, berobban a Veszprémbe, és megállja a helyét, nem csak, hogy megállja a helyét, hanem kiköveteli magának a tudásával azt a helyet, hogy ő a bajnokok ligájába játszon. De azért, hogyha megnézzük, hogy hány ilyen példa van, hát nem sok. Tehát, hogy tényleg nem, azért nem akarok neveket mondani, hogy valakit megbántsak azzal, hogy, XY vagy Z, de be kell érni, tehát játszani kell, több tapasztalatot kell szerezni, fizikálisan rendkívül nagy különbség van egy U20-as válogatott, meg egy kész felnőtt játékos között. Tehát nyilván van erre példa, mert hogyha a svédeknél nézem a Roganovicsot, aki ugyanebben az életkorban van, csak igen, csak a Roganovics 2 méter, meg nem tudom, 100-valahány kiló, és egy olyan accelerált játékos, és egy olyan tudású játékos, hogy lehet, hogy a, nem tudom, 10 évente születik egy ilyen. Vagy a szlovénoknál van egy ifikorú, ez az Andzsics nevezetű srác, 2008-as, aki ugyanez, hogy a junioroknál is így teljesít. De ugyanakkor pedig az egészet egy picit, hogyha hátrébb lépek, és egy kicsit ilyen pedagógiai szemlélettel nézem, akkor azért, hogyha, és most ez az üzenet, ez senkinek nem szól, de hogyha megnézem azt, hogy a Barna Dani 2 év alatt 2 keresztszel a szakadása volt, ha megnézem azt, hogy a junior válogatottból hazajöttek a srácok, jelen pillanatban hány darab sérülés van, akik sajnos több hónapra kiestek most, és itt most még csak szeptemberről beszélek, én legalább 4-5 olyan játékosról tudok, akinek komoly sérülése van, és a junior válogatottban végigjátszotta a nyarat. Tehát azt azért ne felejtsük el, hogy vége egy NB1-es bajnokságnak, ezek a srácok elmennek a válogatottba, 2-3-4 hetes felkészülés után játszanak, pont a show mondta itt a héten a Nekalani meccsen, hogy játszanak 10 nap alatt 8 mérkőzést, és ott már azért komoly pofonok röpködnek egy junior Európa-bajnokságon, tehát ez nem ez a utánpótlás torna a Mikulás kupa, hanem az ez komoly, komoly rendezvény, és gyakorlatilag visszajönnek, kapnak egy valamennyi pihenőt, és majd mindenki, a leginkább a közvélemény, azt várja el, hogy ezek a gyerekek az NB1-be rögtön játszanak, és rögtön jó teljesítmény nyújtsanak. Játszanak is, csak sajnos a szervezet jelentkezik, és sajnos úgy jelentkezik, hogy egyéb sérülések adódnak. Tehát muszáj betartani, én teljesen igazadatok a Paszkinak ebben. Nálunk ez úgy működik, hogy egy talentprogramot hoztunk létre, és a talentprogram az, ami az igazi fokmérője a gyerekek fejlődésének. Ott kell, és ott kis csoportokban technikai, igen, technikai, taktikai képzés, akár fizikai képzés, azoknak a gyerekeknek, akik elmaradt területekkel rendelkeznek. Tehát nem lehet lépcsőfokokat átugrani, mert nagyon-nagyon komoly veszélyek vannak benne. Az egy másik dolog, hogy a gyereknek nem is lesz benne sikerélménye. Mert mindig azt szoktam mondani, hogy a Pintér Koppány nem tud rosszul játszani az Ivan Martinovicsal meg a Hesammal, vagy éppen a Juhász Tóth Zalán nem tudna rosszul játszani a Cindrics mellett, mert ugye nyilvánvalóan megoldják helyette. Na de nem ez a felkészítésnek a lényege. Az a felkészítés lényege, hogy például a Nekán, és sokszor emlegetem, olyan gyerekek jöttek ki, akik téthelyzetbe, az NB1-be jó döntéseket hozva fejlődnek, és adják a junior válogatott gerincét azzal az emberrel, akit úgy hívnak, hogy Sótonyi László.
1: Így van, Sótonyi László kedvenc mondás, hogy krízis helyzetben való döntéshozatal, ez a legfontosabb egy fiatal pályafutásában. Pár percünk maradt, Csaba, de mindenképpen beszéljünk a klubról, hiszen komoly jubileum előtt álltok. 1977. január 9-én alapították meg a Veszprémi klubot Vájévese néven, tehát 50 éves forduló lesz 2027-ben. Egyrészt gondolom, hogy a célkitűzések is ennek megfelelően valahol a maximumot közelítik, úgyhogy ezt egy picit úgy konkretizált. Másrészt, hogy milyen rendezvényekkel készültök, ahogy méltó módon emlékezzetek az elődök teljesítményére, eredményeire.
0: Nagyon köszönöm a kérdést. A célok egyértelműek, szeretnénk minden fronton mindent megnyerni, és a legjobb eredményt érni el ebben a jubileumi évben. A szuperkupa után szeretnénk nyilván a klubvilágbajnokságot, magyar bajnokság, magyar kupa, azt gondolom, hogy kötelező, és tényleg magasra tettük ebbe a mércét, de a Final Four-nak az idei szezonban való megléte, azt gondolom, hogy ugyancsak egy alapcélkitűzésként kell, hogy jelentkezzen. A rendezvények elindultak, augusztusban ugye azzal indítottuk, hogy egy sajtótájékoztató keretében mutattuk be a játékosokat, bemutattuk a klubnak az új, ebben az évben használt címerét, amiben a aranyszín dominált, amit átvittünk magára a mezre is. A játékosok nagyon pozitívak voltak, azt mondták, hogy soha ilyen szép mezük nem volt, ami nagyon örömteli a kollégáimnak, illetve nekem is. Bemutattuk a mezt, bemutattuk az új játékosokat, magunkat. Megspékeltük ezt a napot azzal, hogy a Gasper Márkucsnak visszavonultottuk a mezét, a messzámát, és ugye a szurkolókkal együtt tudott elbúcsúzni. És a szeptembertől már az első BL mérkőzésen, és már a héten is, elsősorban a klubnak először a volt vezetőire, játékosaira, edzőire fókuszálunk, a klub legendákkal készítünk interjúkat, a klub legendákat bevonjuk a BL mérkőzésnek a protokolljába, emlékezünk azokra a kollégákra, akik mondjuk az elmúlt sok időt az 50 éven belül itt töltötték a klubnál, megkeressük azokat a klubvezetőket, akik sokat tettek azért, hogy ebben az 50 évben hogy a Veszprém sikeres legyen. A következő hónapokban pedig mind a szurkolók, mind a játékosok, mind a vezetőedzők, mind a szponzorok sorba fognak kerülni, és január 9-ére tervezünk egy nagyszabású rendezvényt a Veszprém Van Arénában, ahol is nem akarok még elárulni titkokat, de két mérkőzést tervezünk, lesz benne sok hazai, illetve külföldi jelenleg, illetve volt sztárjátékosunk is, komoly edzőket, az összes olyan szponzort, klubvezetőt szeretnénk meghívni, természetesen a szurkolók nagy buzdítása és jelenléte mellett. Van egy olyan elképzelésünk is, amit tulajdonképpen csak 4 ember tud az egész világon. Tulajdonképpen
1: ez 4 szem közt vagyunk, elmondhatod.
0: Ezt nem szeretném, de van egy nagyon nagy tervünk is, amit szeretnénk ott megvalósítani. Úgyhogy egészen január 9-ig ebben gondolkodunk, és folyamatosan megy az egyeztetés a Szurkoló Egyesülettel, a várossal, a polgármester úrral, házon belül az építőkesérnek a vezetőségével, és jobbnál jobb ötletek vannak. Szeretnénk végre azokat a trófeákat kiállítani, amiket az elmúlt 50 évben a klub nyert. A problémánk az, hogy annyi van, hogy gyakorlatilag tematikus sorrendet kell majd ebben megalkotnunk, de ebben is kapunk segítséget az építőkese kollégáitól. Úgyhogy terveink vannak bőven, feladatunk van bőven, és utána szeretnénk ezt január 9-e után tovább vinni majd ezt az eseményt. Nyilván attól is egy kicsit függően, hogy hogyan alakulnak az évbeni eredmények.
1: Hát Csaba, végszóként annyit tudok csak mondani, sok sikert, sok energiát és kitartást nektek ehhez az idényhez, sérülésmentes időszakot, és talán azt kívánom, hogy az 50. év tiszteletére mondjuk Emil Nielsennel a pályán egy BL serleggel legyetek gazdagabbak, úgyhogy sok sikert a Veszprémnek. Na, erre az idényre. Köszönjük. Dr. Barta Csabának, a Veszprém Handball ZRT vezérigazgatójának köszönjük szépen, hogy a vendégünk
0: köszönöm
1: volt.
0: Köszönöm a kívást.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a Bajnokok rovatának hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. A mai műsorunk vendége Hajszán Gyula, 37-szeres válogatott labdarúgó, aki kétszer volt bajnok az Eto csapatával, de úgy érzi azért maradt még benne, bár hosszú volt a pályafutása, hallgassák meg a vele készült beszélgetésünket. Éppen egy Győr-Ferencváros mérkőzés előtt beszélgetünk, gondolom, hogy ez egész életedet végig kísérte ez a párharc, és ráadásul úgy, hogy győztesen jött ki belőle az akkori Nagy Győr.
3: Há, persze, nyilvánvaló. Mert mindenki egy csapat zöld-fehérbe játszott, úgyhogy néha tévesztettem is, de viccet félretéve nyilván a Ferencváros, a Fradi az egy olyan kuriózum Magyarországon, mondjuk így, hogy az ő pályájukon játszani, vagy akár itt nálunk Győrben, a mi stadionunkban játszani ellenünk mindig telt házas, óriási érdeklődés és óriási hangulat.
2: Hogy emlékszel vissza arra a mérkőzésre, ami mondjuk egy bajnoki címről döntött a zöld-fehérek ellen?
3: Hú, hát az valami... Utólag fölemelő volt, hát az eleje az nem úgy kezdődött, mert nyilván mindenkiben megvan a meccs előtti druk és a meccsláz, az átgondolja ezerszer a meccset, de hát volt egy olyan edzőnk, mint a Vereves Józsi bácsi, aki hát ott félelmetesen önbizalmat öntött belénk, azt se tudtuk már, hogy menjünk már, alig vártuk a meccsnek a kezdését. Tudta a csapatot úgy motiválni, úgy összerakni, hogy szinte két perc alatt elfelejtetted azt, hogy hol vagy. Mindenki, legalábbis győriek, akik akkoriak, azok tudják, hogy mik voltak az utolsó szavai, amikor kimentünk a meccsre, hogy...
2: Na, valamit mondja erről.
3: Ja, hát igen. Bejött az öltözőbe, és akkor kinyitott ugye a Springer szobor mögött volt a két öltözőnek így a felső ablak, és kinyitotta az egyik ablakot, és akkor mondta, hogy tehát hallottad a hangulatot, minden kutyafüle, és akkor mondta, hogy na, halljátok ezt a 30 000 birkát, na, és egyet vegyetek tudomásul, hogy ma titeket nem győzhetnek le. Irány a színpad. Tehát ez volt, onnantól fogva, én most libavörös vagyok, tehát ott vagyok. És hát nekünk egy nagyon jó csapatunk volt, jól álltunk össze, kicsit aggodalmas volt, mert voltak sérültjeink, ugye a Búcsa Győző, hál' Istennek utólag sérült volt, mert bejött és mindjárt ő egyenlített, aztán utána szerintem a gépezet beindult, és tényleg azt csináltuk, amit szerettünk volna, amit akkor nem volt meccsterv, de most annak hívják, tehát végrehajtottuk azt, amit a mester mondott, és sikerült egy nagyon jó kis bajnoki címet szerezni.
2: Ugye ez kétszer is sikerült, de hát azért beszéljünk arról, hogy indult ez a győri csoda, mert nem hiszem, hogy bárki számított arra. Az első bajnoki cím ugye 19 év után jött, tehát közte meg azért volt egy olyan időszak, amikor nem Győrről szólt a bajnokság, meg a futball.
3: Igen, nagyon jó generációk voltak pedig előttünk is, nagyon jó futballistákkal, válogatott futballistákkal, most hogyha csak ugye a Keglovicsékig nem megyek vissza, a Palotai Karcsivácsékig, akkor mondhatom a Somogyi Józsit, mondhatom a Horváth Lacit, mondhat a Garast, úgynevezett Garast, de játszottak még abba a csapatba később a Posgai, ugye akit eltitottak, nagyon jó futballisták voltak, és tényleg ők is egy jó generáció volt. Hát bajnokságot nem sikerült nyerniük, de mi is talán úgy csöppentünk ebbe az egészbe, hogy az előző évben majdnem kiestünk az NB1-ből. Hát a Békés Csaba ellen nekünk itthon kellett legalább egy pontot szerezni, hogy ne legyenek gondjaink Kovács Imre bácsival. Aztán jött egy impulzus azzal, hogy idehozták a Vereves Józsefet edzőnek, Vágust, és gyakorlatilag három helyen változott a csapat. Jött a Szentes Lázár, a Kovács Laci, és hát egy kicsivel később a Burcsa Győző, a többi az gyakorlatilag adott volt, ők is itt voltak előtte, és ők is ugyanolyan futballisták voltak akkor, mint amikor bajnokságot nyertünk. Mondjam azt, hogy ennyire számított a veré. Teljesen más légkört csinálta az öltözőbe, teljesen megújított mindent. Komolyan mondom neked, hogy öröm volt edzésre járni. minden nap két edzés, meg volt a pihenőnap, óriási dolgokat művelt velünk, tehát pszichálisan is olyan szöveket lenyomott, hogy nagyon sokszor mosolyogtunk, persze nyilvánvaló, de mikor a képtelenségeit, már bocsánat, hogy így fejezem ki magam, de a képtelenségeit megvalósítottuk, és azt vettük észre, hogy innentől fogva könnyebb a meccset hozni, és jöttek a meccsek, nyertünk, jött az önbizalom, és csináltuk, és mindenkinek megvolt hozzá a kvalitása.
2: Jó, de hát valahogy el kellett eddig jutni, hogy bízzatok Verebes Józsefben. Ugye összeszedte a csapatot, de például te is győri ikon vagy, de nem Győrön indult a pályafutásod.
3: Törzsgyökeres újkéri paraszgyerek vagyok. Tehát én 14 éves koromig vadászottunk kívül, jófordulóban kisebb tettem valahol, mert édesapám hordott mindig magával, ő vadászott, és hát mentünk össze-vissza, de minden percemet a focipályán töltöttem, tehát nem tudom, én belém mi hordott, de azt mondták, hogy az apukám az ugyanilyen volt fiatal korában. Nos, kimaradtam át is iskolából, és mi jelentkeztünk erre a harmadik képesport tehetségkutató akció, az volt a pontos címe, képesport tehetségkutató akció, és akkor ugye kiválasztásra kerültünk, aztán járási válogatott, megye válogatott, aztán az országos serdülő válogatott, a Dunaújvárosban játszottunk, a Dunaújváros Kaposvár NB1-es nyitó meccs előtt, pirosak és fehérek, és hát ott nyertünk, meg hát ott kezdődött a pályafutás, aztán Szombathelyre kerültem, Halmosi Zoliékkal, Király Feriékkel, hát én voltam a legfiatalabb, élmény volt, szenzáció volt, aztán volt egy fél éves soproni kitérő, és akkor 78 őszén jöttem ide a Kovács Imréhez Győrbe, és gyakorlatilag egész pályafutásomat itt töltöttem, és hát voltak különböző időszakok, jók, rosszak, de egy összességében nyertük azt a két bajnokságot, a harmadik azt elvették, be biztos vagyok, és hát azért ott volt ezüstérem, bronzérem, és hát örülök, hogy ezeknek a éveknek. Magyar kupa, igen, de abban nem vettem részt, azt amikor idejöttem, akkor nyerték is, azt pont a Fradi ellen, ugye Budapesten 1-0-ra nyertek, és mi sajnos elvesztettük a Siófok ellen Székesfehérváron azt a kupadöntőt, de nem hiszem, hogy kellene panaszkodnom, lehet, hogy egy kicsit talán a válogatottság az több lehetett volna, de így is sikerült 37-szer ott lennem, hát is játszanom, mert ott voltam többször, csak nem játszottam. Így utólag pedig összehasonlítva most az ittenit, a mait és azt, teljesen más világ.
2: Emlékszem, hogy nagyon gyors voltál, ez még lehet, hogy onnan eredt, amikor apukáddal vadászni jártál, és nem lőni kellett a vadakat, hanem kergetted?
3: Volt olyan is, igen, mert akkor még egy kicsit más világ volt, tényleg igazad is van, mert akkor volt annyi apró vad, nyúlra gondolok, amikor még hálóztak, tehát élő nyúlokat befogtunk, és azt szállították ki, adták el jó pénzért Olaszország és Franciaországba. Na most ott ugye volt olyan, hogy volt egy kis doboz, egy ilyen fadoboz, amögé be kellett feküdni, mögötted a háló, és amikor a nyúl elment mellette, akkor kiabálva bele kellett hajtani, és akkor gyorsan oda szaladni, és két hátsó lábánál fogva kiemelni. Hát kellett futni, de egyébként a gyorsaság az nem onnan jött.
2: Honnan jött?
3: Nem tudom, én nagyon sokat voltam otthon egyedül, mert apám, anyám dolgozott, és én az udvaron kaptam egy piros pöttyös labdát, és az udvaron kergettem. Első kapu, hátsó kapu, labdát vezettem, kapura lőttem, ugráltam a kerítésre, mit tudom én. És nyilván alig vártam, hogy egyébként télen-nyáron, nem ilyen telek voltak, mint most, de télen-nyáron mi kint voltunk a focipályán, meg volt a társaságunk, nálamnál 4-5-6 évvel idősebbek között is, mi teljesen frankon el voltunk, játszottunk, ügyesek voltunk, és tényleg egy nagyon jó kis generáció volt, és gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy utólag is, hogy én a fizikai állóképességemet azt ott szedtem össze.
2: Persze, hát a háló megvolt a nyúlnál, utána megjött a háló itt a labdarúgópályán. Gólerősnek érezted magad, vagy volt, maradt benned gól?
3: Maradt, nem tudom, lehet, hogy furcsán hangzik, de szerintem nem. Belső berkekben mindig azt szoktunk mondani, én legalábbis azt mondom, hogy sokkal jobb előkészíteni, jobb érzés előkészíteni. Most bepasszolom a kapuba, akkor mi van? Hát jó, oké. Az más kérdés, hogy hát viszed 4-5 emberen a labdát, aztán egy lövőcsellen még kiugrik a kapus a szögletzászlóra, és akkor befejled. Az egy más dolog, de becselezed magad az alapvonalig, aztán a Verébnél, ugye, bocsánat, tehát a Józsi bácsinál, de mondjuk azt nyugodtan, hogy Verébnél megvolt az, hogy megvolt a gyorsaság. Józsi bá mindig mondta, leész az alapvonalra, de nincs időt fölnézni, akkor tudod, hogy ki jön a rövidre, ki jön az ötösön, és ki a visszaálló. És a Józsi bá mindig azt mondta, hogy ha le tudsz menni az alapvonalra, akárki, tehát nem csak én, ez bármelyikünkre vonatkozott, akkor gyerekek egy mindig maradjon a fertekbe. Az a védelem, amelyik a saját kapuja felé fut, az rendezetlen egy-kettő, az azt nézi, hogy te ott a szélen hova, vagy mit akarsz csinálni. Nem azt, hogy hova rúgod, hanem azt, hogy. És aki a saját kapuja felé fut, azt nem nézi, hogy mi van mögötte. És gyakorlatilag a Hanik Peti független attól, hogy rúgott nem tudom hány 11-est, úgy lett az első évben gólkirály, hogy visszarúgdostuk. Tehát nem a rövidre, nem löbbörtük át a hosszúra, visszarúgdostuk a 11-es, 16-os közé, ő ott egyedül érkezett, és passzolgatta be jobbra-balra a labdát. És ebben volt egy óriási látvány. Amit egyébként néha most is látok itt ebbe a csapatba is, de hát ugye főleg a Balázsnál voltak ezek, hogy nagyobb arányban egyébként be is jöttek, mostanában nem jön be annyira, de pontatlan, csak azért nem, egyébként meg óriási. Tehát az alapvonalról visszagurított, mindenki nézi, hogy most miért odaadtad, és akkor azt látod, hogy van egy üres ember, aki fölnéz és oda rúgja a labdát, hát ahova akarja, mert az utóbbi időben volt 3-4 egy ilyen szitu, hogy hát az égben ment az ötösről.
4: De te szerettél cselezni.
3: Hát én imádtam meg, én nekem, hát nem kötelező volt, hanem én a csapatban az a játékos voltam, aki piszkos utót rögtönözi, tehát én voltam az, aki kiszámíthatatlan. És egy szorosan védekező csapat ellen, hogyha te megversz egy embert, tehát ember fölén tud szerezni a mostani kifejezése, akkor nyert ügyed van, ha utána pontosan meg is tud játszani a lasztit. És én nekem a Józsi bá mindig mondta, hogy félrehívott, vagy nem hívott, volt, amikor a csapat előtt mondta, hogy figyelj, tehát elmondta, hogy az a védő, akivel én játszom, az, amit kell csinálni. Mit tud, mire figyeljek, és mivel tudom megverni most. Nem csak a gyorsaság, de nagyon-nagyon ilyen klassz dolgokat tudott mondani, és mindig bejött neki. Most azt, hogy te rögtönzöl, elengeded a lábad között a labdát, lehet, hogy az első nem jön be. De másodikra már nem a nyakadban van, hanem betartja azt a bizonyos követési távolságot, nevezzük ilyen csúnyán, mert nem tudja, hogy mit akarsz.
4: De neked nagyon jó volt a bal lábad, ezt használtad szabadrugásoknál, 11-est rúgtál?
3: Nem. Hát 11-est akkor rúgtam, hogyha mit tudom én, Magyar Kupa meccsen volt olyan egyébként pont a Siófok ellen, mi ejtettük őket, hogy 11-es egy ordinári sáros rossz időben játszottunk egy X-et ott Siófokon, és 11-esekkel jutottunk tovább, akkor rúgtam, de egyébként nem szerettem.
4: És a szabadrugást?
3: Az meg volt nálam a sokkal jobb lövő, a Hanik Peti, a Pócik Józsi, néha jöttem Miles Anyi is a külsővel, a Lötyivel, ahogy mondta a Józsivá, mert a két, ugye volt amikor egymás után kihagytuk a helyzeteket, vagy bocsánat, a 11-eseket, rosszul mondom én, kihagyta a Hanik Peti, kihagyta a Győző talán, vagy a Pócik Józsi, már nem tudom, és akkor Kovács Laci a kapus mondta, Józsivá, most már jövök, és akkor itt a régi pályán, nem tudom, talán lehet, hogy a Tatabánya volt, kaptunk egy 11-est, jött a Kokó, és lerúgta az óráról a nullát, úgyhogy többet nem bíztuk rá, visszaállt az eredeti rendbe. Nem.
4: Ugye egy ilyen holland játékstílusnak nevezték ezt, amit ti bevezettetek Magyarországon, és az első évadban több mint 100 gólt rúgtatok. Ez ennyire meglepte az ellenfeleket?
3: Igen, a második szándék, amit neked az előbb elkezdtem mondani, az a Visszagurítom című műsor. És tehát be volt osztva a hely, hogy felnéztél, ez se jó, az se jó, akkor megpróbáltál rögtönözni, nyilvánvaló. De ha a Szentes Lázárnak a nyakán két ember jött a röviden, akkor csak át kellett löbölni a hosszú oldalra, mert jött a Szabortó üresen. És onnantól fogva, amikor te szinte már átállsz, és a hosszú ötösre átjön a labda, van időd fölnézni, és nem mindig azt csináltuk, hogy bevertük egyből a kapuba, hanem nálunknál még jobban, tisztábban helyzetben lévő társunknak odarúgtuk, aki még le is vett, azt a bepasszolta. És ezek valahol a nézőknek óriási élményt adott, és a végén elvárták tőlünk.
4: Azt mondtad, hogy nem a gól volt az elsődleges, hanem inkább a gólpassz, de hát azért voltak góljaid is. Van emlékezetes gólod a bajnokságból?
3: Húha, nem tudom. Én nekem mindegyik az volt különben, de persze voltak, de meglepően, tehát nem a erebes korszakban, hanem volt később, talán itt, amit a Honvédnak rúgtam, talán 4-1-re vertük őket meg, és jobb oldali szöglet, tehát játékostársam, nem tudom már ki volt, az visszapasszolta a 16-ra. És 18-szor talán eltaláltam úgy a rövid felső kapufát, hogy lepattant a gólvonalra, visszament, és még másodszorra ment a... Tehát az is egy hatalmas lövés volt, ott tényleg egy nagyon jó kis szituáció volt, meg hát nyertünk.
4: Ugye akkor nagyon sok néző követelte a győri játékosokat a válogatottba. Te is említetted, hogy 37-szer játszottál, de hogy maradt ebben még például a 86-os világbajnokságon?
3: Hát igen, az egy ilyen... Eleinte úgy gondoltam, hogy jó, oké, rendben van, lett az a hatos, meg mit tudom én, ott az a társaság valami miatt szétesett. És nem játszottam, pedig aztán később, ahogy telt az idő, gondoltam, hogy jó lett volna játszani, de ennek meg volt az oka egyébként. Ugye mi úgy mentünk ki a világbajnokságra legalábbis Hanik Petivel, hogy Gyuri a mezei azt mondta, hogy olyan játékos nem akar kivinni, akinek nincs szerződése. Aztán végén azért kiderült, hogy azért soknak nem volt. Nyilván az a szándék volt, hogy ha bejön egy játék, akkor külföldre el tudja jól adni magát, de nem ez volt a lényeg, hanem hát minket el akart vinni, nem a Hanik Petivel, egy másik játékos társammal el akart vinni a Honvéd. Nem akartam elmenni Győrből, viszont előtte én itt eltöltöttem jó pár évet, és pontosan 8-at, és mondtam, hogy én szeretnék azért itt egy tuti hátteret, tehát én szerettem volna egy lakást kérni, amit nekem nem teljesítettek. Holott tudtam azt, hogy nem sokon múlott, tehát ez egy olyan akkori hozzáállás volt, és úgy csináltuk a Honvéddel a tárgyalást, mert a közben a Komora Imre fémjelzett Honvéddel akart vinni, hogy kiderüljön. Lejöttek az Imre bácsék, hoztak egy táska pénzt, már bocsánat, abban az időben egy táska pénzt, és mi mondtuk, hogy mi csak akkor megyünk, de nincs lakás, meg a... jó, oké, rendben van, és ők elmentek. De ők úgy jöttek ide, hogy a Hajszán azt tudja, hogy megy a Honvédba. Na most a Hajszán nem ment, és ugye akkor volt a Buda István vezette államtitkárság, tehát az Országos Testvényi Sporthivatalnak ő volt az első embere, vagy a magyar sportnak, és ugye a Komora meg ő nagy cimborák voltak, és én akkor, amikor mi az Erzsébet szállóba elbúcsúztunk, tehát elbúcsúztattak bennünk, és kimentünk Mexikóba, akkor tudtam, hogy nem fogok játszani. Aztán az utolsó meccsen, ugye volt ott egy olyan érdekes szituáció, hogy ha mi ott egy gólt rugunk, tehát kikaphatunk 6-1-re is, de rugjunk egy gólt, mert akkor legjobb harmadikként tovább tudtunk volna menni, és akkor van mit tudom én, 4-5 napunk, amikor még ott össze tudjuk magunkat szedni, és a Gyuri el is küldött melegíteni, elment a melegíteni, és közben becserélte a Bognár Gyurit. És ugye akkor nem volt ilyen 5-6 meg 7 csere, és hát több csere nem volt, azt tudtam, hogy nem fogok játszani, és be is akartam menni az öltözőbe, és a tatabányai masszőr, a édes Tubikám, Isten nyugosztalja, szaladt utánom, gyere kicsi, nem kell a valhén, gyere, és akkor visszaültem, aztán hazafelé a 8 órás repülőúton a Gyuri azért elbeszélgetett sok játékosra, köztük velem is, és elmondta, hogy ennek az becserélésnek az volt a lényege, hogy leszóltak, hogy nem megy, ő nem játszhat. És ennek az volt az oka, hogy nem mentem a Honvédba. Tehát innentől fogva tudtuk, hogy kiszólt le a VIP-ból. Hogy...
4: És legalább a lakás meglett?
3: Győrben meglett, persze, már másnap a fél győr azt harsogta, hogy a most már megmondom, a Turbék Pistával együtt voltunk így a jelöltek, és akkor behívtak bennünk a Városházára, és nem az, hogy meglett, még választhattunk is, hogy hol.
5: Akkor megértem.
3: Igen, négy évet aláírtunk, és gyakorlatilag így tehát nem kifizették, hanem ugye az OTP kölcsön 25 évre azt hiszem vállalati visszanemtérítendő kölcsönként kaptuk meg azt a 2000-es évek elején, 2005-6 körül járhatott le valahogy így ez a 25 év, úgy emlékszem rá.
4: Ez a győri csoda, ez tarthatott volna tovább is?
3: Igen, de tehát mi azért beleszaladtunk egy nagyon nagy ellenszélbe, ugye akkor is megvolt azért ez, nagyon megvolt ez a főváros centrikusság, minden Budapest, és hát azért azt nem vették jó néve, hogy meg is védtük a bajnoki címünket. Aztán a harmadikat itt a Honvéd ellen azt úgy csalták el, nyugodtan el lehet mondani, én szerintem, mert nyugodtan, tehát itt nincs vakker a játékvezető, úgy jött ki a játékos kiáróba, hogy ment a Magyar Lajoshoz, és mondta neki, Lajos, remélem azt tudja, hogy ma itt nem nyernek. Tehát most az egy kicsit bohótság volt, hogy a Szabó Ortó, a 160 centis Szabó Ortó ellökte a Nagy Antalt, és úgy lett a 11-es, hát vicc volt az egész. De mindegy, tehát az elment, nem engedték idehozni, a Józsibán meg akarta, semmi más nem kell csinálni. Kardos Józsi Rótranta, a két ország legjobb belső védője, vagongyár előteremtette azt, amit kellett. A Kardos már 3 hónapja felünk edzett, miután aztán visszahívták, és muszáj volt visszamenni, mert megzsarolták. És a Rótantit ide se engedték. Ha az a két belső védő megvan, akkor szerintem nálunk itt Győrben még egy 3 évig az aranyérmet így alá lehetett volna írni. Aztán ott mivel ilyen ellenszél volt, ugye jött a 86-os VB, amit a Veréb mondta, hogy egy bronzérem, és akkor a Veréb Józsvá mondta, hogy akkor ő most elmegy. És csinált nekünk egy csodálatos 5 évet, és gyakorlatilag mindannyian, akik ott játszottunk, azokból ő csinált legendát. Úgyhogy hálás, óriási köszönet neki.
4: De te voltál nála is válogatott, Verebes Józsefnél.
3: Igen, nála voltam utoljára, igen, a Szombathelyen, a horvátok ellen talán, igen.
5: Szlovénok
3: ellen, bocsánat, igen. Sőt, hát beálltam, aztán ott rúgtam szabadrugást, és a főső létszert találtam el a fene egyemek. Ha 1 centivel lejjebb megy, akkor lehet, hogy nem kapunk ki, hanem egy-egy a meccs. De azt hiszem, kikaptunk 1-0-ra.
4: És te azért elég sokáig tudtál játszani, meg azért kijutottál külföldre is, pedig abban az időben még nem volt könnyű.
3: Hát az egy kicsit már ilyen kényszer volt, hogy remélem a Gergely Peti nem haragszik meg, hát egy szállodamenedzser volt, de imádta a focit, és ő általa valahogy kikerültem Duisburgba, másodosztályba, első osztályba, nem játszhattam. Akkor még úgy működött, hogy 2 külföldi volt a csapatnál, és nem, 3 lehetett, és 2 játszott, ott, bocsánat, rosszul mondtam. Hát volt előttem egy hústorony orosz, meg egy center, meg volt egy belső védő, ez a Nijhuis, egy holland srác, aki aztán válogatottba is játszott, nem keveset. Tehát ki lehettem, láthattam azt a profi világot, ott voltam. Aztán 2 évért még, ami a csoda volt, az a Berlin, az a tenisz Borussia Berlin, az szerintem, tehát a másodosztály volt, és nekem az egy óriási élmény volt, mert egy hatalmas, csodaszép város, ugye Duisburghoz nem is lehet hasonlítani, hát az egy kikötő és iparváros, ott az acéllal, meg a nem tudom mivel, de Berlinbe minden nap óriási jó programok, jó társaság, kellemes csapat, és ott szenzációs jól éreztem magam. 2 évet töltöttünk ott is, aztán hazajöttünk. Nem tudom, miért jöttem haza egyébként a mai napig, mert maradhattam volna, de valahogy kaptam egy hívást egyébként. Havasi Misi, ő megkeresett, hogy ugye ő ott volt a vállalatban egy technikai vezető, és onnan ismertem őt, Páncsics Mikivel úgy karöltve, és engem megkeresett, hogy nem lenne-e kedvem. És én úgy indultam el Berlinbe.
4: Ez a Fradi volt.
3: Így van. Úgy indultam el, hogy a Fradiba jövök vissza, és nem Győrbe. és végül is fala, nem tudom, hogy miért, egyszer csak úgy vége szakadt, és meghiúsult, és akkor a Bolla Péter keresett meg. Szerintem a Bolla Péter, ugye itt volt sokáig technikai vezető, és ő talán még elnök is volt itt egy bizonyos időben, és akkor ő megkeresett, hogy nyilván hallotta a pesti dolgot, és megkeresett, hogy Gyutyi, gyere akkor vissza, és akkor visszajöttem. Csak ugye lett a Verebesnek a második korszaka, hát Győrbe, mert akkor jött vissza a Józsi Bá is.
4: De akkor már nem jöttek ezek a nagy sikerek.
3: Nem jöttek nagy sikerek, nem volt rossz társaság, különben Csertőit, most a Kuttort, a Végzolit, hát mindegyik sokszoros válogatott lett. Klaus Laci, ugye a feltörekvő fiatalok, a ifja Somogyi Józsi, Fehér Mikiről nem beszélve. Tehát ők fiatalok voltak, de az a generáció még annyira nem ért össze, meg azért voltak ott olyan játékosok mondjuk, akik hát nem akarok senkit megbántani, nem ütötték meg azt az etó színvonalat, amit meg kellett volna akkor ütni.
4: Ha már említetted a Nemzetközi Kupát, hát ott is alkothattatok volna maradandót, alkottatok olyat, amire emlékszünk, de nem biztos, hogy maradandót.
3: A legnagyobb, ugye én a Manchester-t nem éltem át sajnos, mert Mexikóba kaptam egy mágyulladást, és én akkor pont kórházban voltam, onnan néztem a meccset, de a Standard Liège az az 5-0. Hát ott az megint egy olyan meccs volt, hogy azzal a játék, azokkal a játék elemekkel, azokkal a taktika elemekkel játszottunk ott úgy tartalékosan, hogy az első 3-4 helyzet a miénk volt. Aztán ott a második fél elején elkezdte volt egy kiállítás, és akkor a második fél elején elkezdte a partjelző azt a játékát, hogy lekötötték a kezét, tehát hatalmas leseket elengedett. Tehát ugye videóztunk, visszajátszották, látszott.
4: Mindegy. Akkor még nem volt VAR.
3: Persze, így van, jaj, hál' Istennek nem volt. Mi voltunk a VAR meccs után. Hazajöttünk egy ötössel, és a Józsi mondta, gyerekek, hát most mit? A szokásos önbizalom, mit tudom én, tehát óriási volt. És 30 ezer ember kijött a meccsre. Azon múlott a mi továbbjutásunk, ott nyertünk 3-0-ra, azon múlott a továbbjutásunk, Szepesi Laci, hogyha az első 15 percben azt a két ötösről a fejesét, ha csak az egyiket befejeli, és előbb esik az első gól, aláírtam volna, hogy tovább megyünk. Túl későn rúgtuk az elsőt sajnos, bedaráltuk őket, meg voltak a helyzeteink, nem sikerült. Óriási meccs volt, én nekem az egyik legnagyobb élmény a válogatottnál, meg az angol meccs a Wembleybe. Kikaptunk 2-0-ra, az még a Mészöly Kálmánnál volt EB meccs, ott már nem osztott, nem szorzott. Az volt talán azt hiszem az ötödik meccsem, de hát az húha, az valami csoda volt ott játszani.
4: De neked a görögökkel ment jól, ott rúgtál EB selejtezőn is gólt, meg az olimpiai válogatottban is.
3: Igen, azok nekem mindig feküdtek aztán. Mindig azt vártam, hát oda mehetek, de nem mehettem sajnos.
4: Nem,
3: az volt a baj. Hát én utólag 15-20 év után megtudtam, hogy én például mehetem volna a Portóba. Nem, engedtek. Szánia János úr gondolta, hogy nem.
4: Ami így hiányzik belőled, mert a testalkatod az olyan, mint korábban, tehát filigrán ember vagy, nem is látszik rajtad a korod, pedig elárulhatom, mert férfiaknál lehet, hogy most már egy hónap múlva, hogy beszélgetünk, 65 éves leszel, csak a bajuszod nincs meg.
3: Jó, ennek története van, fajjaj, ezt most jól előhoztad. Mi jártunk 16 évig Spanyolországban nyaralni, mindig megvolt a kis helyünk ott Alicante alatt, és egy nyáron történt egy olyan dolog, hogy én rosszul mértem föl a dolgokat. Úszni azért annyira nem tudok, azt hozzáteszem, és úgy jöttem ki, hogy a gyerekem, tehát totál véletlen, elmondom az elejét is, reggel az ottani kínai boltba vettük ezt a hosszú ilyen nem tudom, hogy fönnmarad a víztetején, tudod, ilyen lehet belőle kört is csinálni, nem tudom, hogy hívják. És a gyerek, vagy jó, oké. És a gyerekem látta, hogy bajba vagyok, mert tehát azt csináltuk, hogy bementünk nyakig érő vízbe, néztük a hullámokat, és mindig a 7.-8. a nagy, és az így fölugrott, és kivitt a partra. Ilyen 15-20 métereket, és én rosszul számoltam ki, és nem kifelé, hanem befelé vitt. Na most a gyerekem kiszúrta, és oda jött, és oda nyújtotta ezt a valamit, és én ebbe belekapaszkodtam, és tőlem 3-4 méterre volt kihúzva a bójasor, aminek a madzagjába bele tudtam kapaszkodni, és most itt így beszélgetünk egyébként, ha ez nincs, akkor most nem beszélgetnénk. és akkor ott volt a lányomnak egy olyan ígéretem. Vagyis pontosabban a lányom mondta, hogy apa, azért, ja, mondom, tudom, sokkal tartozom neked, igen, annyival, hogy vágd le a bajszomat, és levágtam a bajszomat. Ez volt a története.
4: És azután nem neveztetted vissza?
3: Nem, mert én utána meg a feleségemnek hittem, mert az meg mindig mondta, hogy látod, de legalább egy 10 évet le tudsz tagadni. Én meg olyan hülye vagyok, hiú vagyok, hogy el is hittem.
4: És amikor befejezted a pályafutást, akkor hány éves voltál?
3: Hú! Levezettem Sopronba, aztán levezettem a Győri Dózsából, ugye visszamentünk NB2-be, aztán játszottam Ausztriába is 2 évet, és még a Győri Dózsába, tehát ilyen edzőjátékos, meg Nagy Szent János. Hát olyan 50 éves koromig biztos. Nem tudom pontosan, nem figyeltem.
4: De még itt játszottál, úgy tudom, Győrben a kispályán is a bajnokságban.
3: Hogyne, persze, most is megvan a kis társaságunk minden szerdán. Mindig kérdezik, hogy miért kispály? Hát szoktam mondani vízből, hogy azért, mert középpálya, de beállok a nagypályán a kezdőkörbe, akkor már nem látom a nagykaput úgy, hogy marad a kicsi. Aztán többet nem kell magyarázkodni, de egyébként meg egy nagyon jó kis társaságunk van, és jó, és odafigyelünk egymásra, és nem szakadunk el a sporttól, meg hát kell a mozgás.
4: Kedves hallgatók, a Bajnokok rovatának mai vendége Hajszán Gyula volt. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Nemzeti Sportkrónika.
0: Bajnokok, legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Ez korábbi műsorunk ismétlése. Bajnokok! A Nemzeti Sportrádió portré műsora.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A Bajnokok rovatának mai vendége Pádár Ildikó, akit beválasztottak a kézilabdázók hírességek csarnokába. Pádár Ildikó 6-szoros magyar bajnok, 7-szeres magyar kupagyőztes, Bajnokok ligája ezüstérmes, KEK ezüstérmes. A magyar válogatottban 202 alkalommal lépett pályára, és a csapattal világbajnoki ezüstérmet, Európa-bajnoki aranyérmet és olimpiai ezüstérmet nyert. Hallgassák meg Pádár Ildikóval készült beszélgetésünket. Gratulálok, most már nem csak a szurkolók körében lettél híresség, hanem hivatalosan is a hírességek csarnokába kerültél. Hogyan tudtad ezt meg?
6: Köszönöm szépen. Amikor a faházba itt edzést tartottam a gyerekeknek, pont a faház előtt voltam, és a felnőtt csapatunknak a masszőre, Maszarak Dóri jött, és akkor kiabált nekem messziről, hogy rád szavaztam. Mondom, hol? Hát aztán rád szavaztam. Jó, és akkor annyiba maradtunk, majd bementem a terembe, és akkor ott egy U18-as csapatunknak a játékosa szintén kikiabált, hogy Ildinén, én rád szavaztam. Mondom, mi ez a szavazás? Mondom, nem tudok róla. És akkor mondták, hogy a kézilabda szövetség oldalán van szavazás, és akkor megnyitottam, és akkor láttam, hogy van egy ilyen, hogy hírességek csarnokában a szavazás.

0: írták a honlapra, hogy mikor zárják le. Volt kedden sajtótájékoztató, akkor hozták nyilvánosságra, és akkor tudtam meg én is, amikor mindenki más.
1: Hát gondolom, hogy azért ez egy jó eső érzés, de hát jár is neked.
0: Köszönöm szépen, nagyon jó érzés volt, hogy egyáltalán gondoltak rám, én is bekerülhettem a névsorba, és az még nagyobb örömmel töltött el, hogy nagyon-nagyon sokan rám szavaztak, és így én kerültem be a hírességek csarnokába.
1: Van már a Fradiból több társad?
0: Kökénybe a. Legalább a Farkaság is benn van már.
1: Hát a ti páros kapcsolatotok az mindig is híres volt, most már itt is párban vagytok.
0: Igen, azóta együtt dolgozunk tulajdonképpen. Tehát ő, amikor ide került a Fradiba, akkor tényleg egy olyan zseniális irányítót kaptunk ő általa, aki tényleg mindig meghatározta a játékunkat támadásban, meg védekezésben is. Nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy meddig gyakoroljátok ezeket a mozdulatokat, vagy ezt a kapcsolatot, a kökei és te, mondom, sem eddig. Mondom, persze edzésen gyakorol az ember, megcsinálgatjuk, de igazából ez annyira ösztönösen jött a kökének is, meg nekem is, meg annyira kialakult tényleg ez a kapcsolat, ő mint irányító, én mint beálló, hogy tényleg ez hosszú éveken működött a Fradiba és a válogatottba is. Utána én, ahogy befejeztem az aktív pályafutásomat, elkezdtem utánpótlás edzőként dolgozni itt, ő meg tulajdonképpen vezetőként, úgyhogy ugyanúgy megmaradt a kapcsolat, munkakapcsolat, mint ahogy játékosként.
1: Ezt úgy képzeljük el, hogy ott állsz a hatos vonalon, látod, hogy Kök elindul balra, vagy jobbra, vagy másfele néz, és akkor tudtad, hogy mi fog következni?
0: Abszolút, igen. Tehát ez tényleg így volt. Tehát, hogy valahogy éreztük egymás mozgását. Ő is tudta, hogy én abból a szituációból, ahova ő megy, hova fogok lemozogni, vagy éppen zárni fogok, és akkor be tud jönni a zárásomba, vagy lőni tud. Tehát úgy tényleg ez így ösztönösen bennünk volt ez. Tehát nem kellett úgy külön órákon keresztül gyakorolni, hogy hú, ha én ide megyek, akkor ő hova megy, és fordítva. Tehát ez úgy jött magától. Persze a védőktől is függött, hogy ezt meg tudtuk-e oldani, vagy nem, de hál' Istennek legtöbbször sikerült.
1: Mióta vagy beállós poszton? Mert hát azért kézilabdában nem rögtön oda teszik az embert, hanem végigjár akár több posztot is.
0: Átlövőként kezdtem. És amikor Egerbe játszottam, a felnőtt csapatnak is tagja voltam már, és akkor elmentünk egy tornára, megsérült a beálló, és az edző akkor engem küldött oda be a helyére. És igazából megmondom őszintén, hogy már akkor is úgy éreztem, hogy nem volt rossz az a poszt, és jól éreztem magam ott, talán lőttem egy-két gólt is, és akkor utána valahogy ez úgy megmaradt, hogy felnőtt csapatba beállóként, ifi csapatba átlövőként játszottam, és amikor fölkerültem a Ferencvároshoz, akkor ugyanez volt, hogy itt is a Fradiban még ifistaként lőttem a gólokat, meg pályán voltam átlövőként, de a felnőtt csapatban bizony már a beálló poszton edzettem és játszottam. És ennek örülök is egyébként, mert nem hiszem, hogy egy ilyen karriert elértem volna átlövőként, de így, hogy így a szerencse így hozta beálló poszt, úgyhogy ennek így örültem. Most már főleg utólag az ember, hogy ilyen eredményes voltam ezen a poszton.
1: Ugorjunk egy kicsit vissza az időben, hogy egyáltalán hogy jött a kézilabda?
0: Általános iskolában, ugye hát én vidéken, kisfaluban nőttem föl, ott is voltak ilyen spartakiádok, tehát ilyen kislabdadobás, távolugrás, ilyenekre vitt a testnevelő tanárunk, és Besenyei János, aki 10 éves voltam, talán úgy ötödikes, akkor mondta, hogy menjek le edzésre, de nem tudtam, hogy milyen edzésre, de hát sport, mozgás, elindultam, és kiderült, hogy ez a kézilabdáról szól. És szintén jártunk ilyen tornákra, versenyekre, és látszott, hogy úgy van tehetségem hozzá, tehát nem állt tőlem messze, meg nem törtem ketté a labdát, és ő ajánlotta, hogy menjek Egerbe a Szilágyi Erzsébet gimnáziumnak a sporttagozatára, és akkor ott egyértelműen adódott, hogy akkor az Eger elsőbe folytatom a kézilabdás pályafutásomat. Hát tulajdonképpen én így indultam el, majd utána 17 évesen hozott el a Ferencváros.
1: Tehát a mai gyerekek már 6 évesen, 5 évesen akár szivacs kézilabdáznak, te meg később kezdted egy 5 évvel. Ez nem volt hátrány a mostani világhoz képest?
0: Akkor nem volt hátrány, most már, hogyha valaki 17 évesen kerülne be a Fradiba, akkor már be se tudnak kerülni, megmondom őszintén, vagy be tudna, de olyan extra meg, tehát, de elkezdeni kézilabdázni, az biztos, hogy nem. Tehát itt már tényleg 5-6 évesen muszáj, hogy a gyerekeket összeszedjük, meg próbáljuk őket becsalogatni, kézilabdázni, de mondhatom azt, hogy azért a Ferencvárosnak vannak olyan hagyományai, van olyan neve, hogy még azért vonzza a gyerekeket, csak nekünk azért van szükségünk arra, hogy tényleg ezeket jobban összeszedjük, ezeket a gyerkőcöket, akár lány, akár fiú vonalon,

0: Mert annyira sokfajta olyan dolog van már a mai világban, ami elviszi őket, tehát egy nagyon sok sportág elviheti, tehát a művészet, a tánc, a zene, tehát nagyon-nagyon sok minden, nagyon sok olyan terület van, amiben ők kibontakoztathatják magukat, és ezért is fontos az, hogy minél több lányka vagy fiú legyen ott 5-6 évesen, hogy utána tényleg föl tudjuk őket nevelni, vagy tovább tudjuk léptetni a följebb levő korosztályokhoz.
1: Igen, hát gondolom a te idődben többen voltak, akik sportolni akartak, ez volt egy ilyen kitörési lehetőség is. Ti sportcsalád voltatok? Hát a tesód is kézilabdázott.
0: Igen, sportcsalád, de igazából leginkább anyukám révén. Tehát az anyukám nagyon szeretett atletizálni, magasat ugrott, de kézilabdázott is. Például hát a régi fradi focisták a kezdő 11-et, azt folyamatosan fújta kívülről, tehát én ebben nőttem bele. Apukám nem tudom miért vasas drukker volt, de az anyu az ízig-vérig fradista. De annak ellenére én nem azért kezdtem el sportolni, mert a család is azért, hogy sportos beállítottságú volt, meg az anyu is kézilabdázott, csak egyszerűen szerettünk mozogni. Tehát vidéken erről szólt gyerek éveink, hogy kimentünk, futottunk, tollasoztunk, tehát hogy mozogtunk. Ugye ezt én is szerettem, és akkor ez így alakult, hogy ez lett a kézilabda, és akkor ez így már jött minden magától. Meg a másik a Ferencváros, tehát hogy én nekem nagyon sokan, hogy ez az álma, az az álma, nekem nem voltak ilyen álmaim, mert én bele sem mertem gondolni, hogy egyszer majd én a Ferencváros vagy egy válogatottnak a játékosa lehetek. Tehát, hogy én elkezdtem kézilabdázni, és kézilabdáztam. Tehát, hogy úgy tetszett, jól éreztem magam, jól is ment, tehát, hogy megvolt az a sikerélmény is. De én igazából akkor mertem tovább lépni, vagy mertem álmodni, amikor fölkerültem a Fradiba, már a felnőtt csapat stabil tagja lehettem, és 1990-ben Laurenc Laci bácsi szövetségi kapitány meghívott a válogatottba. Tehát igazából nekem, vagy bennem akkor tudatosult ez az egész, hogy hoppá, hát egy ilyen lehetőség van előttem, most már igenis álmodhatok nagyobbat, meg egyáltalán álmodhatok arról, hogy ilyen vagy olyan eredmény, vagy magyar bajnok legyek a Fradival, vagy éppen világ eseményekről én éremmel térjek haza a válogatottal.
1: Neked volt időszak, amikor a testvéreddel együtt futott a pályafutásotok párhuzamosan, Margóval?
0: Igen. A Margó, amikor, hát 5 év van közöttünk, és amikor a Margó 8-os volt, befejezte az általános iskolát, 14 évesen került föl a Fradiba.
1: Kitapostad egy picit az ösvényt?
0: Egy kicsit igen, de ő erre azt mondaná, hogy jaj, hát persze az anyuék is azt mondták, hogy de jó, hát ott lesz úgyis a nővéred, majd vigyázz rád. Soha nem volt velem, mindig máshol volt. Tehát ő ezt mondaná, hogy nem vigyáztam rá. De azért persze figyeltem rá, de neki azért ilyen szempontból könnyebb volt, mert amikor én fölkerültem Pestre, én egy tök idegen környezetbe kerültem, tehát Pesten nem volt olyan rokonság, aki ebbe segített volna, hogy én mikor, hova, merre menjek, hogy közlekedjek. Tehát nekem a Fradit megszokni, az új kollégiumot, az új iskolát, ráadásul az egész Budapestet, tehát tényleg néha se tudtam, hogy az aluljáróból melyik lukon jöjjek ki. Tehát, hogy azért volt egy kemény év az elején, amit nagyon meg kellett szoknom mindent, és beletanulnom mindenbe. De azért természetesen a Margónak ilyen szempontból egy picit könnyebb volt, hogy azért itt voltam neki.
1: Játszottatok is együtt?
0: Játszottunk együtt. Most az időpontot meg nem mondom, mert ő 20 évesen már eligazolt Szekszárdra. De játszottunk is együtt, mert utána az András visszahívta a Fradiba egy 4 évre, és akkor játszottunk együtt is. Azokból jött ki nagyon jó kis sztori, amikor egymás ellen játszottunk, tehát azért az nem volt egyszerű egymás ellen játszani. A Margó akkor Szekszárdon NB1-be játszott, és a család levonult Szekszárdra. Szekszárd-Fradi bajnoki mérkőzés volt, és egy szekszárdi szurkoló bácsi nem bírta kés szünetbe, oda ment az anyukámékhoz, hogy ne haragudjon, de döntsék már el, hogy kinek szurkolnak, mert szurkoltak a Szekszárdnak, szurkoltak a Fradinak, és az anyukám még meg pedig mondták, hogy hát ott az egyik lányom, ott meg a másik. Most mit csináljunk? És akkor nevetett a bácsi, és mondta, hogy megérti. Vagy például volt olyan, akkor a Margó Vácon játszott, hát szintén NB1-be, mert hát ő is NB1-be tolta végig a pályafutását, hogy fú, hátulról valaki olyan brutális módon lerántott, és fú, nagyon a földre kerültem, és úgy, jó, oké, és most fú, nem tudom, fölnéztem, és mondom, nem tudom, mit fogok mondani ennek a védőnek, aki ezt a csúnyaságot elkövette velem, és még föl se álltam a parkettáról, csak fölnéztem, és így a húgom nézett le rám. És akkor vettem egy nagy levegőt, és akkor mondtam, hogy jó, majd otthon megbeszéljük ezeket, de egymás ellen is, vagy amikor együtt játszottunk, az is nagyon jó érzés volt egyébként. Sokszor azért jobban izgultam, hogy neki jobban menjen a játék, mint nekem.
1: Persze te azért egy olyan poszton játszottál, amiben most aztán bőven nem bővelkedünk, de annak idején se volt olyan sok beállós. Ott könnyebb dolgod volt, mint lövőben neki?
0: Régebben azért majdnem minden posztra volt a válogatottnál is egy 3-4 jó játékos. Tehát azért nekem is az volt a jó, hogy olyan beállókkal kezdhettem az elején, akiktől tanulhattam, viszont ők már egy-két év után abba hagyták, lemondták a válogatottságot, vagy abba hagyták az aktív játékot, és mivel Laci bácsi engem tényleg 20 évesen behívott a válogatottba, úgy benne is maradtam, de hát persze nagyon sokat kellett ezért dolgozni, és nem, tehát, hogy én ezt nem tudom elmondani, vagy nem is mondhatom el, hogy én hosszú éveken keresztül ültem volna csak a kispadon, és ugyanez volt a jellemző a Fradiba is, tehát igazából, amikor én ide kerültem, szintén abba hagyták a játékot, az előttem levő beállók, és így mondhatom azt, hogy így simán oda kerülhettem a pályára. Ki kell használni egy ilyen lehetőséget, azt gondolom, hogy nekem így sikerült is, úgyhogy tulajdonképpen én nem volt az, hogy így a kispadon ültem volna éveken keresztül.
1: Persze azért sokat változott a kézilabda, most azért a belső posztokon folyik javarészt a játék, de azért a beállósok jobban játékban vannak még most is, mint mondjuk a szélsők. A te idődben ott meg még nagyobb lehetőség volt beállós poszton?
0: Én azt gondolom, hogy a beálló játéknak a fontossága a mai játékban is nagyon-nagyon fontos. Gyorsabb a támadások, tehát hogy több támadásszám van, gyorsabb lett a kézilabda, atlétikusabbak is lettek szerintem a játékosok, akár a női, akár a férfi vonalat nézzük. És az, hogy most hogy teremti meg a helyet például egy beálló az átlövőknek, a belső poszton játszóknak, vagy mennyire tud üres területekre lemozogni, mennyire tudja átvenni a játék ritmusát, az a mai játékban is nagyon-nagyon fontos. De fontos volt természetesen a mi időnkben is, tehát egy beálló hogy segíti, hogy készíti elő a mozgásokat támadásba, úgyhogy ezek között talán nem tennék annyira nagy különbséget, tehát persze valamennyit változott, de ugyanolyan fontos, mint a mi időnkben volt.
1: Persze ez egy különleges szituáció, hiszen nagyon sokat vagy háttal a kapunak.
0: Igen, ezt néha nehéz is tanítani, akár gyerekeknél is, ugye gyerekekkel dolgozok, nehéz is, tehát hogy ezt érezni kell, tehát hogy háttal állsz a kapunak. Nagyon ritkán van olyan, hogy pont a kezedbe esik a labda, pont a kezedbe adják a labdát, tehát még meg is kell szerezned azt a labdát, amit bejátszanak neked, plusz ott van azért egyik védő az egyik, a másik védő a másik oldaladon, néha a nyakadba húzzák, tépik a mezedet, neked akkor valahogy össze kell kaparni azt a labdát, és még kapura fordulni vele, de ne lépjél vonalra, nézd a kapust, hogy mozog, tehát azért ez egy nagyon összetett, tehát igazából a beállóknak vannak olyan momentumai, olyan technikai dolgok itt a beállójátékban, amit nem is biztos, hogy úgy meg tudsz tanítani, hanem ösztönösen érezni kell. Tehát tényleg én is elmondhatom magamról, hogy talán, hogyha pályafutásom során egyszer-egyszer vonalra léptem, annál többet valószínűleg nem, de valahogy ösztönösen éreztem, hogy kell fordítani a lábfejemet, hogy kell kapu irányába mozdulni, mert azért olyan felkészítést én azért vidéken, se általános iskolában, se Egerben nem kaptam, mint amit már most tudunk a gyerekeknek adni, vagy olyanok a körülmények, hogy ezeket már jobban meg tudjuk tanítani. Tehát én, amikor 17 évesen fölkerültem a Fradiba, én akkor kezdtem el tanulni, meg technikai dolgokat is átvenni, de ez a beálló játék, ez már bennem ösztönösen bennem volt. Tehát nekem nem kellett 17 évesen megmondani, hogy ne lépjél vonalra. Én ezt már tudtam, de ez ösztönös volt.
1: Kétfajta beállóst szoktam én megkülönböztetni, akik termetüknél fogva azon a poszton játszanak, meg azért régen voltak alacsonyabb, de jól mozgók, például Kocsis Böbe, ugye világszínvonalon játszott ő is. Te a kettőnek voltál az ötvözete a kétfajta játékos típusnak?
0: Talán igen. Igen, a Böbével teljesen más típusú játékot játszottunk, de én azt gondolom, hogy ez egy csapatnál nem rossz, hogy van két ilyen beálló. Nekem az elsődleges volt, mivel az alkatom is másabb, mint a Böbéjé, többet tudtam zárni, tehát le tudtam jobban szorítani a védőket, hogy nagyobb terük legyen, nagyobb lehetőségük legyen az átlövőknek az átlövésekre, a lövésekre, de ha kellett üres területre is lemozogtam. Mondhatom azt, hogy talán mind a kettőnek, de leginkább az előkészítésekbe, a zárásokkal vettem ki a részemet.
1: De te védekeztél is.
0: Igen, igen, hármas védő, kettes védő, úgyhogy az is benne volt, igen.
1: Ugye Kocsis Böbével csak a válogatottban tudtál együtt játszani, de egymás ellen meg nagy csatákat vívtatok.
0: Igen, amikor ő a Dunajovárosba játszott, mi meg ugye a Fradiba, A két csapat azért küzdött a bajnoki címért egy párszor. A Böbe is egyébként, a Böbér is az volt a jellemző, hogy nagyon akart, nagyon küzdött, egy olyan harcias típusú játékos volt ő is. Ő benne is benne volt a munka, tehát én is mindig azon voltam, hogy tényleg azt a munkát megcsináljam, tehát munka nélkül nem lehettem én se eredményes, tehát én tudtam azt, hogy főleg amikor ide kerültem, ahhoz, hogy én bebizonyítsam, hogy ide való vagyok, akár a Fradiba, akár a válogatottba, hogy nekem azért nagyon-nagyon sok mindent meg kell tenni, és mivel látták, hogy ez így is van, tényleg a csapat is nagyon hamar elfogadott, ráadásul nagyon sokat segítettek, tehát egy olyan jó közegbe kerültem, akik tudták segíteni a fejlődésemet, és nekik is része volt abban, hogy én ilyen eredményeket elérhettem.
1: Ugye 6-szoros magyar bajnok vagy. Melyik volt az első, arra mindig emlékszik az ember?
0: 93-as, 94-es évben, mert 92-ben jönt hozzánk Németh András, és akkor majdnem kiestünk az NB1-ből. András átvette a csapatot, és egy év alatt másodikok lettünk a bajnokságba, és megnyertük a Magyar Kupát, tehát igazából a következő évben már mi lettünk a bajnokok, de tényleg ott első évben, amikor másodikok lettünk, a Vasassal küzdöttünk nagyot, az ilyen két győzelemre ment az a bajnoki cím, és tényleg az akkori Vasast megszorítani, meg akkor meg is vertük, mert itt a Vasas nyert, mi elmentük a Fáy utcába, akkor ott mi nyertünk, és a harmadik meccs döntött el, hogy ki lesz a bajnok, és azt ráadásul a BS-be rendezték. Föladtuk a pályaválasztást, pontosan azért, hogy így első év után minél több szurkoló lásson bennünket, de mindegy, hát azt elveszítettük, de így is nagyon örültünk annak az évnek.
1: Azért volt még mellette őt, melyik volt az utolsó?
0: Ne kérdezz ilyeneket. Nem tudom.
1: Nem vagy egy ilyen statisztikus alkat?
0: Kérdezz meg a Kökét, ő tudja. Nem, csak azt tudom például, hogy a 7 magyar kupa győzelmem is van, és pont azzal fejeztem be a pályafutásomat egy magyar kupa győzelemmel, és ráadásul, ha jól emlékszem, a Pálinger Katinak én lőttem az utolsó gólt, és így zártam le a pályafutásomat, de erre nagyon emlékszem. Úgyhogy a többit azt elő kell venni a kis okost, és utána nézni, mert így fejből néha már összecsúsznak az évek.
1: Ugye, ami hiányzik talán a te életedből, vagy a pályafutásodból, az egy BL győzelem.
0: Igen, vagy a BL, tehát hogy egy nemzetközi kupa győzelem mindenképpen. Azt sajnálom egyébként leginkább, hogy az első induláskor nem tudtunk győztesek lenni. A Brémával küzdöttünk nagyot, és ott is sajnos csak a másodikok lettünk, pedig ahhoz nagyon-nagyon közel voltunk. De utána még sikerült BL döntőt játszani, de hát Szkopjéval azért nem volt egyszerű, meg hát nem olyan volt az akkori rend, mint most a lelátókon, tehát nagyon sok helyen.
1: Hát ott még dohányoztak. Meg úgy viselkedtek.
0: Igen, tehát a viselkedés, a fújolás, a köpködés, mert az is volt, hogy bencigiztek a terembe, tehát nagyon-nagyon sok olyan tényező volt, de ezt mi próbáltuk kizárni, tehát egy ilyen egy sportoló, meg kell is, hogy ezeket kizárjuk, az ilyen körülményeket, de azért nem, hogy egyszerű meg akkor a Szkopjének is nagyon-nagyon jó csapata volt, pedig ahhoz is nagyon közel álltunk, úgyhogy sajnálom, hogy pont a nemzetközi kupa nem lett meg.
1: 202 válogatottság jutott neked, meg hát azért abban igen szép eredmények.
0: Igen. Igen, annak örülök, hogy tényleg így a 200-as határt is sikerült túlépnem, de tényleg ami a legnagyobb dolog, hogy amilyen világversenyeken indultunk, amilyen eredményesek voltunk, az nagyon jó volt. Tehát igazából a Fradinak is, meg a válogatottnak is azt mondhatom, hogy ez egy kicsit ilyen aranykora volt, mert mind a kettő nagyon-nagyon jó ment, eredményes volt, és tényleg a válogatottban is együtt tudtam játszani akár a Kökével, akár a Farkassággal, tehát az a megszokott páros-hármas kapcsolatok ott is működtek, és tényleg ami nagyon jó volt, hogy ezek akár Európa-bajnokság, világbajnokság, olimpia, tehát mind a három ilyen versenyről, világversenyről vannak érmeink, de ami tényleg, nagyon sokszor kérdezik, hogy de hát a legjobb, meg választ ki, meg nem tudom, nem tudok választani, viszont az meghatározó volt az én életemben is, amikor a 1995-ben az osztrák-magyar közös rendezésű világbajnokságon vettünk részt. Egyrészt azért, mert ezüstérmesek lettünk, másrészt azért, mert hazai közönség előtt játszhattunk, és egy olyan mélypontról indult el a válogatott, a C csoportból, került vissza az elitbe, és az a világbajnokság elindított megint itt a kézilabdás társadalomban, meg a szurkolók között is egy olyan folyamatot, ami tényleg úgy meghatározta a következő éveket, mert zseniális volt itthon játszani akkor. Egy ilyen közönség előtt tényleg eredményesek voltunk, és szerintem az is adott egy ilyen nagy lökést a csapatnak.
1: Ugye Európa bajnoki arany, világbajnoki ezüst, olimpiai ezüst, de hát ez könnyedén lehetett volna arany is, akár a két ezüst.
0: Ez is egy visszatérő történet, vagy kérdés mindenkitől. Tehát nagyon sok emberrel azért találkozok, vagy az utca embere, vagy szurkoló, vagy ismerősök, hogy de hát az a Sydney döntő. És akkor mondom, hogy igen, azért egy olimpiai bronz után ez egy ezüst, tehát már az egy előrelépés, viszont arra nagyon sokan emlékeznek, hogy jutottunk be a négybe egyáltalán. Tehát, hogyha az nincs meg, akkor még ezüstérem sincs. Tehát az osztrákok 3 góllal vezettek, amikor talán 1,5 perc volt hátra, és nekünk azt meg is fordítottuk ezt a mérkőzést, és utána verekedtük be magunkat a legjobb 4 közé, és utána tényleg egy olyan felszabadult játékot játszottunk akkor a világ legjobb csapatának kikiáltott norvégok ellen, hogy sima győzelem volt, és így jutottunk be a döntőbe. Tehát én azt mondom, hogy ez a magyar válogatott, lehet, hogy amit kaptunk az osztrákok ellen, azt a dánok ellen elvette a döntőbe, nem tudom, de akkor még ez az ezüstérem se lett volna meg. Úgyhogy akkor abban a pillanatban nagyon rossz volt, tehát persze, hát mindenki a csírt, zokogolt, elveszítettünk egy olimpiai döntőt, egy aranyérmet, hát ez a úristen, hát ez a csúcs lett volna. De aztán eljöttünk, hogy van egy ezüstérmünk, tehát hogy ne sírdogáljunk, mert már az is nagy dolog, hogyha valaki elindul egy olimpián, tehát kvalifikálja magát, ott lehet, mi meg... Úristen, hát döntőt játszottunk, és azért már ezt másképp fogja fel az ember, meg amikor hazajöttünk, akkor tényleg a szurkolók olyan cukin fogadtak bennünket, mint hogyha aranyérmet nyertünk volna.
1: Mondtad, hogy a statisztikákat nem figyeled, nem szereted, de azért van valami vitrined, ahol ezeket az érmeket, kupákat tartod?
0: Ó, persze. 96-ban, amikor megszereztük a bronzérmet, akkor rá egy fél évre otthon voltam az anyukámnál Kömlőn, és akkor fölhívott egy bácsi telefonon, és hogy szeretne eljönni, meg hát ő tulajdonképpen egy múzeum igazgatója Egerbe, és hogy találkozzunk. Hát mondtam, hogy jó, persze. Na most ide jött Feri bácsi, annyit mondott, hogy lesz majd egy valami konferencia ott Egerbe, az Egri Sportmúzeumba, és hogy bővítsük egy kicsit a dolgokat, szeretné elkérni határozatlan időre a bronzérmemet. Fú, hát mint a szívemet tépték volna ki, vagy én nem is tudom. Na jó, hát de tényleg Eger, onnan indult a MER, jó, Feri bácsival megegyeztünk, és akkor odaadtam neki az érmet, és akkor tényleg eltelt egy fél év, egy év, és akkor az anyukámmal beszélgettük, hogy hát de jó lenne megnézni, hogy hol van az a bronzérem, tehát hogy hova került meg, oké, Eger, meg nem tudom, felhívtuk Feri bácsit, hogy mondta, hogy persze, menjünk be, meg nem tudom, és bementünk, és hát úristen, tehát az a... Feri bácsiról tudni kell, hogy Eger miről híres, úszás, vízilabda, stb. Leginkább ez a két sportág nagy hagyományai vannak, és az szépen elkezdte így az erekéket gyűjteni, a kupák, az iratok, az érmek, én nem tudom, minden. Utána már ilyen kibővült ilyen olimpiai dologgá az egész, tehát az olimpiai fáklyáktól a zászlókon át. Tehát, hogy olyan erekéket gyűjtött össze, hogy így álltunk az anyukámmal, hogy úristen. Na most jött a Sydney ezüstérem, és akkor hívtam Feri bácsit, hogy jöhet érte. Tehát, hogy akkor már tudtam, hogy jó helyen van az érmem. Tényleg minden nélkül, minden fájdalom nélkül odaadtam az ezüstérmemet Feri bácsi, csak hogy ezt is tegye a bronzérmem mellé az Egri Sportmúzeumban.
1: Ez most is ott van?
0: És az most is ott van, és utána még a többi érmemet is, az Európa-bajnoki érmem, a VB érmem, akkor egy-két ilyen részvételi érem, akkor olimpiai ruhám, tehát van egy kis külön vitrinem, Egerbe a sportmúzeumban is, meg otthon is. Fú, várjál!
2: Meghalt
0: azóta. Tudom, csak meghalt azóta, és annyira szerettem, tudod, hogy...
1: Ugye említetted már a beszélgetés elején, hogy edzés van, éppen most itt súlyzóznak a lányok, készülnek a bajnokságra. Te még aktív vagy?
0: Kézilabdában már nem. Egyébként mozogni kell, mert azért tényleg itt a 10-20 évek alatt az ember ebben nőtt bele, meg a mozgás töltötte ki az életünket, És hogyha nem mozogsz annyit, azért mi is érezzük, hogy a kilók csak jönnek. Kézilabdázni már nem. Persze, hogy a lányoknak megmutatok sok mindent, de azt is már jó, be kellene melegítenem, hogy nehogy véletlenül megsérüljek, vagy meghúzódjak, mert azért már az a mi öreg csontjaink nem úgy működnek, mint 20-30 évvel ezelőtt. És tehát persze azért bemutatok nekik dolgokat, vagy beállok passzolgatni, vagy ilyesmit, de úgy effektíve a kézilabda már nem. Viszont így járok konditerembe, spinning, egy kis futópadon futás, meg most már rendszeresen heti két alkalommal járok konditerembe, van egy személyjegyzőm. Én ehhez szoktam hozzá, tehát hogyha megbeszéljük, hogy hétfő este 7 óra, akkor nekem hétfőn este ott kell lennem. És ugye szintén ebben nőttem bele, hogy nekem megmondják, hogy mit kellett csinálni edzésen, és most is úgy van. Én azt, hogy most lemenjek valahova magamtól, persze, lemegyek, de lehet, hogyha úgy megyek haza, hogy fáradtabb vagyok egy kicsit, akkor azt mondom, hogy dehogy is, hát otthon maradok, leülök, otthon maradok a tévé előtt, vagy veszek egy könyvet a kezembe, így meg, hogy megbeszéljük, úgy le kell mennem. És nekem is jól esik tényleg egy kicsit az ember izomzatát egy kicsit felfrissíteni, meg karban tartani, és kondizni mindig is szerettem. A futást azt már el tudom hagyni, mert az nem volt a kedvenc, nem tartozott a kedvenceim közé, de a konditermet azt imádom, egy kicsit erősítő jellegű edzések, és ezt így heti kétszer egy alkalommal ez belefér az életembe, és kell is.
1: Nem tudom, hogy a múzeumban mi van kiírva, vagy most, ha halhatatlanná váltál, az lesz kiírva, vagy Pádár Ildikó, vagy hogy a Párduc?
0: Pádár Ildikó, a Párduc.
1: Hány éve kísér már ez a név?
0: Júj, nagyon régen, még a 90-es évek. Kokainé Molnárbőben a balkezes jobb szélsőnk ragasztotta rám. Valahogy egyszer csak jött, hogy a Párduc. És akkor hát valószínű, meg ő is mondta, hogy hát mert úgy küzdesz, mint egy Párduc, meg fekete haj, meg Pádár Párduc, P.A. Nem tudom, és ott valahogy így alakult ki az egész, és tényleg nagyon sokan a szurkolók is Párducnak hívnak, és az már úgy tényleg rajtam maradt. Megszoktam, tehát sokszor az Ildikóra nem hallgatok, de a Párducra igen.
1: Hát gratulálok még egyszer a halhatatlanságodhoz.
0: Nagyon szépen köszönöm.
3: Kedves hallgatók, a Bajnokok rovatának mai vendége Pádár Ildikó volt, akit beválasztottak a kézilabdázók hírességek csarnokába. Köszönjük a figyelmüket, Balogh Balázs. Adásunkat ismételten meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Nemzeti Sport Krónika.
4: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere Korsubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthosszat előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A csatát én nyertem!
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sport Rádió birkózás magazinja. Minden, ami a birkózó szőnyegen és körülötte történik. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 35. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Mai vendégünk Süle László, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia kurátora, és itt van velünk az MBS Média Bizottságának elnöke, Deák Zsigmond is. Szervusztok, köszöntelek titeket a stúdióban. Az előző adásban az U17-es, most pedig az U20-as világbajnokság adja a témát, hiszen nemrég ért véget a pozsonyi esemény, ahol egy ezüst és 4 bronzérmet szerzett a magyar csapat. Ráadásul mind az 5 magyar érmes a Kimba akadémistája. Kezd beérni a munka gyümölcse?
4: Köszönöm szépen a meghívást, sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Igen, nagyon örültünk ennek az eredménynek, amit talán lehetne úgy is minősíteni, hogy áttörés történt a munkánkban. Ugye 5 esztendeje megy a teljes programunk, illetve volt egy 10 fős csapat, aki már 6. esztendeje volt nálunk legkorábban, és azt lehet mondani, hogy az 20-as korosztályban az acceleráció miatt, illetve a nagybirkózó nemzeteknek a sokkal nagyobb merítési lehetősége miatt nagyon nehéz európai országból eredményt elérni, és ennek ellenére nekünk sikerült megszerezni ezt az 5 érmet. És hát akik itt eredményt értek el, azok mind 5 esztendeje nálunk pallírozódnak. Tehát azt lehet mondani, hogy bebizonyosodott az, hogy a központi felkészülés, illetve az, hogy tényleg a legjobbak egymásnak is ingert adva, egymástól szerezve, ha együtt készülnek, remek edzők alatt, akkor bizony komoly eredményt tudunk elérni. És fontos talán ennek az eredménynek a megítéléséhez, hogy ezt nemzetközi szinten is elhelyezzük. Tulajdonképpen 2 nemzet érte, vagy 3 nemzet érte nálunk jobb eredményt. Az oroszok, illetve az azeriek, illetve az ukránok, azok ugyanúgy 5 érmet szereztek. És nagyon komoly birkózó nemzeteket sikerült megelőznünk. Örmények szintén 5 érmet szereztek, de például a grúzokat, törököket megelőztük. És hát hozzá kell tenni, hogy az Európai Unión belül most már abszolút a magyar utánpótlásnak komoly primátusa van. Tehát tulajdonképpen EU-s országok vagy nem, vagy 1-2 érmet tudtak szerezni. Még olyan nagy nemzetek is, mint például Németország, vagy korábban nagyon komoly birkózó nemzet, Bulgária. Úgyhogy nagyon örülünk, és bízunk abban, hogy mindenki minél inkább ezek az eredményeket megismeri, és látja azt, hogy a Kimba az egy fontos intézménye a magyar birkózásnak.
5: Csak annyit mondanék, hogy önmagunkat is megelőztük, nem csak az ellenfeleket, mert 1992-ben volt legutóbb, hogy ezen a korosztályos junior világbajnokságon ennyi érmet szerezzünk, úgyhogy az testvérek között is ugye 36 év, ha jól számolom, szóval nem mindennapos ez az eredmény, úgyhogy az, hogy beért a gyümölcs, az talán még nem is fejezi ki teljesen, de nyilván, és ezt majd Laci megerősíti, az egy dolog, hogy most ez ilyen szép eredmény, de nyilván ezt folyamatosan tartani kell, hogy így mondjam, mert ez lenne az értelme egy ilyen jellegű akadémián.
3: Hangozzanak az érmesek neve is, László Koppány lett ezüstérmes, Báger Barbara, Zsitovasz Petró, Toplak Zalán és Szinai Szabolcs pedig bronzérmes, ugye 4 kötött fogású és egy női birkózó állhat a dobogóra az U20-as VB-n. Ilyenkor egy VB előtt, ott a Kimbánál van bármiféle elvárás, remény, vágyakozás, hogy milyen eredményt kéne elérni?
4: Alapvetően nincs olyan, hogy most mi megmondjuk, hogy akkor itt darabra szállítani kell ennyi érmet. Szerencsére minden évben vannak érmeink szép számmal, tehát igazán sikertelen évünk egy se volt, de ez kiemelkedőnek tűnik. Eddig 18 érmet szereztünk az idei esztendőben utánpótlás EB-n, illetve világbajnokságon, és még az U23-as VB hátra van, ahol szintén van esélyünk érmeket szerezni. És sose felejtjük azt el, hogy a valódi cél az, hogy a felnőtt válogatottnak adjunk olyan versenyképes birkózókat, akik képesek a felnőtt mezőnyben is világversenyen dobogóra állni. Ebben is jól haladunk, de nyilván kell a visszaigazolás, hogy jótól haladunk, illetve mivel állami támogatásból élünk, nyilván a sportvezetés számára is talán ez egy visszaigazolás, hogy a Kimba úgymond teljesítményében megfogható mérföldkövek vannak és konkrétumok a világversenyes érmek számában. Még egy gondolat talán a nemzetközi elhelyezéshez, hogy mindig szoktunk statisztikákat készíteni, elsősorban Bacsa Péter alelnök úr, mert azok nem hazudnak, mondja a mondás, kivéve, hogyha hamisítják őket, de ugye...
5: De ha mi hamisítjuk, ahogy szokták
4: mondani. Ahogy Churchill mondja, igen, azt annak hiszünk.
5: Igen, így van.
4: Most, hát ez nem hamis, és 15 évre visszamenőleg megnézték a európai nemzetek szereplését az U17-es és az U20-as világbajnokságokon összesítve, és egyetlen egy nemzet volt, amelyiknek sikerült az érmei számát jelentősen növelni, az a magyar. A nagy nemzetek inkább stagnálnak, vagy pedig csökkennek, és egyébként az érmek száma inkább csökken, Ázsia egyre többet szerez. Tehát tulajdonképpen büszkék lehetünk arra, hogy Magyarország több érmet tud szerezni, mindenki másra ellentétben az Európai Unióban, és nyilván mi azt gondoljuk, hogy ebben a kimbának komoly szerepe van.
3: Ez ugye felnőtt szinten is így szokott lenni, erről minden, majdnem minden világverseny után hallhatunk, hogy az Európai Unióban magasan a magyar birkózás a legjobb. Nem sportági szakemberként kurátor a Kimba alapítványánál, hogy kezdődött ez az egész?
4: Hát abban a szerencsében volt részem, hogy Németh Szilárd elnök úr még 2016-ban felkért arra, hogy akkor még Magyar Birkózó Akadémiának a felépítésében vegyek részt, és én kaptam azt a szerepet, hogy a terveztetést irányítsam, illetve később a felépítés kivitelezést is, majd az üzemeltetés során is, hogy az alapítvány működteti a akadémiánkat, és ott kurátorként az alapítványt én irányítom. Én nem tudtam sokat a birkózásról, nyilván vannak sztereotípiák a birkózókkal szemben, hogy ezek erős, de mogorva emberek, és nem feltétlenül az eszükről híresek, és aztán azt kellett megtapasztalnom, hogy ez egy nagyon összetartó, remek közösség, és büszke vagyok arra, hogy nagyon sok barátom lett és ismerősöm, és ráadásul nagyon sok birkózó éles eszű is, tehát hogy száfolnám ezeket a sztereotípiákat, és igazából egy olyan közösséget ismertem meg, ahol sokkal egyenesebbek egymással az emberek, és egy nagyfokú tisztelet övezi a bajnokokat, vagy akik sokat értek el. Ugye mindig húzzák egymást a birkózók, hogy kivert meg kit, és általában az emlékek mindenkinek saját maga felé megszépülnek, de azt kell mondanom, hogy én nagyon örülök annak, hogy ezt a közösséget megismertem, megszerettem, és ami külön élmény volt, hogy mivel mi nemzetközi szinten is ott vagyunk a toppon, beláthattam abba, hogy ez hogy megy a legmagasabb szinten, akár utánpótlásban, akár a felnőtt válogatottnál, nagy élmények, a világversenyek, és megtanultam azt, hogy mennyire tisztelni kell a birkózókat, mert ehhez a sportághoz kivételes pszichikai és fizikai erőllét kell, elhivatottság, rengeteg edzés, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly sport, úgyhogy örülök, hogy a részesévé lehettem.
5: Csak meg tudom erősíteni Lacinak a szavait, bár a kivételes fizikai képességeim talán most nem derülnek teljesen ki, de annak idején is birkoztam, és szinte csak győztem, tehát Óvári László később felnőttben például Európa-bajnok ezüstérmes lett, akit a korosztályában legyőztem. Ő nyilván nem emlékszik rá, vagy nem így, de én így emlékszem. Na mindegy, de a lényeg, de örülök, hogy tehát jó, hogy nem én mondom ezt, hanem Laci, aki kvázi kívülről jött, bár a közgázról ugye ismertük, vagy hát
4: egyébként jártunk,
5: így van, ami egy dolog, mert utána, hogy mondjam, a sors aztán később rendelt újra össze minket, de például Bacsa Péter, akit emlegettünk, alattunk járt.
4: Nem találkoztam vele egyetemen, úgyhogy.
5: Igen, de alattunk járt, tehát magyarul egy vagy két évfolyama, tehát magyarul örülök, hogy ezt meg tudom erősíteni, hogy ahogy a Kimbának egyébként benne van a krédójába, gondolkodó birkozók már voltak, vagy vannak most is, de mondjuk az nem árt, hogy mondjam, intézményesülten próbáljuk őket kitermelni, hogy egy igen csúnya szót használjak, de mégis érti mindenki, mire gondolok.
3: Én ugyan versenyszerűen sosem birkóztam, de a nappali szőnyegén én is többször adtam duplanázont a bátyámnak, mint igen. Ő nekem, emlékeim
5: igen,
3: szerint.
5: Igen, szerintem ő valahogy máshogy emlékszik erre.
3: Nehéz volt megtalálni a hangot, a közös hangot a birkózókkal?
4: Igazából nem, hát nyilván ez egy férfias világ azért, mondhatnánk azt, hogy szupermaszkulin nagyon sok szempontból, de mellette a birkózók érző emberek is. Én azt tanultam meg, hogy a tiszteletet kell megadni mindenkinek, ez a legfontosabb. És hát nyilván tudni kell az ember helyét, hogy ne osztja az észt akkor, amikor sokkal jobban értenek hozzá mások. Bennem van egy ilyen alapvető kíváncsiság, ezért én rengeteget kérdeztem mindig a edzőktől, versenyzőktől, sportvezetőktől, hogy mi hogy van, mert azért a szabályokat nem könnyű megérteni, pláne mondjuk, hogyha megy egy mérkőzés, nagyon bonyolult a szabályrendszer, és próbáltam megtanulni. Tehát bennem az a típusú igényesség megvolt, hogy a sportágnak azokat a finomságait, amennyire meg lehet tanulni egy kívülállónak, azt próbáljam megtanulni, és hát szerencsére türelmesek voltak, mert válaszoltak a kérdésekre. Én meg nem szégyeltem ugyanazt a kérdést többször is föltenni, hogyha úgy éreztem, hogy nem kapok olyan választ, amit én is értek.
3: Azt hiszem, a Kimmának az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy ernyő szervezet, és nem elveszi a kluboktól a tehetségeket, hanem együttműködésben, a klubokkal együttműködésben dolgozik, és ezzel az olimpiai pontokat is az egyesületeknek szerzik a birkózók, és nem magának a Kimbának. Milyen a kapcsolat az akadémia és a klubok között?
4: Onnan indulnék, ugye, hogy volt egy remek előképünk a Mr. Tush Akadémia, ahol már ez a rendszer vizsgázott, vagy kidolgozásra került, és a legelejétől kezdve egy jó modellt választottunk egyéni akadémiaként, hogy nem igazoljuk el a versenyzőket, hanem mi egy képzési központ vagyunk, ahol próbálunk magas szintű képzést és versenyeztetést biztosítani a hozzánk jövő fiatal sportolóknak. A klubok nyilván az elején meg kellett őket győzni arról, hogy érdemes a tehetségeket feladni, de azt gondolom, hogy összefogással ez sikerült elérni. Majdnem minden klubbal van megállapodásunk, tulajdonképpen minden klubbal, és ezek közül 70 klubban nagyon aktív az együttműködésünk, vannak sportolóik tőlünk, és hát fontos az, hogy az ő érdekeltségük is megmaradjon, hogy a bajnokok, akik jó eredményt érnek el, hozzájuk vigyék a pontokat, és így azért egy kisebb egyesület is kap esélyt arra, hogy ranglistán előrébb végezzen. Egyébként meggyőződésünk, hogy nálunk, mivel kevés birkózó van, nincs más modell, csak az, hogy a legjobbak lehetőség szerint együtt készüljenek. Volt szerencsém utazni így a világba, szintén a birkózással, a legérdekesebb nekem Irán volt, ahol kétszer is jártam, és van egy amerikai-iráni üzletember barátunk, aki elvitt a szülővárosába, Andimeskbe. Nekem az ott megdöbbentő volt, hogy ez egy 150 ezeres város, és elvittek bennünket egy birkózó klubba, ahol legalább 200 fiatal birkózott, a 6 évestől egészen a felnőttig. És tartottak bemutató meccset a 6-7 évesek, és olyan technikai dolgokat tudtak megcsinálni, amit nálunk még a gyerekek nem is tanulnak. Tehát hihetetlen képzettségük volt, és ebben a városban, ami egyébként Iránban a gréko-román vagy kötött fogású birkózásnak a bölcsője, itt 2500-4000 birkózó birkózik. Tehát körülbelül ezt pontos számot nem tudok, de ez a nagyságrend.
5: A városban.
4: A városban, ami egy 150 ezeres város, és nekünk körülbelül ennyi birkózónk van összesen.
5: Tehát, az országban.
4: Az országban. Tehát mi a nagy számok ellen harcolunk, vagy nagy számok törvény ellen is, hogy az a kevés birkózónk, az tényleg a lehető legjobb képzést kapja. És hát nyilván, ha az ember így betekintést nyer más nemzetekbe, akkor tudja, hogy óriási eredmény, amit a magyar birkózó produkálnak ilyen létszámmal. De ez csak úgy fenntartható, hogyha sose bízunk el magunkat, hanem bizony mindig bele kell tenni a munkát, meg bele kell tenni ezt a szervezettséget, mert azt látom, hogy amiben jobbak tudunk lenni ezeknek az országoknál, hogy sokkal szervezettebben megy minden, és hogy kevesebb hibával talál mondjuk a kiválasztásnál. Másik tapasztalatom az, hogy nincs két elit a birkózáson Magyarországon, csak egy, és mindenkit integrálni kell, aki tényleg akar tenni ezért a sportágért, mert minden szakemberünkre szükség van.
5: Pontosan ez a legfontosabb, tehát kicsi, összetartó közösség, és egyszerűen a szűrőn nem esett ki senki. De nem csak gyerek nem esett ki, hanem felnőtt, vagy mester, vagy tehát gyakorlatilag akinek valaha szerzett tapasztalatot, és van tudása, mikor azt meg kell tartani, mert különben ezt nem tudjuk. És nagyon fontos, hogy egyből kiderült, hogy az egyesületekkel össze kell fogni, nem elvenni tőlük. Azt hinnénk, hogy ez magától értetődő, de egyáltalán nem. Nagyon komoly sportágokban ez nem így van, hanem az akadémia az különálló egyesület, külön indul a bajnoki rendszerekben, és gyakorlatilag hogy mondjam, érdekellentét alakul ki a klubok és az akadémia között. Nálunk pedig ezt kell nyilván megértetni, másrészt meg azt a

0: az egót azt háttérbe szorítják a résztvevők, és összefognak, és a közös cél érdekében együtt dolgoznak. Illetve a versenyzőknél, vagy a sportolóknál pedig tényleg azt látom, hogy igazán azt tud bajnok lenni, aki hajlandó áldozatokat hozni, és hajlandó azt a rengeteg munkát beletenni. Hiába van tehetség, ha nem párosul ezzel a típusú alázattal, szorgalommal, akkor nem tud bajnok lenni. Tehát nekem ez a meggyőződésem, és most már látunk ugye egy 5 éves periódust, vagy 6-ot, hogy hányan hagyták abba, hiába voltak nagy tehetségek, és hogy kikből lesz igazán bajnok, akik a munkát is beleteszik.
1: Az milyen, amikor egy tehetséges birkózó abba hagyja?
0: Volt sajnos rá példa. Általában a gyerekeknél a fókusz sokszor nem az, hogy ő bajnok akar lenni, hanem elviszi más, vagy egyszerűen nem hajlandó végdolgozni, vagy jön egy sérülés, vagy esetleg a családi háttér nem olyan, tehát hogy jó pár nagy tehetség abba hagyta nálunk is, akiből egyébként nagyon nagy birkózó lehetett volna, de ez ilyen, hogy aki nem akar igazán bajnok lenni, csak kicsit, abból valószínűleg nem is lesz.
1: Ugye erről már volt szó, hogy a Kimba felnőtt válogatottnak termeli a birkózókat, neveli a versenyzőket, és ez az elsőleges célja, és a filozófia is elhangzott, hogy gondolkodó birkózó. Mit jelent ez valójában?
0: Ennek a fogalomnak a megalkotása Hegedűs Csaba nevéhez fűződik. Az a gondolkodó birkózó, akinek vannak céljai, ez kitűzi a sportban, tervszerűen készül, és hajlandó sportszerű és észszerű áldozatot hozni ahhoz, hogy elérje a céljait. Emellett a probléma megoldó képessége az kreatív és magas, és egyfajta intelligenciával oldja meg az ügyeit a szőnyegen is, és a szőnyegen kívül a civil életben is. És nekünk egyébként célunk az, hogy amellett, hogy kreatív, gondolkozó birkózókat neveljünk, hogy egyben olyan jó, igaz magyar fiatalokat is, akik büszkék hazájukra, és büszkén viselik a magyar válogatott mezét, és büszkén éneklik a himnuszt a dobogon. Tehát a nevelésünknek van egy ilyen része is, hogy igenis fontos az, hogy büszkék legyünk arra, hogy ezt a nemzetet képviseljük.
2: Így van, ez nagyon fontos, hogy programok is, tehát nem csak szavakban, tehát most ez nagyon jó hangzik, de olyan programokkal, olyan múzeumlátogatástól kezdve mozi, Laci jobban tudja, kulturális kiállítás, önmagában a Kimbában kiállítások tömege.
0: Voltak ugye, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy volt egy Kozma István emlékkiállításunk, ahol a japán barátjával való kapcsolatát mutattuk be, ők leveleztek egymással, 33 levelet kaptunk vissza Japánból. Yamamoto Takao-nak hívták az úriembert, aki Kozma Istvánnal a Tokiói olimpián ismerkedett meg, és utána kezdtek el levelezni, és megtanult magyarul Kozma kedvéért, és így után magyarul leveleztek, megtanult a magyar himnuszt elénekelni, van is róla felvétel, és verseket fordított japánra magyarról, és az ő lánya ezeket a leveleket visszaadta nekünk, és ebből csináltunk egy nagyon szép felemelő kiállítást, egy film is készült egyébként erről, ami a YouTube csatornánkon megnézhető bárkinek. De például Nyiba mester Németh Sándor tartott nekünk rendkívüli irodalomórát gyerekeknek, voltak képzőművészeti kiállítások. Ezek a gyerekek nagyon elfoglaltak egyébként, és beosztással élnek a tanulás és a versenyzés edzések mellett, de próbáljuk nekik kinyitni a világot, meg hogy egy olyan környezet vegye őket körbe, ami a jóra neveli őket, fegyelemre, szorgalomra, kitartásra és a másik tiszteletére.
2: Csak egy mondat. Tehát most nem egy lukba kell mennie valakinek edzenie látástól vakulásig, hanem egy csodálatos intézménybe, ahol mondjuk a fősétel a lépcsőn, akkor megnézheti a már említett eddig egyetlen kétszeres magyar olimpiai bajnok és egy japán cselgáncs mester, ugye cselgáncsozó volt eredetileg az említett úr, egy igen felemelő kapcsolatát. Tehát gondoljunk egy picit bele egy 10 éves srácra, hogy milyen hatása lehet az, hogy ez van a környezetében. És gyakorlatilag tálcán kínálva, tehát amit mond Laci, hogy persze elfoglalt meg, hát egy 10 éves honnan tudná, hogy honnan kell az értékeket kapni, persze jó esetben kapja a szüleitől, az edzőitől, stb. De ilyen szerintem nem nagyon van máshol, és ez szerint, visszagondolok saját magamra, hogy mi lett volna, ha persze nem volt borzalmas az élete, nem erről beszélgetek, csak az, hogy

0: nézd meg, tessék, ilyenek is vannak, ilyen kapcsolatok vannak az életben mondjuk. Ilyen. Tehát szerintem eszeveszett felemelő a bajnokok fala.
1: Igen, hát
0: a minden napot mész el, a mesteredzők.
2: Fel akarsz kerülni nyilván.
0: Fel akarsz kerülni, mesteredzők. Ott, azok is ott vannak. Tehát szerintem ez olyan inspiráció, hogy az nem igaz. A Hall of Fame tagok zászlója fennlobog az edzőterembe. Hát mi az, ami nagyobb példát adna és célt egy fiatal sportolónak, mint ez? Minden nap látja.
1: Tehát a példamutatás nagyon fontos, és ezt ők megkapják ott, meg hát húsvér világbajnokok veszik őket körbe, Európa bajnokok, remek birkózók, tehát ez az ő integrálásuk is sikerült, tehát nagyon sok visszavonult birkózó dolgozik nálunk fő vagy másodállásban, edzőként, sportvezetőként, tehát tulajdonképpen Kimbára azt mondjuk, és azt gondolom talán nem túlzás, hogy ez a magyar birkózás szentélye, abból a szempontból, hogy több, mint egy akadémia, mert egyfajta olyan kulturális közegbe helyezi a birkózást, ami méltó ehhez a sportákhoz, és megemlékezik a nagy bajnokairól. Szoktuk mondani, hogy mi a kultúrát a magyar sport részének tekintjük, és így is működünk.
2: Volt szó az előbb itt a tanulásról is. Tanulás és sportolás összeegyeztetése nyilván a fiataloknál lesz kulcskérdés. Mennyire feladata ez a Kimbának, hogy ebben segítse a sportolókat, akár az iskolákkal együttműködve?
1: Segítünk, tehát egyrészt vannak nevelő tanáraink, akiket a gyerekek mellett megfogadunk, és ők azért fontos az életpályamodellben, hogy a gyerekek lehetőleg jó eredményeket érjenek el az iskolába. Bukásaink nincsenek, tehát eleve a korrepetíciók kapcsán azt gondolom, hogy ez nem probléma. Nyilván az a tapasztalatunk egyébként, hogy az elején nagyon sok iskolát megengedtünk, de azért, aki igazán birkózó akar lenni, annak az ideális egy sportgimnázium. Tehát, mert ott sokkal rugalmasabb a tanrend, de emellett, ha valaki más iskolába szeretne menni, akkor azt is megengedjük. Úgyhogy, és fontos az, hogy a gyereket próbáljuk arra is ösztökélni, hogy menjenek el a testnevelési egyetemre, lehetőleg testnevelés tanárnak, ugyanis később visszamennek egy iskolába tanítani, és ezt a sportágat egyben oktatják, akkor nagyon sok olyan műhely alakulhat ki, ahol az utánpótlásunkat nyilván meg tudjuk szerezni. És jó folyamatok vannak, mert egyre többen jelentkeznek edzőszakokra is, illetve testnevelő tanárnak is. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon hosszú távú folyamat, ahol, hogyha jók a döntések, akkor 5-10-15-20 év múlva vannak ennek eredményei, ha pedig rosszak a döntések, akkor ennyi idő után történik az a típusú leépülés, amit sajnos látunk Európában, nagyon-nagyon sok országban és a szomszédos országokban is jellemzően.
2: Erről Lőrinc Tamás is beszélt itt 2-3 adással ezelőtt a TF-nek a fontosságáról, az edzőképzésről.
0: És talán nem akarok hülyeséget mondani, talán most van a legtöbb birkózó, akár edzőképzésen, ugye?
2: Igen.
0: Tehát akkor jól emlékszem. És akkor Lőrinc Tamás, ugye, aki szakmai igazgatója, most nem tudom, hogy volt, vagy most, hát, nem, ugye, most mi a státusza, de ha már a példák nem
2: volt. Jól átkanyarodhatunk a következő témára.
1: Igen, tehát a Tamás ugye olimpiai bajnokként jött hozzánk, együtt dolgoztunk 4 évet, nagyon büszke vagyok rá, hogy megismerhettem. Kicsit bele is tudtam pillantani azokba a finomságokba, apróságokba, ami az olimpiai bajnoki címéhez kellettek, mert nagyon sok minden kell ahhoz, hogy valaki olimpiai bajnok legyen. És hát a Tamás megállta a helyét nálunk abszolút, és azt gondolom, hogy elnökként is remek vezetője lesz a sportágnak, de tulajdonképpen a szakmai munkát ő irányítja, vagy irányította Kimbában, most még egy fél évig ezt társadalmi munkába elvállalta. Egyébként maga az elnöki poszt az összeférhetetlen, tehát meg kellett szüntetni a jogviszonyát nálunk, miután megválasztották elnöknek. Az MBS alapszabályából jön egyébként.
0: Olimpiai világ és 4-szeres Európa bajnok 15 év alatt 15 világversenyes érem. Csak ez kiegészítésképpen. Tehát ilyen emberről beszélgetünk. Tehát
2: és őt is láthatják ott a fiatalok.
0: Gondoljuk bele, hogy ezt az embert látják minden egyes nap, látták a srácok, és most is látják még, és ezután is fogják természetesen.
1: Sőt be is áll birkózni, mondta Tomi most már egyre fiatalabbakhoz, de
0: oda 6 évesek.
1: Nem azért nem ott, mert tudom, 14
0: fölött van. Nem kezdődik még az akadémiai képzésig.
1: És a Tomi egy teljesen normális ember amúgy, tehát én azt gondolom, hogy mindenki kedveli a birkózásba, tehát ő, neki semmilyen úgymond sztára űrje nincsen, normális ember maradt, és szerintem ez is egy példa, hogy úgy is lehet valaki bajnok.
0: Ez a legfontosabb egyébként, sportolóságíróként azt mondani, hogy körülbelül 5 millió sportolót ismerek, és nagyon ritka az, aki ilyen eredményeket, amiket most felsoroltunk, és ezek után is normális ember, hogy mert ennél több nem kell. És Tominál még az is, hogy letesszük a Marsra, és ott is feltalálja magát. Tehát nem volt még olyan szituáció, amit teljesen idegennek gondolnánk, ahol ő ne találná meg azonnal az ott lévőkkel a kontaktust és a szót. Szóval ez viszont tanulhatatlan, az biztos.
2: Szövetségelnökeként folytatja ugye a munkáját. Gyanítom ebből, hogy a közös munka a szövetség és a Kimba között nem lesz nehéz, de mégis milyen ez a közös munka, akár gazdasági, akár szakmai, vagy bármilyen más szinten?
1: Szerintem ideális. Ugye láttunk olyan példát, amikor nem voltak jó viszonyban szövetségek akadémiákkal, szerintem az nagyon kontraproduktív. Egy mondatban kitérnék az előző elnök úr, Németh Szilárd elnök úr szerepére, aki tényleg egy olyan egységet hozott létre a birkózásból, amit most azt gondolom Tamás folytat, és tényleg a vezetésben azt kell mondanom, hogy az ügyért dolgozunk. Van egy kedvenc bibliai idézetem, és talán ez is egy nekem egy vezérfonal, hogy aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki viszont megalázza magát, az felmagasztaltatik. Tehát a sportban ez nagyon igaz, hogy az egókat a vezetésnek is azt gondolom, hogy sikerült háttérbe szorítani, és egy ügyért dolgozunk alázattal, de ez a sportolókra is igaz, hogyha így dolgoznak, akkor tudnak eredményesek lenni. Ugye közös a vezetés, nagyon sok olyan szabály van, amit egy szövetség tud meghozni, ami támogatja az akadémiát, és ugyanígy az akadémia is nem akar egy önálló vár lenni a sportágon belül, hanem egy olyan szövetség, egy olyan szövetséges, aki a birkózás érdekeiért dolgozik, és nyilván azért a célokat alapvetően egy szövetség tudja meghatározni. Én magunkat inkább egy olyan okos szolgáló lánynak tartom, aki szintén a birkózásért dolgozik. A másik fontos dolog azért a finanszírozás, tehát az akadémiával a birkózás lehetőségei gyakorlatilag megduplázódtak, tehát mi nem a szövetség keretéből kaptunk soha forrást, hanem külön delegáltan erre a célra az államtól, és számos szakember így tudott tisztességes jövedelemhez jutni, illetve talán sikerült egy olyan életpályamodellt kialakítanunk a birkózók számára is, hogy most már azért egy fiatalnak komoly, anyagilag is egy komoly elismerést tud szerezni, hogyha nemzetközi szinten is eredményes, nagyon sokféle csatornában. Mi is adunk ösztöndíjakat, van számos állami ösztöndíj, vannak jutalmak, illetve aki vállalja a sportszázadban a honvédséggel járó feladatokat, az még pluszban egy komoly jövedelemhez jut. Tehát most már azért a fiatalokat könnyebb talán bent tartani a sportban, mert egy olyan anyagi érdekeltséget is sikerült megteremtenünk közösen, ami lehetővé teszi, hogy nem kelljen abba hagyniuk 18 évesen, ha tehetségesek a sportágat.
2: Süle Lászlónak köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és további sikeres munkát, sikeres folytatást kívánunk a Kimbának, a Kimbánál, és Deák Zsigmondnak is köszönjük, hogy ma is itt volt velünk, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet, két hét múlva folytatjuk, viszont hallásra.
3: Ez volt a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!